0: Másik lovat! Kötözd be sebemet! Hírgol!
1: Jézus! Álom volt csupán. Hogy kínzolt gyáva lelki ismered. Kék fények égnek. Holt éjfélre jár. Hideg cseppek remegő húsomon. Magamtól félek. Nincs itt senki más. Én vagyok. Richard. Richard barátja. Tehát gyilkos van itt? Nem. Dehogy nem. Én. Hát futni. Magamtól. Van okom erre, különben bosszút állok. Magamon. Szeretem magamat. Miért? Talán a jóért, amit én tettem magammal. Nem, sajnos nem. Gyűlölöm magamat minden elkövetett gaztettemért. Gazember vagyok. Nem, nem. Hazudok. Kérkedj, bolond, ne hízelegj, bolond. Sok nyelve van lelkiismeretemnek, és minden nyelve más mesét mesél. Gazembernek mond mindegyik mese. Ez legnagyobb mértékben árulás, a legszörnyűbb mértékű gyilkolás, és mindegyik bűn, mindegyik fokon a rácshoz jönnek, mind bűn, bűn kiáltva. Kétségbe sem. Senki sem szeret. S ha meghalok, majd egy lélek se sajnál. De miért is tennék, mikor én magam se tudom megsajnálni magamat? Úgy rémlett, hogy sorra sátramba jöttek azoknak lelkei, kiket megöltem. És mindazt mondta, bosszút áll Richardon.
2: Uram!
0: Mi az? Ki az?
2: Radcliffe, uram. A falusi kakas a reggelt kétszer üdvözölte már. Barátaid a vértjüket csatolják.
1: Ó, Radcliffe. Iszonyú álom gyötört meg. Mit gondolsz, hű marad minden barátom?
2: Biztosan, uram.
1: Radcliffe. De félek.
2: De árnyéktól. Csak nem félsz, jó uram.
1: Pálapostolra mondom. Ma az árnyak Richard lelkét jobban megrémítették, mint tehetné valódi 10 000 hitvány Richmond vezette fegyveres. Még nem kezdi adni. Gyere velem a sátraink ezt hallgatózni. Hát, ha valaki tőlem elpártolni készül.
3: Jó reggelt, Richmond!
4: Hogy aludtál, uram?
5: Jó. Mert a legszebb ígéretű álmok ringadtak, urak, búcsúzástok óta. Úgy rém lett, akiket Richard megölt, sátramba jöttek győzelmet ígérve. Késő reggel lehet, ugye, urak?
6: Épp 4-et ütött.
5: Akkor fegyverbe, aztán csatasorba. Újabbat szólni, kedves földiek! Az alkalom s az idő sürgetése nem enged, de emlékezzetek erre! Isten s a jó ügy harcol oldalunkon. Fel az ászlóval, s kardot vonni vígan! Vakmerőségem váltságdíja lesz hűltestem a föld hűlt ábrázatán, de ha sikerül, majd a nyereségből legkisebbiktek is megkapja részét. Dob és kürt hangja most, vidám legyen! Isten, Szent György, Richmond és győzelem!
7: Northumberland Richmondról mit beszélt?
2: Hogy nem szoktatták őt a fegyverekhez.
7: Igaza volt. És mit szólt Surrey hozzá?
2: Így szólt nevetve, annál jobb nekünk.
7: Helyesebb mondta. Tényleg ez a helyzet. Ki látta a napot?
2: Én nem, uram.
7: Akkor útál sütni. Naptár szerint egy óra óta keleten ragyogna. Valakinek fekete nap lesz ez. Radcliffe!
2: Uram!
7: A nap ma
1: nem akar kisütni. Ma nem süt. Na de miért jelentene a borúség rosszat csak én nekem? Mérges rám, de Richmondot sem vidítja.
5: Fogd fegyvert, uram, a mezőben állnak.
1: Gyerünk, nyergeljétek meg lovamat. Küldjetek Stanley úrhoz csapatáért. A síkra vezetem a katonákat, és így parancsolom a csatarendet. Az előőrsöm fejlődjék ki hosszan. Fele lovas, fele gyalog legyen. Ijászaink középen álljanak, Norfolk herceg és Surrey gróf vezesse e gyalogos és lovas sereget. Ha ők felálltak, mi követjük őket a főerővel, melynek két felől a lovasok zöme alkotja az árnyát. S Szent György a ráadás. Jó lesz-e, Norfolk?
4: Jó csata tervez, harcias királyom. Ezt találtam ma reggel sátramon.
1: Jockey of Norfolk, vigyázz egy kicsit, mert eladták jó pénzen uradat, Richie-t. Az ellenség agyalhatta ki ezt. Gyerünk, urak, munkához valahányan! Ne rettentse szívünket, bárgyú álom, lelki ismeret. A gyáva mondta ezt először, hogy a bátra csakba tartsa. Lelki ismeretünk, törvényünk, a kard! Vágj bele az embernek ez a dolga, ha nem a mennybe, együtt a pokolba. Mit mondjak még, amit nem mondtam el? Gondoljátok meg, kikkel is verekszünk. Rongy parasztokkal, breton söpredékkel. És kivezeti őket? Egy nyomorult, kit Bretányban az anyánk tartott el. Egy taknyos, aki soha életében nem lépett hóba cipőjén fölül. Hajtsuk vissza a tengerbe e csürhét, e sok szemtelen francia csavargót. Ha vesztünk, győzzenek le férfiak, ne fattyú bretonok, kiket apáink saját földjükön kékre-zöldre vertek. Ezeké legyen földünk, feleségünk, öleljék lányainkat. Csit! A bomb. No, angol urak! No, szabad parasztok! Íjászok, feszítsétek már az íjat! Bírben nyargaljatok, vadparipák! Láncsáitok, az egeket ijesszék! Mit mond Lord Stanley? Hozza seregét!
6: Nem, uram, megtagadta, hogy segítsen!
1: Le, George, fia fejét!
5: Az ellenség már túl van a mocsáron. George Stanley, halljon meg csata után!
1: Mellemben ezer szív ágaskodik. Fellobogok! Az ellenségre rá! Bátorságnak szép ősigénye! Szent György! Tüzes sárkányok elkét ad felénk!

0: me that was my fault. Sapati çmek, en bertelen çodak öteskirayun. Oy patron sen başam inden besiyel. Lovat leltik, çalok vitolap. Çohala torkaban, Richmond'a düzi. Segíts, jó lord, vagy elveszett a nap. Lovat, lovat, országodat egy lóért.
1: Szerzek, szerzek egy lovat. Menekülj, uram!
0: Rabszolga vagy most életem a tét, és én bevárom a kocka szeszélyét. Azt hiszem, hat Richmond van a mezőn. Ma megöltem ötöt, mind ő helyette. Lovat!

0: Győztünk! Istennek hálos, nektek is! Miénk a nap! Győztünk! Istennek hálos, nektek is! Miénk a nap! A véres kutya meghalt.
1: Bátor Richmond, te megálltad a próbát. A sokáig bitorolt koronát letéptem a vérebb

0: holt homlokáról, hogy homlokodat véle koszorúzza. Örülj neki, hord és nagyra növeld.
1: Bocsássunk meg a szökött katonáknak, kik visszatérnek engedelmesen. Aztán, amint a szentségre fogadtuk, a piros rózsas a fehér kibékül. A szép kötéshez nevessen az ég, mely harcainkra zord szemmel tekintett. Aki nemet mond erre, áruló! Anglia őrült volt elég sokáig. A testvér testvérvért ontott vakon, az apa leölte saját fiát, s a fiú apjának lett hentese. Mindezt a szörnyű mód kétfele osztott York és Lancaster ház osztotta ketté. De most Richmond és Erzsébet, a két királyi ház igaz örököse, Isten szép parancsára egybekelnek, s utódjaik, ha Isten úgy akarja, mosolygó békét hoznak a jövőnek, gazdag napokat, vígbővelkedést. Törd el az áruló kardját, Úristen, melye véres napokat visszahozná, hogy vért zokogjon szegény Anglia. Ne kóstolja szép ország gyümölcsét a békét sebző áruló gyűlölség. Így hozunk gyógyszert Anglia sebére. Isten mond áment, s élni kezd.

0: Elhangzott harmadik Richard, Shakespeare drámájának rádió változata. Fordította Vas István, zenéjét szerezte Tamás Izdenkó. A szereposztása következő volt: harmadik Richard, Sinkovics Imre, Clarence, Velencei István, Edward, Egri István, Buckingham, Mécs Károly, Anna, Andai Györgyi, Erzsébet, Kohut Magda, Margit, Ilosvai Katalin, York hercegné, Sulyok Mária, Hastings, Györfi György, Stanley, Ajtai Andor, gyilkosok, Horváth József és Suka Sándor, Rivers, Somogyvári Pál, Gré, Pató István, Dorset, Szacsvai László, Edward fiai, Zeitler Zoltán és Zeitler Gábor, Kecsby, Agárdi Gábor, Radcliffe, Bodor Tibor, Richmond, Fenyő Ervin, Lord Major, Versényi László. Közreműködött Blaskó Péter, Fellegi István, Hindi Sándor, Izsóf Vilmos, Kapus Ferenc, Kun Tibor, Maklári János, Pásztor János, Rajz János, Sugár Lajos, Sugár Mihály, Szilassi Gyula, Tarsoly Elemér, Zács János, Zeitler Orsolya, valamint a Magyar Rádió és Televízió szimfonikus zenekarából alakult együttes és a Földényi Kórus Sebestyén András vezényletével. Zenei rendező Rónai István, zenei munkatárs Trost Margit, a rendező munkatársai Brajer Otto és Kadelka László. A felvételt készítette Hámor János és Gajdos Ferenc. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Gáti József.
1: Az imént hallott műsor 1972-ben készült, és 1973. május 20-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

Tisztelt kisasszony, bocsásson meg, hogy ismeretlenül írok, de hiszen mi nem vagyunk merőben ismeretlenek. Hetek óta keresem, és várom az alkalmat, hogy kegyeddel közelebbről is megismerkedhessem. De én nemrég vagyok pesti lakó, és nincs közös ismerősünk. Kénytelen vagyok írni. Kegyedet egy omnibuszban láttam először. Én nem tudom, kicsoda kegyed. Boldog vagyok, ha látom, és boldogtalan, ha azon tűnődöm, hogy nem ragadja-e el reményeimet valami gonosz véletlen. Ez nem lehet. Nem. Gondolkozzunk csak nyugodtan. Ez a levél túlságosan bizalmas. Másikat kell írnom. Tisztelt kisasszony, én az a fiatal ember vagyok, aki minden reggel és minden délben ott őgyeleg a kegyed ablaka alatt. Egész nap is ott volnék, de munkámból élek. Könyvkereskedő vagyok, most még csak segéd. Remélem nem olyan foglalkozás, amelyre kegyed megvetően néz. Megbotultam, vagy mi lehet, hogy egy rongylevelet nem tudok megírni.

0: Szabad jó estét kívánnom?
1: Jó estét.
0: Mi a neve?
1: Eszter. Kardos Eszter.
0: Eszter. Az én nevem Ábel. Nyéki Ábel. Köszönöm, hogy kijött. Életem legboldogabb napja ez. Amikor én magát először megláttam, csodálatos volt.
1: Miért?
0: Nem tudom. Amikor megláttam, nem volt nekem idegen. Magának minden vonása kedves és elbűvölő egyszerre. Ha én akkor úgy szólhattam volna, ahogy éreztem ott, az omnibuszon, azt mondtam volna, te kedves, te egyetlen, te megtalált édes álomképe.
1: Nekem is olyan ismerős volt.
0: És mikor érezte meg, az én érzésemet?
1: Én nem tudom a maga érzését.
0: Ó, Eszter, ne mondja ezt. Ne legyen bizalmatlan hozzá.
2: Hol vagy, Eszter?
1: Itt vagyok. Megyek azonnal, anyám. Jó éjszakát.
0: Mikor jöhetek el?
1: Amikor ráér.

0: Gyerünk sétálni.
1: Térjünk le a gyalogútra. Itt a völgy közepén van egy szikla. Holdvilágnál olyan, mintha régi várnak az omladéka volna. Nézze, mennyi harmat. Milyen ragyogó, tiszta gyöngyök.
0: Most maga is harmatos virág.
1: Jöjjön közelebb. Milyen forró az arca. Az enyém is?
0: Mint a kinyílt rózsa.
1: Nézze csak, itt az a sejmes fű. Üljön le ide. Itt akarok járni a harmadban. Maradjon! Őrizze a cipőmet! Jaj, de jó volt. A hajam...
0: Hagyja csak úgy. Nem is képzeli, milyen szép most maga.
1: Hogy húzzam fel a harisnyám? Csurom víz a lábam.
0: Majd a zsebkendőmmel.
1: Ne, nem szabad.
0: Milyen szép a lába. És milyen hideg. Nem fog megfülni?
1: Szent Isten, ránk virrad.
0: Maradjunk még. Várjuk meg a napkeltét.
1: A napkeltét? Ez pompás gondolat. Én még sose láttam.
0: Annál szebb látvány pedig nincsen. Azaz, hogy van.
1: Micsoda?
0: Te magad, édes.
1: Én sose láttam még ennél szebbet.
0: Én sem. A szemedben, mintha két kis szikra égne.

0: Azt mondta, hogy az édesanyja nem csekéli a foglalkozásomat. De bizonyára csekéli.
1: Nem.
0: De igen. Maga nem akarja nekem megmondani az igazat.
1: Ábel!
0: Igaz, csak 4 osztályt végeztem. Még 4-et magánúton elvégezhetek. Tanulni fogok. Aztán, ha a 8 osztályt elvégeztem, beállok azonnal valami hivatalba, és még tovább tanulok. De hiszen a könyvkereskedő nem olyan boltos, mint a fűszeres.
1: Nem, nem, ne magyarázom félre.
0: Hát akkor mi lehet azok?
1: Már el vagyok jegyezve. Egy rokonom a vőlegény, alig ismerem. Tudom, most azt kérdezi magában, hogy miért fogadtam el a maga közeledését, de hiszen éppen azért akartam magával beszélni, Ábel, mert láttam, hogyan gyulladt fel irántam. Kell fel korán reggel csak azért, hogy nekem virágot hozzon. Feltűztem a virágot, hogy örömet okozzak vele. Ez volt a hiba.
0: Nem, nem. Köszönöm, hogy feltűzte. Olyan boldog voltam.
1: Éppen azért. Nem akartam bánatot okozni magának. Hiszen őszintén megmondom, én is úgy éreztem. Maga valaki nekem, aki mellett nem haladhatok el úgy, hogy a kezét meg ne szorítsam.
0: Köszönöm. Hát, nem szereti?
1: Nem.
0: Akkor ez az ügy nem is komoly.
1: Azt véli?
0: Ki az? Hogy hívják?
1: Ördög Károly.
0: És micsoda?
1: Orvos. Most Bécsben van.
0: De hát hogy mehet hozzá, ha nem szereti?
1: Istenem, hát mit tehetek?

0: Ábel.
1: Igen, anyám.
0: Ha még egyszer ilyen baj ér, nem lábalok ki belőle. Akkor eladhatod a házat is, a kertet is. Talán ezekért a rongy bútorokért is kapsz valamit. Csak a Mária képet ne add el. Vidd el magaddal, és akaszd fel a pesti szobádba. A Mária kép alatt van Kossuth Lajos képe. Azt vedd ki, ha majd lehet, és tedd másik rámába. Ígéred?
1: Ígérem, anyám.
2: Mindenki jól nősülne, ha józanan nősülne. De a szerelem nem egyéb, mint időleges őrültség. Okos ember nem szerelmes soha, vagy ha szerelmes, nem okos. Mert hát mi a szépség? Ha az emberek tudnák, mi a szépség, a szépséget épp úgy lehet analizálni, mint az anyagot, vagy akármit.
3: De hiszen, ifjú doktor, a szépség nagy valami, azt nem lehet analizálni.
2: Miért ne? Az én boncolókésem legalábbis 1000 női szépséget hámozott már meg.
3: Ön csak a húst boncolta.
4: Nem lehet ezt hallgatni.
2: A húst boncolta? Hát a nő nem hús. Ha ön beleszeret egy leányba, hát nem a húsába szeret bele. Tagadja? Hát állítsunk egymás mellé egy öreg asszonyt, meg egy 15 éves leánykát. Az öreg asszony elmés, jó, kitűnő lélek, de ráncos képű. A leányka ostoba, mint a házinyúl, de bájos. Válasszon közülük. A gyermek üde szépsége azonos a nőkével. A bőr alatt zsírrakomány. Ez a szépség. Nézzük meg csak, micsoda üde szeme van a gyermeknek, meg a nőnek. A kövérség elmúlik, a szemhéj olyan vékonnyá apad, mint a papíros. Ez az öreg szem.
3: Bocsánat, doktor úr. Akár zsír a szépség, akár nem. Ami szép, az szép. Az alma pirossága is tetszik, pedig meg se esszük. De a nőnek nem a szépsége a fő értéke.
2: Csak az. Ők maguk is tudják. Minden gondjuk a ruha, meg az ékszer.
3: Városon. De nem csak városból áll a világ. Kedves doktor úr, a nők nézetem szerint magasabb rendű teremtések, mint mi.
2: Ugyan, ugyan, kérem.
3: A szentek között is több a nő, mint a férfi.
2: De egy sem írt evangéliumot.
3: Ma is több köztük a mártír.
2: Látszik, hogy nem nős ember, látszik, hogy pap. Különben ezt a gondolkodást is lehet analizálni. A pap vágyakban él. Szomjas embernek nincs szebb látványa víznél.
3: Csak arra gondoljon, doktor, hogy ön is átélte az első esztendőt, amikor rászorult egy nőnek olyan nagyfokú szeretetére, amilyenre millió meg millió nő képes, de férfi egy se.
2: Bocsánat, én nem arról beszéltem, hogy a nő devalvált bankó. Én a nőt épp úgy becsülöm, tisztelem, mint önök, csak más szemmel nézem. Megengedik önök, hogy a gyermek más szemmel nézi a holdat, mint az agg. A földműves más szemmel, mint a csillagász. Valamennyinek szép, de valamennyinek más. Na hát a nő is ilyen. Önöknek arany, nekem föld. Mind a kettő értékes.
1: Tisztelt Nyéki úr, a leányom elmondta, hogy megismerkedett önnel, és hogy inkább óhajtalan lenni az ön felesége, mint bárki. De ha az ön helyzete olyan volna is, hogy elvehetné, nem lehetne. Még akkor sem lehetne, ha ön nagyobb állású volna, mint az orvos, vagy jobb mód is.
5: Szóval nem én tiltom el öntől a leányomat, hanem egy családi szerződés. A két gyermek apja búzakereskedő volt. Unokatestvérek, negyedágian, üzlettársak, jó barátok egész életükön át. A mennyegzőjük is együtt volt. Akkor megfogadták egymásnak, hogyha az egyiknek fia lesz, a másiknak leánya, összeházasítják őket. Ezt a fogadást csak megerősítette egy kétes kérdésű üzleti szerzemény, amelyről ügyvédek se tudták eldönteni, hogy kit illet. Ördögöt-e, vagy kardost az én uramat? Mert az én uram egy szerencsés vétellel alig egy hét alatt szerezte, és a társa nem tudott volna róla, ha meg nem mondja. De amaz arra hivatkozott, hogy a szerződésük értelmében minden szerzemény közös. Végre is abban nyugodtak meg, hogy a kérdéses összeget, 30 000 forintot, bírói pecsét alá teszik, és a bíróság a gyermekeinknek adja át, amikor megesküsznek. Ítélje meg most már maga a helyzetet, és fogadja mi sajnálatunk kifejezését.
1: Tisztelettel, özvegy Kardos Jánosné. Ábelem,
0: lelkemnek édes egyetlen testvére, Aki nagyon szeret valakit, azzal bizonyítja meg, hogy szereti, ha teljesíti a szeretetnek a kérését. Férhez kell mennem. Nem az Isten választása szerint, hanem az emberek választása szerint. Nem vádolom ezzel az apákat, akik már a temetőben vannak, hiszen ők jót akartak. Én még ha az ő akaratukat nem teljesíteném is, anyám egzisztenciája az említett letéthez van kötve. És én anyám mellett nőttem fel. És soha neki bánatot nem okoztam. Én ő neki egyetlen gyermeke vagyok. Isten önnel, Ábel, mindig ön lesz az eszemben. Eszter.
1: Utóirat. Holnap esküszöm. Íme lásd, hogyan készülök rá. És tudom, az oltárnál is te lész az eszemben.

0: Az Isten szerelmére, Eszter, hová indulsz?
1: Ha megöl is édesanyám, nem tehetek róla. Nekem látnom kell őt. Beszélnem vele. Elég, hogy eladtam testemet, lelkemet, egész életemet.
0: Legalább vigyázz!
1: Mire? Én megesküdtem. És megtartom az eskümet.
2: Eszter, nem lesz ebből baj?
1: Légy nyugodt. Most egynegyed egy. A férjem beteget látogat Cinkotán. Mire gondolsz?
2: Rád. Olyan vagy nekem, mint a nap a földnek. Mikor nem látlak, borult az időm.
1: Mit is mond Calderón? Az élet álom. Hát, ha az is álom, hogy én férhez mentem.
2: Te.
1: Ne tedd ezt többé, Ábel. Ne. Hallod?
2: Haragszol?
1: Nem. Nem haragszom, de tekints engem csak annak, ami tavaly voltam. Leánynak. Látod, ez szép tőled, hogy mióta asszony vagyok, nem csókoltál meg, csak ma.
2: Vétkeztem?
1: Talán nem.
2: Talán?
1: Mondom, talán nem. Annak éreztél egy percre, aki tavaly voltam. Nekem is az volt az érzésem. Megfeledkeztünk. Nem tudom, mikor láthatlak újból. Elmegyünk nyaralni.
2: Hová?
1: Még nem tudom. De nem fogsz nyugtalankodni, ugye? Mihelyt visszatérünk, megkereslek.
2: Bocsáss meg. Annyira ismerem a szívedet, lelkedet, hogy átlátok minden szavadon, mint az üvegen. A te szavad mögött ez a gondolat van. Ábel ma megcsókolt. Ez több, mint amennyit megengedhetek neki. Egy néhány hétig nem szabad találkoznunk. A tűznek a hamu alatt kell maradnia.
1: Haragszol?
2: Nem. De miért nem beszélsz nyíltan? Őszintén.
1: Nem akartam neked fájdalmat okozni. Ne haragudj.
2: Hiszen nem haragszom.
1: Látod, az nekem örök gyötrelem volna, ha elveszteném a magam becsülését. Nem tudnék tükörbe nézni. Ezt a mai napot valahogy el tudom intézni a belső kisbíróval. Azt mondom neki, hogy a sors kegyetlen kézzel választott el attól, akit szerettem.
2: Mikor térsz vissza a nyaralásból?
1: Nem tudom.
2: Mondd, hogy soha. Mondd ki bátran.
1: Ugye, hogy haragszol?
2: Tudod, ahogy ma megfeledkeztem arról, hogy férhez mentél, a fájdalomnak egy új örvénye forgott át a szívemen. Arra gondoltam, hogy az Isten nekem teremtette a szépségedet, kedvességedet, jóságodat, ékességedet, és nekem nem maradt más, csak az az érzés, hogy én vagyok a legszerencsétlenebb ember a világon.
1: Istenem, engem okozol-e? Azt kívánod-e egy leánytól, hogy taposson az apja sírjára és megölje az anyját?
2: Félreértesz, Eszter. Félreértesz. Én nem vádollak téged. Nem tehettél másképp. Én a sorsomat vádolom. És hálás vagyok neked, hogy nem feledkeztél meg rólam. Én magam mondom, hogy csatlakozz minden érzéseddel a férjedhez.
1: Hogy téged egészen elfeledjelek. Te mégis haragszol.
2: Soha jobban nem szerettelek, mint ma. És te is érezted ezt. Mert arra gondoltál, amire én, hogy ne lássuk egymást egy darabig.
1: Jó. Hát próbáljuk meg. A divatlapom nem jött meg? Nagyon várom. Olyan van benne, ami érdekel.
3: Holnap jön meg, nagyságos asszonyom.
1: Talán az a segédúr, akinél rendeltem, jobban tudja. Nincs itt?
3: Sajnálom, nincs itt. El kellett utaznia. Meghalt az anyja.
1: Gyászodban minden érzésemmel, minden gondolatommal veled vagyok. Eszter. Szegény Ábelkám. Szegény Ábelkám.
2: Köszönöm. Ha még te is elhagytál volna engem, igazán belekívánkoztam volna magam is a földbe. Eszterkém, mi bajod?
1: Megaláztak. Az anyósom... Na, mit is mondjak?
2: Mondj csak el.
1: Reggel korán veszekedett már a Rozival. Jó lány. Csendes teremtés, csak egy kicsit álmos. Szegény. Hogy is ne? Éjfélig eltart a munkája. 5 órakor kell minden nap. Mégis zavarja, szidja az anyósom. Ma aztán fölmondott neki. Ott ridogált szegény a konyhás, panaszkodott nekem, hogy hova menjen. Így aratás után csak úgy özönlenek a falusiak Pestre. Hol kapna ő most helyet, mondja? Erre én megsajnálom, azt felelem neki, hát ne menjen, Rozikám, itt maradsz, mire az anyósom? Mit avatkozol te az én dolgomba? Bocsánat, anyám, mondom, ez az én dolgom, nem a magáé. Mire ő? Hogy volna az a te dolgod? Mit képzelsz, hogy mi ő a háznál? Nem ő parancsol-e Rozinak, és így tovább. Én pedig azért is kijelentettem, mától fogva nálam a kulcs, nálam a pénz, én vagyok az asszony.
2: És a férjed mit szólt?
1: Kérlelt egy darabig, majd az anyjára nézett, arra a konok kálvinista boszorkányra, aki a fiát is leszitta. Az lett a vége, hogy a férjem rám parancsolt. Kérjek bocsánatot az anyjától. Rám parancsolt, mint a kutyára.
2: Jól tetted, hogy engedtél.
1: De nem tettem jól. Ostoba voltam. Gyáva. Múja. Ilyen megaláztatás.
2: De Eszter, be kell látnod, ő az öregebb. És ha ezzel az ügy elintéződött, akkor...
1: Így beszélsz? Hát te is így beszélsz. A te gyávaságod az oka.
2: Hogyan? Az én gyávaságom?
1: Igen. A te gyávaságod, mert az juttatott engem ide, ezek közé, a pogányok közé. Mert ha te benned akkor akarat van, ha te akkor férfi vagy. Tudod, azon a harmatos éjszakán, ha te akkor azt mondod nekem, jössz, viszlek, akarom, én nem tudtam volna ellenállni.
2: De Eszter...
1: Mit nekem szegénység? Mit nekem családi szamárságok? Éltünk volna kenyérhajon, de az az én kenyerem lett volna. Laktunk volna pinceszobában, de az az én szobám lett volna. És elvégre az anyámnak is kötelessége az én boldogságomat nem ellenezni.
2: De Eszter...
1: Te gyáva vagy. Gyáva! Gyáva! Vártam a válaszukat, de nem jött. Gondoltam...
3: Bocsánat, asszonyom, azonnal utána nézek.
1: A megrendelésem olyan természetű, hogy legjobban szeretném Nyéki úrtól megkérdezni. Nincs itt?
3: Bocsásson meg, nincs. Beteg.
1: Beteg? De csak nem nagyon.
3: Nem, talán a hideg leli vagy mi.
1: Tehát beteg. Csak nem attól. De hisz Ábel nem tud haragudni soha. Meg kell tudnom, hol lakik. Ösmer maga engem?
4: Nem, nagyságos asszonyom.
1: Itt van 1 forint. Maga bemegy a könyvkereskedésbe, és azt mondja. Sürgős levelet hoztam egy úrtól, Nyéki Ábel úrnak. Erre azt fogják mondani, beteg, nincs itt, hagyja itt a levelet. Maga erre azt feleli. Személyesen kell átadnom, hol lakik. Most következik a fő dolog. Maga elhozza nekem Nyéki Ábel úrnak a címét. Ábel. Ábel. Ábel, hát nem ismersz meg.
5: Magas láza van. Azt véli álmodik.
1: És orvos? Nem volt itt?
5: Nem.
1: Menjen, kedves, azonnal orvosért. Lakik itt valahol a közelben?
5: A szomszédban egy öreg.
1: Fusson érte, kedves. Mint a tűz. Na majd hozok én frisset. Nem ismersz meg. Ábel. Ábel.
2: Eszter. Édes Eszter. Hány példányban vagy te a világon?
1: Istenem, milyen elhagyatott.
5: Az orvos úr azonnal át fog jönni.
1: Kisoda maga, kedves.
5: Török Berta vagyok, 4. osztályos tanuló.
1: Ismerőse Nyéki úrnak?
5: Hogyne. Mióta ide költöztünk, minden nap beszélgetünk. Áldott jó ember.
1: És maga ápolja?
5: Hol én, hol a mama? Nincs senkije. Benézünk hozzá minden órában.
1: E szerint maguk a szomszédlakók?
5: A szomszédban lakunk, de a miénk ez a szoba is. A mama ki szokta adni. Különben kalapokat készít, de csak régi kalapból csinál újat. Tegnap egy bárónénak is átalakított egyet. Nagyon tetszett neki.
1: Derék.
5: Néha, doktor úr.
6: Jó napot.
1: Jó napot. Kezdj kívánok. Csak
6: a... Hol a beteg?
5: Itt.
6: A pulzusa. Szokatlan. Ő akart így feküdni?
5: Nem nagy a baj.
6: Ön a felesége talán?
5: Nem, kérem. A rokona vagyok.
6: Tüdőgyulladás.
5: Micsoda?
6: Borogatást az oldalára, ahol fáj. Aztán rá kell kényszeríteni, hogy ne ülve feküdjön, hanem rendesen. Időnként mélyen szívja be a levegőt.
5: Tüdőgyulladás. Szeptemberben. Hol ülhetett meg?
6: Azt mondjam, biztosíthatom, hogy tüdőgyulladás. Ezt az orvosságot hozassák meg. Lázcsillapító. Jó napot.
5: Jó napot kívánok. Anyám, én engedelmeskedtem a halottaknak. Feláldoztam nekik az életemet. Engedelmeskedtem magának, feláldoztam a boldogságomat, de ez az ember súlyos beteg, aki nekem a legkedvesebb.
1: Mit kívánsz tőlem?
5: Menjen el hozzá. Nézze meg, hogy van. Én nem bírom ki, hogy szembeálljak a férjemmel, ha már a férjem. Ápolja. Gondoskodjék róla, hogy szükségben ne legyen. És ez a mi titkunk, anyám. A miénk.
1: Hát ki? Hát még mindig. Hát nem tudsz lemondani róla.
5: Ne faggasson, anyám, mert rögtön magam megyek.

0: 5 hét után végre látlak.
1: Eszter.
0: Csak hogy látlak.
1: Vártalak. Ma reggel izentem anyától, hogy jöjjél.
0: Nem mondta.
1: Nem?
0: Nem.
1: Csodálom. Bár igaz, hogy nem ígérte. Eszterkém. Hát, ütött az óra.
0: Micsoda óra, Ábelka?
1: A szabadulás órája. Nézd. Nézd. Tartsd a markod, a tied. Gazdag vagyok, Eszter, gazdag. A mennyország kulcsát lenyújtotta az ég. Fogd, itt van még, ez is.
0: Mi történt veled? Ennyi arany.
1: Hát lelkem, ez az én örökségem.
0: Örökséged?
1: Igen. El akartam menni Pestről ki külföldre. Aztán, hogy a Mária képet is el akartam vinni, lebontottam a rámáról. Összegöngyölve akartam elvinni. Hát, mit találok? Ezt a sok aranyat a rámában, és 10 darab különféle részvényt a 2 kép között. 48-as aranyak.
0: Hála Istennek! Ábel! Megsegített az Isten.
1: Eszter, most már az enyém vagy, az enyém. Holnap megindíthatod a vállópert, aztán vége.
0: Nem lehet, Ábel. Hát nem látsz? Nem látod, hogy a karcsúságom oda van?

Berlin, november 3. Édes jó Eszterem, bocsáss meg, hogy búcsúzatlanul távoztam. Nem bírtam volna elmenni, ha a te kedves arcodat fájdalmasnak látom. Azért jöttem ide Berlinbe, hogy távol legyek tőled, akihez pedig a legközelebb van mindig a lelkem. Mindjárt az első napon beiratkoztam magántanulónak egy gimnáziumba. Nem akarok többé kereskedő lenni. Nem, mintha gyűlölném ezt a foglalkozást. Csak az örökös lekötöttség reggeltől estig, még ha magam gazdája lennék is otthon, az nekem elviselhetetlen. Itt jó kis csendes kerti szobámban írsz nekem? Áldjon meg az Isten, ha írsz. De gondold meg, hogy a te életed a mostani állapotoddal nagy változáson megy át. Neked most már szíveddel, lelkeddel egybe kell olvadnod a férjeddel. Szeresd őt, amennyire csak lehet. És feledj el engem, mint egy viselt ruhát.

Pest, november 15. Édes Mabelkám, hogy tudtál elmenni búcsúzatlanul, és még hozzá ilyen gyönge egészséggel? Ó, mennyire lesújtott a távozásod. Sokat sírtam. Az a gondolat fájt nagyon, hogy közénk mindig új falat épít a sors. A férjemhez egy hétig nem szóltam semmit. Csak tűnődtem, hogy a te óhajtásod szerint lehetett volna-e határoznom. Tűnődtem, hogy a te óhajtásod szerint lehetett volna-e határoznom. Természet ellen való őrültség.

0: Lányom van, Isten ajándéka, sorsnak kárpótlása. Levelet nem kaptam tőled március 6.
1: Beteg vagy, Eszter. Eszter. Muszáj én nekem bujdosnom. Nekem otthon a helyem. Az a fiatalkori bolondság elmúlt. Eszter is más lett. Én is átváltoztam. Lehet, hogy rám se ismerne már.

0: Szentisten, hogy megváltozott, mióta nem láttuk. A fiatal legényből férfivá érett. Na meg ez a szakál is.
1: Megváltoztam?
0: Nagyon.
1: És a kicsi Bertácska is. Hoztam ám valamit magának, Bertácska.
2: Ó, Nyéki úr, hát nem feledkezett meg rólam. Hozok egy kis frissítőt.
0: Megnőtt ám a mi lányunk, ugye?
1: Igen. A sors letörli a múltat a táblánkról. Új életet kezdek én is. Új szántás, új vetés. Holnaptól történelmet tanítok a gimnáziumban.
0: Ugye velünk tart? Elmegyünk sétálni. Egész héten a szobában ültünk, és ma különösen szép az idő.
1: Menjünk.
2: Abel.
1: Eszter.
2: Abel.
1: Eszter.
2: Hogyan?
1: Te kedves.
2: Abelka.
1: Te édes Eszter.
2: Abel.
1: Hajtson a ligetbe.
2: Hogy meglettél?
1: Te lettél meg. Most már az enyém vagy. Ugye az enyém? Miss Fleck. Tudom, nem él anyád. A családi tekintélynek vége.
2: Igen.
1: Menjünk el azonnal. Menjünk el bárhová. Ha akarod, messze-messze. A férjednek csak egy levelet is, csak annyit elválok tőled. Indítsd meg a vállópert. És elválsz. És a magunk fészkében várjuk meg a bírósági végzést. Így lesz?
2: Gondolod?
1: Még az éjjel elutazunk, a pénzem nálam. Bécsben egy napot pihenhetünk, aztán Berlinbe. A kerti szobámat még ki sem adhatták. Egyelőre odahúzódjunk. Eszter. Eszter. Ha most nem jössz velem, ezt az órát az Isten se adja többé vissza.
2: És a leányom? Arra nem gondoltál?
1: Visszük magunkkal.
2: Nem lehet, Abel. Az apja szeretetéből nem vihetjük ki. És ha úgy gyűlölném is a férjemet, mint a varangyos békát, a gyermeket, nem szabad megfosztani az apja szeretetétől. Neked sose volt gyermeked. Te nem tudod, mi az. Az a gyermek egyik kezével az én kezemet fogja, másikkal az apjáit. És ha erővel kiszakítom az apja kezéből, akkor is feléje fogja nyújtani. És ha mégis megteszem, és úgy nő fel, ahogy kierőszakoltam, megtörténhet. Egy napon elém áll majd, és azt kérdezi. Miért hagytad ott az apámat? És a gyermekem szemében ítélet villan. Ha nem mondja is ki, ítélni fog. Bocsáss meg, hogy fájdalmat okoztam neked. Azt kérded most magadban, miért veti ez az asszony magát az én szívemre, ha nem akar ott maradni? Azt feleled rá magadban, Eszter nem szeret úgy, mint az előtt. De én csak úgy szeretlek. De a gyermek, gondold meg, a gyermek az anyja élő lelkiismerete.
1: Tehát mindig csak a paradicsomkert kerítések körül. Kívülről.
2: Ne haragudj, Ábel.
1: Nem haragszom.
2: Délutánonként, mikor szép idő van, kimegyek a Városligetbe a kislányommal. Pont 4-kor szállunk le a lövőháztéren, és sétálva megyünk a fasoron. Kifelé.
1: Ott leszek.

0: Bocsánatot kérek az elmaradásért. Egy ismerősöm hirtelen rosszul lett, és haza kellett kísérni.
1: No igen, a doktorné, hiszen ez előre látható volt.
0: Bocsánat, török néni. A doktornéről valami görbét tetszik gondolni. Megengedi talán, hogy elmondjam, mi az én ismerettségem vele?
1: Tessék.
0: Azt hiszem, egy nő tisztességének sem árt az, ha leánykorában sokan vágyakoznak a kezére. Én is vágyakoztam. Hogy mennyit nyomtam a szíve mérlegén, láthatják abból, hogy nem jött el hozzám nőül, hanem egy orvoshoz. Elég régen ismernek. Tudhatják tehát, szoktam-e hazudni, vagy sem. Tisztességes ember vagyok-e, vagy nem.
1: Kérem, Nyéki úr, hiszen mi nem mondtunk semmi rosszat a doktornéről.
0: De én azt akarom, hogy ne is gondoljanak. Hát, hogy folytassam. Ő a doktorhoz ment nőül. De tudott arról, hogy én is szerettem volna elvenni. A nők erős képzelődése nála is megvan. Mikor az a tüdőgyulladásom volt, azt gondolta, hogy szerelmi búbánat vetett ágyba. Eljött és megnézte, milyen az állapotom. Ha nekem akkor viszonyom lett volna vele, bizonyára nem utaztam volna külföldre.
1: Na de ön még nem is vacsorázott. Megkínálhatjuk?
0: Köszönöm, egy barátommal fogok vacsorázni, a kék szőlőben. De hallgasson csak, kérem, tovább. Én hát elutaztam, nehogy félreértésekre adjak okot. Másrészről meg kellemetlen volt nekem, hogy férjes nővel ismerettséget tartsak fenn. Így aztán szerelem helyett tisztességes baráti viszony fejlődött ki közöttünk. Ez volt az oka a levélváltásoknak is.
2: De egy pohár bort csak tölthetek?
0: Leánykorodban egyszer azt mondtad, hogy érzed, nekem vagy eljegyezve az Istentől. És most mégis másnak virágzol. Ez az, amit nem értek. Hogy te olyan megadással tetted a fejed alá a 7. szentség párnáját.
2: Mit tudott te azt?
0: Hát még van, amit én nem tudok.
2: Mit tudott te azt a lelki harcot, amit én kiálltam? Mit tudsz te arról, hogy én oly tudatlanul mentem férjhez, mint egy porcelánbábú? Sejtelmeim voltak, de még sejtelmeknek se lehetett nevezni. Az anyám meg, Isten nyugtassa, elég gondatlan volt. Úgy eresztett útnak, mint ahogy a tyúkot kiröpítik a ketrecből. És méghozzá a mennyegző estéjén bort ittam, hogy ne légy mindig az eszemben. Kábult akartam lenni. 5 pohár bort ittam meg. Aztán, mikor a gyermekem megszületett, kijelentettem a férjemnek, hogy Éva büntetését nem fogom még egyszer átszenvedni. Azóta...
0: Azóta?
2: Hát... Azóta csak tiszteljük egymást. Ősszál van a hajadban. Nem is egy, Ábel.
0: Öregszem. Apám is korán őszült.
2: Miért nem házasodol meg? Meg kellene házasodnod.
0: Hogy jut ilyesmi eszedbe?
2: Már régen gondolkozom rajta. Elvégre is így nem maradhatsz. Nézd, tűt és cérnát hoztam ki. Már 3 napja lóg ez a gomb itt a kabátodon. Mindig látok valamit, ami asszony kézét kiáll. Na, tartsd ide. Még mindig abban a nyomorult szobában laksz.
0: Megszoktam.
2: De hisz van szép jövedelmed. Lakhat már szebben is.
0: Megszoktam. Törökné olyan jó hozzám, mintha a fia volnék. Nekem kell ő, mert ismeri a gyengeségemet. Fát rendel helyettem, olajat önt a lámpásom.
2: Éppen azért kell megházasodnod, Ábel. Törökné öreg, édes lelkem. Aztán egyszer csak meghal. És mi lesz akkor? Másik hónapos szoba? Látod, így nem élheted át az életedet. Az idő napról napra múlik. És egyszer csak ráncos arcot mutat a tükör. És fehér hajat. Keresek neked valami jóra való leányt.
0: Hát, keres.
2: Hiba, hogy nem jársz társaságba. Csodálom is.
0: Hagyjuk abba ezt a kérdést, Eszter. Az én életem már olyan, mint a keletlen tészta. Ki lehet dobni.
2: De hát így nem maradhat, Ábel. Elvégre elmúlt az a lázas idő, mikor a holdfényben gyönyörűségtől diderektünk. Mikor egymás karjaiba borulva sírdogáltunk, hogy a sors milyen kegyetlen.
0: Nekem kell, hogy minden nap lássalak. Olyan része vagy a napomnak, mint az ebéd, mint az alvás. Ha egy nap nem látlak, valami hiányzik.
2: Minden láznak van magas heve és lefolyása, ezt már a férjemtől tanultam. A lázunk elmúlt, Ábel. És te még mindig nem akarod józanul felfogni az életet. Hogy önöket együtt látom, Bertácska, nézze, arra gondolok, hogy mennyire összeillenek. Lássa, Nyéki úr, maga elvehetné Bertát. Az Isten is magának teremtette.
0: Én el is venném, de neki bizonyosan jobb az ízlése, ha semmilyen öreg legényhez hajolna.
2: Ilyesmivel nem szabad tréfálni. Miért volna ez tréfa? Különben hagyjuk abba, ha Berta annyira érzékenyen fogja fel, sétáljanak tovább. Sietek a kislányom után. Viszontlátásra.
0: Bertácska, a doktorné nem beszélt a levegőbe. Hozzám jönne? Csekély a fizetése.
2: Van annyi hozományom, hogy nem kerülne költségébe az esküvő.
0: Hozzám jönne így?
2: Hiszen ismerem. Gyermekkorom óta ez volt az egyetlen álmom.
0: Hát elveszem, ha te akarod, Eszter. És hát nekem csak ugyan kell valaki, aki gondolsz. Hogy és mint lesz. Berta nem idegenkedik. Én is jónak, kedvesnek ismerem. Csinos is. De hogy leszünk mi ezután?
2: Hogy? Hát a feleséged lesz testileg. Lelkileg meg az enyém maradsz. Már megjöttetek?
0: Az este érkeztünk.
2: És a szakállad? Miért vágtad le?
0: Berta mondta, hogy borotváljam le. Minek ez a bozót?
2: Na, azt rosszul mondta. Neked illett a körszakáll. Férfiassá tett, Ábelkám. Szőke ember nem férfi, ha nincs szakálla.
0: Akkor majd meghagyom.
2: Na és? Jól mulattatok? Nem történt baj? Kellemetlenség?
0: Nem. Bertával meg vagyok elégedve. Igazán hálára köteleztél, hogy megházasítottál. Nekem fogalmam se volt arról, mi a házas élet. A saját otthon. Mindenütt az asszonyi gondos kéznek a melege.
2: Örülök, hogy boldog vagy.
0: Neked köszönhetem. Mindent neked.
2: És Berta?
0: Egészséges, vidám, tele dologkedve.
2: Boldog?
0: Hát hogyne. Tudod, nem is kívánt mást férjéül.
2: Hát boldog? Nagyon boldog?
0: Csak úgy sugárzik annyira.
2: Szereted?
0: Igen, hiszen a feleségem kedves teremtés. Mintha csak azért született volna, hogy nekem feleségem legyen.
2: Úgy?
0: Mi bajod most?
2: Valami belement a szemembe. Ó, Istenem!
0: Eszterkém, de hiszen hát nem te akartad.
2: Én, Ábel, én, de a szívem megszakad. Nézd, milyen ostoba vagyok. A férjem szava, hogy a nők fejében nem forognak rendben a kerekek. Bocsáss meg, hogy elérzékeny voltam.
0: Szegény Eszter.
2: Látod, így fordul az élet. Azelőtt én mondtam mindig, szegény Ábel. Most te mondod, szegény ezt.

0: Valami baj történt, édes?
1: Nem, csak egy percre szaladtam ide az iskolába, hogy lássalak.
0: Milyen jó vagy.
1: Vártalak minden délután, pedig tudtam, hogy nem jössz el. Tudom, hogy új érzésekben élsz mégis. Látni kívántalak.
0: Holnap találkozhatunk újra?
1: Nem. Nem engedem. Hogy vagytok?
0: Engem egy gyermek így fog szólítani. Apám.
1: Vártad?
0: Igen.
1: Ha valami fáj, nem az fáj, hogy gyermeked lesz.
0: Hát mi? Mondd meg őszintén, úgy, mint máskor.
1: Úgy érzem, megváltoztál.
0: A tiéd vagyok.
1: Csak az ajkad mondja ezt, Ábel.
0: Kiváltozott? Én? Nem te voltál-e az, aki lemondtál arról, hogy minden nap találkozzunk?
1: Mert éreztem, hogy ez neked teher. Éreztem. Tudod, a nők szíve érzékenyebb. Érzem azt is, hogy ebben a pillanatban megint a régi vagy. De aztán, mikor hazaérsz, elfelejtesz.
0: Hol leszel holnap?
1: Sehol. Én most a feleségednek. Ebben az állapotban szükséges, hogy osztatlanul a magáénak érezzen.

0: Mit tehetek érted? Én csak most értesültem a lapokból. Egyenesen idejöttem.
1: Tudtam, hogy eljössz. Kivigasztalna engem, ha nem az én barátom. Semmi más nem kérek, mint hogy légy mellettem. Olyan hirtelen jött ez a nagy csapás. Irtózom a haláltól. Nem tudok oda menni a ravatalhoz.
0: Nem is szükséges.
1: Szörnyű nekem az a gondolat, hogy akarta ezt.
0: Akarta? Azt sejted, hogy öngyilkosság?
1: Azt. Mindig borús volt a lelke. Az utóbbi napokban azt fejtegette, hogy nem érdemes élni. Egyszer meg azt mondta, hogy ő soha életében nem szeretett senkit. Se apját, se anyját, se engem. És kiment a szobából. Az a gondolat kínoszhatta, hogy nem szereti még a gyermekét sem.
0: Te ennek oka nem vagy.
1: Nem tudtam boldoggá tenni. Boldogtalan volt. Én lehettem az oka.
0: Mindenki maga kövezi ki az útját az életének. Ha csak ugyan öngyilkos volt, nem tetetted azzá.
1: Hogy maradjak itthon? Félek tőle. Elmegyek hozzátok. Adtok talán szállást egy éjszakára.
0: Te még nem tudod.
1: Mit?
0: Fiam született.
1: Gratulálok.
0: Haza kell mennem. Szedd össze az erődet, édes Eszter. Húzódj a másik szobába. A legtávolabbra. Kedves Eszterem, kívánom, tegyen jót neked a fürdő. Bocsáss meg, ha nem írok minden nap, de az életünk járása olyan egyforma, mint az órái. A fiam már mosolyog. Ha engem lát, szinte röbdös. Látszik rajta, még érzi a szárnyat a vállán. És nem tudja, hogy már nem a magasban van. Ó, csöpp lélek! Micsoda nagy érzés elgondolni, hogy ez a kisember, mihelyt megszólal, azt fogja mondani: apám. Sokszor gondolok rád, édesem, hogy töltöd az idődet, a gondolatom veled van, Ábel.

0: Képzeld, az egyik kis tanítványomat a professzorok egy vendéglőben házaláson kapták rajta.
1: Már rugalmat se vettél
0: észre. Az idő, amikor a fiúcska belépett, és mindenféle
1: apróságot át. Viszlek, hagyj itt mindent. Kimegyünk külföldre. Élünk a magunk világában.
0: Amikor a tanárokat megláttam.
1: Hajamat se vette észre.
0: A tanároknak hazakértek.
1: 4 napja nem járt itt. Ábel.
0: Aztán arról beszéltek,
1: menjünk, hogy menjünk, menjünk, ahová akarod.
0: Ki kell te?
1: Hagyj itt mindent.
0: Én azonban természetesen
1: nem lehettem. Jössz. Ezt az órát.
0: Nem voltam rest, elmentem
1: a szülőkhöz. Az Isten sem adja többé
0: vissza. Képzelni, mit látogott az apa vak, az anya köszvényes. Csak egy leánytestvér keres a háznál, könyvjegyző valami üzletben. Ő meg a fiúcska tartja fenn a családot.
2: Ábel bácsi, ugye most már te vagy az én papám?
0: Én, kedvesem. Én meg a jó Isten. Bizony, Eszterkém, férhez kellene menned. Még fiatal vagy. Szép is. Igen. De kihez? Kihez?
1: Ha én férjhez akarok menni, nem szorulok arra, hogy te keres nekem férjet.

0: Elhangzott Ábel és Eszter. Gárdonyi Géza regényét rádióra alkalmazta Z. Szalai Sándor. A szereplők Ábel Pató István, Eszter Vörös Eszter. Közreműködött Farkas Zsuzsa, Gurnik Ilona, Györfi György, Kelemen Éva, Kósa Ivett, Nagy Réka, Nagy István, Szilágyi Tibor, Vadnai Éva, Verebes Károly, Versényi László. A felvételt Szaladnya Győző és Fehér Zoltán készítette. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Tolnai Ildikó és Szilágyi Ádám. Szerkesztő Dénes István. Rendezte Kővári Katalin.
1: A felvétel 1977-ben készült, és a Kossuth Rádióban utoljára 1993. január 2-án hangzott el.

0: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.
1: Kutyaszív. Mihály Bulgakov művének rádió változata.
2: Halljátok? Meghalok. És fáj. Nagyon. A népgazdasági tanács szabványit kezdéjének szakácsa leöntött forró vízzel. De miért? Csak nem eszem ki a vagyonából a népgazdasági tanácsot, a kicsit turkálgatok a moslékban. Jó. Emberek. Emberek, fáj az oldalon, nagyon. Holnap jönnek a fekélyek. Mivel fogom gyógyítani, kérem tisztelettel? Mivel? Ki lehet ugrani Szokolnyikibe, ahol egy ritka jó fűnő, meg kolbász végek. És zsírt lehet nyalogatni a szétdobált papírokról. De ilyenkor, télen, rugdosták már önt. Engem igen. Csizmával. Ertékbe bordáját. Nekem igen. Téglával. Én már megbékéltem. Sírok. Igen, sírok. De csak a fájdalom és a hideg miatt. Mert még nem leheltem ki a lelkem. Innen már nem megyek sehová. Itt döglök meg. Ebben a kapuhajban. A házmester majd földob egy szekérre.
3: Hát te? Kutya? Hát te?
2: Polgártárs? De nem. Ez nem polgártárs. És nem is elvtárs. Ez egy... Uram, atyám. Egy úr.
3: No. Kutyám, no, gombóc. Mi van veled, no?
2: Ez megsimogatott. Még. Tessék még csinálni.
3: Itt maradsz, gombóc. Megvársz.
2: Megvárom. Már hogy ne várnám meg. Pillanatnyilag föl se bírnék állni. 3 napja nem eszek. Ez bemegy a szövetkezetibe. Ami az ördög? A bazócska. Pedig nem úgy néz ki, mint aki megeszi a romlott húst. Gombóc. Hát jól elkeresztelt. Miféle gombóc vagyok én? A gombócok előkelő szülők leszármazottai, kövérek és buták. Én viszont egy kóborebb vagyok. Sovány és hontalan. Jön. Mi van a kezében? Mit vett? Kolbászt? Fokhagymás borsos ló? Különleges krakói? Ó, uram, ha látta volna, miből csinálják ezek a kolbászt? Adja inkább nekem. Ó, uralkodó, kegyeskedjék rám tekinteni. Aldoklom. Ó, de nem. Hát ez nem ad. Minek magának az a büdös ló kolbász?
3: Fogd.
2: Ó, jó tétlélek! Úgy látszik, mennyei, korajnék, csókolom a kezét, meghalni. Csókolom a csizmáját. Kétségbeles művű, jó tevő.
3: Jó van. Elég már. Egyelőre elég. Na. Jó van. Aha. Na, körv nincs. Ha. Nagyszerű. Épp te kell lesz nekem. Gyere utána.
2: Menjek ön után. Akár a világ végére. Gyere utána.
3: Ön.
2: Az oldala. Fáj. Tessék sajnálni. Megyek már.
4: A világ végére!
5: Na nem, már megbocsásson. Itt portás van. A házmesternél is rosszabb.
3: Ne félj, gombóz, gyere csak.
6: Jó egészséget, professzor.
3: Jó napot, Fyodor.
5: Ki lehet ez? A portás szeme láttára kutyát visz a házba, és még köszönnek is.
3: Na neki. Gyere, gyere Csalogat. Csak.
5: Nem látja, hogy ahová ön, én is.
3: Fyodor, levelem nem volt?
6: Egy szása, professzor úr. De a földszint hármasba társbérlőket kaptak.
3: Mi?
6: Úgy bizony, 2 egész darabot.
3: Az ördög érti, mi folyik itt?
6: Minden lakásba raknak, professzor úr.
3: Ajaj. Na, gyere.
5: Megyek én, rohanok, de fáj az oldalam, méltóztatik talán látni, sajnos. Itt meleg van. Fűtenek. 1924. Ráadásul tél, és egy moszkvai házban mégis központi fűtés van. Mi folyik ezen a világon?
7: Isten hozta, professzor úr.
3: Jó napot, Zina. Arancsoljon, gombóc úr.
7: Hol találta ezt a... Hiszen ez rühös.
3: Hol rühös?
5: Nem is vagyok rühös.
3: Ne forogj már. Ne forogj, te buta.
5: Nem is vagyok buta.
3: Ez nem rű. Az ördögben ez égési seb. Melyik gazember forrázott le, ha? Na, állj már meg nyugton, na. Zina, a vizsgálóba vere és köpenj nekem.
5: Na nem. Egy kutyakórházba csaltak be, hogy az ördög vinné őket a kolbászukkal együtt. Most mindjárt megitatnak ricinussal, és szétvágnak az oldalam.
7: Hova?
5: Hol a vízkiárat?
7: Te csimbokos sátán!
3: Állj, te disznó! Na, hő a fegyszereim! Armendrák doktor, a vizsgálóba, gyorsan!
7: Szerdege, szép kis kutya! Segítsen, doktor!
8: Jó napot, professzor úr!
7: Megtartva, doktor!
3: Fogja le, doktor! Kloroformot neki!
5: Úgy. Ég veled,
3: Moszkva. A jó kis kloroform.
5: Nem látom többé a proletárokat, meg a krakkói kolbászt. A kutyák béketűrése visz a mennybe. Sintér testvérei, hát miért bántotok?
9: Ó, áldalak, te tiszta hajlék! Ó, áldalak, te tiszta hajlék!
5: Mi ez rajtam? Ez a fehér. Jaj, nagyon! Egyáltalán nem fáj az oldalam.
9: Érzek, itt él egy szűz, tiszta lélek.
3: Te, utcakölyök. Hát miért haraptad meg Bormentál doktort, ha? És miért törted össze az üvegeimet most? Jó van, na, magadhoz tértél. Most csak feküdtök fej.
8: Hogy bírt ide csalni egy ilyen ideges kutyát, professzor úr?
3: Kedvességgel. Élőlénnyel más módon nem is lehet bánni. Egy élőlénynél a terror semmit se ér. Ezek is nagyon tévednek. A terror nem segít rajtuk. Nem, kérem, nem segít. A terror teljesen megbénítja az idegrendszert.
5: Ki lehet ez?
3: Zina, vettem ennek a mocskos gazembernek krakkóit. Majd adjon neki, ha elmúlt az émegése.
7: Krakkóit? Azt inkább én eszem meg.
3: Hogyne, én eszlek meg téged, te. Felnőtt lány, de mint egy csecsemő mindent a szájába venne. Az emberi gyomornak az méreg.
9: Oly csoda fár, több nincsen, ott leszel majd ennyi.
3: Nincs semmi baj. Jó.
10: Na, gyerünk rendelni. Zina, engedd be a betegeket. Bormentál a telefont. Feküdj, gombolt. Ki az első?
11: Alázatos tiszteletem, professzor úr. Ha?
12: Ennek teljesen zöld a feje. Ki ez?
3: Ho-ho, rá se lehet magára ismerni, barátocska.
11: Ön mágus, professzor úr.
3: Vegye le a nadrágát, barátocska.
11: Igen.
5: Micsoda alak. Uram, atyám.
3: Hogy alszik?
11: Az igazat megvalva egyáltalán nem alszom. Az igazat megvalva minden éjjel 3 édes kis macska.
12: Macska?
11: Júj!
2: Csúj! Hol?
10: Megnyúzlak te! Ne félj, nem harap.
2: Én nem harapok.
11: 25 éve nem volt ilyen. Utoljára Párizsban a rű...
10: És mitől zöldült meg?
11: A Prolet Kozmetik. Ezt adták nekem hajfesték helyett. Prolet Kozmetik. Be kéne verni a pofájukat. Most mit tegyek? A munkahelyemre nem merek bemenni. Zöld hajjal. Harmadik napja lógok. Édes professzor úr, ha kitalálna egy olyan módszert, hogy a haj is megfiatalodjon.
10: Nem megy minden egy csapásra, barátocskám. Na de a sebe az gyönyörű. Oly csoda vár, több nincsen. Ott lesz a majd a öltöset.
11: Már mennék, mégsem mennék. Úgy fáj a bűnös csók. Igazi, professzor úr. 1, 2, 3, 500 rubel. És köszönöm. Nagyon-nagyon köszönöm.
10: Isten áldja, barátocskám. És legyen óvatos.
11: Sose féltsen, professzor úr.
5: A következő betegnél az életkor rosszul van megadva. Valószínűleg 54-55.
10: Küldheti, doktor. Nagyságos asszonyom, hány éves?
4: Professzor úr, esküszöm. Ha ön tudná... Hogy...
10: Azt kérdeztem, hány éves?
4: Becsület szavamra. 45.
10: Nagyságos asszonyom, engem várnak, ne tartson fel, kérem.
4: De csak is kizárólag önnek, mint tudományos hírességnek. Esküszöm.
10: Hány éves?
4: 51.
10: Levetkőzhet, asszonyom.
4: Esküszöm, professzor. Ez a múlva. Úgy vallok önnek, mintha gyónnék.
10: Vállok, te tiszta hajvé.
4: Ez az utolsó szenvedély az életemben. Olyan gazember. Hamis kártyás, egész Moszkva tudja. Nem tud kihagyni egyetlen kis macskát sem.
10: Macska? Hol? Gombocs. Na, lássuk csak, asszonyom, lássuk csak. Igen, igen, igen. Nagyságos asszonyom, egy majom petefészkét fogom beültetni önnek.
4: Egy majomét?
10: Rengeteg vér, rengeteg dal, rengeteg vér, rengeteg dal.
4: És mikor lesz vér, rengeteg dal.
10: Hétfőn. Reggel befekszik a klinikára, és a tanár segédem Bormentál doktor előkészíti.
4: Jaj, nem akarom. A klinikán... Hát,
10: tudja, a lakásomon csak kivételes esetekben végzek műtétet. És az kicsit drága is. 500 rubel.
4: Nekem megfelel, professzor úr.
10: Akkor hétfőn, itt viszontlátásra, nagyságos asszonyom.
4: Isten áldj, professzor
2: úr. De jó itt. Nagyon jó. Hogy kerülök én ide? Hiszen ha csak füttyent, olyan kutyát kap, hogy ohohó. De neki én kellek. Talán mert szép vagyok.
5: Professzor úr, ez a két úr...
10: Mi a parancsok, uraim?
2: Ezek inkább elvtársak.
13: Magához jöttünk, polgártársa, a következő ügybe...
10: Uraim, nem kéne kalucsi nélkül járniuk ilyen időben. Először is megfáznak. Másodszor pedig összejárják a szőnyegeimet.
14: Először is. Nem vagyunk ura.
10: Először is maga férfi vagy nő?
13: Nem, mindegy, elvtárs.
14: Nő vagyok.
10: Ez esetben magán tartatja a sapkáját. Ön pedig, igen tisztelt uram, vegye le a fejfedőjét, kérem. Köszönöm szépen.
13: De nem vagyok igen tisztelt úr.
14: Mi azért jöttünk magához.
10: Mindenek előtt ki az a mi?
13: Mi? A ház új lakóbizottsága. Én, Schwonder, ő, Vyazemszkája.
10: Magukat költöztették be Fyodor Pavlovics Szablin lakásába?
13: Minket?
10: Teremtő, a ház elvezett.
14: Gúnyolódik, professzor?
10: Milyen ügyben jöttek? Mondják el minél gyorsabban, mert várnak a betegei.
13: Mi a ház vezetősége, a ház lakóinak közgyűléséről jövünk, ahol is a ház lakásaiban történő lakótér csökkentés kérdése szerepelt a napi...
10: Gombóc maga érti? Ki szerepelt? És hol? Próbálja meg világosabban kifejezni a gondolatait.
13: A lakótér csökkentés szerepelt. A közgyűlés megvizsgálta a kérdést, és arra a végkövetkeztetésre jutott, hogy nagyjában és egészében mértéken felüli területet foglal el.
10: Ki?
13: Ön. Egyedül lakik 7 szobában.
2: Az egyik szobácskáról lemondhatnánk. Nagyon veszélyesek.
10: Egyedül lakom és dolgozom 7 szobában, és szeretnék egy 8-at. Szükségem van egy könyvtárszobára.
13: Egy 8-at. Ez jó.
14: Ez leírhatatlan.
10: Nézzék csak. A várószoba, ami egyben könyvtár, aztán az ebédlő, a dolgozószoba az 3, a vizsgáló 4, a műtő 5, a háló 6, és a személyzeti szoba 7. Hát láthatják, nem elég. Na jó, mindegy. Hívhatom a következő beteget?
14: Elnézést!
13: Elnézést, a közgyűlés nevében felszólítom, hogy önként a munkafegyelem értelmében mondjon le az ebédlőjéről, és a vizsgálóról is. A vizsgálót jól egybe lehet kötni a dolgozóval.
10: Úgy. És hol étkezzem?
14: A hálószobában.
10: A hálóban egyek, a vizsgálóban olvassak, a személyzeti szobában operáljak, és a várószobában vizsgáljak. A nyulakat meg a fürdőszobában boncoljam. Hát nem. Én az ebédlőben fogok ebédelni, és a műtőben műteni. Közöljék ezt a közgyűlésen. És alázatosan kérem önöket, hogy foglalkozzanak a saját dolgaikkal.
13: Akkor professzor, felsőbb szerveknél fogunk panaszt emelni magára.
10: Aha. Vagy úgy. Kérem, várjon önök egy percig.
2: Ez aztán kemény fickó. Tisztára olyan, mint én. De megkapják most tőle. Még nem tudom, hogy, de nagyon megkapják. Azt a Svonder nevűt elkapnám a csizmája fölött. A térd alatt én.
10: Piotr Alekszandrovicsal szeretnék beszélni. Piotr Alekszandrovics? Köszönöm, én jól. A műtétje elmarad. Hogy? Végleg elmarad. Mint ahogy az összes többi műtét is. Itt van nálam egy férfinak öltözött nő, zubbonyban, revolverrel, meg egy bizonyos Svonder, és terrorizálnak a lakásomban azzal a szándékkal, hogy egy részét
13: engedje
10: elvegyék.
13: Meg, professzor.
10: Ott kellene önt megoperálnom, ahol eddig nyulakat boncoltam. Beszüntetem a tevékenységem, holnap elutazom. A kulcsokat meg átadom Svondernek, operáljon ő! Aha. De csak egy feltétellel, hogy ezután még csak a lakásom ajtaját se közelítessék meg. A nevemet se ejtsék ki. Igen? Hát akkor a megbeszélt időben. Kivel? Jó, átadom a kagylót. Svonder úr, beszélni fognak magával.
13: Halló? Igen? A lakóbizottság elnöke? De mitől... És a profeát? Hát jó... Ha, igen.
2: Most már üthet is. Vagy amit akar. Én innen el nem megyek.
14: Én, mint a ház kulturális vezetője...
10: Vezető nője.
14: Szeretném felajánlani önnek, hogy vegyen néhány folyóiratot a német gyerekek javára. Fél rubel darabja.
10: Nem veszek.
14: Miért utasít vissza?
10: Nem akarok venni.
14: Nem érez együtt a német gyermekekkel?
10: Együtt érzek.
14: Sajnálja rá a fél rubelt?
10: Nem sajnálom.
14: Akkor miért nem vesz?
10: Nem akarok.
14: Tudja, professzor, ha ön nem lenne európai híresség, és ha nem léptek volna közbe az érdekében, a legfelháborítóbb módon...
13: Elvtársnő.
14: Olyan személyek, akiknek még utána fogunk nézni, akkor le kellene önt tartóztatni.
10: És mi okból?
14: Ön gyűlöli a proletariátust.
10: Úgy van. Nem szeretem a proletariátust. Doktor, kérem a következőt. Megengedik?
15: Uraim.
7: Az ebédlőben eteti a kutyát, aztán majd kalácssal se lehet kicsalogatni innen.
10: Nem baj, ki van éhezve gyomorult? Tessék, gombóc, rostélyó, szereted?
2: Meg kell kóstolnom.
10: Doktor, még egy kis rákot?
16: Pompás.
2: Szeretem a rostélyost.
10: Jegyezze meg, doktor. Hideg előételt és levest csak azok a nemesek esznek vodkához, akiket még nem volt idejük megölni a bolsevikoknak. Az olyan ember, aki csak egy kicsit is ad magára, meleg előételt eszik.
16: Páratlan.
10: Na, és még egy fontos dolog. Ha azt akarja, kedvesem, hogy az emésztése is jó legyen, fogadjon meg egy szíves tanácsot. Ne beszéljen evés közben bolsevizmusról és orvostudományról. Ja, és sose olvasson étkezés előtt szovjet újságot.
16: De hiszen más sincs.
10: Hát akkor semmilyet se olvasson. Tudja, 30 esetben végezte megfigyeléseket a klinikán. Na és mit gondol? Azok a páciensek, akikkel szándékosan naponta olvastattam a Pravdát, elkezdtek fogyni. Rossz térdreflex, étvágytalanság, szorongás.
16: Az ördögbe. Még egy kis vodkát, professzor úr.
10: Merci.
3: magának is töltsön. Ez házi vodka, Zina főzte, 40 fokos.
16: Azt mondják, a 30 fokos is egész jó.
3: Csak hogy a vodka akkor vodka, ha 40 fokos. Ez egy. Kettő, csak a jó Isten tudja, hogy ezek mi mindent kevernek bele. Egészségére.
16: Egészségére, professzor úr.
3: Maga meg tudja mondani, mit fognak még kitalálni?
16: Mindenre képesek.
3: Zina, mi ez?
7: Lakógyűlés van, professzor úr.
3: Elvégeztetett. Először minden este éneklés, aztán eldugul a lefújócső, utána leáll a központi fűtés.
7: Ugyan, csak emészti magát.
3: Micsoda ház volt ez?
16: Ezek most nagyon megváltoztak.
3: Kedvesem, maga ismer engem, ugye ismer? Tudós vagyok, a tények és megfigyelések embere. Ha én egyszer egy kételt fölállítok, annak van valamilyen alapja. Jelen esetben az alap a ház kalucsni tartója.
16: Érdekes.
5: Hülyeség. Kalucsnira még sose építettek elméletet. De ez az ember csodálatos.
3: Tessék kérem. 1903 óta lakom ebben a házban. És ez alatt az idő alatt, egészen 1917-ig nem volt egyetlen eset sem, egy se, hogy a kapu alól eltűnt volna akár egyetlen pár kalusni is. És vegye figyelembe, hogy ebben a házban 12 lakás van, és hozzám betegek is állnak. 17 márciusában egy szép nap eltűnt az összes kalucsni, köztük az én két párom is, valamint három bot, egy kabát és a portás szamovárja. Azóta a kalucsni tartó megszűnt létezni. Kulcsra kell zárni a kalucsnikat. Na és a szőnyegeket is felszedték a főlépcsőn. Kinek kell ez? Csak nem a Karl Marx rendelte így? Csak nem a Karl Marxnál van valahol kimondva, hogy a proletárnak kalucsnit kell lopni, és össze kell sározni a márványt? Na és akkor még a gőzfűtésről nem is beszéltem. Tudtam, hogy az se tiltja a marxizmus. Nem szeretek likőrt inni ebéd után. Ellenzít. És árt a májnak.
16: Különben nem is értem, miért lopták el. A proletariátus nem hord kalucsnit.
3: Szó sincs róla. A proletár igenis hord kalucsnit. És az a kalucsni az enyém. Ugyanaz a kalucsni, ami 17 tavaszán eltűnt. Sőt, virágot is lop a proletár, mert ha nem így lenne, nem vitték volna el a cserepeket a lépcsőfordulóból. A Szent Julien elég jó bor. Kár, hogy most nem lehet kapni.
16: Ez a vég, professzor úr. Az összeomlás. Zűrzavar.
3: Ön legyen az utolsó, aki szájára veszi ezt a szót. Csak káprázott fantazma. Ki az a zűrzavar? Egy boszorkány, aki kampusbottal beveri az összes ablakokat és kikapcsolja a közvilágítást? A zűrzavar egészen más. Ha én, ahelyett, hogy minden este operálnék, karénekelek a lakógyűlésen, akkor az zűrzavar. Ha bemegyek a mellékhelyiségbe, és már megbocsásson a kifejezésért, a klozet mellé vizelek, és így tesz maga és Zina is, akkor ide beszökött a zűrzavar. Következésképpen a zűrzavar nem a klozettokban van, hanem a fejekben. És amikor ezek azt fújják, hogy harcolj a zűrzavar ellen, nekem nevetnem kell. Ez ugyanis azt jelenti, hogy saját maguk ellen kell harcolniuk. De két úrnak nem lehet szolgálni. Különösen olyan embereknek, doktor, akik 200 évvel vannak lemaradva Európától, és a mai napig nem tudják rendesen begombolni a nadrágjukat.
16: Ellenforradalmi dolgokat tetszik mondani. Ha meghallja valaki, veszélyes.
3: Nincs ebben semmi veszélyes. Semmi ellenforradalom. Mellesleg ez az ellenforradalom is egy olyan szó, amit képtelen vagyok elviselni. Abszolút nem lehet tudni, hogy mit jelent.
16: Köszönöm. Az ebédet is. Ma este tényleg nincs rám szüksége, professzor úr?
3: Nincs, kedvesem. Ma nem csinálunk semmit. A nyúl megdöglött, a nagy színházba pedig az Aida megy. Elmegyek, rég nem láttam. Szeretem. Emlékszik a duetre? Maga meg csak legyen résem. Mihelyt akad egy megfelelő tetem. Ki az anyagokat, és egyenesen hozzám.
16: Úgy lesz, professzor úr. Viszontlátásra.
3: Isten áldja, kedvesem. Egyelőre megfigyeléssel ott tartjuk ezt az utcai neuraszténiást. Hadd gyógyuljon be az oldalon.
15: Aggódik értem. Jó ember. Már tudom ki ő. A kutyamesék varázslója. Mert az nem lehet, hogy mindez csak állatom.
3: Holnap sétálunk. Zina majd vesz neked egy szép pórást.
15: És ha mégis...
3: Antonius
15: völgyedék... A sejem lámpaernyő. A meleg. A rostélyos. És jön megint a kapuhaj. A hideg. Az égkop. A rossz emberek. Szegény állat. Szenved nagyon.
12: De jó nekem, megjött a gazdám. A póráz, itt a póráz, mehetünk sétálni.
3: Műtünk, Zina. Ha a doktor jön, beereszted, attól kezdve senkit, a csengőt kikapcsolod, a telefont kihúzod.
12: Én is itt vagyok, Gombóc. Van egy bolhám, ez az utolsó. Ezt még kikefélheti. Megyünk sétálni. Miért veszi le a kabátját?
3: Zina, megjött a doktor. Aztán kérem a köpenyem.
4: Már is.
12: Ez? Nem bírom a fölfogást.
16: Gyorsan, Zina, a köpenyem, hagyja a táskát.
4: Bocsánat.
16: Azt én viszem be.
4: Jól van, na.
12: Mi van a táskában? Vérszagot érzek.
3: Mikor halt meg?
16: Mész innen, kutya. 3 órája.
12: Van nekem nevem is, Gombóc. Ki halt meg?
3: Gyorsabban, doktor, könyvprögök, gyorsabban.
12: Nem visz sétálni? Na jó, nézheti majd a kalucsniát. Szét lesz rágva. Már úgyis kénytelen volt 2 új párat venni, most majd vehet egy harmadikat.
3: Kész, jöhet a kutya.
4: Gombóc, ide.
12: A műtőbe. Miért? Az oldalam már begyógyult. Itt vagyok, tessék. Miért nem néznek a szemembe? Bormentál? Ez bűntény. Zina! Nem néz rám. Gazdám! Nem muszáj simogatni. Ez nem igazi simogatás, ne strapálja magát, úgyse tudnék védekezni. Maguk 3-an vannak egyel. Szégyeljék magukat. Mi ez a rossz szag? Jaj, legalább tudnám, mit fog... Mitől émelgek így? Mitől félek?
3: Gyorsabban, gyorsabban ezzel a kloroformban.
12: Ne! Büdös! Szédülök! Galosz tevő!
16: Tarts a Zina!
12: Nézzék, egy tó. Hogy jön ide egy tó? Csónakok, és azok rózsaszín kutyák. Csónakáznak. Jó napot. Nézze, doktor! Csónakáznak. Szeretem magát, doktor.
3: Engedje meg, hogy bemutassam a munkatársamat, dr. Bormentál. Doktor, ez itt régi barátom, Vasilij Vasiljevics Bundarev, a Moszkvai Állatorvosi Mintaintézet igazgatója.
17: Örvendek. Hol van?
3: A páciens? Kedves barátom, mielőtt megnézni a kutyámat, kérem, engedje meg, hogy elmondjunk róla pár dolgot.
17: Bizonyára nagyon a szívéhez nőtt.
3: Hát, kedves kutya volt. Bár kisé ravasz.
17: Volt?
3: Olvassa a Bormentál.
16: A kutya 1924. december 15-én került hozzánk. Körülbelül 2 éves hím korcs. Szőrzete ritka, csomós, barnás, világosabb foltokkal. Tejszínű farok. Jobb oldalán friss égési sebek. Alul táplált. December 22-ére a sebek begyógyultak. Az állat erősen meghízott. December 23-án este a professzor úr Európában először végrehajtotta a következő műtétet. Kloroformos narkózis alatt eltávolította gombóc ivarmirigyeit.
17: Gombócnak hívják? Folytassa csak.
16: És a helyükre emberi ivarmirigyeket ültetett, amelyek egy a műtét előtt 4 óra 4 perccel elhalálozott 28 éves férfitől származtak. Rögtön ezt követően a koponyatető meglékelése után eltávolítottuk az agyalapi mirigyet, és a helyébe az említett férfitől származó agyalapi mirigyet ültettük be.
17: Érdekes. Nagyon érdekes.
16: A műtét célja földeríteni az agyalapi mirigy átültethetőségét és a továbbiakban ennek hatását az emberi szervezetre, annak esetleges megfiatalítására. A műtét utáni éjjelen ismétlődő vészes pulzus csökkenés. Hatalmas dózis kámforinjekció. 24-én javulás. Hőmérséklet 42 fok. 25-én ismét rosszabbodás. Alig tapintható pulzus. Végtagok hűvösek. Pupilla nem reagál. Adrenalin a szívbe. 26-án némi javulás. Táplálék csövön át. 27-én pupillák reagálnak. 28-án jelentős javulás. Étvágy. 29-én
17: tegnap
16: váratlanul a test két oldalán és a homlokon szőrzethullás tapasztalható. Este megjelent az első ugatás. Figyelmet érdemel a hangszín módosulása, a tónus mélyülése. December 30. A szőrzet hullása általános kopaszodás jellegét ölti. Reggeli súlymérés váratlan eredményt ad. 30 kilogramm. Talán a csontok meghosszabbodása miatt. Kolosszális étvágy.
17: Úgy.

0: mondtam volna, hogy söröző. Azt mondtam...
1: A... Söröző.
2: Ó.
1: Engem konziliumra hívtak. Én vagyok Moszkva első állatorvosa. Ismerem az összes létező kutya összes létező betegségét. De kedves barátom...
0: De?
1: Hát ez nem kutya.
0: Hát mi?
3: Még egy rundot.
0: Azt hiszem, megbolondulok.
3: Gyerekeknek a legjobb ajándék.
0: Professzor úr, gyorsan, ide! Professzor úr!
4: Miért kiabál, doktor?
0: Két lábon áll, majdnem akkora, mint én.
4: Gombot.
3: Amerika beismeri.
4: Köröntöm.
0: Professzor úr, mi történt? Rosszul van? Elájult.
3: A történelem majd igazol minket.
5: Ez a kis borogatás jót fog tenni.
3: Köszönöm. Köszönöm, Zina. És senkinek egy szót se. Menjen csak. Egy szót se. Doktor, tévedtem. A műtét nem megfiatalodást idéz elő, hanem emberré válást. Tévedtem.
0: De ez még nagyobb felfedezés. És Gombócból egy kiváló személyiséget fogunk nevelni.
3: Gondolja? Ki volt az az ember?
0: Akinek a mirigyeit?
3: Az. Ki volt?
0: Azonnal. Megvan. Csugunkin. Klim Grigorjevics. 28 éves, nőtlen, bolsevik szimpatizáns. Háromszor állt bíróság előtt, de fölmentették. Első alkalommal bizonyítékok hiányában, másodszor a származása miatt. Harmadszor 15 év kényszermunka fölfüggesztve. Lopások. Kisnövésű, rossz testalkatú. Megnagyobbodott máj. Alkohol. Halál oka. Kéztúrás a szívbe. Egy sörözőben.
3: Na, burzsujok.
0: Kopogjon, ha be akar jönni.
4: Nyald ki.
3: Ez érti, amit mondunk neki.
4: Kap be.
3: Szabályosan válaszolt magának. Figyeljen. Gombóc, ne káromkodjon.
4: Anyád.
3: Hagyja abba. Nem bírom elviselni a káromkodást.
4: Kopletet tettünk.
3: Ki innen? Most mit csináljunk? Hú, általak te tiszta hajlék. Moszkva konfekció. Ó, áldalak, te tiszta hajlék. Megkérem, doktor, vegyen neki fehér neműt, nadrágot és zakót. Szentséges áhítatot érzek, itt él egy szűz, tiszta lélek.
5: Mindig mellé pisil, szétszórja a szotyolát, és egész nap kerülget. Megfog.
4: Küldd be, kérlek. Miért nem veszi le a karusniát, ha bejön a szobába?
6: Ez nem karusni. Ez lakcipő. Na menjen ki az utcára, mindenki ilyen bejár. Miért volnék ilyen rosszabb a többinél?
3: Micsoda alak? Holnap elmegy és vesz egy rendeset, érti? Azt kérdem, érti?
6: Értem.
3: És nézze meg magát a tükörben, hogy néz ki? Egy strici, és ne dobja a csikkeket a padlóra, százszor kérem. Többet egy árva káromkodást ne halljak a lakásban. És ne köpködjön. A WC-t használja rendesen. Zinát hagyja békén. Ki mondta azt egy betegemnek, hogy kutyát operáltat belőle, ha nem ad magának vodkát?
6: Maga apuka. Valahogy nagyon is sok dolgot tilt meg nekem.
3: Apuka? Ki?
6: Mit akarnak maguk mind? Ne köpködjek? Mi van itt? Miért nem hagynak?

0: tudnak élni.
1: Az apukáról meg csak annyit, hogy nem kellett volna.
0: Kértem én, hogy operáljon meg?
1: Szép dolog. Elkapnak egy állatot, azt összevagdalják a fejét. Aztán még ők utálkoznak.
0: Lehet, hogy nem is adtam engedélyt a műtétre. És a rokonaim se.
2: Szeretném, ha elolvasná ezt a könyvet.
1: Robinson.
2: Csak vigyázzon rá, kérem. Kedvenc könyvem volt gyerekkoromban.
1: Jó. És ha meghalok a maguk kése alatt?
0: Mit tud erre mondani, elftárs?
2: Én magának nem vagyok elftárs.
1: Na ja.
0: Tudjuk. Mi egyetemre nem jártunk, mi 15 szobás fürdőszobás lakásban nem laktunk.
1: Csak hogy azok az idők
0: már el vannak múlva.
2: Agyrém.
0: És igazolványt mikor adnak?
2: Miről? Kiről? Tudja egyáltalán, hogy ki maga?
0: Már megbocsásson, de hogy gondolja, hogy papírok nélkül? Egy embernek szigorúan tilos papírok nélkül létezni. És be kell jelentkeznem. Már szólt a lakóbizottság.
2: És mit szólt az a kiváló gyülekezet?
0: Megvédik az érdekeket.
2: Na persze. És kinek az érdekeit, ha szabad...
0: Tudjuk kiét. A dolgozó népét.
2: Maga mitől dolgozó?
0: Tudjuk, hogy burzsúj nem vagyok.
2: Ne hülyéskedjen, kérem!
0: Valamit nem értek, kérem. Nekem tilos káromkodni, maga meg azt mondja hülye.
1: Lehet, hogy csak professzoroknak szabad káromkodni a szovjet hatalomban?
0: Nem bírom épéssel.
2: Bocsásson meg, mégis minek az alapján jelentsen be? Az abrosz alapján? Ne felejts el, hogy maga egy váratlanul megjelent lény, egy laboratóriumi lény. Neve sincs, csak az, hogy Gombóc.
1: Hajlandó vagyok fölvenni az öröklött nevemet.
2: És pedig...
1: Gombos.
3: Teremtőm,
2: mi ez már megint?
3: Macska, hol lehet?
4: A fürdőszobában kergeti az az ördög!
2: Mondtam, hogy ne legyenek macskák!
3: Szina kedve, szedje össze magát és nyugtassa meg a betegeket a váróban!
2: Azonnal nyissa ki!
3: Gombos, nyissa ki! Hall engem?
4: A macska! Kiugrott a szellőzőn!
3: Nem lehet kinyitni, biztos magára zárta a biztonsági. Csap meg, kiszakad.
5: Doktor, hány beteg van ma? Mindenkit elküldeni.
3: Nyissa ki!
2: Azonnal! Legyen szíves! Kijönni! Miért zárkózott-e? A perdekben nem hallom, zárjál a vizet!
5: Zsina, hívja fel a Fyodort!
2: Nem értem, mit csinált?
6: Bezártam az ajtót!
2: Hát akkor nyissa ki!
6: De ha nem nyílik a rohadék!
2: Ott van egy gomb! Nyomja lefelé! Le!
6: Nem látom!
2: Hát gyújtsa meg a lámpát!
5: Hát ez megveszett.
6: Az a látkozom, kandúr összetörte a lámpát! Én megpróbáltam elkapni a lábát a gazembernek, közben a csap kijött! Most meg nincs meg!
3: Elküldtem a betegeket. Micsoda szégyen!
4: Szűz anyám! A víz!
7: Jön ki az ajtó alatt! Tiszteletem, professzor úr! Ki kell nyitni, hogy eltömhessem a csapot?
2: Gombos! Nyissa ki!
3: Törjük be az ajtót! Egy, két, hát!
1: Megverok.
2: Baró.
3: Engedje oda Fyodort! El kell tömni a csövet!
4: A parketta! Vége a parkettának!
8: Kérem, én a professzor úrhoz jöttem!
3: Ma nincs rendelés, a professzor úr beteg!
8: Igaz, hogy csináltak egy beszélő kutyát?
3: Legyen szíves elmenni az ajtó elől, csőrepedés van!
8: És akkor mikor van rendelés? Én csak egy percre!
3: Nem lehet, a professzor úr ágyban, a fürdőben csőrepedés. Legyen szíves holnap! Zina, kedvesem, innen törülje, különben kimegy a lépcsőházba!
4: Nem veszi fel a rongy!
7: Csak szóljon ki, majd bödrékkel fölmeregetjük. Rögtön!
9: Takarítanak! Mikor lesz a műtétem?
3: Csőrepedés van!
5: Agyrém!
9: Átmennék kalucsmiban.
3: Nem lehet, legyen szíves holnap.
9: De be vagyok jelentve.
3: Holnap?
7: Sikerült! Alig bírtam eltömni akkora nyomást.
4: Mi a fenének kergeti szét a vizet az egész lakásban? Maga! Kutya! Öntse a kagylóba!
5: Ne bánj! Zárja be az ajtót, doktor! És vegyen fel egy kalucsnit!
3: Már úgyis vizes a lábam.
2: Teremtőm!
3: Micsoda kártékony állat!
2: Kiről beszél, ha szabad kérdeznem?
3: A kandúrról beszélek!
10: szarházi.
2: Tudja, Gombos, soha életemben nem láttam magánál pimaszabb élőlényt. A maga művelzés még magának áll följebb. Elmaradt a rendelése. Fogja, Fyodor.
7: Alázatosan köszönöm.
3: Zina, majd ad magának egy teát.
7: Alázatosan köszönöm, de van még valami, már megbocsásson. Gombos polgártárs virágcserepeket dobált. A hetes lakásban egy ablak...
2: Mennyi?
7: Másfél rubel.
3: Macskára?
7: A főbérlőre. Alázatosan köszönöm, professzor úr. Gombos a maguk zináját ölelgette a gangon, a gazda meg észrevette. Erre elkezdte körbe kerget.
1: Közönséges személyzet. De úgy fönhordja az orrát, mint egy komisszárnő.
4: Mit mond? Hogy merészel megint?
2: Megvalom, Zinusa, de csak a vízzel törődj. Minden szépen eligazítunk.
4: Hogy merészel?
2: Hogy te micsoda liba vagy? Ki gondolta volna?
7: Engedhessék meg. Én csak magát sajnálom, professzor úr.
2: Zinusa, legyen szíves, adjon nekem még egy kis halat.
4: Igen.
3: A többieket is meg kell kínálni, először a professzor urat, aztán engem legvégül tölthet magának.
1: A partedlit ide, a szalvettát oda, és bocsásson meg, meg legyen szíves, meg az a merci. De hogy valamit rendesen csinálnának, azt nem. Mint a cári rezsimbe. Maguk kínozzák magukat.
3: Mi az, hogy rendesen? Engedje meg, hogy megkérdezzem.
1: Ne. Emelem porrom is, hát kiválom, hogy mindenki...
3: Maga is.
2: A múlt. A múlt. Itt már nincs mit tenni. Klím.
3: Gondolja, professzor úr.
2: Meg vagyok győződve róla. Klím. Még egy kis vörös bort, doktor.
3: Merci.
1: Nem kérek. Én vodkát iszok.
3: Egészségére, professzor úr.
2: Magának is, doktor.
3: Nos, Gombos úr, mit csinálunk ma este?
1: Cirkuszba megyünk.
2: A maga helyében legalább egyszer elmennék színházba is. Minden nap cirkusz. Az eléggé unalmas lehet.
1: Nem megyek színházba.
3: Mi baj a színházzal?
1: Csak mórikálnak. Beszélnek. Tiszta ellenforradalom.
2: És a Robinsont olvasta már?
1: Már így is csak olvasok, olvasok.
2: Zina, vidd el gyermekem a vodkát. Nincs már rá szükség.
4: Viszem.
2: Na és mit olvas?
1: Azt a... Na, hogy is hívják azt a Engels levelezését, az a... Na, hogy hívják azt a Kauszkiva?
2: És mit tud mondani az olvasottakról?
1: Nem értek vele egyet.
2: Kivel? Engelszel vagy Kauszkival?
1: Egy, két, három! Egy,
2: oly csoda vár, több nincsen.
1: És mit javasol maga? Mit kell itt javasolni? Fogni kell, és szétosztani mindent. Mert mi van? Az egyik hét szobában lakik egyedül, és 40 nadrágja van. A másik meg kapuaj balszik, és a szemetet úrja ennivalóért.
2: Maga a fejlődés legalacsonyabb fokán áll. Maga még csak most kezd kialakulni, egy gyönge értelmi képességű lény.
3: Professzor.
2: Minden cselekedete teljesen állati, és megengedi magának, hogy tanácsokat osztogasson a tulajdonformák átrendezéséről, és közben megeszi a fogpasztát.
3: Három nappal ezelőtt.
2: Magának hallgatni kell, és megfogadni, amit mondanak magának. Tanuljon, kérem! Apropó, melyik állat adta magának azt a könyvet?
1: Magának mindenki állat.
2: Sejtem már.
1: Bonderev társ, de nem állat. Azért adta, hogy fejlődjek.
2: Zina, van valahol egy könyv, annak az Engelsnek a levelezése Kauszkival, a tűzre vele.
4: Engels, Kauszki, tűzbe!
1: Könyvtár is!
2: Bondert meg föl kéne akasztani az első fára.
3: Nicht vor dem Kind.
2: Ugyan. Doktor, megkérem, vigye el cirkuszba. Csak az Isten szerelmére nézze meg a műsort. Nincsenek-e benne macskák?
10: Hogy engedtetik be azokat a szarháziakat a cirkuszba?
11: Ó, hát oda mindenféléket beengednek.
2: Szerencse, hogy a megboldogult Klim nem kedvelte a konyakot. Egészségére.
3: Konyakot? Citrommal. Egészségére. Sose fogom elfelejteni, ahogy éhező diákként megjelentem a professzor úrnál, és elhelyezett a klinikáján. Maga nekem sokkal több, mint egy professzor. Én tisztelem önt. Megengedi, hogy megöleljem és megcsókoljam.
2: Igen, kedvesem.
3: Isten bizony,
2: nagyon profe. Meg vagyok hatva. Meg vagyok hatva. Köszönöm, köszönöm. Kedvesem, én néha kiabálok magával műtét közben, de bocsássa meg egy öregember lobbanékonyságát, hiszen valójában olyan magányos vagyok. Uhaldolok, te puszta hajlók.
3: Professzor úr, nem szégyeli magát? Ha nem akar megsérteni, akkor így ne beszéljen többé.
2: Köszönöm, köszönöm, köszönöm, köszönöm. Szent Anílus völgye nékünk a... Köszönöm, köszönöm. Én is megszerettem önt. Ön tehetséges orvos.
3: Professzor úr, én mondom magának, természetesen én nem merek tanácsot adni, de nézzem magára. Ön teljesen tönkrement. Így nem lehet dolgozni.
2: Abszolút nem lehet.
3: El tudom képzelni, milyen rémes dolog sülhet ki ebből. Nincs más kiút?
2: Ne vigyen a kísértésbe. Ne is beszéljen. Oda se figyelek. Hajnali 3. Kér még konyakot. Én is. Tudja, mire nem rájönnének? Mi ezt nem úsznánk meg tekintettel a származásunkra. Még büntetlen előélettel se. Mert ugye önnek sem megfelelő a származása, kedvesem.
3: Már hogy is lenne? Apám vizsgálóbíró volt Vilnóban.
2: Na tessék, hát rosszabbat elképzelni se lehet. Egyébként az enyém még rosszabb. Az apám protopresbiter. Merci? Szentséges áhítatot érzek, itt él egy szűz tiszta lélek.
3: De ön egy világhíresség, önt egy ilyen vacak, egy ilyen alak miatt magához se érhetnek, könyörgök.
2: Annál inkább nem teszem meg.
3: De miért?
2: Mert maga viszont nem világhíresség.
3: Már hogy lennék?
2: Na látja. És katasztrófa esetén egy kollégát cserben hagyni, magamat meg kimenteni a világhírű ügyén, már megbocsásson. Én moszkvai diák vagyok, nem gombos.
3: De ez mégiscsak a mi kísérleti állatunk. Ha ön nem akar, majd adok neki patkánymérget én. A saját kontomra.
2: Nem. Ezt nem engedem meg magának, kedves fiam. 60 éves vagyok, adhatok már tanácsot magának. Sose kövessen el bűnt senki ellen. Öregedjen meg tiszta kézzel.
3: De ha Schwonder még jobban megdolgozza, teremtő Isten, még csak most kezdem fölfogni, mi lehet még ebből a gombosból.
2: Úgy? Csak most? Én 10 nappal a műtét után már tudtam. Úgy bizony.
3: Kutyaszívű ember.
2: Nem. Nem. Doktor maga óriási hibát követel az Istenért. Ne rágalmazza a kutyákat. A macskák az ideiglenes dolog. Csak 2-3 hét, na meg önfegyelem kérdése, biztosíthatom.
3: És miért nem most?
2: Na de leendő Bormentál professzor, ez elemi dolog. Hiszen az, amire így nem lóg a levegőben, mégiscsak egy kutya agyába van ültetve. Hagyjon neki egy kis időt, hogy befogadja. Ezek már csak a kutyaság utolsó maradványai. És a macskaüldözés még a legjobb, amit csinál. Ma ellopott tőlem 20 rubelt, meg a kedvenc botomat, amire az volt vésve, hogy...
3: Igen, tisztelt és drága professzor urunknak a hálás osztályos orvosok.
2: Bár azt a botot én még megtalálom. Szóval Az egészben pont az a szörnyű, hogy már nincs kutya szíve. Klém. Klém. Klém.
0: Eldöntöttem. Megölöm.
2: Megtiltom. Rengeteg vér, rengeteg dal. Ha, citromot is tegyen a konyakjában.
0: Merci.
12: Parancsoljon.
2: Tudatában vagyok, hogy egészen kivételes időpontban fogad engem, professzor.
12: Tudja, az az igazság, hogy mostanában egyáltalán nem rendelek bizonyos kellemetlenségek miatt. No, csak nem újultak ki a fájdalmai, kedvesem. Üljön le.
2: Merci. Semmim se fáj, és a roppant hálás vagyok. Más ügy miatt jöttem. Azért jöttem, hogy figyelmeztessem. Nyilvánvalóan alaptalan az egész, de ez egy nagyon alávaló fráter. Még jó, hogy egyenesen nekem jelentették. Tessék, olvassa el. Érdekes. A háta egészen meghajlott. Azóta. És a haja, mintha megőszült volna.
12: Azzal fenyegetőzött, hogy megöli a lakóbizottság elnökét, Schwander elvtársat, amiből nyilvánvaló, hogy lőfegyvert rejteget, és ellenforradalmi beszédeket tart, és megparancsolta a segédjének, hogy égesse el Engels elvtársat a kályhában, az asszisztense Bormentál biztosan mensevik, aláírás gombos. Hitelesítem, a lakóbizottság elnöke Schwander. Megengedi, hogy magamnál tartsam? Vagy lehet, hogy önnek szüksége van rá a törvényes ügymenethez?
13: Már megbocsasson, professzor. Ön valóban túlságosan lekezel bennünket. Én...
12: Bocsásson meg, kedvesem. Egyáltalán nem akartam megbántani. Ne haragudjon rám. Ez a fickó teljesen kikészített.
13: El tudom képzelni. Micsoda szemét egy alak. Érdemes lenne megnézni.
12: Hát, valóban egész kivételes jelenség. De nem tudom, hol van. Két napja színét se látom.
13: Moszkvában egyenesen legendákat mesélnek önről. 12 kereskedőt tartóztattunk le rémhír terjesztésért. Elárulná, hogy mit tart ebben az üvegben?
2: A kutyám agyalapi mirigye. Még jó lehet valamire.
13: Hát ilyen. És már írni is tud.
2: Tud. Írni azt tud.
14: Jó napot.
2: Megtudhatnám, ki ez a kisasszony? És mi ez a szag?
0: Munkába álltam. Ő a mi gépírónőm. Elveszem feleségül. Velem fog élni.
15: Kisasszony, kérem, jöjjön velem egy pillanatra.
0: Mit akar?
2: Maga addig itt marad, gombos úr.
0: Itt nincsenek urak. Az urak Párizsban vannak.
2: Amíg ez az én lakásom, itt nem lesznek csak urak. Mit akar azzal a papírral, monsieur gombos?
0: A lakásszövetkezet tagja vagyok. Ide van írva. És ebbe a lakásba jár nekem 8,4 négyzetméter.
2: Ezen igazolvány felmutatója a tisztogatási alosztály kóborállatok, macska, stb. Befogását végző részlegének vezetője. Úgy. És ki intézte ezt el magának? Egyébként sejtem már.
0: Hát igen. Schwander. De mit akar a Bormentál az én mennyasszonyomtól?
2: Beszélgetnek. Várjon! Mitől bűzlik ilyen undorítóan?
0: Na és ha bűzlök? Tudjuk mitől. A hivatásom miatt. Tegnap reggeltől estig macskákat folytogattunk. A nőt elveszem feleségül, és maga átadja nekünk a vizsgálót, értve? Majd vizsgálunk az ebédlőbe.
15: Őszintén sajnálom, de hát nem lehet összeállni az első jöttmenttel, mert osztályvezető.
14: Megmérgezem magam. Az étkezdében minden nap romlott hús van, és fenyeget. Azt mondta vörös parancsnok, meg hogy luxus lakásban fogunk élni. Naponta prémium.
0: Elvtársnő! Vasznyecova!
14: Amúgy jóságos a lelki világa. Legalábbis azt mondja.
2: Na lám, jóságos. Áldalak, te tiszta hajrék. Na, jó. Törjön kicsit maga, még olyan fiatal.
14: Tényleg, abban a bizonyos kapuhajban?
2: Nagyon sajnálom. Na, itt van 30 rubel, vegyen valami szépet. Itt él egy szűz tiszta lélek.
14: Nekem azt mondta, hogy a polgárháborúban sebesült meg.
15: Honnan van a homlokán az a sebhely, gombos úr?
0: A kolcsak frontról.
14: Ajas! A gyűrűm!
15: A gyűrűt?
0: Megemlegetsz még engem? Holnap rendezek neked egy jó kis létszámcsökkentést.
15: Minden nap telefonon fogok érdeklődni a tisztogatásnál, hogy elbocsátották-e. És ha egy szép nap azt hallom, hogy igen, akkor magát én lepuffantom.
0: Nekünk is van ám pisztolyunk.
2: Azonnal szedje a csókmókját. Nadrágot, kabátot, mindent. És pusztuljon innét.
0: Hogy?
2: Hordja el magát.
0: Mi folyik itt? Tényleg azt hiszik, hogy nem tudom magukat megfegyelmezni. 8 négyzetméter itt az enyém, és az enyém is lesz.
2: Menjen el!
0: Kezeket föl! Na, süketek? Mormentális!
2: Na, följebb! Gombócs! A porászt! Séta!
4: Baj van, professzor úr?
2: Nincs! Zina!
4: Tessék! Bemenjek!
15: Ne! Figyelj csak! Írsz egy cédulát! A professzor úr betegsége miatt a mai rendelés elmarad! Kérjük a csöngetést mellőzni! A telefont kihúzod! Az ajtót bezárod, a hátsó bejáratot is! A lakást nem hagyod el!
2: A kloroformot!
16: Nélkül.
2: Jó estét! Bocsássák meg, hogy köntösben fogadom az urakat és a hölgyet a lakóbizottságtól, ha jól emlékszem. Á, Schwander úr! Fyodor, maga is itt van. Röstellem, hogy ebben az öltözetben...
16: Ne zavartassa magát, professzor. Igen, kellemetlen. Házkutatási parancsunk van. Továbbá elfogatási parancsunk is. Az eredménytől függően.
2: Ha szabad kérdeznem, kit vádolnak és mivel?
16: Gombos elvtársnak az MKH tisztogatási alosztály részlegvezetőjének meggyilkolásával. Önt, dr. Bormentált és Zinaida Bunyinát.
17: Látja, elvtársam?
18: Látom, Schwander elvtárs.
2: Semmit sem értek. Milyen gombos? Ja, persze, bocsánat, a kutyámról van szó, akit megoperáltam, ugye?
16: Nem a kutyáról van szó, professzor. Hanem amikor már ember volt. Ez a baj.
2: Amikor beszélt, értem. De hát attól még nem ember valaki, egyébként mellékes. Gombóc megvan, és nem ölte meg senki.
16: Hát ez esetben kénytelen lesz bemutatni. 10. napja, hogy eltűnt, és a tényálladik már megbocsásson, igencsak terhelő.
2: Zina, kérem, legyen szíves bemutatni Gombócot az uraknak és a hölgynek, megbocsátom.
18: Jazemszkaja, a ház kulturális vezetője.
2: Vezető nője. És nem kérek folyóiratot. Nem harap.
16: Hogy? A tisztogatásnál dolgozott, hát engedtessék meg.
2: Nem én helyeztem el. Schwander úr adott neki ajánló levelet, ha nem tévedek.
16: Semmit sem értek. Ő az?
19: Ő maga az. Csak megint benőtte a szőr a disznó.
18: De hát beszélt is.
2: Még most is beszél, de egyre kevesebbet és kevesebbet. Úgyhogy használják ki a helyzetet, mert hamarosan végleg elhallgat.
16: De miért?
2: A tudomány még nem ismer módszert arra, hogy az állatot emberré változtassa. Én megpróbáltam.
19: Káromkodni is. Köpködni. Tilos.
16: Na ne.
2: Elájult. Valériánát.
20: Szent a Nírus földje nékünk.
21: Hogy nekem mekkora szerencsém van.
2: De mekkora? Egyszerűen
6: leírhatatlan szerencsém. Megállapodtam itt, ebben a lakásban.
8: Rengeteg vér, rengeteg dal.
6: Végleges meggyőződésem, hogy a származásomban valami nem tiszta. Kell, hogy legyen a dologban egy újfundlandi. Nagy szaja volt a nagyanyám, Isten nyugosztalja. Igaz, valamilyen oknál fogva az egész fejemet összecsíkozták, de ebcsont befor.
8: Akinek ennyi jó kevés, azt írják gácsi és megvetés.

Kutyaszín. Mihály Bulgakov nének rádióváltozata hangzott el. Fordította Hetényi Zsuzsa. Szereplők voltak. Professzor Gábor Miklós. Kutya, később proletár, majd ismét kutya Kulka János. Bormentál doktor, orvosi segéderő Filipovics Tamás. Svander elvtárs, a lakóbizottság elnöke Sipos András. Jazemszkáj elvtárs, aki nő, a ház kulturális vezetője Lam Györgyi. Zina Cselléda professzornál Fazeka Zsuzsa. Fyodor portárs Suka Sándor. Zöld úr, a prolet kozmetik áldozata Miklósi György. Hölgy, akiben majd majom petefészket operál a professzor Korompai Vali. Bundarev úr, a professzor barátja Bozóki István. Látogató Simon György. Vasznyiszov elvtárs nő menyasszony Regicev Fruzsina. Szigorú elvtárs Karcak Ferenc. A felvételt Liszkai Károly és Gera Csilla készítette. A rendező munkatársa Terjék Jenő és Csepeli Sándor. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet és Mezei Róbert. Dramaturg Sári László. Rádióra alkalmazta és rendezte Zoltán Gábor.

Ez a felvétel 1988-ban készült, és 1995. március 9-én hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban.

A Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lilium. Molnár Ferenc hímművének rádió változata. Lilium, Garas Dezső. Juli, Kútvölgyi Erzsébet. Muskátné, Rutkai Éva.

0: Julika! Gyere!
1: Nézd csak, ilyen szemtelen.
2: Ott van Ni. Megint jött.
1: Tőlem jöhet, én nem csináltam semmit. Csak egyszerre rámugrik, meg kiabál, meg elmond mindennek, meg...
2: Hogy jön Ni? Gyere, szaladjunk!
1: Nem szaladok, én nem csináltam semmit, nem félek tőle.
2: Gyere, mert az megver!
1: Ha megver, megver. Nem megyek én.
3: Nem kell szaladni. Ne féljen, ne veszem meg. Én csak figyelmeztettem magát, édeslányom, hogy az én körhintába beletegye többet a lábát. Én ott megtűrök mindent, nekem muszáj, mert ez az én üzletem. Én nem nézem úri hölgy vagy bárcás, az nekem mindegy, csak 5 vasat fizessen. De ha valaki az én hintámon illetlenül viselkedik, az ki lesz tiltva.
1: Ezt nekem mondta?
3: Magának, drága cseléd. Az én.
1: Én nekem mondta, hogy viselkedtem. Megfizettem a menetet, és felültünk a szarvasra. Egy szót se szóltam, csak a barátnémmal beszéltem.
0: Mit akart tőle? Nem is ő szólt, hanem a Liliom gyött oda.
3: Nekem az mindegy. Aztán gyűjön a rendőrség, és vegye el tőlem a licencemet. Maga majd megfizeti nekem azt, maga rongyos.
1: Rongyos, aki mondja.
3: Na, többet nem ül föl. Fogdostatja magát a kikiáltóval, nem sül ki a szemet.
1: Mit mondott?
3: Azt hiszi, nem láttam. Azért, mert bennülök a hinta közepébe, a tükörnél látok én mindent. Felültek a szarvasra, és az egész menet alatt hagyta magát a Liliomtól fogdosni.
1: Nem is fogdosott, mert engem nem fogdoshat senki.
3: Oda volt dűlve magához az egész menet alatt.
1: Hát oda volt dűlve, mert oda dűlt. Oda dűl, ahova akar. Én csak nem mondhatom neki, hogy ne dűljön hozzám, mikor illedelmesen oda dűl. Nem is nyúlt hozzám.
3: Átfogta a derekát.
0: Abba is van valami.
3: Na maga fogja be a száját, magát nem kérdezte. Majd éppen magát kérdezem, hogy miben van valami.
1: Átfogta a derekamat, másnak is átfogta, azt a Liliomtól megszoktuk.
3: Hát majd én leszoktatom róla, édes lányom. Az én körhintámon nem lesz fogdosás. Ha szerelmeskedni akar, akkor menjen az állóhelyre a Barokaldi cirkuszhoz, ott katonát is kap.
1: Köll a kutyának.
3: Csak ezt akartam mondani, édes lányom. Mert ha oda találja dugni az orrát, hát én hátba vágom, édes lányom, úgy, hogy megnémult tőle.
1: Ha nekem kedvem szottyan fölülni a maga hintájára, megfizetem a menetet és fölülök. Szeretném látni, hogy hozzám nyúl valaki.
3: Na, gyűjjön, fiam, holnap aztán próbálja meg.
0: Meg is próbáljuk.
3: Olyat még nem látott a liget.
1: Talán ledob?
3: Le, én, édes lányom.
1: Hát aztán, ha én vagyok az erősebb?
3: Akkor be se piszkolom a kezemet az ilyen cseléddel. Majd lelöki a Liliom. Már az tudja, hogy kell elbánni a mindenesekkel.
1: Hogy engem lelök a Liliom?
3: Le, édes lányom, hogy azt se tudja, honnan gyűjt.
1: Hogy engem lelök...
4: Már megint ezzel van bajom.
1: Liliom úr, kérem.
4: Ne kiabálj, ne kiabálj.
1: Nem kiabálok.
4: Na, hát. Mi baj van, Muskátné? Mit csinál ez itt?
3: Azt csinálja, hogy jár a szája. Még neki áll följebb. Ki lett lökve a körhintáról, és... Nézze meg magának ezt a cselédet, Liliom. Jól nézze meg magának ezt a hölgyet. Ez ki van tiltva az én körhintámra?
4: Ki vagy tiltva? Na, akkor marsz hozzá.
0: Gyere innen. Hadd itt őket.
1: Liliom úr, tessék most megmondani igaz lelkére. Lelök engem, ha fölülök a hintájára?
3: Lelöki.
0: Nem magát kérdezték.
1: Tessék megmondani, Liliom úr, szemtől szembe lelök engem?
4: Lelöklek én, fiam. Ha tudom, miért. De ha nem tudom, hát már miért löknélek?
0: Na lássa!
1: Köszönöm a jóságát, Liliom úr!
3: Hallotta, mit mondtam? Ha ez a cseléd oda meri tenni a lábát, ki lesz dobva. Értette? Én nem tűrök fogdosást az intézetemben.
4: Micsoda fogdosást?
3: Na, láttam, jól? Ne adja a bankot.
1: Hogy maga átfogta a derekamat.
4: Én?
3: Igen, maga. Láttam, ne féljen.
4: Hát aztán nekem nem szabad átfogni a lányok derekát. Majd magához megyek engedélyre, valakinek át akarom fogni a derekát.
3: Magának szabad. Tehet, amit akar. Én tőlem elmehet vele aludni is, de ő neki nem szabad. Az én hintámon nincs fogdosás.
4: Hát most fogja be a száját.
3: Mit mondod?
4: Fogja be a száját, és menjen vissza az intézetibe.
3: Micsoda?
4: Mit akar ettől? Erre a véznára mászik rá? Amért én megfogtam? Gyere, lányom, a hintára, amikor akarsz. Azért is gyere oda minden délután, ülj fel a legszebb szarvasra. És ha nincs pénzed, hát a Liliom fizeti a menetet. És ha valaki hozzád mer nyúlni, hát a Liliom majd megmutatja, mi az, amit mondunk, bal kézzel srégen a tüdőre, egy májpar, köhögés ellen.
3: Te rongyos!
4: Te disznó!
1: Köszönöm a finomságát, Liliom úr.
3: Hát azt hiszed, hogy téged nem lehet kidobni? Miért? Amiért te vagy a legjobb csalogató a ligedbe, már ki is vagy dobva, el is vagy bocsátva.
4: Rendben van.
3: Már ki is dobhatlak, ha akarlak.
4: Csak úgy, ahogy mondta. Ki vagyok dobva? Hát rendben van. Ne szélja vissza.
3: Már megint adod a bankot?
4: Kidobott? Hát, ki vagyok dobva?
3: Már megint gorombáskodsz rá?
4: Rongyos vagyok. Majd cilindert húzok. Ki vagyok dobva?
3: Megveretlek a hózlingerrel, Liliom. Egyszer már...
4: Marsz haza! Mars, kidobtál? Most mars haza.
1: De hát Lilium úr, ha azt mondja, hogy nem dobtak.
4: Befogni a száját itt.
1: Csak azért, mert én miattam van az egész hec.
4: Kérjem bocsánatot ettől.
3: Aha. Én? Kitől?
4: Ettől a kis cselédtől. Kérem, nagysága.
3: Hát, ha nekem adod a bazilikát, hát, ha nekem adod a láncidat, hát, ha az öreg rócsit tányéron hozza ide az egész pézit, hát még akkor is, ha közel jön a hintához, nem rúgom el úgy, hogy heted bokázik.
4: Hát, nagysága, kérem, most aztán tessék szép csöndben, rendben elmenni innen. Mert én még nem vertem meg hölgyet, kivéve, mikor özvegy holcérné 3 hétig feküdt bele. De ha a nagysága most el nem megy innen, és békén nem adja azt a szegény bogarat, én a nagyságának igazán megmutatom, mi az, amit úgy mondunk, balkézzel s régen a tüdőre, egy mejpor, köhögés ellen.
3: Látod, fiam, most aztán te se köl lesz nekem többet. Isten áldjon meg, fiam, be se gyere holnap, el vagy bocsátva.
1: Szegény Lilium.
4: Ne sajnálj, fiam, mert hozzád vágok valamit. És te se sajnálj, te kis cselédbogár.
1: Én nem is sajnáltam, Lilium úr.
4: De, sajnálsz. Látom az orrodon. Te is kaphatsz valamit. Olyan képet vágsz, mintha a Lilium most elmetne koldulni, mert a nagyságos muskát nézvegyné kidobta. Úgy néz rám, bogár, hogy engem a legelőkelőbb körhintások már kidobtak. Nekem jöhet a muskátni imponálni, az nekem fiatal.
1: De hát most mit fog csinálni, Lilium úr?
4: Most, fiam, iszok egy sört. Azt tanuld meg, fiacskám, minden ijegységre egy sör.
1: Hát lássa, mégis megijedt.
4: Csak a sörért, fiam.
0: Hát most már...
4: Na, mi az? Mi az most már?
0: Hát most már maradjon velünk, Lilium úr.
4: Mit csinálok én kettővel? Az egyik menjen haza.
0: Na, gyere.
1: Hát gyere.
4: Az egyik menjen haza. Hol szolgálsz?
0: Breyer igazgató, 20. szám, Damjanovics utca.
4: Hát te?
1: Én is abba a házba.
4: Hát az egyik csak menjen haza. Melyik akar itt maradni? Miért nem beszéltek?
0: Elcsapják ám, ha itt marad.
4: Kit?
0: A Julikát. Csak 7-ig van kimenője.
4: Elcsapnak?
1: El.
4: Hát engem nem csaptak el.
1: De magát is elcsapták.
4: Na látod.
0: Hát... Elmenjek, Julika.
1: Én nem tudok erre felelni neked, Marika.
0: Csak maradj itt, ha akarsz, Julika.
4: Aztán elcsapnak.
0: Hát elmenjek, Julika.
1: Én, hát mit akarsz már tőlem, Marika?
0: Hát te jobban tudod.
1: Hát menj csak szépen haza, Marika.
0: Szervusz.
4: Most aztán te is úgy vagy, mint én. Most te sem vagy hivatalba. Vacsoráztál már?
1: Nem.
4: Akarsz a sörkertbe jönni vacsorázni?
1: Nem.
4: Hát máshova?
1: Nem.
4: Nemrég jársz a ligetbe. Nem láttalak csak 3-szor. Máskor nem voltál?
1: Voltam.
4: De te már láttál engem?
1: Láttam.
4: Tudtad, hogy én vagyok a Lilium?
1: Mondták.
4: Van szeretőd?
1: Nincs.
4: Ne hazudj.
1: Nincs. Mondanám, ha volna, nem is volt soha.
4: Ennyi, de szemtelen vagy. Mindjárt itt hagylak.
1: Mégse volt.
4: De volt.
1: Miért mondja, hogy volt?
4: Mert csak úgy egy szóra itt maradtál velem, te rongyos. Már te tudod a járást.
1: Nem tudom a járást, Lilium úr.
4: Most már csak azt mondod, hogy azt se tudod, miért ülsz itt. Hát itt ülsz velem, a sötétbe. Ha még nem lett volna bakád, nem jöttél volna olyan könnyen. Mentél te már? Azért jössz. Hát minek vagy itt?
1: Mert hogy ne hagyjam egyedül.
4: Jaj, de buta vagy te, bogár. Énekem van, ha köl. Nem csak cseléd. Szobalány is, nevelénné is, franciáné is, akár 20 is.
1: Tudom, Lilium úr.
4: Mit tudsz?
1: Szeretik a nők. Nem is azért ülök itt, csak mert jó volt hozzám.
4: Hát, ha csak azért ülsz itt, haza is mehetsz.
1: Most már nem megyek, ha itt maradtam.
4: Hát, ha itt hagylak.
1: Akkor sem megyek, Lilium úr.
4: Tudod, milyen vagy te? Volt egyszer nekem egy szeretőm. Megállj! Elmesélem, hogy volt. Egyszer egy este, mikor eloltottuk a lámpákat a hintán.
5: Micsoda maga?
4: Én?
6: Álljon föl. A rendőrség.
5: Hogy hívják?
4: Závocki Endre.
6: Ne sírj, nem esznek meg. Ez a razzia.
5: Micsoda maga?
4: Mutatványos.
6: Nagyságos kapitány úr, ez a Lilium. Már volt benne egy párszor a kerületben.
5: Ja, te vagy az. Kinél vagy most?
4: Özvegy Muskátné körhinta.
5: És miért nem megy haza?
4: Hát, mert csak itt ülünk ezzel a lánnyal.
5: A szeretőd?
4: Nem.
5: Hát te kicsoda vagy?
7: Celler Júlia.
5: Cseléd?
7: Mindenes lány, kérem, nagyságos Kolics hivatalnoknál, államvasúti hivatalnok, Damjanics utca 20.
5: Nézze meg a kezit.
6: Cseléd.
5: Mit ülsz itt ebben a jasszal? Mi nem így haza?
7: Kimenőm van, nagyságos úr.
5: Jobban tennéd, ha nem ülnél itt ebben a csirkefogóval.
6: Majd a bokorban lesznek mindjárt, nagyságos uram.
5: Elveszi a pénzedet. Mi már ismerjük ezt az urat. Az ilyen buta cselédekre utazik, mint te. Elveszi a pénzedet, és aztán majd jössz holnap a kerületbe. De kirúglak.
7: Nekem nincs egy krajcárom se, kérem.
5: Hallod, Lilium?
4: Nem azért ülök vele.
6: Fogd be a szád, ne feleselj.
5: Felvilágosítlak, lányom, hogy kivel vagy. Ez egy cselédcsábító. A hintánál is azért tartják. Szegény cselédeknek házasságot ígér, és elszedi a pénzt, meg a gyűrűt.
7: Gyűrűm sincs.
6: Ne feleselj.
5: Semmi közöm hozzád, örülj, hogy megmondtam. Apád nem vagyok, hála Istennek. Cselédcsábító, csirkefogó. Majd jössz aztán. Ha nem kell félni tőle, eljöhetsz velünk. A titkos rendőr hazakísér.
7: Muszáj menni?
5: Nem muszáj.
7: Hát akkor itt maradok, nagyságos kapitány úr.
5: Én figyelmeztettelek.
7: Köszönöm a jóságát, nagyságos kapitány úr.
5: Jöjjön Berkovics.
6: Igenis, kapitány úr.
4: Nem félsz itt velem? Hát, hogy mondta a kapitány, hogy miféle vagyok. Elveszem a pénzedet.
7: Nem kell azt tőlem elvenni. Mostan nincs, de ha lesz, én odaadom. Mind.
4: Nekem?
7: Ha kéri.
4: Hát már volt, akinek adtál?
7: Nem.
4: Nem volt szeretőd soha?
7: Nem.
4: De sétáló. Az csak volt, akivel sétáltál.
7: Volt.
4: Baka?
7: Földi.
4: Minden baka földi. Hová való vagy?
7: Ide, nem messzire.
4: Aztán szeretted?
7: Minek kínoz, Lilium úr? Nem szerettem, csak úgy mentünk néha.
4: Hová?
7: Ide a ligetbe.
4: Aztán az erényed, az hol veszett?
7: Nekem nincs is erényem.
4: De volt?
7: Nem is volt, mert én tisztességes lány vagyok.
4: Minek?
7: Mert nem akarok soha férhez menni. Ha úgy volna, hogy férhez megyek valaha, akkor nem bánnám, nem vigyáznék az ártatlanságomra, mert akkor úgyis mindegy. De nem még férhez, hát vigyázni kell, hogy az ember tisztességes lány maradjon.
4: És ha én most azt mondanám, elveszlek.
7: Maga?
4: Ugye most megérsz? Most eszedbe jutott, hogy mit mondott a kapitány. Most megérsz.
7: Nem én, Lilium úr. Tőlem azt mondhat, amit akar.
4: Nem mernél hozzám jönni? Feleségnek?
7: Én csak azt tudom, hogy ha én szeretek valakit, nem bánom, ha meg is halok.
4: Ha. Jönnél ilyen csirkefogóhoz? Már, ha szeretnél.
7: Akkor a hóhérhoz is. Lilium úr.
4: Na és ha elvenném a pénzedet, ha volna?
7: Hát elvenni.
4: Csak oda kéne menni. A Muskátné visszavenne. Akkor megint volna keresetem.
7: Ahhoz ne menje.
4: Sok agácifák vannak itt.
7: Ahhoz ne menjen vissza.
4: Pedig az egy szóra mindjárt visszavenne. Én tudom, mert tudom már, ő is tudja.
7: Most én is érzem. Ez itt mind agácvirág.
4: Fehér agác.
7: A szél hozza erre.

0: Azt mondod, megverte a Hozlingert?
1: Megverte.
0: Pedig a Hozlinger sokkal erősebb.
1: Mégis megverte. Úgy fogta meg, hogy megverte, mert az nem az erőben van, hanem a fogásban.
0: És elvitték a rendőrök?
1: Elvitték, de másnap hazajött. Most már 2 hónapja, hogy itt lakunk a fényképésznél. Már 2-szer vitték el a rendőrök, de nem tudták megbüntetni.
0: Miért?
1: Mert igaza volt.
2: Csak a pofája jár, mindig a pofája jár. Se nem dolgozik, se nem lop. Nem sül le a bőr az arcáról. Egészséges, erős ember.
0: Ki ez?
1: Ez a fényképész, a Hollunderné. A Liliumnak valami rokona. Ő adott lakást nekünk itt a bódéban ingyen.
0: Nekem is van. Aki kedvel.
1: Kicsoda?
0: Hugo. Úgy hívják, Hugo. Ez a neve.
1: Elvesz?
0: Elvesz.
1: Feleségnek?
0: Feleségnek.
1: Kólicséknál új lány van?
0: Már a 3., amióta te elmentél. A Hugo hivatalszolga lesz. Egy állami ügyvéd beszerezte. Lakást is kap.
1: A körhintához nem megy vissza. Kérdezem, miért, nem mondja. Múlt hétfőn megütött.
0: Visszaütötted?
1: Nem.
0: Minek nem hagyod ott?
1: Nem hagyom ott.
0: Minek nem hagyod ott?
2: Kártyázni azt tud, megverekedni azt is tud, meg cselédektől a pénzt elszedni, mert a rendőrség az ilyet eltűri. Itt volt ez az esztergályos, szép, barna ember, özvegyember, 2 gyereke van, pénze van, üzletje van, elvisz a hivatalba és elvesz. Már 5-ször volt itt, 2 gyereke
1: van. Ne fáradjon, Hollunder néni.
2: Ott kint vár.
1: Nem köl.
2: Majd eljön megint, majd ha megint megveri, mert verekedni azt tud, szép kis asszony, fejbe ütni azt tud. A bőr az nem sül le az arcáról, mert a rendőrség az ilyet tűri.
0: Esztergályos el akar venni téged?
1: El.
0: Minek nem mész hozzá?
1: Csak.
0: De ha ver is, fejbe is üt, csak mind azért, mert ő a Liliom?
1: Mert ő a Liliom.
0: De hiszen csibész.
1: Olyannak is kell lenni.
0: Mikor ott ült a padon veled, én néztem, akkor szelídebb volt.
1: Szelíd volt.
0: Aztán vad lett?
1: Vad is lett. De mikor ott ültünk, szelíd volt. Most is néha szelíd. Nagyon szelíd. Délután ide hallatszik a verkli, a sajnálja. Akkor szelíd.
0: Mit mond?
1: Nem mond a semmit, csak olyan szép szelíd. Csúnya nagy szeme van, aztán úgy néz vele.
0: Szemedbe néz?
1: Inkább úgy mellé. Én se tudom nézni, mert ő nem szereti, hogy nem dolgozik. Azért vert meg hétfőn.
0: Mert ő nem dolgozik. Hát az aljas. Ha nem dolgozik, azért megver.
1: Mert bántja.
0: Fájt?
1: Nem.
3: Jó napot. A Liliom itthon van?
1: Nincs.
3: Elment?
1: Még nem jött haza.
3: Akkor megvárom.
0: Hát hogyan mer maga ide bejönni?
3: Maga itt a házi asszony, lelkem. Vigyázom, mert a szájára ülök.
0: Hogyan mer maga ide bejönni a Julihoz?
3: Ne feleljen neki, lelkem. Látom, maga tudja, miért jöttem. Annak a rongyosnak akarok kenyeret adni.
0: Annak nem kell a maga kenyere.
3: Ne feleljen neki, lelkem. Butában még ilyen ostobát nem is láttam.
0: Elmegyek. Szerbusz!
1: Szerbusz!
3: Nálam kapott minden nap egy koronát, vasárnap 2. Sört, szivart fizetett neki a publikum. Inkább éhen hal, mint bocsánatot kér. De nem bánom, visszaveszem anélkül is. Bevallom, nagyon kérdezik a népek, hogy hova lett. Nekem muszáj nézni, hogy az üzletem menjen. Tőlem éhen is halhat, nem jönnék utána. Az üzletben nem volna jó.
4: Jó napot.
1: Itt van Muskátné.
5: Látom.
1: Azt csak mondhatnád, hogy jó napot.
5: Minek az neked? Minek macerálsz?
1: Nem macerállak.
5: Hát fogd baszád.
4: Most mindjárt az jön, hogy egész éjjel lumpoltam. Nincs keresetem, nincs ebéd.
1: Nem mondok én semmit.
4: De látom az orrodról. Akarod mondani. Eridj innen, mert megint lesz egy melypor.
3: Maga a ficsúr.
5: És aztán?
3: Maga viszi kártyázni a cellibe, én magát becsukatom.
5: Maga nekem fiatal. Krisztián?
1: Itt van a muskátné.
4: Ő beszéljen, ha akar valamit.
3: Minek jársz a ficsúrra? Egyszer majd magával visz, mikor lopni megy.
4: Avval járok, akivel akarok. Mit akar?
3: Tudod te jól, minek vagyok itt?
4: Hiszen felfogadta a Hózlingert.
3: Hát, felfogadtam.
4: Tud az úgy, mint én?
3: Tud, ne félj. Nem is küldöm el. Csak kevés az ember. Kettő is elférne?
4: Sose volt kettő. Mindig én voltam egyedül csalogató.
3: Hát, kidobhatom a Hózlingert.
4: Minek az kidobni, ha olyan jól tud?
3: Hát, tud. Ha van eszed, visszajössz. Jól megfizetlek.
4: Hiszen tele van úgyis.
3: Tele van, tele van. De az nem az igazi.
4: Csak szépen mondja meg, hogy én hiányzok.
3: Nekem nem hiányzol, csak a cselédek, azok buknak rád. Kérdezik. Hát, ha van eszed, visszagyössz.
4: Hogy itt hagyom ezt?
3: Hát, hiszen vered.
4: Nem verem. Micsoda beszéd az, hogy verem? Hát egyet odaklóztam neki. Aztán tele van vele a város. Azért még nem verem.
3: Jó, hát nem szóltam semmit. Nem avatkozok bele.
4: Verem.
3: Nem tudom, mit szeretsz rajta. Két hónapja ülsz itt vele, már az életed is megunhattad. Mikor ott a hinta, meg színház, meg pénz is volna. Hogy valaki ilyen buta legyen. A szép, gyönyörű életet ott hagyja. Új verklit vettem.
4: Tudom.
3: Honnan tudod?
4: Ide hallatszik.
3: Jó, mi?
4: Nagyon jó. Jól vágja.
3: Jól fordul rá a hinta.

0: tudo bem.
1: Ah. Oz, ha van eszed, visszagyűsz. Minek rágod itt magadat? Ott a szép művészet. Az való neked. Művész vagy te. Nem vagy te tisztességes ember.
2: Lilió.
0: Akarsz valamit?
2: Meg akarom mondani. Már tegnap akartam. Ne nézz így rám, mert nem ijedek meg senkitől. Én azt mondtam, hogy mondani akarok neked valamit.
0: Hát kivele, de hamar.
2: Azt nem lehet hamar. Én nekem gyerekem lesz.
1: Adok neked 10 koronát előlegbe.
0: Menjen haza, Muskátné.
1: Menjen, ami van veled.
0: Menjen az a nagysága. Hagyjon engem reggelizni. Nem látja, hogy reggelizek?
1: Bolond vagy te?
0: Nem mécs.
1: Többi az életben Muskátnét nem látod?
0: Hát nem látom.
1: Isten adjon meg!
2: Lilion.
0: Eredj te is.
2: Lilion.
0: Eredj! Nem hallod? Hollunder néni. Hollunder néni.
3: Mit akarsz?
0: A Julinak gyereke lesz. Nekem gyerekem lesz. Gyerekem lesz. Ficsúr!
4: Mit akarsz?
0: Hogy mondtad, hogy pénz lehetne?
4: Hát, lehetne.
0: Mennyit?
4: Pár forintot. Öreg csivész vagyok én. Velem jöhetsz.
0: Hát, hogy mondtad, hogy lehetne pénzt a bőrgyári pénztárnoktól?
4: Hát, bizony. De akkor csak úgy, hogy együtt.
0: Igen.
4: Ahogy végigmész a francia úton, ott látod a töltést. Előbb jön a sorompó, aztán le a bőrgyárig semmi, még csak őrház sem.
0: És arra jár?
4: Arra. Lent a töltés alatt jár a kis úton. Tavaly óta egyedül jár, azelőtt mindig volt vele valaki.
0: Minden szombaton?
4: Minden szombaton.
0: A pénzt, azt mibe viszi?
4: Bőrzsákba. Abból fizeti a munkásokat.
0: Sokat visz?
4: 16 000 koronát, pont.
0: Hogy hívják?
4: Lincman izraelita.
0: Pénztárnak?
4: Pénztárnak. De ha oldalba szúrom, már nem pénztárnak. Ha fejére ütök, akkor is már mindjárt nem pénztárnak.
0: Meg kell neki halni.
4: Nem muszáj. Ide adhatja a pénzt halál nélkül is. De a legtöbbje már inkább meghalni szeret. A pénz el lesz ásva 6 hónapig. Ennyi az ideje. 6 hónap múlva ki kell a földből.
0: Aztán?
4: Aztán addig a 6 hónapig csak úgy élsz, mint eddig. Nem nyúlsz a tőkéhez. Aztán mehetsz Amerikába.
0: Éppen 6 hónap múlva jön a gyerek.
4: Akkor a gyereket is visszük. De már munkába állsz 3 hónappal előbb. Ez azért van, hogy mindig mondhasd, kuporgatom a pénzt, kivándorlunk Amerikába.
0: Én szólítom meg?
4: Az egyik megszólítja a beszéddel, a másik megszólítja kis késsel. Ez attól függ, hogy kinek mihez van szíve. Majd csak te szólítsd beszéddel.
0: Azt mondod, a Hozlingert szeretik a hintánál?
4: Melyik vagy?
0: Az asszonyt is láttad?
4: Láttam, már fésüli is a Hozlingert.
0: Fésüli?
4: Tisztítja.
0: Hát csak tisztítsa.
4: Megvan a kés?
0: Milyen kés?
4: A konyhakés. Köl az egyiknek kis bicska, az van nekem, de ha vitatkozik, akkor nagy kés is köl.
0: Minek az? Ha komiszkodik, én olyat vitatkozok a fejére, hogy megkancsolódik tőle.
4: Hát csak köl valami. Bottal nem vághatod el a nyakát.
0: A nyakát köl elvágni?
4: Nem köl. Csak ha ő akarja. Persze, gőzhajón ülni az jó lesz, gyári part élvezni az is jó lesz, de dolgozni attól félsz.
0: Meglátja a Juli, ha elveszem a kést.
4: Hát vedd el úgy, hogy ne lássa meg.
0: Már itt is van a kabátom alatt. Éjjel, álmomba. Ha visszagyűn a lelke, mit csinálok?
4: Annak nem jön vissza.
0: Miért?
4: Mert zsidó nem jön vissza.
0: Hát aztán még...
4: Mi van még?
0: A másik világon, mikor az Úristen elébe megyünk. Hát annak mit mondjak?
4: Mink nem kerülünk elejébe.
0: Miért?
4: Hát kerültél te már a főkapitány elejébe?
0: Nem.
4: Ellenőrig megyünk, legfeljebb kapitányig. Ha megyünk.
0: A másik világon is úgy van.
4: Csak úgy. Az is rendőri hivatal, csak másik kerület.
0: Hivatal?
4: Úrnak mennyország. Ilyen rongyosoknak rendőrség, pénzes embernek

0: Én a muzsika.
1: Nekünk nem muzsika?
0: Nem. Nekünk igazság. Mert a másik világon csupa igazság van. Ahol pedig igazság van, ott sakköl kapitánynak lenni.
1: Jó estét kívánok, kérem szépen, hány óra?
0: Minek teszed oda a kezedet?
1: Dobog a szívem a kés alatt.
0: Gyugd a másik oldalra. Lassan. Szépen elindulunk.
1: Korán van még.
2: Hová mész?
1: Hiszen azt mondtad, hogy 2 hétig nem beszélsz hozzám. Minek beszélsz hozzám?
2: Hová mész a ficsurral?
1: Hová megyek a ficsurral?
2: Maradj itthon.
1: Nem maradok.
2: Maradj itthon, mert eső lesz és megázol.
0: Nem lesz eső.
2: Honnan tudja azt maga?
0: Nekem mindig szólnak előbb.
2: Maradj itthon. Este jön az esztergályos. És én már megkértem, adjon neked munkát.
1: Nem tudok én esztergálni.
2: Maradj itthon. Jön a Marika a vőlegényével a fényképészhez. Elhozza, megmutatni.
1: Láttam én már vőlegényt.
2: Maradj ide haza. Pénzt hoz a Marika. Neked adom az egészet.
1: Sétálni megyünk a ficsurral. Aztán visszagyövünk.
2: Maradj ide haza. Hozok neked sört. Bort hozok neked.
0: Gyössz vagy nem gyössz?
2: Nem is haragszok már rád, mert megütöttél.
1: Elígy már. Hagyj békén elmenni.
2: Mi van a kabátodban?
1: Elígy az útból.
2: A Marika vőlegényétől kérdeztek gyermektelen házaspárt az Aradi utcában házfelügyelőnek. Szóval konyha, tyúkot is szabad tartani.
1: Elígy az útból.
3: Nem találom sehol a kés. Maga tett el?
2: Nem.
3: Előbb még ott volt az asztalon. Nem járt benn, más csak a Lilium.
2: Az nem vitte el.
3: Más nem volt bent.
2: Minek vette volna el?
3: Eladják, megisszák, eladják, megisszák.
4: Szervusz.
2: Szervusz.
4: Hát eljöttünk.
2: Igen.
4: Ez itt a Hugo.
1: Nevem Beifeld Hugo.
2: Nevem Celler Juli.
4: Ez itt a Hugo.
1: Igen.
2: Igen.
4: Hát a Lilium hol van?
1: Igen, kérem. Hol van a kedves férje?
2: Elment.
4: Hova ment?
2: Sétálni.
4: Igen.
2: Igen.
1: Igen.
4: Hát, már a Hugo elsőjétől nem hordár, hanem kaszinó.
1: Hát, nem tudja, kérem, a kifejezéseket. A kaszinóba felvettek második komornyiknak. Nagyon jó kis állás, kérem, aki megbecsüli magát.
2: Igen.
1: A fizetés, az is nagyon szép. De a fő a borra való, mert én a bakkaránál vagyok, és kártyánál meg lehet keresni. Kérem, csak borra valóban minden este 20-30 koronát.
2: Minden este?
4: Igen.
1: 2 szobás lakást béreltünk, de ha ma jobban megy...
4: Akkor házat veszünk Tétényen.
1: Hát, kérem, az ember megbecsüli magát. És hát, ugye a Tétény, hát az bizony nem a fővárosi élet, de hát, ha ad az Isten gyereket, hát a gyerekeknek sokkal jobb. A kaszinóba bejáratok onnan is.
4: Szép gyerek a Hugo.
2: Igen.
4: Jó gyerek a Hugo.
2: Igen.
4: Csak zsidó.
2: Nem baj, az is ember.
4: Hát nem kívánsz nekünk gratulát?
2: Igen.
4: Hát a Hugot nem csókullod meg?
2: De azt is.
1: Miért sír, kedves nagycsád?
4: Mert jó lélek.
1: Köszönjük a szíves részvétet.

0: kell, amíg jön, aztán szépen megkérdezett tőle.
1: Jó estét kívánok, kérem szépen, hány óra?
0: Aztán majd megmondja, hány óra.
1: Hát, ha nem jön.
0: Muszáj neki. Minden szombaton fizeti a munkásokat. Éppen ma ne jöjjön. Mit nézel?
1: Azt nézem, hogy ennek a sinnek sehol sincs vége.
0: Minek nézem?
1: Csak nézem. A vonatot is mindig nézem. Mikor úgy este lennálak, erre jön, aztán leköp.
0: Leköp?
1: Le. A mozdony. Lefröcsköl. Aztán megy tovább, én meg itt maradok leköpve. De a szememet azt elhúzza.
0: Elhúzza.
1: Úgy utána kell nézni, amíg csak látom.
0: Urak ülnek benne.
1: Újságot olvasnak.
0: Szivaroznak.
1: Merre szíják.
0: Jön?
1: Nem jön.
0: Mármint nem a vonatot kérdezem, hanem a lincmant.
1: Hát hiszen én se a vonatra mondtam. Hallod a sürgőny drótot?
0: Ha fúj a szél.
1: Ha nem fúj, akkor is hallom. Csöndesen marok. Beszélnek rajta.
0: Kicsodák?
1: Zsidók.
0: Táviratoznak?
1: Beszélnek, aztán felelnek. Mindebbe a vékony drótba. Aztán morog, morog.
0: Mit marog?
1: Azt mondja, 23, 23, 23. Én meg hallgatom.
0: Minek hallgatod?
1: A madár is hallgatja. Úgy nézi a fél szemével, hogy mit mondanak.
0: Van egy kártyád?
1: Van.
0: Disznót kaptál?
1: Blatt. Blatt? Pucs.
0: Van-e pénzed?
1: Hát most.
0: Majd lefogom.
1: Lefogod? Miből?
0: Hát majd a pénzből. Vagy ha te nyersz, te fogod le. Aki nyer, az veszi el tőle a pénzt.
1: És azt fizeti ki a másikat?
0: Az.
1: Jó. Hát akkor mindi a bank.
0: Hát ha van nála 16 ezer, ebből 8 ezer az enyém, hát 8 ezer a bank.
1: Jó.
0: Aki szerencsésebb, annak több lesz.
1: Hát, 100 korona. Blatt. Resto.
0: 21.
1: Hát dupla vagy semmi.
0: Dupla vagy semmi.
1: Blatt. Resto.
0: 21.
1: Te? Nem csalsz te?
0: Én? Hát úgy nézek én ki.
1: 1000.
0: Korona.
1: Korona. Blatt. Blatt. Pocs.
0: Kapok 1200-ot.
1: Dupla vagy semmi. Blatt. Blatt.
0: 10. 14. 23. Kapok 2400-ot.
1: Hát most?
0: Nesze, itt van a piros ász. Duplázhatod.
1: Jó. Még. Resto.
0: 19.
1: Gert. Még csak egyszer adj egy ászt. A zöld ászt ad ide. Dupla vagy semmi.
0: Azt nem lehet.
1: Miért?
0: Mert ha elveszted, azt már nem tudod kifizetni. Az már összesen 9600, és neked csak 8000 koronád van.
1: Hát akkor... Tudod, ez disznóság.
0: Csak 3200-at tehetsz.
1: Hát 3200. Gyerünk, Blatt. Resto.
0: Én is ászra megyek. Ezt már kigusztálom. Nem? 21.
1: Hát mostan. Tudod, most mindent elvesztettem. Most megmondom. Te egy utolsó... Jó estét kívánok. Kérem szépen, hány óra?
2: 5 perc múlva 6:30.
3: Épp a bicskás kezedet fogom. Még jó, hogy nem a másik kezedbe vetted. Szép két madár. Úgy éljek neked, valamivel kisebb szerencséd van, mint Rothschildnak. Hogy hány óra van? Ja. 5 perc múlva 6:30.
0: Hagyja minket, méltóságos úr, nem bántottuk.
3: Először is, fiam, nem vagyok méltóságos úr. Másodszor. Ezért a pénzért már kegyelmes urat is mondhattál volna. És harmadszor. Behízelegni most igazán nem fogod magad nálam.
1: De én csak nem csináltam semmit, kérem.
3: Nézd csak hátra egy kicsit, fiam. Csak bátra. Nézd hátra! De nehogy megpróbálj elszaladni, mert akkor lelőlek. Kik jönnek ott olyan gyorsan?
1: A rendőrök.
3: Hányan vannak azok a rendőrök?
1: Ketten.
3: És min ülnek a rendőrök?
1: Lovakon.
3: És mi tud jobban szaladni? Egy ló vagy egy ember?
1: Egy ló.
3: Hát akkor... Még én ilyen pekes két rablógyilkos nem láttam. Becsület szavamra mondom. Ennél nagyobb peket nem is lehet elképzelni. Direkt nálam van a Browning, és a nincs nálam a Browning. Jöhettek volna négyen is Linzmann bácsi ellen. És ha még ez volna az egész, nem is néztétek, marhák, hogy honnan jöttem. Hát honnan jöttem? Már visszajöttem a gyárból, mikor odamentem, 16.400 korona volt nálam. Most nincs nálam egy vasser. Hé, rendőrök, jöjjönek már, mert ez itt nagyon mozog.
1: Én titeket itt hagylak mostan, Juli, kisbogaram, Celler Júlia mindenes cseléd.
0: Mi történt?
3: Megszúrta magát.

0: Maga a felesége?
1: Én vagyok.
0: A gyári orvos bekötözte, és azt mondta, hogy ne vigyük a rókusig, mert azt már nem bírja ki. Most nyugalom kell neki, és várják meg a rendőrorvost, amíg jön.
2: Mostan én, fiam. Már csak, hogy éppen meg akarom mondani. Mint ahogy a vendéglőbe, mikor vége van a vacsorának. Aztán, ahogy mondja az ember, fizetni, hogy mi volt. Be lesz mondva az egész. Hogy hát rád ütöttem, hát hogy nem azért, mert dühös voltam, hanem mert, hogy én nem tudom nézni, hogy sírnak, hogy bőgsz, aztán mert én miattam bőgsz. Meg hogy én csak azt tudom, ami a mesterségem. És én nem vagyok házmester. És én nem megyek visszafogdosni a lányokat. És köpök rájuk. Tudod?
1: Igen.
2: Meg hogy a Hózlinger. Hát ő is tudja. Hát jöjjön ki a hintásné a Hózlingerrel. Ugyanazt a vicceket mondja, amiket én találtam ki. És hogy tőle is fölveszik. Há? Úgy is jó. És hogy én nem tudtam rád keresni. Se lakás, se ebéd. És én tudom, hogy te ezt nem érted. Mert én tényleg disznó vagyok. Nem vagyok házmester. És gondoltam, lehetne Amerikába. Tudod?
1: Igen.
2: Hát, hogy én nem akarok bocsánatot kérni. Eszem hágában sincs. Ha akarod, csak mondd a gyereknek.
1: Igen.
2: A gyereknek, mondd. Hogy gazember voltam. Csak mondd, ha van hozzá pofátok. Csak mondjátok. Én megpróbáltam. Gondoltam, lehetne. És ez semmi között. Én nem akarok bocsánatot kérni. Most már jöhet tőlem a rendőrség. És ha a gyerek fiú lesz, akkor... Vagy ha lány lesz, akkor... Talán én még ma este látom az Istent. Hát én majd szólok, Julikám. Csak oda reszelek hozzá. Ne úgy, mint itt Pesten. Hogy már lett a portásnak megakad az ember. És hogy jön az esztergályos, hát csak menj férjhez hozzá. Ha van pofád, csak menj hozzá. Mondd csak a gyereknek, hogy ő az apja. Elhiszi. Ha elhiszi. Tudod?
1: Igen.
2: Na. Na és még, hogy megvertelek. Hát te tudod, hogy igazam volt. És te neked nem kell arra emlékezni azért, mert nem muszáj, hogy neked is igazad legyen. Hát, mondd, legyen a Liliomnak igaza. Mert én úgyse bánom, hogy kinek van igaza. Az olyan mindegy. Úgyis senkinek sincs igaza. De azért mindenki henceg. Mert nem tudja.
1: Igen.
2: Hát aztán most fogd meg a kezemet.
1: Hiszen mindig fogom.
2: Hát szorítsd meg jobban. Úgy. Hát most mondja neked a Lilium. Szervusz. Mondd te is szépen.
1: Szervusz.
3: Hát, Julikám, Isten nyugosztalja most már boldogult uradat. De neked, ha sértésnek nem veszed Marikától, neked bizony így jobb.
4: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb.
3: Mit mondsz, Juli? Mondom, neked jobb. Fiatal vagy, majd jön valami derékember. Igazam van?
5: Igaza van neki.
3: Te mondd, Juli, hogy igazam van.
1: Igazad van, Marikám, te nagyon jó vagy.
4: Itt van az a derék ember, az esztergályos, most már megmondhatom. Minden nap üzent valamit, egyszer ezt, egyszer azt, kérdezett magára.
3: És özvegy ember, két gyereke is van.
4: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb, mert ez rossz ember volt.
3: Bizony nem volt jó ember, ugye, Hugo?
5: Nem, asszonyság. Itt mondom, hogy nem volt jó ember. Egy asszony nem ütnek.
3: Igazam van? Te mondd, Julikám, hogy igazam van.
1: Igazad van, Marikám.
4: Neki is jobb, szegénynek, magának is jobb.
5: Visszakapja, kérem, a szabadságát. Hány éves?
1: 18.
5: Mi a? Gyerekkor. Igazam van.
1: Igaza van, Hugo, maga nagyon jó.
5: Ez egy szerencse, nem?
1: Igen.
3: Nagy szerencse ez neked, Juli. Én mondom, nagy szerencse.
6: Nem tetszik rossz néven venni, ha megnézem.
1: Magánál szolgált.
6: Most már megbékélhet velem, asszonyság.
1: Nem haragudtam az asszonyságra.
6: Mégis. Békéljen meg velem.
1: Nem békélek meg.
6: Hát én megbékélek magával, asszonyság. Mindenki szidja szegény, csak mi ketten nem. Maga se mondja, hogy rossz volt.
1: De én azt mondom.
6: Megbocsátom magának, asszonyság. Engem is megütött, nem bánom, elfelejtettem.
1: Azt megteheti.
6: Ha valamivel segíthetem.
1: Nem kell.
6: Tartozom neki 2 korona hátralékkal.
1: Adta volna meg neki.
6: Csak mert úgy gondoltam, hogy amért szegény meghalt, tehát asszonyság azért még hozzája tartozik.
1: Nem tartozok hozzája.
6: Jó, kérem. Ne vegye tolakodásnak. Csak azért maradtam itt, mert csak mi ketten vagyunk a világon, akik szeretjük. Hát tartsunk egymással.
1: Nem tartok az asszonsággal.
6: Akkor nem is szerette úgy, mint én.
1: Nem.
6: Én jobban szerettem.
1: Jobban.
6: Isten áldja meg.
1: Te csak most aludjál, Lilió. Kinek mi köze szegény cselédhez? Neked sem mondom. Nem mondom, amit igazán gondolok, mert kinevetsz vele. De most nem hallod Julidat. Nem volt szép, hogy mennybe vágtál. Fejemet üdötted, arcomat megcsaptad. Itt hagytad Julidat. Csúnyán bántál velem, nem volt szép. De most már te csak aludjál, Lilió. Öreg komisz csibész fiú. Én téged nagyon. Mindegy, nem bánom. Úgy szégyelem, de most már megmondtam. Úgy is tudtad. Mégis szégyelem. Jaj, te szégyen. Te csak most aludjál, Lilium.

0: fogalmazó úr mindjárt itt lesz. Ezek ketten már régóta várják, tessék csak leülni.
1: Ez az a rendőrség?
0: Ez az, fiam.
1: Aztán, ha szabad kérdeznem, mit csinálok én itt?
0: Elszámolsz, fiam, ülj le a lócára.
2: Na lássuk csak. Neve?
1: Lilium.
2: Ez a csúf neve.
1: Igen.
2: Mi az igazi neve?
1: Endre.
2: A vezeték neve?
1: Závodszky. Az anyám után.
2: Mi jót cselekedett a földi életében? Miért tölte meg magát? Vegy el tőle a kést.
0: Igenis.
2: Ha visszamegy a földre, visszakapja a tárgyait.
1: Visszamegyek a földre.
2: Akkor feleljen, ha kérdezem.
1: Kérem, én nem feleltem, én kérdeztem.
2: Itt nincs kérdezés. Itt már csak felelet van, Závodszky Endre. Mindenekelőtt megkérdezem, akar-e most elintézni valamit, visszamenni, ha valami...
1: Eszem ágában sincs.
2: Nincs valaki, akit álmában...
1: Eljöttem, hát eljöttem. Minek menjek vissza?
2: Tisztában van azzal, hogy lenhagyta a feleségét? Támasz, kenyér nélkül?
1: Tisztában vagyok vele.
2: Megbánta ezt?
1: Nem.
2: Tudja-e, hogy a felesége várandós, és 6 hónap múlva gyermeket fog szülni?
1: Tudom.
2: Az is támasz, és kenyér nélkül marad. Ez se bánja?
1: Eljöttem, hát eljöttem.
2: Itt nem kell makacskodni. Mert én keresztül látok magán, mint egy darab üvegen.
1: Akkor miért kérdeznek? Miért nem hagynak pihenni?
2: Itten tisztulni és javulni kell. Az emléket, amit lenhagyott, széppé kell tenni.
1: Adjanak aludni.
2: Itt hiába makacskodik, mert itt már végtelen a türelem. Mi ráérünk.
1: Egyet kérdeznék. Tessék nekem megmondani, nagyságos uram. A kisgyerek, hogy az fiú lesz vagy lány?
2: Meg fogja látni.
1: Látni fogom a kisgyereket.
2: Akkor már nagy gyerek lesz, de tartsunk szépen rendet.
1: Látni fogom a gyereket?
2: Ismétlem a kérdést. Megbánta-e, hogy hűtlenül elhagyta őket, hogy rossz férj és rossz apa volt?
1: Én rossz férj voltam?
2: Az.
1: És rossz apa?
2: Az.
1: Mert én nem tudtam dolgozni. Én nem tudtam nézni, hogy a Júli mindig...
2: Mit szégyenli kimondani? Mindig sírt. Mit félett tőle a szótól? Miért szégyelli, hogy szereti?
1: Nem szégyellem. Mindig. Nem tudtam azt nézni. És én azért rossz voltam, mert utáltam a ringlihöz visszamenni. Mert hagytam magam a ficsurtól rábeszélni. És jött egyszerre minden. A rendőrség, a zsidó a revolverrel, pedig én ott ártatlanul álltam. Már a pénzt is elkártyáztam. És mégis bezártak volna. Rossz voltam, mert nem mentem lopni. Lopni kellett volna menni a Juliért.
2: Bizony, öcsém.
1: Hát ezt nem tudtam.
2: Megütötted a szegény kis cselédet. Szegény, árva kis cselédet ütötted, mert szeretett téged. Miért ütötted?
1: Mert úgy összegyöttünk. Ő is mondott valamit, aztán én is mondtam. És neki igaza volt. Én nem tudtam ráfelelni. És akkor itt úgy fölment nekem. És megütöttem.
2: Megbántad?
1: Mikor arra kis vékony nyakára ráütöttem, akkor tetszik tudni. Hát, hogy ahogy mondunk.
2: Megbántad?
1: Nem bántam meg.
2: Te rajtad nehéz segíteni.
1: De legalább nem is kell.
2: Az Aradi utcában házmesteri állást kínáltak. Hol van ez?
0: Diktatókönyvben, nagyságos uram.
2: Egy szoba konyha, negyed pénzek, tyúkot is szabad volt tartani. Miért nem fogadtad el?
1: Én nem vagyok házmester. A házmester, ahhoz házmesternek kell lenni.
2: Ha azt mondanám, Lilium, menj vissza az ágyadba, reggelre meggyógyultan ébredsz fel benne, elmennél házmesternek?
1: Nem.
2: Miért nem?
1: Mert ezért haltam meg.
2: Nem igaz, fiam. Te azért haltál meg, mert szeretted a kis cselédet és a gyerekedet.
1: Nem.
2: Nézz a szemembe.
1: Nem.
2: Lilium, te 16 esztendeig fogsz égni a rózsaszínű tűzben, amíg meg nem nő a gyermeked. Addigra belőled is kiég a büszkeség és a dac. És amikor 16 éves lesz a lányod...
1: A lányom.
2: Mikor 16 éves lesz a lányod, te is lemégy a földre egy napra.
1: Én? És megmondják, mit kell csinálni?
2: Azt már nem.
1: Hát?
2: Azt neked kell kitalálnod. Azért tisztulsz itt 16 évig. Most én elbúcsúzom tőled, és 16 esztendő telik el, amíg újra látlak. De én elém már csak akkor kerülsz, ha a földről visszajöttél. Hát vigyázz magadra, valami nagyon szépet gondolj ki, mert ettől függ, hogy melyik ajtót nyitom ki előtted. Most elmehetsz.
3: Erre, fiam.
1: Kérem szépen.
3: Mit akar?
1: De nem haragszik meg.
3: Mit akar?
1: Egy cigarettát.
3: Nesze. Te haszontalan.
4: Hát nem maradtok itt ebédre?
5: Nem lehet, fiam. Amióta Hugo megvette a központi kávéházat. Azóta Hugonak mindig ott kell lenni a központi kávéházban.
4: És te is ott ülsz egész nap?
5: Ott ülök a kassa mellett, fiam. És olvasom a lapokat, meg vigyázok a pincérekre.
4: És a gyerekek?
5: Hát, fiam, modern házas életben csak természetes, hogy a szülők alig látják a gyermekeket. A három lánynak ott van a kisasszony, a két fiúnak meg a nevelő.
6: Mari néni, maradjanak itt ebédre.
5: Nem lehet, kislányom, majd máskor. Na, jöjjön, Hugo!
4: Mióta magázott Hugót?
7: Én azt jobban szeretem, nasas asszonyom. Amíg tegeződtünk, könnyebb bejött a veszekedés. Amióta magázoltunk, úgy élünk, mint az udvari tanácsosok, csókolom a kezét.
4: Isten megáldja, Hugo.
6: Anyám, igaz, hogy nem dolgozunk többet a jutagyárban?
4: Igaz, fiam.
6: Hát hol fogunk dolgozni?
4: Hugo bácsi beszerzett minket, fiam, egy nagy-nagy berendezési vállalathoz, ahol semmi más nem csinálnak, csak csupa kávéházakat. Az ő kávéházát is onnan rendezték be. Függönyöket fogunk csinálni, tudod, olyan nagy ablakra valót, hímzettet, applikációval.
6: Jobb lesz, mint a jutagyárban.
4: Nem olyan piszkos munka, és jobban is fizetik. Nagy szerencse az ilyen szegény özvegyasszonyra, mint a te anyád.
1: Adjon Isten jó napot!
6: Jó napot!
4: Már megint valami koldus. Mit akar szegény ember?
1: Semmit.
4: Pénzünk nekünk nincs, szegény ember, de egy tányér levest azt kaphat. Messziről jött?
1: Messziről.
4: Fáradt?
1: Nagyon fáradt vagyok.
4: Hát ott van a kis kertajtónál egy kő, üljön le rá. Már hozza a lányom a
1: levest. Ez a lánya,
4: asszonyság. Ez bizony.
1: Maga a lánya?
6: Igen, kérem.
1: Szép, egészséges lány.
6: Anyám!
4: Mi az, fiam?
6: Meg akart fogni.
4: Ugyan ne szamárkodjál. Miért akart volna megfogni? Ülj le és egyél.
1: A gyárban dolgozik, asszonyság?
4: Ott.
1: A lánya is?
4: Az is.
1: Hát, kedves férje.
4: Nekem nincs férjem. Özvegyasszony vagyok.
1: Özvegyasszony?
4: Özvegyasszony.
1: És kedves férje, boldogult férje, régen halt meg. Nem tetszett nekem felelni, Bátorkodtam kérdezni, hogy tisztelt férje régen halt-e már meg.
4: Régen.
1: Mibe halt meg?
6: Nem tudják, mibe halt meg. Elutazott Amerikába dolgozni, és ott a kórházban meghalt szegény. Én nem is ismertem.
1: Amerikába utazott?
6: Igen, még mielőtt én megszülettem.
1: Amerikába utazott?
4: Hát hallja, hogy oda. Minek kérdezi annyit? Tan csak nem ismerte.
1: Adja Isten. Én annyi sok embert ismerek, lehet, hogy őtet is ismerte.
4: Hát, ha ismerte, hagyja minket békén szegénnyel. Elég az hozzá, hogy elment Amerikába, és ott halt
1: jól
4: meg.
1: Jól van, kérem. Azért ne tessék haragudni. Nem akartam én megbántani az asszonyságot.
6: Az én apám nagyon szép ember volt.
4: Ne beszélj annyit.
6: Hát csak ezt mondtam.
1: Ezt csak szabad mondani szegény árvának az apjáról.
4: Jól van, jól van.
6: Az én apámnak volt 3 fehér csontgolyója, és azzal úgy tudott dobálni, hogy a színházba is fel akarták venni.
4: Ki mondta ezt neked?
6: A Hugó bácsi.
4: Micsoda Hugó bácsi?
6: A központi kávés, Beifelt Hugó.
1: Aki ordár volt.
4: Maga mindenkit ismer?
1: A Beifelt Hugó még nem mindenki. Sok embert ismerek. Miért éppen a Beifelt Hugót ne ismerném?
6: Az barátja volt az apámnak.
4: Nem volt barátja.
1: Tisztelt férjéről szigorúan tetszik beszélni.
4: Ennyi, de sok baja van velem. Tisztelt férjemről úgy beszélek, ahogy nekem tetszik. Senkinek semmi köze hozzá. Ez már igazán csak az én dolgom.
1: A maga dolga.
6: Talán ismerte az apámat.
1: Ismertem.
4: Ismerte az Ávockit?
1: A Lilium. Hogy?
6: Igaz, hogy olyan szép ember volt?
1: Nem is volt olyan szép.
6: De jó ember lehetett.
1: Nem is volt olyan jó. Ahogy én tudom, ahogy mondunk, egy csibész volt. Vicceket csinált a ligetben.
6: Vicceket csinált?
1: Vicceket csinált, meg dalokat énekelt a Ringlispielen.
6: Dalokat énekelt a Ringlispielen?
1: De verekedő szemtelen ember volt, édes lányom. Mindenkit megütött. Bizony még a maga kis édesmamáját is megverte.
4: Nem igaz.
1: De igaz.
4: Nem szégyeli magát? Itt hazudozni a gyerek előtt az apjáról? A mi levesünket, a mi kenyerünket eszi, és a mi emberünket szidja. Menjen odébb, szemtelen hazudozó.
1: Kérem,
4: nem hagyom, hogy félrevezesse a gyereket. Vedd el tőle, fiam, a tányért, és menjen az útjára. Ha nem volna szegény, rongyos koldus, majd megmutatnám neki, hogy merre menjen.
1: Hát nem ütötte?
4: Nem. Soha. Mindig jó volt hozzám.
6: Mondja, vicceket csinált.
1: De még milyen szép vicceket.
4: Ne beszélj vele, menjen Isten hírével.
6: Menjen Isten hírével.
1: Kisasszony, én nekem a zsebemben van egy pakli kártya. Én olyan gyönyörű kunstokat tudok vele, hogy nagyon fog nevetni, ha meglátja.
6: Hagyjon nekünk békét, menjen Isten hírével.
1: Kisasszony, ne tessék engem elkergetni. Hadd jövök be egy percre, csak egy kis percre. Csak éppen amíg szépet, valami szépet mutatok.
6: Mi ez?
1: Csillag.
4: Ne fogadjál tőle semmit, biztosan lopta valahol. Menjen Isten hírével.
6: Menjen innen, takarodj.
1: Kisasszony, édes kisasszony, nekem valami nagyon szépet kell mutatni vagy csinálni. Most kell valami nagyon szépet.
4: Ott az ajtó.
1: Kisasszony!
4: Mars!
1: Kisasszony!
6: Anyám.
4: Mi történt?
6: Anyám, ez az ember... Én mutattam neki az ajtót, és ő ráütött a kezemre, hogy csak úgy csattant. És anyám, én nem éreztem az ütést, pedig nagyot csattant, és én, mintha megcsókolta volna valaki a kezem... Anyám!
4: Eri lányom, most rögtön menj be a házba. Most rögtön menj be a házba.
6: Anyám, olyan forró és puha volt a keze, mintha mesztelen szívét tette volna a kezemre.
4: Maga megütötte a gyermekemet.
1: Megütöttem.
4: Maga azért jött, hogy megüsse a gyerekemet?
1: Nem azért jöttem, mégis megütöttem. És most már megyek is el.
4: Édes jó Krisztusom, kicsoda maga?
1: Én? Egy szegény koldus vagyok, aki messziről jöttem. Éhes voltam, fáradt voltam. Kaptam egy tányér levest és egy karaj kenyeret, és megütöttem a maga gyerekének a kezét. Haragszik rám?
4: Édes jó Krisztusom, hogy van az, hogy én nem is haragszom? Újza, ülj le, édesfiam, megyünk tovább.
6: Elment?
4: El. Miért nem ezzel, fiam?
6: Mi történt itt most velünk, anyám?
4: Semmi, fiam.
6: Drága jó anyám, miért nem mondod?
4: Mit mondjak, fiam, semmi sem történt. Az történt, hogy minket szépen csöndesen ettünk, ebédeltünk. Aztán jött egy kódus, és mesélt a régi időkről, és nekem eszembe jutott a te apád.
6: Az apám.
4: Az apád, a Lilium.
6: Tehát, anyám, veled már megtörtént az, hogy valaki rád ütött, és te nem érezted?
4: Igen, fiam, velem már az megtörtént.
6: Hát lehet az, hogy ilyen nagyot, ilyen erős nagyot ütnek az emberre, és aztán az nem fáj.
4: Igen, fiam. Az lehet. Megütik az embert, és nem fáj.

0: Lilium. Molnár Ferenc színművének rádióváltozatát hallották. Szereplők: Lilium, Garas Dezső, Juli, Kútvölgyi Erzsébet, Mari, Udvaros Dorottya, Muskátné, Rutkai Éva, Hollunderné, Sulyok Mária, Kapitány, Tomanek Nándor, Ficsúr, Sinkó László, Berkovics, Gellei Kornél, Hugó, Kézdi György, Lincmann, Őze Lajos, Öregrendőr, Csákányi László, Fogalmazó, Sinkovics Imre, Luisa, Pap Vera. A felvételt Gajdos Ferenc és Rankó Orsolya készítette. Zenei munkatárs Horkai Rózsa. A rendező munkatársa Ószer Imre. Dramaturg Bárdos Pál. Rádióra alkalmazta és rendezte Bozó László.
1: Molnár Ferenc imént elhangzott műve 1983-ban készült, és legutóbb 1990. július 10-én hangzott el itt a Kossuth Rádióban. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából.
1: Párizs most tudta meg a szedani katasztrófát. Kikiáltották a köztársaságot. Egész Franciaország kimerülten zihált. Katonásdit játszottak az egész országban. Mindenki azt hitte magáról, hogy fontos katonai szerepre hivatott. A legkisebb falusi kocsma is tele volt egyenruhás kereskedőkkel. Canville mezővároska még nem értesült a hadsereg és a főváros kétségbejtő helyzetéről, de az utolsó hónapban annyira felkavarodott, hogy a két ellenséges párt élesen szembe került egymással. Varneteau Vicomte, a polgármester, alacsony, sovány, már öregedő férfi, aki nagyravágyásból nemrég a császárság mellé állt, és most azt látta, hogy elszánt ellenféllel került szembe, a nagy darab vérmes Massarel doktorral. Ő volt a republikánus párt helyi vezetője, a megyei szabadkőműves páholy főmestere, a földműves társulat és tűzoltók vacsorázó baráti társasága elnöke. Különben a doktor szervezte meg a városka polgárőrségét is, amely majd megmenti a vidéket. Szeptember 5-én reggel a doktor egyenruhában ült asztalánál, előtte revolver. Öreg falusi házas pár panaszait hallgatta, a férfi 7 éve szenvedett már viszértágulásban, közben egyre várta, hogy a felesége is úgy legyen, és azután együtt induljanak majd orvoshoz. Ekkor hozta a postás a reggeli lapot. Massarel bepillantott az újságba, elsápadt, hirtelen felugrott, majd kezével lelkesen hadonászva ordítozni kezdett. Ordított a két megrőkönyödött falusi előtt, ahogyan csak a torkán kifért. Éljen a köztársaság! Éljen a köztársaság! Éljen a köztársaság! Majd visszazuhant karosszékébe szinte ájultan a felindulástól. És amikor a paraszt folytatta, úgy kezdődött, mintha hangyák futkosnának a lábamban, Massarel ráordított, hagyjanak békében! Éppen arra való most az időm, hogy a maguk butaságaival foglalkozzam. Kikiáltották a köztársaságot, a császár fogoly, Franciaországot megmentették, éljen a köztársaság! Az ajtóhoz rohant és bömbölve kiszólt, Célest, gyorsan, gyorsan! A cselédlány ilyetten előfutott, ő meg olyan gyorsan köpkötte a szavakat, hogy szinte dadogott. A csizmámat, kardomat, történtáskámat, a spanyol tört az éjjelizekréből, rohanj! A makacs paraszt felhasználta a pillanatnyi csöndet, és ismét rákezdte. Úgy kidagadt, mintha csupa hólyag volna, és amikor jártam, csak úgy szaggatott a lábam. A doktor vadul felüvöltött, az Istenit hagyjon már békében! Ha tisztességesen mosta volna a lábát, nem dagad meg! Majd elkapta a galériát, és belekiáltott az arcába, te ökör, hát neked nem jelent semmit, hogy köztársaság lettünk! De az orvosi kötelességérzés mégis rögtön lecsillapította. Kituszkolta a két elkábult öreget, s többször mondta, jöjjenek vissza holnap, barátaim, ma nem érek rá! És tetőtől talpig felfegyverkezve, megint csupa sürgős rendelkezés zúdított a cselédjére. Szaladj Pikár főadnagyhoz, és Pomel hadnagyhoz. Mondd meg nekik, hogy rögtön jöjjenek hozzám. Küld ide Torsbőföt is, hozza magával a dobját, siess, siess! A három férfi egyszerre érkezett munkaruhában. Parancsnokuk arra számított, hogy már egyenruhában jönnek, és egy pillanatra felháborodott. A fenébe is? Hát akkor semmiről sem tudnak? A császár fogoly, kikiáltották a köztársaságot, cselekednünk kell! Az én helyzetem kényes, sőt, akár azt is mondhatnám, veszélyes. Pillantása alárendeltjei megdöbbent arcára tévedt, elgondolkozott, majd folytatta. Cselekedni kell, nem szabad tétovázni! Ilyen időben minden pillanat órákat jelenthet, minden a gyorsaságon és az elszántságon múlik. Maga Pikár, siessen a plébánoshoz és szólítsa fel, üsse félre a vészharangot, gyűjtsék egybe a népet, én majd tájékoztatom őket. Tosbőf, maga az egész városban doboljon gyülekezőt, menjen el egészen a Zserizé és Szalmár tanyákig, hogy a nemzetőröket összevonhassuk fegyveresen a főtérre, és maga Pomel, vegye fel gyorsan az egyenruháját, elegedő lesz a zubbony és a tiszti sapka. Mi ketten elfoglaljuk a városházát, és felszólítjuk Varneteau urat, hogy adja át a hatalmat. Megértették? Meg. Na, akkor hát hajtsák végre, amit parancsoltam. Egyetlen percet se veszítsenek. Magát Pomel elkísérem a lakására, mi ketten együtt maradunk. 5 perc múlva A parancsnok és hadnagya állik fegyverben jelent meg a téren. Éppen abban a pillanatban, amikor a kicsi várnőtó vikomt tért harisnyában, vállán löfásű puskájával, mintha éppen vadászatra indulna, gyors léptekkel kifordult a szomszéd utcából, nyomában három erdőőr, zöld zubbonyban, vadászkéssel, puskával. Míg a doktor meglepetten megállt, a négy férfi besietett a városházára, és a kapu becsapódott mögöttük.
2: Megelőztek, mormogta az orvos. Most meg kell várnunk az erősítést. Egy ideig nem tehetünk semmit.
1: Picard főhadnagy visszatért, már is jelentette. A plébános megtagadta az engedelmességet, sőt, a sekrestéssel és a másik templomszolgával bezárkózott a templomba. Közben lassan-lassan szállingóztak a gárda emberei, különbözőképpen öltözve jöttek, de mindenki vörös zsinóros, ellenzős, fekete katonasapkát viselt. Ez a sapka volt a gárda egész egyenruhája. Régi, elrozsdásodott puskákkal érkeztek, olyan fegyverekkel, amelyek legalább 30 éve lógtak már a konyha tűzhely felett. A csapat egészében leginkább csőszkülönítményre emlékeztetett. A doktor gyorsan kidolgozta haditervét. Picard főhadnagy, maga előre megy a városháza ablakai alá, és a köztársaság nevében felszólítja várnőtót, adja át nekem a városházát. De a főhadnagy, civilben kőműves mester, elutasította. Jóféle ravaszalak maga, engem akar odaállítani, hogy aztán belém durrancsak, köszönöm. Azok odabent jól lőnek, ezt maga is tudja. Hajtsa végre saját maga a parancsait. A parancsnok elvörösödött.
2: Ez fegyelemsértés? Parancsolom, hogy induljon!
1: A főhadnagy azonban ellenszegült. Még mit nem, megyek és kiukasztom a bőrömet, és azt sem tudom miért. A tekintélyesebb polgárok, akik a közelükbe húzódtak, most nevetni kezdtek. Az egyik oda kiáltott. Igazad van, Picard, miért tennéd? A doktor halkan felmordult.
2: Gyávák!
1: Kardját és revolverét az egyik nemzetőr kezébe nyomta, és lassan lépdelve, tekintetét mereven az ablakra függesztve, megindult előre. Elkészült rá, hogy valamelyik ablakból célba veszik. Már alig választott el néhány lépés az épülettől, amikor a városháza két végén felpattant egy-egy ajtó, a két iskola ajtaja, és apró gyerekek tódultak elő, itt fiúk, amott lányok. Rögtön kergetőzni kezdtek a nagy üres téren, úgy csipogtak a doktor körül, akár egy óriás fészekai a csirke, egészen elnyomták a hangját. Mihelyt az utolsó gyerek is kirohant, a két ajtó bezárult, az apróságok nagy része végül szétszóródott, és ekkor a parancsnok erőteljes hangon felkiáltott.
2: Várnőtó úr!
1: Az első emeleten kinyílt az egyik ablak, benne várnőtó feje. A parancsnok most tárgyalni kezdett.
2: Uram, ugye tudja, milyen nagy változások történtek a kormányzatban? Az az irány, amit maga képvisel, eltűnt, és az, amit én képviselek, átvette a hatalmat. Ilyen fájdalmas, de döntő körülmények között felszólítom az új köztársaság nevében. Adja át nekem hivatalát, melyet az előző kormányzat bízott magára.
1: Mire várnőtó így felelt.
2: Doktor úr, Canville polgármester vagyok, illetékes felsőbbség nevezett ki. És Canville polgármester maradok is, míg feletteseim vissza nem hívnak, és nem töltik be helyemet. Polgármester vagyok, otthon vagyok a városházán is, és itt is maradok. Különben próbáljon meg kitenni innen.
1: És becsukta az ablakot. A parancsnok hátrafordult gárdájához. De mielőtt kiadta volna további rendelkezéseit, tetőtől talpig végigmérte Picard főhadnagyot.
2: Na, maga híres, maga nyúlszívű, csapatunk szégyene. Megfosztom tisztirangjától.
1: A főhadnagy vállat vont. Főtyülök rá. A doktor tanácstalan volt. Mit tegyen?
2: Rohamozni?
1: De engedelmeskednek-e az emberek, meg aztán van-e rá joga? Ragyogó ötlete támadt. Táviratozni fog. Három sürgönyt is feladott. A köztársasági kormánytagjainak Párizs, az alsó szajnai département új köztársasági prefektusának Rouen, az új köztársasági alprefektusnak Dieppe. Ismertette a helyzetet, közölte, milyen veszélyben forog a város, ha a régi monarchista polgármester kezében marad, felajánlotta odaadó szolgálatait, intézkedéseket sürgetett és aláírta nevét és minden címét. Azután visszatért csapatához, és zsebéből előhúzott 10 frankot. Fogjátok, barátaim, egyetek valamit, és igyatok egy pohárral.
2: csak 10 ember maradjon itt őrségen, hogy senki ne hagyhassa el a városházát.
1: Felvirradt a következő nap, és semmi nem változott.
2: Ekkor a doktor elhatározta, hogy így vagy úgy dűlőre viszi a dolgot. És bizonyára ki is talált volna valamit, kétségtelenül nagyon férfias intézkedéseket, ha ebben a pillanatban nem nyílik a táviróhivatal ajtaja, és a postamesternő kis szolgálója nem lép ki, kezében két papírlappal. Először a parancsnok felé indult, az egyik táviratot neki adta át, majd átvágott a néptelen téren, zavartan a sok rászegeződött tekintettől, fejét lehajtotta, aprókat lépett, végül csendesen kopogott a városháza eltorlaszolt ajtaján, mintha nem is tudná, hogy ott bent egy felfegyverkezett párt sáncolta el magát. A doktor remegő hangon megszólalt: csendet kérek! És amikor a tömeg elhallgatott, gőgösen beszélni kezdett. Figyelem! Éppen most kaptam értesítést a kormányzattól. Stáviratát meglobogtatva olvasni kezdte. A régi polgármestert felmentettük, rögtön értesítse, utasítások később, az alprefektus nevében Szapen tanácsos.
1: Győzött. Szíve vadul vert a boldogságtól, keze remegett. És aggódva meg reménykedve nézte a városházát, hát ha nyílik a kapu, és megpillantja visszavonuló ellenfelét. De a kapu nem nyílt ki. Mit tegyen hát? Újra megindult a városháza felé, maga előtt lengetve a zászlót. Amikor a kapuhoz ért, ismét bekiáltott: Várnöt úr! A kapu azonnal kinyílt, és Várnöt úr megjelent a küszöbön, mögötte a három erdőőr. A doktor ösztönösen hátraugrott, majd udvariasan üdvözölte ellenfelét, és felindulástól elfulladó hangon szólalt meg. Azért jöttem, uram, hogy közöljem, milyen utasításokat kaptam. A vikont rögtön belevágott. Elvonulok, uram, de vegye tudomásról, hogy nem félelemből, és nem is azért, hogy engedelmeskedjem a gyűlöletes kormányának, amely most bitorolja a hatalmat. És minden szót külön hangsúlyozva leszögezte. De nem vállalom a látszatot, hogy egyetlen napig is szolgáltam a köztársaságot. Erről van szó. Az elképett Massarel nem felelt semmit, és Várnöto vikomt gyors léptekkel megindult, és hamarosan el is tűnt a tér sarkán, kísérete mindenütt a nyomában. Ekkor a doktor megrészegülve, büszkén visszatért

0: vállán a gipsz Bonaparte, bal kezében egy szalmafonatú szék. Masarel elébe ment, átvette a széket, letette a földre, majd ráhelyezte a fehér mellszobrot, és néhány lépést hátrálva érces hangon megszólította. Te zsarnok! Te zsarnok! Hát megbuktál, a sárba buktál, a mocsokba buktál. Az utolsót vonagló haza ott hörög a csizmád alatt, de lesújtott rád a bosszuló sors. Kudarc és szégyen az osztályrészed. Legyőztek, a poroszok fogja vagy, és összerogyott császárságod romjain a fiatal ragyogó köztársaság hága magasba. Íme felvette ketté tört kardodat. Nagy üdvrivalgásra számított, de nem hallott egyetlen kiáltást sem. Egyetlen tenyér sem csattant össze. A riadt parasztok hallgattak, és a mellszobor hegyes, oldalt meredő bajuszával, mintha egyenesen Masarelt nézte volna, eltörülhetetlen és gúnyos mosollyal. Így néztek farkas szemet egymással, Napóleon a széken, az orvos meg három lépésnyire tőle. Keze véletlenül hasára tévedt, és vörös öve alatt revolvere agyával találkozott. Már nem jutott eszébe semmi, kifagyott minden nagy szóból. Ekkor kihúzta a revolverét, kettőt előrelépett, és közvetlen közelről rálőtt a volt császárra. A golyó apró fekete lyukat ütött homlokán, nem volt nagyobb egy kis foltnál, jóformán semmi sem volt. A hatás elmaradt. Masarel újra lőtt. Második lyukat ütött, majd harmadikat, majd megállás nélkül kilőtte az utolsó hármat. Napóleon homloka fehér porként repült szét, de szeme, orra és bajuszának két hegye sértetlen maradt. Ekkor a doktor végképp elkeseredetten egy ökölcsapással fellökte a széket, egyik lábát, mint a győztes, a roncsolt mellszoborra tette, és a meghökkent tömeg felé ordított. Így lakol minden áruló! És mert most sem támad semmilyen lelkesedés, a nézők úgy látszik csak bambán csodálkoztak, a parancsnok a nemzetőrökre kiáltott. Ti most hazamehettek! És ő maga is nagy léptekkel megindult, mintha menekült volna. Amint cselédje megpillantotta, rögtön jelentette, 3 órája várják már a betegek a dolgozószobában. Besietett. A viszércsomós paraszt meg a felesége volt. Már hajnal óta várakoztak, csökönyösen és türelmesen. És az öreg rögtön belevágott mondókájába. Úgy kezdődött, mintha hangyák futkosnának a lábamban.
1: Az iménti hangfelvétel 1973-ban készült, és abban az évben, szeptember 20-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák! Akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat. Hat óra, a Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Besenyei Márk, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Együttműködési megállapodást kötött az Európai Unió és Ukrajna a dróngyártás növelése érdekében, jelentette be az Európai Bizottság elnöke Kijevben. Ursula von der Leyen azt mondta,

0: az egyezmény Ukrajnának biztonságos és védett gyártóhelyeket jelenthet. A politikus emellett bejelentette azt is, hogy újabb 1 milliárd euró összegű támogatást különített el az Unió Ukrajna számára a 2026-27-es hitelprogramban. A pénzt drónok beszerzésére fordíthatja a kelet-európai ország. Hivatalossá vált, hogy Andy Burnham lesz a következő brit miniszterelnök. A volt manchesteri polgármester jelöltségét a munkáspárt alsóházi frakciójának nagy többsége támogatta, valamint a párthoz kapcsolódó szakszervezetek körében is megszerezte a szükséges támogatást. Burnhamet holnap választják a munkáspárt vezetőjévé, hétfőn pedig harmadik Károly király megbízza az új kormány megalakításával. Idehaza a kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszüntetésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósfai Gábor belügyminiszter. Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává. Baricska Norbert Tamás rendőr ezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitányság élén is. Azonnali kormányzati intézkedéseket kér több fővárosi polgármester a közbiztonság garantálása érdekében. A belső kerületek vezetői javasolják egyebek mellett az úgynevezett Budapest pótlék bevezetését a rendvédelmi dolgozóknak, valamint állandó rendőri jelenlétet Budapest legproblémásabb közlekedési csomópontjain. A hazai vasúti közlekedés elindulásának 180. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a nyugati pályaudvaron. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a vasút fejlesztése az egész társadalom, a nemzetgazdaság közlekedéspolitika kiemelt jelentőségű ügye. Halálos baleset történt éjszaka a 20. kerületben, két autó ütközött, az egyik felborult, a másik egy villanyoszlopnak csapódott. Utóbbi jármű utasa meghalt, a két sofőr megsérült, őket a mentők kórházba vitték, a baleset körülményeit még vizsgálják. Argentína lesz Spanyolország ellenfele a labdarúgó világbajnokság vasárnapi döntőjében, miután a tegnapi elődöntőben a címvédő dél-amerikaiak hátrányból fordítva 2-1-re legyőzték Angliát. A spanyol-argentin finálé vasárnap 21 órakor kezdődik, a francia-angol bronzmérkőzést szombat este 11 órától rendezik. Végül az időjárásról, jelenleg 13 és 24 fok közötti a hőmérséklet az országban, Budapesten 20-24 fok van. Az ország nagy részén erősen felhős az ég, a Nyugat-Dunántúlon több felé esik az eső, napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sok felé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhat futó zápor, erős széllel kísért zivatar. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható, a Balaton 24, a Velencei tó 27, a Tisza tó 26 fokos. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Kedves hallgatóink, hírekkel 7 órakor jelentkezünk legközelebb itt a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Először a lélek hal meg. Borenics Péter dokumentum műsora.
2: A műsorban közreműködik két orvos, dr. Urbanics Kinga és dr. Janka Zoltán, valamint megszólalnak Alzheimer betegek és hozzátartozóik.
3: Tessék, jöjjenek be! Üdvözlöm, Magdi néni! Foglaljon helyet.
4: Köszönöm szépen.
3: Csücs. Jó napot kívánok. Hogy tetszik lenni?
4: Köszönöm szépen. De most már mondjuk arra annyit tudok magammal csinálni, hogy hát vagy olvasok, vagy elvégzem a munkát a konyhám. A konyha az én reszortom.
3: Jól van.
4: Igen, úgyhogy aztán ugye a szobámba is rendet csinálok.
5: saját magát is szépen rendbe teszi, olyan szép a frizurája, meg fülbevaló, van egy kis rúzs is, ha jól látom, ugye?
4: Hát, hogy kicsit vigyázzunk kell magunkra, nőknek mindig.
5: Magdi néni, van-e önnek valamilyen betegsége?
4: Hát, semmi szervi betegségem nincs. Egyedül az agyam egy kicsi leépült, de hát ez talán korral jár.
5: Olyan szépen tetszett mondani, és miből veszi észre, hogy valami baj van?
4: Hát feledékeny vagyok. Úgyhogy sok mindent fölírok már, hogyha a lányomnak is valami kérése, vagy én kérek tőle valamit, fölírom, hogy el ne felejtsem. De máskülönben én úgy táncoltatom az agyamat, hogy keresztrejtvényt fejtek, és olvasok, olvasok.
5: Magdina, ahogy szoktuk, most csinálunk egy tesztet.
4: Az mi?
5: Hát, egy olyan kérdés sorozat, amiből kiderül, hogy most mennyire feledékeny. Lehet, hogy még nem mondtam régebben, hogy ez a neve. Hát először is megkérdezem, hogy azt a szót, hogy világ visszafelé tudja betűzni. Hogy mondanánk ezt visszafelé?
4: G-A-L
5: Na, egy
4: így
5: van, így van. Jól van, most mondok három szót. Meg kellene jegyezni, mert majd vissza fogom kérdezni. Ez a memória dolga.
4: A memória.
5: Így van.
4: Az a baj.
5: Na, akkor az a három szó, hogy cipő, fekete és tisztességes.
4: Igen.
5: Ismételje el.
4: Cipő. Már nem tudom.
5: Fekete.
4: Fekete, igen, cipő, fekete és
5: tisztességes. Mondjál gyorsan mind a hármat.
4: Jaj. Tisztesség.
5: Cipő.
4: Tisztesség, cipő. Jaj.
5: Márjú Magdén, elsorolom mind a hármat, és próbálj meg akkor utoljára. Cipő, fekete, tisztességes.
4: Cipő. Fekete, tisztességes.
5: Köszönöm. Gyorsan vésse be a fejébe, igen, mert vissza fogom kérdezni. Magdiné, most számoljon visszafelé 5-től 1-ig, ez nagyon egyszerű.
4: 5, 4, 3, 2, 1.
5: Így van. Most 100-ból 7-esével.
4: Új, ez egy kicsit már más. 100-ból.
5: 100-ból 7, az mennyi?
4: Ja, hogy 100-ból
5: igen,
4: a 7-et elviszem. 193.
5: És 93-ból 7?
4: Kilent, hogy
5: 93-ból 7.
4: 93-ból 7. 90. 84. Jaj, nem.
5: Sokan ezt szokták mondani, de nem ez a helyes válasz.
4: 85.
5: Na? Majdnem.
4: 86.
5: 86, így van. Na, akkor következő kérdésem az most nagyon nehéz lesz. Mi volt az a három szó, amit előbb meg kellett jegyezni?
4: Cipő.
5: Jaj, de jó, így van.
4: Cipő.
5: Egy szín. Melyik szín?
4: Szín kék.
5: Most nem a kék. Melyik volt a zöld, a fekete vagy a barna?
4: Fekete.
5: A fekete. Tehát cipő fekete.
4: Fekete.
5: És mi volt a harmadik szó, amit meg kellett jegyezni? Egy jó tulajdonság. Segítek, abból válassza ki háromból, hogy melyiket is emlegettük.
4: Igen.
5: Becsületes, tisztességes vagy jó szándékú?
4: Jó szándékú.
5: Az is egy szimpatikus tulajdonság, de most nem az volt. Nem baj, kettőt eltalált a háromból, Magdi néni, a cipőt meg a feketét. A tisztességes az most lemaradt. Nem baj, jól van. És Magdi néni, akkor a mai vizit az annak vége van. Szerintem ugyanolyan az állapota, mint legutóbb volt.
4: Igen.
5: Úgyhogy majd még megbeszéljük a gyógyszereket. És akkor most köszönöm szépen, ki lehet menni.
4: Köszönöm, doktor.
5: Nagyon szívesen.
6: Az Alzheimer-kór a szellemi értelmi leépülésekhez vezető állapot egyik formája, ahol az agysejtek pusztulása jellemző, az agyállomány elpusztul, és ennek komoly gyakorlati következményei vannak, amelyek elsősorban az értelmi képességek leépülésében nyilvánulnak meg. A század elején fedezték fel, a század legelején, és most a század legvégén még mindig küzdünk az okának megtalálásával, illetve a hatékony terápia kialakításával. Az okát pontosan nem tudjuk. Azt a mechanizmust, amely ezt a kórállapotot kialakítja, azt már jobban, hiszen az agyban egy kóros fehérje rakódik le, amely az életkor előre haladtával is valójában jellegzetesen megtalálható, de ebben a korban, mint egy korai öregedésben rendkívül sok területen és nagy számban fordulnak elő plakkok, amelyeknek a közepét egy kóros fehérje alkotja. Ez a kóros fehérje, ez végső soron elpusztítja az idegsejteket, és egyéb elfajulási állapotokat is okoz az agyban, mint például úgynevezett fonadékok képződés az idegsejtekben, illetve egyes az idegsejtek közötti üzenőanyag molekula megkevesbedését is kiváltja. A tünetei egyértelműen a legkezdetibb a memória romlás. Az emlékezés zavar az természetesen, és itt nyilvánvaló veszélyes lenne minden kezdődő emlékezészavart Alzheimer-kórnak nyilvánítani, de ez, ha előre halad és súlyosbodik, akkor valójában felveti az Alzheimer-kór gyanúját. Az emlékezészavaron túl az egyéb értelmi képességek leépülése a jellemző, ez jelentkezhet az ítéletalkotásban, a helyzetek felmérésében, később tájékozódási képességek zavarában, a legvégén akár beszédzavar, írászavar, járászavar, és tulajdonképpen a személyes dolgok, a személyes higiéne elvégzésének is a tehetetlensége, mint végállapot kialakulhat. Teljesen végállapotban ágyhoz kötöttség, és általában a halál évek során ehhez az ágyhoz kötött és maga tehetetlen állapot miatt alakul ki. Egyértelműen az időskor betegsége. Ha mondjuk úgy kezdenénk, hogy 60 és 65 év között, mondjuk 1% az előfordulási gyakoriság, akkor 65 és 70 között 2%, 70 és 75 között 4%, tehát minden 5 év elteltével meg kétszereződik az előfordulási gyakorisága. A 65 év feletti populációnak szerte a világban adatok alapján azt mondják, hogy körülbelül 10%-át érinti ez a betegség. Nyilván az is fontos szempont, hogy hány éves korban kezdődik, hiszen ez a korfolyamat, ez esetleg már évekkel ezelőtt megindult az agyban, csak mire tüneteket okoz, például egy memóriazavart, addigra már, hát bizony az agyban ott lehetnek ezek az elváltozások, addigra már lehet, hogy késő a folyamatot megállítani. Tehát mindenképpen a kutatásnak nagyon fontos, hogy időben ki tudja mutatni majd a vizsgálati módszereivel, hogy megindult-e a folyamat.
5: Jöjjenek be! Csak bátran! Jó napot kívánok, foglaljon helyet. Marika néni, hogy van most?
7: Köszönöm. Elfogadhatom. Jó.
5: Mi az, ami jó, mi az, ami rossz?
7: Az, hogy feledékeny vagyok.
5: És miből tetszik észrevenni?
7: Abból, hogy valaminek nekiállok, vagy leteszem, vagy aztán egy fél óra múlva megkeresem, hova is tettem, az elefut a kezem.
5: Mire gondol, például főzésre vagy?
7: Főzésnél is előfordul, vasalásnál is.
8: Szóval édesapám nem bírja azt felfogni, hogy ha anyu valamit elfelejt, vagy mindig apu azt mondja, hogy hát megmondtam, hogy így csinálja, és nem bírja azt felfogni, hogy nem direkt nem úgy csinálja. Ő egyszerűen bosszantásnak fogja azt fel, és hiába mondom. Nem, hát nem tudja tolerálni. Uh-huh. És megoldás meg nincs, mert hozzám nem akarnak jönni. Én a gyerek miatt nem tudok oda menni, szóval a családomat nem tudom föladni. Úgyhogy csak az van, hogy
5: egyenlőre kettesben élnek.
7: Nem is szabad, hát nem szabad egy kicsit gyereknek olyan körülmények között lenni, mint ami nálunk van.
5: Mire tetszik gondolni?
7: Mert arra, hogy így, ha idegesek vagyunk, vagy valami történik, Isten őriz, hogy az unoka azt lát, na most valamellünk.
5: Kiabál a másikkal.
7: zajong, nem.
8: Uh-huh. Mert a másik probléma, hogy ő szeretne beszélgetni, apu uh-huh. meg nagyot hal. Uh-huh. Ebből kifolyólag állandó félreértés van, én mondtam, te nem mondtad, és ütközési pont. Uh-huh. És akkor megyek villámhárítót játszom. Uh-huh. Na most, amiről szóba került a főzés. Hát édesapám azon panaszkodik, csak nem meri őt megsérteni, hogy az utóbbi időben borzasztó, ahogy főz.
5: Uh-huh. Eltéveszti a belevalókat.
8: Igen, uh-huh. igen, kevesebbet, többet. És úgy hallottam, hogy ez a feledékenység, meg ennek a betegségnek ez az egyik tünete. Hogy a nőknél a főzésen venni uh-huh. szintelek korábban észre, nem csak a feledékenységen. Uh-huh. Egybe járt is.
5: Volt olyan, hogy eltévedt? Vagy pedig...
8: Volt. Volt olyan, hogy eltévedt, de rájött magától. Uh-huh. Vannak olyan napok, amikor apu most kórházba volt, szóval volt olyan, hogy még az én nevemet se tudta.
5: Annyira feszült, ideges
8: volt. Uh-huh. tehát volt annyira, hogy az én nevemet se tudta, se a férjemét.
6: Az évszázad, évezred betegségének neveztetik az Alzheimer-kór. Azt lehet mondani, hogy az egyén megéli ezt az elmúlást. Lehet azt mondani, hogy az Alzheimer-kór a földi létben, és ez jelenti az igazi tragikumát, a földi létben kétszeres elmúlás. A lélek előbb múlik el, mint a test. Leginkább, és emiatt fontos a korai felismerés, a kezdeti stádiumban érdemes a kezelést megkezdeni, hiszen azok az agyi elváltozások, az idegsejt pusztulások, bizonyos üzenő anyagoknak a lecsökkenése még kicsit visszafordítható, javítható ebben az állapotban. A második stádiumban is valamennyire, de mindenképpen az első stádiummal érdemes kezdeni, emiatt a korai felismerés fontos.
9: Egy olyan nagy szemérmesség lengi körül ezeket a demenciákat, és bizonytalanság, a család se szívesen beszél róla, nem is szokott ugye túlterjedni sok esetben a lakás falán. Csak elmaradoznak a családtagok, meg a rokonok, meg a barátok, mert kellemetlen dolgokat észlelnek, és nem olyan jó a hangulat, valahogy nem ugyanaz a nagyon szeretett valaki, és nem egy ilyen csalódott emléket akarnak őrizni.
10: Sajnos már 8 év óta megy ez nálunk, azóta rosszabbodott sokat a helyzet, mert még akkor az istenes volt tűreti. Most már azt nem tudja, a lakásból már 40 éve lakik, hogy hol a WC, mosakodni nem tud, nekem kell mosdatni, nekem kell pudrozni, meg stb. Mindent le kell ápolni. Ezt mind magadnak kell csinálni. Nekem kell mosni, nekem kell főzni, mindent az égvilágon. Segítségem nincs. Sokszor az idegem már a plafonon van, és tudja, az ember csak ugyan nagyon vigyázni kell az, hogy ne csináljon bajt, mert hát ember, ugye? Hogy valahová, hogy az ember megkönnyebbül, mert hogy legalább egy hétre valahová betenni egy két hónaponként, vagy nem tudom én, hogy, vagy egyszer legalább, hogy az ember valahogy elintézne valamit, vagy két hétre, de olyan helyre, ahol azt az ellátást kapja, amit én biztosítok neki. Akkor most mit csináljon az ember? Így élem az életemet le, most már minek? Azt mondom. 82 évesen ezzel kell eltölteni, nincs segítség? Nincs. Nincs. De az, hogy most is a szomszédasszony vigyáz rá, mert nem hagyhatom egyedül, nappal az ajtót zárni kell, mert elmegy, mert délután 5-kor ma az van, hogy menjünk haza, holott otthon van, de menjünk haza. És azért ez idegek kellenek, ugye, és azért már sajnos én 8 évet katona, meg fogság, meg stb. Nem egy olyan gyerek vagy, aki most már azért, ezt nem a könnyű végig csinálni.
7: A férjem otthon volt, én is egyedül kellett, hogy őt ellássam, én magam sem vagyok fizikailag olyan erős, hogy eléggé nehezebb volt, és hát elég is, például volt olyan problémám, hogy elesett a lakásban, és másfél órát tartott az, amíg valahogyan rávettem, hogy próbáljon térdre állni, térden, és akkor valahogy felsegítettem a rekamére.
11: És bennem is csak azt tartsa a lelket, és már olyan gonosz vagyok, hogy azt kérem az Istentől, hogy ő hajjon meg előbb, hogy ne kerüljön a sorsba, amit ecsetelt a hölgy. Annyira kimerít idegileg, Ma ott tartok, ha kiesik egy papír vagy egy kanál a kezemből, csúnya kimondanom, a lábánál húzom le az Istent, mert annyira ideges vagyok már. Rá kell kérdeznem, amikor a szükségleteire is sokszor megsértődik, hogy megmutatom, hogy nincs semmi, és ha megmutatja, bizony van.
12: Anyukám szellemileg most már a lényegében az utolsó stádiumban van. Én még dolgozom, én a munkámat feladni nem tudom, mert különben nem tudtunk volna megélni. Nagyon sok irodalmat találtam, hogy milyen állami, egyházi, szociális otthonok vannak. Én ebből tizenvalahányat megnéztem, de tudni kell, hogy ez egyik se Alzheimer-es betegnek van, hanem egyáltalán szociális otthon. Borzalmas helyeket láttam, összesen hármat találtam, ami talán emberileg elfogadható. Megpróbáltam elmondani az anyukámnak, milyen problémái vannak. A legtöbb helyen azt mondták, hogy az ilyen beteget be se vennék. Tehát eleve Alzheimer-es beteget be se vennének.
10: Olyan helyek vannak nekem rengeteg címen, ahol borzasztó pénzeket kérnek. Az a pénz, az pedig nincs.

0: válaszoljon az Antinak, Capek úr.
1: Mi a bajod?
2: Jó, hogy mi a bajom?
1: Igen.
2: Hát, ezt tulajdonképpen én tisztán nem tudom, fogalmam sincs, úgyhogy csak ezt tudom, hogy sajnos, amikor nem tudtam már, hát már nem tudtam olyan elánnal dolgozni. Hát azért meg tudtam ugye azt, hogy ugye el tudtam helyezkedni a helyzet, a, nem tudom milyen helyeztem, nem tudom.
0: Munkahelyemben.
2: Igen. Hú. Ezt tudni.
0: Látja Legendi úr, hogy nem mindent ért, nem minden kérdést ért jól meg a társa. Egyszerű kérdéseket kell feltenni.
2: Hát ez nekem jobb talán esetleg, mert erősebben tudok megfelelően beszélgetni valamilyen módon, de nehezen, mert nem tudom egyszerűen kihozni bennem abba azt, ami bennem szúnyad, vagy én nem tudom, mit mondjak, vagy hogy mondjam.
0: Nagyon jól mondta, értettük.
2: Úgyhogy ez sajnos, ez nekem sok kellemetlenséget hozta. Függetlenül én, milyen Istenem. Szóval én kitűnőségem, biztos, szóval, hogy mondjam, mint...
1: Nem, de...
2: Tessék, nem.
0: Segítünk, jó?
2: Hanem tulajdonképpen emiatt én nem tudtam igazán kijönni ebből az egész kellemetlenségből, amiatt nem tudtam megfelelően kellemetlen volt. A leglényeges dolog az, hogy tulajdonképpen nem tudok beszélni.
0: Uh-huh. És még hagyj kérdezzem meg, hogy mi volt a foglalkozása?
2: Hát ez egy nagyon lényeges dolog, és most nem tudom megmondani egyáltalán, hogy én egy gépészmérnök vagyok, aki nem tud pillanatnyilag egyáltalán beszélni, és megfelelően. Hát, és ez rengeteget visszavetett engem.
0: Lelkileg is megviseli, ez igen. Teljesen így van. De most nagyon jól elmondta, hogy mi a problémája. Egy mondatba sikerült, teljesen jól, úgyhogy értjük, és együtt is érzünk.
2: Ilyenkor pedig én nem szoktam, én nagyon-nagyon lezser vagyok, uh-huh. Vagy hogy így mondjam, de szóval azért ez borzalmasan lealázó val tulajdonképpen, és ez bennem van rajta, amiben én belül sejt, nagyon kellemetlen nekem.
0: Nagyon megviselt,
2: igen. És jó előző meneteim lett. Én mondom a érzeimet, nem jut most más, nem tudok valami más megmondani.
0: De én meg biztatni is szeretném, hogy ami egyedül nem megy, az a beszéd. Az összes többi az legalább olyan jól megy, vagy jobban, mint másoknak. Igen. Például maga fizikálisan is jó, erős.
2: Igen, hál' Istennek.
0: Meg ügyes, meg úgy labdázik, mint egy bajnok.
2: Az nagyszerűen, persze. Igen. Mindenfélét. Tehát...
0: Rajzolni is, tud írni is.
2: Az minden. És azért, ha szabad még meg mondok, hogy ez engem nagyon-nagyon ledegradált, vagy nem tudom én, hogy mondjam azt, hogy még egyszer, most nem akarok én itt, mit tudom én, mit mondogatni, de én sokkal többet tudtam volna csinálni.
0: Czafek úr, meg Legyendi úr, inkább azért azt mondom, hogy beszéljünk arról, ami jó. Most már ezek nagyon szomorú dolgok, de annak kell örülni, ami megvan.
2: Világos,
0: meg ami most
2: világos.
0: Van, hogy
2: én nem...
0: Együtt vagyunk, és tegyük túl magunkat, teljes. Ami már elmúlt.
2: Jó. Így van. Ja, tudom, hogy nagyon jól, hogy már több nem lehet nálam jól összejöhet, vagy valami. Nem.
0: Picit a beszéd javulhat, de valamivel meg kell barátkozni.
2: Így van.
0: Van olyan.
2: Így van.
0: Köszönöm szépen, beszélgettek itt együtt.
1: Mi is köszönöm.
0: Nincs mit.
3: Amióta a párommal ez a baj történt, ez a betegség elérte, én azóta összeszedtem egy gyomorfekét, már operáltak is, állandóan ideggyógyászhoz járok. Nagyon sok esetben ahhoz, hogy a hozzátartozó el tudja látni a beteget, legalább annyit, vagy esetenként még több gyógyszerre van szüksége, mert én állandóan, rendszeresen több gyógyszert szedek, mint amennyit a párom szed. Én bevallom, sajnos, hogy esetenként bizony elveszítem a türelmemet, ingerültebb leszek, mint kellene, és olyan hangon szólok rá, erélyesen, amit utána megbánok, és nem egyszer leülünk egymás mellé, és mind a ketten sírunk. Ugyanis ezeknek a betegeknek vannak olyan tiszta pillanatai, de pillanatok, amikor ő hirtelen fel tudja fogni azt, hogy mi van vele. Most tessék elképzelni, hogy még egy egyszerű, primitív embernél is ez egy borzasztó dolog, amikor rájön a betegségére. De nagyon sokan vannak, akik két diplomával, több nyelvtudással, tehát abszolút szellemi életben élő emberek, és rádöbbennek arra, hogy ők a világán már semmit nem érnek, semmit nem tudnak megcsinálni, hanem állandóan a valakire tudnak támaszkodni. Most gyakorlatilag egyszer van ugye az az oldala, hogy az egészségügytől az orvosság terén várnánk többet, mert nem mindenkinek 70-80 ezer forint a nyugdíja, hanem jóval kevesebb. És csak orvosságra kiadni rengeteg pénzt, ilyen 10 ezer forintokat, borzasztó nehéz a mai körülmények között. Várnánk az egészségügytől, hogy valamilyen formában próbálják megoldani azt a szociális elhelyezési lehetőséget, ahol kizárólag Alzheimer-kórosak elhelyezését oldanák meg. Nem akarjuk a problémát lerázni, félreértés ne legyen. Tehát a legvégsőkig otthon szeretnénk tartani, hiszen azért nem adjuk szociális otthonba, hanem a végtelenségig mi magunk szeretnénk, hiszen a hozzátartozónk vele éltük le az életünket. De olyan körülmények közé nem adjuk. Én voltam ilyen szociális otthonba, megmondom őszintén, amíg össze nem esek, nem létezik, hogy én oda elvigyem a páromat. Először is a tisztasággal voltak olyan problémák, hogy amikor beléptem, azonnal megcsapott egy, hát elnézést, ki kell mondanom, vizelet szag. Tehát ott nem tudják azért ezeket a betegeket olyan rendszerességgel lemosni, tisztába tenni, ami szükséges egy megfelelő higiénés körülmény megteremtéséhez. Egy biztos pont van, amikor hozzám jön, vagy én szólok neki, akkor megfogja a kezem, megfogja a ruhámat, mint a pici gyerek, és ő akkor érzi magát biztonságban. Az utcán csak úgy közlekedünk, hogy fogjuk egymás kezét, egy pillanatra nem lehet elengedni, mert azonnal pánikba esik, de olyan pánikba, hogy szóval én ezt rajta láttam csak. De ugyanakkor hangsúlyozom, ő az, aki elsőnek bántja a hozzátartozót. Erről sem tehet. De néha egy picit olyan agresszivitás tör elő, hogy én le vagyok döbbenve, és ilyenkor is felmerül bennem, hogy most miért bánt, mikor én segítek neki. És aztán tudom, hogy azért bánt, mert ő nem tudja, hogy ő mit csinál, de bánt.

0: Dr. Kelemen Attiláné, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője. Miért nem támogatják az Alzheimer-kóros betegek gyógyszereit?
1: Ebben az évben lefolytatott ártárgyalások, amelyek a tavasz folyamán történtek, nem jártak sikerrel a tekintetben, hogy ennek a viszonylag friss kórképnek az adekvát gyógyszeres kezeléséhez szükséges támogatást a biztosító odaítélhesse. Ennek az oka feltehetően az volt, hogy a kórkép kezelésére szolgáló gyógyszerek, döntően kettő van Magyarországon törzskönyvezve és támogatás nélkül forgalomba hozatalra engedélyezve. Ezek úgynevezett innovatív gyógyszerek, tehát még a szabadalmi védettség nem járt le, ezért a költség magas. Ezt a magas költséget az áralkú ellenére sem tudta a biztosító támogatás alapjául elfogadni, és így sajnálatos módon a betegnek teljes fogyasztói árat kell ezekért fizetnie. Bízunk abban, hogy a 3 éves gyártói megállapodás értelmében a jövő évi ártárgyalások előkészítése keretében sikeresebb lesz a gyártókkal folytatott áralkú, és ennek alapján bízunk abban, hogy a szakma, tehát az orvos szakmának az e tekintetben mértékadó része egy olyan javaslattal tud majd az indokoltság tekintetében nekünk segítséget nyújtani, ami a rászorultság mértékét, a terápiára történő rászorultság mértékét megfelelő precizitással előírja, és az ehhez rendelhető pénzösszeg keretén belül a jelenlegi nem támogatotti kategóriából egy valamilyen szintű támogatási körbe sikerül majd ezeket a gyógyszereket beemelni.

0: gyertyűvédelei. Úgy.
1: Üdvözlöm, major úr. Köszönjük. Jó napot kívánok.
0: Jó, na, mondjad. Köszönjük hangosan. Hát igaz, hogy
1: még
0: szállam.
1: Még eszik, igen.
0: Igen.
1: Jó van.
0: Nyert le, és akkor köszönjél, jó? Sajnos most már eléggé rossz állapotban van. Elemileg nagyon-nagyon épül le. Mozgása is már lényegesen rosszabb, mint korábban volt. És ami a legnagyobb, hogy nem akar beszélni.
1: Most azt azért, azt ő érti, amiről mi beszélünk.
0: Tökéletesen mindent. Sokszor lehet észre lehet venni, hogy ugyan ő nem kapcsolódik be a beszédbe, de
1: megérti.
0: Felfigyel, uh-huh. Igen.
1: Jól
0: igen,
1: van.
0: Igen, hát nagyon nehéz így.
1: És önnel is nagyon nehezen beszélget.
0: Sajnos igen. Úgyhogy
1: ez egy új dolog, vagy ez?
0: Ez egy új dolog. Új dolog. Korábban szépen beszélt minden. Most már, amit én kérdezek tőle, azt visszakérdezi. Hát tegnap is például imádja az édességet, csokoládét, ilyesmit, és kivettem a szekrényből, és akkor mondtam neki, hogy kérdeztem, hogy kérsz. Hallgat. Mondom, tudod, mi ez? Hallgat. Mondom, tudod mit? Akkor kapsz, ha megmondod, hogy mi ez. És egy hosszú hallgatás után hajlandó volt megmondani, hogy csokoládé. Na, így kapott csokit.
1: Ennyire beszédes, major úr? Ennyire?
0: Nem válaszolják, kérdeztek. Ennyire beszédes vagy? Na, mit válaszolsz rá?
2: Halló.
0: Azt kérdezte a doktornő, hogy nagyon beszédes vagy? Ugye nem? Szeretsz beszélni? Laci, szeretsz beszélni? Szoktunk beszélgetni? Na, válaszoljál.
1: Nehéz kérdés. Hogy van, major úr? Hogy van? Mondja.
0: Mondjad, hogy vagy. Köszönöm jól.
2: Köszönöm jól.
1: Jól van, nagyon jól sikerül.
0: Ez az, amit mondok, hogy ő tudja, hogy mi, csak éppen nem akarja. És akkor szoktunk még, ugye mit szoktunk még csinálni? Még labdázunk is a szobába, hogy mozgásunk legyen. Akkor tornázni szoktunk reggelenként, ugye? Utasd meg, hogy milyen mozgást csinálsz. Hogy szoktunk húzni, na? Szoktunk tornázni? Igen? Mondjál már valamit. Szólnál meg.
1: Major úr, hogy érzi magát?
2: Hogy éltem magamat?
0: Válaszoljál rá. Jól. Köszönöm, jól.
1: Hány éves ön? Hány éves?
2: Hány éves vagyok?
1: Jól van, nagyon jó a hangja. Tessék gyakorolni.
0: Az évszámot is mondjad.
2: 1998-ban.
0: Nem, 99 van, de nem akkor születtél, hanem mikor?
2: 1926-ban.
1: Nagyon jó. Prima. És milyen kellemes hangja van, Károly, ritkán hallom. Mit dolgozott régen?
0: Figyelj, légy szíves, mesélj már el a doktornőnek, hogy te mit csináltál, amikor fiatal voltál? Hol dolgoztál? Tanítottál?
2: Tanítottam.
1: Hú, nagyon szép hangja van. Köszönjük.
0: Melyik iskolába tanítottál?
2: Melyik iskolában?
0: A Bánki Donátban, nem?
2: A Bánki Donátban.
1: Köszönjük szépen, hát ez le a kalappal. Mi az, amiben ő segítséget igényel, és amit csak maga csinál?
0: Hát sajnos az előtt mindent megcsinál, de most már nem. Tavaly viszont elveszett, és akkor már nem talált haza. Úgyhogy akkor kerestem, nem kellett. Úgyhogy, és ez nagyon nagy... Szóval, hogy mondjam, mély benyomást hagyott nála, mert az állapota utána kezdett jobban romlani. Úgyhogy vannak. De azért, hogy megpróbálom, hogy hát foglalkoztatni, együtt jövünk, megyünk mindenhova, mint a kisgyereket viszem magammal, mert nem ismerem otthon hagyni, mert előfordul nála, hogy más problémája, hogy ugye elveszik az eszméletét, uh-huh. úgyhogy, és akkor nem merem így egyedül hagyni. Igen, és hát ketten úgy élünk, mint az ikert gyerekek, hogy összenőttünk, és jövünk, megyünk. Na, és most akkor köszönsz el. Köszönjél a doktornőnek.
3: Akkor
1: viszont. Na, hát, ugye.

0: férjem 3 éve Alzheimer-kórban szenved, éjjel-nappal együtt vagyunk. A férjem álomkorban szenved, az pedig azt jelenti, hogy teljesen fölborult neki az éjszaka a nappallal, nagyon nyugtalan, nekem nincs éjszakám. Intézményes elhelyezés az egyszerűen létezhetetlen. Olyan helyre, ahol ezek a pszichoterápiás betegek vannak, az ember nem teszi be a hozzá tartozóját, mert azért vannak világos gondolatai, emberi mi voltjában így is szinte semmi nem maradt, tehát nem teszi be egy ilyen helyre. Otthon ápolom, tisztába rakom, sajnos pelenkázom, fürdetem, és kérem szépen, én állítom, ha ez így megy, akkor minden hozzátartozó, aki ápolja a hozzátartozóját, 2 éven belül ő fog meghalni.
1: 10 éve, hogy Alzheimeres a férjem, 10 éve állapított, Alzheimeres volt, mert sajnos most szombaton volt a temetése, én már eltemettem, túl vagyok ezen. Amiket előttem elmondtak, azokat mind én is végigéltem. Megkönnyörült rajtam az egyik úr, ez nem mondok nevet, de hát borzasztó lepusztult hely, és 30-40 betegre jutott 2 ápoló, meg egy segédápoló, és hát bizony, én minden pénteken délbe elvittem, és hétfőn délbe visszavittem, és de azért is, mert rászáradva, hát széklet, szóval a leglehetetlenebb nyáron bűzölgött, és hát ne tudják meg, de hát egyszerűen már én úgy éreztem, hogy már nem bírom, szóval 10 évet már nem bírom tovább.
0: A nyugdíjunk kettőnknek annyi, hogy nem kapok közgyógyellátást, 14.900 forint a havi gyógyszerszámlája. A közgyógyot azzal utasította el a kerületi elöljáróság, hogy meghaladja 5.000 forinttal a kettőnk nyugdíja a létminimumot, ezért nem jár. Kérem szépen nekem, mint gyakorló ápolónak, hogy ezt a kifejezést használjam a férjemre, ez egy nagyon fájdalmas dolog, hogy az ember a férjének az ápolója. Olyan intézményes elhelyezés nem létezik, ahol ne vagyont kelljen fizetni. Nem tudunk fizetni a bent lakásos kórházé. Azért az Alzheimeresek is, aminek nagyon gyarapodik a száma, és egyre több probléma lesz ez.
2: Én orvos vagyok, és orvos létemre sem tudtam az édesapámat elhelyezni olyan osztályon, ahol szerettem volna. Végül egy zárt osztályon sikerült ezt megoldani, ahol sajnos nagyon rossz helye volt, úgyhogy például édesapám bolyongott, nem értették meg az ápolók annak ellenére, hogy ugye speciálisan ezzel a betegségekkel foglalkoztak. Ennek ellenére például olyan volt, hogy papucsal verték az édesapámat, mert kiment a kórteremből, és nem talált vissza a helyére meg. Szóval eszméletlen rossz körülmények voltak a kórházban. Most keményen fizetek azért, hogy mellette vannak, és otthon vigyáznak rá, addig, ameddig én dolgozom. Mert sajnos dolgoznom kell, mert ha nem dolgozom, nem tudunk miből élni, az édesanyám nyugdíja nagyon alacsony.
3: Az én párom vesegörcsöt kapott, amivel azonnal kórházba kellett vinni, és képzeljék el, hogy az infúzióval együtt szegény felállt, elkezdett a szobában, a kórteremben közlekedni, és úgy ordítottak rá a nővérek, hogy egész egyszerűen embertelen volt az a hang, tehát ez az egészségügy felé nagyon jó lenne, hogyha mielőtt az ilyen emberekkel vagy bárkivel kiabálnának, rendre utasítanák, megnéznék, hogy mi az oka annak, és a hozzátartozó, aki évekig vele él, annak meg elhinni, ha elmondaná a férjével, az élettársával kapcsolatos problémákat.

0: Dr. Kereszti Éva, az Egészségügyi Minisztérium főosztályvezetője. Miért a családtagokra hárul az Alzheimer betegek ellátása, amikor egész életen át fizették az egészségbiztosítási hozzájárulást?
1: Sajnos nincs elég ellátóhely az országban. Néhány évvel ezelőtt, amikor a kórházi ágyak csökkentése volt napirenden, akkor sajnos pontosan a pszichiátriai betegek ellátó ágyak, illetőleg a krónikus ágyak, a hosszú ápolást nyújtó ágyaknak a száma csökkent indokolatlanul nagy mértékben. Ezen kétféle formában szeretnénk segíteni. Az egyik az az, hogy továbbra is az önkormányzatoknál a szociális ellátórendszert, azt fejleszteni kell, a bentlakásos intézményeket is. A szociális törvénynek a most esedékes módosítása is az ellátórendszer fejlesztését tűzte ki célul. Másrészt pedig most már ez az indokolatlan megszorításokat tartalmazó ágyszám törvény is hatályon kívül van, tehát mód van arra, hogy az egészségügyi intézmények fejlesszék ilyen ágyaikat. Ami azonban ezzel egy érdekes, részben ellentétes nemzetközi tendencia, az az, hogy egyre inkább arra hajlik a világ, hogy a betegeknek az otthonukban próbáljunk meg egy emberhez méltó egészségügyi ellátást is és gondoskodást biztosítani, ami azt jelenti, hogy nem biztos, hogy levenni kell a családról a terhet, hogy ő a szeretteivel együtt maradjon, hanem ebben kell segítséget nyújtani. Az Alzheimer-kór egy olyan betegség, amiben ez a legnehezebb feladat, hiszen egy állandó odafigyelést igényelnek a betegek, nem csak egy időről időre való foglalkozást.
0: Miért nincs az országban legalább egy olyan hely, ahol csak Alzheimer betegek vannak?
1: Sajnos azért nincs ilyen hely, ahol kifejezetten Alzheimeresekre szakosodtak volna a kollégák, mert ezek miatt a csökkentések, leépítések miatt általános pszichiátriai osztályok működnek az országban. Nagyon kevés az olyan szakosodott intézmény, ahol önálló osztályokat tudnak szervezni. A végső cél ez lenne az ellátás fejlesztésében, hogy szét tudjuk választani a különböző betegség típusokat, és mindenki az ő állapotának megfelelő osztályra tudjon bekerülni. Vacillál az ember, hogy mi a jobb, hogyha ha nagy intézményekbe hozunk létre szakosodott osztályokat, de ezzel a beteget a családjától távolabb elvisszük, elszakítjuk, vagy pedig, hogyha kisebb intézményeket biztosítunk, de ott viszont nem lehet szeparált osztályokat létrehozni. Én azt gondolom, hogy átmeneti megoldásként azt a fejlődési irányt kellene választanunk, ahol az idősek napközi otthonának mintájára a betegeknek is lehetne egy ilyen napközi otthonos ellátást biztosítani, ami azt jelenti, hogy a napi életidőnek egy jelentős részében a beteget ott lehet hagyni szakemberek felügyelete mellett, ahol megkapja a megfelelő gondoskodást, ápolást, étkezést és figyelnek is rá. Ez alatt a hozzátartozók akár munkáltatók, el tudnak menni, akár egyszerűen a háztartásbeli teendőket el tudják végezni, viszont este mégiscsak a családi környezetbe lehetne hazavinni ezeket az embereket. Itt egy fontos szempont, hogy a betegek egy jelentős részénél fontos az, hogy ne nagyon kerüljön új környezetbe. Jobb állapotban, jobb egészségben megtarthatók ezek a betegek, hogyha együtt maradnak az ismerős családi környezettel, a személyekkel, a tárgyakkal. Tehát vannak szakmai érvek is, amelyek azt mondják, hogy ne vigyük el egy vadidegen intézménybe, hanem próbáljuk meg kombinálni az otthoni ellátás és az intézményi felügyeletnek a lehetséges előnyeit.

0: Pali bácsi, kérdezek egy pár dolgot, hogy lássuk, hogy a múltkori vizitóta hogy van. Jó? Kérdezek most. Például az az első kérdésem, hogy milyen országban vagyunk mi most? Hogy hívják a mi országunkat? Na?
1: Hát nem volt.
0: Mire gondol most?
2: Hogy nincsen valóban fölírva.
0: Uh-huh, keresi, hogy leolvassa.
2: Uh-huh.
0: Pali bácsi, gondolkodjon, hogy hívják ezt az országot, amiben mi élünk?
1: Hát ott több helyen vagytok, és hát ezért is van úgy.
0: Mi a neve? Milyen ország?
1: Van, nem, mert én láttam ilyen izén papírról, uh-huh. hogy így, meg úgy, meg mit lehetett látni belőle, de éppen akkor, amikor már annyiszor van a fejembe, hogy ennyit is, uh-huh. annyit is, és...
2: Mi magyarok vagyunk, Pali, és Magyarországon élünk, tudod? Hát most ez volt a kérdés, hogy milyen országban élünk, Magyarországon.
1: Igen, hát ez igen.
2: Hát válaszolj.
0: És mióta van az, hogy szinte mindig vele kell lenni?
2: Hát egy éve. Uh-huh. Legalább egy éve. Úgyhogy tényleg percekre sem. Uh-huh. Hagyható.
0: Mert akkor mi történik?
2: Kivéve, ha hámoz mondjuk uh-huh. almát vagy diót, akkor le tudok menni mondjuk a földszintre, uh-huh. megnézni a postaládát, vagy kiüríteni
0: tehát
2: a szemétvödröt.
0: 5-10 percre.
2: Igen, uh-huh. igen, ha dolgozik.
0: És mi történik, hogyha egyedül, hosszabb időre egyedül maradna? Mi történne?
2: Kezdi a kulcsokat a zárba próbálgatni, vagy esetleg dörömből, vagy esetleg kimegy az erkélyre, keres.
0: Keresi a feleségét.
2: Olvasni, uh-huh. tehát le tudom írni, hogy ide megyek, uh-huh. de nem olvassa el uh-huh. már, vagy pedig elteszi.
0: Utána elfelejti.
2: De érdekes, hogy van, amit meg mégis megjegyez, uh-huh. mert elutaztam egy egész napra, és akkor nem keresett, illetve annyit mondott a néninek, aki vigyázott aznap, hogy most nem vasalok, mert nincs itt a felesége. Uh-huh. Úgyhogy uh-huh. ezt egyszer mondta, hogy uh-huh. feleségem, mert különben nem szokott sehogyan se hívni.
0: Nem. Pali bácsi.
2: De nagyon kedves.
0: Ki ez az asszonyka itt?
1: Ő, aki. Hát először is az van, hogy nézi itt. Nézni van, hogy mi ez tulajdonképpen, ami itt látható, vagy vigyázni kell arra, hogy jó legyen az, amit itt látni lehet.
0: Ő az, aki mindenre vigyáz?
1: Tessék?
0: Ő az, aki mindenre vigyáz?
1: Hát...
0: Ő?
1: Nem csak ő. Mert hát vannak még mások uh-huh. itt, és hát akinek szerencséje van, hogy ő gondol arra, hogy hát ezt kell csinálni, amit hát hogy azt kell csinálni, amit csinálni kell azért, hogy legyen, hogy
0: hát. Ha jól értem, akkor Pali bácsi mondja, hogy felesége az, aki mindig tudja, mit kell csinálni. Ugye?
1: Igen, azt.
0: Ő?
2: Most rólam kérdeznek, hogy...
0: Ki ő, Pali bácsi? Ki ő?
2: Ki vagyok én neked? Na, nevemet? Hogy szoktál hívni? Mondom, nem mondja. De ezzel együtt nagyon megköszön mindent, uh-huh. tényleg. Úgy sokszor, amikor az orvosságot beadom, utána kezet uh-huh. csókol, vagy tehát nem mondhatom, uh-huh. hogy hozzám ingerült volna, vagy...
1: Hát igen, mert hogyha... Hát... Ha mondjuk ide eljön... Na jó, de hát miért? Miért jött ide?
0: Ki?
1: És hát akkor megkezdte, hogy... Hát de jöttem, és hát majd megnézzük, hogy megy a izé, és akkor csinálják.
0: Hogy hívják őt, Pali bácsi? A szeme mindent elárul.
2: Azzal együtt, hogy engem megismer, tehát tényleg szinte senkit, vagy vannak időszakok, amikor senkit sem, csak engem.
0: Biztos, hogy megismeri a feleség.

0: ezt itt nem tudom, hogy ez mi. Ez a fehérke.
1: Ott. Uh-huh. Az a konnektor, igen.
0: Konnektor.
1: Konnektor.
0: Ja, hát azt nem értettem, hogy az itt van.
1: Dugaj.
0: Igen.
1: Köszönöm, azt hiszem, hogy készen vagyunk.
2: Mi köszönjük.

0: Először a lélek hal meg. Borenics Péter dokumentum műsora hangzott el. Zenei munkatárs Molnár András. A hangfelvételt Horváth István és Tóth László készítette.
1: Az iménti dokumentum műsor 2001-ben készült, és két évvel később, január 25-én hallhatták itt utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: Fergeteges nyitóhangverseny a BBC nyári fesztiváljáról. Copland, Gershwin, Ravel, Josephine Stephenson és Gerald Finzi alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19:35-kor a Bartók Rádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Hét óra, a Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garamis Zsuzsa. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt a 6 órán át tartó hadművelet során. Iráni parancsnoki központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokkádot. Irán válaszul újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda ezzel fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más, az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Ukrán dróncsapásban halt meg a zaporizsjai atomerőmű főmérnöke, közölte az orosz ellenőrzésű létesítmény üzemeltetője.

0: Oszaton. A tájékoztatás szerint a légierő az egyik szolgálati járműre mért csapást, a bent ülő főmérnök, valamint a sofőr életét vesztette. A vállalat vezérigazgatója szerint a gépkocsit az erőmű üzemi területének határán találták el. Alekszej Lihacsov szerint a folyamatos támadások miatt valós egy súlyos nukleáris baleset veszélye. Idehaza a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak a képviselők a jövő héten az országgyűlésben. Ruf Bálint miniszterelnökséget vezető miniszter hétfőre is kedre kezdeményezte a rendkívüli ülés összehívását. Felszámolnak több közérdekű vagyonkezelő alapítványt. 16 nem egyetemi fenntartó alapítvány szűnik meg július 31-ével, köztük a Matthias Corvinus Kollégium, a MOL Új Európa, a Kék Bolygó Klímavédelmi, az Élvonal Csúcs Kutatási és a Zalazon Alapítvány is. A szervezetek jogai és kötelezettségei augusztus végén átruházódnak az államra. Átvilágítja a megörökölt szerződéseket, visszaélés, jogsértés alapos gyanúja esetén pedig az illetékes hatóságok eljárást kezdeményeznek a Gazdasági és Energetikai Minisztériumból. Idén áprilisban és májusban több olyan utalást is teljesített a jogelőd energiaügyi minisztérium, amelyek között előfordultak megkérdőjelezhető megbízások, illetve összegek. Új útmutató segíti a gazdálkodókat, a Viszmajor bejelentésében közölte az Agrár- és Élelmiszergazdaságért felelős minisztérium. A segédlet bemutatja, milyen dokumentumokat kell benyújtani, és segítséget nyújt a mobil gazda alkalmazás használatához is. Az útmutató a kap.gov.hu oldalon érhető el. A Viszmajor bejelentésekkel kapcsolatos kérdésekkel a falu gazdálkodókhoz is fordulhatnak a gazdák. Ma kezdődik a Be My Lake elektronikus zenei fesztivál Velencén. A következő három napban a műfaj legkiemelkedőbb nemzetközi és hazai előadói lépnek fel. Három fő színpadon mintegy 70 lemezlovas szórakoztatja majd a közönséget. A zenei programok mellett napközben ingyenes sportolási lehetőségek és kertmozi várja az érdeklődőket. Az időjárásról: eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég. Később országszerte napos felhős idő várható, reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható. Hírekkel legközelebb 8 órakor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Bányató. Péter Figergely regényének rádió változata. Második rész.
2: Gyertek, jányok, öltöztetek fejérbe, szórjatok rózsát!

0: határ?
1: Minden ember mindent máshogy mond. Van, akinek ez áll jól, van, akinek az. Ez az egyénségem múlik. Ő a maga részéről a gyíkoknak, az avarnak és a hónak nem örülne. Mindenképpen valami kedves, szerény dolgot mondjon. Hozott-e ajándékot? Nem. Miért nem? Hát pedig a nőknek ajándék kell. Az nagyon fontos. Az ajándékból látják, hogy fontosak-e a férfiaknak, vagy sem. Egy kis fülbevaló, komolyabb bombon, végső esetben virág, az nélkülözhetetlen. Hogy miért ebből látják, hogy fontosak-e? Mert nők. Ez biztos? Biztos.

0: Na hát, mondja Kálmán, ő erre nem is gondolt. Ajándék. Hát most nem akar nagy képű lenni, de ő úgy gondolta, ha már az az ajándék szóba jött, hogy ő maga az ajándék. És hogy ez nem nevetséges. Nem. Nem köt magára masnit. Nem. Megsértődött.
1: Most már mindenki vele foglalkozott. Hogy szedjen virágot, ott följebb az erdő szélén egész szép virágok nyílnak. Vagy hogy vegyen egy üveg bombonmeggyet. Irmának biztosan van még raktáron, hogy a fenébe ne volna. Az sem. Boticsoki, sportszelet? Nem. Hát akkor mi legyen? Esetleg még ha a trabantja meg volna, el tudna menni a faluba. Bombonért, vagy egy virágboltba, vagy még tovább a városba, ékszerboltba. A trabanttal. Hajaj, hip-hop, már meg is járná. De a trabant sajnos már nincs meg, mert de teljesen mindegy. Még egy szilvát, még egy sört. Ebben a melegben gyalog neki indulni életveszély. Buszra szállni, visszajönni, addigra este lesz. Különben is Katalin várja, nyilván türelmetlenül várja. Késni azt végképp nem lehet. Az aztán tényleg mindent elrontana.
2: Meg hogy ez az ajándék dolog, ez őt teljesen felkavarta. Ő erre tényleg nem is gondolt, hogy egy ilyen, mondjuk érzelemmentes, szinte hivatalos dolog számítson ott, ahol csak az érzelmek számítanak, amelyek a hosszas levélváltásból már egyértelműen kiderültek, kifejlődtek, virágba borultak, mint egy. Az ember ajándékot a hivatalnoknak visz, meg az orvosnak, meg a számlást beívja egy felesre, az addig rendben van. De hogy ő Katalinnak, holmi virágot meg bombont hozzon, amit bárki hozhat. Hát hivatalnok ő, orvos, számlás, nem, nem. Ő nem tesz úgy, ahogy bárki tehet. Nem becsüli túl magát, de ő mégiscsak több, mint bárki. Hiszen már hónapok óta érzelmileg leveleznek. Ezek az érzelmek pedig őt a bárkiségből kiemelik. Ajándék. Micsoda baromság.
3: Borulj a földre, téli álom. Ölelj át minden gyermeket. És mindenütt a nagyvilágon örüljenek az emberek. Harangok tiszta zengő hangja kísérje minden éneket. Csituljon el szíved haragja. Várjuk,
4: felállt, elindult pisilni, elesett. Felsegítették. A nadrágja elszakadt, a térde felhorzsolódott. Az az átkozott küszöb. Minek van itt egyáltalán küszöb? Ráadásul ilyen éles vasizé. Nem is küszöb ez, hanem giotin, medvecsapda. Nincs másik nadrágja. Miért volna másik nadrágja? Nem gondolta, hogy lesz itt egy ilyen küszöb, amilyen a világon nincs még egy. Na, tessék. Elszakadt. Most mi lesz? Így nem állíthat be Katalinhoz. Még ha ajándékot hozna is, még ha a legodaillőbb szavakat használná is, a horgászbotokat pedig itt hagyná, és az erőszak elvetőjének mutatkozna, ha mindez stimmelne is, szakadna drágba vérző térdel, akkor sem állíthat be, hogy ez esetleg szánalmat ébresztene, gondoskodásra késztetné, az anyai ösztön.
5: Az út, ahol együtt járunk.
2: Ugyan kérem, tudom én, mi a helyzet. Nem kell engem itten ilyen hazugságokkal vigasztalni. Még egy sör, még egy szilva. Jutott a sebrés. Most már teljesen mindegy, mondta. Minden mindegy, van-e virág, vagy nincs, van-e orgázbot, vagy nincs, mondok-e valamit, vagy nem mondok, mindez teljesen mindegy, mert csak én számítok, én, az érzelmeim, amelyeket a levelezésben kialakítottam. Én vagyok én. Ez az egyetlen ajándék. Nincs mese. Mennem kell. Megyek. Itt vagyok, Katalin. Gondolt egyet, felállt, kihúzta magát, megcélozta az ajtót, lesz, ami lesz. Elérkezett a pillanat, mondta, és elindult. Mindenki fellélegzett. Néhány perc múlva azonban megint ott állt az ajtóban, homlokát törölgette, toporgott. Nem, ezt így nem lehet. Az apróságok döntenek, a jellemet illetőleg. Ezt mondta, megint kihúzta magát, és a rogyadozó lábakkal megint elindult. Aztán persze megint visszajött. Lecsuklott a székre, és elaludt.
1: Amikor már az utolsó busz is elment, zárás előtt Irma kivonszolta Kálmánt az ivó elé, és befektette egy régi nyugágyba, fakeretesbe, amely a raktárban kallódott évek óta. Rozoga, repett, a vászna foszlik, de ilyen kicsi ember alatt nem fog összeszakadni. Nem is szakadt, mondja az őr. Mellé tette az összeszig szallagozott horgászbot köteget, meg egy sportszeletet, mert mégis az ember reggeli vércukra, meg egyáltalán. Irma kedves, reggelre Kálmán eltűnt, mondja az őr. Nyilván, ha a trabantja meg lett volna, kényelmesen, úgymond hip-hop hazajut. Így valószínűleg még a hajnali hűvösben gyalog nekivágott az útnak. Miután végleg lemondott, özvegy vadász Katalinról.
6: Meséltek sokat az öreg. Nem fogyott a ráérős csendes mondókájukat.
7: A szülőhegyen is olykor a kunyhó előtt, szalonasütés közben,
6: de leginkább télen disznótorok után.
7: Akkor reggel este összejöttek néhányan a szomszédságból is. A szalonna kolbász gömböc oldalára lógott.
1: Az úszók naív emberek. Azzal kezdem a reggelem, hogy a naívságukon csodálkozom. Ilyenkor végig gondolom mindazt, ami nyilvánvaló. Kimondom magamban, hogy bányató, és röhögnem kell. Kimondom magamban, hogy őr, és röhögnem kell. Kimondom, hogy én vagyok a bányató őre, és a jókedvem határtalan, és a kétségbeesésem határtalan. Aztán jönnek az autók, keringenek a tó körül, keresik az árnyékot, a jó, az ideális parkoló helyet, civakodás hallatszik az autókból, mert valaki mindig jobban tudja, hogy mozog a nap, merre jár az árnyék, és valaki mindig reménykedik, hogy van egy jobb, kellemesebb partszakasz. A cihelődés a nagy mulatság kezdete. Tapasztalatlan bányató látogatók szokatlan tárgyakat kísérelnek meg a vízpartra vontatni. Székek, ebédlőasztalok, stégnek szánt deszkák és vasálványok csúsztak lefelé a sóderes meredélyen, és tűnnek el örökre a tóban. Meg hűtőtáskák, soros rekeszek, biciklik és babakocsik, tolószékek és vaságyak és kábeldobok. Néha maguk az autók. Az emberek aztán vagy elmenekülnek a ragadozó tó partjáról, és soha nem térnek vissza, vagy alkalmazkodnak és visszatérnek. Immár minimális felszereléssel. Érkezésük derűs, tele az önfeledtség ígéretével. Érkezésük izgága, csupa izgés, mozgás, ficánkolás, kalimpálás és láblengetés. Távozásuk pedig többnyire néma lebegés. Mozdulatlan ringatózás a tófenéken, vagy a hullaszállító bádok koporsójában. Az emberek ide jönnek, és itt botladoznak, fetrengenek, csúszkálnak a koszban. Ide jönnek a kosz elől, és itt találják magukat a kosz kellős közepén.
4: A bányatava továbbá megtölti a világ összes többi szemete is. Eleve a kitermelő belehaigálta az elszakadt futószalagot, törött markolókanalat, olajos és gázolajos hordót, csavart, csavarkulcsot, bakancsot és overált, aztán magukat a haszna vehetetlen bányagépeket. Végül pedig természetes, hogy az emberek ennek a váratlan és új lyuknak megörülve a létező összes szemetet, kacatot, ócskaságot és selejtet idehozták, és megkönnyebbülten beledobálták. Erre a bányató természete csábítja az embert, mert a bányató egy fölösleges, egy logikátlan, egy értelmetlen tó. Tó ott, ahol tó sose lenne. Egy olyan tó, ami nem is létezik, evidens tehát, hogy mindent, aminek létezését feleslegesnek gondolták, ebbe a mindent megszüntető, nem is létező lyukba haigáltak, ami mint egy varázssüveg, el is tüntette szorgalmasan valamennyit.
2: Az őr szavait megszakítja a már nem egészen kifogástalan tüdő zihálása. Hosszú és körmönfont mondatai végére, amelyek egyébként is mindig azon a határon toporognak, valami kétségbeesett eldöntetlenségben, hogy repetitív semmitmondással visszakanyarodjanak-e saját kezdetükhöz, vagy kinkeservel áttörjék e tövis bozótot, amely elzárja az állításokhoz vezető utat, és fáradtan zihálva térdre essenek egy befejezett gondolat végén. Kifullad, arca elkékül, levegő után kapkod. Az őr kinyitja a bicskát, végig karcolja a tenyerét, becsukja a bicskát. Ez a szeméttelepi bicskája. Van egy másik is, az már valamivel komolyabb. Fanyele van és részfoglalata. Az is szeméttelepi. Csak éppen egy másik, régebbi szeméttelepről, talán egy másik időből is, nem tudom, még csak célzott rá. Vannak tárgyai, amelyek eredetéről konokul hallgat. Ruhája a falusi tanítói, aki részegségében nem bírt hazaérni, és az árokban ébred valamilyen ismeretlen terepen. A fejében gyereknevek és osztálylétszámok lötyögnek, kétségbeesésében ezeket a neveket kiáltja bele az árokba. Intőt ad, egyest osztogat, és az igazgató eljövetelével fenyegetőzik. De a zakója még mindig zakó. A mellénye mellény, az inge ing, és a nadrágja nadrág. Ezek saját magukból sosem vetköznek ki. Csak valami lassú kémia egymásba olvasztja őket. Télen mindehhez járul még egy szeméttelepi posztókabát, és egy füles báránybőr sapka, és a melegítő a nadrág alá. Az őr felirat ilyenkor a kabátra kerül, írma férceli. A cipő...
1: Kimondom magamban, hogy bányató. Kimondom magamban, hogy bányató. Kimondom magamban, hogy őr.
8: Kimondom, hogy én vagyok a bányató őre. És a jó kedvem.
1: Kimondom, hogy én vagyok a bányató őre. És a jó kedvem határtalan. A lényeg a csontokban van. Ez egy rossz kedvű dolog, de nem baj. Csontokat kell keresni, nincs mese. Ha csak nem maga ez. A csontkeresés. Az ember nem egészen biztos benne, hogy helyesen cselekszik. Az erdő kiköpi a maradékot, vízmosásokba hordja, eltakarítja. Emlékszem egy traktorgumira. Évtizedekig ott volt a patakmederben. Most már nincs ott. Na, erről beszélek. Ezt az ürüléket szedjük. Csontokat kell keresni. Csontokkal kell feldíszítenünk magunkat, már ha ez díszítés egyáltalán, de az, ha a fejeden egy vaddisznó koponyával érkezel ide az ivóba, az már dísz. Más vagy, mint voltál. Egy vaddisznó koponyával más? Na, erről beszélek. Bejössz a vaddisznó koponyával, leteszed, vagy felhagyod, mindegy, és el vagy. A csontokon nem kell alakítani, ez is jó. Teljesen mindegy, milyen állatcsontja, vagy akár emberé, valahova be tudod illeszteni magadon. Nem biztos, hogy a koponyát csak a koponyába, de egy macska állkapcsa. Lehet, hogy pontosan illik ide a fülembe, ezekbe a kurfnikba. Elképzelhető. Csöppet sem lenne meglepő. Vagy egy szarvas bordája itt pont felfekszik a hátadra. Ráteszed, ott marad. Oda való. A ragyás Anti biztos ad neked valót. Ki van ezt találva?
2: Mondok mást. Mostanában elalvás előtt mindig erdőt látok. Ez a dolog, hogy mit látok félálomban változik. Tavaly hónapokig egy pincében voltam, pincerendszerben, amiből jobbra-balra kisebb pincék nyíltak. Ha elindultam valamelyiken, egy gondolatot találtam benne. Volt kis pince, amelyik gonosz gondolatokhoz vezetett. Volt, amelyikben barátságos dolgok vártak. Ide-oda mászkáltam, amíg el nem aludtam. Most meg ez az erdő. Meredek hegyoldalon oldalazok lefelé a fák között, avarral fedett, morzsalékos sárban. Lent a völgyben egészen sötét van, az árnyék úgy áll, mint a fal, előtte napfényben a fák, nap melegítette, jószagú akácok. Oldalazok lefelé, és tudom, hogy a völgyben az álom vár. Ha elértem a sötétet, kész, elalszom. Félálomban már sokat gondoltam arra, hogy ott kéne még maradni ebben a sávban. Ami múltkor a pince volt, most az erdő. Nem elaludni, de nem is ébredni fel. Ehhez nem vagyok elég kitartó. Félek felébredni, nehezen alszom vissza, és ha megpróbálok ott maradni a félálomban, felébredés a vége. Aztán virrasztás. Hallgathatom az ablaktáblákat, meg az udvaron a nejlont. De most ezzel az erdővel jobban megy. Fától fáig megyek, mindig szépen egyik fától a másikig, mint részegen a székek között. Oldalazok, meglendülök, és neki támaszkodom a következő fatörzsnek. Amíg fának támaszkodom, nem ébredek fel. Most a fák a pincék. Mindegyik fa egy-egy gondolat. Megtámaszkodom, megtapogatom a fát, és tudom, hogy melyik gondolat. Az egyik fa Annuska, a másik a hopoki kirándulás, meg apám, meg a kutyám, Schmidt mézes kalácsos, aztán a gőzhajó. Te is az egyik fa vagy. Rengeteg minden, minden, ami történt velem. Mindegyik fa alakban. A fák szinte egyformák. A legkülönbözőbb gondolatok mégis ezekben a szinte egyforma fákban öltöttek alakot. A gondolataim fává változtak, és megtöltenek egy egész erdőt.
9: Múltkor elmondtam ezt Antinak, aki olyan ragyás, mintha belefejelt volna egy tál tarhonyába. Anti értette, mit mondok. Ő egyáltalán nem is alszik, mindig fél álomban van. Rengeteg helye van, mindig kacatok közt mászkál fél álomban, mintha egy nagy ócska piac lenne a feje. Már egészen berendezte a fejét, megelégelte az összevisszaságot. Minden ismerősét kinevezte árusnak a piacon. Én vagyok a rádió árus. Az Irma kereszteket árul, mit tudom én mit. A Béla bácsi akkumulátorokat. Este lefekszik Anti, és elindul a piacon. Oda megy Irmához, kivesz egy keresztet a dobozból, ez egy gondolata, és fogdossa. Aztán visszateszi, és kivesz egy másikat. Ha érzi, hogy rossz gondolat lakik a keresztben, megkéri Irmát, hogy azt ne engedje megfogni. Irma vagy engedi, vagy nem. A keresztekre hasonlító, a keresztekké vált gondolatait itt szépen végignézegeti, de ha nincs kedve, azt mondja, oda sem megy. Nem kötelező oda mennie, úgy értem. Nem lejtős a piaca, mint az én erdőm. Az akkumulátor alakú gondolatait Béla bácsinál nézegeti. Azért kellett ez, mert régen minden össze-vissza volt, kereszt, akkumulátor, rádió egymás hegyén hátán, és megőrült már tőle. Most meg úgy érzi, egész nap nyugodtan járhat kellett, az árusok addig is rendet tartanak a standokon. Nem lesz estére rendetlenség. Most miközben itt vagyok, még az Anti fejében is rendben tartom a rádiókat, meg az erdőmben is oldalazok lefelé, mert végül is bármikor, ha becsukom a szemem, ott vagyok, és támaszkodom éppen valamelyik fának, mint részegen a széknek.

0: Egy kutya szaladt át az üzemi úton. Egy pillanatra megállt, lihegett. Kilógó nyelvén megcsillant a nyál, mintha apró fémdarabot tartana a fogai között, vagy fekete követ. Aztán tovább ügetett, és eltűnt az útszéli gazban. A bányató felé mehetett, ahol a fürdőzők napközben elhagyott ételmaradékain marakodnak éjjel. A macskák, patkányok, menyétek és kutyák, és egyéb éjszakai állatok.
1: A bányatóban bármi megterem, környéke bármit odavonz. Ragyás Anti is így került ide, mondja az őr. Eljött horgászni. Vidám családapa egy kis kiruccanáson. Egy nap, két nap, harmadnap nem fogott semmit, negyednapra már kis szárnyékot épített, nejlont húzott a tetejére, ott aludt. Nem megyek haza, mert még nem fogtam semmit, mondta konokul, és kicsit zavartan. Nem én tehetek róla, a bányató az tehet róla. Mások mázsaszán fogják a halat, én meg semmit. Vidám családapa vagyok, egy kis kiruccanáson. A családomnak szánom a halat, ajándéknak szánom és meglepetésnek. Meg kell lepnem őket valamivel. Ennyi idő után már nem mehetek haza üres kézzel. Nem lenne helyes, mondta, és egyre zavartabb lett. Vakarta a fejét, aztán egy doboz kukoricát vett elő, szagolgatta, morzsolgatta az ujjai között, bejött Irmához, kért egy kis kenyeret, megpróbálta azzal. Aztán gilisztát ásott. Az egész környéket felásta. De száraz augusztus volt, a fű kiégett, a giliszták pedig valahová elhúzódtak. Akkor nekiállt szöcskéket fogni. A száraz fűben bukdácsolt. A szöcskék után vetette magát, átkozódva, dühöngve csapkodta a fűcsomókat. A bányatónál minden bizonnyal Anti volt a legelszántabb horgász, igazi megszállott. Régi, rongyos horgászati szakkönyvet lapozgatott. Mutogatta és magyarázta, hogy a szélvágó kűsznek, de legalábbis a menyhalnak itt mindenképpen lennie kell. Lerajzolta a halakat a porba, és hosszasan tanulmányozta őket. Dünnyögte a nevüket, később ordította. A menyhal rajza még mindig ott van. Időről időre lefújja a szél a vonalakról a homokot. A csalia elfogyott, a horgai beszakadtak, a zsinege összekubancolódott, a botja eltört, az orsója berosdált, de maradt.
0: Aztán hozott egy fél ikaruszt, ennyi maradt a családjából. Ennyi maradt a feleségéből és a gyerekeiből, az anyósából és az apósából, a disznókból és a műhelyből és a gyümölcsfákból, a tévénézésből és az asztali fociból, a lyukból, a drótkerítésen, a fűrészbakból és a füstölőből, és végső soron a horgászatból is. Egy fél ikarusz. Öcsével vontatták traktorral egy novemberi éjszakán. Ez volt az utolsó ajándék a családtól. Az öcse búcsúzóul még adott neki egy hólapátot és egy petróleumlámpát. Visszakérte a horgászati szakkönyvet, az egyik orsót és 100 méter 20-as damjut. Aztán eltűnt a traktorral együtt.
1: A bányatótól nem messze, a sóderdom mögé, a déli oldalra, a bomba tölcsérnél állították fel a fél ikaruszt. Nyáron megsül benne minden, télen pengve fagy, de világos van reggeltől estig. Anti azóta gyűjt mindent, amit az erdőben és a bányató környékén és az ivó mögött a kukában talál. Mikor leolvad a hó, csontokat gyűjt a régi kőbányákban. A talaj ilyenkor süppedős, mintha soha nem járt volna rajta senki. Még a keményre taposott ösvények is fellazulnak. Nehéz korhadás szagárad a földből, amelyen még érződik a hó steril, kicsit kesernyés íze. Kóstoltál már havat, pontosan tudod, miről beszélek, mondja az őr.
2: Télen az állatokat megmagyarázhatatlan, de talán nem érthetetlen módon vonza a mélység. Talán a hófehérsége zavarja meg őket, talán az illatok hiánya, talán a hegyek ember előtti formáját rajzolja meg bennük az ösztön. Nem tudni. Akárhogy is. Télen a bányák peremén bóklásznak, mintha keresnék a veszélyt, és kilépnek a semmibe az ősi ösvényen. Az őzek a morzsalékos sziklákon lépkednek, a rókák a rézsutos repedéseken próbálnak felkapaszkodni, a baglyok pedig fejjel nekirepülnek a sziklafalnak. Lent összezúzódnak a hegyes sziklákon, és belepi őket a hó. Anti olvadás után járja végig a bányákat. Megforgatja a köveket, a rudakkal billenti ki a sziklákat, megáll és szimatol a szélben. Azt az édes kés dögszagot keresi, amely sávokban, hullámvonalakban, apró pamacsokban jár a maradványok körül, de nem vezet egyből a nyomára. Ahol a legerősebb, ott rendszerint semmi sincs a dögből. Különös rajzolatot, ékítményt alkot, mint a test utolsó átváltozási formája, megszabadulva a szabott körvonal minden kényszerétől. Illat arabeszk, szagornamentika, egyszer s mint csalóka és pusztulásba csábító hamis vezérfonal. Anti nem egyszer tapasztalta, hogy a dögszak felvezet a bánya peremére, és tovább hívogat a láthatatlan és semmibe szakadt ösvényen, amelyen a téltől megigézett állat elindul, és a mélybe zúl.
0: Nehéz ellenállni a csábításnak. Nehéz ilyenkor a csontok mellett dönteni. A szag eltűnik, mintha sose lett volna, eltűnik anélkül, hogy nyomra vezetné. Tovább forgatja a köveket, piszkálja az avart, amíg megtalálja, amit keresett. Néha egész nap csak apró rágcsálók csontjaira talál, amelyek a nagyobb állat maradványainak közelségére utalnak. A kis állatok hordják szét a tetemet, aztán maguk is elpusztulnak, talán megfagynak igyekezetükben, hogy mindent eltakarítsanak és begyűjtsenek, egyszerűen halálra zabálják magukat, és nem tudnak tovább bevickélni. A hó őket is ellepi, az olvadás róluk is mindent lecsupaszít. Eszelős mohóságukat azonban még ebben a végső mesztelenségben sem vesztik el. A dobozok, amelyekbe Ragyás Anti a csontjaikat gyűjti, a félikarusz polcain változtatják a helyüket, izegnek, mozognak. Az őz, a muflon, a róka csontok felé tuszakolódnak.
1: Ezek a csontok Anti divatszalonjának a féle rövidárui, mondja az őr. Tű, kitűző, bros, masni és szalag. Kiegészítők, így nevezi őket. Apró, szinte észrevétlen, de nélkülözhetetlen díszek a nagyobb darabokhoz, őzlapockához, baddisznó medencéhez. Mert Anti a félikarusz egyetlen, végső és tökéletes funkcióját a divatszalomban találta meg. Sokat töprengett azon, hogy a horgászat kudarca és az orsó, valamint a damil elvesztése, A hólapát és a petróleumlámpa birtokba vétele után a lakhelyének és az életének milyen értelmet adjon? S hogy az összegyűjtött kacatok miféle rendszerét alkossa meg? Mi az, ami harmonikus, magától értetődő, és az érdeklődési köréhez is klappol? Éjszakánként, zörögve, csörömpölve, törve, zúzva rendezte át a sóderdomb környékét, hogy megfejtse azt a rendet, melyet a tárgyai sugaltak, míg nem a csontok, amelyek eleinte csak elszórva, mellékesen, másod és harmadsorban kerültek a gyűjteményébe a bányató környékét ellepő uzsonna maradékokból és az ivó mögötti konténer zacskóiból, látszólag észrevétlenül, de félre érthetetlenül feltárták rendeltetésük titkát. Divatszalon, mondta egy alkonyatkor tél végén Anti, és lehajtott fejjel tovább sietett a sárrögöket rugdosva, mondja az őr.
2: Alkonyatkor levettem a deszkát az ablakról. Már nem fújt a szél. Félkönyökre támaszkodva hevertem az ágyon, és hallgattam az acélsodronyok finom pengését, amellyel a légzésemet követték. Gondolatban végigjártam a környéket. 30 lépés az ivó, 30 lépés az üzemi út, vagy valamivel kevesebb. Aztán a bánya tavat övező sóderdombok, a futószalag rozsdásodó váza, a törött buldózer kanál, az őrbódéja a parton, a régi bányákhoz kanyarodó ösvény, a horgásztonyák pislákuló fényei a túlparton, a stégen zörgő nejlonzacskók. A fenyves hajján az apró hétvégi telkek összetákolt faházakkal, metszett gyümölcsfákkal és virágágyással. Még nem döntöttem el, meddig maradok. Hiteles időmérő eszközt kell találnom, a naptár megbízhatatlan. Talán addig érdemes maradni, ameddig a gázpalac kitart. Talán addig, amíg a gumipapucs el nem szakad. Talán, amíg a déli napfény egy bizonyos tárgyat nem érint a házban, mondjuk a teás csésze képét a viaszos vászon a broszon, vagy a szekrényhajtónak kakaó reklám matricát, vagy amíg a falon szétlapított szúnyogok véres foltjai el nem érnek egy meghatározott számot, legyen ez például a 426, vagy a 632. Egyre ritkuló koppanásokkal csöpögött a víz a szék karfájára akasztott fürdőnadrág zsinórjáról, mintha azt várná, találjam el, melyik lesz az utolsó csepp, amelyet majd a száradás észrevehetetlen reggelig tartó folyamata vált fel.

0: Elhangzott Bányató, Péterfi Gergely regényének rádióváltozata, második rész. Közreműködött Kun Vilmos, Sós Edit, Székely B. Miklós, Szilágyi István. Technikai munkatárs Táncos Tamás, a rendező munkatársa Kálmán János, zenei szerkesztő Kakó Gyula. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 2005-ben készítették, és 2011. március 6-án sugároztuk utoljára a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak. Nyolc óra, a Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Újabb amerikai légicsapások érték Iránt. A hat órán át tartó hadművelet során iráni parancsnokik központokat, légvédelmi állásokat és más katonai célpontokat támadtak. Ezzel párhuzamosan az Egyesült Államok ismét érvényesíti az iráni kikötők elleni tengeri blokádot. Irán válaszol újabb rakéta és drón támadásokat hajtott végre Bahrein, Kuvait és Jordánia ellen. A forradalmi gárda azzal fenyegetőzött, hogy a hormuzi szoros lezárása mellett más az Egyesült Államokat és szövetségeseit kiszolgáló export útvonalakat is veszélyeztethet. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormányalakítással bízza meg. Tíznapos nemzetközi razziát tartotta az Európai Unió Határ- és Partvédelmi Ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem.

0: Nem bűnszervezeteinek felszámolása volt, és átszámítva csaknem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket foglaltak le. A razziát európai kikötőkben, raktárokban, reptereken, határátkelő helyeken szervezték meg. Hamis ruhák, kozmetikumok, illegális gyógyszerek mellett fegyvereket és jármű alkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek, az egyikben a határon állítottak meg egy Szerbiából érkező autót, amiben 4 gépkarabélyt és 3 táros kézi fegyvert találtak. A jármű vezetőjét őrizetbe vették. Lemond parlamenti mandátumáról Szijjártó Péter és a BYD-nél vállal munkát. A fideszes képviselő közölte, a kínai autóipari vállalatcsoport külső kapcsolataiért és az új üzletágok fejlesztéséért felelős vezetőjeként dolgozik tovább. A hírre reagálva Magyar Péter miniszterelnök arra hívta fel a figyelmet, hogy a volt külügyminiszter egy olyan kínai cég vezetője lesz, amelynek korábban ő lobbizott ki óriási magyar állami támogatásokat. A hazai vasúti közlekedés elindulásának 180. évfordulója alkalmából tartottak ünnepséget a nyugati pályaudvaron. Az eseményen Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter hangsúlyozta, a vasút fejlesztése az egész társadalom, a nemzetgazdaság közlekedéspolitika kiemelt jelentőségű ügye. Mintegy 200 ezeren támogatták az ökumenikus segélyszervezet nyári táborait. Több mint 90 millió forint felajánlás érkezett 1000 rászoruló gyermek táboroztatására. Az ország északi és déli hátrányosabb helyzetű régióiban található intézményeik támogatottjai számára 18 helyszínen 33 napközis, illetve bentlakásos nyári tábort és élményprogramot szerveznek. Az időjárásról: eleinte erősen felhős vagy borult lesz az ég, később országszerte napos felhős idő várható. Reggel és a délelőtti órákban a Dunántúlon, délután főként az északi területeken lehet eső, zápor, erős széllel járó zivatar. Jelenleg a nyugati határszélen riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Napközben 29-34, késő este 19-26 fok várható. Hírekkel legközelebb 9 órakor jelentkezünk. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Kedves hallgatóink! Móricz Zsigmond két elbeszélésének rádióváltozata következik. Az első címe: Eső-leső társaság.

0: Nézze már, Jolánka, kinek a lovas?
1: Úgy látom, Borbé Laci lesz az. Ő szokott mindig elsőnek érkezni.
2: Dinnyét hoztam, Bódi!
0: Dinnyét! Nagyon jól van-a! Hajtson le árnyékba a kocsis! Te meg kerülj beljebb!
2: Dinnyét hoztam maguknak, Jolánka. Csókolom a kezét.
1: Isten hozta, Laci, éppen jókor. Intézkedek, hogy a jányok menjenek a dinnye után. Vigyik le a pincébe.
0: Jolánka, a rizlingből töltse meg a pintes üveget.
1: Jó, jó.
2: Még mindig nem próbálsz dinnyét?
0: Nem bizony. Nem is akarok.
2: Miért? Nem állja a főd?
0: A főd állaná, de a nép nem állja. Az első béresem az idén csinált magának egy darab dinnyést, hát barátom, az így szaka 80 darabot vittek el róla. Teljesen íretlen. A szomszédba Marber kormányfőtanácsos, aki megvette a patonyai földeket, csinált egy gyümölcsös. De az idén ő is kivágja. Nem tudott odáig jutni, hogy egyetlen szem almát megbíri kóstolni belőle. Mind íretlenül lelopták neki. Erre még az ő sváb vére is felfort, és azt mondta a napokban, hogy kivágatja az egész gyümölcsöst. Hát éppen tegnap mondta erre az egyik emberem, hogy no, méltóságos úr, amár nem szép dolog, hogy a Merber nagyságos úr kivágatja a gyümölcsösit. Irigyli, hogy más is eszik belőle egy szemet. Nem azt irigyli, mondtam neki, hanem azt, hogy ő egyet se tud kóstolni belőle.
2: Tudod, Bódi, kit hoztam?
0: Na.
2: Nem nézted meg azt az öreg embert, amelyik a kocsim volt? Kis Gáspára, nagyapánk volt kocsisa. Most nálam van dinnyecsősz.
0: Az öreg Gáspár? Hiszen még Borbé nagyapánknak szolgál. Emlékszem az öregre? Régi csont a Borbé családban.
2: Az a...
0: Jolánka, fiam! Szólíts elő már azt az öreg embert! Hát, öregem! Maga szolgált Borbé nagyapámnál?
3: Szolgáltam, méltóságos uram. Szolgáltam.
0: Hát, mondjon csak hamar róla valamit.
3: Hát, a kedves jóságánál egyebet nem tudok mondani.
0: No, Gáspár bátyám, hajtsa fel ezt a pohárbort.
3: Alásan köszönöm.
0: Na, most üljék le. Azt mondja Gáspár bácsi, igaz volt-e az, és hogy is volt az, mikor Borbé nagyapám agyon csapott egy kovácsot?
3: Igaz volt. Ott voltam, méltóságos uram. Úgy volt a kérem alásan, hogy szorgos lett volna a szekér. Hordás volt. Uh-huh. Háromszor, négyszer odament a tés uram, mert mi csak így mondtuk mindig akkor, hogy tés úr, azt a kovácsnak mindig más munka volt a kezébe. Ő meg mérges ember volt, a cselédeket is verte. Azért azoknak is vágatottám birkát, a cselédségnek, meg kalácsot is üttetett nekik, meg bort adatott. De ha a felesége, mert az áldott jó lélek volt, még ráhozatott, ő csak annyit mondott, minek a... Hadd igyanak lelkem, mondta tésasszony, úgy dolgoznak. Hát szóval a kovács valamit tanált mondani, a tés úr meg rettentő méregbe jött a feleselistül, azt meglegyintette a kovácsot. De ha meg gyenge volt vaj mi, a nyaka csigolyája rögtön kiugrott a helyiből, azt meghalt.
0: Nem is ütötte meg, csak ahogy hallottam, így tartotta a kezét, mint egy kis lapátot, és az ujjai hegyével megkocogtatta a kovácsnak a homlokát, míg magyarázta neki, hogy ne feleseljen. Ettől a kopogtatástól kapott volna agyrázkódást a kovács. Hát az hogy volt, mikor nagyapám a szekeret fölfordította?
3: Hát hordás volt a tés úr, kín volt a szekerekkel. Aztán, mikor fel akart hajtani a gátra, Látja, hogy egy bitang paraszt a másik végén már fel is hajtott a gátra. Kiáltott neki a tésúr, hogy várjon, de a csak felhajtott vakmerően. Leugrik a tésúr a szekéről, oda megy. Hogy mertél ráhajtani a gátra? A meg azt mondja, hogy ő elébb hajtott rá. A tésúr meg csak azért volt mérges, ha feleseltek, mert mindig mondta, hogy minden bűnnek a fiszke a feleselés. Aztán még egyszer mondta neki, hogy menjék le a gátról. Nem, nem. Akkor neki vetett a farát a lőcsnek, azt mindjárt felbillent a rakott szekér. Ha szekér jött a gáton, azt ő mindig leborította.
0: A gát az övé volt. Ugye maguk csinálták a gátot?
3: Nem, méltóságos úr. A gát gát volt. A vármegye csináltatta.
0: Valami okának kellett lenni, hogy ő jogot tartott rá?
3: A meg volt benne, hogy nem szeretett kitérni senkinek. Nekem is mondta, hogy ne tér ki senkinek. Több jogom van nekem itt. Hát aztán sokszor leborogatta őket. Csak neki vetette a farát a lőcsnek, lement a szekér a tőtésről. Úgy járt a kocsival, hogy a karikás ott volt az ülésben mellette. Ha nem tért ki valaki, jött a karikás. Jött szembe egy szekér, dudvát vitt Ganét. De már visszafelé jött, mégse tért ki. Vágj oda neki, mondta tésúr. Én meg fogom a karikást, odasózok neki. A ködben az emberen végig repett. Hát este felé fát vágtam az udvarban hátul. Jön a városházáról a bakter, hogy menjek fel a városházára, a tekintetes főkapitány úr parancsol. Megyek a tésúrhoz, mondom neki, hogy baj van, tésúram, itt van a bakter, értem. Micsoda? Azt mondja a tésúr, egy tapotat sem így. Hát jöjjön a főkapitány úr, ha baja van. Hát kérem, egy kis fertáj múlva jön a főkapitány úr. Felhívták a tornácra, hogy a tésúr hivatja. Fel is ment, aztán leültek borozni. Ott volt úgy éjféltáig, akkor ment haza. Mit beszéltek, mit nem, azt én meg nem mondom, de engem aztán senki se hivatott többet.
1: Vendégek jönnek, Bódikám!
0: Kik volnának azok, kedves?
1: Jön az eső-leső társaság.
0: Aha, aha. Na jóval, öregem, csak menjen Ken most már szépen hátra, és érezze jól magát nálunk.
3: Igenis, méltóságos.
1: Az esőlesők, jól láttam én, hogy Pali bácsi ül a bakon.
0: Csak ugyan, Pali bácsi.
1: Nézd csak, nézd az öreget.
0: A kocsi bakján, mint egy óriás ülne, úgy kiemelkedik, mint egy szálfa.
1: A bak is magas, de ő ráteszi a lópokrócokat, arra meg a terítőket, úgyhogy úgy ül, mintha állna. Édes ember ez a Pali bácsi, édes ember. Nézd, úgy hajt be a szérűn, mintha úrlovas versenyen volna.
0: Na hátul az ülése, Kondorosi király kamarás ül, és az erdélyi báró, Áronfi.
4: Óriási kalandunk volt az úton, ezredes úr.
0: Na mi történt?
4: Egy motor jött szembe, s képzeld, az a gazember nem akart kitérni. Ránk hajtott, s a lovag majdnem az árokba fordítottak bennünket.
0: Mit mondtam? Emlékszik, Jolánka? Mit mondtam a múltkor, mikor jöttünk hazafelé? Ezek a gazemberek direkt utaznak a kocsihoz. Nem akarnak kitérni, zajt vernek, ijesztik a lovakat. Mi is így jártunk. Ránk hajtott egy gazember, az volt a szerencse, hogy a szellő elesett és megtartotta a kocsit. Különben mindjárt az árokba kerültünk volna.
4: Persze, ilyenkor meg kellene tenni a feljelentést és elhúzni a nótájukat. De kinek van kedve még ott igazolásba kezdeni?
1: No, tessék elvonulni a napról, ide az árnyékba.
4: Jó, köszönöm.
2: Mi van a pávámmal, Jolánka?
1: Magának nincs szerencséje, Áron fiúr. Most befogtam az anyapávát, csak ketrecbe zártam. Mert az történt, hogy a nagyanyja kettőt agyonvert a kicsikből.
2: Nem igen jó pedig nekik ez a ketrec, mert bíz a páva vadmadár, nem szereti a fogságot. Nem volt jobb a veszedelmes nagymamát tartani addig zár alatt, amíg megerősödnek?
1: Nem lehet, mert a hímek még vadabbak. Csodálatos, hogy az öregek a legveszedelmesebb ellenségei az apróságoknak. Megyek rendet csinálni közöttük. Megint hajba kaptak.
0: Nem tudom, mi van itt titokban, de fajpusztító elmélet kapott lábra köztük. Már évek óta nem tudunk kis pávát nevelni. De még kacsát is nehezen. Az öreg hím pávák úgy vadásznak az apró kacsákra, kis pulykákra, hogy az öreg béresasszony már mondta, hogy az Isten azt is büntesse meg, aki a pávát legelőször kihozta az erdőből. Na, mi baj van? Titkolsz valamit, Kondorosi?
5: Szerencsétlenség történt. Pétert agyonlőtte a fia, a huszár.
0: Pétert?
5: Matyi azt meséli, hogy az apja a fegyvert tisztogatta, és mikor ő bement, szidni kezdte. A gyerek azt állítja, hogy ő nem feleselt vissza, de azt jól tudjuk, hogy erre nincs mit adni. Mikor ő kiment, az apja állítólag éppen azért, mert egy szót sem válaszolt, utána lőtt. Erre ő elesett, mert ilyettébe megbotlott. Az öreg meg megijedt, hogy agyonlőtte a fiát, és maga ellen fordította a fegyvert.
2: Nem volt szerencsés az öreg a fiaival?
0: Nem is lehetett. Olyan gyereknevelés, egész életében nem törődött velük. Kiadta nekik egy-egy húsvétkor vagy karácsonykor a leckét, egész esztendő, aztán nem foglalkozott velük többet.
2: A katonaságnál sem boldogult a gyerek. El kellett neki jönni, levetni az uniformist.
5: Nagy baj van ezzel a fiatal generációval. Az én 30 éves fiam is az én nyakamon él. Nem lehet mindenki olyan szerencsés, mint Borbé Laci.
2: Én sem sokat foglalkoztam velük, de legalább megvan az a megnyugvásom, hogy a fiúk jóra valók, s nem követik az apjuk elveit. Fáj, hogy más úton haladnak, mint ahogy én csináltam annak idején, de belátom, hogy okosabbak nálam. Nem lumpolnak, s nem henyélik el az életüket. Ha nekik így jó, hadd csinálják. Mérnök, repülő, hát Istenem.
1: Itt a bugykos, az asztalon. Töltsenek. Igyanak.
0: Egészségünk.
2: Egészségünk.
6: Marberg elmegy. Hiába. Már negyedik éve kínlódik ezzel a földdel. Hiába költötte bele minden megtakarított vagyonát. Előre várható volt, hogy elpusztul erről a vidékről.
0: Nagyon nevezetes, hogy ezen a földön senki sem tud megélni. Sem a régi tulajdonosok, sem az új földes urak.
6: Nem lehet ezen az esőtlen vidéken gazdálkodni.
2: Lehet, de csak kellő gazdasági berendezkedéssel.
6: Itt van Marberg. Ez csak eleget befektetett.
2: Bolondul csinálta. Az volt az első dolga, hogy a régi tanyát lebontatta, s téglaépületeket emelt.
0: Rossz a birtokának a formája. Az 500 hold egy csíkban van, és az ő tanyája a sarkon. A jószág egész nap sétál.
2: Nem, Marberg jól csinálta, jól gazdálkodott, és elég pénze volt. Nem is lehet ezt a földet másképp megtartani, csak ha idegen pénzt hoz bele valaki. Ez a föld a saját terméséből nem tudja kiprodukálni azt a pluszt, ami ahhoz kell, hogy az utolsó 50 év rabló gazdálkodását kiheverje.
0: Még májusban olyan volt a kukoricám, boldog voltam, repesett a szívem örömömben, és már számítottam, hogy elég lesz-e a magtáram a termésnek. Azóta egy szem eső sem esett.
5: Hiába lessük.
2: Én a napokban kint voltam a legelőn. A marha, ahogy a pásztorok mondják, már nem a legelőre jár ki, hanem a koplalóra. Le vannak soványodva. Lefeküdtem a földre bánatomban, és elkezdtem beszélgetni a perjével, meg a tikfűvel, és egy nagyszerű dologra jöttem rá. Itt folyik a Berettyó keresztül a 10 000 holdas legelőn. Megvan az csinálva rendesen, becsületesen, olyan egyenes csatornában folyik a víz, hogy csodálatos a technikának ez az alkotása. De mi történt? Az, hogy a csatorna a vizet szédítő gyorsan viszi le a Tiszába. A tavaszi árvizek elfolynak,
7: Most ilyenkor már a csatornának csak a legfenekén csörged ez egy kis fizecske. Mi lenne, ha ciszternák öblök volnának a csatornával kapcsolatban, s abban, mint rezervoárban felfognák a tavaszi árvizeket, és mikor nem jön az eső, akkor ráeresztenénk a kiszáradt területre.
8: Álom.
7: Nem. A fiammal beszélgettem a dologról. Az vetette belém ezt az ideát. Ő, mikor Berlinben élt egy évig, egy húsvétkor Hollandiában volt tanulmányúton az iskolával, és onnan hozta ezt a gondolatot. Most én magam is rájöttem, hogy tenni kell valamit, mert így megégünk a saját földünkön.
5: Az a gyanús az öreg Péter esetében, hogy a golyó úgy érte a fejét, hogy ő maga nem okozhatta a halálát. Balról érte a golyó, és ahogy én látom, hátulról.
0: Szegény Péter maga gyújtotta magára a házát. Kutyakergetőket nevelt a fiaiból. Minden fia olyan semmire kellő. Komolyan, félnék velük a pusztán találkozni. Semmi egyebet nem tudnak, csak lingárkodni és vadászni.
6: Azt szeretem legjobban a Péter esetei közül, mikor Balogéknál koccintott egyszer. Azt mondja, ott vagyok a hajtásba, meglátom a nyúlat. Olyan közel volt hozzám, mint ez a pohár. A nyúl elbúvik a lucernásba, eltűnik a szemem elől. Utána megyek. Megkerülöm, egyszer csak megint itt van előttem. Megint olyan közel hozzám, úgy mutattam rá, mint erre a pohárra. Megint eltűnik. Már nem hagyom, megyek utána tovább. Hát megint előbukkan a nyúl. Megint olyan közel van hozzám, mint ez a pohár. Na, én ilyen helyen nem maradok. Háromszor célozok rá erre a pohárra, mégse tölt senki. Ennyi, te zsugori népség vagytok. Én innen elmegyek. Kilépek az eső-leső társaságból. Háromszor céloztam erre a pohárra, senki se érti, mit mondok. Én egy ilyen zsugori háznál nem maradok.
1: Töltsenek már ennek az édes embernek.
6: Köszönöm, Jolát, köszönöm.
2: Na nem azért mondom, csak éppen szegény Péter jutott az eszembe.
1: Miért szegény?
0: Hát meghalt.
1: Péter bácsi?
0: Igen. Szélüdés.
1: Vérmes ember volt szegény. Kihalnak az öregek?
2: Mindjárt kihalunk. Már aki?
0: Hát egészségünk.
1: Egészségünk.
5: Hát kapunk-e vacsorára öhönt, méltóságos asszony?
1: Mit?
5: Öhönt.
1: Mi az?
5: Én nem tudom. Csak tegnap hallottam a kapásaimtól, hogy azt mondja az egyik. Mit esztek? Öhönt, mondja a másik. Hát tik mit? Hörtyögőt. Hát csak azért kérdem, mert méltóságos asszony nagyon szereti ezeket a népies ételeket, hát legyen szíves, ezzel traktáljon ma bennünket.
1: Fogyasszák a tepertős pogácsát, amíg a hörtyögőt elkészítem.
2: A földreform tesz bennünket csúfá. Ismertem egy kocsist, ha felült a bakra, 100 ragyogó részpityke volt a dolmányán, és olyan vörös kutyabőr kesztyű volt a kezén, hogy megirigyeltem. Megyek a minap Póra. Ott fekszik egy alak. A kastélya oldala lopott kukoricaszár. Ő meg ott feküdt a rothadt almon. Mit csinál itt Lukács, kérdem tőle. Hát elment a koma az egyik lúval, azt mondja, én meg nem merek elindulni ebből a pár zsákkal. Rösteltem rápirítani. Úrból koldus csináltak. Nem leszek más kutyája, mondta a szegény feje. Most 4 esztendeje, mikor 4 holdat adtak neki ingyen az urakéból. Most aztán ott hever.
0: Ahhoz mi már deresek vagyunk, hogy mi kezdjük el az újat. Majd a fiatalok. mert itt valóban tenni kell valamit.
7: A fiam csodákkal van tele, hogy apám, mit lehet ezzel az országgal kezdeni? Csak nem szabad az esőt lesni, mondja. Magunknak kell gondoskodni a vízről. Ő már olyan esőző berendezésekre gondol, amilyet most rendeztek be 100 holdon itt Szolnok mellett. Mondja, hogy ott a kukorica olyan, mint Kánaánban. Mellette a parasztföldeken a kukorica 2 arasz magas, az esőztetett helyeken pedig 5 arasz magas. Ha, majd ők megcsinálják.
5: Ja, fiatal, az én fiam, azt fogja megmenteni az országot az ecsettel. A fene hallott ilyet, művész. Mondják, hogy tud valamit a gyerek. De hogy értsem én azt meg, hogy egy régi föltúró család maradéka arra vesse a fejét, hogy festi a lovat. Ahelyett, hogy ráülne, s bevágtatna vele a pusztába.
0: Éppen most van itt Borbé nagyapámnak egy régi cselédje. Beszélgetett az előbb itt nekünk. Ha arra gondolok, hogy a nagyapáink még királyok voltak ezeken a földeken, mi meg csak esőlesők vagyunk, akkor a fiaink már mik lesznek? Festeni fogják az ecsőt. Ennyi marad nekik az ősi földekből.
2: Én még ismertem az öreg urat, a nagyapánkat. Rettenetes, harcos, kemény ember volt. A feleségem nagyapjával, Bakócs Antallal volt neki sok harca. Borbé az kálomista volt, a bakócsok meg pápisták. Az öreg Bakócs még 48-ban is ott volt. Honvédszázados volt, 22 esztendős korában, s erre haláláig büszke volt. Némbosz is vette körül. A városi képviselőtestületben vívták a nagy harcaikat. Bakócs állított egy páduai Szent Antalt, hogy ő is Antal volt, a maga költségén a templom elé. Borbé Gáspár pedig egy éjszaka tarisnyát akasztotta Szentnek a nyakába, koldusbotot adott neki, és a kezében egy cédulát tétetett, amire ez volt írva. Nem maradok tovább túron, nem fog itten az okos szó sem paraszton, sem az úron.
7: A fiam azt mondja, fontosabb a minőség, mint a mennyiség. Hogy a tehenészet sikerül-e? Az a kérdés, mennyire lehet szelektálni. Ha jó tejelőket tart az ember, s azoktól semmit se kímél, akkor az hossz. Sertésnél is a jó elő, jó nevelő faj kell.
5: Hát, majd meglátjuk nekik, hogy sikerül.
0: De, hogy is látjuk, hol leszünk mi már akkor?
2: Mondok valamit. Beszüntethetjük mink ezt az esőleső társulatot. Megalakíthatnánk valami új egyletet.
0: Kisiklott emberek klubja. No, hát. Itt vagyunk mindnyájan. Volt katonák, bírák, bérlők, s más efélék. Ez lesz a legjobb. Kisiklott emberek klubja. Vagy esetleg eljár az időklub.
2: Vagy esetleg így nevezhetnénk, Zörgő csontú fráterek társasága.
0: Az se volna rossz, hogy temető kerülők és kripta szökevények szent egylete.
1: Eső lesz! Eső! Nézzék! A város felől jön a nagy felhő vastagon, feketén.
7: Ez nem eső.

Eső-leső társaság. Móricz Zsigmond elbeszélésének rádióváltozata hangzott el. A szereposztás a következő volt. Az ezredes Kállai Ferenc, Jolánka Tanai Bella, Borbély Laci Szabó Sándor, Kondorosi Bánfi György, Áronfi Tomanek Nándor, Pali bácsi Györfi György, Gáspár bácsi Suka Sándor. A második Móricz Zsigmond elbeszélés címe Cserebere.

0: Minden nap van valami szellemvadásztársaság, pénteken kártyakompánia, mára miféle társaság várja kegyelmedet?
1: Az árvíz lecsapoló társaság.
0: Ennél gyalázatosabb házat még soha életemben nem láttam, egy rongy. Le kellene rombolni az egészet.
1: Ugyan-ugyan, segítsen inkább öltözködni, elkések.
0: Nem is volna szabad benne lakni. A hatóságnak kellene betiltani egészségtelen, használhatatlan. Könnyű magának fütyörészni, maga kiszalad a tanyára, s megy a foglyokra lesni, de engem itt megőrjít az a nyomorult csap. Maga csak a tükör előtt áll, s a nyakkendőjét igazítja, mert egy kicsit félrecsúszott. Úgy fest a nyakkendőjével, mint a hirdetéseken a nyakkendő király. Jöjjön már, egyszer nézze meg legalább azt a rohadt vízcsapot. Vadászni, igen. Meg iszogatni, igen. Nagyon kényelmes.
1: Mi van azzal a csappal?
0: Utálatos hely, csak szétrobbanna. Az ember be se tud lépni. Nézze meg, mi van itt.
1: Majd a Wiesner. Mit üzen, mikor jön?
0: Mikor jön? Nagyon boldog vagyok, ha jön. Nem tudom a babát megfürözteni. Oda megfürdetjük a hálószobában. Mit néz a padláson? Örül neki, hogy ott nincs semmi baj. Csak jöjjön át a kamrába. Ott nézze meg. Ezzel megyek neki a télnek. Újra meg fog fenészedni minden.
1: Nincs itt semmi baj. Majd a Wiesner.
0: Minden, csak a Wiesner.
1: Hát, fiam, ő a szakember. Én igazán nem értek hozzá.
0: Nem ért maga semmihez, amihez nem akar.
1: Klárika, Mucika elmentek iskolába?
0: Mindegy az magának, persze, hogy elmentek. Milyen figyelmes apa, hogy elmentek az iskolába? Maga szokta őket felöltöztetni, elküldeni?
1: Nagyon ideges, Nelluska.
0: Ez mit jelent?
1: Kellene valamit csinálni, egy kis kúrát.
0: Ha én brómot szedek, attól meggyógyul a vízcsap?
1: Könnyebben bírja.
0: Nem akarom bírni, vegye tudomásul, hogy én nem akarom bírni, nekem elég volt.
1: Jaj, ne sírjon az árt a szépségének. Azt a fogyókúrát is meg kellene csinálni.
0: Anyám már! Adjon már engemet! Látom, hogy már az egyik lába kint van a házból. Menjen, ne idegesítsen!
1: Szervusz akkor, fiacskám!
0: Elmegy!
1: Igen, mert fontos dolgaim vannak. Ma van a bejárás kint az árvízlecsapoló társaság részéről. Halló? Beke doktor?
2: Igen.
1: Kérlek szépen, itt Kondorosi. Neked egész csodás híred van.
2: Parancsolj.
1: A napokban együtt voltunk Váradiékkal. Váradiné el van ragadtatva tőled.
2: 12 kilót fogyja.
1: Igen, ez az. A feleségem szintén szeretne egy kicsit fogyni. No, 12 kilót nem, hála Istennek, de 2-3-at. Jót tenne az idegeinek, mert tudod, az asszonyoknak legfontosabb a termet. Ha erre jársz, nem lépnél be hozzánk egy kicsit?
2: Nagyon szívesen. Otthon leszel?
1: Nem, én nekem ki kell menni a tanyára, mert ma van a bejárás a vízlecsapoló társaság részéről, de hiszen nem én akarok fogyni, bár nálam is erősen jelentkezik a kappanály, de Nelluska itthon lesz, és aztán majd ő a saját receptjét kölcsön adja nekem is. Helyes?
2: Megegyeztünk.
0: Aha, minek köszönhetem a szerencsét, doktor úr?
3: Béla telefonált, és ide rendelt, nagyságos asszony.
0: Béla?
3: Igen.
0: Ah. És mit mondott a jó Béla, hogy miért kell magának ma idejönni?
3: Hogy maga fogyni akar.
0: Én?
3: Nem akar?
0: Hát, Istenem, melyik asszony nem akar? Üljön le, doktor úr.
3: Köszönöm.
0: Na jól van, ha a férj úgy gondolja, akkor egyetlen álmom, hogy lefogyja. De kijelentem, hogy nem akarok koplalni.
3: Isten ments, nem is szabad.
0: Aztán utálom a tejet.
3: Nagyon helyes lem.
0: Most divatos, hogy tejnapot tartanak az emberek.
3: Ó, tejnap, gyümölcsnap, rettenetes. Nem szabad. Semmi ilyet nem szabad. Okosan kell élni, ennyi az egész.
0: Okosan élni. Lehetséges az?
3: Hogyne? Csak az embereknek meg kell ismerni a testüket egy kicsit. Nem szabad a testet misztikus valaminek tekinteni. Mm. A test az gép. Ezt a gépet fűteni kell. Mm. Nem szabad túlfűteni, és nem szabad kevésbé fűteni, mint amennyire szüksége van. És jól meg kell ismerni, hogy mivel kell fűteni. Milyen magas, nagyságos asszony?
0: Én? 165.
3: És a súlya?
0: A súlyom? Azt nem árulom el.
3: Na, mégis. 70.
0: Jézus Mária, maga így túlbecsül engem.
3: Magának 63-64 kilónak kell lennie.
0: Csak?
3: Szóval több ennél. Hát azt a kis pluszt le fogjuk adni. Mérleg kérdés az egész.
0: Ja, én a mérleget utálom.
3: Hát, hogy egy csinos mérleget szerzünk be tükörrel, hogy öröme is legyen benne. Edison még ma is minden nap méri magát, és rendszeresen kalorizál.
0: Mit csinál?
3: Számon tartja a kalóriákat. Mert nézze, ennyi a titok. Minden étel bizonyos kalória mennyiséget termel ki a testben. A túrós lepény az 340 kalória. A zöld bab pedig 15 kalória. És zöld babbal is jól lehet lakni.
0: Hát tudja mit? A túrós lepényről szívesen lemondok.
3: És a tejszínes gesztenyepüréről is. Mert a tejszínhab maga 400 kalória, ellenben a spárga csak 25.
0: A spárgát szeretem.
3: Jó is, de ha prézlivel jó bővajjal csinálják, akkor annak is felszökik a kalória értéke akár 300-ig.
0: Szóval nyersen kell enni?
3: Na ne! És nem is akarom megijeszteni. Magának szabad annyi kalóriát elfogyasztani, hogy akár bankettet rendezhet belőle naponta. 1800 kalória egy napra egy ilyen csinos asszonynak bőven elég, de ha hajlandó leszállítani 1500-ra, akkor a fogyás olyan biztos, mint ahogy a vízmedence se telik meg, ha nem eresztenek bele több folyadékot, mint amennyi belefér. Mi volt a mai reggelije?
0: Ma... egy csésze kávé.
3: Ez rendben van, 100 kalória. És hozzá mi?
0: Semmi.
3: Na, egy kis kalács.
0: Nagyon kevés.
3: Egy kis vaj.
0: Az igen.
3: Egy kis dzsem.
0: Néha.
3: Egy kis sonka.
0: Dehogy.
3: Tojás, két kiflivel. Ilyen kis csipegetéssel az ember könnyen fel tud szedni már reggel 5-600 kalóriát. Volt nálam a napokban egy asszonyka, kérdem tőle, mit evett, nagyságos asszony. Mondja el a napi kosztját. Egy csésze kávé. Azt mondja rá a kislánya, Dányuskám, ettél hozzá 3 szarvas kiflit. Az semmi. És ebédre igazán keveset ettem, nem eszem levest, nem iszom vizet. Azt mondja a kislánya, de anyuskám, a tejszínes tortából 3 darabot ettél. Hát az mi? Az könnyű. Mondtam neki, hogy nagyságos asszony, ha szereti a levest, ezennel meg van engedve, hogy a legnagyobb tányérra legyen belőle, és vizet is ihat, amennyit csak akar. De a tejszínes holmit, azt egyáltalán ne.
0: Ki volt az?
3: Kicsoda?
0: Ez az asszonyka.
3: Ah, orvosi titoktartás.
0: Biztosan egy monstrum. Kovásni? Fülöpni?
3: Ne. Ezt nem fogom magának megmondani. Mint ahogy magát sem fogom kiszolgáltatni másoknak.
0: Furcsa emberek maguk, orvosok.
3: Miért?
0: Mind házba bemehetnek. Minden asszonyt megnézhetnek. Tudjuk, milyen irigylése méltó.
3: Erre még nem is gondoltam. A test nagyon csodálatos műszer. Befogadja, amit belead az ember, s fölösleget elraktározza. Zsírt termel belőle a rossz időkre.
0: Rossz idők is lesznek?
3: Dehogy lesznek. Csak jó idők lesznek. Ha az ember okos, meg kell szabadulni a fölösleges zsírtömegtől, akkor az ember rögtön más színben látja a világot. A ruganyos, karcsú ember optimista, és bizony ma ez a legnagyobb érték, az egyénnek is, az országnak is. Szóval nem fog szénnel fűteni, mikor fával is elegendő.
0: Hát bizony, fával fűteni jobb. Nem olyan piszkos. Tudja, a szénport utálom. De nézze, ha maga ilyen okos, mondok valamit.
3: Igen?
0: Nem ez itt a betegség, hanem a vízcsap.
3: Vízcsap?
0: Szóval ahhoz maga se ért?
3: Még ki nem?
0: Az uram.
3: Az élet annyira specializálódott minden téren, hogy szakember kell mindenhez.
0: Szóval a Wiesner. Akkor jöjjön és nézze meg.
3: Nagyságos az, hogy mondok magának valami nagyot. Adják el ezt a házat. Ne kínlódjon maga ebben a szörnyűségben. Adják el egy gazdag embernek, az majd segít rajta. Kidobja ezt az egészet. Lerombolja a falakat, ami tágas helyiséget csinál belőle, és épít külön fürdőszobát, mindent. Nem a vízcsap betegít, hanem az épület egész konstrukciója.
0: Majd megmondom az uramnak. Mondom, hogy nem én vagyok beteg, hanem az uram. Ő akarna lefogyni, és ez is itt az ő betegsége.
3: Hát akkor mégsem volt kár, hogy itt voltam. A legfontosabb a helyzet tiszta felismerése.
4: hanem én is elmegyek ám egyszer magához.
3: Ó, boldogat! Legyen szerencsém!
4: Megnézem azt a maga híres lakását.
5: Azért ez a maga háza sem elég szép.
3: Miért?
5: Olyan orvos szagú, mintha dezinficiálva volna az egész.
3: A maga háza persze inkább olyan házszagú.
5: El van adva.
3: Micsoda?
5: A házunk.
3: Eladták?
5: El.
3: Miért?
5: Maga tanácsolta.
3: Mit?
5: Hogy adjuk el.
3: Én? De mikor? Kinek?
5: Ugyan ne tetesse magát. Mikor legelőször nálunk volt. Az volt az első szava, hogy a házat pedig adjuk el egy gazdag embernek.
3: A csap. A csepegő csap.
5: Na.
3: Kinek adták el?
5: Kelemennek. Kelemen Andornak.
3: Úgy. Szóval Kelemenék bejönnek a tanyáról. Nagyon helyes. Meglehetősen unalmas 14 kilométerre kijárni hozzájuk, pedig a méltóságos asszonynak gyakran jut eszébe felvenni a telefont és kirendelni a doktort. Jól adták el?
5: 46 ezerért.
3: Szép ár.
5: Aha.
3: Ha Kelemenék ráköltenek még egyszer annyit, egész rendes házuk lesz a piacon.
5: Annak ott kell állani, mert ott az előkelőek laknak, akik a miniszter látogatásakor az első sorban akarnak állani az utcán, félre csapott zsúbfödeles gólya fészkes kalappal. Nem bújhatik el mindenki a mellék utcába, mint maga.
3: És maga hol fog lakni?
5: Én a mamánál.
3: És a gyerekek?
5: Velem.
3: És az ura?
5: Léla, kimegy a tanyára vadászni. A vadásztársaság, az árvíz lecsapoló társaság keleten ki eddig is ott érezte igazán jól magát.
3: Magáról olyan egyszerűen beszél, mint a világon a legtermészetesebb dologról.
5: Maga ezt nem tudta.
3: Honnan tudtam volna?
5: Egy orvos mindent tud, maga folyton emberek közt van. Az egész város csak erről pletykál.
3: Nem hallottam egy szót se. De hát házassága. Mi lesz a házasságával?
5: Olyan házasság.
3: El akarnak válni?
5: Hát, hogy gondolja?
3: Maga itt játssza nekem a frivolt, a cinikust. Maga egy ártatlan kis teremtés. Mondjon el mindent, de rögtön.
5: Azt nem lehetett bírni. Nem vagyok hajlandó egy basának a kénye kedvére kiszolgáltatni magam.
3: Igen. De valamiképpen ki kellett törni ennek a kritikus válságnak?
5: Valami semmiség. A nyakkendő. A múlt héten este 9-kor éppen feküdtünk lefelé, vacsora után, mikor szalad be a sógorasszonyom, s kiabál, hogy tűz van bodonkában. Ott van az uram tanyája. A mama még ott volt nálunk, éppen indult, hogy elmegy, s berohan a hálószobába, hogy ég a tanyád, Béla. Hát erre Béla nagy kényelmesen felkél, és mi ott mindjárt meg vagyunk őrülve az izgalomtól, ugrálunk, ez a fene, magyarán szólva. Megyek be a házba lélekszakadva, hogy végünk, ja Istenem, Istenem. Hát, jön a mama kifelé a hálószobából, mondja, hogy te, ez a te urat, ez még a nyakkendőjét köti. Bemegyek? Hát, csak elkezd mosolyogni, hogy azért csak fel kell öltözni. Hogy lehet három gyereket rábízni egy olyan emberre, aki a nyakkendőjét köti, mikor ég a feje felett a ház?
3: Nem a feje felett égett. 10 kilométer távolságban égett kint a tanyán.
5: Még maga is pártját fogja? Maga is olyan, mint a többi?
3: Szóval ezen összevesztek. És a maguk tanyája égett?
5: Persze, hogy a miénk égett. Nem a tanya égett, hanem egy óriási nagy szénakazal. Volt abban vagy 20 fagon széna.
3: A tanya nem is égett le?
5: A tanya nem égett le, hanem mi leégtünk alaposan. Akkor én végleg beláttam, hogy az egész életünk nem ér egy fillért. Mit tudom én, hogy miért kötött a nyakkendőjét? Neki akkor is valami más járt az eszébe. Talán a vadásztársaság, talán az árvíz lecsapoló társaság.
3: Ez nem komoly.
5: Nem?
3: Nem. Ezen nem lehet összeveszni. Ez csak azt jelenti, hogy a maga ura egy nyugodt vérmérsékletű kúnember, akit a földrengése hoz ki a sodrából.
5: Hát pedig nekem jöjjön ki a sodrából.
3: És mit szólt hozzá a mamája?
5: A mamám? Tudja, mondhatom magának, boldog. Azt mondja, fiam, elég nagy a ház, elférünk. Jobban jársz, egy olyan emberrel leszel, akinek jobb természete van.
3: Uh-huh. furcsák maguk, asszonyok. Különös.
5: Különös, különös. Egyáltalán mit a különös?
3: Az a különös, hogy a mai asszonyok olyan könnyen össze tudnak veszni a férjükkel. A város tele van elvált asszonnyal.
5: Nagyon helyes. Nagyon jól teszi minden asszony, hogyha nem engedi, hogy a gazférfiak a fejükre nőjenek.
3: Ez egy tömegpszichózis.
5: Miért volna ez pszichózis?
3: Vannak ilyen jelenségek. Hát nem érzi a súlyos következményeit ennek a dolognak. Úgy látszik, valami átmeneti korban élünk, mikor az elmúlt generációk szolgai asszony élete után valami hirtelen jött szabadságvágy lepte meg a nőket. Azt hiszem, ez az útja annak, hogy a patriarkátust matriarkátusra akarják az asszonyok visszaváltoztatni.
5: Hát, bizony elmúlt az aranykor, mikor a férfiaknak minden szabad volt. Miért nagyobb úr az én uram, mint amilyen én vagyok? Micsoda dolog az, hogy ő tetszése szerint bármelyik nap vállára veheti a puskát, s mehet a pusztára cserkészni. De ha így van, akkor nekem miért nem szabad, amit neki szabad?
3: Nézze, Nellike, alapjában véve ez az élet.
5: Oh.
3: A férfi valóban egy szabadságra törekvő vad. Az asszony a család. Az asszony keres apát a leendő gyerekeinek, és az asszony dolga, hogy ezt az apát megtartsa magának.
5: De nincs rá szüksége.
3: Hogyne volna. Maga azt rendes dolognak tekinti, hogy van ebben a kisvárosban 15-20 asszony, vagy bizonyára sokkal több, csak nem ismerjük, akik a legnagyobb könnyedséggel váltak el az uruktól. Sőt, vannak elegen, akik még nincsenek is abban a kellemes helyzetben, mint maga. Hogy azt mondhatnák, hogy anyagilag nincsenek rászorulva a férjükre. Ott van bakos tanító felesége, aki valósággal éhezik a gyerekeivel, és elvált.
5: Mi ez? Kibúvó?
3: Hogy kibúvó? Tömegpszichózis. Bizonyára van valami alapja, de az igazi oka mégiscsak az, hogy valósággal ragályozódik. Maguk fiatalasszonyok úgy tesznek, mintha nem volna úri dolog megöregedni a házasságban. Cserebere. Úgy cserélik a férjüket, mint a divatot. Egyszer nagy kalap, azután kis kalap. Egy ideig rövid szoknya, aztán hosszú szoknya. Rövid haj, most már újra növelik.
5: Na mondjon még valami okosat.
3: Nekem az egészen semmi közöm, igaz?
5: Ah.
3: De én meg vagyok döbbenve azon, hogy úgy halad a világ, mintha fel akarna fordulni mindenestül. Igen, gyorsan futnak maguk asszonyok az emancipáció útján.
5: Pedig maguk, de szeretnék, ha megmaradnánk a nagy sötétségben.
3: Csodálom, hogy a társadalomkutatók ezzel a jelenséggel még nem foglalkoztak. Ez a kérdés pontosan oda tartozik az egyke kérdéshez. Ha az emberekben van valami hit és bizalom a családi élet iránt, nem tudom elképzelni, egy asszony hogyan veheti magára a felelősséget, mikor már gyerekei vannak, hogy megfossza azokat az apjuktól. Mivel tudja pótolni?
5: Mit akar ebből kihozni?
3: Azt, hogy itt most a magyar társadalmi életnek valami rettenetes betegsége van, amin orvos nem tud segíteni. Én le tudom a maga fölösleges kilóit szedni, de a lelkéről nem tudom levenni azt a pluszt, amit szellemi elhájasodásnak lehetne nevezni.
5: Miket beszél?
3: Perfekt már a házeladás?
5: Hát persze.
3: Különös. Mintha valami gyermekjátékról volna szó. Elismerem, hogy a férjek bizonyos idő múlva már kissé elközönyösödnek a család iránt. Elnehezednek. Elvesztik a frisseséget, az erotikus tüzet. De hiszen a családnak, a házasságnak nem az a célja, hogy szakadatlan erotikai égés legyen belőle.
5: Hát mi?
3: Mi? A gyermek. A házasság az valami üzem. Ha a test maga valami gép, amelyet meg kell ismerni, és szakszerűen kell kezelni, akkor a házasság az üzem, amelyben jól kezelt gépeknek kell lenni, hogy harmóniában maradjanak. A házasságnak céljának kell lenni, és az nem lehet más, csak az, hogy a házasfelek egészségesen éljenek, egyre jobban kiéljék a saját életüket, és gyerekeiket felneveljék a jövő számára.
5: Ne aggódjon maga az én gyerekeimet, nem kell azokat magának nevelni.
3: Nincs mi rólunk szó. Itt arról van szó, hogy egy tömegjelenséget ismertem meg itt most magán keresztül. Ha szabad általánosítanom, azt kell mondanom, hogy ez a mostani rendszer megbomlott, és elvesztette erkölcsi tartalékait. Látja, én is földbirtokos családból származom, és bennem is vannak atavisztikus hajlamok, vágyak a földtúró ember örömei és életvarázsa után. Én azonban egy másik életbe kerültem. Nekem nincsenek gyerekeim. Az én gyermekem a tudomány. A feleségem szintén orvosnő, tudja, de nem praktizál. Most a Mátrában pihenhet. A nőnek az a szerepe, hogy a férje karrieres élete nőjön ki a keze közt. Az én feleségem asszisztens lett mellettem, és én úgy látszik kénytelen leszek Pestre menni, mert neki az az ambíciója, hogy nagy orvos legyen belőlem. Én ennek az akaratnak boldogan vetem alá magamat, mert hisz nekem is ez a titkos vágyam. Ez egy más világ. A mi világunk. A munka világa.
5: Szóval maga nem szerelmes belém.
3: Én?
5: Maga?
3: Nellike, a szerelemhez idő kell. Én komolyan veszem az életet, és meg vagyok nyugodva. A feleségem szeret, ahogy én is szeretem őt. Ketten vagyunk egyek. Van egy közös célunk. Én.
5: S maguk beszélnek rólunk, nőkről, mint önzőkről. Ha, szép kis vircsapt egy férfi. Hát mikor jövök én? Hát mikor mondhatom én azt, hogy a házasságnak csak egy célja van? Én!
3: Maguk mindig kimondhatják, mert hisz arról van szó, hogy az történjen, s az teljesüljön, ami a maguk életvágya. A magáé a gyermek. Három gyönyörű gyereke van.
5: Az megvan! Az már nincs tovább magukra szükségem.
3: Mire van szükség?
5: Én is élni akarok! Folyton csak azt érezem, hogy én egy másodrendű lény vagyok, tenyészállat, aki csak arra kell.
3: Elromlottak az élet ideál.
5: Hát az anyámnak az volt a célja. Igaz, ő szegény együtt élt az urával végig, míg csak özvegy nem lett. De mondhatom, hogy a mamám ma is fiatalabb nálam. Jobban gondol a külsejére, és jobban siratja az elvesztegetett életét, mint én.
3: Nellike, nem merem levonni a konzekvenciákat.
5: A rádióban hallgattam a napokban egy előadást, egy színdarabot. Azt mondja a darab hősnője. Egyáltalán nem tudom, hogy olyan alacsony dolog-e, ha egy nő többeket is szeret.
3: Én is végighallgattam azt az előadást, de meg voltam nyugodva. Amikor a férj bajba került, az asszony azonnal visszaborult az urához és vállalta a segítést. Az urával való együtt dolgozást.
5: Na igen, mert férfi írta. Az én uramnak nincs semmi baja.
3: Dehogy is nincs. Nagyon nagy baja van. Elvesztette magát.
5: Ennyi büntetést megérdemel.
3: Drágám, hogy ilyen váratlanul?
6: Levelet kaptam a barátnőmtől. És azonnal hazautaztam.
3: A nagyságos asszony a ház iránt érdeklődik. De eladták a házukat, és most keresnek egy újat.
5: Ha eladó lesz.
3: Ugyanis megérlelődött bennem az elhatározás. Pestre megyünk. Az 5. belgyógyászatin megkaphatom a tanársegédi állást. Tegnap kaptam róla értesítést. Pestre megyünk. Olyan boldog vagyok.

0: Cserebere címmel a második Móri Zsigmond elbeszélés hangzott el a következő szereposztásban. Nelluska Almási Éva, a férje Kovács István, dr. Beke Orbán Tibor, a felesége Ág Éva. A két elbeszélést rádióra alkalmazta Dénes István. A felvételt Dobó Katalin és Ördög Zsuzsa készítette. A rendező munkatársa Simonyi János és Markovics Ferenc, a zenei munkatárs Hegedűs Emmi volt. Szerkesztette Fehérvári Győző, rendezte Cserés Miklós doktor.
1: Az előzőekben elhangzott két novella 1981-ben készült, és 1997. március 2-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban.

0: Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: A nepáli buddhizmus világa.
2: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
1: Egy európai gyakorló szemével.
2: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
1: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11:05-kor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Kilenc óra, a Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Kijevben halálos áldozatai és sebesültjei is vannak az éjszakai orosz légicsapásoknak. Az orosz csapatok ballisztikus rakétákkal támadták az ukrán fővárost. A támadásban ketten meghaltak, többen pedig megsebesültek. Több raktár épület megrongálódott. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök, ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszky ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormány alakítással bízza meg. 10 napos nemzetközi razziát tartott az Unió határ- és partvédelmi ügynöksége. A Frontex közlése szerint a cél a vámcsalások és határokon átnyúló illegális kereskedelem bűnszervezeteinek felszámolása volt. Átszámítva csak nem 7 milliárd forintnak megfelelő értékű hamisított vagy illegális terméket, köztük ruhákat, kozmetikumokat, gyógyszereket, fegyvereket és járműalkatrészeket is lefoglaltak. A magyar hatóságok 19 esetet jelentettek. Új rendészeti vezetőket jelentett be Pósvai Gábor belügyminiszter, Orosz László nemzetbiztonsági ezredest a Nemzeti Információs Központ főigazgatójává, Baricska Norbert Tamás rendőrezredest pedig budapesti rendőrfőkapitánynak nevezte ki a tárcavezető. Emellett változás történt több vármegyei rendőrfőkapitánysági élén is. 2 napos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szól.

szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Több mint 4500 doboz csempészett cigarettát találtak egy román furgonban a pénzügyőrök. A Romániából Olaszországba tartó járműben a raktér padló lemeze alá rejtették a több mint 10 millió forint értékű bolgár zárjegyes cigarettát. A 36 éves sofőr azt állította, hogy a dohányáru nem az övé. A furgont Romániában vette át, és nem tudott arról, hogy cigarettát rejtettek a padló alá. A pénzügyőrök lefoglalták a csempészárut, az elkövető akár 20 millió forint bírságra is számíthat. Ami pedig az időjárást illeti, a Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég. Napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sok felé kisüt a nap. Délelőtt a Dunántúlon, majd később már másutt is kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Jelenleg a Dunántúl nagy részén riasztás érvényes a várható zivatarok miatt. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Hírekkel legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Jó napot kívánok! A mikrofonnál a Rádió Kaszinó mai háziasszonya, Sipos Júlia. Pártállami alattvalóból, elvben, mindannyian állampolgárokká váltunk, mégis sokszor halljuk, hogy hiányzik társadalmunkból a polgárság. Mai vendégeinkkel arról beszélgetünk, hogy mit is jelentett polgárnak lenni régen és ma. Meller Ágnes műfordító, egy tőzsgyökeres soproni polgárcsalád tagja. Nagy Endre szociológus, a századforduló hazai polgári szociológiájának kutatója. Varga Csaba, a Száza klubjának elnöke. Ez a nemrégiben alakult zárt körű klub a polgárosodást tűzte ki céljául. Tagjai politikusok, bankárok, üzletemberek. Negyedik vendégünk pedig Pelle János író, újságíró, aki most indít egy hetilapot, címe Budapest, és a budapesti polgárlapja kíván lenni.

0: Talán kezdjük azzal a beszélgetést, hogy önök szerint van-e ma Magyarországon polgárság? Vannak-e polgárok tulajdonosi, kulturális, mindenféle szemszögből?
1: Talán először azt kellene tisztázni, hogy mit értünk a polgár fogalmán. A magyar nyelvben azt a kétfajta polgárt, amelyet a francia nyelv meg tud különböztetni, a citoyent és a burzsuát, a magyar nyelv erre nem képes, egy szavunkra van rá a polgár. Amit a francia kifejezések jelölnek, tehát a citoyen az állampolgár, a bourgeois mondjuk a vállalkozó, a gazdaságilag aktív polgár. A magyar nyelvben a polgár szóban ez a kétfajta polgártípus összeolvadt. Tehát amikor polgárt mondunk, akkor egyfelől értünk rajta egy bizonyos típusú gazdasági tevékenységet folytató alanyát a gazdaságnak, és másfelől viszont benne van egy bizonyos fajta közéletiség, törődés a közdolgokkal, és hát természetesen egy életstílus is hozzákapcsolódik a polgárnak a fogalmához a magyar nyelvben.
0: Számomra van a polgárszónak elsősorban egy stílus, egy kulturális, egy viselkedésbeli jelentése is.
2: Természetesen. Annyit azonban hozzá kell tennem, hogy azért a magyar nyelvben jeles költő kísérletezett ennek a kettősségnek a lefordításával, nem kisebb személy, mint Csokonai Vitéz Mihály, aki ugye azt írja, hogy mint egy Russo Ermenon villében embers polgár leszek. Tehát bizonyos értelemben véve ezzel kívánta a citoyent és a burzsuát ugye bár lefordítani. Független gazdasági egzisztencia valóban az alapja mindennek. Itt az elmúlt 40 év az teljesen tönkretette a független gazdasági egzisztenciákat. Valóban a gazdasági alapoknál kell újra kezdeni. Úgyhogy most gyakorlatilag el kell érnünk azt, hogy a szellem anyagi erővé váljon, és ismét létrehozzuk az egyszer már félig meddig volt polgárosodást.
3: Bocsánatot kérek, én egy régi polgárcsaládból származom, sopani vagyok. Nem egészen értek egyet magával, mert én azt hiszem, hogy a polgárság az egyfajta létforma. Egy nem akármilyen létforma, aminek természetesen vannak felsőbb emeletei és vannak alsóbb emeletei, de mivel hogy én mindig is minden körülmények között és minden időszakban polgárnak vallottam magamat, én ebben hiszek. Ebben az életformában, ebben az attitűdben.
0: Hát egyáltalán mit jelent számodra a polgári életforma?
3: Tulajdonképpen azt nézod, voltam én segédmunkás is, tehát akkor is polgár voltam.
2: Hát lényegében erre utaltam, hogy tudatilag megmaradt a dolog, de az
3: hát
2: anyagi alapjai összesugarattak.
3: És van rá egy magas összegű fogadásom, hogy ugyanúgy polgár voltam segédmunkáskoromban is.
0: Akkor miért érezted azt, hogy polgár vagy?
3: Azért, mert ez egy létforma, ez egy életforma az, hogy én mit dolgozom. Hát nekem pénzt kellett keresni, nekem el kellett tartani egy családot. Ugye? Hát tök mindegy volt, hogy mi valami, amivel pénzt tudtam keresni. De ez a ronda szó személyiségemen azért nem változtatott túlságosan sokat. Sőt, hát rengeteget tudtam segíteni a melósoknak.
4: Itt azt mondják a barátaim, hogy ugye két polgárszót különböztettünk meg, ugye a burzsuát, mint gazdasági polgárt, és a citoyent, mint állampolgárt. Az utóbbi években Magyarországon van egy harmadik fogalom is, amit használnak, ez a civil polgár. Na most ez azért több is, meg kevesebb is, mint az előbbi kettő. Ugye annyiban több, hogy nem mindig az a polgár csak, akinek van gazdasági vagyona. Lehet az is polgár, aki nem tőkés vagy nem tulajdonos. Az illúzió lenne, hogy a következő 5-10 évben a lakosság többsége tulajdonossá válhat. Tehát nem lesz burzsuá a lakosság nagyon nagy része. Ugye ma van 2,5-3 millió szegény, akinek semmilyen esélye nincs ebben az értelemben, hogy polgárrá váljon. Ugyanilyen nagyon kemény kérdés, hogy az elmúlt 40 évben szétverték a lokális társadalmakat is, a települési társadalmakat is. Ugye helyettük legfeljebb helyi hatalom volt egy-egy társadalom helyett vagy mögött. Ha Magyarországon most nem tudunk csinálni, vagy szervezni, vagy engedni, hogy szerveződjön civil társadalmakat, akkor nem lesz se citoyen, sem pedig civil.
1: Szemben a korábbi kifejezéssel, hogy polgári társadalomról beszéltünk, a 80-as évek elejétől inkább civil társadalomról kezdtünk beszélni, éppen azért, mert Voltak olyanok, akik azt fejtették ki, hogy a civil társadalomnak a követelésével annak az örvén egyesek kapitalizmust akarnak restaurálni. Voltak ilyen felfogások. Na most ezért a polgári társadalom helyett, ami teljesen bevett dolog volt Magyarországon, tehát mondjuk a német bürgerliche Gesellschaftot magyarra polgári társadalomnak fordítottuk, és ezért, hogy ezt a gyanút elkerüljék bizonyos teoretikusok, filozófusok, ezért honosodott meg a civil társadalom kifejezés, de valójában a civil itt azt jelenti, hogy a polgárnak egy lokális közösségbe, egy régióba, és hát egy országba, nemzetbe kell gondolkodnia és tevékenykednie. Erre egyébként van egy régi magyar szó, amelynek hát kissé ilyen avit íze van, nevezetesen a múlt században még Eötvösék állandóan azt használták, azt a szót használták, hogy honpolgár. Tehát pontosan a honpolgár utal erre, hogy országpolgár, hogy közösségi polgár utal erre a mozzanatra, amiről tulajdonképpen beszéltünk. Itt ebben az esetben, amit hallottunk, hogy valaki segédmunkásként is polgárnak érzi magát, előjön a polgárnak egy régi mozzanata, egy olyan mozzanata, amelyikben van egy bizonyos hősiesség is. Akkor ugyanis, amikor a polgárság kezdi definiálni magát az arisztokráciával és a nemességgel szemben. A polgár az, akiben van, hogy is szoktuk mondani, van civil kurázsi. Ez azt jelenti, hogy a polgár a méltatlan helyzetekben is megőrzi az emberi méltóságát.
3: Én azok közé, a boldogok közé tartozom, akiknek dédmamájuk is volt. És nagyon jóban voltunk. Na most, a dédmama azt mesélte nekem, amikor 5 éves voltam, meg 6 éves voltam, hogy amikor ő kicsi volt, akkor ő a Kossuth Lajos gyerekeivel játszott. Most ennek én elkezdtem utána nyomozni, és kiderült, hogy amikor Kossuth Lajosék elvonultak, hátra hagyták egy tántinál a fiúkat, a két fiút, és ezek a szomszéd községben laktak a dédmamához képest. Tehát ahol a Kossuth gyerekek voltak, a szomszéd faluban...
4: Ez Monok?
3: Monok, igen. Na mostan a dédmamáéknál 14 gyerek volt. Hát hová a fenébe tegyék a két Kossuth gyereket, amikor gáz van a sok gyerek között? Na, ehhez természetesen, ahhoz, hogy a családot fel tudják tartani, ehhez egy csomó lányt, meg egy fiút is be kellett szervezni a háztartásba, ugye? Mert ennyi embert ellátni, ezt el kellett valahogyan intézni, ugye? Hát akkor mostan, hogy itt két kisfiúval több vagy kevesebb, hát az már nem számított.
1: Ez a dolog, hogy a két gyerek már nem számított, mondjuk nagyon szépen látszik egyébként régi magyar nemesi családok életében is. Tehát ha mondjuk az ember elolvassa Pulszky Ferencnek a pályájáról írt kétkötetes művét, ők a Felvidéken, már nem emlékszem pontosan Eperjesen vagy hol laktak, az teljesen természetes volt, hogy a rokon gyerekek, akik éppen mondjuk az Eperjesi Jogakadémiára jártak, azok ott laktak nála. Ez a polgárságnál is tulajdonképpen így volt.
4: Lenne egy reflexióm az Endrére erre a olyan civil megkülönböztetés, mert abban igaza van, hogy volt olyan magyar politikai szándék, hogy azért használta ezt az új fogalmat, a civilt, hogy elrejtse vele a kapitalista polgár szükségességét. De amikor mi ezt elkezdtük mi használni a szociológiában, ennek más szándéka volt. Mi azt szerettük volna, hogyha a polgár felszabadul a totális állam uralma alól, ne legyen alattvaló a továbbiakban, tehát a civil polgár a mi felfogásunkban olyan polgár, aki épp a polgári etosz, vagy a polgári felelősségtudat jegyében megpróbál szuverén polgárként civil polgárra válni.

0: Itt Közép-Európa, ez egy meglehetősen sok nemzetiségi régió volt 1945 előtt.
1: Most is az, csak
0: most, most is az, de hát egy jelen pillanatban ez a bizonyos sok nemzetiségi jelleg, ez sok vonatkozásban deformálódott, illetve még leginkább Magyarországon maradt meg. És ennek rendkívüli jelentősége van a magyar polgárosodás szempontjából. Konkrétan a németekről és a zsidókról beszélek. 1945 után bizonyos értelemben véve ugyanaz a végzet teljesedett be a zsidókon és a németeken is, akik pedig mind a két nemzetiség nép a polgárosodás motorja volt ebben a régióban. Hát a végzet ugyebár a legszörnyűbben a zsidókon a népirtás formájában teljesedett be, de hát azért az a németeknek a drasztikus kitelepítése ezekből az országokból, az ugyancsak hát a történelem legfeketébb lapjaira kívánkozik. Nem véletlenül például Csehszlovákiában Havel elnök felvetette, hogy bizony meg kellene követni a németeket, akiket a Szudéta földről és mindenhonnan kitelepítettek. Hát ez oda vezetett, hogy megpróbálták ezzel a jakobinus téveszme jegyében egy nemzetiségű centralizált államot létrehozni ezekben az országban, mindezt a hitleri Németország szárnyai alatt, majd pedig a Sztálin által jóváhagyva, és hát ugye oda vezetett, hogy ugyebár Lengyelországban jelen pillanatban zsidók egyáltalán nincsenek, illetve talán ha 5000 zsidó van. A németeknek a száma pedig szintén legfeljebb egy olyan 20-30 ezer lehet, hogy rosszul tudom, de hát a jelen pillanatban Sziléziában élő németeknek a helyzete is eléggé vitatott. Csehszlovákia úgy őrizte meg a további nemzetiségi problémáit, mert azért a csehek, szlovákok, most már ugyebár a morvák ismét előjöttek, hogy ugyanakkor gyakorlatilag a németektől és a zsidóktól többé-kevésbé szintén úgymond megszabadult. Nem kell beszélnem Romániáról, ahol ilyen szervezett dolog nem volt, de a gazdasági nyomor és egyebek miatt, óriási arányú kivándorlás miatt elfogytak ezek a polgárosultabb nemzetiségek, és Jugoszlávia ugyebár dettó. Magyarországon szerencsés körülmények közrejátszása folytán a németek is, legalábbis a németeknek egy része, talán körülbelül, ha nem tévedek, az egy negyede vagy egy ötöde megmaradt. Ugyanez vonatkozik, nagyon komplikált a becslés a zsidókra is. Most ezen belül Budapest egy kiemelt helyet foglal el, ugyanis Budapest volt bizonyos értelemben véve Közép-Európa mintapolgárosodó városa a századfordulón. Mert hogy tudnélik, ez volt az az ország, és John Lukácsnak ez a kiváló könyve Budapest a századfordulón utal erre. Budapesten történt meg az, ahol sehol másod Kelet-Európában, hogy lényegében véve magyarrá sikerült asszimilálni a németeket is, és a zsidókat is, amellett, hogy azért többé-kevésbé nem veszítették el az identitásukat. Ez egy példátlan teljesítmény. És ez a bizonyos virtuálisan létező polgári Magyarországnak a nagy sikere, de hát ugyebár a történelem ezt enyhén szólva aláásta, felrobbantotta, ehhez az eszmei felrobbantáshoz példának okáért, hogy más nem mondjak, a 20-as, 30-as években a népi mozgalom is hozzájárult a parasztpolgárosodás eszméjének a kizárólagossá tételével, amelyből ugyebár kihagyták ezt a bűnös Budapestet. Mi megpróbálunk, mert ugye az polgári intézményrendszert is sikerült tökéletesen lerombolni, létrehozni a Városházával együtt egy olyan heti lapot, amelyik ezt a funkciót, hogy tudnék a pesti polgárnak a heti lapja legyen, illetve azoknak, akik azzá szeretnének válni, és ez az értékrend vonza őket egy liberális alapon, hogy hát ezt próbáljuk megcsinálni, ezt a heti lapot, és hozzá kell tenni valóban ezt a liberalizmust, mert hát Budapest az mindig is egy liberális város volt, és hogyha szabad azt mondanom, hogy Bárci István, Budapest főpolgármestere a századfordulón sokkal többet tett a magyar nemzetért és a magyarosodásért, mint mondjuk adott esetben Bán Fidezső, aki ezt forszírozta. Szóval ezt újra felvenni, ezt a fonalat, ez a nagy terv, és reméljük, hogy sikerül.
2: Mint maga mondott, hogy itt valami módon a történelem viszontagságai közepette elfogytak a polgárság hajtó motorjai, vagy azok, akik ezt az urbánus polgárt itt képviselték. Én pontosan azt érzem, hogy vitatkozva egy kicsit Nagy Endrével is, hogy elkezdődött már nálunk a polgárosodás gazdasági értelemben. Úgy gondolom, hogy ami igazán hiányzik, az a fajta mentalitás, amit Meller Ágnes is mondott, ami sokkal lassabb időt igényel, azt hiszem, mint a tulajdonossá válni, és ilyen értelemben polgárra válni. Ehhez kell több generáció, ahogy Szelény Iván is mondta, hogy az a polgár, akinek már a nagypapája is polgár volt.
3: Ha akarunk Magyarországon egy polgári társadalmat, ha akarunk a fővárosból egy polgárvárost, akkor csak az lehet az első gondolat, hogy minden korábbi vagyot száműzzünk a gondolkodásból. Tehát azokat a vagyokat például, hogy urbánus polgár, vagy paraszpolgár, vagy fővárosi és vidéki polgár. Tehát én azt gondolom, hogy miután Budapest lakossága például nagyon nagy arányában sohasem volt urbánus városlakó ember, mert hogy vidékről telepedett el Budapestre. Ezek a dilemmákon az idő régen túllépett, abból kéne kiindulni, hogy a különböző budapesti vagy magyar polgári hagyományokat, a különböző nem mindig azonos polgári mentalitásokat, mind továbbvéve beemelve egy későbbi társadalmi folyamatba, hogyan lehetne egy szerves polgárság irányába elmozdulni. Én sokáig ötvös kutató voltam, én reformkort kívül belül körbejártam. Ott is már olyan sokféle polgárság volt, annyiféle irányban épkezett a polgárság, annyiféle kultúrát hozott, hiszen a reformban mondjuk Budapest egy német város. Budapest magyar város is volt. A kérdések másképp tevődtek föl abban a korszakban. Tehát hagyjuk ezeket a korábbi történelmi konfliktusokat, amelyek mögött mindig politikai hatalmi konfliktus húzódott meg. Adjunk meg minden eddigi előzménynek polgárjogot, mindegyiket egyaránt becsüljük, és mindegyikből építkezzünk. Ha leragadunk annál a gondolatnál, hogy a polgárság tulajdonképpen nem lehet tágabb, mint egy középosztály, méghozzá olyan középosztály, amelyik, mondom még egyszer, tulajdonos vagy vangyonos polgárság, akkor mondjuk Budapest lakosságának majd nagy részét ki kell ebből iktatni, hiszen nem lehet soha polgár. Tehát itt a gazdasági polgárra válás, a civil polgárra válás, illetve a polgári mentalitások továbbvitele, ez csak együtt történhet. Azt is érzékelni kell, hogy mondjuk Nyugat-Európában, mondjuk a filozófiában vagy a szociológiában azért másképpen gondolkodnak erről. Mondjuk ide hozhatnak a Krócse példáját, aki nagyon keményen kifejti, hogy a polgár csak a burzsoá, és minden más mellékes, az illúzió, a polgárság illúziója, itt nincs szó felelősségről, nincs szó etoszról, mindez helytelen, és keményen ragaszkodik ahhoz, hogy csak az a polgár, aki tulajdonos. Tehát a viták ott sincsenek befejezve. Ezért tehát meg kell alkotnunk a magunk polgári jövőképét, és ebben pedig én minden hagyományt beemelnék.
1: Én nekem szent meggyőződésem, hogy a polgári lét az egész egyszerűen egy életforma. Tehát itt az összes többi nem érdekes, hanem az, hogy ha szegény vagyok, ha gazdag vagyok, van valamiféle olyan tartás, ami hozzátartozik a polgári léthez, egy tartás. A kaléi polgárok, ugye? De hát nem kell ahhoz kaléi polgárnak lenni, hanem egész egyszerűen végigcsinálni azt az életet, amit itt Budapesten végigcsináltunk, vagy az országban végigcsináltunk, és mégiscsak valahogy megteremtettük magunknak azt az életformát, azt a könyves polcot, meg még néhány ilyen marhaságot, ugye? Ami nélkül nem.
2: Mik voltak ennek az életformának a kellékei mondjuk Sopronban, mert egy soproni polgárcsaládnál?
1: Hát a soproni polgárcsaládban nem tudom, szóval borzasztó nehéz meghatározni valami olyasmit, amit
0: az ember... Amiben benne él az ember, ugye? Vagy benne él az ember.
1: Az, hogy volt cselédség, tehát hogy hárman voltak ottan a családban. A nagypapám meg én, mi voltunk a háziulak. Na most nekem volt egy fajlánom, de a fajlán az nem volt cseléd, hanem volt a szakácsnő, a szakácsnőnek volt egy segédje, és volt egy szobalány.
0: A neveltetés, a kultúrának a különböző megnyilvánulásai.
1: Oda akarok én ezzel kilukadni, hogy amikor mindez nem volt, akkor is az voltam. Meg a többiek, azok a barátaim, akik hasonló életet éltek meg. Tehát akik különböző magyar városoknak, mostan Sopront azt egy kicsit hagyjuk ki, mert az akkor még színnémet volt. Majd ma úgy szólván színnémet volt, de hogyha megnézzük a többi, nézzük meg Esztergomot például, ugye? Vagy fel lehetne sorolni még egy csomó más ilyen helyiséget. És van polgárság, és amit én eleinte nem akartam elhinni, és azután teljesen Erdei Feri segítségével természetesen teljesen leestem a lábamról, ma parasztpolgárság. Hú, hogy az micsoda egy népség, hát az teljesen csodálatos, és miket tudnak teljesíteni, óriási, és ezek polgárok.
0: Ez a bizonyos civis, nevezzük inkább ezzel a nevén, ez egy rendkívül nagyot produkált a magyar történelemben és a magyar gazdaságban. Én azt mondtam, hogy volt egy periódus, amikor szembeállították a különböző polgárosodási vágányokat, és kijátszották az egyiket a másik ellen. Adott esetben a Makóról írt dolgokról is érdemes lenne kitérni, de nem érdemes belevenni. Hogy milyen torzító szemüvegen keresztül tudták látni mondjuk adott esetben Makó társadalmát a népi írók. De nem erről.
1: Makón még oké volt. Aztán mikor a Feri fölkapaszkodott, akkor...
0: Jó, az most egy külön dolog a 45 utáni Erdélyi Ferenc pálya. De én nekem az az érzésem, hogy a kultúra egy rendkívül lényeges. A kultúra fogyasztása a polgári létnek egy alapeszménye. Szóval adott esetben olyan dolgok, például a kokáért az újságolvasásnak az elterjedés. Ezek végül is elementáris dolgok, de azért a 30-as években Magyarország lakóinak többsége nem olvasott naponta újságot. Ma már...
1: Álljon meg a felvonulás.
0: Nem a soproni polgárok.
1: Nem Sopronról, én most Budapestről akarok beszélni. Az estlapoknak az épülete, ahol minden délután ki voltak írva a legfontosabb hírek, ekkora betűkkel. Úgyhogy a legfontosabb híreket az utcán sétáló szegény ember, még a kódis is el tudta olvasni.
4: Szóval zárjunk le egy vitát, legalább mi ketten jelképesen, mások helyett is. Ne menjünk bele a népi írók, urbánus írók vitába megint. Hagyjuk ezt a vitát, legalább mi ketten, ez egy új erkölcs alapja lehetne.
5: Na, hagyj fűzök már még ezt valamit, egy szociológus, szóval kérném szépen, azért ne mossuk el a különbségeket, szóval más dolog az, hogy milyen politikai vagy ideológiai intenciókkal szemléljük ezt a dolgot, de azért szociológiai meg kell rögzíteni, hogy a sokszínűség is érték, hiszen végeredményben erről van szó. De azért azt látni kell, hogy egy soproni polgár, én nem tudom, hogy a soproni németek milyen vallásúak voltak.
1: Protestánsok.
5: De a dunántúli polgárság egy jelentős része mondjuk katolikus volt, az alföldiek jó részt ugye reformátusok voltak, és hát a parasztpolgárság nagyon szép dolog, és a debreceni polgárság is nagyon szép dolog, de hát azért ne felejtsük el, hogy a debreceni polgárság Csokonai Vitéz Mihályt kizavarta a főiskoláról. Itt különféle típusú polgárosodások vannak, és különféle típusú polgárok, és különféle típusú életvezetések vannak. És hát arról sem beszéltünk, ezt is meg kell említeni, hogy nagyon nagy különbség van azért a mondjuk a kispolgár, a középpolgár, meg a nagypolgár között. Azzal egyetértek természetesen, hogy ezt ne stilizáljuk föl, hogy ez polgár, az nem polgár.
2: És mit jelent egyáltalán most az, hogy kispolgár, nagypolgár és mondjuk nyárspolgár?
4: Igazad van, szociológusként nekünk le kell írni a különbségeket, a tévedéseket is. De egy ilyen műsorban nem az az érdekes, hogy egymás szemére hányjuk, hogy mikor, hol milyen problémák voltak.
2: Nem, csak hát itt semmit.
4: Nekem a helyzetem viszonylag könnyű. A következő családba születtem. Az egyik ágon volt egy erdélyi kisnemes, Csíkszentdomokosról. Másik ágon volt kárpátaljai, ott a család nagyobbik része német származású, és volt egy harmadik ág, ez felvidéki, részben vasutas, részben paraszt család. És a nagyapám, aki engem fölnevelt, az bankár volt, az apám meg gyáros. Tehát én nyugodtan beszélhetek arról, hogy minden irányban van a családban. Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből van ebben parasztpolgár, munkáspolgár, majdnem nagypolgár is, tehát számtalan hagyomány ötvöződik. A családon belül soha ebből vita, nézeteltérés, érzelmi konfliktus nem volt. Az elmúlt 50 évben fel sem merült az, hogy ezt a fajta polgári értékrendet, gondolkodást, tartást, hitet föladja. És van még egy érdekes szempont, amit az Endre most behozott a beszélgetésbe, a vallás kérdése. A mi családunk elsősorban református volt, de ez most utólag kevésbé lényeges. A lényeges az volt, hogy végig tartott egy keresztény, ha tetszik, konzervatív értékrendet, amely komolyan segítette abban őket, hogy megtartsák ezt a polgári öntudatot. Mert én nem tudom elképzelni az elmúlt 200 év Magyarországát úgy, hogy nincs a kereszténység jelen. A polgárosodásban ennek nagyon nagy szerepe volt, és nem csak a reformátusnak, Max Weber ugyan erre utalt, de itt most a katolikus vallás legalább ilyen, vagy a zsidóvallás legalább ilyen fontos volt abban, hogy a polgárra a válasz segítse.
1: Bocsánat, igen. Hát akkor én itten a zsidó polgárságot képviselem.
0: Én is. Bár inkább a kispolgárságot.
2: De mi ennek ma az értelme?
1: A kispolgár az, aki nem tudja azt mondani, hogy ugyan már a fene egyen. Nem érdekes. Azért merem ezt mondani, mert tudom, hogy nem a pénzen múlik.
5: Hát igen, de megint a szociológus bújik ki belőlem, és tényleg rögzítsük le, szóval a kispolgár az, aki mondjuk családi vállalkozástként gazdaságilag önállóan működik, tehát a kiskereskedő, a kisiparos.
1: Bocsánatot kérlek, ennek a kispolgárnak, ahogyan maga mondja, ennek lehetett egy 500 tételes könyve.
5: Természetesen.
1: Az nem az. Kispolgár. Az. Akinek 500 könyve állam.
5: Én most közgazdasági értelemben, tehát szociológia értelemben akartam definiálni. Arra utalva, hogy különösen napjainkban ez egy égető kérdés, hogy itten van egy csomó vállalkozó, van egy kispolgárosodás, ezt különösen Szerény nyilván mindig szokta hangsúlyozni, de itt ezt erre Juli már utalt, szóval ahhoz, hogy még a mi értelmünkbe vett polgár legyen, ahhoz itt még kulturális javakat is, és közéleti javakat, közéleti szimbolikus tőkéket mondjuk föl kell halmoznia, és ez egy idő lesz.
2: Tehát, hogy nem állott az 500 könyv most még azt hiszem a vállalkozóknak, vagy legalábbis tisztelet a kivételnek.
5: De vannak ilyenek is, meg kell, hogy mondjam, most nyilván ez találkozunk.
4: Fontos, nagyon sok ilyen van.
5: Nagyon sok ilyen van, meg kell mondjam, bocsáss meg, még egy hagyd tegyek hozzá, a saját szociológiai kutatásaimból most fölvázolnék egy típust, mondjuk egy-két személyes GMK, kezdve kertészeti munkák, templom rekonstrukció, kályha készítés, és számos ilyet lehet találni az országban. Ezek az igazi tulajdonképpeni, nem pejoratív értelemben vett kispolgárok, akik közül nagyon sok az értelmiségi egyébként. Nagyon sok diplomával rendelkezik. Tehát itt formálódik tulajdonképpen egy új nemzeti kispolgárság, nemzeti középosztály, és persze a nagypolgárság is elkezdte magát már tulajdonképpen konstituálni.

0: kicsit úgy érzem saját magammal kapcsolatban is, hogy mintha egy kicsi anakronisztikus eszményeket támasztanánk a polgárral szemben. Kicsit, mintha idealizálnánk a dolgot, és itt egy irodalmi utalást hagyd tegyek. Szóval az a ellentmondás, amely a Buddenbrock házban, a Buddenbrock család és a Hagenströmök között elkezd megjelenni a század elején, az jelzi, hogy itt a világ megváltozik, és ez a polgár, amelyet igazából mi fölvázolunk, ez átadja a helyét, hát nézzünk szét nyugaton vagy Amerikában, átadja a helyét egy egyébként üzletileg tisztességes, nagyon sokat dolgozó polgárnak, akinek viszont azok a kvalitásai, amelyeket mi kulturálisan támasztunk vele szemben, és akár a közéletiség, ezt én úgy látom, hogy Nyugat-Európában is hanyatlik.
1: Az unokák azok már mások lesznek.
2: Igen, a Buddenbrockéknál is.
0: Na, azt akarom, de azok művészé válnak, hát, és
3: de az, is egy degeneráció.
0: Hagenström nem degeneráció. Hagenström az, aki, hogy mondjam, morálisan kevésbé agályos, mint a Thomas Buddenbrock.
2: Na, szerintem egy kicsit túl kedvező színben festetted le itt a kispolgárt, ugyanis az a fajta kispolgár, ilyen értelemben, mivel klasszikus értelemben, van egy kis saját üzlete, a maga ura, az egy hagyományos értelemben vett kispolgár, kisvállalkozó is, és nagyon sok értéket hordoz. Magyarország, a magyar társadalom rossz értelemben kispolgárosodott az elmúlt évtizedekben, pontosabban azok a középpolgári, meg polgári értékek mentek veszendőbe, amelyek tényleg pozitívak voltak, és a kispolgári mentalitás és a kispolgár negatív arca vált sajnos nagy mértékben általánossá. Egyfelől megszüntették a kisboltokat, stb. A 40-es évek végén, 50-es évek elején. De ezzel szemben, hogy az alkalmazotti réteg az, hát én nem is tudom, már a triplájára, vagy a négyszeresére, ötszörösére nőtt. Ez a réteg már egyébként a két világháború között is volt némi tendencia, ennek a alkalmazotti réteg kis fizetésű hivatalnok, havi 200 pengő fixel, stb. Egy ilyenfajta mentalitásnak az átvételére, és ez aztán ez vált általánossá. A szélesebb látókör hiánya, ugye utazni sem nagyon lehetett, a kultúrafogyasztás beszűkülése, és az egésznek egyfajta elemi létre való leszűkülése. Éppenséggel az utóbbi évtizedekben azért ez a dolog kezdett oldódni, megjelentek, ha kicsiben is, a függetlenebb egzisztenciák, és csak hát nagyon nehéz egy ekkora csapás, a háború, holokauszt, kitelepítések, plusz még 40 évi kommunista rendszer után polgári értékeket felmutatni, és ezáltal a polgárosodást elősegíteni, mert a körülmények azok bizony nem nagyon kedvezőek, egy nagy hullámvölgy még előttünk.
1: Hát mondjuk kezdődik azzal, hogy az embereknek nincs lakás. A parasztpolgárt azért ne felejtsük ki ebből a sorból.
2: Szerintem
1: nagyon régen
2: azt szenvedte el talán a legsúlyosabb veszteséget ez a réteg.
1: Igen.
2: Nagyon
1: a makói polgár. Nem véletlenül.
2: Hol van a makói hagymakertész?
0: Van azért, azért álljon meg a menet.
1: Persze, hogy szóval, van. Nagyban csinálják, meg is ette a fene azt a
0: hagymát. Mondjak valamit. A polgárságnak a regenerálódása, hogy létezik, ezt a magyar szociológok elsősorban a vidéki agrártársadalomban mutatták ki. Ugye ismeretes ez a kifejezés, amelyet hát Juhász Pál és Szerenyivel használnak, hogy megszakított polgárosodás. Ez túlnyomó rész majdnem kizárólag csak is az agrárpolgára kapcsolatban vetik föl, és hát ezek itten ilyen falukutatók előtt teljesen nyilvánvalóak, hogy mondjuk a 80-as évek elején, amikor elmentünk Márkus Istvánnal a Balázscsei táborra, ott már teljesen világos volt, hogy körülbelül a lakosság 5%-a milliomos, mert fóliázó termelést folytatnak, piacra termelnek, és így tovább. Ez a réteg nagyon erős vidéken, szóval ez a háztáji gazdálkodás erre ugye lehetőséget adott. Itt elindul valóban a polgárosodásnak a gazdasági magja, ez már megvan.
1: És az, hogy ezek a polgárok aztán már lökték ám a gimnáziumba a gyerekeket.
0: Ez megtorpant hát egyébként. A 80-as évek elején ez megtorpant ez a dolog. Vannak bizonyos vizsgálatok, amelyekből úgy néz ki, hogy ez az agrárvállalkozó réteg, ez különösen amelyik most kezd fölkapaszkodni, amit Márkus István úgy nevezett, ugye, hogy utóparasztság. Valószínűleg az ősei szegény parasztok voltak. Ez abban gondolkodott, hogyha én elküldöm a gyereket egyetemre, akkor még neki is lakást kell a városba építeni.
3: De gimnáziumig elvitte, ez igaz.
0: Csak a lányokat főleg.
3: Igen. De nem vittem el egyetemre, ez is igaz, hogy egyetemre már már igen, nem küldt el. Igen. Vagy nem támogatta, hogy elmenjen
0: egy terület. De hát most már önök is vannak, akik a, tudják, a gyereket nyugatra küldik középiskolába. Így van. Itt mindig csak a könyvtárat emlegettük, mint a szimbólumát annak a polgári kultúrának. De ugye nyomatékosan kell hangsúlyozni, hogy a polgári mi volt, az egy viselkedés kultúra is. Tehát az, hogy hogyan viselkedek a közlekedési eszközön, az iskolában, a munkahelyen. Ez a bizonyos tartás már valaki említette. Na most ezt a viselkedés kultúrát mondjuk a nyugati polgárság olyan mértékben interiorizálta, hogy ezt az ember azonnal megcsapja, hogyha látja azt, hogy hogyan viselkednek ott az emberek. Na most nálunk itt egy deformálódás, egy formátlanodás ment végbe, tehát pontosan a viselkedés kultúra az, amely a gesztusoktól, a hanghordozásig, a beszédig olyan mértékben esett vissza, hogy ezt egyszerűen nem is lehet kellőképpen kifejezni, és még hagyd mondjak egyet, itt beszéltünk a polgárosodásnak a gazdasági feltételeiről. Kéném szépen, ne felejtsük el, hogy amit itt az előbb dicsértünk, hogy például a paraszpolgárosodás ment végbe. Ez nagyon sok esetben nem vállalkozói mentalitással ment végbe, hanem a szocialista hiánygazdaságnak a pórusaiba beszorult, szorongatott polgár, aki egyszerűen túl akarta élni az életet és minden áron. És kérném szépen, ha valakit olyan helyzetbe szorítanak, ahol az mondjuk az üzleti tisztesség nem egy általánosan elfogadott dolog, mert hisz olyan a környezet, akkor mindig az következik be, hogy ez a morális mentalitásbeli beállítódás a túlélés követelményeivel szemben visszafelé szorul.
3: A keresztapa film tanulsága egyébként, hogy a magyar mai kvázi piacgazdaság, nem tudom minek nevezzem ezt, negyed piac, negyed kapitalizmus, az egy olyan feltételrendszer, ahol még nem az erkölcs, a nyers erőszak dominál. Szóval azt tűzzük ki eszményként, hogy váljon mindenki ideális polgárrá, akkor minden korban, minden rendszerben egy nagyon szűk kisebbség fog megfelelni ennek az eszménynek. Tehát ne gondoljuk azt, hogy Magyarországon 50 éven belül az ország nagy többsége ideális polgárra válik. Ennek se feltétele nem lesz meg, se lehetősége, se kultúrája, se mentalitása. Ezek bonyolult folyamatok, rengeteg összetevő van. Egyről lehet beszélni, hogy valószínűleg meg fognak jelenni a különböző polgári minőségek egymás mellett. Mert nekem minőséget jelent az is, ha valaki már mondjuk jó kisvállalkozó, és megvan az egzisztenciája, nagyon komoly minőség, bár lenne ez tömeges. És épp úgy minőség az is, ha megvan mondjuk 5000 kötetes könyvtár, akkor is valakinél, ha egyébként az életútja vagy a képzettsége nem éppen ezt követelni meg. Én azt látom, hogy a mai helyi társadalmakban, minden helyi társadalomban eddig is megvolt, most is megvan az a kisebbség, aki rendkívül művelt, rendkívül felkészült, nagyon erkölcsösen próbál élni, a polgári mentalitást eddig is őrizte, tovább is adta. És valószínű, hogy csak abban bizakodhatunk, hogy ezeknek a köre szerényebb bővülni fog.

Rádió Kaszinóban ma a polgárosodás esélyeiről beszélgettünk vendégeinkkel. Meller Ágnessel, Nagy Endrével, Varga Csabával és Pelle Jánossal. Köszöni figyelmüket a szerkesztő Sipos Júlia.

1991-ben készült felvételünket hallhatták, utoljára pedig ugyanabban az évben, március 24-én sugároztuk itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-2:00 hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Pákteztem a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imugoszú!
7: Úszogumi!
6: Pontos!
8: Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán! Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Tíz óra, a Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találott érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légi csapásokban. Több raktár épület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé, többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Búcsú látogatásra Kijevbe utazott Keir Starmer brit miniszterelnök. Ez lesz kormányfői tisztségében az utolsó ukrajnai látogatása, amelyen várhatóan találkozik Volodymyr Zelenszkij ukrán elnökkel. Keir Starmer holnap adja át a kormányzó brit munkáspárt vezetői posztját megválasztott utódjának, Andy Burnhamnek, aki hétfőn a miniszterelnöki tisztséget is átveszi, miután harmadik Károly király kormány alakítással bízza meg. Több száz menekült vesztette életét Myanmar partjainál, tájékoztatott az ENSZ. A szervezet beszámolója szerint a vízijárművek a biztonságos hajózási időszak után keltek útra, az első hajóval röviddel az indulása után szakadt meg a kapcsolat, a második pedig a feltételezések szerint július 8-án süllyedhetett el. Bár a hatóságok egyelőre nem erősítették meg a hírt, de vélhetően a két hajó fedélzetén tartózkodó, mindaz 530 utas életét vesztette. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764.100, a nettó átlagkereset 535.900 forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Ismét sztrájkolnak a magyarországi IKEA dolgozói. A múlt csütörtöki és szombati 2-2 órás figyelmeztető munkabeszüntetés után tegnap este 8:30-tól újra leállt a munka. A kereskedelmi alkalmazottak szakszervezete közölte, hogy először ma reggel 6 óráig tervezték a demonstrációt, de végül mindhárom telephelyen délután 3 óráig hirdették.

0: tették meg a sztrájkot. A dolgozók 6%-os alapbéremelést szeretnének elérni, de a cég vezetése ezt nem fogadta el. Meteo-cunami alakult ki késő este az Adriai-tenger északi és középső térségében, a Fár szigetén fekvő Starigrandban. A tenger elöntötte a rakpartot, majd rövid idő alatt annyira visszahúzódott, hogy több kikötő hajót megfenek lett, jelentette egy horvát regionális napilap. Hasonló hirtelen tengerszint ingadozást észleltek az Isztriai félszigettől a közép-dalmáciai szigetekig. Pulában és Zadar alacsonyabban fekvő partszakaszain szintén kilépett a tenger a medréből. A meteocunamit a légnyomás hirtelen változásai idézik elő. Itthon a Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég, napközben fokozatosan csökken a felhőzet, sok felé kisüt a nap, de több felé kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Péntekig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Kedves hallgatóink, hírekkel 12 órakor jelentkezünk legközelebb. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Feltételes megállók, második rész.
2: A mester a homlokát ráncoltatta. Cuppogott, csücserített, sisterget közben. És eközben pedig még hallgatódzott is. Gitti asszony többször benézett, kell-e valami segedelem? Nem. És nagyon megkérlek, hogy ne suttogja a gyerekkel, ha dolgozom. Nyugodtan randalírozatok, csak maradjatok csöndben. Csöndben. De hogy megjött a megoldás, megjött a család nyugalma is. Így van a fonódás. Gittuskám, valahol, ahol kijön az emberi nagyságod, beírnám, hogy izzad a lábad. Aféle művész kontrapunkció. Nem. Akkor én sírok, és könnyeimmel öntözöm tentád. Iszonyatos árkok képződtek a szemöldök felett, hol Frau Gitti ujjai fájdalmas szeretettel tudnak siklani. Az árkok apai örökség, hogy az a homlok milyen hosszú, mint egy kisebb futballozóhely. A sok susogás végül meghozta a békét, a szellem és az ajkak csöndjét. Fagyúzza, monami. Lehet próbálni a hangeffektet. Mint a szél. Kis regény. Hideg szél és sivít. No persze, van mindenütt konvektor, de legalábbis kandalló. Igaz. Minő igaz. Annak ropogó hangjánál s barátságos rőtfényénél csak úgy rajzanak a sok gondolatok. Ami köztünk szólva, barátom, ránk fér. Bátorkodtam még fölvetni, hogy a kis regény alak tartalmaz az angol nyelvterületen honos kis szót. Hüm-hüm, gondolkodott ő elfelszínesen, hogy ez egy csolkos regény lenne. Ez tetszett neki.
1: Feltételes megállók, második rész. A termelési regény, kis regény és környéke. A beszélgetés résztvevői: Bojtár Endre, Margócsi István, Reményi József Tamás, a műsorvezető Mészáros Sándor, közreműködik Eszterházi Péter.
3: 1979-ben jelent meg Eszterházi Péter termelési regény kisregény című műve. Egy fiatal író harmadik könyve. Ezt a fiatal jelzőt ezt csak mulatságképpen mondom, hiszen ezt az irodalmat is folyamatosan a fiatal jelzőkkel illették. Most olyan szerencsém van, hogy három fiatal irodalomtörténésszel ülök itt szembe, akik amikor a regény megjelent, akkor is fiatal irodalmárok voltak. Ez mértékadó vélemény szerint úgy hallottam, hogy a magyar irodalomban már Tandori Dezső és Lengyel Péter nem fiatal író. Azt szeretném kérdezni, hogy mit jelentett ez 1979-ben ez a mű? Mi jelentett az esztétikai újdonságát, és hogyha újraolvastuk ezt a művet, akkor miben változott ez meg? Kicsit bonyodalmas és hosszú kérdés, hogy egyből válaszolhassunk. Maradjunk a kérdés első felénél. Bojtár Endre.
4: Én hagynám a szót a másik két úrnak, mivel én arról szeretnék majd beszélni inkább, hiszen az, hogy mit jelentett akkor nekem a könyv, nekünk a könyv, az én generációmnak, amely generáció egyébként nem az Eszterházié, hanem az általad említett Lengyel Péter és Tandoré, már mint az én generációm. Tehát jó 10 évvel idősebbek vagyunk az Eszterházinál. Tehát, hogy akkor mit jelentett nekem, nekünk a könyv, azt megírtam 80-ban egy kritikában. Úgyhogy én inkább arról szeretnék majd később beszélni, hogy mit jelent most nekem, és mit jelent szerintem általában a magyar irodalom történetében a könyv.
5: Magas Isza?
6: Hát, amit én tudok mondani, hogy akkor mit jelentett a könyv, hát először is egy nagy meglepetés volt. Olvastam Eszterházinak az előző 2 kötetét is, és azokat egy nagyon kedves, érdekes, újszerű irodalmiság jelentkezésének találtam, de az a 2 könyv egyáltalán nem házott meg, és igazából nem keltett bennem súlyos nagy várakozást. Jó, hogy volt az a 2 könyv, és bizonyos könnyedség megkülönböztette azért a saját generációja más jelentős irodalmi tevékenységeitől is, de a 3. könyv, ez a termelési regény, ez valóban egy nagyon erős, ilyen merbevágó élményként szakadt, tehát tulajdonképpen az irodalmi élethez. Egyrészt a szemléletének az emelkedett könnyedségével és bájával. Azzal, hogy a legkomolyabb, legnagyobb szerű dolgokról is könnyed, frivol, játékos hangon, nyelven tudott beszélni, és az egész környező világgal és a környező irodalmisággal szembe valami bájos, lekezelő fölénnyel tudott szembe kerülni. Ez a hangulat tulajdonképpen nagyon felszabadítóan hatott, azt hiszem, generációnk sok tagjára. Rendkívül érdekes volt az, hogy Eszterházi, ahogy az egész témáját, tehát a szocializmus világát, a mindennapi életet, a gyári életet, az ideológiai életet kezeli, ez egyáltalán nem úgy volt feltüntetve, minthogyha ez a dolog komolyan vehető lenne. Az egész könyv mögött volt valami olyan kedves nagyvonalúság, miszerint mindezzel foglalkozni kell, hiszen hát ebben élünk, ez a világunk, mindez természetesen állandóan belénk nyúl, de a legtöbb eleme ennek a világnak egyszerűen nem érdemli meg azt, hogy egyszerűen megijedjünk tőle, vagy bármiféle súlyt tulajdonítsunk neki. Másrészt. Ez az egész szemlélet rendkívül impozánsan bele volt építve egy nagy, ma már talán lehetne ilyet mondani, hogy posztmodern művészeti vízióba, amikor is ezt az egész szemléletet tényleg tulajdonképpen egyedülálló módon, teljes mértékben nyelvi eszközökkel képviselte a szerző. Eszterházi a korabeli világnak a nyelvi darabkáit emelte ki, nem a saját nyelvét használta, amikor leírta ezt a világot, hanem a világ nyelvi foszlányaiból gyújt össze valamit, mindenfajta nyelvi elemet beemelt a regényébe, mindent kifordított, átfordított, és ebből gyújt valami olyan sajátos, játékos, máshol egyáltalán nem érvényes és nem létező nyelvet, ami szintén nagyon markánsan elkülönítette mindenki mástól, barátaitól és üzletfeleitől, ugyanúgy, mint akár ellenfeleitől.
4: Itt egy szó elhangzott, ez a bűvös szó, hogy posztmodern. Ezt megírtam már, de elmondom, hogy nem tartom Eszterházit posztmodern szerzőnek, habár az a stilisztikai újítás, amiről Margócsi beszélt, az valóban talán vele kezdődött, és ez a igazi posztmodernekre ugyanúgy jellemző, mint ettől a regénytől kezdődően az egész magyar irodalomra, vagy majdnem az egész magyar irodalomra. De a posztmodern legfőbb tartalmi ismérvével, avval ugyanis, hogy megrendült a reneszánsz óta kialakult európai személyiségnek az egyensúlya és egy centrum nélküli világot ábrázol, ezzel éppen ellentétes a regény, és számomra most már, de akkor is ez jelenti a regény legfőbb újdonságát és a legfőbb értékét.
5: Eményi József Tamás?
7: Pista a felszabadító hatást említette. Ezt nagyon fontosnak tartom, mert azt mindannyian éreztük, és noha utólag tudjuk inkább ezt fogalmilag pontosan meghatározni, utólag vagyunk ilyen okosak, akkor ezt inkább csak érezte az ember, és próbálta meg megfogalmazni, hogy egy akkor tanulandó tétel igen természetesen, spontán módon megvalósulni látszott egy író művében, nevezetesen az, amit Heisenberg nyomán fejteget is a regényben, hogy ugye a beszélő, a beszéd alól hogyan mozdul el folyamatosan a beszélő és a beszélő tárgya, tehát hogy a szöveg a mondat alól hogy fordul el folyton a valóság, és itt ebben a könyvben végre látni is lehetett ezt működés közben, hogy valóban a mondat hogy próbál utána menni, nem utána menni, visszavenni magát, tehát hogyan relativizálja a mondani valóját, ezt tételszerűen tudhattuk addig, de ennyire melbevágóan látni, érezni, ízlelni, tapintani ebben a könyvben tudtuk először, bár hozzá kell tennem, hogy előiskola ilyen szempontból mondjuk volt a Mészöly Miklós filmje néhány évvel azelőtt. Itt aztán még arra is ki kéne térnünk, hogy milyen szövegkörnyezetben jelent meg ez a könyv, mert ha egy kitérőt hagyd tegyek gyorsan, hogy tudnunk kell, hogy éppen ebben az időben, vagy ezelőtti egy-két évben jelent meg ugye a Lengyel Péter Cseréptörése, Nádas Péter egy családregény vége, a Bereményi legendárium, a szintén fontos műcím ebből a szempontból, az 78-as, Csalog Zsolt parasztregénye, amely egészen más módon próbálkozott valami hasonló, az is 78-as, vagy Somlyó György árnyjátéka, ami 77-es, és akkoriban nem is nagyon törődtek vele. Ugyanakkor pedig, és ez majd más kérdéseket is fölvet, volt egy hivatalosan díjazott új próza is, amit Gál Istvánnak a Ménes gazdájával jelölhetünk, éppen akkoriban kapta meg a Kossuth díjat, ami azt is fölvetette, ugye, hogy hol van hát a határa az irodalmi kritikának, az irodalmilag megfogalmazott rendszerkritikának, hol vagyunk még belül és hol vagyunk kívül, és Eszterházy könyve is ugye elsősorban a hivatalosságot abból a szempontból foglalkoztatta, hogy no hát ez belül van-e még, vagy ez bizony már kívül van. Itt a KISZP központi bizottságának kulturális osztálya nagyon fontosan azt a feladatot adta nekünk kritikusoknak, hogy azt mondja, művészeti életünkben a fiatal nemzedékek polarizációja úgy megy végbe, hogy pusztán formai jegyek alapján alig néhány alkotónál lehet felmutatni a szocialista eszmeiségi művészet hagyományának közvetlen folytatását. A tartalmi folytonosság feltárása, kielemzése, stb. Ez már a művészet kritika feladata lenne. Tehát magyarul érezték, hogy itt valami új van, azért egy rész csekély rész nem volt annyira hülye, hogy ezt ne fogta volna föl, de azt is mindjárt tudták, hogy ezt integrálni kell, ezt valahogy be kell akkor rakni. Látszólag ez ellenfél, ellenség, de hát ha kiderül, hogy a forma játékos, derűs, nem tudom milyen felelőtlen forma alatt mégiscsak ott húzódik az elkötelezettség, stb. Csak egy új formában. Na most azoknak a kritikusoknak és esztétáknak, akik nem akartak se ez alá beállni, ugyanakkor pedig nem akartak pusztán politikai röpiratot olvasni ebben a könyvben, mert hiszen ez jóval több volt annál, azok elég sok dilemma elé kerültek. Hál' Istennek, örülök neki, hogy én éppen akkor kerültem a Mozgóvilághoz 79-ben, amikor páratlan gyorsasággal a könyvről meg is jelent az a bizonyos ötfokú ének, amiről Bojtár Endre is az előbb beszélt név nélkül. Ő is egyike volt annak az öt embernek, Szegedi Maszák, Bojtár, Veres Andris, hangozzék csak el a nevük, Horváth Iván, és Szörényi Laci, akik nagyon gyorsan vállalkoztak a gyors reflexióra, és ennek az öt írásnak, valamint a terkesztői előszó, a hat írásnak együtt igen nagy visszhangja is volt. Elnézést, hogy most magamnál tartom a szót, de itt is hadd olvassak fel egyetlen mondatot, hogy jelezzük, hogy micsoda iszonyatos indulatok szabadultak el a regény kapcsán. Horváth Iván azzal zárja dolgozatát, idézem, az ellentét a szerkezet komplikáltsága és az alapértékek áttekinthetősége között talán azzal magyarázható, hogy Eszterházy könyve kifejezetten közép-európai alkotás. Az értékek relativizálódása, amiről az előbb is szóltam, közbevetés, pedig aligha érinthet mélyen olyan területet, ahol egész országok akarják némán ugyanazt. Na hát ez persze provokációnak minősült, ugye a könyvet így értelmezni, amúgy is az akkori kulturpolitikai helyzetre mindannyian emlékszünk, jellemző volt, hogy amit a könyvben el lehetett mondani érzékileg, azt megfogalmazni a kritikában és az esztéták dolgozataiban, az már szentségtörés volt. Tehát el is mondani, hogy valójában miről szól a könyv, a fogalmi kibontás, az volt az igazán támadható, ugye a művészet az kevésbé támadható. A mester ebben kéjeleg is, és röhögött is rajtunk, miközben írta, és röhögött rajtunk utána is. Nekünk viszont az volt ugye a dolgunk, hogy mégiscsak megpróbáljuk kimondani, amit ő esetleg ki sem mondott.
4: Ez, hogy mennyire így volt az akkori kultúrpolitika, arra egy példát mondok. Tehát számos olyan könyv volt, külföldi szerzők könyvei. Én ugye az egész közép-európai irodalomnak akkor mindenféle kiadóknál felelőse voltam idézőjelben, és számos olyan könyv volt, amit lefordítani engedtek, de utó vagy előszót írni hozzá nem. Világosan emlékszem arra, hogy hát a Bulgakov Mester és Margaritáját én fedeztem fel, ugye én adattam ki, hogy úgy mondjam az Európa könyvkiadónál, de hát megegyeztünk a kiadó igazgatójával, Domokossal, hogy hát Isten ments, hogy hát utószót írjunk hozzá, és abban feljelentsük a könyvet.
7: Ez még az írók érdekében is történt, de középszinten.
4: Természetesen.
8: Első vagy rövid fejezet, melyben a vezérigazgató elvtárs toppan a színre, amint épp meghasonlik önmagával, amire bőtér kínálkozik, lévén ő egy hármas siker, mely tény csak fölületes pillantásra mulatságos, ám az elkerülhetetlen ingek, nyakkendők, nyakkendőtük, pantallók, pecsétgyűrük, és az elbeszélő mód száma már jelzi is a tömör szomorúságot, mely az olvasóra háramol. Nem találunk szavakat. Meg vagyunk köbülve. Ilyetten pillantunk, ennyire ki lennénk szolgáltatva kényünknek, kedvünknek? A levegő kevés, pedig van. Gyomrunk remeg a fölindultságtól, ettől úgy érezzük, nadrágunk bő. Már-már a szíj öv után nyúltunk. Zakunk szélét megemelve, kezünket a zsebünkbe mélyeztjük, matatunk. Lábújhegyre állunk, majd a sarkunkra ejtjük magunkat. Fejünk megrebben. A matatás fölvesz minden található ütemet, hintázásunkét, a fejét, a szívét. Mi már eztán bármit gondolhatunk? Ennyire ki lennénk szolgáltatva a viszonyainknak? Szívesen haladnánk abba az irányba, melybe elindultunk, és szívesen lépnénk vissza. Kétség és remény közt hányódunk. Kezdjünk üvölteni, nyugodtan, felelősen? De hát vagyunk mi a számviteli gondolkodásmód megcsontosodott képviselője? Ahhoz már túl régen látjuk a különböző színű telefonokat és mappákat, meg hátul a sarokban a fikuszt, hogy ez megnyugtasson minket. Nem is nyugszunk meg. Míg kinézünk az ablakon, kezünk a zsebünkben, és ingunk. Ez olyan fiatalos. Fiatalosak vagyunk. Szemünk körül most már nem csak akkor van szarkaláb, ha nevetünk. Az udvaron az embereink valamelyes kicsinyítésben látszanak. Mozognak. Ez jó. Túl sok mindenre gondolunk. Lassacskán nem tudjuk, merre hány centi. Gondolkozzunk partikulárisan. Veszítsünk távlatokat. Mi nem vagyunk a vállalat, mi eleven személy vagyunk, és a vállalat nem az. Közép-európaiak vagyunk, az idegrendszerünk elrongyolt, a WC-papírunk kemény. Nem reszketünk, mint a nyárfa. Függünk. Mi nem szeretjük magunkat. Van ilyen. Valaki meglát valakit, és a fülében egy szőrszálat, és vége. Pedig arról a szőrszáról még akár pozitíve is hajlandó lenne, az a valaki nyilatkozni. Fülünkben egy fia szőrszál sincs. Az emberi lélek gazdag. Akár a nagyság, e lélek egyszerű is. Mi fúrjuk minket a minisztériumban. Ha akarjuk, tudhatjuk, mi vagyunk a minisztérium embere. Mi inkább a tervhivatalé vagyunk. Ellenünk elkövetett akcióink inkább csak arra lennének jók, hogy saját erőnket megmutassuk, de arra nem jók. Hidegen tesszük le az újságot. Mindig akad egy gyerekkori jóbarát, aki bizonyítani tudja, aki szívesen emlékszik arra, hogy a pók lábait simbetettük, vagy júj, egyenként kihúzgáltuk. Megfontoltan elfordulunk az ablaktól. Humánusak vagyunk, osztályharcosak vagyunk, öntudatosak vagyunk, a nap minden percébe gondolunk a fogyasztók igényeire, a népgazdaság igényeire, a devizamérlegre és a KGST-re, a nemzetközi szocializmus problémáira és eredményeire, a hatékonyságot ösztönző törekvésekre, és ezzel mintegy szemben a munkások érdekeire, és külön kell gondolnunk a munkások érdekeire, gondolunk a vállalati nyereségre, és nem vagyunk nyereségcentrikusak, gondolunk a presztízsünkre, a hiúságunkra, önmegvalósítási törekvéseinkre, a szerepre, amit játszunk, amit kiválasztunk, és ami minket kiválaszt, ó, és gondolunk a területi pártvezetőségre, reájuk mindenképpen gondolunk, és gondolunk mindazon társadalmi rétegeknek, csoportoknak, szervezeteknek a hatására, melyekből származunk, melyeknek tagja vagyunk, melyekbe bejutni szeretnénk, vagy melyeknek véleményét fontosnak tudni hinnünk érdemes, és utoljára, de nem utolsó sorban gondolunk arra is, hogy a lánchenger szerelésnél az azonos termékek egyforma gépre kerüljenek, miáltal, itt a belépő rémült arcú titkárnőre pillantunk, a fűzési idő, azaz a láncvonalaknak a nyüstön és a lamellákon való átvezetése csökken. A titkárnő vét a szokások ellen, ezért kiküldjük. Kedvtelve nézünk utána. Egyszerűen van a comboknak bizonyos, nehezen megfogalmazható ívelése, mellyel szemben tehetetlenek vagyunk, és van a comboknak bizonyos mennyisége, kettő, mely rabul ejt. A megengedettséget a kerekítési hibák miatt bizonyos toleranciával tekintjük, például 10 a mínusz hatodikon csöngetünk. Félfenékkel az íróasztalunkon ülünk, melyet csontig lelegeltek a delegációk. Szórakozottan lapozgatunk egy tanulmányban, de hiszen a pontos vesző után, ha csak nem Lajos követi, kicsi a betű. Mi ez? Kérdezzük feddőn az újólag belépő titkárnőt. A kisasszonyka arcvonásai most rendezettek. Ajka rúzsozva, tompora riszálva, tekintete kemény, demokrácia van. Mi kéne, ha volna vezérigazgató elvtárs? Fölveti a fejét dacosan, magyar módra, vérében ősi pásztortüzek lobogásával forogni kezd, egyre gyorsabban derekát hátrafeszíti, haja leng a huzatban, toppantgat. Szép. Halkan beszélünk, hogy figyeljen. Elégedetlenek vagyunk, mert azt olvassuk, hogy és éppen mi kitüntetjük azt, akinek 100 anyajuk után 136 báránya van, pedig lehetne kétszer is elletni a mi viszonyaink között, és ugyanez áll a kocák kétszeri búgatására, meg a rábúgatásra. Elrévedünk. Őszintén úgy érezzük, jaj annak a báránynak, melyet megpillant a farkas, ez a gaz fenevad. Minél szebb a bárány, annál inkább. A farkas, jól tudjuk, egyetlen érvet ismer el csak el igazán, a tagba szakadt pásztor izmos markában lengő fütyköst. A farkast úgy hívjuk, félelem az újtól, maradiság, szervezetlenség, lustaság, nem törődömség. A juhászt úgy hívjuk, fegyelem, szocialista. A fütyköst úgy hívjuk, folyamatos anyagellátás, állásidő csökkentés, a munkaidő pozitív kihasználása, integrált termelésirányítás, processzográfos folyamat szabályozás. A bárányt úgy hívjuk, népgazdaság, fejlődő, növekvő, gazdagodó, szívünknek drága, szocialista haza. A titkárnő hirtelen befejezi táncát, felénk fordul, pupilája kissé kitágul. Hónaljának bozontját vizsgáljuk. A kapitalista éhes disznó makkal álmodik, mi virrasztunk. A titkárnőt lefejtjük magunkról, nem tettünk ajánlatot. Mégis már, most. Kezünk sok női fart markolt, de vér nem tapad hozzá. Elvárás, mint a pejva. Van stratégiánk, de nincs legjobb stratégiánk. Kiváló kompromisszumaink vannak, ezek között van legjobb, és ezt hívjuk legjobb stratégiának, mely így lett. Az égiek közül Engelszt hívjuk segítségül, azt, amit minden egyes akar, mindenki más megakadályozza, ami lett, senki sem akarta. A titkárnő a rúzs ellenére újfent rémül. És vajon lehetnek-e tájékozódásunk alapvető forrása a különböző hivatalos és félhivatalos anyagok, jelentések, jegyzőkönyvek, mérlegbeszámolók, még ha mi készítjük is őket? Ezek igen sok adatot nem, és sok olyat igen, melyek nem. Tállalunk. Hát igen, nem. Vezérigazgató elvtárs, kedves vezérigazgató elvtárs, oly nagy a baj, segedelmedet kérjük. Élénkülünk. Csak nem Tomcsányi elvtársék, a titkárnő némán bólint. Időt fogunk szakítani, intézkedni fogunk, odahatunk, cselekszünk, fűtvát ígérünk, érdeklődésünket személyekre bontjuk le majd, a kulacsban friss víz lesz, a loadingban a puskapor száraz, és minden fényeskedni fog. Íróasztalunk mögé vetjük magunkat, szuszogunk. Logarlécet kérünk, és PJ próbi bányaműveléstanát. Megmenekülnek, édes jó vezérigazgató elvtárs. Meg. Tollunkat, hogy a várható zűrzavarban is megismerjük, ketté törjük. Óránk, mely egyre pontosabb, mutat.
5: Egy kérdés furdalja itt az oldalamat, mégpedig az, amit nem én találtam ki, hanem egy fiatalabb kritikus társam fogalmazott meg, mégpedig azt, hogy Eszterházy könyve valójában konstrukciója a magyar kritikának. És éppen azt állítja, amit remény József Tamás más vonatkozásban szóba hozott, hogy a mozgóvilágban ez a szövegmagyarázó műhelynek a megjelenése egy elméleti társaság, aki egy műkapóra jött, fogalmazzák ott meg. És hogy nagyjából ez az új prózának megjelent könyveid, amit szintén említettél, és az Eszterházy regénye és a kritika találkozása teremtette meg az új prózát. Osztjátok ezt a véleményt?
6: Hát én osztom is, meg nem is, mert hát alapjából minden jelentős irodalmi mozgás úgy zajlik, hogy jelentős irodalmi művek jelentős kritikai visszhangot kapnak, és ezáltal módosítják az irodalmi életnek azt a játékterét, ami a mű megjelenése előtt érvényben volt. Most olyan tulajdonképpen nem nagyon fordult elő, vagy legalábbis az irodalomtörténetben nagyon nehezen tudok elképzelni, vagy fölidézni magamnak olyan esetet, hogy egy mű megjelent volna, nagyon jelentős lett volna, ami nagyon jelentősen befolyásolta volna az irodalmi életet, és semmiféle kritika nem zajlott volna körülötte, élhette ellene. Ez valószínűleg a modern korszakban teljesen abszurdum, nem lehetséges. Most azt feltételezni viszont, hogy a kritika tud csinálni olyan írót, olyan irodalmat, aminek igazából nincsen meg szélesebb körben is az olvasói fedezete, ezt is szintén elképzelhetetlennek tartom. Én tudom, hogy éppen manapság elég sokan gondolják azt, hogy bizonyos kritikai mechanizmusok tartják fönn csupán néhány írónak a hangját a mai magyar irodalmi életbe. Én ezt egy teljesen torz beállításnak vélem. Én úgy gondolom, hogy jelenleg is az zajlik a magyar irodalmi életbe, mint ami már oly sokszor megtörtént, hogy találkozott egy erőteljes és izmos irodalom, egy erőteljes és izmos kritikával, és egymást erősítő, egymás teljesítményét erősítő hatással működnek. Hogy aztán időnként ennek vannak szélsőségei, azt én persze nem tagadom.
9: Persze, ez kezdettől fogva így volt, hadd mondjak egy nevet, Szerdahelyi István azóta, mióta megjelent a könyv, azóta olvassa a fejemre egyfolytában, hogy hát mit csináltunk ebből. Ez tulajdonképpen hát a kutya nem olvasta el, azóta se soha nem olvasta el, és hát az, hogy három kiadásban megjelent, hát az csak azt mutatja, hogy hát mekkora a sznobéria Magyarországon.
5: Miért volt az, hogy ennek a könyvnek maradva itt a recepciónál, hogy nem volt igazából jelentős, nem ideológikus bírálat, amely óvást fogalmazott volna meg? Vagy legalábbis a Kenyeres Zoltán bírálatán kívül máson nem emlékszem.
6: Hát a Kenyeres Zoltán bírálata sem egy ellenséges nem, és szembeszekülő abszolút bírálat volt. Én úgy gondolom, hogy amikor ez a könyv megjelent a 70-es, 80-as évek fordulóján, akkor hát tulajdonképpen a marxista indítatású, vagy ha nem is marxista, de a hivatalossággal szorosan érintkező kritikának a Fegyvert a teljesen kiühült. Teljesen kiühült és hiteltelenné vált. Úgyhogy vagy csak politikai vandalkozások történtek, vagy pedig talán azt is lehet mondani, hogy fegyverletétel történt. Egyszerűen azok, akik nem értettek meg valamit az új irodalomból, nem értettek egyet az új irodalom irányulásával, alkalmasint egy jelentősen más irodalmiságot óhajtottak volna felállni, azok addigra nyilván nagyon sok ok miatt kijátszották magukat igazából az irodalmi játéktérből.
9: Egy volt azért, István, ne feledd el. Nem nagyon emlékszem már rá, a körülményekre azonban teljes világossággal emlékszem, hogy a mi ötfokú énekünk után az úgynevezett népi tábor, vagy nem tudom, hogy nevezzem most már őket, összeállt, és megjelentetett egy ugyanilyen, azt hiszem, öt tagú kritikát a Cseres Parázna szobrokjáról. Ez a valóságban jelent meg, látjátok, hogy hát nem emlékeztek már ti sem erre. A magára, a kritikára én sem emlékszem, mert hát nem tartottam, akkor se tartottam, most se tartom a Cseres regényét jelentős műnek. Ezért, hát nyilván ezért merült feledésbe az egész dolog. De az biztos, hogy hát, és ez a valóságban jelent meg, ha ezt tudni kell az, hogy hát mi először a valóság ajánlottuk fel, én a valóságnak ajánlottam fel ezt az ötszerzős kritikát, akik nem merték lehozni, ha bár a Sükösd meg az egész szerkesztőség jó indulattal viseltetett irántunk, utána a Sükösd, amikor írt, mint tudom én, egy évvel vagy két évvel később, akkor azt írta az Eszterházi regényéről, hogy hát a magyar irodalmi kritika legjobbjai szálltak sorompóba mellette, szóval akkor már meg voltunk dicsérve, de lehozni nem merték, és így került a mozgó világhoz a kritika. Nem mondom, hogy ellenkritika, de minden esetre a másik tábornak egy ugyanilyen kritikája, amely az ő táboruknak egy nagy regényét, és nem egy ilyen léha, mit tudom én, milyen regényt akart fölemelni, az a valóságban jelent meg.
7: Épp a valóságban volt azért egy ennél közvetlenebb válasz is. Becsületi legyen mondva az előbb említett Gál Istvánnak, ő megpróbálkozott ezzel az ideológiai birkózással, ugyanis egy borzasztó hosszú és igen egyenetlen dolgozatban elmondta azt, onnantól kezdve, hogy hányszor nem bírt el olvasni a könyvet, de végül is mégis sikerült neki. Nem bántom értem, mert a maga módján tényleg becsületesen megpróbált szembenézni azzal, amivel aztán nem tudott szembenézni, mert az a konklúziója a dolgozatnak, hogy ahol a világnézetünk szétválik, ott már nem tudunk vitatkozni. Tehát végül is az egész érvelés arra futott ki, ő végül is ott tette le a pontot, hogy ez a könyv igazából nem lehet párbeszéd tárgya, elfogadom ugyan az értékeit, nagyon hosszú kitérők után ő is ugye elpanaszolta, hogy bezzeg a középnemzedéknek nem volt ilyen kritikus gárdája, mint amilyen stb. Nagyon sok panasszal volt el a Gál István dolgozata. Jellemző egyébként, hogy nem is annyira a Péter vegzálása volt elfoglalva, mint inkább kísírni azt, ami nekik nem sikerülhetett az elnyomatás 30-40 esztendeje alatt, de úgy érezte, hogy a Mundér becsületét egyrészt védeni kell, másrészt őszintén nem is tudott a könyvvel legmélyebben mit kezdeni, és azt mondta, hogy végül is egy olyan könyv, amelyek nem lát cezúrát mondjuk Tisza Kálmán, Rákosi Mátyás és napjaink, vagyis 1980 valósága között, tehát egy monolit történetet tételez föl, azt ő lévén, hogy azért a baloldal mégiscsak a 20. század egy győzedelmes eszmáramlata volt, ezzel ő igazából nem tud mit kezdeni.
10: Fordítsunk egy kicsit a több gondot a regényre, eddig nagyjából a kontextusról beszéltünk, mégis magam előtt elképzelem azt a rádióhallgatót, aki nagy Isten először találkozik ezzel a művel, és nyilván másképpen olvasa, mint akkor olvastuk. De a kérdésem mégiscsak az, hogy milyen novumokat, milyen újításokat tartalmazott ez a regény. Részben már érintettük ezt a kérdést, de mégis egyáltalán alapkérdésként, hogy ez regény?
9: Regény, mert...
10: Milyen értelemben?
9: Olyan értelemben, hogy hát 50 oldalnál hosszabb próza. Ennél jobb meghatározását a regénynek ugyanis én nem tudom, és merem állítani, nagyon elmélyedtem benne még a 70-es évek elején, amikor a Konrád látogatójáról írtam egy tanulmányt. Bizony sehol nincsen az elméleti szakirodalomban ennél jobb meghatározás a regénynek, tehát regény. De azt is mondanám, hogy nem hogy egy regény, hanem több regény. Természetesen, és ez az egyik újítás, ami nem olyan nagy újítás, hogyha például Sternre gondolunk, tehát a 18. században már ezt pedzegették egy olyan zseniális ember, mint Stern, de hát kétségtelen, hogy hát ez a magyar irodalomban az első ilyen, talán az első, de ezt talán Margócsi jobban tudja, hogy hát van-e ehhez fogható több regényes regény a magyar irodalomban előtte.
7: Hadd kutyogja, közben bocsánatot kérek, csak az is bizonyítja, hogy ez több regény, hogy és mutatja ugye az új nemzedék növekvő tekintélyét, hogy el tudta írni Eszterházy, hogy két darab könyvjelző van a gyárilag a könyvben, egy fehér és egy fekete. Borzasztó nagy dolog, nem is értem, hogy tudta elérni, manapság se igazán sikerül. Ugyanis az egyik könyvjelző szól az első felé egyharmadához, az egy regény, a másik szól egy másik részhez, a kétharmadához, az is egy regény, és van egy harmadik regény, a kettő együtt. Tehát itt legalábbis tényleg három regényről van szó, és a két regény egymásra tükröztetése, amiről aztán tényleg nagyszerű dolgokat lehet gondolatban játszogatni, tehát hogy hogyan tükre az elbeszélés ugye az Eszterházy valóságának, és hogyan tükre az Eszterházy regényírási folyamata a magának a műnek. Ez akkor csodálatos élményt jelentett.
9: Ennek, bocsáss meg, volt előzménye, az előzményt úgy hívták, hogy Tandori Dezső. A költészetet megtenni életnek, és az életet költészetnek, hát ami a nagy avantgard álom volt, valóban ez a Tandorival kezdődött a magyar irodalomban, és hát prózában az Eszterházy valósította meg oly csodálatosan, hogy ebbe a lábjegyzetekbe, ugye, tehát ami a regény nagyobb, az egész regény nagyobbik felét alkotja, kétharmadát legalább, abba beleírta mindazt, ami a regény írása közben történt, például ilyen apróságokat, mint a gyereke születését, akkor még azt is, hogy a könyv szedőnőinek a nevei, igen, is benne vannak, tehát minél több valóságot akart belepréselni ebbe az abszolút fiktív regénybe. A legnagyobb találmánya ez a grammatikai tér a regénynek. Kitalált egy grammatikai teret, ami végtelen, és amiben minden belefér, amit az író beleír, leír a fehér papírra, az életté válik ezáltal, és ezt a regényben hát pompásan bizonyította többször is.
10: Egy új mű bizonyos értelemben megváltoztatja az olvasó viszonyát is a művekhez. Ezt egyszerűbben úgy mondta egy kritikus, hogy Eszterházy térben ír, és nekünk térben kell olvasni. Ez a kérdésem is az, hogy valóban megváltoztatta a könyvhöz való viszonyát az olvasónak. Mennyiben változik meg ezáltal az olvasói beállítódás ebben a regényhez?
6: Hát én úgy gondolom, hogy ez a könyv, ez kiprovokál egy a megelőzőkhöz képest szokatlan olvasói attitűdöt. Abban nem vagyok biztos, hogy kiprovokál-e egy egész irodalmisága, vagy mondjuk szűkebben fogalmazva a újabb magyar irodalomra érvényes új olvasásmódon. De hát ez nem is kell, hogy megtörténjen. Ez egy nagy kérdés, és valószínűleg itt, hogyha lelkünkben néznénk, akkor többen többfélét mondanánk, hogy is olvastuk ezt a könyvet, hogy egyfolytában olvastuk, külön-külön olvastuk, vagy a lábjegyzeteket hozzáolvastuk, vagy pedig vegyesen. És emiatt nyilván mindannyiunkban másféle kép él. Én bevallom őszintén, hogy először teljesen konzervatív módon külön olvastam az első felét, külön olvastam a második felét, és utána, amikor egymásra vonatkoztattam a lábjegyzetek száma szerint az egyes szövegdarabokat, akkor nem mindig tudtam megteremteni valami nő racionalizálható vagy verbalizálható kapcsolatot. A két rész egésze számomra egész revelatív módon kiegészíti egymást. A két nagy résznek a kis részei azonban számomra állandóan olyan titkokat hagytak meg, vagy olyan fokú szubjektív asszociációs mechanizmusokra utaltak, amelyek többnyire helyetve maradtak előttem. Most ez természetesen ismét nem baj, hiszen minden könyv tele van ilyen titokkal is. Más kérdés az, hogy mondjuk végsősön, ez különösebben nem érdekel ez a kérdés, de föltehető, hogy az én olvasatom, és mondjuk az Eszterházynak az intenciója végsősön fedi egymást, vagy nem fedi egymást. Ami viszont roppant érdekes nekem most újra olvasván a könyvet, hogy amikor először olvastam volt megjelenése után közvetlenül a könyvet, akkor én hám az első rész, ez a termelési regény, ez elég felgetegesen hatott. Ezzel a karneváli, hát talán megengedhető ezt mondani, hülyéskedéssel, és ezzel a féktelen nyelvi karikírozással. Most, amikor úgy olvastam a könyvet, kihullván mögüle a szocialista világrendszer frazeológiája, és az a nyelvi kultúra, amihez képest írta volt Eszterházy a könyvet, és olvastam voltam én, és felteszem, hogy nem csak én a könyvet, ez a könyv, ez egy bizonyos barokkos túlértságban is szenvedő valaminek tűnt föl, amely nem nélkülözi a legnemesebb értelemben vett dagálynak a jellemzőit is. Nem tudom, ti hogy vélekedtek el?
7: A mondandód első fele az kísérteties, mert szó szerint ugyanezt mondtam volna el, azzal megerősítve, hogy a második részt viszont néhány hónapja külön elolvastam önmagában, és az múlhatatlan élmény volt most is. Tehát a második rész az egy olyan önmagában is megálló regény, amely kevésbé fakult meg az idők folyamán, mint ez az első rész, úgy, ahogy te mondod, és körülbelül azért, amiért te mondod. Hozzátéve azt is, hogy amit Eszterházy kitalált, vagy megvalósított mindkét részben, de hát ebben a másodikban tényleg oly poétikusan, a nyelvvel, az azóta eljutott Kukorelliig és Partinai Lajosig. Tehát most már azt is látjuk benne, hogy körülbelül mi, hol kezdődött az, ami most körülbelül Partinainál és Kukorellinél tart a mondattal, a fogalmazással, a vonatkoztatásokkal. Azonban azt az érdemét ne vegyük el a kettősségnek, a könyv kettősségének, hogy az ma is nagyon erősen hat, hogy az úgynevezett termelési rész az mennyire magánélet, és hogy a magánélet milyen mértékben válik, anélkül, hogy ezt ő erőltetné, valami többé. Tehát, hogy hogyan van meg a legpitjánerebb magánéletnek az apoteózisa ebben a könyvben. Tehát tudnunk illik, hogy ugye Eszterházy Péter egyszer volt futballista és kezdőíró. Nem tett különbséget a két dolog komolyan veendősége között. Tehát ugyanazzal az elánnal kellett futballozni.
9: És matematikus.
7: És igen.
9: Az volt a foglalat.
7: Tehát erkölcsi kérdés volt az is, erkölcsi kérdés volt ez is. Tehát ennek a magánéletnek a legapróbb teendő, és beleértve ugye a családban való magatartást is, az hogyan válik valami többé, most nem akarok nagy szavakat használni, miközben az a termelési szféra, amit mindig számon kértek már ettől a nemzedéktől, hogy hát ugye mi ezzel már nem is foglalkozunk, az a termelési szféra igenis benne van, csak úgy az derül ki belőle, hogy ez aztán az igazán pitiáner magánélet. Ez az olyan magánélet, ami valóban nem méltó szóra sem.
8: Az utolsó vacsora. Szerzünk bort, búzát, békességet, és csapunk egy kis murit, mondta a mester keserűséggel. A szertár előtt álltak az utolsó edzés után. A mestert igen megviselte az a processzus, az tehát, hogy minden edzés után vissza kell vinni a szerelést. Kezdjük ott, hogy mindig elfelejti. Van ilyen, nincs a véremben. No, de azért akad rendszerint olyan, aki, mikor ő lehajolván a kicsi öltöző bejáratának alacsonsága miatt távozna, figyelmezteti. Ez őt rosszul érinti. És aztán, ahogy viszi, mintha költözködne, Pedig hát miről van szó? Egy nadrág, a mez, két zokni, egy pár cipő. Mondhatni, semmi. És mégis, ahogy a cipő meg-megugrik a kezében, mint egy tüzes csincsilla, a zoknik döglött sárként tekerednek a csuklójára, és ő célhoz ér. Az már valami. Arra a célszerűségre pedig, ahogy a nadrág bele van tekerve a mezbe, két legyet, barátom, annyit, arra kifejezetten büszke ő. És akkor a szortírozás. A szortírozást elhagyja. Körbenéz, mint valami kis ünnepi szónok, és ha Özsen úr nem figyel, a kis gomolyagot gyorsan valamelyik kupacba rejti. Özsen úr persze pontosan ismeri a mester mesterkedéseit, szójáték, és jót röhög magában. Parány kezével megpaskolja a mestert. Jól van, Péterkém, hajtsatok. Ő felkapja a fejét, hétköznap, Özsenkém. Nincs meccs. A szertáros lesunja a fejét. Mindig. Tetszetős. Toporgott a csapat a túlfűtött szertárban, mentek is volna, maradtak is volna. A szezonzáró vacsora részleteit kellett megbeszélni. Hová menjünk? Fiaim, terjesztette ő ki öntevékenyen a kezeit. Armand úr, amúgy a helyzetek ura, a háttérben szöszmötölt, mint már régóta, hogy a dolgok nem mennek, hanem állnak. Valami eltörött Armand úrban. Egy edző, bárhogy is alakuljanak a környezetek, felelős a csapatáért. És ők most... Tudja, barátom, sőt, Monami, én sokkal szerencsésebb helyzetből indulok. Nincs kollektív bűntudatom. Igen, a mester maga a kecsegtetés. Armand úr túl sok mindent képviselt, ami csődöt mondott, és noha Armand úr személy szerint makulátlan, ez benne ezért töréshez vezetett. Lám, most is hangsúlyosan eltűnt a polcok között, igen fontosnak látszott számára, hogy rendbe tegye le a szerelést. Az apák helyzete. A mester hát tovább. Fiaim, menjetek a városba. Találkoztok ott egy sörös korsót vívő emberrel. Menjetek utána, és ahová bemegy, ott mondjátok a házigazdának, a mester kérdezteti, hol az a terem, hol csapattársaimmal elfogyaszthatom a vacsorát. Ő mutatni fog nektek egy tágas, étkezésre berendezett termet. Ez hangzott el a lepusztult, kicsinyesen újjáépült öltözők tövében. A jobb szélső pofát vágott. Hogy ő odakapta a tekintetét, azt mondta, Petikém. A megoldás, mint annyiszor, György úr kocsmája lett. Ő előbb érkezett, ül György úrral a halott flipper mellett. A nagy testvér fáradt volt. Szereztem húst és olcsón krumplit. Saláta? Saláta lesz? Bármilyen közös vacsora kilátásba helyezésekor ő tüstént a saláta után kutakodik. Például, ha megveritek a tesit, a bárányban egy vacsora. Köszönjük, Pék úr. Saláta lesz? Ha, akkor. Ubi saláta? Stb. György úr nem válaszolt. Néha unta a mestert.
10: Éppen szóba akartam hozni Szegedi Masszák ennek azt a dolgozatát, ami válasz, mint egy 79-es mozgóvilágbeli dologra, a Homiban jelent meg tavaly, és ő ír erről a tapasztalatról, ami nagyjából megegyezik a Margócsi Istvánéval, és amely az én újraolvasási tapasztalatommal is rokon. Azzal a különbsége, hogy vannak olyan részek az első vonatkozásban, amelyet akkor kevésbé figyeltem. Tehát ma a mai olvasatban például a Tiszakornak az ábrázolása, tehát az a parlamenti jelenet, amely a Rákosi beszédet applikálja a Tiszakálmán kornak. Egyáltalán a dualizmus kori világnak ez a fajta századvégi hülyességéhez jobban van áthallásom a jelenből, és vannak olyan részek, itt a csata jelenet és a szocialista nagyvállalat szent hármasságától, amit nem nevetek olyan erőteljesen. Tehát egyszerűen a humorhoz, a nyelvhez való viszony és a világhoz való viszony, azt gondolom, erőteljesen meghatározza a humor világát. Mert volt egy eredeti kérdés, amit itt kigondoltam, amit bajtelenére feladva a labdát, hogy ő írta ebben a már többször emlegetett kritika füzére első darabjából, hogy kiröhögi ki ezt. Ez egy bírálatot beírtat korábban a látogató kapcsán, hogy ez furdalja az oldalot, hogy kiröhögi ki. És érdekesen változik, úgy látom számomra legalábbis a humornak a nyelvi szintei, illetve az olvasásban és a humorral könyvben. Ezt hogyan láttátok?
9: Örülök neki, hogy hát ezt kérded. ugyanis akkor számomra ez központi kérdés volt, és akkor én úgy láttam a magyar irodalom legújabb történetébe belehelyezve, hogy hát az a kérdés, hogy kiröhögi ki mindezt, amit én 73-ban tettem föl a Konrád tanulmányomban, erre végre Eszterházy személyében eljött a válasz, igen, itt van Eszterházy Péter, addig is röhigcséltek. Szóval nem előzmények nélkül, mert gondoljunk csak olyan emberek, mint a Cakó, Bereményi, Ajtony Árpád, aki aztán Párizsba menekült, de kitűnő novellákat írt. Tehát ez a 60-as évek végének ez a új nemzedéke, amely azonban, ezt írom a Konrád tanulmányban, még csak dadog. Nekem ez a szimpatikusabb, mint a humortalan válaszok, de ezek dadognak még, és íme itt van egy remek mű, amelyik egy érvényes feleletet ad, és kiröhögi úgy, ahogy van ezt az egész szocialista miskulanciát. Most számomra azóta is, és most, hogy hát erre a beszélgetésre készülve én belenéztem a regénybe, azért csak belenéztem, mert hát majdnem kívülről tudom, úgyhogy újraolvasni nem igen kell nekem. Azt a választ próbáltam megfogalmazni, hogy hát mitől jó, sőt, mitől remek mű számomra még ma is ez a könyv. És ezt a választ keresgélvén jöttem rá arra, hogy mi is tulajdonképpen, vagy úgy gondolom, hogy mi is ez a könyv tulajdonképpen, kiszakítva most már ezekből a körülményekből, a befogadás körülményeiből, a korból is, és azt a választ találtam ki magam számára, hogy hát ez az ifjúság regénye. A magyar irodalomban, de talán a világirodalomban csak kevés ifjúság regények egyike, tehát olyan értelemben, hogy hát mondjuk egy nagy regényről lehet ilyen egyszavas jellemzést adni, hogy hát számomra mondjuk az iskola határon az a szabadság regénye, a cselekvési szabadság regénye, az emlékiratok könyve, az a testregénye. Ilyen értelemben gondolom a termelési regényt az ifjúság regényének. Az ifjúság alapállását fogalmazza meg a világgal szemben. Ez egy derűs könyv a végső szomorúság ellenére, és aztán szomorúságon túllendülve kezdődik megint a vidámság, a világnak megint a kiröhögése, és tudva azt, hogy hát mi van mögötte. Tehát egy olyan ifjúságnak a regénye, amely, és ezért általános érvényű a magyar irodalomban szerintem, amely egy elnyomó rendszer közepette élő ifjúságot ábrázol, annak az egész világ szemléletét, és hát ugye a magyar történelme az olyan, hogy hát általában a magyar ifjúságnak ez volt az élethelyzete, és ezért tud olyan általános érvényű lenni a könyv szerintem. Minden avulásával együtt, hogy aztán ez az avulás milyen mértékű lesz az idő haladtával, azt én nem tudom megmondani, mert nem tudok elvonatkoztatni attól az olvasattól, amikor először olvastam, hiszen hát ez annyira belém ívódott, én nem tudom, hogy mi avult el mára belőle, és mi fog akkor az időre elavulni, amikor például nem fogják tudni az olvasók, hogy mi az, hogy kisz.
7: Így van.
9: Ugye ezt most mi még tudjuk nagy nehezen, a mostani egyetemisták már kezdik nem tudni, úgyhogy mostani óvodások azok már nem fogják tudni azt, hogy mi avul el. Most még egy dolgot akarok ezzel kapcsolatban mondani, hogy hát az ifjúság regénye. Az ifjúságban ugyanis benne van az, hogy hát valami pozitív életszemlélet. És ezért mondtam ezt, hogy hát ez nem posztmodern ez a könyv, nincsen. Van centruma a világnak, van centruma a személyiségnek. A legnagyobb mellbevágó élményem az volt a könyvvel kapcsolatban, hogy hát mennyire értékközpontú, és a hagyományos értékek milyen erőteljesen képviselve vannak benne. Emlékezzetek vissza arra a felejtetetlen jelenetre a templomban, a hülye gyerekkel. Családcentrikusság, a
7: kereszténység
9: nemzetcentrikus, a hazaszeretet, a mester patrióta, ugye, a mester hazafi, minden megvan fogalmazva, az úgynevezett örök ember értékek megvannak fogalmazva benne, ugyanakkor
11: ebben a posztmodern stilisztikai tűzijátékban, több regény egy regényben. Tehát van egy ilyen feszültsége is, és én azt gondolom, hogy hát ez teszi maradandóvá az, hogy hát ez az ifjúság regénye, és ez mindig az marad, függetlenül attól, hogy mennyi avul el belőle, csak akkor fog végleg elavulni, hogyha semmit nem értenek már a szavaiból.
10: Érdekes dolog ez, amikor olvastam Nádas Péter esszéjét, amely néhány éve publikált Levél Lengyel Péternek 1978-ból, ott rímelt a Vojtár kritikával néhány mondat, és most, ahogy mondod, nyilvánvaló, hogy nem ismerhettétek akkor a szöveget egymásével, és ott is hangsúlyozott ez az ifjúkori remek műnek a hangsúlyozása, vagy ez azóta már reklámmondattá váló számra akkor revelatív mondat, mármint amikor

0: Nyitja, hogy Esterházy egy proteuszi alkat, tehát ezért nincsen centruma ennek a könyvnek sem. Amik vannak centrumként állítva, azok csak kinyilatkoztatások. Ő úgy gondolja, hogy ez igazából olyan fokú esztétikumá nem válik, mint az egyéb részei a könyvnek. Tehát mondjuk ezen sokat vitatkoztak, de azt hiszem, hogy azért is, mert nem csak azt kell ugye néznünk, hogy ez a könyv mondjuk nagyképpen mennyiben avult el, mi mennyiben avultunk el azóta. Ezt úgy értem, hogy mi az, ami már nincs bennünk, ami már nem vagyunk. Most lehet, hogy okosabbak vagyunk, lehet, hogy már hülyébbek vagyunk, öregszünk, az biztos. De hát a könyv egyben tükre is annak, hogy mi mennyire avultunk el azóta, azt az ifjúságot mennyire tudtuk megőrizni, illetve mennyiben tudjuk azt azóta kellő kritikával és bölcsességgel figyelni. Egy gondolatot még, hogy ugye szó esett a humor szintjeiről, tehát ugye van, ami már megfakult benne, van, ami kevésbé. Anélkül nagyon sarkítva fogalmazni, én úgy érzem, hogy talán az lehet a különbség, hogy az egész parodisztikus feldolgozásmód, hiszen a két könyv, a két regény együttese, tehát a könyv két felének együttese egy parodisztikus feldolgozásmód, ezen belül az első fele inkább egy jelenségparódia, a rendszernek a paródiája, ami könnyebben avul, még a második fele az egy létezés paródia, benne a saját személyiségének az állandó kétségbevonásával, és ezért ez kevésbé tud elavulni.
1: Amikor készültem erre a beszélgetésre, egyetlen fogadalmam volt, hogy nem igyekszem mindjárt benfenteskedő módon beszélni a könyvről. Tehát nem hozom szóba, hogy a Püspök Lila könyv, és itt tovább. És közben rájöttem, hogy marhaság ez, mert hogy nagyjából a könyvnek az egyik hatása számomra az, amire Vojtár Endre az előbb utalt, hogy egyszerűen beépült az embernek a nyelvébe. Tehát nagyjából azt tapasztalom, és fölismerek bizonyos embereket, akik feltétlenül termelési regényolvasók voltak, hogy egy utalásból, vagy ez nem szemrehányás kérdés, mondja a köznapban az ember, hogy igazából beépül egy nyelvbe, egy mindennapi nyelvbe, és azt gondolom, hogy ennél nagyobb sikert, úgymond a sikert idézőben, vagy ennél fontosabb hatása nincs a könyvnek. Hogy ezt tapasztaltatok-e számotokra is, vagy csak személyes tapasztalat?
2: Óriási stilisztikai ereje volt a könyvnek, nem tudom. Ezt nem tudom, hogy hát ez mennyire hat ma. Azért nem hat, gondolom ez, mert az újabb Esterházy írások azok ugyanilyen nyelvteremtőek, főként a publicisztikája, úgy gondolom.
3: Igen, hát a mostani Esterházy publicisztikának a fordulatai azok valószínűleg a rövid életűek, de ugyanúgy nagy hatásúak bizonyos időszakaszra nézvést. Ez valószínűleg egy ilyen nagyon-nagyon érzékeny megfigyelésnek, vagy minek tudható be, hogy Esterházy alig, hanem tényleg egyszerűen nyelvileg érzékeli a világot, és ennek a értelmiségi társalkodása, amiben mindnyájan benne vagyunk, ennek a talaján növeszti ki aztán ezeket a groteszk túlzásokat, frappáns, aforisztikus összefoglalásokat, amelyek mindig egyszerre kifordításai és megvezései ennek a mindennapi okoskodó értelmiségi nyelvhasználatnak. Most ebből következően ezek a nyelvi darabkák állandóan visszaszivárognak ennek a társaságnak a nyelvébe. Azt én nem gondolom, hogy ezen a társaságon túlmenően jelentős nyelvi hatása lenne az Esterházy nyelvhasználatának, de hát valószínűleg nem is kell, hogy bárki törekedjék, de hogy ebben a társaságban még jó ideig folyamatosan ilyen nyelvi teremtő gesztusként fog élni Esterházynak, nem csak a termelési regényben, hanem más regényeiben alkalmazott nyelvi gesztus, abban én biztos vagyok.
4: Kedves olvasó, könyvem végére értél. Arra törekedtem, hogy ez a könyv érdekes, izgalmas, szórakoztató legyen, s hogy elolvasása után többet tudj, mint amikor a kezedbe vetted. Mert a könyv csak akkor ér valamit, ha a szórakozás mellett tanulságot meríthet belőle az olvasó. Kíváncsi vagyok a véleményedre. Írd meg, hogy én is tanulhassak, hogy lássam, mit csináltam jól, mit rosszul. Bátran írd meg, hogy melyik fejezet tetszett a legjobban, melyiket találod feleslegesnek vagy hibásnak, mit nem értettél meg a gépek, a gyárak, stb. Leírásából, milyen gyárról, bányáról, népgazdaságunk vagy az ember milyen részéről olvasnál még szívesebben, milyen munkához kaptál kedvet a könyv olvasása közben. leveledet a Magvetőkönyv kiadó címére küld, Budapest 5. kerület, Vörösmarty tér 1.

0: Szeretettel köszönt, Eszterházi Péter.
1: Feltételes megállók című sorozatunk második része hangzott el. Eszterházi Péter termelési regényéről Bojtár Endrével, Margócsi Istvánnal és Reményi József Tamással Mészáros Sándor beszélgetett. Közreműködött Eszterházi Péter. Szerkesztette Bán Magda.
2: Az imént elhangzott felvétel 1995-ben készült, utoljára ugyanabban az évben február 13-án hallhatták a Kossuth Rádióban.

Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. A most hallható archívumi hanganyagot restaurált változatban sugározzuk.

0: ne fáz ebben a pokoli melegben?
1: A kulacsban ott a víz. Ne igyál hideg vizet.
0: És ne egyél sárga dinnyét.
1: Igen.
0: És ne egyél uborka salátát, pacsirta. Ne egyél, a világért se egyél.
1: Hát Isten veled, leányom. Isten veled. Vigyázz magadra, leányom.
0: Pacsirta. Jaj, leányom, de soká lesz.
2: Aztán nehogy főzzetek otthon. Még a magyar királyban a legtűrhetőbb a koszt.
1: Ne sírj, anya. Nem kell sírni.
3: Beszállás!
2: Pénteken itt vagyok. Mához egy hétre. Pénteken!
1: Pénteken! Pénteken, pacsi!

0: El.
1: Még soha nem hagyott itt minket?
0: Soha. 35 esztendő alatt. Csak egyszer. Egyszer egy napra. Amikor elutazott Szeglédre.
1: Meg amikor Tarligetre kirándult.
0: Akkor fél napra?
1: Fél napra.
0: Istenem. Máskor soha nem hagyott el minket.
1: Nézd, hogy? A vasúti tiszt.
0: Hol?
1: Aki indította a vonatot. Uh-huh. Jön visszafelé.
0: A cifragé... majdnem kimondtam a nevét.
1: Ő.
0: A pipotya, a becstelen. Nem kell észrevenni.
2: Kezét csókolom, tiszteletem, Ákos bátyám.
1: Jó napot.
0: Szervusz.
2: Elutazott?
0: El.
1: A bátyámhoz a Tarkövi birtokára. Pihen.
2: Tulajdonképpen 2:47. 5:20-kor ott lesz.
1: Nem késik a vonat?
2: Nem.
0: Na, azt hiszem, mi mehetünk is.
1: Igen, mehetünk.
2: Kezét csókolom, Ákos bátyám, tiszteletem, nagyságos asszonyom.
0: Emlékszel, amikor egyszer elkísérte Pacsirtát?
1: Igen. A magyar királytól a Baros kávéházig. Pacsirta 10 percet késett miatt.
0: Osonnázni járt hozzánk. Vacsorázni. Azt igen. A nőegyleti bálon Pacsirtával táncolta a 2. 4-est. A jellemtelen.
1: 8 éve? 9 éve? Na. Jóra való házias fiatalembernek látszott. Én örültem volna, csak hát elmaradt.
0: A becstelen, a pipotya. Én ki nem állhatom.
1: Félek hazamenni. Üres lesz a ház.
0: Üres.

0: Én nem ismerem azt a pacsirtát. Igaz, hogy csak rövid ideje helyeztek ebbe a városba.
1: Lehet, hogy máskülönben se ismernéd. Vajkaiék nem járnak sehová. Egész évben otthon ülnek. Az öreg mióta nyugdíjban van, egész nap a könyveit bújja. A nemesi származás kimutatásával foglalkozik.
0: Pacsirta. Érte azért biztosan kár, nem? A neve után ítélve szép madár lehet. Dalos madár.
1: A legcsúnyabb lány az egész városban, a vármegyében. És nem csak csúnya, hanem hervadt, öreg is. Igazi vén lány.

0: 4 óra. Hogy bírjuk ki?
1: Majd kibírjuk.
0: Péntek, szombat, vasárnap, aztán hétfő, kedd, szerda, csütörtök, péntek. Egy hét. Egy egész hét, apa. Mi csinálunk nélkül?
1: Na, ne sírj. Ma péntek van. Aki pénteken sír, az vasárnap nevet. Mi is majd nevetünk, anya.
0: Milyen üres itt minden. Menjünk ki talán a kertbe, jó?
1: Na jó. Menjünk ki. Jó meleg van. Leüljünk a padra.
0: Jó. Szegényke. Legalább kipihenni magát. Aztán...
1: Micsoda aztán?
0: Hát, ha akad valaki.
1: Ki valaki?
0: Valaki. Valami szerencséje.
1: Ugyan. Mit is mondott?
0: Kicsoda?
1: Ő.
0: 5:20-kor.
1: 5:30. Most érkezett meg.
0: Vajon rendben megérkezett?
1: Én megírtam a sürgőny cédulát, odaadtam neki. Szerencsésen megérkeztem. Neki csak fel kell adnia. Most kell feladnia. Az éjjel olyan rosszat álmodtam róla.
0: No.
1: Remélem semmi baja nem esett.

0: Apa! Apa!
1: Mi van?
0: A sürgői hordóját.
1: Mutasd, mutasd!
2: Szerencsésen megérkeztem.

0: Nem nézed meg az étlapot?
1: Mindegy. Nézd meg te, rendelj valamit.
0: Mit akarsz?
1: Akármit, tehát egészen mindegy. Én már megszoktam a pacsirta főztjét.
0: Húslevest?
1: Jó.
2: És kérem, két húslevest.
1: Igen. Azt mondta, ebédeljünk a magyar királyba. Hát jó, egy hétig csak kibírjuk.
0: Utána talán rizses csirkét.
2: Jó, igen.
0: Végül mágyarakást.
2: Mágyarakást. Igen, is kérem, mágyarakást.
1: Nézd csak. Ki az ott az ablaknál?
0: Hol? Ja? Nem ismerem.
1: Hát az ott.
0: Azt sem ismerem.
1: Mint ha egy idegen város éttermében ülnénk. Nem ismerünk senkit, minket sem ismer senki.
2: Tessék parancsolni, két húsleves.
1: Köszönjük szépen.
0: Köszönjük.
1: Ott a császár képe alatt a pálma mellett. Látod? Ott ültünk mindig a párducokkal.
0: Ahol az a nagyobb társaság?
1: Igen.
0: Elég hangosak.
1: Az a nagy darab ember a Környei Bálint. Mégiscsak a párducok lesznek azok, Környei az elnök.
0: A tűzoltó főparancsnok?
1: Az. A többit nem ismerem, engem meg már senki sem ismer.
0: Milyen?
1: A leves? Meglehetős. Egészen meglehetős.

0: Mi lehet, apa? Hát csak nem az újságot olvasod. Hetek óta le se tépted a címszallagot.
1: Olvasnám, de nem látok. Egy körte nem ad fényt.
0: Ha, persze. Hát talán csavard be mind a négyet.
1: Mind a négyet?
2: Ha? No. Hát az pazarlás. Pacsirta nem szereti. Különben látjuk. Egy, kettő, három.
0: Na, milyen barátságos lett.
2: Hát így már lehet olvasni. Na, nézzük csak. A Dreyfus per második tárgyalása a renni katonai törvényszék előtt.
0: Ki az a Dreyfus?
2: Azt hiszem valami francia.
0: Apa, holnap is elmegyünk a magyar királyba?
2: Nem olyan egyéni a főztjük, mint a pacsirtájé.
0: A pacsirta sohasem használ paprikát, borsot, és a zsírt is vékonyan adja.
2: Helyesen teszi, hogy takarékoskodik, mert a vagyonkánk fogy. A hozományhoz pedig nem lehet, nem szabad hozzányúlni. Aztán egészségtelen is a nehéz konyha.
0: Persze.
2: Ez csak strike. Ez angol szó. Úgy kell kiejteni, hogy strike. Brazíliában 5000 munkás sztrájkol. Azért nem rossz az a vendéglői koszt sem. Holnap is elmegyünk.
0: Jó. Hogy vagy, apa?
2: Hát, én meg vagyok, anya. És te?
0: Én is.
2: Nézd, már ülnek az asztalunknál.
0: A többinél is ülnek.
2: De mindegyiknél. Jó, persze, ma vasárnap van.
3: Szabad lesz, kérem, egy kis utat. Szabad, nem tessék, tudok, kérem, felfogásra.
0: Talán próbáljuk meg oda át a barosban.
2: Nem, hát. Nézd csak, Görnyei integet.
0: A tűzoltó főparancsnok?
2: Összetéveszt valakivel.
4: Már tegnap gyanakodtam, de nem hittem a szememnek. Hát telem él az Ákos öreg fiú. Kezét csókolom, nagyságos asszony. Hát hogy kerülsz te ide, Ákoskám?
2: Ebédelni szeretnénk is.
4: Öreg párd, egészen hűtlen lettél hozzánk. Hát miért nem nézel fel egyszer a kaszinó?
2: Kérlek, Alásan, én már nem iszom, nem dohányzom, nem kártyázom. Aztán kérlek, Alásan, megvénül.
4: Ó, az a barát finis a fejünk búbján. Ne láthatod, én is megkopaszottam, hanem nagyságos asszonyom. Ákoskám, a mi asztalunknál van még hely. Parancsoljanak csak a párducok vendég szerető körébe.
0: Jó, köszönjük, de hát nem zavarjuk magukat?
2: Igen, mert a világ...
4: Tessék, parancsoljanak. Bemutatom az uraknak Vajkai Ákos nyugalmazott megyei levéltáros urat és felesége nagyságát.
2: Kis Vajkai és Köröshegyi Vajkai.
5: Primoszai.
6: Fűzes.
5: Kejt.
6: Tessék, köszönjük. Ide, tessék. Köszönjük. Oda. Köszönjük. Mi már végeztünk, méltóztassék.
5: Éppen politizálgatunk. Szél Kálmán szidjuk.
6: Államérdek, bölcsánc.
4: Nagy koncepciójú államférfi, óriási koponya.
5: Schwarzgelb Zsoldos, bécsi lakály.
6: És a ti híres Kossuth Ferencetek? Talán a sztálcán hozza majd az önálló vám területet? Meg a magyar vezényszó?
5: Azt ne bánst! Ő a mi Kossuth apánk fia. Ezt te nem értesz, kisöcsém.
6: Én tisztelem Kossuth Lajost és politikáját. De Kossuth Lajosnak is, mint mindenkinek a világon, megvan a maga árnyoldala és fényoldala.
4: Hát te, Ákoskám, te mit mondasz?
2: Én kormányhű ember vagyok.
5: Egy bogrács gulyást kérek.
4: Igazad van, és mit iszol?
2: Nem kérlek, Alásan, én már 15 éve nem iszom semmit.
4: Na, de az ilyen híros ebéd megkívánja. Na, öreg, egy pohárral, nagyságos asszonyom, ugye már megengedi.
2: Hát, talán egy kis sört. Abban kevesebb a szesztartalom. Egy pohár sört.
4: No,
2: De a legkisebb pohárral.
3: Oh. Igenis, egy pohár sört, kérem.
0: De nem árt meg?
4: A... Dehogy árt meg, dehogy árt, kérem.
6: Legalázatosabb szolgálja.
4: Á, Arácsi, na gyere, gyere! Ismerd meg Ákoskán, ő a színi direktor úr.
2: Ah, igen.
4: Kis Vajkai és Kőrösegyi Vajkai úr is, neje önagysága.
6: Csókolom a kezét. Hát, hogyan lehetséges, hogy még nem volt szerencsém önöket láthatni a színházban?
2: Mi kérem, csöndesen éldegélünk a mi szerény otthonunkban.
6: Na de most remélem, megtisztel bennünket. Megtetszik engedni két darab fölszinti páholy.
0: Oh, hát mi nem szoktunk színházba járni. Mikorra szól?
6: Holnap estére.
2: Hát nem tudom.
6: No, hát csak nem kapok kosarat.
0: Hát menjünk el, apa.
2: Az asszonyok parancsolnak.
1: Isten neki, hát akkor elmegyünk. Nagyon köszönjük. Na, itt van már a söröm is.
0: Aztán mit is játszanak?
6: A gésák megy.
1: Prosit!

0: csak ugyan a kínai tincs.
1: Ez csúnya tincs, ez.
0: Hát ez pompás, ez gyönyörű, felséges.
1: Nézd, anya, gyalogai az új főispán. Az ott meg Ijas Miklós, a sárszegi közlöny szerkesztője.
0: Igen?
1: Az apja jó barátom volt. Vajon emlékszik-e még rám?
2: Ákos bátyám! Na. Kezi csókol, nagysas
0: asszonyom.
2: Szervusz, kedves Ákos bátyám.
1: Szervusz, Miklós öcsém. Na, hogy tetszik?
2: Ugyan, mucsa. Jaj, nem értem, hogy élhetnek itt emberek. Budapestre szeretnék kerülni. Múlt héten, tudod, Budapesten jártam. Jaj, Budapest.
1: Sok dolgod van a szerkesztőségben?
2: Elég.
1: Képzelem, minden nap újságot írni, cikkeket. Ilyen nehéz időben. Dreyfus-bőr, a sztrájkok.
0: Brazíliában 5000 munkás sztrájkol.
2: Hol?
1: Brazíliában. Múltkor olvastuk egy fővárosi hírlapon.
2: Lehet, igen. Igen, emlékszem ilyesmire. Te, én most máson dolgozom. Tudod, a verseim... Most éppen egy szonetten dolgozom. A szenvedés örökké valóságáról. A szenvedés az emberi lét alapja.
1: Dolgozni kell, fiam. Csak a munka. Nincs szebb, mint a munka.
2: Igen. Igen. Pacsirta nem jött még meg?
0: Pacsirta? Nem. Nem, péntekre várjuk.
2: Képzelem, mennyire hiányzik.
0: Itt van, agyon dolgozta magát. Kiküldtük a pusztára pihenni.
1: Igen, pihenni.
3: Nagyon szép. Igen.
2: Jaj, az új főispánunk. Nem parancsolod, hogy bemutassalak neki.
1: Remekül mulattunk, anya. A főispán lekötelező modorú úriember. Tudod, hányan voltunk? Vagy 40-en.
0: És mit adtak?
1: Hát először húslevest. Jó, zsírosat, de nem tányérban ám.
0: Nem?
1: Hanem kis fincsjában. Ekkorában né. Volt aztán kétféle hal, meg vesepecsenye mártással, sonkás pogácsával, rengeteg tészta, már enni sem tudtam belőlük, de azért megittam rá fél pohárka francia pesgőt, és elszívtam egy tisza szivart.
0: Apa! Na, én meg finom ozsonát ettem az ezredes néni. Jaj, remek volt a foszlós kalács, meg a pletyka. Csuda jó délután volt. Na, téged meg mi lett?
1: Semmi.
0: Ki csöngetett az előbb?
1: Ó, a postás. Pacsirta írt.
0: Hol a levél?
1: Itt a zsebembe.
0: Ha?
1: Itt kellene lennie. Na nézd, hova tettem. Talán kint felejtettem a padon, ott olvastam.
0: Hát itt sincs.
1: Igazán nem értem. Úgy látszik, elsöpörte a szél valahova. Ó, de bosszant.
0: Na és mit ér?
1: Mit is? Igen. Na, azt, hogy jól van, nagyon jól mulat.
0: Igen?
1: Péntek este érkezik. Vagyis holnap után.
0: Igen. Egészséges.
1: Egészséges. Csak kicsit fájt a foga.
0: Ó, szegényke.
1: De rumot tartott rá, jó erős rumot, és mindjárt elmúlt. Majd elfelejtettem, holnap estére Környei meghívott a kaszinóba Párducok nevében.
0: Téged egyedül?
1: Kancsúr lesz.
4: Bocsánat a megtérődéről meg. Isten hozott állunk, Ákoskám.
5: Isten, Isten, Isten!
2: Sok van a rovásodon, öreg, ezt ma jóvá kell tenned.
5: Azt mondták rólad, hogy valami mogorva barlanglakó vagy. Én azt mondom, közvetlen joviális úriember.
4: Te egészen megfiatalodott, ugye?
1: Na, dehogy,
4: de bizony, úristen, nagyszerű színben vagy.
2: Valóságos kavalér lettél, terménykedtét.
6: Miért? Egyenes vagy te, nem olyan görnyed, mint azelőtt. Mivel élsz te? Mit csináltál, mondd?
1: Megnyilatkoztam talán azért.
4: Na nem. Fiatalabb vagy 10 évvel. Tudod mit? 5-tel. A nyugalmas élet.
1: Ne. Öreg vagyok én, pajtás. Vén csont, akár te, akár ti. Na de most ides tovább. Mennem kell.
4: Dehogy miért?
1: Lassan már egy órája, hogy itt vagyok.
2: Dehogy mész, éres öregem.
4: Nem mész, dehogy. Szó sincs róla, itt maradsz. Ha már megfiatalodtál, ígyünk még egyet rá. De abban a könnyű szilványiból.
0: Isten érdekel!
1: Na jó, hát nem bánom.
2: Legény vagy a talpadon, Ákoskám. Csak egyet tégy meg a kedvemért.
1: Na, parancsolj velem, édes öregem.
2: Dobd ki a kertedből azokat a ronda napraforgót.
1: Miért?
2: Miért? Mert fekete sárgák. Még a virágban sem kell nekünk, a svarc kell.
4: Nem? Na már hozom is a lapot, te beszélsz ötödiknek.
2: Parok!
1: Hát nem bánom. Ácsi!
7: Te csak parancsolj, méltóságos uram.
1: Nem úgy kell, az te. Van hangfogod?
7: Ha ma hogy ne volna, kérem.
1: Tedd rá. Cserebogá.

0: Megyek haza. Köszönöm szépen. Haza megyek. Hát ott meg kijön. Na, ezt most megnézem magamnak.
1: Tiszteletem, jó estét kívánok. Szervusz, Ákos bátyám.
0: Mi ez?
1: Ó, semmi, csak a párducok mulatnak. Minden csütörtök éjjel szoktak egy kicsit lövöldözni.
2: Ákos!
1: Szolgálatból jövök hazafelé. Parancsolod, hogy elkísérjelek?
0: Semmit sem parancsolok. Egyáltalán semmit sem parancsolok. És nem is kérek tőled semmit. Csak megnéztelek egy kicsit.
1: Úgy látom, még nyitva van a Baros kávéház. Megtisztelnél, ha beülnél velem egy pohár borra, kedves bátyám.
0: Nem ülök be. Semmiképpen sem ülök be. Késő van. Szervusz.
1: Szervusz. Kérlek, Alásson. Jó éjszakát kívánok. Csukkolom a kezét a nagyságos asszonynak. Jó éjszakát.

0: Apa! Apa, mi történt? Üle!
1: Nem ülök le.
0: Feküdj le.
1: Nem fekszem.
0: Hát mit akarsz?
1: Gyufát.
0: Tessék.
1: Szivart.
0: Tessék, kedves. Kicsit ittál, kedvesem. Elszórakoztál kicsit, ne?
1: Ide nézz. Itt van. Pénz. Itt is. Meg itt is. Nektek hoztam.
0: Kártyáztál.
1: Kártyáztam és nyertem ezt. Még nesze, nesze, itt van.
0: Jaj, Istenem, no, vigyázz. Vigyázz azzal a szivarrát. Meggyűjtöd az egész házat.
1: Hát aztán akkor legalább elég. Akkor legalább nem lesz ez sem. Mindegy. Mindegy.
0: Ülj már le. Ülj. Így. Mi bajod?
1: Hogy mi bajom? Hogy mi az én bajom?
0: Igen, mi bajod?
1: Az a bajom. Az a bajom, hogy gazember vagyok.
0: Te?
1: Én hát.
0: Mi jut eszedbe, te kedves, te aki...
1: Hallgass! Fogd be a szád. Gazember vagyok, aljas, elvetemült, gazember, az vagyok!
0: Ostobaság, gazember, miért lennél te gazember?
1: Azért, mert... Jaj, szegényke, én csak őt sajnálom, jaj, mennyire sajnálom.
0: Hát miért? Miért sajnálod? Hát sose sajnált, semmi okod nincs rá. Hát elutazott. Neki is kell szórakozni, Anna. Ne légy olyan önző.
1: Milyen árva. Milyen árva.
0: Hát holnap megjön. Holnap este itt lesz. Akkor nem lesz árva. Na, feküdj már.
1: Nem értesz te engem. Nem arról beszélek.
0: Hát miről?
1: Arról, ami itt fáj, itt. Arról, ami itt van, erről itt. Mindenről.
0: Feküdj már le.
1: Nem fekszem, azért sem fekszem. Most végre beszélni akarok.
0: Hát akkor beszélj.
1: Mi őt nem szeretjük.
0: Kik?
1: Mi?
0: Hát, hogy mondhatsz ilyen?
1: Igenis. Gyűlöljük őt.
0: Mi?
1: Utáljuk.
0: Ha megőrültél?
1: Azt akarnák, hogy ne is legyen itt úgy, mint most is. És azt se bánnák, hogyha szegény akár ebben a pillanatban meg...
0: Te!
1: Hát nem jobb lenne az. Neki is. Szegénynek is. És nekünk is. Tudod, hogy mit szenvedett? Így úgy suttognak mögötte, folyton lenézik, kiröhögik. És mi, anya, mi azt hittük, hogy csak véletlen az egész. Azt mondtuk, hogy majd jobb lesz minden. De mindig rosszabb lesz. Mindig rosszabb és rosszabb lesz.
0: De miért?
1: Miért? Azért, mert csúnya.
0: Nem.
1: De igen. Csúnya. Nagyon csúnya. Csúnya és öreg. Olyan csúnya, mint én.
0: Ugyan te részeg vagy.
1: Nem vagyok részeg. Ha sánta volna, ha vak volna, akkor sem volna ilyen csúnya.
0: Kérlek, én megtiltom, hogy így beszél a lányomról. Szégyeld magad. Mit akarsz te tulajdonképpen? Mit sírsz itt? Mit ordítasz itt? Nem értelek. Hát jól van, nem megy férhez. És aztán? Sok lány nem megy férhez. Én csak azt tudom, hogy szeretem, hogy ő az én egyetlen barátnőm, és jobban már nem is lehet szeretni senkit. Te meg itt össze-vissza beszélsz. Nem, én ezt nem hallgatom tovább, nem. Aludd ki magad.
1: Anya! Maradj. Maradj itt kicsit.
0: Hát mit akarsz tulajdonképpen?
1: Maradj még itt, kedvesem. Maradj.
0: Hát hiszen te is szereted őt. Hiába beszélsz. Te is szereted. Te öreg, kedves apuska, te. Nem is ez a hiba. Hanem abban. Abban tényleg hibás vagy, hogy kerülöd az embereket. Utóbb már egészen elvadultál, úgy érsz, mint egy embergyűlölő. Ő is szeretne társaságba járni, csak nem mondja. Miattad kuksol itthon. De határozzuk el, hogy hetente legalább egyszer társaságba járunk, és elviszük őt. De egy kis változatosság kell. Akkor minden másképp lesz. Jó? Miért nem beszélsz? Mi nagyon szeretjük őt. Mind a ketten. És ha ezerszer is jobban szeretnénk, akkor...
1: Akkor? Mi lenne akkor?
0: Mit csinálnánk akkor?
1: Igaz. Mit csinálnánk? Semmit se csinálnánk. Mindent megtettünk.
0: Na látod.
1: De megint láttam.
0: Igen?
1: Igen. Őt. A Baros kávéház előtt köszönt.
0: És te?
1: Visszaköszöntem. Nehogy azt higgye. Bement inni.
0: Már iszik is.
1: Mindig mondtam, hogy nem lesz jó vége. Rossz bőrbe van. Nem él az soká.
0: Este megjön.
1: Este.
0: Hallod? Eleredt az eső. Aludjunk.

0: Jaj, csak már itt lenne.
1: Mindjárt. Itt lesz?
2: Ez a tarkövi vonat lesz, kedves bátyám, bátságos asszonyom. Egy perc múlva befut.
0: Köszönjük. Szóval jön.
1: Fáj még a fejed?
0: Kicsit. Különben milyen messze van már a tegnapi este? Mintha köd borult volna rá. Elmosta a hajnali eső.
1: Csak hogy már jön a vonat. Csak hogy nem történt semmi szerencsétlenség.

0: Nem látom.
1: Lehet, hogy lekésett, és holnap jön.
0: Nem ő az ott?
1: Pacsirta!
2: Anya!
1: Pacsirta! Jól vagy! Egészséges vagy!
3: Pacsirta!
2: Pacsirta!
0: Na, menjünk innen, kislányom. Ordár! Ordár!
4: Az én drága jó szüleim nem is örülnek. Lám-lám, már meg sem ismernek engem.
5: De, hogy nem. Csak ez a sapka.
4: Rosszul áll?
5: Nem, de olyan furcsa.
4: A szűk kicsit összetöri a hajam. Azért kaptam, hogy meg ne ázzam. Mi újság?
5: Hát, semmi nevezetes. Vártunk, lelkem. Nagyon-nagyon vártunk. Ott is esett az eső?
4: Csak délután. Még lehet szép idő?
5: Lehet.
0: Lehet.
5: És különben? Mi újság?
4: Köszönöm, jól vannak. Tiszteltetnek benneteket.
5: Jól mulattál.
4: Pompáson. És ti szegények. Képzelem, milyen rosszul mulattatok ti. A magyar király posztja.
0: Rettenetes.
5: Kérlek, apa egyszer a főispánhoz volt hivatalos. Oh. Úgy ám, nagy kanála levet.
4: Igazán. De nekem apa nem tetszik. Milyen halvány, és milyen sovány. Na, majd én kezembe veszlek, apus, meg kell híznod. Értetted? Majd én főzök neked.
5: Igaz. Mit főzünk holnap?
4: Valami könnyűt. A sok zsíros pusztai ételből épp elég volt. Talán köményleves, rizses hús, meg egy kis darázsmetélt.
5: Jövő héten pedig nagy mosás.

0: Már nyugodtabb vagy, apa?
1: Alszik?
0: Igen.
1: Szegényke, elfáradt az úttól. Anyu!
0: Mi baj?
1: A színház jegyek. Nézd! Na, dobd a kályhába. Ősszel majd elégnek, ha meggyújtjuk az első tüzet.
2: Jó.
0: Becsukom a szobája ajtaját, nehogy felébressz a beszédünk.
1: Bacsi írta.
0: Haza repült.
1: A mi kis madarunk haza repült.

0: Kedves hallgatóink! Kosztolányi Dezső Pacsirta című regényének rádió változata hangzott el. A szereposztása következő volt. Ákos Szabó Ernő, anya Bulla Elma, Pacsirta Szakály Márta, Géza Garas Dezső, Környei Gregus Zoltán. Közreműködött még Csók István, Felvinci Viktor, Gál Sándor, Hankó Elemér, Lázár Gida, Lontai István, Petrik József, Sándor István. Rendezte Török Tamás.
1: Az imént elhangzott regény rádióváltozatát 1961-ben készítették, és 1989. december 26-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere. Minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunaworld-ön.
2: A nepáli buddhizmus világa.
3: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
2: Egy európai gyakorló szemével.
3: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
2: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: Kedves hallgatóink! Ma délben a Bremberg bányai Szent Borbála templom harangja szól a Kossuth Rádióban. A település Soprontól 12 kilométerre délnyugatra található. Történelme 1753-ban kezdődött, amikor a soproni erdőben Rimbacher Pál birkapásztor tűzrakáskor nagy fekete izzó kődarabokat talált.

tiszteletére szentelték föl, Borbála 306 körül született. Apja, amiért lánya keresztény hitre tért, büntetést kért ellene, és saját maga fejezte le. A legenda szerint tette miatt később villámcsapás érte. Borbála a bányászok, az építőmesterek, a tüzérek és a harangöntők védőszentje. Kultusza a 7. századtól terjedt el. A Brembergbányai Szent Borbála templom 19 méter magas tornyában egy harang lakik. A 137 kilós harangot Zeltenhofer Frigyes készítette soproni öntödéjében, és rajta a gótbetűs felirat magyarul így hangzik: veszélyes a bányász munkája, gondolj erre, ha lemész a tárnába.

A Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állománykezelőt. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a jegyárakat, összehangolja a szolgáltatásokat, utóbbi pedig beszerzi a járművet. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a 31 ezer kilométeren fő- és mellékúthálózaton 20 ezer kilométer között van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közútak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az ország fő- és mellékútjainak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolaj tartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében, mintegy 87 napnyi készleten van az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. A főváros mellett a második legnagyobb ukrán várost is találat érte az éjjel. Kijevben ketten meghaltak, hatan megsebesültek az orosz légicsapásokban. Több raktár épület megrongálódott. Harkivban tűz ütött ki az egyik lakónegyedben, megrongálódtak a központi park területén álló épületek és más civil létesítmények is. Az oroszok csaknem 150 drónt, 13 rakétát és 5 siklóbombát indítottak útnak ukrajnai célpontok felé, többségüket az ukrán légvédelem megsemmisítette. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhéj Korecki eddig az Állami Energetikai Vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhéj Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Idehaza kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi közt a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról,

valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. Májusban a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 764 ezer, a nettó átlagkereset csak nem 536 ezer forint volt. A bruttó átlagkereset 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal múlta felül az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése egyebek között a családi kedvezmény, illetve az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhetően haladta meg a bruttó átlagkereset növekedését. Idén is fogad beteg vagy gyógyuló gyermekeket a zalaszabari Erzsébet tábor. Hétvégente a családi turnusokban csak nem 1000 gyerek pihenhet együtt szüleivel. A táborozók között szív- és érrendszeri betegséggel, égési sérülésekkel, daganatos megbetegedéssel, valamint látássérült és értelmi fogyatékossággal élő gyermekek is vannak. A programokon a többi között beltéri csúszdákat, gokartot és interaktív játékokat is kipróbálhatnak a gyerekek. Az időjárásról: a Dunántúlon esik az eső, másutt többnyire felhős az ég, napközben fokozatosan csökken a felhőzet és sok felé kisüt a nap, de több felé kialakulhatnak futó záporok, erős széllel kísért zivatarok. Délután 30-35, késő este 19-26 fok várható. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 13 órakor jelentkezünk. Ismét a Kossuth Rádió hullámhosszán, az archívum műsorából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Vas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Mi? Halló? Na, most ne hülyeskedj, tényleg gép? Te? Halló? Ne hülyeskedj már! Halló?
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Az jó lesz, ha visszahívsz. Nem tudtam, hogy már neked is ilyen telefongéped van. Persze, nyilván külföldről hoztad. Annyit utazgatsz mostanában, sose vagy otthon, meg más úgyse. Sehol se bírlak utolérni. Szerintem a szövetségben a titkárnő simán letagad, szólhatnál neki. A változatos időpontokban kerestelek, de vagy még nem jöttél be, vagy már elmentél. Állítólag. Na mindegy, szeretném, ha jelentkeznél, és beszélgethetnénk. Ennyi az egész. Szia!
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Megint csak én. Nem ellenség, jó barát. Az a masinád az agyamra megy. Mondd, öreg, vetted az üzenetemet? Vagy hetek óta nem jártál a lakásodba? Vagy mi van? Talán szándékosan? Ne csináld ezt, már felnőttek vagyunk, és azért, mert nem dolgozunk együtt, még nyugodtan maradhatunk. Nincs harag, szóval a magam rész. Az Isten verje meg, így nem tudok beszélni evel a... Kérlek szépen, olvastam a Sternben, hogy a drágább telefonautomatáknál a tulaj egyenesben hallgatja az üzenetet, ha otthon van, és eldönthet, hogy akar-e beszélni az emberrel. Remélem, neked nem ilyen géped van. Mostan szükségem volna. Kicsi nehéz helyzetbe kerültem, és szeretném... inkább, ha lehetne, törölném ezt az egészet, olyan hülyén dadogok. Bújkálsz előlem? Talán meg se ismered a hangomat? Jó régen találkoztunk utoljára.
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Még mindig én, rohadt gép közbevágott. Mi állítod ilyen rövidre? Spórolsz a magnó szalaggal? Szóval, vagy ennyit tud fölvenni? Csoda ökörség. Szóval pintje volnék én már harmadszor. P mint Pata, I mint Ilona, N mint Narodnyik, T mint Tyúkok, E mint Elemér. Valószínűleg, amikor legutóbb találkoztunk, na nem, találkozásnak azért nem nevezném. Mondjuk inkább, hogy összefutottunk, emlékszel? A körúton te csak kirohantál a szövetségből, kabát nélkül, hogy bekapj egy kávét a sárga halálban. Sárga halál a narancsszörpjük miatt, ez is tőlem van, most meg már mindenki így hívja. Fogadjunk, hogy nem tudod, hogy azelőtt Kispiszkos volt a neve. Na igen, és én be akartam ülni veled, de te leráztál, hogy sietsz, hogy vársz valakit, persze, és meghaltál, és vidéken vagy eltemetve.
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Just is befejezem. Azt mondtad, hogy a héten jelentkezel, igaz? És ennek ugye idestova 3 hónapja. Na, nekem elvem, hogy az ember tisztelje a barátai agybaját, és legyen velük türelmes. Tudom, hogy sok zűrőd volt, a válás, a lakáscsere, a mamád betegsége, de annak is már több, mint fél éve. Meddig várjak még? Szégyellem magam, kéregetek akár egy cserben hagyott hitves, ahelyett, hogy férfiasan tudomásul venném. Végsősorban nem erőszak a disznótól, a barátság meg pláne nem. Ha neked jó így, Isten, pár kimutatkozhatunk egymásból. De nehéz elhinnem, hogy ennyire megváltoztál. Gáborka, bajban vagyok, szükségem volna rád. Hívjál, ne csak ígérgesd, jó?
0: Gas Gábor festő, mázoló festő és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Igen, ez a szöveg jellemző rád. Festő, mázoló és tapétázó mester. Átul a hangsúly. Nyilván taxit is így hívsz. Hello, itt Gas Gábor, Da Vinci díjas festő, mázoló és tapétázó mester. a Kisiparosok Szövetsége lakásdíszítő szakosztályának titkára, a Mestervizsga Bizottság és Állami Megrendelések zsűriének tagja, kérek egy kocsit, de közelről küldjék.
2: Igaz, te leginkább állami autójász. Esetleg beülsz a Fiatodba, néha napján. Azért aztán taxit se hívsz, úgy. Sztornó az egész. A legszívesebben odarohannék és bepancsolnék egyet a szemed alá, csak hogy te nem vagy otthon, pedig 3 óra múlt 10 perccel, hajnali 3. Hol a fenébe kódorogsz?
1: Jelzem, azt is olvastam abban a cikkben, hogy a telefonautomata éjszakai nyugalmunk őrizője, a slip állásban nyomjuk a gombot, és akkor szunyálhatunk, mert csöngetés nukud, a gép szorgalmasan rögzíti a hívásokat. Reggel szépen meghallgatjuk a szalagot, mert föltárcsázunk ügyfeleinket, rokonainkat, ismerőseinket, fontossági sorrendben. Aki a lista legalján van, arra esetleg már nem kerül sor.
0: Gas Gábor, festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Mivel sajnos jelenleg most sem vagy itthon a számomra, vissza pedig akkor hívsz majd, ha a vasmacska tejet kér. Elhatároztam, hogy kipakolok. Végig mondom én a magamét, kerül, amibe kerül. Jövő héten a nagyobb összeghez jutok, azt félreteszem a telefonszámára. Amúgy is ráérek, újabban álmatlanság gyötör. Na összpontosíts, Gáborka, késő van, és kissé beszeszeltem. Ilyenkor nyakatekertebben fogalmazok a kelletén, és se baj, legfeljebb kétszer hallgatod meg. Szakíthatsz rám egy picit a drága idődből. Mikrofonpróba 3, 4, 5. Hazádnak rendületlenül. Na, a dolog úgy kezdődött, hogy engem bemutattak neked. Engem neked, nem pedig fordítva, ez fontos, mert te már akkor is önálló iparos voltál, saját raktárral, tühtig felszerelése, úgy, mint nagy létra, kis létra, keverőládák, adagoló, hengeres, tapétázó, nem tudok beszélni se, asztal, ecsetkészlet, szórópisztoly, stb. Elismerem, még nem ment valami fényesen a bolt, akadtak nehéz hónapja, de végre kezdő voltál. A szakmát az öreg urak klánja tartotta a kezébe, neked csak a reszli jutott, kisebb festések, a 8. kerületben néha csupán mellékhelység, vécék fehérre, állandó segédet se tarthattál, alkalmi embereket kellett fogadnod.
0: Gas Gábor, festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Mi voltam én? Ablaktisztító feketén. Neved szemrehányásnak, egyedül én tehetek, hogy a bölcsődétől a szakmunkás képzőig minden iskolát ellinkeskedtem, ahogy szegény jóanyám fejezte ki magát, Isten nyugosztalja. Hát kár szépíteni, úgy hoztak minket össze, házasság közvetítéssel. Zoltánék Satyán voltak, kérlek alássan, itt ez a bohém fiú, a Pintje Gyuri, tapéta tervei vannak, meg egyéb érdekes ötletei, ebben szemben nincs semmiféle bizonyítványa, házakhoz jár takarítani, furapók. Szeretem a fura pókokat, mondtad te kacsingatva. Olyan hanyag tartással ültél a Zoltánék rokokó kanapéján, lóbáltad a pipaszár lábadat, és a szakálladat tépkedted, én mérhetetlenül rokonszemesnek találtalak. Jól esett az eszmecsere, hogy cirógatta a hiúságomat, hogy komolyan veszel, hogy méltánylod a terveimet, pedig még egyet se láttál közülük. Hogy ugyanúgy utálod a szegély lécet, mint én, hogy te is a régi gipszdíszítés föltámasztását szeretnéd, és éppen ezért kétségbe vonod a sima plafontapétázás létjogosultságát, hogy azonnal a fegyvertársadnak tekintettél. Pontosan emlékszem a mondataidra, amelyek mivel kezdődtek, hogy mi majd szakítunk a mértani szemlélettel, mi harcolni fogunk a uniformizált falsíkok ellen. Igen, és nem számított, hogy én egy kis senki voltam. Figyelmesen végighallgattam.
0: Gas Gábor, festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Micsoda óriási dolog volt, hogy Gas Gábor fölajánlotta, dolgozzunk együtt, sőt, próbáljuk ki a terveimet, a gyakorlatban, másnap már föl is jöttél, és megnézted a rajzaimat, és én boldog voltam. Azt se bántott, hogy a legjobbakra hümmögtél. Mutattam a saját készítésű háromhengeres csikozómat, Rögtön lecsaptára ragyogott az arcot, hiszen ezzel függetleníthetjük magunkat a gyári tapétáktól, hiszen magunk készíthetünk tekercseket, akár csomagoló papírból is, csak festékkérdés az egész. És lázasan tervezgetünk, és én természetesnek találtam, hogy te átalakítod a csíkozómat. Letéped a középső hengert, jobból is megállt a sok kiáltással, és nem zavart, hogy belejavítasz a terveimbe, hiszen mi egy csapat vagyunk. Édes kettesben fogunk dolgozni, forradalmasítjuk a belső terek színvilágát. Juhé! Szünet nélkül vigyorogtam, mint egy káposztafej, előhoztam a spájzból a pintje vizet, megmutattam, látod, ezzel a papír tapétát impregnálni lehet. Óriási, mondta te, zseniális, öregem, add ide, falra spriccelted, mert a pudding próbálja az evés. Közben megjött Anna. Jó, emlékszel Annára? Dehogy emlékszel, én is alig tudom fölidézni az arcát, csak a testét látom magam előtt, és érzem a bőre szagát. Aznap este elköltözött tőlem, de elege van a haverjaimból és a rögeszméimből. Bánom is én, te fontosabb voltál akkor. Hajnalig a csíkozóval vacakoltam, húzogattam a falon, a plafonon, sőt még a parkette.
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Hú, de unom a gép hangodat, öreg.
2: Micsoda kócerályokban kezdtünk. A legelső közös melunk egy pinceműhely volt a Logodi utcában. A tulaj köröm szakadtáig ragaszkodott a fehér meszeléshez. Maga szempontjából igaza volt, műhelybe sima fal kell, ami könnyen javítható. Ingyen csináltunk neki gipszdomborításokat, ha nem tetszik, leszedhetjük alapon. Hát persze odáig volt a muki a gyönyörtől. Egy láda sört hozott, benyakaltuk helyben, azok voltak a szép idők. Te már elfelejtetted? Nem hiszem. Játszhatod az eszedet, azt az évet ugyanúgy hurcolod magadban, mint én, igaz? Na, váratlanul beindult a gépezet. Hívtak elegánsabb házakhoz, 5. kerületbe, aztán a Naphegyre, a Pasarétre, a Rózsadombra, a Farkasrétre. Szétszaladt a híre a cégnek, az egyedi tapétázásainknak, a gipszplafonjainknak. Hirtelen dőlni kezdett a pénz, érdeklődtek a szövetségből, hogy mi az igazság a pintyegas csíkozóról. Büszkén mutogattuk, jelentkezett egy KTS is, esetleg gyártaná sorozatban. Akkor tájt intézte, de hogy rendkívüli engedéllyel szakmunkás bizonyítványt kapjak, és jöttek az állami megrendelések, a Bukti székház alaksorával kezdődött. Kiszáradt a torkom, iszom egy kortyot. Folyt köv.
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
2: Én örültem, amikor gyors egymás utánban beválasztottak téged a mestervizsgabizottságba és az állami megrendelések zsűriébe. Úgy éreztem, hogy közös sikerünk ez, a munkánk elismerése. Az viszont már bántott egy picikét, egy irinyó-pirinyót, hogy a csíkozó sorozatgyártásáról szóló szerződés tervezetében gas-pintje-henger kombináció szerepelt. Igen, mégiscsak én találtam föl. De nem mindegy, gondoltam akkor. ABC sorrendbe rakták a neveket, kár ezen fönnakadni. Nem is akadtam fönn rajta. Azon sem, hogy a szakmában mindenki csak gasgurigaként emlegette. Evél, te vagy a híresebb, benne ülsz az összes bizottságokban, világos, hogy inkább a te nevedet ismerik. És amikor a szövetség lapjában a korongecsetben nyilatkoztál a csíkozónkról, igazságot szolgáltattál. Olyan szép szavakkal beszéltél rólam, hogy akár hiszed, akár nem, sajnos könnyes szemmel olvastam. Láthattad, az ágyam fölé szögeztem azt a cikket, sajnos, máig is kívülről tudom. Az alapötlet lényegében pintje barátomtól származik. Csodálatosan egyszerű és kézenfekvő megoldás a cserélhető hengerek összekapcsolása azonos nyélre. Utána kettesben dolgoztuk ki a végleges variációkat.
0: Gas Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
2: Természetesen a sorozatgyártásból semmi se lett. Gondolattuk volna, az öregek klánja betette a lábát. Itt buslakodtunk az erkélyen. Én vigasztaltalak sörrel és pálinkával. Szárni rá, úgyse a szakmának dolgozunk, hanem a nagy közönségnek. Az a fő, hogy hívnak mindenfelé, a több érdektelen. Te legyingettél, meddig tűrjük még az aggasztjának uralmát, már nem sokáig mondhatjuk, hogy helyet a fiataloknak, mert mire megkapjuk azt a helyet, vének leszünk, kopaszok és impotensek, ököllel csépelted az asztalt. Egy hét múlván jött a hír. Múlván? Múltán. Hogy téged jelöltek a Da Vinci díjra. Vonogattad a válladat, ismered az ilyet, majd kihúz a listáról valaki a minisztériumban. Lehetetlen, hogy neked adják, ahhoz túl sok az irigyed és a haragosod. Én azonban gyermekesen hittem. Az igazság nagyobb erő a haragnál és az irigységnél. Elmentem a szövetség közgyűlésére, pedig nem is vagyok tag, ami a folyosón lelkesen hirdettem, hogy neked kell kapnod a díjat, és nem értettem, hogy miért vontál félre? Miért ripakodtál rám olyan rondán, hogy fogjam be a pofámat? Na jó, hát te már tudtad, hogy a díjat tiedé.
0: Gazs Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Féltékenységgel igazán nem vádolhatsz. Engem az bántott, miért nem mondtad el nekem? Hát én minden örömöt és bánatot először veled osztottam meg. Azt hittem, a barátság lényege, hogy együtt sírunk, együtt nevetünk, így is van, csak éppen.
2: Csak éppen észre kellett volna vennem. A díjkiosztás után napokig nem láttalak, illetve kizárólag a fényképedet a lapokban. Egyedül dolgoztam, ezért nem csoda, lekéstem a határidőket. A közösen vállalt munkákat nehezen győztem nélküled. Annyi baj legyen, gondoltam, jár neked egy kis lazítás, nem minden nap fordul elő, hogy az ember Da Vinci díjat kap. Na jó, végre följöttél, hoztam a jégszekrényből a pezsgőt, kocincsunk a kitüntetésre. Fintorogtál, ne is emleges, csak harmadik fokozatot adtak, amikor a Baló másodikat kapott, ez olyan, mintha szembe köptek volna. Eltűnődtem, tényleg a Baló másodikat, a fakezű Baló, akinek a gletje a hullámzó Balatonra emlékeztet, tulajdonképpen disznóság, megértettek, együtt szittuk az egész világot. Ez volt az utolsó közös esténk. Nem sokára kineveztek a lakásdíszítő szakosztály titkárának, és fölvettek a pártba. Klassz. Végre egy korunkbeli intézi az ügyeinket. Külön adomány a sorstól, hogy éppen te. Bravo! Napokig kerestelek, szerettem volna gratulálni neked.
0: Gazs Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Franz se gondolta, hogy gyakorlatilag duettünk feloszlását jelenti. Sose panaszkodtam, amiért a munkazöme rám maradt. Úgy éreztem, missziót teljesítesz a szövetségben, ott te értem is küzdesz, cserébe zokszó nélkül bonyolítottam helyetted az adminisztrációt. Elvállaltam a melókat, kalkuláltam az árakat, készítettem a tapétákat, szállítottam a felszerelést, mindent megcsináltam, amit egyedül lehetett. Na de a plafon két emberes munka, a mázolás szintén, a nagyobb ajtókat le sem bírtam akasztani. Szégyen szemre a tulajok segítségét kellett kérnem, nem csoda, összetorlódtak a határidők. Azt mondtad, vegyek föl segédet. Jó, hívtam a Konya Jencit. Arról igazán nem tettek, hogy cserben hagyott. Hívtam Zeletnai Pityut. Ő egyszerűen átvert, előleget kért, többé sose láttam, és összecsaptak a fejem fölött a hullámok. A megrendelők zúgolódtak, teljes joggal írták a feljelentéseket a szövetségbe, és Balóék elrendelték a vizsgálatot.
0: Gazs Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Megkaptam a szakosztály fegyelmi bizottságától az értesítést, kitűzték a tárgyalást, kerestelek, de örökké vidéken voltál. Mondta a titkárnő, hogy a színes falak mozgalom beindítását ellenőrzöd a megyékbe. Oké, azért a tárgyalásod csak eljössz, gondoltam, hiszen egy cég vagyunk, közös a felelősség, még akkor is, ha telefonálgattam, üzenetet hagytam, levelet írtam. Nem jöttél el.
2: Baló volt a fegyelmi bizottság elnöke, a fakezű Baló. Kiderült, hogy nem is az elmaradt határidőkkel van baj, hanem hogy nincsen nekem iparengedélyem, tehát feketén dolgozom, tehát folyamatosan adócsalok. Hiába hivatkoztam rá, hogy mi társak vagyunk, és én veled, hát mi együtt. Baló dörzsölgett a szemüvegét. Mivel tudnám igazolni állításomat? Kértem, hogy hallgassanak ki téged, és csóválták a fejüket. Nincs rá mód, Gassevtárs tegnap elutazott Bulgáriába egy hónapos szakmai továbbképzésre. Az utóbb hallottam, hogy nem tégedet képeznek tovább, hanem te tartasz előadásokat a Nemzetközi Festő, Mázoló és Tapétázó Egyesület vándorgyűlésén, aztán pedig a Szocialista Dekoráció konferencián Varsóban, de onnét se jössz haza, mert Magyarország téged delegál az UNESCO lakótelep vizsgálatait összegező internacionalista munkacsoportba, a szekcióüléseket Párizsban tartják, egyáltalán augusztus végéig leszel távol, hát addig nem bár.
0: Gazs Gábor festő, mázoló és tapétázó mester lakása. Sajnos nem vagyok itthon, hagyjon üzenetet. Visszahívom.
1: Mondom, nem várhatnak a fegyelmi döntéssel tekintettel a megrendelőkre, és higgyem el, nekem is az az érdekem, hogy kapjak gyorsan egy méltányos büntetést, aztán spondját rá. Mert ha a sajtó nagy dobra veri az ügyet, bíróság elé kerülhetek, oltsuk inkább a tüzet házilagos kivitelezésbe, tehát maradjon a mi belügyünk, tehát egy évre eltiltanak a szakma gyakorlásától, tehát 50 000 forint pénzbírságot fizetek, ebből kártalanítják a megrendelőket, plusz rám verték a le nem rót adót, ami körülbelül 30 000, arra részletfizetési kedvezményt kapok, tehát jó indulatúak velem szemben, tehát a saját érdekemben ne fellebezzek, tehát hagyjam békén gazselvtársat. Tehát örüljek, hogy ennyivel megúsztam. Remek. Nagyon örülök. És ezt te ölbetett kézzel szemléled a háttérből. A múlt hónapban már idehaza voltál, lesülhetne a bőr a pofádról. Tűrött, hogy kicsináljanak? De bezzeg megtalálná, hogy kéne egy hülye kuli, aki a gesztenyét kikaparja neked. Na ennek vége, drága aranyos gaselftárs. Vedd olybá, hogy barátságunk visszamenőleg sztornó, és dögölj meg! És fulladj bele a speciális gipsz habarcsba, és akaszd föl magad, és... És különben is elfogyott a bor.
0: Pintje György lakása, ne jöjjön zavarba az üzenetrögzítőtől, a sipoló hang után beszélhet. Vissza fogom hívni. Kivételt képez a végrehajtó, az adóellenőr és Gas Gábor.
3: Gyurika, nemhogy zavarba jöttem volna, de meg kell mondjam, rég szórakoztam ilyen jól. Vettem a humort. Én vagyok ama bizonyos Gas Gábor. Mindenek előtt gratulálok új üzenetközvetítőthöz. Ezek szerint megértetted az idők szavát, remélem már belátod, milyen gyerekes dolog volt. Annyira fenekedned az én automatám ellen. Az új mindig furcsa, de ami jó. De ahhoz érdemes hozzászokni. Mi? Végig hallgattam tehát nagy monológodat. Mi jut ez beléd? Miért a csaroksz rám? Oké, nem hívtalak vissza, egy a bűnöm, ezért ünnepélyesen bocsánatot kérek. A többi viszont szintiszta félreértés, hogy nem mondjam, félremagyarázás. Kérlek, ne tegyél engem a végrehajtóval és az adóellenőrrel egy sorba, hanem mégis jelentkezzél. Na, bővebbet majd élő szóban. Szeretettel üdvözöllek!
0: Pintje György lakása. Ne jöjjön zavarba az üzenetrögzítőtől, a sipoló hang után beszélhet. Vissza fogom hívni. Kivétel a végrehajtó, az adóellenőr, és velük nem egy sorban gazsávtárs.
3: Aha, jaj, ha, te egyre kacifántosabb szövegekkel leped meg az embert. Na képzelem, mit szól hozzá az, aki nem tudja, hogy ki vagyok én. Gyurgyalák, föltétlenül muszáj közhírét tenned, hogy haragszol rám. Egyébként fölháborodva értesültem az ügyedről. Próbálok intézkedni, hogy rövidítsék az eltiltásodat. Nem lesz könnyű, a szövetségben senkire se számíthatok. Nehezen tartom a frontot az örökös áskálódások keresztüzében. Gondolod, hogy a magam érdekében ragaszkodom a posztomhoz? Tévedsz. Épp eléggé terhes nekem, ha pusztán az anyagiakat nézzük. Akkor is. A fogalmat sincs, milyen rossz üzlet. Jóformán alig jutok munkához. Hagyjuk, nem akarok panaszkodni, csak szeretném, ha megértenéd. Ez nem rang, nem pozíció, hanem őrhely. Amíg én állok a szakosztály élén, addig ti, te. Nem szívesen mondok neveket a telefonba. Biztonságban érezhetitek magatokat. Erről van szó. A vádpontjait közül némelyik talán tartalmaz az igazság magvait, pontosabban féligazságokat, de egészében és alapvetően tévesen látod a mi kapcsolatunkat.
0: Pintje György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gas elvtársal az égvilágon semmi beszélnivalóm nincsen.
3: Éjjel, pompás, na kedves Pintje György, hát lehet, hogy neked nincs velem beszélnivalód, nekem viszont van veled. De amikor Párizsból hazatérve végighallgattam a gyűlölettől csöpögő vádaskodásait, de dübegorultam. Első mérgemben oda akartam rohanni hozzád, hogy én pancsoljak be a szemed alá. Aztán tárcsáztam a számodat, na de téged lehetetlenség otthon találni, és akkor még nem volt üzenetrögzítőd. Lassacskán lehiggadtam, és úgy döntöttem, hogy inkább alszom egyet rá elvégre, a harag az rossz tanácsadó. Áriádat még néhányszor végighallgattam. Hát mondhatom, roppant mulatságos. Átjátszottam egy kazettára, elteszem a majdani Pintje György emlékmúzeum számára. Bizonyos vagyok benne, hogy szégyenkeznél, ha a szitkozódásaidat hidegfővel átgondolnád. Érzem, olcsó bosszú volna a részemről, ha bevinném a kazettát a szövetségbe. Hadd hallják a kollégák, hogy milyen vagy te. Az angyalarcú Pintje György, a szegény üldözött zseni, a mártír.
0: Pintye György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gass elvtárssal az égvilágon semmi beszélnivalóm nincsen.
4: Csak hogy tudd, ügyed, a te ügyed kivizsgálása miatt kerestünk a szövetségből. Felhivattalak a titkárnővel. Iluska háromszor is végighallgatta szellemes közleményedet, miszerint a végrehajtó az adó ellenőr, és velük nem egy sorban él. Mit gondolsz, miért háromszor? Azért, drága barátom, hogy jól megjegyezze és szétkürtölhesse. És lőn! Na hát ebből adódott a mindkettőnkre nézve csodás fordulat, berendelt az elnökünk. A kopasz zalavári. Résztvevő arccal érdeklődött. Hallom, gasseltás, nézeteltérésed támadt Pintyével. Igaz ez. Kénytelen voltam magyarázkodni. Szépen besétáltattál a kelepcébe, mert Zalavári közölte, hogy miután engem ellenséges érzelmek fűtenek irányodban, nem vehetek részt ügyet kivizsgálásában. A te érdekedben. Na? Tetszik? Na most majd Zalavári hájas kezébe kerülsz. Sikerült elintézned magadnak. Sejtheted, mit jelent ez?
0: Pintye György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gass elvtárssal az égvilágon semmi beszélnivalóm nincsen.
4: Hát éppenséggel a te fahangod is eléggé idegesítő. Mellesleg ennek az üzenetrögzítős eszmecserének van ám egy árnyoldal, ami nyilván eszedbe sem jutott. Tudnélik, a gép csak 30 hívást vesz föl, ha tehát én megtöltöm a szalagodat, gyakorlatilag elvágtalak a külvilágtól. Mások már nem hagyhatnak üzenetet. Lehetséges, hogy téged ez nem zavar, én azonban külföldön voltam. És két komoly megrendeléstől estem el, miattad. Tudod, kedves Gyuri, én nem urizálásból vettem a gépet, hanem azért, mert egyedül élek. Nincs, aki fölkapkodja helyettem a kagylót. Csodálom, hogy ezt éppen neked kell megmagyaráznom. Azóta ugye rájöttél, hogy milyen praktikus. Na most az elmulasztott megrendeléseket korán sem anyagiasságból emlegetem. Engem nem izgat annyira pénz, mint például téged, aki nagyobb összegeket akarsz félretenni a telefonszámlára, mert néhányszor feltárcsáztad a számomat. Drága barátom, számolj egy kicsit. 30 hívás tekintettel a fix időre, még a fölemelt tarifával is 45 forint csak. Ez olyan mérhetetlen áldozat? Hát mindjárt meghasad a szívem. Na jó, erről ennyit. Menjünk tovább, hogy én leráztalak, amikor kávézni rohantam a sárga halálba. Gyurgyalak, mélj egy magadba. Mondd, el sem tudod képzelni, hogy akkor tényleg vártam valakit? A csikozó gyártására már nem merem csikozónknak nevezni. Találtam egy szövetkezet.
0: Pintye György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gass elvtárssal az égvilágon semmi beszélnivalóm nincsen.
4: Egy szövetkezet elnökével tárgyaltam. Na most megelőzvén gyanakvásod rohamait, hadd szögezzem le. Azért nem hívtalak oda téged, mert te egyszerűen képtelen vagy egy normális üzleti tárgyalásra. Örökké pattogsz, handabandázol. Féltem, hogy csak nehezítenéd a dolgomat. Végül kiderült, hogy tök mindegy, komolytalan ajánlat volt. Nem én változtam meg, hanem te, méghozzá alaposan, mindenütt aljasságot szimatolsz, és ha van valami, ami a barátságot szétzilálja. Hát az éppen a te sündisznóskodásod. Gondolkozz el ezen. Hogy pedig én miképpen hívok taxit, te az bízd rám. Sose szoktam dicsekedni a mestervizsgámmal, a szövetségbeli funkcióimmal. Pláne nem a nyavajás díjjal, akár mondod, akár nem, bánt téged az én díjam, mi? És joggal bánt. Megérdemelnéd. Na de miért engem hibáztatsz? A jelölő listára felirattalak. Azután Zalavárjék mamelukjai leszavaztak arra hivatkozva, hogy még mestervizsgát sincs, ami viszont tény. Én harcoltam, érted, latba vettem minden tekintélyemet, sajnos ők voltak többen, nem hálát várok, no de szemrehányás se. Istenem, hogy miért kell nekem itt magyarázkodnom, nekem, aki... Jó. Elmesélem, hogy amikor összejöttünk, legalább olyan rokon szenvesnek találtalak, mint te, állítólag engem. Hozzáfűzni...
0: Pintye György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gass elvtárssal az égvilágon semmi beszélnivalóm nincsen.
4: Mondom, hozzáfűzhetném, hogy éppen elég támadásért miattad. Hörögtek ám a kedves kollégák. Aggas lejáratja a szakma becsületét. Összeállt egy kezdővel, akinek ráadásul szakmunkás bizonyítványa sem volt, nemhogy mesterlevele, de én kitartottam melletted, mert becsültem a tehetségedet, és kérdezem, éreztettem veled valaha is a közöttünk lévő különbséget? A pénzzel sem lehetett panaszod, kerestél nálam rendesen, bútort vettél, kocsit vettél, hát mi a fenét akarsz? A sanda célzást, hogy Anna én miattam hagyott ott, ezt egyszerűen kikérem magamnak. Melletted soha senki nem maradt meg, Anna se, Zsuzsa se, Gabi se, Ildikó se, soroljam tovább. Majd szerinted őket is én üldöztem el, hanem inkább a te pontatlanságod, rendetlenséged, megbízhatatlanságod, linkséged, he? Hogy akármennyi a jövedelmed, hó végén, mindig pontosan 300 forint hiányzik, újabban már 500, amit aztán kölcsön kéregetsz úton útféle, nem veszed észre, hogy mennyire lejáratod magad. A tarhás pintje. Ha még csak tőlem kérnél. Jó, oké, egyszer-kétszer előfordult, hogy nem tudtam adni, mert nem volt mit adni. Hát én sem vagyok, Krőzus.
0: Pintje György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gas elvtárssal az égvilágon semmi beszélni valóm nincsen.
4: És ráadásul iszol, mint a gödény. És még csodálkozol, hogy nincs elég pénzed. Hát 7000-et keresel, plusz 4000 az üvegbetét, hogy ebből miért nem lehet kijönni, he? Jössz nekem a bizottságokat, csak előnyöd volt belőlük, nekem hátrányom. Ahelyett, hogy szépen haladtam volna előre a pályán, a ti ügyeitekben kellett rohangásznom, de hát ez nem számít. Csak az, hogy néhányszor egyedül kellett dolgoznod, és korán sem annyiszor, mint ahogy te állítottad. Mindegy, nem akarok kicsinyeskedni. Jössz nekem a Gas Pintje, a henger kombinációval. Igenis, az... Hallod? Hát tönkretetted a tüdőmet. Sipol. Az ABC miatt volt úgy a tervezetben, és arról igazán nem teltek, hogy a szakma Gasgurigának hívta. Én mindig hozzámondtalak téged, nem csak a korongecsetben, mindenütt. Közben pedig lótottam, futottam, hogy végre legyen belőled valami. Te viszont ülsz öregem a babérjaidon, érzékenkedsz, nyalogatod a sebeidet, a vért sebeidet, abból sosem lesz sorozatgyártás, tudod? De hát ilyen vagy te. Sajnos pofázol össze-vissza. Nem kell olyan gúnyosan kántálni, hogy én missziót teljesítek a szövetségben, mert ez tény, kérlek szépen. Tény! Nekem köszönhetitek, hogy rend van a szakmában, hogy ma már nem törölheti belénk a lábát akármilyen jött-ment firkász, hogy végre észreveszik az újságírók a mi munkánk nehézségeit is, hogy a lakó...
0: Pintje György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gas elvtárssal az égvilágon semmi beszélni valóm nincsen.
4: Szememre hányod, hogy csináltad helyettem a kalkulációt? Bonyolítottad az adminisztrációt? Na hát éppen ez a baj. Kedves Pintje, bonyolítottad, mindent összekutyultál. Elvállaltál mellókat üpre. Eszedbe se jutott, hogy a határidőket egyeztesd. Így aztán nem csoda, ha belegabajodtál. Mellesleg én sose kértelek, hogy intézkedj helyettem. Pontosabban, sose hatalmaztalak föl rá. Arra meg ne hivatkozz, hogy engem nem értél utol. Eddig még mindig mindenki megtalált, aki nagyon akart. Csak hát kényelmesebb volt vonogatni a vállat, hogy a Gas nem ér rá. A Gas így, a Gas úgy. Vald be, tetszett neked, hogy a nevemet takarózva tárgyalhatsz a kuncsaftokkal. Pedig erre nem volt jogod. Azért, mert megcsináltunk néhány közös melót. Még az enyém maradt az ipar engedély. Kár, hogy ezeket az apróságokat kihagytad a számításból. Na és arról is én tehetek, hogy az ivó cimboráidat szerződtetted segédre? Klassz! Na mire fölkaptam a fejem? Már benne voltunk a pázba. Voltunk! Mert ha nem tudnád, írásbeli megrovásban részesített az elnökség. Miattad? Nekem nagyobb csapás ez, mint ha te 10 vagy 5 év börtönt kapsz. Az én helyzetemben. A szakosztály titkárát ugye meg kell büntetni, mert nem ellenőrzi az alkalmazottját. Gyönyörű, ha te nem hülyéskedsz az üzenetrögzítőddel, talán sikerült volna méltányosági alapon felülbíráltatnom az egyéves eltiltásodat. Most már persze késő, de az én megrovásomat senki sem fogja bolygatni. Örökre rajta marad a lapomon. Röghetnek a hátam mögött a kedves kollégát. Rendet akar teremteni a szakmába, közben pedig éppen ő az a...
0: Pintje György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gas elvtárssal az égvilágon semmi beszélni valóm nincsen.
4: Engem mazerász, mert hivatalos ügyekben külföldön voltam. Hisztériázol, hogy Zoltánik így, Zoltánik úgy. Igen, na, Magyarországon voltam, de Győrben, Miskolcon, Kaposán, Békésevár, Komlott, Százhalombattán, a színes falak mozgalom keretében. Ne hidd, hogy olyan végtelen élvezet vacak szállodai szobákban lakni, és egész nap ostob emberekkel vitázni. Nagy álma sötétség ebben az országban, ha valami újat, jobban, szebben akarsz, betonfalakba ütközöl. Ráadásul azok a falak mind szürkére vannak már, mit? Már pacsmagolva, kérlek szépen, elvágólag. Én pasztelszínű, emberartú síkokat szeretnék. Ez nem privát rögeszme, ez mindannyiunk érdeke. Te sem akarhatsz más, csak az a baj, hogy az akarásod kimerül a szájtépésben, az érzékenykedésben, a vádaskodásban lehet. Ani, ja, beveszek valamit, egy rövid szünet.
0: Pintje György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gass elvtárssal az égvilágon semmi beszélni valóm nincsen.
4: Na jó, itt vagyok. Újabban rendetlenkedik a szívem. Ne sajnálj. Jó, akkor sajnáltál volna. Na mindegy, hagyjuk ezt. Azt hiszed, hogy az én életem felékig teljesen. Gizus. Gizus felszedett magának egy olasz hapsid. Férjez akar menni hozzá, vinnék ki a gyereket a napfényes Itáliába. Érthető, mégis ő az anyja, viszont az én engedélyem kell, hogy elvihesse, mert én vagyok az apja. Nehéz helyzet. Ha? Te mit csinálnál? Mi? Mondtam, költözön ide az olasz. Azt nem lehet, mert kávéüzlete van Milánóban. Gizus Váltik hangoztatja, hogy nem kérhet ekkor áldozatot. Ez jó vicc, tőle nem. Tőlem igen. Tűrjem, hogy elvegyék a lányomat. Mi? Sose lássam, legfeljebb évente egyszer. Két hétre. Megérem, hogy rám sem ismer, bácsizni fog. Ahogyan, tud még magyarul. Unad, igaz? Érdekel is téged az én sorsom, frászkarikát. Téged csak a saját problémáid izgatnak. Mellesleg kórházban is voltam. Ha már ilyen szabatosan beszámolok neked az időmről. Igen. Kivizsgáltak a szívemmel. Ne félj, nem szerzem meg neked azt az örömet, hogy fölforduljak. Just sem fogok belefulladni a gasgipsz habarcsba.
0: Pintje György lakása, házon kívül vagyok, hagyjon üzenetet, visszahívom. Mellesleg közlöm mindenkivel, akit illet, hogy Gass elvtárssal az égvilágon semmi beszélni valóm nincsen.
4: A gasgipsz habarcsba, és dögölj meg te! Élvezettel várom! De jó lenne most egy pohárból. Sajna, tilos a gyógyszer miatt. Ennem se szabad semmi fűszeres, semmi zsíros. Képzelheted? Nekem? Aki megvadulok, ha a töltött káposztára gondolok. Hát azt hiszem végeztünk. Kész. Zárom soraimat.
5: Halló, halihó.
4: Mi van? Elromlott. Visszhangol a bip. Se bip, se báb. Na. Vége.
0: Gass Gábor lakása, ne lepődjön meg, a telefonautomatámmal beszél. A sipolóhang után hagyjon üzenetet, vissza fogom hívni. Vonatkozik ez Pintje Györgyre is.
1: Miért lepődnék? Lepődj te! Saját személyes sikeremnek könyvelem a festő, mázoló és tapétázó mester kiiktatását. Vivát! Ha hihetném, hogy a magyarázkodásodnak csak a fele igaz volna. Példádat követve átjátszottam a szövegedet egy kazettára a majdani Gass Gábor Emlékmúzeum részére. Érdemes lenne megkérni egy pártatlan kívülállót, hallgassa végig fölvételeinket, és döntse el, hol az igazság. Félek, fájdalmas győzelmet aratnék. Már a hangsúlyaid is hamisak. Téged egyáltalán nem zavar, hogy én alkalmi segédmunkákból élek? Rövidítést és méltányosságot emlegetsz, tehát elfogadod a vádpontokat, csak éppen túl súlyosnak tartod a büntetést. Kösz, haver! A méltányosság nekem smafú! Vagy visszavonjátok a határozatot, vagy maradjon minden a régiben. Ami pedig a Da Vinci díjat illeti, idén már a listára se vettél föl. Lekötelezel, ha nem vársz hálát. Mondtad, tényleg elhiszed a saját frázisaidat? Különben a gépet kizárólag azért szereztem be, hogy ne mondhassad, hívtál, de sosem voltam itthon.
4: üdvözöl a tarhás Pintje. Az angyalarcú mártír.
0: Pintje György lakása, takarítást, ciánozást vállalok, alkalmi áron azonnalra is. Hagyjon üzenetet, visszahívom.
4: Nagyszerű, hát ezért vetted el gépet. Nem én miattam. Figyelmeztetlek, ezek adóköteles tevékenységek. Ha valaki följelent, Zalavárjék örökre lesöpörnek a pályáról. Oké. Hozzad a pártatlan kívülállót. És rögtön kérdezd meg tőle, hogy jelölhetünk-e épésszel olyas valakit a Da Vinci díjra, akinek hatályos fegyelmi büntetése van. Hogyan kérlek? Az is nyilvánvaló, hogy csak az eltiltás csökkentéséért érdemes harcolni. Még nem fordult elő a szövetség fennállása óta, hogy a fegyelmi bizottság visszavonta volna a határozatát. Te komolyan gondolod? Létezik objektív igazság, amit majd a te kívülállod a fejünkre olvas. Ez boxmeccs, öregem. Itt a bírák pontozzák az ütéseket. Csak akkor érthetünk szót, ha félretesszük a sérelmeinket. Előre nézünk, nem hátra. Hangsúlyokon lovagolsz. Gyanat, nem érzed, milyen gyerekes dolog. Gyurgyalák. Figyelj, ha kicsit összekapnád magad. Ma? Még előről kezdhetnénk. Még folytathatnánk, ahol abba hagytuk. Évvégén úgyis lejár a mandátumom. Kizár dolog, hogy megint engem válasszanak titkárnak. Szóval érted? Na, én hajlandó vagyok. Na, csinálhatunk tabularázát. Tiszta lappal. Ahogy még egyáltalán már elkezdődött a pereskedés, Gizussal hozzáment az olaszhoz. Be akarja bizonyítani a bíróságnak, hogy én alkalmatlan vagyok az apai teendőkre. Jó, mi? Ide hallgass, most első baráti gesztusként. Arra kérlek, gyere el tanúskodni mellettem. Olyan jó barátok voltunk, hát miért kell ezt a háborúskodást játszani?
0: Gas Gábor lakása, a telefonautomatámmal beszél. A sipoló hang után öné a szó. Vissza fogom hívni.
1: Bravo! A szó tényleg az enyém. Más se. Álljú is el. Abszolút legálisan írtom a poloskákat hatósági engedéllyel. Nem túl fölemelő munka, büdös és megalázó, de valamiből csak élnem kell, ha már egyszer eltiltottak a hivatásom gyakorlásától. Na. Rasevtárs, felőlem békülhetünk. Viszont tanúskodni nem megyek. Szerintem a kis bucinak sokkal jobb dolga volna napfényes Itáliában, mint veled kettesben. Érdekes, eddig eszedbe se jutott, hogy van egy gyereked. Apai ténykedésed kimerült a vasárnapi zserbózásban, utána legfeljebb bevitted a állatkertbe, többre nem futotta. Így volt ez a válásig, azóta még így ebbül. Miért csinálod most a kravált? A kisrácnak az anyjánál a helye, és ebből a szempontból tök mindegy, hogy Gizus Mucsára vagy Milánóba ment férjhez. Tedd a kezedet a szívedre, egyszerűen bosszút akarsz állni rajta. Ne haragudj, de ha föl akarod melegíteni a barátságunkat, teljesen őszintének kell lennünk. Másképp nem megy. Ez a véleményem. Esetleg személyesen, majd bővebben kifejtem, feltéve, hogy még fönntartod ajánlatodat, miszerint rázzuk meg a tabulát.
0: Pintje György lakása, takarítást, ciánozást vállalok, alkalmi áron azonnalra is. Hagyjon üzenetet, visszahívom.
4: Jaj, kezded megint a vádaskodást. Hát honnét veszed magadnak a bátorságot, hogy belepofáz a magánéletembe? Tudod is te, mit jelent, ha valakinek gyereke van? Neked sose volt, sose lesz! Jó, elismerem, ritkán értem rá, nem foglalkoztam eleget bucival. Na de nem kocsmáztam, nem kártyáztam, nem lóversenyeztem, én dolgoztam. Én azt akartam, hogy szépen élhessünk, boldogan, örökös pénzgondok nélkül, ezt veted a szememre. Különben is időm javát éppen tirátok pazaroltam az összes gané festőre, mázolóra és tapétázóra. A ti érdeketekben harcoltam Zalavárjékkal. Ebbe pukkadt ki a szívem. Erre ment rá a házasságom. Most aztán tessék, itt az eredmény. Balót jelölitek titkárnak, hát nagyon köszönöm. Bánom is, én ne gyere tanúskodni. Kihasználtatok, amíg lehetett, mehetek a francba. Oké, jó, megyek. Mindenki a Gizus pártjára állt, mert az anya így, az anya úgy. De tőled én nem ezt vártam azok után. Még akkor is, ha tévedtem, na, hát van ilyen. Ezt is túl fogom élni.
0: Gas Gábor lakása. A telefonautomatámmal beszél, kórházban vagyok. Hagyjon üzenetet. Amint kiengednek, visszahívom.
1: Nem vagy te kórházban, jól tudom, hanem szanatóriumban. A relaxáció fedő nevű olcsó nyaraltatási program keretében a magasabb elvtársak között. Reméljük, ott százas nyelvcsapásokkal sikerül elintézni, hogy mégis te légy a titkár. Nem mirigylen tőled, sőt, biztosíthatlak, én rád szavaznék, ha volna szavazati jogom. Ellenben, mint élő lelkiismereted, emlékezetedbe idézem, hogy Gizus nem az áldozatos munkásságod miatt tett lapátra, hanem éppenséggel Etuska miatt. Persze Etuska is fölfogható harci feladatnak, kemény éjjeli műszak, ugyebár. Nem akarsz te én velem dolgozni, se barátkozni. Csak most kéne, hogy tanúskodjak, igaz? Ezért pöngeted a békülés húrjait. Kár. Kár, hogy az ember rögtön elveszti a barátait, amint őszintén beszél velük. Ideje szakítanom korszerűtlen eszményeimmel. Nem érdemes igazat mondani. Akkor viszont barátkozni sem érdemes. Majd kutyát tartok. És szeretőket. És aranyhörcsögöt. Meg akváriumot. Vagy legrosszabb esetben ivócimborákat. Mégis inkább kutyát veszek. Egy pulit. Vagy pudlit. A kutya hűségesebb állat, mint például te.
0: Pintje György lakása, takarítást, ciánozást vállalok, alkalmi áron azonnalra is. Hagyjon üzenetet, visszahívom.
3: Schluss, pass, kap be!
0: Gazs Gábor lakása, festést, mázolást, tapétázást vállalok, hagyjon üzenetet, vissza fogom hívni.
1: Remélem, a megrendelők széles ívben elkerülnek. Ha baj van, szóljál. Hozzám mindig jöhetsz. Fölveszlek ablakpucoló segédnek. Mellesleg kap be te!
0: Pintje György lakása, takarítást, ciánozást vállalok, alkalmi áron azonnalra is. Hagyjon üzenetet, visszahívom.
3: Mellesleg kinyalhatod tisztára.
0: Gazs Gábor lakása, festést, mázolást, tapétázást vállalok, hagyjon üzenetet, vissza fogom hívni.
1: A nyalás a te szakmád, édes.
0: Pintje György lakása, takarítást, ciánozást vállalok, alkalmi áron azonnalra is. Hagyjon üzenetet, visszahívom.
3: Rohadtök részeg állat, hasonló lesz, hogy csótányvadász, hálátlan barom!
0: Gazs Gábor lakása, festést, mázolást, tapétázást vállalok, hagyjon üzenetet, vissza fogom hívni.
1: Notórius hazudozó, karrierista patkány, felfújt hólyag, pedálgép.

0: Barni, Gas Gábor. Na, halló, Gas Lakás, ki az? Jaj, értem. Na, döntsd el, hogy beleszólsz-e, vagy letegyem.
1: Tedd. Legfeljebb újra hívlak. Van teje, van ideje.
0: Jó. Na, hát...
1: Vagy szolgál... Mit?
0: Ne, semmi. Valamit akartál mondani.
1: Én semmit. Hogy szolgál a kedves egészséged?
0: Ezt megvagyok. Na, mondd már.
1: Mit?
0: Nos, amit akarsz.
1: Semmit sem akarok.
0: Nem.
1: Nem.
0: Értem. Csak hogy... Na, miért hívtál akkor?
1: Az Isten tudja. Igen.
0: Na, kezd már el végre!
1: Ezt miért kiabálsz?
0: Nem kiabálok. Szörnyen recseg. Tedd le, visszahívlak. Pintje.
2: Itt vagyok.
0: Tényleg?
2: Nem marhuljál.
0: Nem marhulok. Most már nem recseg?
2: Nem, ilyen süket vagy?
0: Nem.
2: Na, szóval?
0: Szóval?
2: Na, jó. Örülök, hogy hívtál.
0: Bár most te hívtál.
2: Mi? Na igen, mert nagyon recsegett.
0: Hát, recsegett.
2: Nos.
0: Nos?
2: Na te hallgatlak.
0: De épp nem mondok semmit.
2: Na, úgy lesz, hogy kimerítettük a témát.
0: Hát igen. Pompásan beszélgettünk.
2: Hát ez van.
0: Szervusz, Gáborka.
2: Szervusz.
0: Csókoltatom Etuskát.
2: Na, köszönöm, majd átadom.
0: Helyes. Szia.
2: Viszlát.
0: Szevasz.
2: Pá.
0: Na, ezt most már úgysem tudjuk folytatni. Rakjuk le.
2: Na, rakjuk.
0: Vagy akarsz még valamit?
2: Na. És? Te?
0: Sem.
2: Hát akkor bontok.
0: Én is.
3: Lehetne vallomás. Vámos Miklós hangjátékát hallották. A szereposztás a következő volt. Gas Gábor, Hamon Péter. Pintje György, Kern András. A felvételt Kosárszky Péter és Kornides Tamás készítette. Zenei munkatárs Szendrői Sándor, a rendező munkatársa Simonyi János, dramaturg Magos György, rendezte Szörény Rezső.
4: Az imént elhangzott felvétel 1981-ben készült, és 2004. március 20-án hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban.

0: alkotásai csendülnek fel. Élőben a londoni Royal Albert Hallból, július 17-én 19 óra 35 perckor a Bartók Rádióban.
1: Műsorajánlót hallottak. Tizenhárom óra, a Kossuth Rádió híreit hallják, a szerkesztő Polyák Adrián, a mikrofonnál Garami Zsuzsa. Az ország egyik legnagyobb vasúti fejlesztéséről döntött a kormány. A Baross Gábor program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A javaslat része az is, hogy létrehozzák a közlekedés szervező és a gördülő állomány kezelőt. Előbbi kialakítja a hálózatot, a menetrendet, a jegyárakat, összehangolja a szolgáltatásokat, utóbbi pedig beszerzi a járműveket. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, a 31 ezer kilométer fő- és mellékúthálózaton 20 ezer kilométer közút van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett, az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutak felújítására. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az egész ország fő- és mellékútjainak felújítására. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendőek a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az Unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő, ez 3 napi mennyiséget leszámítva rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják, hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Az Orbán János Dénes költő, prózaíró jogdíjvásárlásaival kapcsolatos belső vizsgálatok mellett büntető feljelentést is tett az illetékes minisztérium. Tarz Zoltán kultúráért is felelős miniszter közölte, hogy különösen jelentős vagyoni hátrányt okozó hűtlen kezelés gyanúja miatt indítottak rendőrségi eljárást. Előzőleg már leállították egy az előző kormány idején megítélt 1,3 milliárd forint támogatás kifizetését annál a Kárpát-medencei tehetség gondozó non-profit Kft-nél, amely saját szakmai vezetőjének, Orbán János Dénesnek a műveit vásárolta meg 400 millió forintért. Kétnapos rendkívüli parlamenti ülés összehívását kezdeményezte a jövő hétre a kormány. A képviselők a többi között a közösségi közlekedés versenyképességének javításáról, a veszélyhelyzet megszűnésével összefüggő átmeneti szabályokról, valamint az agrárkamaráról szóló törvény módosításáról is tárgyalhatnak hétfőn és kedden. Magyar Péter miniszterelnök várhatóan mindkét nap felszólal napirend előtt. Szombaton tartják a mozdonyok éjszakáját a gyermekvasúton. Este 7 és 11 óra között egymást váltják a különleges szerelvények, minden vonat más összeállításban közlekedik. A panoráma kocsi egyedi megvilágítást kap, és a vonalon megszokott mozdonyok mellett a lillafüredi motorkocsi is jár majd Hűvös Völgy és a Szép Juhászné állomás között. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar, holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. Híreket 14 órakor mondunk legközelebb. Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Egy csésze tea. Catherine Mansfield elbeszélése fordította Szöllősiklára. Rosemary Fell nem volt éppen szépnek mondható. Nem, ezt senki sem állíthatta volna. Csinos. Nos, ha az ember részekre szedte. De miért legyünk olyan kegyetlenek, hogy akárkit is darabokra szedjünk? Rosemary fiatal volt, ragyog.

0: Van szellemes, rendkívül modern, kitűnően öltözött, bámulatosan jól ismerte az újabb és legeslegújabb könyveket, estieire a legélvezetesebb és legváltozatosabb emberek jártak, igazi fontos személyiségek és művészek. Csuda bogarak, Rosemary felfedezései, akik néha ijesztőek voltak, de néha igazán rendesek és mulattatók. Rosemary 2 éve ment férjhez. Volt egy tündéri kisfia, nem Peter, Michael. És a férje imádta. És gazdagok voltak, dús gazdagok, nem csak éppen jómódúak. Jómódúnak lenni undok kispolgári dolog, és olyan régi módi, mint a nagyszüleink. Nem. Ha Rosemarynek kedve szottyant ruházkodni, akkor úgy ment át Párizsba, mint más a Bond Streetre. Ha virágot akart venni, a kocsi megállt a Regent Streeten, annál a csodálatos virágüzletnél. Rosemary bement és körülnézett a maga réveteg, egzotikus módján, és azt mondta: kérem ezt, meg ezt, meg ezt. Igen, valamennyi rózsát, ami a vázában van. Nem, orgona nem kell, utálom az orgonát, olyan formátlan. A segéd meghajolt, és eltette szem elől az orgonát, mintha belátná, hogy Rosemarynek igaza van. Az orgonának csak ugyan semmi formája. Adja ide azokat a tömzsi tulipánokat, a vörös-fehér tigriseket. És a kocsihoz úgy kísérte ki a csenevész kis kifutólány, hogy roskadozott a fehér selyempapírosba csavart hatalmas kéve alatt, ami leginkább hosszú ruhás kisbabához hasonlított. Egy téli délután egy Curzon Street-i régiségboltban vásárolt, szerette ezt az üzletet. Először is az ember majdnem mindig egyedüli vásárló volt benne. Másodszor meg a tulajdonos szinte nevetségesen örült, ha kiszolgálhatta. Felragyogott az arca, ha Rosemary belépett. Kezét dörzsölgette, szólni is alig bírt örömében. Hízelgés persze, de azért van mögötte valami. Tetszik tudni, nagyságos asszonyom, magyarázta halkan, tiszteletteljesen, én szeretem a holmimat. Inkább meg se válnék tőle, sem hogy olyannak adjam el, aki nem értékeli eléggé, akiben nincs meg az a finom érzék. Pedig az bizony ritkaság. És az ilyen magyarázatok után halkan, szuszogva bontogatta szét a kis darab kék bársonyt, s vértelen ujjaival a pult üvegfedeléhez szorította. Aznap egy kis szelence volt benne. A boltos külön félretette Rosemary számára. Még senkinek sem mutatta. Finom zománcozott szelence volt, olyan gyönyörűen csillogott, mintha tejszínben égették volna. A födelén parányi emberke állt egy virágzó fa alatt, és egy még parányibb hölgyike karjával átfonta a nyakát. A hölgyike kalapja muskátli sziromnál nem nagyobb, egy faágon függött, zöld pántlika volt rajta. A két pirinyó teremtés fölött rózsaszíni felhőcske lebegett, mint örködő amorett. Rosemary levetette hosszú szárú kesztyűjét. Mindig levetette kesztyűjét, ha ilyen holmit vizsgálgatott. Igen, nagyon tetszett neki. Határozottan angyali. Igen, meg kell szereznie. És ahogy ide-oda forgatta a tejszínes fényű szelencét, ahogy nyitogatta, csukogatta, akarva nem akarva feltűnt neki, milyen szép a keze a kék bársony háttér előtt. A boltos talán ugyanezt merészelte gondolni agya valamely sötét hátsó kamrácskájában, mert ceruzát ragadott, áthajolt a pulton, és sápadt, vértelen ujjai félénken kúsztak Rosemary rózsás, csillogó kacsói felé, ahogy mutogatva mormolta. Ha szabad felhívnom nagyságos asszonyom figyelmét, tessék megnézni a virágokat a kis hölgy ruháján. Elragadó. Rosemary megcsodálta a virágokat. De mi az ára? A boltos egy pillanatig úgy tett, mintha nem hallotta volna a kérdést. Aztán a halk mormolás ütötte meg Rosemary fülét. 28 guinea, nagyságos asszonyom. 28 guinea? Rosemary nem válaszolt. Letette a kicsi szelencét, begombolta a kesztyűjét. 28 guinea. Akármilyen gazdag is az ember. Beethoven nézett a semmibe. Szeme magokat egy potrohos teaforralón, amely mint kövér tyúk ült a polcon a boltos feje fölött, és a hangja álmatagon csengett, amikor végre megszólalt. Legyen szíves, tegye félre nekem, majd... De a boltos már is készségesen meghajolt, mintha nagyobb kegye nem is érhetne halandót. Félreteszi, hogyne természetesen, akár örökre. Az ajtó tapintatos kattanással csukódott mögötte. Kin állt a lépcsőn, és kinézett a téli délutánba. Esett az eső, és az esővel együtt hullott a sötétség, permetezett, mint a hamu. Hideg, kesernyés íz volt a levegőben, az imént meggyújtott lámpák bánatosan égtek. Bánatosan virágítottak a szembe lévő házak ablakai is. Homályosan sárgálottak, mintha sajnálnának valamit. Járókelők siettek el mellette, gyűlöletes esernyők alá bújva. Rosemary szíve furcsán megsajdult. Szívéhez szorította Muffyát. Azt kívánta, bárcsak ott lenne a kezében a szelence, hogy abban is megkapaszkodjék. Persze ott állt a kocsija. Csak kettőt kell lépnie a járdán. Mégis állt, várt. Vannak az életben pillanatok, kétségbe ejtő pillanatok, amikor az ember kilép a védett helyről és körülnéz, és minden ijesztő és félelmetes. Nem kellene engedni az ilyen pillanatoknak. Haza kéne menni és teát inni, erőset, finomat. De abban a pillanatban, amikor Rosemary idáig jutott gondolataiban, sovány, fekete fiatal lány állt meg a könyöke mellett, mint az árnyék. Ugyan honnét bukkanhatott elő, és halkan megszólalt, mint egy sóhaj, majdnem, mint a zokogás. Nagyságos asszony, beszélhetnék önnel egy pillanatig? Velem? Rosemary feléje fordult. Nagyszemű, kopott ruhájú kis teremtést pillantott meg. Egészen fiatalnak látszott, Rosemarynél alig idősebbnek. Hidegtől kicsípett kezével összefogta kabátja gallériát, és úgy vacogott, mintha most húzták volna ki a vízből. Nagyságos asszony, kérem, hebegte akadozva. Nem adna nekem annyi pénzt, hogy egy csésze teát vehessek magamnak? Egy csésze teát? A lány hangjában volt valami őszinte, közvetlen. Nem a koldus hangja volt ez. Hát nincsen pénze? Egyáltalában nincs pénze? Kérdezte Rosemary. Nincs, asszonyom, hangzott a válasz. Milyen rendkívüli. Rosemary a lány arcát kémlelte a félhomályban, a lány visszanézett rá. Furcsa, rendkívüli dolog, valóságos kaland, legalábbis Rosemary annak érezte. Mintha egy Dostojevszki regény részlete lenne ez a találkozás a szürkületben. Mi lenne, ha hazavinné magával a leányt? Mi lenne, ha olyasmi cselekedne, amihez hasonlót regényekben olvasni és színpadon látni? Vajon mi történne? Jaj, de érdekes lenne. Szinte hallotta magát, hogy utólag meséli majd álmodozó barátainak. Se szó, se beszéd, hazavittem magammal. Előrelépett, és azt mondta a szürkületbe olvadó kis alaknak. Jöjjön velem haza teázni. A lány megdöbbenve hőkölt vissza. Még a vacogás is abba maradt egy pillanatra. Rosemary kinyújtotta a kezét, és megérintette a karját. Komolyan mondom, szólt mosolyogva. Érezte, hogy milyen közvetlen, milyen szívélyes a mosolya. Miért ne jön, ne jöjjön? Hazaviszem a kocsimon, és adok magának teát. De hiszen csak tréfál, asszonyom, mondta a lány fájdalmasan. Nem tréfálok, kiáltott fel Rosemary. Szeretném, ha eljönne, örülnék neki, jöjjön. A lány szájához emelte a kezét, tágra nyílt szeme rémülten merett Rosemaryre. Ugye nem visz a rendőrségre, asszonyom, hebegte. A rendőrségre, Rosemary felkacagott. Miért lennék olyan kegyetlen? Nem, csak azt szeretném, ha egy kicsit fölmelegedne, és elmondaná nekem, nos, akármit, amit el akar mondani. Az éhes embert könnyű rábeszélni. A sofőr kinyitotta a kocsi ajtaját, és a következő pillanatban már suhantak is az alkonyatban. Így né, mondta Rosemary. Diadalféle érzet töltötte el, ahogy kezét átfűzte a bársony fogódzón. Így is mondhatta volna, megfogtalak, ahogy kicsi fogjára nézett, aki a hálójába került. De persze csak a jó indulat szólt belőle. Ó, a legeslegjobb indulat. Meg fogja mutatni ennek a lánynak, hogy az életben igenis történnek csodák. hogy a tündérmesék igazak, hogy a gazdagoknak is van szívük, hogy a nők mind testvérek. A lányhoz fordult, és lelkesen, melegen megszólalt. Ne féljen! Miért ne jönne velem haza? Elvégre is mind a ketten nők vagyunk. És ha nekem jobban megy a sorom, joggal elvárhatja, hogy... Szerencsére abban a pillanatban megállt a kocsi, mert Rosemary úgysem tudta volna befejezni a mondatot. Csengettek. A kapu kinyílt, és Rosemary bájos, oltalmazó, szinte ölelő mozdulattal behúzta a leányt a halba. Melegség, fény, puha kedélyesség, édes illat, mindaz, ami olyan természetes volt Rosemary számára, hogy sohasem gondolkodott rajta, most a másik ámuldozásán át izgalmas élménnyé vált. Úgy érezte magát, mint a gazdag kisleány a gyerekszobájában, aki most készül sorra kinyitogatni a szekrényeket, kirakni a ládákat. Jöjjön, jöjjön fel, mondta Rosemary. Alig várta, hogy elkezdhesse a nagy lelküsködést. Jöjjön fel a szobámba. Amellett meg akarta kimélni a szegény kis teremtést a cselédek bámész vizsgálódásától. Miközben fölmentek a lépcsőn, azt is eltökélte, hogy még Zsanninak sem csenget, hanem maga fog levetkőzni. Mert természetesen kell viselkedni, ez a fő. Ígyni, kiáltott fel újra, amikor beértek tágas, szép hálószobájába. A függönyök össze voltak húzva, a kandallótűz fénye táncolt a gyönyörű lakbútorokon, az aranypárnákon, a kék-sárga szőnyegen. A lány megállt az ajtónál. Úgy tetszett, szavát szegi a látvány. De Rosemary ezt egy cseppet sem bánta. Jöjjön, üljön le ide, kiáltotta, és a nagy karos széket a kandalló elé húzta. Ide, ebbe a kényelmes székbe, jöjjön, melegedjék meg. Úgy látom, fázik. Nem merek leülni, mondta a leány hátrálva. De kérem, Rosemary odaszaladt hozzá, ne féljen, igazán ne féljen, semmi oka rá. Üljön le, és mihelyt levetkőztem, átmegyünk a másik szobába, megteázunk, és kedélyesen elbeszélgetünk, mitől fél. És szelíd erőszakkal lenyomta a vékonyga testet a mély bölcsőszékbe. De választ nem kapott. A leány úgy maradt, ahogy Rosemary leültette, karjai két oldalt lecsügve, szája tátva. Őszintén szólva kicsit buta képet vágott, de Rosemary ezt a világért sem vallotta meg önmagának. Fölébe hajolt. Miért nem veszi le a kalapját? A szép haja csuromvíz, és az ember annyival kedélyesebben érzi magát kalap nélkül, nem találja? Alig hallható suttogás volt a válasz. Igenis, asszonyom, vagy valami efféle, és a gyűrött kalap lekerült a leány fejéről. És engedje meg, hogy a kabátját is lesegítsem, mondta Rosemary. A leány felállt. De félkézzel a székbe kapaszkodott, és hagyta, hogy Rosemary lecibálja róla a kabátot. Meglehetős erőfeszítésébe került. A lány alig-alig segített, támolygott, mint a kisgyerek, és Rosemary agyán átsuhant a gondolat, hogy ha valaki segítséget kíván, annak a maga részéről is egy picit segítenie kell, csak egy icipicit. Másképp bizony nagyon nehéz segítséget nyújtani. És mit csináljon a kabáttal? Ott hagyta a padlón, meg a kalapot is. Éppen cigaretta után nyúlt, amikor a lány hadarva, magas és furcsa hangon megszólalt. Bocsánatot kérek, asszonyom, de mindjárt elájulok. Elvesztem az eszméletemet, asszonyom, ha nem kapok valamit enni. Ja, Istenem, milyen hanyag vagyok én? Rosemary a csengőhöz rohant. Teját, gyorsan teját és konyakot. A szobalány már eltűnt, de a lány szinte sikoltva felkiáltott. Nem, konyakot nem kérek, sose iszok konyakot. Egy csésze teját kérek, asszonyom. És sírva fakadt. Izgalmas, csodálatos pillanat volt. Rosemary letérdelt a leány széke mellé. Ne sírjon, szegénykém, vigasztalta. Ne sírjon, és odaadta neki csipkés zsebkendőjét. Igazán kimondhatatlanul meg volt hatva. Átölelte a leány vékonyka madárcsontú vállait. A lány most végre megfeledkezett félénkségéről, mindenről megfeledkezett, azt az egyet kivéve, hogy mind a ketten nők, és zihálva panaszkodott. Nem bírom tovább, nem bírom, nem bírom, végzek magammal, nem csinálom ezt tovább. Nem is kell. Majd én segítek magán, ne sírjon. Nem látja, milyen szerencse, hogy találkoztunk. Most majd megteázunk, és mindent elmond nekem. És aztán én majd gondoskodom magáról, megígérem. De hagyja már abba a sírást, az olyan kimerítő. Kérem szépen. Épp idejében hagyta abba a lány az okogás, hogy Rosemary talpra ugorjék, mielőtt a szobalány behozza a teát. Kettőjük közé állította az asztalt. Megtömte a szerencsétlen kis teremtést mindennel. Megetette vele valamennyi szendvicset, az egész vajas kenyeret, s valahányszor kiürült a csészéje, újra megtöltötte teával, jó sok cukorral, tejszínnel. Azt mondják, a cukor nagyon tápláló. Ő maga nem nyúlt semmihez. Cigarettázott, és tapintatosan félrenézett, nehogy a lánynak szégyenkeznie kelljen. A szerény étkezés valóban csodálatos hatással járt. Mire a teázóasztalkát kivitték, a karos székben egy egészen új valaki hevert hátradőlve, édes bódulatban a kandalló tűzbe bámulva, légies, karcsú teremtés, borzas sötét hajzatú, vérpiros ajkú, sugárzó szemű. Rosemary másik cigarettára gyújtott, ideje a tárgyra térni. Mikor evett utoljára? Kérdezte halkan. De abban a pillanatban megmozdult az ajtógombja. Szabad bejönnöm, Rosemary? Philip hangja volt. Hogyne? Philip belépett. Ó, bocsánat, mondta, megtorpant, és a jövevényre bámult. Semmi baj, mosolygott Rosemary. A barátnőm, Miss... Smith, asszonyom, mondta az édes bágyadságban elterülő leány. Nem moccant, és furcsa módon neki bátorodott. Miss Smith, ismételte Rosemary, éppen beszélgetni akartunk. Aha, mondta Philip. Értem. És a szeme megakadt a földön heverő kabáton, kalapon. A kandallóhoz lépett, és megállt háttal a tűznek. Förtelmes idő van, mondta, és érdeklődve vizsgálgatta a furcsán elernyett leányt, kezét, cipőjét, majd ismét Rosemaryre nézett várakozóan. Igen, ugye? Válaszolt Rosemary lelkesen. Ocsmány! Philip elmosolyodotta a maga elragadó módján. Voltaképp arra szerettelek volna kérni, mondta, hogy gyere át a könyvtárba egy percre, ha Miss megengedi. A leány óriási szemei Philipre néztek, de Rosemary válaszolt helyette. Persze, hogy megengedi, és átmentek a könyvtárba. Na, most magyarázd meg, kezdte Philip, amikor kettesben maradtak, ki ez a lány? Mit jelentsen ez az egész? Rosemary nevetve válaszolt, az ajtónak dőlve. A Curzon Street-en szedtem fel valódi talált tárgy. Egy csésze teára való pénzt kért tőlem, és én hazahoztam. De mi a csodát akarsz vele csinálni? Kérdezte Philip. Kedves akarok lenni hozzá, felelte Rosemary habozás nélkül. Nagyon, nagyon kedves. Gondját akarom viselni, még nem tudom hogyan, még nem beszéltünk, de meg akarom neki mutatni... Úgy akarok vele bánni, éreztetni akarom vele. Drága szívem, te megbolondultál. Ez lehetetlen. Tudtam, hogy ezt fogod mondani, felelte Rosemary. De miért volna lehetetlen? Akarom. Ez nem elég ok? Meg aztán az ember annyit olvas az efféléről. Elhatároztam. Igen ám, de... Kezdte Philip lassan, és levágta egy szivar végét. Olyan bámulatosan csinos ez a lány. Csinos? Rosemary úgy meglepődött, hogy elpirult. Igazán azt találod? Én észre se vettem. Jóságos Isten! Philip gyufát gyújtott. Valósággal elbűvölő. Nézd csak meg jól, szívecském. Engem fejbe kólintott, amikor az imént beléptem a szobádba. Egy szó, mint száz... Azt hiszem, végzetes hibát követsz el. Ne haragudj, édesem, ha a goromba vagyok, vagy mi, de minden esetre tudasd, ha Miss itt marad vacsorára, hogy legyen időm áttanulmányozni a Masa módok lapját. Ó, te lehetetlen fráter, nevetett Rosemary, és kiment a könyvtárból, de nem tért mindjárt vissza a hálóba. Bement az írószobájába, és íróasztalához ült. Csinos. Valósággal elbűvölő. Fejbe kólintotta. Szíve úgy kongott, mint a nagy harang. Csinos, elbűvölő. Maga elé tette a csekkönyvét. De nem, csekknek nem venné hasznát ez a lány. Kihúzta a fiókot, 5 fontos bankjegyeket vett elő, megnézte őket, 2 visszatett, és a megmaradt 3 tenyerébe gyűrve visszament a hálószobába. Fél órával később Philip még mindig a könyvtárban üldögélt, amikor Rosemary benyitott hozzá. Csak azt akartam mondani, kezdte az ajtónak támaszkodva, és rávetette közismerten réveteg, egzotikus pillantását, hogy Miss nem vacsorázik velünk ma este. Philip letette az újságot. Úgy? Mi jött közbe? Már volt egy régebbi meghívása? Rosemary odajött hozzá, és az ölébe ült.
1: Mindenképpen el akart menni,
0: mondta.
1: Hát adtam szegénykének valamennyi pénzt, nem tarthatom itt akarata ellenére, ugye?
0: Tette hozzá lágyan. Rosemary megfésülködött, lehelet nyit, kifestette a szemetáját, és fölvette gyöngysorát. Felemelte a kezét, és megsimogatta Philip arcát. Szeretsz? Kérdezte, és hangja, fátyolos, behízelgő hangja felkavarta a férfit. Nagyon szeretlek, mondta, és magához szorította. Csókolj meg. Hallgatás következett. Aztán Rosemary álmatagon megszólalt.
1: Angyali kis szerencét láttam ma a régiségboltban. 28 kinibe kerül. Megvehetem.
0: Philip a térdén lovagoltatta. Megveheted, kis pazarlóm, mondta. De Rosemary igazából nem is ezt akarta mondani.
1: Mondd, Philip,
0: suttogta, és a férfi fejét melléhez szorította.
1: Mondd, csinos vagyok.
2: Egy csésze tea. Catherine Mansfield elbeszélése hangzott el. Fordította Szöllősi Klára. Felolvasta Sütő Irén.
3: Az előzőekben hallott elbeszélés 1971-ben készült, és itt a Kossuth Rádióban 1 évvel később, július 27-én hallhatták utoljára.

0: Tanúim lesztek. A Római Katolikus Egyház félórája.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is. Hámori Kinga vagyok, a Magyar Katolikus Rádió munkatársa. Mai műsorunk tartalmából. Egyházi hang a világban.
2: Egy nagyon érdekes zenei anyag várja azokat, akik szeretnének monumentális orgonahangot hallani, vagy pedig diadalmas kóruséneklést, vagy halk, meditatív énekkari muzsikát, vagy egyáltalán csak megpihenni egy kicsit. A hűvös templomban szeretettel várunk mindenkit.
1: Katolikus udvar is lesz idén a művészetek völgyében.
3: Úgy gondoltunk, hogy ebben a igazán sűrű fesztivál forgatagban mi egyfajta gyógyír is lehetünk az odatérőknek. Tényleg egy ilyen lelkitöltést kaphatnak a mi udvarunkba, és ennek szellemében raktuk össze a programunkat is.
1: A vasárnapi evangéliumot is meghallgathatják magyarázattal. Valamint egyházi programokból is figyelmükbe ajánlunk néhányat. A hétvégén rendezik meg a Dunakanyar egyik legnagyobb nyári kulturális eseményét, a Váci Világi Vigalmat. A háromnapos rendezvénysorozatnak azonban nem csak világi, hanem szakrális programjai is lesznek Vác különböző templomaiban. Hogy hogyan lehetséges ez, arról Varga László atyától, a Váci Székesegyház karnagyától érdeklődtem.
2: Amikor a Váci Világi Vigalmat elkezdték szervezni a püspöki városban, az volt a szándék, hogy ez egy nagy méretű bulizás legyen. Tényleg csak világi. Ami önmagában véve nem rossz, természetesen. Mi vallásos emberek is szeretünk bulizni, és szoktunk is. Nem csak fiatal korunkban, hanem a fiatalokkal én még most is. Énekeseimmel, de aztán egy idő után elgondolkodtam azon, mint székesegyházi karnagy, hogy a különféle világi zenei együttesek, hangszeresek, kórusok, szólisták mind-mind képviseltetik magukat és megszólalnak különféle helyszíneken ebben a Váci Világi Vigalomban, de valahogy bele kellene vinni a vallásosságot, a hitet, az egyházi programokat, annál is inkább, hogy a másik oldalról rendszeres próbálkozások voltak, hogy profán témájú anyagokkal, zenei anyagokkal vagy témájú előadásokkal a templomokba bekéreckedjenek. Ezt a püspök atyák soha nem engedték meg, hanem mindig szűrték. Hogyha nem volt vallási vonatkozása valamilyen előadásnak, vagy pedig hangversenynek, akkor a püspökök Vácon ezt nem engedték. Én viszont úgy gondoltam, hogy szükség van arra, hogy a világi vigalomba ne csak e világi, hanem túlvilági, transzcendens, vallási témájú megszólalás is legyen. Adva volt számomra a Székesegyház Szent Cecília kórusa, amelynek tagjai ugyan nyáron, nyári szabadságon vannak, mert évközben 40-45 alkalommal megszólalunk a liturgikus szolgálat során, de ennek a szándéknak a jelentőségét mégis az énekkar tagjai nagyon sokan elfogadták és azonosultak vele, és vannak olyanok, akik emiatt az egy hangverseny miatt, hogy a világi vigalomba legyen egyházi hangverseny is, hazajönnek a Balatontól, vagy ehhez igazítják a külföldi programjaikat, hogy ne essen egybe az időpont a vigalom programjával, azért, mert tudatában vagyunk annak, hogy ez egy missziós tevékenység, ez egy apostoli tevékenység, belevisszük az evangéliumot. Igaz, hogy indirekt módon, igaz, hogy a művészet eszközével, de olyan konferáló szöveg hangzik el, és olyan millióban, templomi környezetben, ráadásul, ahol az oltári szentség is jelen van, ha hiszi valaki, ha nem, de mi tudjuk, hogy biztos vagyok benne, hogy ennek hosszú távon eddig is megvolt, és most is megvan a célja és értelme.
1: A Székesegyházban tehát szombaton este 8 órakor lesz ez a hangverseny, de Vác több temploma is ilyenkor kinyitja a kapuit és várja a betérőket. Hogyha a Székesegyházról volt szó, akkor talán mondjuk el, hogy mi lesz ez az esti koncert, amelyre ilyen sokan visszatérnek.
2: Július 18-án szombaton este 8 órakor lesz tehát a Váci Székesegyházban a Szent Cecília kórusnak, illetve a Székesegyház ifjúsági kórusának a hangversenye. Ezen különféle nagyszerű zeneszerzők művei hangzanak el, Pitoni, Bach, Händel, Schubert és mások szerzeményei és kórus kompozíciói, tehát egy nagyon vegyes, nagyon élvezetes és érdekes zenei anyag várja azokat, akik betérnek körülbelül egy óra hosszára a Váci Székesegyházba, és szeretnének monumentális orgonahangot hallani, vagy pedig diadalmas kóruséneklést, vagy éppenséggel halk, meditatív énekkari muzsikát, elmélyülni, kicsit elcsendesedni Isten jelenlétében, vagy egyáltalán csak megpihenni egy kicsit a hűvös templomban, és jó zenét hallgatni. Szeretettel várunk mindenkit.
1: Ez már többedik alkalom. Esetleg van-e visszajelzés arról, hogy nem tervezte, de betért, és egy hangverseny, egy egyházi mű volt az, amely megszólította az illetőt, és onnantól kezdve már nem félt betérni a templomba, vagy nem volt idegen számára ez a kapcsolódás.
2: Egy nagyon hosszú sort tudnék felsorolni azoknak az arcképcsarnokával, mert nagyon sokaknak a nevét nem tudom, akik így vagy úgy visszajeleztek, hogy őket valami meghatotta, valami megragadta, megérintette. Voltak köztük olyanok is, akik nem azt mondták, hogy valami, hanem valaki. Személyes találkozás élményük volt. Egyiknek másiknak szabályos Isten élménye. Kimerem ezt jelenteni, mert a 40 év székesegyházi karnagyi szolgálatom során sok ilyen visszajelzésben volt részem. És ez engem is megerősített abban, hogy ezt csinálni kell, ezt érdemes. Mert hiszen tulajdonképpen ez lenne a fő célkitűzés, hogy minél többen éppen a zene légkörében rátaláljanak Istenre, vagy Isten megtalálja őket.

Holnap kezdődik és vasárnapig tart a Váci Világi Vigalom. A rendezvénysorozat szakrális programjáról Varga László atyával, a Váci Székesegyház karnagyával beszélgettem. További részleteket a www.váci-világi-vigalom.hu oldalon találnak.

0: Csipkebokor katolikus udvar néven új programmal bővül idén a Művészetek Völgye kínálata. A 72 tanítvány mozgalom segítségével életre hívott kezdeményezéshez nem volt eddig még hasonló sem ezen a fesztiválon. Lelkes fiatalok egy csoportja azonban különleges lehetőséget lát benne arra, hogy Istenről, hitről, közösségről és emberi kérdésekről beszélgethessenek azokkal is, akik a Művészetek Völgyében járnak. Karcagi Ágnestől, a Csipkebokor katolikus udvar projektfelelősétől Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője érdeklődött.
1: Az udvarnak az ötlete alapvetően ősszel indult, amikor a Szent Ignácy Jezsuita Szakkollégiumban szerveztek az ott élő hallgatók, én egy volt hallgató vagyok, egy szinódus eseményt, és azt érzékeltük, hogy nagyon nagy az érdeklődés, majd a fiatal szervezőkből álló projektcsapatban megfogalmazódott az ötlet, hogy rendszeresen járunk Művészetek Völgyére, van egy nagyon klassz református és egy nagyon klassz evangélikus udvar is, miért ne lehetne katolikus udvar? És ezzel az ötlettel kerestük meg Rubovszki Ritát és a 72 tanítvány mozgalmat, és ők mellénk álltak, támogatnak minket, mindenféle szervezeti hátteret biztosítanak, és így meg is kezdtük a működésünket tavasszal, nagyjából március elején, és összeraktuk a programot, és a Művészetek Völgye projektcsapata is nagyon várta, hogy mi ott megjelenjünk.
2: Csipkebokor jól illik egy ilyen falusi környezethez, mert a házak tövében és sokfelé van Csipkebokor, de mégis miért pont ezt a nevet választották?
1: Nyilvánvalóan van egy egyértelmű ószövetségi konnotáció, és a lángoló hit, meg a lángoló szeretetnek a gondolata velünk volt végig, de ugye a csipkebokornak van egy termése is, a csipkebogyó, és mi úgy gondoltunk, hogy ebben a igazán sűrű fesztivál forgatagban mi egyfajta gyógyír is lehetünk az odatérőknek, tehát egy kis lelki frissülés.
2: C-vitamin.
1: Igen, C-vitamin. Tényleg egy ilyen lelkitöltést kaphatnak a mi udvarunkba, és ennek szellemében raktuk össze a programunkat is.
2: A csipkebogyó termésről azt mondják, hogy akkor az igazi, amikor már megcsipte a dér. Ez a csipkebokor katolikus udvar viszont a nyár közepén lesz. Pontosan hol és mikor?
1: Tajándörögdön lesz, a tajándörögdi katolikus templommal szemben, ez az úgynevezett Srámli kert, így hivatkoznak rá a környéken, és július 24-től augusztus 2-ig látogathatnak oda a kedves érdeklődők.
2: Tehát ez gyakorlatilag az egész Művészetek Völgye idejét lefedi. Mi mindent nyújt ez az udvar?
1: Minden nap van egy állandó program sorozatunk igazából minden délelőtt, minden napot egy keresztény meditációval fogunk indítani, és azt egy kézműveskedéses, kihívás, teljesítős, állandó program követi, ezt Légy részese egy csodának címre kereszteltük. Itt különböző keresztkészítési, csodkikészítési módszerekkel ismerkedhetnek meg az érdeklődők, és még sok mással, és utána minden délután és este van különböző beszélgetős programunk, akár politikáról is, kereszténység a politikában címmel, de lesz imatánc, ami szerintem egy nagyon komfortzónából kimozdító program, és még nagyon sok más Szólj be a papnak jellegű programok, például Martos Levente, Balázs püspök atya is érkezik hozzánk.
2: Ezt talán nem véletlenül mondtam, mert ugye rádiónk vezérigazgatója Balázs püspök úr.
1: Igen, innen is nagyon köszönjük, hogy eljön és elfogadta a meghívást.
2: Pár nevet még, vagy mondjam, húzó nevet, vagy vonzó nevet, ha szabad kérni.
1: Igen, említettem a Kereszténység a politikában című beszélgetést, ide Török Csaba atya érkezik hozzánk, de lesz egy beszélgetés az Esztergomi Keresztény Múzeum értékeiről is, ugye 150 éves, és ide Koncsek Ildikót is szeretettel
2: várjuk. Ő az igazgatója a Keresztény Múzeumnak.
1: Ezentúl Forrai Tamás jezsuita atya is jön hozzánk egyébként több programra. Zsuffa Tündét is várjuk egy beszélgetésre, az egy kicsi szakmai beszélgetés lesz, mert az Isten és transzcendens megnyilvánulásairól fogunk beszélgetni a mai magyar könnyűzenében. Betonhoffi, pogányinduló.
2: Ez tényleg izgalmas.
1: Igen.
2: És akkor gyakorlatilag minden nap valamilyen programot nyújt a Csipkebokor katolikus udvar. Hol tartanak az előkészületek?
1: Az előkészületekben ott tartunk, hogy már fixáltuk az előadóink névsorát, a programunk névsorát, minden technikai feladatot már lefixáltunk. Egyébként a Művészetek Völgye honlapján és a Művészetek Völgye telefonos applikációjában is megtekinthetik, és most igazából finom hangolás van, tartalmilag próbáljuk minél inkább minőségire megcsinálni ezt a 10 napot, és most éppen a projektcsapattal felelősöket rendeltünk az eseményekhez, és mindenki intézi a saját programjait, az előadóit, és reméljük, hogy tényleg egy nagyon tartalmas és minőségi programot sikerült összeraknunk.
2: Tehát akkor van egy csipkebokor team, ha szabad ezt mondani, és ez a csapat, illetve maga ez a projekt, a 72 tanítvány mozgalom része.
1: Elsősorban ez a projektcsapat a Szent Ignác Jezsuita Szakkollégium lelkes hallgatóiból áll, akik nekem azon túl, hogy együtt is éltem velük 4 évig, közeli barátaim is, és mindenki hozott még egy-egy külsős tagot, akiknek nagyon örülünk, mert tényleg sok önkéntes kell egy ilyen udvar működtetésére, és igazából mindegyikőjük T72 önkéntessé válik.
2: Ott fognak élni, vagy napokat, vagy esetleg heteket eltöltenek Talján Dörögdön? Hogy lehet ezt elképzelni? Hogy tudják ezt a munkát végezni?
1: Hát majdnem, hogy másfél hetet leszünk ott, mert már a fesztivál megkezdése előtt nekünk jó pár nappal ott kell lennünk, hiszen az udvarnak fel kell állnia, ennek komoly technikai háttere van, és ott fogunk lakni a Talján Dörögd és Kapolcs között található faház komplexumban, amit majd fel fognak építeni, még nem lehet megtekinteni, de ezek ilyen mobil faházak, és ott fogunk lakni. Úgy érzem, hogy egy új formát próbálunk megtalálni a katolikus egyháznak az akár hirdetésére, akár értékeinek kommunikálására, hiszen ilyen még ilyen formában nem volt korábban. Én nagyon várom, hogy ez mit fog kihozni, milyen érdeklődőkkel fogunk találkozni, milyen kérdéseket kapunk majd tőlük.
2: Az elején mondta, hogy lángoló hit, a lobogás lángoló, de el nem égő, ugye a csipkebokorba ez is benne van. Érzi ezt, hogy a lángolásból nem hamu lesz, hanem újabb tűz?
1: Én nagyon remélem, egészen gyakorlatilag mi már a 2027-es csipkebokor katolikus udvarra is készülünk, és reméljük, hogy az is meg fog tudni valósulni. Őszintén azt gondolom, hogy egy ilyen hosszú és nagyvonalú fesztiválnál az érdeklődők szeretete, kíváncsisága, az nagyon sok örömmel fog eltölteni minket.

a július 24-től augusztus 2-áig tartó Művészetek Völgye Fesztiválon Talján Dörögdön felkereshető Csipkebokor katolikus udvar programjairól Karcagi Ágnes projektfelelőssel Szikora József, a Magyar Katolikus Rádió főszerkesztője beszélgetett.

0: A vasárnapi evangéliumot Varga László atya, a Váci Székesegyház karnagya olvassa fel, melyhez Antal Zsolt, kaposvári plébános fűzi gondolatait.
1: Evangélium Szent Máté könyvéből. Jézus egy alkalommal ezt a példabeszédet mondta a népnek. A mennyek országa hasonlít ahhoz az emberhez, aki jó magot vetett földjébe. Amíg azonban az emberek aludtak, eljött ellensége, konkolyt hintett a búza közé, aztán elment. Amikor felnövekedett a vetés, és már kalászba szökkent, akkor előtűnt a konkoly is. Erre elmentek a szolgák a gazdához, és megkérdezték tőle, Uram, nem de jó magot vetettél földedbe. Honnét van tehát a konkoly? Mire a gazda így felelt. Ellenséges ember cselekedte azt. A szolgák tovább kérdezték, akarod-e, hogy elmenjünk, és kiszedjük belőle? Azt válaszolta nekik, nem, nehogy a konkoly gyomlálva, kitépjétek vele együtt a búzát is. Hagyjátok, hadd nőjön föl mindkettő az aratásig. Aratáskor majd megmondom az aratóknak, előbb a konkolyt szedjétek össze, és kössétek kévébe, hogy tűzre kerüljön. A búzát pedig gyűjtsétek csűrömbe. Ezek az evangélium igéi.
2: Kedves testvéreim! Ehhez az evangéliumhoz tartozó olvasmányban, amit a bölcsesség könyvéből hallottunk, egy ima hangzik el, amely Isten műveit dicséri. Ma pedig Jézus a Máté evangélium 13. fejezetében a mennyek országáról beszél. Ez a kifejezés csak nála fordul elő, mégpedig 31-szer, míg a többi szentírónál Isten országa szerepel összesen 69-szer. Máté elsősorban zsidó hallgatókhoz szól, és ezért használja az Isten szó helyett a mennyeket. Ez a kifejezés az Ószövetségre nyúlik vissza. Jézus tanításában az Isten országa a mennyből száll alá, és a menny felé törekszik. Ezért szellemi, sőt természetfeletti birodalom, melyet Isten a világ kezdetétől tervezett, és a messiás által megvalósított, hogy dicsőségét hirdesse. Ez az ország a földön van, de a menny felé tör. Küzdelmes a sorsa, kicsi a kezdete, de nagy az átalakító ereje. Ennek az országnak majd az egyik, majd a másik oldalát mutatja be a Szentírás. Jézus valószínűleg Péter házából ment ki a tengerpartra, ahol a tömeg nyomása elől bárkába szállt, és onnét mondta el a példabeszédeket. A példabeszéd az Ószövetségben kerekded, egész történet, amely hasonlat révén természetfeletti igazságot fejez ki. A történeteket a mindennapi életből veszi, és a két egymás mellé helyezett gondolatnak van közös tulajdonsága. Máté példabeszédei Isten országára vonatkoznak. A magvető példázata után most a konkoly példabeszéde következik. Ez Máté sajátja, s arra ad választ, honnan a rossz az egyházban és a világban. A példabeszéd magyarázatát pedig maga Jézus adja meg. A jó és rossz szétválasztása csak a világ végén, az utolsó ítéletben történik. Addig viszont türelemmel kell várnunk, s a bennünk levő rosszat nem elnyomni kell, hanem a jót kell erősíteni. Isten sajátja, privilégiuma, hogy ítéletet tartson. Nekünk ez nem dolgunk. A mi feladatunk az, hogy hallgassuk a tanítást, és jó talaj legyünk az Isten igéje számára. Hiszen az emberfia mindig jó magot vet, soha nem rosszat. Ám a konkoly mégis megjelenik a jó mag mellett. Hiszen ezt az ellenség az ördög veti. Ám lesz aratás, lesz ítélet, és vége lesz a rossznak is. De ha most nem vigyázunk, akkor nem helyesen cselekszünk. Mert a példabeszédekben mindig van valami, amit a szemünk előtt kell tartanunk. Hogy ezek mindig olyan képeket, szimbólumokat tartalmaznak, amelyeket nem lehet egy az egyben megfogni, megfeleltetni egy-egy egyértelmű dolognak, személynek, jelenségnek. Hiszen mindig marad valami megfoghatatlan, érthetetlen és rejtélyes titok bennük. Olyasmi, ami befér a mindennapi tapasztalatainkba, ugyanakkor túl is lép rajta. Kivezet egy másik, egy sokkal tágasabb térbe, amelynek immár Krisztus a bejárata, középpontja, törvénye. A konkolyról és a búzáról szóló példabeszéd gazdája ezzel szemben nem csodálkozik, és nem is hagyja, hogy elvonják a figyelmét a tiszta búza megőrzésének gondjától. Van rossz és jó, de nekünk csak a jóval szabad igazán törődnünk. A rossz majd megszűnik magától. Ne a rosszat akarjuk megszüntetni, hiszen az nem fog sikerülni, hanem a jót erősítsük magunkban, üzeni a példabeszéd. És ahogy Szent Pál apostol a rómaiakhoz írt levelében fogalmaz, rosszért rosszal senkinek ne fizessetek, hiszen írva van, enyém a bosszú, én majd megfizetek, mondja az Úr. Sőt, ha ellenséged éhezik, adj neki enni, ha szomjazik, adj neki inni. Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat a jóval.
0: Kedves hallgatóink, most egyházi programokat ajánlunk szíves figyelmükbe.
3: Spányi Antal székesfehérvári megyéspüspök idén ünnepli pappá szentelésének 50. évfordulóját. Ebből az alkalomból július 19-én vasárnap délelőtt 10 órakor hálaadó szentmisét mutat be Budapesten a tisztviselő telepi Magyarok Nagyasszonya plébánia templomban, mely a 8. kerületi Rezső téren található. Az alsóérsi református templom nemrége Németországból átmentett kis orgonáján ad koncertet Rostetter Szilveszter orgonaművész július 19-én vasárnap este 6 órakor. A programban Liszt Ferenc prelúdiuma, valamint Bach Esz-dur prelúdium és fúgája között olasz reneszánsz művek hallhatók. A belépés ingyenes.
0: Az egészségügyben dolgozókért mutatnak be szentmisét Óbudán július 25-én jövő szombaton este 6 órakor az óbudai Szent Péter és Pál plébánia templomban, mely az Árpád híd budai hídfőjénél található. A Szent Pantaleon vértanú orvos és Boldog Zdenka vértanú röntgen asszisztensnő tiszteletére bemutatott ünnepi szentmise főcelebránsa Tercsi Zoltán apát protonotárius kanonok lesz. Minden érintettet és érdeklődőt szeretettel várnak, hogy együtt imádkozhassanak a gyógyítókért, a betegekért, valamint hálát adhassanak a gyógyultak egészségéért.
3: Július 26-án jövő vasárnap délelőtt 11 órakor nagyszülők zarándoklata és járművek megáldása lesz a búcsú szentmászlói kegytemplomban. Az ünnepi szentmisét Székely János szombathelyi megyéspüspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke mutatja be. A szentmisén közreműködnek a nagykapornaki és a búcsú szentlászlói templomok kórusai. Szeretettel hívják és várják a kedves testvéreket.
0: 400 évvel ezelőtt jelent meg az első teljes magyar nyelvű katolikus biblia, melyet 1605-ben kezdett el fordítani a latin vulgáta alapján Káldi György, jezsuita szerzetes. A jubileumi évforduló alkalmából a Győri Egyházmegyei Könyvtár reprezentatív válogatást állított össze biblia gyűjteményéből. A kiállítás augusztus 30-áig látogatható a Győri Egyházmegyei Könyvtár dísztermében.
3: A székesfehérvári Szent István Király Múzeumban is látható egy különleges időszaki kiállítás, mely Szent II. János Pál pápa életútját mutatja be. Fényképek, eredeti tárgyak, hang- és fényhatások, valamint kortárs művészeti installációk segítségével. 18 teremben születésétől hazatéréséig követhetjük végig a szent életű pápa élettörténetét, de a tárlat bemutatja történelemre gyakorolt hatását is. A folyosókon a Mária tisztelet legszebb közép-európai helyszíneiről, emlékeiről, köztük a győri könnyező Szűz Mária kegyképről is láthatók fotók. A Totus Tuus című kiállítás szeptember 27-éig látható a székesfehérvári Szent István Király Múzeum rendház épületében.
0: A Harmat Artúr központi kántorképző nyári kurzusát lezáró hangversennyel egybekötött Tedeuma július 24-én, jövő pénteken 16 órakor kezdődik. A délután folyamán elhangoznak többek között Liszt Ferenc, Harmat Artúr, Bárdos Lajos, Lisznyai Szabó Gábor, Halmos László, Varga László és Horváth István művei. A zenei szolgálatban és a hangversenyen közreműködnek a Harmad Artúr központi kántorképző növendékei és tanárai. Helyszín a Kisboldogasszony templom, mely Budapesten a Papnövelde utca 8 szám alatt található. A belépés ingyenes, szeretettel várják az érdeklődőket. Kedves hallgatóink, műsorunk egyházi felelőse Varga László atya, a közreműködő Nagy György András, valamint szerkesztőtársam Gőbel Ágoston nevében is köszönöm figyelmüket. Hámori Kingát hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
4: Tanúim lesztek címmel a Római Katolikus Egyház félórája hangzott el. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu oldalon. A Duna Média Szolgáltató non-profit ZRT megrendelésére

0: program részleteit a jövő héten ismertetik, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A múlt héten Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter már elmondta, hogy az Európai Uniós források jelentős részét vasútfejlesztésre, elsősorban a járművek megújítására és a szolgáltatás javítására szeretnék fordítani. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, mind a kőolaj, mind az abból készült termékek esetében mintegy 87 napnyi készlet van, az Európai Unió által elvárt 90 naphoz képest. A fennmaradó 3 napot termékcserékkel a következő hetekben feltöltik. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Májusban az átlagkereset 764 ezer, a nettó csak nem 536 ezer forint volt, a bruttó átlagbér 8,7, a nettó 11, a reálkereset pedig 9%-kal volt több az egy évvel korábbinál, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A nettó átlagkereset emelkedése a többi között a családi kedvezménynek és az anyákat érintő kedvezmények bővülésének köszönhető. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt, Szerhij Koreszkij eddig az állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhij Koreszkij az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezés szolgáló lényegi döntéseket. Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, de nem jelentenének tartós egyességet. Lezárták Szlovénia egyik legnépszerűbb strandját, mert csak nem 50 liter üzemanyag folyt ki egy hajóból a Portorozsi kikötőben. A parton figyelmeztetésül vörös zászlót vontak fel, a szennyezés terjedésének megfékezésére pedig úszógátakat és felszívó eszközöket helyeztek ki. A strand újranyitásáról a víz megtisztítása és az ellenőrzések után döntenek. Elhalasztották a szombatra tervezett balatonátúzást. A Hungaromet előrejelzése szerint szeles idő, erős hullámzás várható. Ezért a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyértértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Az időjárásról egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy zápor zivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Nagy-nagy magányosságomon egy kis dalokat írom. Szívemben búm és bánatom, ésszel már alig bírom. Mi ifjú voltam, s gazdagon áradt kedvem, reményem, úrnő voltam világomon, s hihettem, ki ha én nem. Szerettem én, és éltem én, világot kóboroltam, de nem vált be semmi remény. Csaltak, csaltam, csalódtam.

0: Királyi háromszög. Csaba Klári dokumentum műsora.
1: Ferenc József, Erzsébet és Rath Katalin egy híres háromszög, amit ma egy kicsit kézlegyintéssel intézünk el, hiszen számunkra ez nem egy nagy dolog, hogy végül belép egy harmadik. Ez 19. századi viszonylatban, Habsburg viszonylatban korántsem volt ennyire természetes, bár hozzá kell tenni, hogy azért az, hogy egy férfinek van egy hivatalos szeretője, ez azért a 19. századi társadalomban is egy elfogadott dolog volt, főleg, hogyha a formákra vigyáztak, itt is vigyáztak formákra. Maga Ferenc József egy rendkívül gátlásos férfi volt, ami számunkra megint csak furcsa, hiszen a hatalom csúcsán mitől lett volna gátlásos, jóképű férfi volt. De hát az anyja nagyon szigorúan nevelte, sok szeretettel ugyanakkor.
2: 5. Ferdinándnak nem volt gyereke, ebből viszont az következett, hogy 5. Ferdinánd legidősebb fiútestvére, Ferenc Károly kell, hogy kövesse őt a trónon. Ferenc Károly, azaz Ferenc József apja. Na most Zsófia főhercegnő, Ferenc József anyja, aki rendkívül ambíciózus hölgy volt, éppen 1848-ban a birodalom válságos helyzetére való tekintettel elérte azt, hogy egyébként tutyi-mutyi Ferenc Károly lemondjon arról, hogy ő következzék a trónon, és így Ferenc József a fia lett Ausztria császára. Ferenc József 1848. december 2-án lett Ausztria császára, és hivatalosan, ugye a magyar közjog szemléletét tartva, 1867. júniusában lett magyar király. Ténylegesen nagyobb egyébként, hát a világosi fegyverletételt követően, tehát 49. augusztusát követően, zsövé volt a főhatalom Magyarország felett is. Ő úgy került hatalomra, hogy a képzése nem fejeződött be, és hát közben kellett megtanulnia azokat az ismeretanyagokat, amik az uralkodáshoz szükségesek voltak. Két elv mindazonáltal dominált az ő nevelésében, és az az volt, ami tulajdonképpen egész uralkodására rányomta bélyegét, amit úgy hívhatunk, hogy a kötelességtudat, tehát az, hogy mindenek előtt való a birodalom szolgálata. Ennek kétféle leágazása van. A bürokrata kötelességtudata és a katonatiszt kötelességtudata. Mind a kettőt Ferenc József abszolút magáénak érezte, és ebből következően alakította ki életrendjét. A másik ilyen alapvetően fontos dolog, az a meggyőződés, az a hit, hogy ő Isten kegyelméből uralkodik. Tehát neki nem a földi halandókkal szemben van elszámolni valója, hanem neki egyetlen egy idézővetett főnöke van, az maga az Úristen, és ő ebből az értelemben kiválasztott. Tehát nem kell, nem köteles olyan mértékben alávetnie magát az úgynevezett alkotmányos szabályoknak, amelyek a nem Isten kegyelméből uralkodó, hatalmon lévő embereket azért mégiscsak kötik. Hadd tegyem hozzá, mélyen vallásos volt, és ugyanakkor ez a vallásosság azt is jelentette számára, hogy nem csak az Isten kegyelméből való kiválasztottságban hit, hanem mindazokat a bűnöket, amiket a vallás negatívan állított be, ő maga is elutasította, tehát például a hiúságot, mint földi bűnt, ugye azt eléggé negatívan ítélte meg. A személyiségét illetően ez a fiatalember sem akkor, sem a későbbi, nem volt túlzottan kreatív. Még egy dolog van, amit azért talán itt nem árt figyelembe venni, hogy az ő nevelésében, mi minden ilyen Habsburg fiatalember nevelésében, ez a kötelességtudatra való nevelés úgy jelenik meg, hogy egy nagyon szigorú életrendre kényszerítik ezeket a fiatal embereket, akik vagy megtartják ezt életük során, vagy nem. Ferenc József alkatához közel állt ez az etosz, így aztán ő egész életében egy dolgosságra rendezkedett be. Ferenc József a birodalom egyik legszorgosabb hivatalnoka volt. Itt évszaktól függően nyáron korábban kelt, 4 óra körül, télen korán reggel szintén 4:30-kor, és tulajdonképpen hozzánk kezdett a munkanapjához, megborzsolt, felöltözött, zárójelben megjegyezném, ez megint ehhez az etoszhoz tartozik, rendkívül egyszerű körülményeket teremtett önmaga körül, katonatisztként élte meg ebben az értelemben a mindennapokat, tehát a birodalom tisztjei számára rendszeresített vaságyban aludt, mosdótálat használt, tehát semmilyen luxus nem használt, amit egy uralkodóról mi elképzelnénk. Ezek között az egyszerű körülmények között élt, azzal kezdte a munkanapját, hogy elolvasta a befutó jelentéseket, amiket a kabinetirodája oda tett neki az asztalra, ezzel fogadta a szóbeli jelentéseket is, amelyek ehhez tartoznak, olyan 8:30-9 körül reggelizett, majd visszaült az íróasztalához, elkezdte azokat az ügyeket feldolgozni, amelyek a jelentésekből ráhálultak, és abból adódtak. Gyakorlatilag délután 1-2-ig dolgozott, akkor volt egy nagyon egyszerű ebédje, ebéd után elszívta maga kis szivarját, nem a legdrágább szivart szívta, viszont a olcsó szivarokat szívott, Ebéd után egy kicsit sétált, pihent, majd újból munka következett, és este pedig, ha volt valami program, tehát fogadás, színház, bármi ilyesmi, akkor elment, de viszonylag korán, már általában 9 körül ágyba került. Éjjel egy esetben lehetett felébreszteni, most eltekintve attól a véletlenül kitört volna egy háború, de hát ilyen a 19. században nem olyan könnyen került sor, mint a 20. Egy esetben lehetett felébreszteni, hogyha kegyelmi kérmény jött a birodalom távoli sarkaiból, tudjuk a kivégzéseket rendszerint hajnal időzítették, és aki fellebbezett, annak a legfőbb fellebbezési fórum az uralkodó volt. Ez a kötelesség tudat, és a vállalt kötelesség tisztelete arra késztette ezt az embert, hogy ha valamilyen kényszer, valamilyen ok miatt elkötelezte magát valami mellett, amellett ki is tartott. Tehát ez ember, aki neveltetése okán szíve mélyén megvetette az alkotmányosságot, hiszen Isten kegyelméből származtatta magát. Amikor rákényszerülte például 1867-ben arra, hogy elfogadjon egy alkotmányos keretet, amiben persze neki maradtak abszolutisztikus jogai, de a keret egészen mégiscsak alkotmányos volt, akkor élete végéig mereven ragaszkodott ehhez. Ez egyik. A másik, hogy számára az, hogy ezeket a kereteket betartsa, hogy az egyszer vállalt kötelességet végigvigye, ez mindennél fontosabb volt. Hadd mondjak egy példát. Tehát, hogy amikor 1898-ban meggyilkolták Erzsébetet, és megjött a hír, ezt Mária Valéria jegyezte fel, hogy a legkisebb lánya bement az apjához, ő vállalta azt, hogy közzi az apjával ezt a hírt, elmondta a Ferenc Józsefnek, hogy mi történt. Ferenc József dolgozott, felállt az íróasztaltól, oda ment a Valériához, átölelte, állítólag el is könnyezte magát, majd visszaült az íróasztalához és dolgozott tovább. Nagyon sok értelme van ennek. Ha rossz indulat vagyok, akkor mondhatom azt, hogy ez olyan bornírt volt ez az ember, hogy még ezt a hír sem volt hajlandó közelengedni magához. Ha jó indulat vagyok, akkor azt mondom, hogy ez egyetlen, ami őt életben tartott, ez az elképesztő kötelesség tudat, ami nem engedte meg számára, hogy a személyes fájdalmát, vagy a személyes problémáit beengedje az ő uralkodói kötelesség tudatában.

0: Fiatal fiúként az anyja imádatába nőtt föl, tipikusan az anyjához rendkívül ragaszkodó fiú volt. Mindent úgy is tett a politikába, ahogy az anyja mondta. Az anyja okos volt, az anyja szép volt, tehát számára betöltötte a nő fogalmát, és akkor belépett az életébe Erzsébet, akit ugyan nem egészen az anyja kívánsága szerint vett el, de hát ez nem volt azért egy akkora ellenkezés a mamával, aki beleegyezett, hogy Istenem, nem a kiválasztott nővért, hanem a kis vadóc hugot fogja elvenni. Maga Sophie Zsófia, a mama nem volt annyira ellene, úgy gondolta, hogy minél fiatalabb a kislány, annál jobban meg tudja nevelni, amit hát tudjuk, hogy nemhogy nem sikerült, de éppen Erzsébetnek a tragédiája itt kezdődött, hogy egy szabad és boldog gyerekkor után egy rendkívül unalmas, szigorú, nagyon szabályok szerint működő udvarba került bele, amelyik még csak nem is volt egy olyan meleg hely, mint mondjuk Mária Terézia, ide egy kicsit oldottabb. Bár ugyanakkor hozzá kell tennem, hogy a családtagok szerették egymást. Maga Zsófia sem gyűlöli Erzsébetet, csak egyszerűen kilóg a képből, nem úgy viselkedik, ahogy kellene.
1: Részlet Festetics Mária grófnő Erzsébet udvarhölgyének feljegyzéséből. Zsófia főhercegné bizonyára jót akart, csak hogy a jóhoz vezető út fáradtságos volt, a mód merev. S maga a császár is szenvedett attól, hogy a főhercegné mindig mindent maga akart irányítani, s így útjában állt Erzsébet békéjének és boldogságának a legelső naptól kezdve azzal, hogy mindenbe beleártotta magát, eképp nehezítve meg a császárnak és a császárnénak a zavartalan együttlétet.
2: A házasságról nem maguk döntöttek ezek az emberek, hanem a család. Ferenc József esetében is Zsófia, az anyja döntötte el, hogy kit vegyen el. Ez volt az egyetlen pont, hogy Ferenc József valójában azért az anyja ellen fellázadt. Zsófia úgy döntött, hogy a saját testvérének az idősebb lányát vegye el Ferenc József, tehát első unokatestvérét. Na, de Ferenc József, amikor meglátogatta Helénát, Helénának hívták ezt a hölgyet, akkor föltűnt neki, hogy van ott egy fiatalabb hölgy, és ez a anyja testvérének a kisebbik lánya, Erzsébet. Ugyanúgy első unokatestvére, csak nem az idősebb, hanem a fiatalabb. Lényegében ő 1854-ben nősült meg, és elvette ezt a 16. életévén éppen túllévő hölgyet, Wittelsbach Erzsébetet, aki nagyon szép lány volt. Itt azonban, ez már interpretáció kérdése, itt szerintem egy nagy törés következett be, tudnék, ez egy szerelmi házasság volt, nem is Ferenc József részéről feltétlenül. Erzsébetnek viszont rendkívül imponálta az, hogy mégiscsak a császár őt választja, na de elvette feleségül, és Erzsébet gyakorlatilag 4 év alatt 3 gyereket szült. Tehát növésben volt még, nem mikor megszült a 3 gyereket, ugye először Zsófiát, aki fiatalon meghalt, majd Gizellát, majd Rudolfot. Nem lehetett megállni addig, amíg nincs fiú, az a igazi trónörökös. És nekem az a szörnyű gyanú, ismerve Ferenc Józsefet is egy kicsit, hogy itt a jóváltatlan törés ott következett be, hogy Erzsébetnek nemigen támadt ezután nagy kedve a szexuális élethez. Egy fiatal lány, aki 4 év alatt szül 3 gyereket, egyfelől, másfelől pedig ez az ember, ez a Ferenc József, lehet, hogy úgy egyébként gyengéd volt ezzel a nővel, de nem valószínű, hogy az ágyban olyan túl sok gyengédségben részesíthette, hiszen nem ez volt a gyakorlata, nem azért, mintha nem lett volna rá elvileg képes, hanem nem ebben volt elgondolva addig a világ. Zárójelben megjegyzem, hogy lesz megint csak Zsófiával függ össze ezzel a Erzsébet által olyannyira nem kedvelt mamával, anyóssal, hogy tudjuk azt is, hogy mikor történt meg a valós nász éjszaka, ez a 3. éjszakája volt a házasságnak, és hát azzal függött össze, hogy Erzsébet rettegett a dologtól, szóval féltettől az egésztől. Ferenc József egy darabig hát ezt valahogy tiszteletbe tartott, tehát aztán természetesen nem.
3: Részlet Ferenc József 1856. október 8-án házassága második évében Zsófiához írt leveléből. Nagyon kérem anyámat, hogy legyen elnéző Sziszivel, még ha talán egy kissé túlságosan is féltékeny is, hisz oly odaadó hitves és anya. Ha kegyeskednénk nyugodtan mérlegelni a dolgot, akkor talán anyám is megérteni, hogy milyen rosszul esik nekünk gyermekeinket kizárólag csak anyám lakosztályába, anyámmal szinte közös előszobájú szobába zárva tudni. Sziszi gyakran elnehezült testével kénytelen felmászni a lépcsőkön, s akkor is csak ritkán találja egyedül a gyermekeket, sőt mindig idegenek vannak náluk, akiket anyám abban a kegyben részesít, hogy megmutatja nekik őket, és ez számomra is különösen megrövidíti a ma ritka pillanatokat, amikor érkezésem van gyermekeimmel időzni. Nem is beszélve arról, hogy helytelenítem a gyermekek mutogatását, mert ettől csak hiúk és önteltek lesznek. Már lehet, hogy ebben nincs igazam. Egyébként Sissinek esze ágában sincs elvenni anyámtól a gyermekeket, s felhatalmazott rá, hogy írjam meg, gyermekeink bármikor teljes mértékben anyám rendelkezésére fognak állni.
0: Erzsébet borzasztó rosszul érzi magát az osztrák császári udvarban, és végül is menekül, amikor csak lehet, menekül. A másik, amivel bünteti a férjét, hogy nem engedi magához közel. Gyakorlatilag, hát mai szóval érve, szexuálisan bünteti. Amikor Ferenc József valamit neki kedvez, akkor hát megkapja a jutalmát is. Na most ott áll Ferenc József egy birodalommal a háta mögött, amit ő nagyon komolyan vesz, valóban, mint első hivatalnok végig dolgozza, és végignéz mindent, és mindenről tudni akar. És hát ugye férfi rendszeresen hoznak be olyan hölgyeket, akin itt ott amott megakadt a szeme, persze nem társaságbeli hölgyek ezek, de nagyon meg vannak tisztelő, attól a császár figyelemre méltatja őket. Egy alkalommal, nem több. Tehát gyakorlatilag ezt is, hogy a gátlásai ne zavarják, úgy intézik, hogy tálcán kínálják a nőket, nem kell vele semmit se csinálni azon a aktuson kívül, amire odahozták.
2: Ferenc József a kor normái szerint jóképű ember. Kedvelik a hölgyek. Na most az ő számára is, mint sok hozzá hasonló társadalmi helyzetben lévő ember számára, az volt a szokás, hogy voltak ilyen kalandjai. Ezzel tulajdonképpen egy szexuális szocializációt szolgáltak, ez általában színésznőkhöz kötődött, és a dolog úgy nézett ki, hogy az udvarmester felkérte az illető hölgyet, akit a császár, vagy császárság előtt a főherceg kinézett magának, hogy hát szívesen venni Ferenc József, ha meglátogatná őt. És akkor innentől a hölgy vagy elment, vagy nem. Nem volt ez kötelező, persze.
3: Részlet: Franz Folio de Cremville gróf, császári főhadsegéd, 1876. április 26-i feljegyzéséből. Nem tetszenek nekem sem a külső, sem a belső, sőt a legbelső ügyek sem. Szegény Ausztria, szegény császár. Igazán jobb sorsot érdemelt volna, mert vitathatatlanul sok jó tulajdonsága van. Az ő leges legnagyobb szerencsétlensége 1854-ben kezdődött. Enélkül talán el lehetett volna kerülni bizonyos dolgokat.
0: Erzsébet egyre többet utazik, egyre kevésbé bírja elviselni az osztrák udvart, és egyre inkább belátja azt, hogy tulajdonképpen a férjének szüksége lenne valakire, aki mellette van. Nem is elsőbb az udvari kötelességekről van szó, mert azt azért még valahogy megoldják, a legnagyobb alkalmakkor ott van Erzsébet, és minden látszat ellenére Ferenc József és Erzsébet nagyon szerették egymást. Ferenc József számára a nagy szerelem Erzsébet volt, és Erzsébet, mint fiatal lány számára Ferenc József az ifjú királyfi volt, hiszen ne felejtsük, hogy Ferenc József egy szőke, kékszemű, karcsú, szép fiatal ember volt, és Európa egyik legnagyobb hatalmassága, aki ugye azonnal imádja. Hát ki az a nő, aki ennek ellen tud állni? Később azonban ebből a szerelemből Erzsébet oldaláról egy meleg barátság és szeretet lesz. Ezt azért is merem állítani, mert ő nagyon őszinte a verseivel. A verseinek az igazi értéke éppen ez a kegyetlen őszinteség, hát mindenkiről eléggé kellemetlen és gúnyolódó verseket ír, és a legkellemetlenebb dolog, amit Ferenc Józseffel kapcsolatosan ír, az az, hogy Ferenc József és ő körülötte, aki Titániaként írja le magát Shakespeare Szent Iványi álom királynőjeként, hát Ferenc József is egyike azoknak a zubolyoknak, azoknak a szerelmes szamaraknak, akik körülötte van. De több versében utal arról, hogy milyen boldogok voltak, milyen szerelmesek voltak, tehát egyértelmű az, hogy végig megmaradt benne a szeretet, csak egyszerűen Bécset nem bírta elviselni.
3: Részletek Ferenc József Erzsébethez írott leveleiből. 1866. augusztus 7-e. Így hát most valamiképpen meg kell vigasztalódnom, és régóta megszokott magányomat újra türelemmel viselnem. Ebben a tekintetben én már megtanultam sokat elviselni, és az ember végül megszokja ezt is. A továbbiakban több szót nem vesztegetek a dologra, mert különben levélváltásunk unalmas lesz, és nyugodtan kivárom, hogy mit döntesz a későbbiekre nézve. 1866. augusztus 12-e. Borzasztóan hiányzol nekem, mert veled el tudok beszélgetni, és mégiscsak felvidítasz néha, még akkor is, ha olykor egy kicsit szekírozol. Hát igen, a kincsem, és micsoda kincsem, nagyon hiányzik nekem. 1866. augusztus 19-e. Szívből köszönöm jóságodat, hogy meglátogatsz. Légy jó hozzám, ha itt vagy, mert olyan szomorú és magányos vagyok, és szükségem van egy kis vigasztalásra.

0: Erzsébet közvetlenül nem politizált, a császárnénak, illetve magyar vonatkozásban királynénak nem volt, és a későbbiekben se lett önálló hatalmi szerepe. Tehát a magyar közjog például az uralkodó feleségének vagy férjének semmilyen hatalmat nem ad. És a császári relációban is önálló hatalma nincs. No, de ne felejtsük el azt, hogy Ferenc József életében véletlenül egy embert szeretett igazán őszintén, és ez éppen Erzsébet lehetett. Az ő saját választása volt, ő ragaszkodott ehhez. Erzsébet minden szeszélyét elviselte, aztán Erzsébet valószínűleg elviselhetetlen volt egy idő után. Annyira önző volt, és annyira individualista, és annyira lázadó. De Ferenc József elfogadta ezt az embert, az összes ilyen dologgal együtt. Először nagyon szerette ezt a nőt. Ez egyik. A másik pedig, hogy Erzsébet nagyon jó viszonyba keveredett jó néhány olyan magyar emberrel, akik valamilyen szinten szorgalmazták a kiegyezést. Ez összefüggött azzal, hogy ő rosszul érezte magát a burgban, nem szerette Zsófiát, teljesen közös volt a magyarokkal való életérzése. Nem magyar barát volt Erzsébet. Erzsébet önmagát szerette. Önmaga iránti szeretete egybeesett a magyarok világérzékelésével, hiszen a magyaroknak se tetszett a burg szellemisége. A magyarok se tudták nagyon elfogadni Zsófia, mármint Ferenc József anyjának, ezt a heves magyar ellenességét és abszolutista mezben jelentkező hatalmi aspirációit. Úgyhogy Erzsébet valahogy ezekkel az emberekkel talált hangot. Például amikor ő elkezdett magyarul tanulni, mert ez a Mária Terézia óta a Habsburg családi szokás volt, hogy a magyar trón várományosait, így Ferenc Józsefet is, illetve azonnak a családtagjét, feleségét a birodalom fő nyelveire meg kell tanítani. Így Erzsébet is elkezdett magyarul tanulni, és ő akkor olyan könyveket kért be Falk Miksától, aki őt magyarra tanította, amelyek a korban tiltva voltak. Tehát a 48-as, 49-es szabadságharccal függtek össze. Azt is mondhatnám, hogy szamizdatot olvasott, ezen keresztül tanult magyarul. Szegény Falkot állandóan a franc törte ki, hogy Erzsébet az éjjeli szekrényében tartja azokat a könyveket, amiket az egész titkos rendőrség üldöz, és neki kell bevinni ezt a burgóhoz, ha szonyán rosszul érezte magát ettől. Tehát Erzsébetben benne volt ez is. Ezen kívül Erzsébet demonstrált, hát ilyen apróságokkal, hogy például amikor a magyarokat fogadta, akkor fölvett egy fehér ruhát, és fölvett hozzá rubin és maragd ékszert. Na most ez úgy néz ki, hogy ott van a császárné, piros, fehér, zöldbe. Ő pontosan tudta, mit csinál, de hát Ferenc József egy szót nem szólhatott, hát ott egy gyönyörű asszony, hófehér ruhában, gyönyörű ékszerekkel. Másik pedig, hogy éppen abban való érdekeltségében, hogy stabilizálja a birodalom helyzetét, és ehhez ő szükségesnek ítélte az osztrák-magyar kiegyezést, rendkívül jó viszonyt épített ki Andrássy Gyulával, aki abszolút ugyanebben volt érdekelt. Tehát Andrássy egy csomó üzenetet, amit ő fontosnak tartott, Erzsébeten keresztül juttatott el Ferenc Józsefhez. Úgyhogy én azt mondom, hogy egy közvetett hatás gyakorolt, tehát direkten nem avatkozott be a dolgokba, de többször megírta a férjének, ennek nyomai vannak, hogy nagyon akarja ezt a kiegyezést, és nagyon akarja, hogy a férjének szilárd támasza legyen Magyarország.
1: Erzsébet 1866. július 15-én kelt levele férjéhez Andrássy Gyulával való négy szemközti megbeszéléséről. Világosan és érthetően fejezte ki a nézeteit. Megértettem őt, és meggyőződésem, hogy amennyiben te megbízol benne, de teljesen, mindenki, és nem csak Magyarország egyedül, hanem az egész monarchia még megmenthető volna. Minden esetre neked magadnak kell beszélni vele, mégpedig azonnal, mert bármikor úgy alakulhat a helyzet, hogy Andrássy végül már nem lesz hajlandó rá. Valóban nagy áldozat ez részéről. Azonnal beszélj tehát vele, fenntartás nélkül megteheted, mert biztosítalak róla, hogy nem olyan ember áll előtted, aki mindenáron szerephez akar jutni, vagy pozíciót hajhász, ellenkezőleg inkább kockára teszi mostani magas állását. De mint minden becsületes ember, abban a pillanatban, amikor látja, hogy az államot hajótörés fenyegeti, megmentésére kész minden tőle telhetőt megtenni, mindenét, elméjét, befolyását az országban, a lábad elé fogja tenni. Utoljára kérlek, Rudolf nevében, ne mulaszd el az utolsó pillanatot. Kérlek, táviratozz azonnal, amint megkaptad a levelem, hogy utazzon-e Andrássy este Bécsbe. Ha nemet mondasz, és az utolsó órában sem vagy hajlandó az önzetlen tanácsra hallgatni, valóban valamennyiünk ellenére cselekszel. Akkor egyszer mindenkorra megszabadulsz a kéréseimtől és szekatúráimtól, akkor számomra nem marad más hátra, mint belenyugodni a gondolatba, hogy történjék bármi, Én egyszer majd becsülettel azt mondhatom Rudolfnak, a magam részéről mindent megtettem, ami erőmből tellett. Szerencsétlenséged nem az én lelkiismeretemet terheli.
2: Tudjuk, hogy Erzsébetnek igen jelentős a szerepe a kiegyezéssel kapcsolatosan. Ezt a bizonyos szexuális eszközt ez alkalommal is bevetette, hiszen a koronázásra 9 hónapra született az utolsó gyerek. Hozzá kell tennem, hogy egy percig sem azért, mert Erzsébet elfogult volt a magyarokkal szembe, és ezért akarta a kiegyezést. Ő nagyon jó politikai érzékkel rendelkezett, és tudta, hogy gyakorlatilag, ha biztosítani akarja a fia számára, Rudolf számára a birodalmat, akkor nincs más lehetőség, mert szétesik.
0: 58-ban született meg Rudolf. Évekig utána semmi nem történt, majd utolsó gyermekük Mária Valéria, amire akkor azt mondták, hogy ez volt Erzsébet ajándéka a kiegyezésért. Tudik, Erzsébet szerette volna a magyarokkal való kiegyezést, ami 67-ben megtörtént, és ennek volt a folyamánya az, hogy ezt mondták a rossz nyelvek, hogy őkből közelengedte magához a férjét, és ebből született Mária Valéria, tehát több mint 10 évvel a harmadik gyerek megszületése után.
1: Buda, 1867. május 16-a. Szeretett császárom, még ma is nagyon szomorú vagyok. Nélküled olyan végtelenül üres itt minden. Minden percben azt hiszem, hogy bejössz hozzám, vagy én siethetek hozzád. Nagyon remélem azonban, hogy hamarosan visszatérsz, még akkor is, ha a koronázás csak 5-én lesz. Erzsébet.
0: A magyarok honorálták Erzsébetnek azt a törekvését, hogy tulajdonképpen a kiegyezésben ilyen szerepet játszott. Erzsébet persze gesztusokat is tett, most túl ezeken a öltözködési szokásokon ilyeneket tudott mondani, hogy például, óha a férjem és én tehetném, bizonnyal feltámasztanánk Battyányi Lajost. Biztos, hogy Ferenc József ilyet soha nem mondott, és nem gondolta így, mert általában nem bánta meg a dolgait Ferenc József. És soha semmilyen jelét nem mutatta annak, hogy ő revidiálná mondjuk a 49. október 6-án történt dolgokkal kapcsolatos álláspontját. De Erzsébet mondhatott ilyeneket. Vagy amit Jókai Mórnak mondott 1873, ami legtöbbet idézett mondata volt, azt mondta, amikor Magyarországra jött, hogy itt mindig olyan szabadnak érzi magát az ember. Ezt a magyarok imádták. Nyilvánvaló arról volt, hogy Erzsébet a burgtól való szabadságát hangsúlyozta ki. Tehát az, hogy a nemzeti ajándékként kapott Gödöllői kastélyban ő a spanyol etikett szabályaitól mentesen tud élni, szabadon tud élni. Ő ezt szerette. De a magyarok ezt úgy értették, hogy őket szereti. Innentől Erzsébetnek egy kifejezetten kultusza kezdett kialakulni Magyarországon, már életében, halála után. Végképp olyan érdekes ez a dolog, hogy még az erősen antihabsburgiánus Rákosi rendszer is Magyarországon megváltoztatta a Ferenc József híd nevét. De az, hogy az Erzsébet királyné útja név maradjon, az nem is volt vitatárgy, ez maradt. Amikor 1964-ben elkészült az új Erzsébet híd, nem is volt vitatárgy, hogy ezt újból Erzsébetnek kell nevezni. 1980-as években felállították Erzsébet emlékművét az Erzsébet híd budai lábánál. Ferenc Józsefről ma nincs semmi elneveze Magyarországon. Erzsébetről igen.

0: Erzsébet személyi politikájának része volt az is, hogy környezetébe tartott olyan embereket, akik magyarok voltak, és hozzá voltak lojálisak. Például Ferencida volt ilyen éveken, egész addig, amíg Ferencida fizikailag bírta ezt, mert azért tegyük hozzá, Erzsébet megszállott volt, tehát tényleg minden szempontból egy külön tanulmánytárgya lehetne, egy ilyen korai női forradalmár volt. Az is lehet, hogy Erzsébet kompenzál dolgokat, az is lehet, hogy egyszerűen alkatilag volt ilyen, hogy semmifajta kötöttséget nem tűrt el. Egy biztos, hogy ő egy elképesztő furcsa életet alakított ki. 19. század második felében szokatlan modernitással élte az életét, ami persze akkor betegesnek számított. Hadd utaljak arra, hogy a Burgban tornatermet rendeztetett be. Egy nő a 19. század végé, vagy második felében, aki tornászik. Ez egy teljes abszurdum volt. Egy nagyon modern dolog. Vagy ez a mozgás igénye, ami miatt szegény Ferencida is egy idő után már nem bírta ezt az életet, hogy állandóan gyalogolt, óriási sétákat tett. A kor Európájának azt lehet mondani, hogy talán legjobb női lovasa volt. Ez nem légből kapott, mert ezeken a rókavadászatokon, ez az arisztokrata rendezvényeken rendszeresen indult, és nagyon jó eredményeket ért el. Elképesztő hiú volt a saját külsejére. Tudjuk azt, hogy lovaglásnál, hogy az alakja minél jobban látszódik, ami iszonyú frivolnak számított, akkor belevarratta magát a ruhájába, nehogy még egy gomb is elcsúfítsa ezt. Tehát úgy kellett mindig kibontani a szószoros értelmében egy lovaglás után ezekből a ruhákból. Tehát betegesen ügyelt az alakjára, alig evett, krónikusan ultápláltságban szenvedett. Tulajdonképpen élete végig megőrizte ezt a szépséget. Egyetlen egy dolog csúfította őt el, egy idő után, hogy kihullottak a fogai, véletlenül az alultápláltságtól egyébként, és ezért aztán nem mosolygott egy idő után, és állandóan legyezőt tartotta a szája elé, de hát még idősebb korában is egy kifejezetten vonzó és szép nő volt. Tehát ő vett magyarokat maga mellé, éppen ezért, mert a magyarok szerették őt, megbízhatott bennük, és miután függetleníteni akarta magát a férjétől és az udvartól, neki nagyon fontos volt az, hogy saját bizalmi emberei legyenek.
1: Erzsébet királyné levele Ferencidához, Garatzhausen, 1869. július 9-e. Kedves Idám! Tegnap este végre kaptam első leveledet, s ámbár, ami nálam elég ritkán szokott előfordulni, ugyébár, nem vagyok oly hangulatban, hogy szeretek írni, azért mégis válaszolok mindjárt, már azért is, mert hiszem, hogy égsz a kíváncsiságtól tudni, hogy mit csinálok szombat délután óta. De mindezt megírni igen hosszas és fárasztó volna, s amint tudni tetszik, egy kissé rest vagyok. Azért a végnél kezdvén az angol hölgyről fogok írni, aki tegnap délután megérkezett. Az első bényomásom kellemetlen volt, mert iszonyúan hasonlít Windisgrécz Matildhez, csak hogy annál még rútabb. Rögtön bémutattam magamnak a testvérét, ki egy birkapofájú ifjú. Aztán vezettem a hölgyet a kisleányomhoz, ki nem sírt tőle nagy csodálkozásomra, mert én bizony sírtam volna, annyira nem tetszett. Ám bár igen jól érzem magamat, kivéve annak, hogy vasárnap óta nem lovagolhatok, mégis igen nélkülözöm a mi kedves hosszú beszélgetésünket a lila szobákban. De jól mulattunk. Most más időket élünk, te csodálkoznál, de hisz te legjobban tudod. Hogy nem vagy itt, most már senki, aki engem elaltatna, s valóban nehezen is bírok este elaludni, ám bár eléggé korán fekszem le. S te? Élvezed-e szabadságodat? Valóban nem kacérkodol a vén és régi barátiddal? Most Isten veled elhagylak, hogy lovaimhoz mehessek. Islőben visszahagyott kedvenc állatomat pedig te csókold én helyettem. Szeretettel ölel, kedves Idám, Erzsébet.
0: Erzsébet számára a házas élete idő után nem vált vonzóvá. Teljesen logikus volt az, hogy Erzsébetnek valamit kellett kezdeni azzal a problémával, hogy ő nem akar a férje mellett lenni, aki egy megszállottja a munkának, tehát állandóan a birodalomhoz, a burghoz, vagy a katonai hadgyakorlatokhoz, vagy a budai várhoz köti a tevékenysége. Ő ettől leszakadni akar, önálló életet akar élni. Tehát Erzsébetnek el kellett gondolkodni azon, hogy konszolidálja ezt a helyzetet, hogy teszi elfogadhatóvá. Azt a megoldást találta ki, hogy maga helyett állít valakit. No, nem az uralkodó feleségének reprezentatív funkciójába, hanem abban a szolgáltató funkcióban, nevezzük így, amit egy feleségtől a korban elvártak.
1: Részlet Erzsébet Ferenc Józsefhez írott 1874. szeptember 18-i leveléből. Kérlek, ne zavartasd magad a programodban. A vadászat számodra nélkülözhetetlen felüdülés. Vigasztalhatatlan lennék, ha hazaérkezésem miatt egyetlen egyet is el kellene mulasztanod. Tudom, hogy szeretsz, nem kell külön demonstrálnod, és mi azért élünk ilyen boldogan, mert sohasem szólunk bele a másik dolgába.
2: Részlet Alexander Hübner gróf diplomata naplójából. A nap utolsó óráit gyakran arra használja, hogy kikocsikázzék Luxemburgba. Egészen egyedül hajt oda, majd magányosan sétál a parkban. Ez az uralkodó, akit az Isten is családi életre teremtett, magányosságra van kárhoztatva, a császárné örökös távolléte miatt, akit még mindig szenvedélyesen szeret.
3: Észrevette közben, hogy Ferenc József milyen mértékig rajong a Burgszínház elismert, mai szóval sztárjáért, Katarina Schrattért. Hosszú éveken keresztül minden előadását a Burgtheaterben megnézte, hogy a Burgtheater ugye úgy helyezkedik el, hogy gyakorlatilag a vár mellett van, tehát könnyen át tud menni. Tehát ez mindenki számára köztudat volt, hogy milyen hódolója a Schrattnak a császár, de természetesen a maga gátlásosságával nem közeledett hozzá. Nem is tette volna meg ezt Erzsébet, hiszen ő olyan fokon rajongott Erzsébetért élete végéig, hogy számára ugye elképzelhetetlen lett volna ez a bizonyos hivatalos szerető státusz, ami hát legyünk őszinték, más uralkodóknak ez különösebb gondot azért nem okozott. Erzsébet az, aki hivatja Schrattot, Erzsébet az, aki kapcsolatot tart a Schratttal, végül Erzsébet az, aki meghívja magához a császárt is, Schrattot is, hát hogy így mondjam, összehozza őket. És ez végig megmarad a kapcsolatukra jellemzően, hogy rajta van Erzsébet óvó keze. Borzasztóan vigyáznak a látszatra. Ahhoz elkezdenem persze, hogy egy császárnak még erre se kellett volna vigyázni, de ők vigyáztak erre. Tehát úgy találkoztak, hogy ne kelljen a Schrattnak, ha találkozni akar a császárral, végig menni az egész burgon, hogy Erzsébet legjobb barátnője, felolvasónője, a Magyar Ferenci Ida lakásába találkoztunk, mert az egy oldalszárnyában voltak a burgnak. Volt gardedám, ugye? Tehát nem, kvázi nem egyedül voltak. Hogy aztán pontosan hogy történt? Rendszeresen beszámolt Ferenc József, hogy most itt volt a gnédige, azaz, hogy a nagyságos asszony, az volt a Schratt, itt volt, mit ettek, mivel kínálta meg őt a Ferenci Ida. Szóval részletesen, pontosan beszámolt, hogy mi történt. Nem véletlen pártolta ezt a kapcsolatot Erzsébet. Ő neki nem volt arra szüksége, hogy egy olyan harmadik lépjen be a kapcsolatukból, aki esetleg ellenség. Ő fölismerte a Schrattba azt, hogy Ferenc Józsefnek tetszik, de nem igazán veszélyes. Tehát amikor egy picit gunyulódik is rajta, ebbe ez is benne van, hogy a drága jó Schratt nem igazán veszélyes. Jól mutatja Erzsébet, Schratt Katalin és Ferenc József viszonyát az a levélváltás is, ami azzal kapcsolatos, hogy Schratt Katalin minden március 1-én ibolyákat ajándékozott Ferenc Józsefnek. 1890-ben azonban Pesten volt, és nem tudta átadni a szokásos ibolyákat, és akkor Erzsébethez fordul, hogy mi a véleménye, juttassa el ezeket az ibolyákat, és Erzsébet azt üzeni, hogy juttass el az ibolyákat, majd gondoskodni fog, azt írja éppen Katarina Schratt Ferenc Idának, hogy minden esetre független attól, hogy én Budára utazom vagy sem, egy nizzai virágárudából ibolya küldemény fog megérkezni az ön budai címére, és szépen kérem, hogy ezeket az ibolyákat továbbítassa. Ugyancsak jellemző az a távirat, amit Schratt Katalin küldött 1898. szeptember 10-én megint csak Ferenc Idának. Az Isten szerelmére igaz-e az, hogy császárnénkat Genfben baleset érte, azonnal indulok Bécsbe, választ kérek, Schratt. Hármójuk kapcsolatában nagyon fontos szerepet játszott Ferenci Ida. Ferenci Ida 1839-ben született egy kisnemesi családból, és 1864-ben ismerkedett meg Erzsébet királynével. Egyébként elég érdekes körülmények között, mert amikor Erzsébet királyné elhatározta, hogy minden áron magyar udvarhölgyet keres, akkor benyújtottak neki egy hosszú listát, és a lista alján kézzel oda volt írva, mai napig nem tudjuk, hogy ki írta oda tulajdonképpen, hogy Ferenc Ida. Ja nem, de Ferenczi Ida a kisnemesi családból származott, úgyhogy nem is lehetett belőle udvarhölgy, hanem miután Erzsébet királyné őt választotta és ragaszkodott hozzá, akkor őt kinevezték felolvasó nőnek. Erzsébetnek rögtön szimpatikus lett Ferenczi Ida, ragaszkodott hozzá, mondom sem, hogy Ferenczi Ida az életét Erzsébetnek áldozta. Nem, ő az egyedül egyébként, aki Erzsébet királyné vonzás körébe kerülve imádni kezdi, és semmi más vágya nincs, csak hogy a lehetőségek szerint mindent megtegyen érte. Elbűvölő egyéniség kellett, hogy legyen.
1: Részlet Festetics Mária naplójából, 1872. július 15-e. A császárné tudja a módját, hogyan tartsa a császárt ezerféleképpen izgalomban. Lehet, hogy a császárné különbségei, furcsaságai olykor kényelmetlenek ő felségének, de hogy soha nem unatkozott mellette, az biztos. Elfesze fair désiré, tudja szeretetni magát, de póz nélkül. Ő ilyen, és a császár, mint egy szerelmes ifjú, hódol be a kedvességének, és boldog, ha valamire emlékeztetve megérintheti őt.
0: Látszólag a főszereplők Ferenc József és Rath Katalin, hiszen köztük történik valami. Valójában nem, valójában Erzsébet az, aki elrendezi így a dolgokat. Ferenc József becsületére legyen mondva, hogy hallgatólagosan soha nem nyíltán téve ezt a dolgot, tudomásul veszi ezt, ugye barátnőnek hívja Srattot, mindig tolmácsolja Erzsébetnek, hogy a legszívélyesebb üdvözletét küldi a Srat Katalin, Erzsébet is mindig nagyon szívélyesen üdvözli a Srat Katalint, és tudomásul veszik ezt a felosztást, vagy szerepjátékot, ami ebben a nagyon furcsa hármasban áll elő, aminek az a lényeg, hogy mindenki jól jár bele. Erzsébet azért, mert tényleg szabad lehet, Ferenc József azért, mert megmarad a viszonya a feleségével. Hát Srat Katalinnak pedig azért jó ez a dolog, mert innentől ő lesz a birodalom legbefolyásosabb színésznője, és azért tegyük hozzá, noha Ferenc József nem egy ilyen grand seniori magatartásban gondolkodott, de azért Srat Katalin materiális, anyagi értelemben nem volt kárvalottja ennek a kapcsolatnak. Ez nem volt egy 20. század értelem vett vad, határozottan markáns szerelmi viszony. Erzsébet és Rath Katalin viszonya pedig egy udvarias távolságtartó viszony volt, ahol is Erzsébet soha egy rossz szót nem mondott Srathra, hát nem volt érdeke, hogy rossz szakat mondja rá, hát Srath nem is volt abban a helyzetben, hogy a császárnéről bármi rosszat mondhasson.
2: Részletek Ferenc József Katarina Srathoz írott leveleiből. 1887. április 21-e. Ha az embernek annyi munkája van, annyi gondja és baja, mint nekem, akkor a kötetlen, őszinte és vidám beszélgetés jelenti a legnagyobb örömet. És ezért oly drágák nekem azok a percek, amelyeket magával tölthetek. 1887. november 29-e. Ma a hármasban ebédeltem a császárnéval és Valériával, és nagyon elcsodálkoztam, amikor pezsgős poharakat pillantotta meg az asztalon, mert nem szoktuk megengedni magunknak azt a fényűzést, hogy pezsgőt igyunk. A császárné aztán felvilágosított, hogy ő rendelte a pezsgőt, hogy igyunk a maga egészségére, ami a legszívélyesebb módon meg is történt. Ez jól sikerült, és ügyes meglepetés volt. 1888. február 14-e. Azt mondja, hogy uralkodni fog magán, én is ezt teszem majd, még ha nehéz is lesz néha, mert nem akarok semmi rosszat csinálni. Szeretem a feleségemet, és nem akarok visszaélni a maga iránti bizalmával és barátságával.

0: az a fantasztikusan érdekes dolog számomra ebben a szerelmi háromszögben, hogy itt a srat lett a feleség. Mert a srat az, akinek elmondja, az én egészséges, bécsi, jóhumorú nő. Emberek között származik. A srat az, akivel megtárgyalja a napi dolgokat, föloldja a napi izgalmakat, megbeszélik, hogy mi történt, együtt reggeliznek, együtt ebédelnek. Élik az életet, és az Erzsébet, a szerelem, az Erzsébet, az ideál. Hozzá kell tennem, hogy éppen Erzsébet verseiben is van arról utalás, hogy ugye ő kedveli elfben a sratot, legbelül nem. Le is nézi. És hogy a srat úgy fésülködik, úgy viselkedik, utánozza az Erzsébetet. Hogy okurázik, mint az Erzsébet, pedig ebben a korszakban igazán nem szokás, főleg nem egy színésznő, minél kerekdedebb, annál jobban tetszik a publikumnak. Tehát ő minden szempontból igyekszik Erzsébetet utánozni. Úgyhogy az a helyzet, hogy ül ez a két ember, akinek papírforma szerint szeretőknek kell lenni, és sokszor órák hosszat arról beszélnek, hogy most az Erzsébet mit csinál, és milyen okos, és milyen kulturált. Erzsébet a téma, ugye Erzsébet halála után. Srat az, aki gyakorlatilag mellé áll, és megint csak közösen tárgyalják ki, hogy milyen veszteség érte őket.
1: Ferenc József és Srat Katalin kapcsolata nemhogy nem gyengült Erzsébet halála után, hanem, ha lehet ezt mondani, tovább élt. Azt nem mondanám, hogy megerősödött, mert mindig ugyanabban a formában mozgó, de tulajdonképpen ez végig tartott, és hát nem volt ok arra, hogy ez megváltozzék.
0: Az én véleményem szerint ez a háromszög egy példamutató háromszög arra, hogy a szerelem nem feltétlenül kisajátítást jelent, hogy a szerelemben inkább az kellene benne lenni, hogy azt keresem, hogy a másiknak mi jó. Hiszen Ferenc József elengedte Erzsébetet annak ellenére, hogy imádta, de megértette, hogy muszáj mennie. Tehát mind a három ember részéről egy hallatlan tapintat van egymás iránt, és szeretet, azt kell, hogy mondjam. És azt hiszem, hogy ebből a szempontból tanulni is lehet ebből a kapcsolatból.
2: Részlet Mária Valéria naplójából. Hányszor kérdezem magamtól, vajon nem alakult volna másképp szüleim kapcsolata, ha a mama fiatal korában komolyan és elszántan akarta volna ezt. Azt hiszem, egy asszony mindent elérhet, ha akar. És mégis, lehet, hogy igaza van. Ilyen körülmények között képtelenség volt bensőségesebben egyé lenni.

0: Királyi háromszög. Csaba Klári dokumentum műsora hangzott el, Első Ferenc József, Wittelsbach Erzsébet és Slatt Katalin kapcsolatáról. Megszólaltak F. Dózsa Katalin művészettörténész és Gerő András történész. Közreműködött Gémezei Mária és Szalóci Pál. Zenei szerkesztő Hegedűs Emmi. A hangfelvételt Hajnal Zsuzsa, Németh Zoltán és Pápai Mónika készítette.
1: Az imént elhangzott dokumentumműsor 1995-ben készült, és a következő év december 1-én hangzott el utoljára a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorstruktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jó részt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunavöldön.
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Pákráztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imugoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos!
9: Ó, magyarul!
10: A nyelvújítás előtt!
1: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak.
11: A pontos idő 15 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál a bemondó Beslin Bettina. Az ukrán parlament

0: ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezés szolgáló lényegi döntéseket. Oroszország korábban többször elutasította az ukrán tűzszüneti javaslatokat, arra hivatkozva, hogy azokkal Kijev csak időt nyerne, de nem jelentenének tartós egyességet. Óriási jelentőségűnek nevezte a magyar külügyminiszter az ukrán miniszter tanács kisiskolák finanszírozásáról szóló rendeletét. Orbán Anita szerint ez az első jelentős lépés a júniusi magyar-ukrán megállapodás óta. A rendelet biztosítja, hogy az ukrán mellett uniós nemzetiségi nyelven is oktató kisiskolák állami finanszírozása akkor is megmaradjon, ha csökken a tanulói létszám. Ez azt jelenti, hogy az érintett intézményeknek nem kell bezárniuk a kevés diák miatt. A Magyar Közút 80 helyszínen 250 kilométeren kezdett útfelújításba, közölte a közlekedési és beruházási miniszter. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a 31 ezer kilométeres fő- és mellékúthálózat kétharmada van rossz állapotban. A tárcavezető emlékeztetett arra is, hogy az elmúlt években kétszer annyit költött az Orbán kormány propagandára, mint az országos közutakra. 2024-ben mindössze 18 milliárd forintot fordítottak az ország fő- és mellékútjainak felújítására. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. A vasúttársaság kísérleti programot indít, hogy minél hamarabb észlelje az illetéktelen behatolókat és a rongálásokat. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre is, egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az egyiptomi művészek alkotói munkásságát mutatja be a Szépművészeti Múzeum új kiállítása. Az Örökké valóság megörökítése című tárlat holnap nyílik meg, és mintegy 140 műtárgyon keresztül enged betekintést az ókori egyiptomi alkotók világába. A kiállítás különlegessége, hogy modern természettudományos vizsgálatok és digitális technológiák segítségével a művek készítésének folyamatát is bemutatja. Híreink végén az időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok. Erős széllel helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 16 órakor jelentkezünk itt, a Kossuth Rádióban.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Beszélgetést hallanak Ottlik Gézával.
2: Rádió Budapest 1, Szabó Kálmán Z3-asa játszott, 19 órakor 2 perc múlva híreket mondani.
3: Rádió Budapest 1 és a közvetítő állomások.
4: Budapest 2, mai műsorodása véget ért.
5: Rádió Budapest 1, kedves hallgatóink, a legkedvesebb íróm sorozatban Söpflin Aladár írását olvasuk fel Babits Mihályról.
6: Az éteren át. Írók, költők, rendezők a rádióról. Salamon István műsora. 10. rész. Ottlik Géza.
7: Éter, éter. Ha már beszélgetni kezdjük így, az éteren át. Gondoltam, illendő egy-két szót előre bocsátani az éterről. Már csak azért is, mert a létezését épp 100 évet törölte el a híres Michelson-Morley kísérlet eredménye. Mi volt ez az eredmény? Semmi. A semmi. Michelson 1881-ben egy leleményes kísérlettel azt akarta megmérni, hogy a fénysugár pontosan mennyivel hamarabb teszi meg ugyanazt a földi távolságot, a Föld mozgás irányával

0: rendben haladva, mint ellenkező irányba. Mennyivel gyorsabban ér oda, amikor a célpont közeledik hozzá, mint amikor távolodik tőle. A várt, kiszámított eredmény helyett nullát kapott, semmit. Lehetetlen. Megismételték a kísérletet olyan nagy pontossággal, amellyel a várt eredmény század részét is észlelniük kellett volna. Semmi, és megint semmi. Ettől a semmitől az egész klasszikus fizika alapjaiban rendült meg. Einsteinnek kellett jönni, hogy ránk ne dűljön mindenestül. Az éter egy szükséges, nélkülözhetetlen feltevés volt, amikor a 19. században a fény hullám elmélete győzött, vagyis biztos lett, hogy hullámokban terjed, hogy hogyan haladnak az üres térben ezek a hullámok, ehhez feltételezni kellett egy valamilyen nagyon finom, rugalmas és minden teret betöltő közeget, ami ezeket a fényhullámokat hordozza, közvetíti, viszi a hátán, továbbadja, miként a levegő molekulái a hangot, vagy a víz a tenger hullámait. Kell lennie egy médiumnak, közegnek, szállító eszköznek, melyben a fény terjed, halad. Még ha egyebet nem is tudunk erről az éterről, egyenlőre csak azt, hogy biztosan van. A megismételt Michelson-Morley kísérlet bebizonyította, hogy biztosan nincs. Nincs anyagból, nincsenek olyan fizikai tulajdonságai, amelyek a hullámok továbbításához nélkülözhetetlenek. Sőt, semmilyen fizikai tulajdonságát nem lehet észlelni. Azóta a fény belépett az elektromágneses hullámok soraiba, mint a röntgen, a gamma, vagy a kozmikus sugárzás, vagy ezek a rádióhullámok. Ezeknek tehát ugyanúgy a szállító közegük ugyanaz, a semmi. Az éterről szólva fizikusi tanulmányaimat próbáltam felidézni, a személyes emlékeimről beszélni, hangulatokról, irodalomról, barátokról, hiszen a rádió életemnek egy kis része volt, nem jelentéktelen része.
1: Régen adott interjút a Magyar Rádióban, pedig ön nagyon régi rádiósnak számít.
0: Régi rádiósnak ugyan nem számítok. Nagyon nagy szünetekkel voltam rádiós, de a rádió mindig érdekelt. A mi gyerekkorunkban új találmány volt. A maiaknak már olyan természetes, mint a villanyvilágítás. Nekünk ugyan a gyerekkorunkban még a villanyvilágítás sem volt olyan nagyon természetes. Modern dolog volt, jó dolog volt. Sőt, már a gázvilágítás is. A pesti rádió és a bécsi is, amit mi hallgattunk 25-26-ban már működött. 13-14 évesen a katonaiskolában csináltunk magunknak detektoros készülékeket. Antennának bevált az ágysodrony, és ezek a legelső kristálydetektoros készülékek, ezeknek a megszólalása nekem akkor is, ma is sokkal nagyobb csoda volt, mint akár a mai színes videókazettás televíziók. Mert hiszen ez egyszerűen egy áramkörből állt. Egy önindukciós tekercs lehetett benne a hullámosat megkeresni. A detektor egy kristály darabka volt, amin egy éles tűt addig kellett igazgatni, míg meg nem szólalt. A fejhallgatót fülére tette az ember, és keresgéltünk állomást. Hát ott kőszegen Bécs volt közelebb, és megszólalt. Minden erőforrás nélkül, fűtés nélkül, úgyhogy a későbbi már elektroncsöves készülékek, melyek csak akkumulátorral működtek, nem voltak ennyire csodálatosak. Emlékszem, csináltam egy két rácsos csöves egylámpás készüléket Gödöllőn. Nagy élvezet volt állomásokat keresni, mit tud fogni az ember. Elég sok nagy adó működött Európában, amire emlékszem, a Hilversumi volt az egyik, ez a holland adó. Nagy antennát tudtam csinálni Gödöllőn a kertben, és nem az adás műsora érdekelt engem, hanem a frekvenciája, hogy milyen állomásokat tudok gyűjteni. Königsbusztelhausen, ez volt a német adó. Ezek mind hosszú hullámon adtak, legalábbis ez a kettő, amit szelektívebb volt fogni.
1: Tehát ön a rádióval, mint matematikus vagy fizikus találkozott először?
0: Igen, a műsor nem volt olyan nagyon érdekes, pláne nekünk, budapestieknek. Volt egy hasonló egésznapos adása a telefonhírmondónak, híreket, sőt operaelőadásokat, színházi előadásokat. Az ember nagyon érdekes volt, hogy drót nélkül nem csak hangot, hanem energiát is közvetített ez a kis detektoros vevő. Legfeljebb, hogyha egy forgó kondenzátor volt benne, vagy egy kosárfenéktekercs. A saját erejéből, minden fűtés, táplálás, áramforrás nélkül. Én mit hallgattam? Gödöllőn a slágereket, a tánczenét. Késő este közvetítették a Ritz-szálló tetőkertjéből a Bachmann Boys Band játszott. Ezt hallgattam. Más nem nagyon. Irodalom. Talán összesen egyszer, szintén még ezekben az években a katonai főreálban, kórházban feküdtem láthásson, és ott is vittünk be, magunk gyártott a rádiókészülékeket, akár szabad volt, akár nem, és emlékszem, ott egy nemzeti színházi előadást hallgattam végig, Hevesi Sándor darabja volt, egy öreg könyvgyűjtőről szólt, Elzsebír volt a címe, az egy ősnyomtatvány, azt hiszem.

0: Ön a nyugat-harmadik nemzedékéhez tartozik, térjünk ki arra a szellemi közegre, arra a nemzedékre, amelyet a nyugat fémjelez. A folyóirat mellett a rádióra is gondolok, hiszen itt nagy találkozások zajlottak le a mikrofon előtt.
1: Személyeke múlt ez tulajdonképpen. A rádióhoz nagyon szerencsések, több kitűnő író került. Örülök, hogy így mondja, nyugat szellemében. De hát ez semmi más nem jelent, mint egy minőségi és erkölcsi szigorúságot. Mondhatnánk azt is, hogy az egész nagy magyar irodalom szellemében, Balassi Bálint, Csokonai Vörösmarty, Arany János, Petőfi Sándor szellemében. A rádiónál 35-ben ott volt Csészabó, aztán oda került Örle István barátom, aki a Nyugat, illetve a Magyar Csillag segédszerkesztője volt. Nagy műsort kellett kitölteniük, hát abban irodalmi ismertetéseket, verseket, kritikákat, de főként, ami engem érintett, novellákat olvastak fel. Egy novellámmal kezdtem a rádiószereplést, nem emlékszem már bizonyos, melyikkel, már akkor Csészabó volt ott. Én fekete listán voltam, már megírtam, elmondtam máshol. Nekem állás kellett volna, mert középiskolai tanárnak 35-ben egyáltalán nem lehetett elhelyezkedni. A rádiónak volt egy műsorfelügyelő című állása, talán a legalacsonyabb, de elég jól fizették, körülbelül olyan hadnagyi fizetést adtak. Ide kértem a felvételemet, és hogy ezt megerősítsem, azért írtam ezeket a rádió tanulmányokat, amiket maga akar itten mostan velem elismertetni. Az egyik a Napkeletben a rádiójáték műfaj problémája címmel, a másik pedig az egész rádióról szóló a Magyar Szemlében. Már most ezen ők megsértődtek. Nem tudom miért, támadásnak fogták fel a Magyar Szemle cikkét. Én azt hittem, csupa hízelgő dolgot írok, hogy felvegyenek, és amikor jelentkeznem kellett, hogy most megkapom a szerződést, az állást, Havel volt az igazgatójuk, már azzal fogadott, hogy ez a Magyar Szemle cikk ezt felháborodva vette tudomásul a rádió vezetősége, és ne haragudjak, de fekete listára tettek. Szóval ez nem jól sikerült.
0: Ön említette, hogy ezt a cikket vesztélyre írta.
1: Hát a vesztemre, de ugye megérdemlem. Mert úgy nem lehet írni valamit anyagi érdekből, hogy szeretnék megélhetést szerezni magamnak, és ezért hizelgő cikket csapok össze, vagy nem is egyet, hanem kettőt. Mert ami a rádiójátékot illeti, hát én nem ismertem, nem is nagyon volt még akkor rádiójáték. Ilyen tudományoskodó, fölényes szöveget közöltetni, valljuk meg, hát szélhámosság. Annyit értettem a rádióhoz, mint egy utcai járókelő.
0: Azóta írt hangjátékot is, változott-e hangjáték műfaji problémáiról a véleménye?
1: Hát bevallom, hogy nem foglalkoztam azóta se hangjátékkal. Ami egy párat meghallgattam, kétségtelen óriási a változás, a régi primitív hangkulisszák és hasonlók helyett most már például Mándi Ivánnak a hangjátékai súlyos, nehéz költői szövegek. És Richard Hughes, a nagy angol író, azzal büszkélkedett itten, mikor Pesten járt, hogy ő írta a világon az első hangjátékot.
0: Én időszerűnek tartom ezt a cikket. A megjelenésekor mindenképpen olyan címszavak is találhatók ebben a cikkben, mint mondjuk akkor nagyon újszerűek voltak. Például a rádió és hangos film, rádió és könyv, a rádiójáték veleje. Ez újszerű, úttörő jellegű.
1: Hát édes jó emberem, ha soha senki nem írt a rádiójátékról, akármit írsz, az újszerű lesz. Azt mondtam, hogy utcai járókelő. Hát az utcai járókelő azért nem hülye. A saját gondolatait, véleményét el tudja mondani. Úgyhogy lehet, hogy volt benne olyan is, ami ma is esetleg érvényes, volt, ami tartható és igaz, de hát én azóta se foglalkoztam az egész témával. Szóval semmiképp se adnám ki se a Magyar Szemre, se a Napkelet cikkemet most, és remélem a halálom után se fogják kiadni. Különösen a Magyar Szemlebeli nagyképű, fölényeskedő, sajnos jól megírva. Sajnos, mert emiatt esetleg előszedik, és valamikor még azt is közlik. Hát nem tudok védekezni. Most legalább itt elmondom, hogy tiltakozom ellene.
0: Tehát ugye előbb találkozott a Nyugattal, utána a rádióval. Úgy gondolom, találkozott olyan írókkal, akik szerepeltek a mikrofon előtt, és az irodalmi életben is jelen voltak.
1: Nem lehet a rádiót és a Nyugatot párhuzamba hozni. Erről nem lehet szó. A rádió az egy világi, sőt félig meddig hivatalos intézmény volt. A nyugat az egy szellemi, eszmei valami. Az irodalommal össze lehet vetni a képzőművészetet, vagy a zenét, a filozófiát, de a rádió csak egy gépi berendezés, amiben irodalmat is közvetítenek.
0: A vers szerepét nagyon kiemelten és fontosnak tartja.
1: Igen, igen, hát ebből is csak az látszik, hogy ezek, amiket itten idézni lehetne a cikkeimből, hogy a vers, a szólóvers, vissza az élővers előadására, ezek mind-mind ilyen felületes, légből kapott okoskodások voltak. Egy nagy verset el lehet mondani, meg lehet hallgatni, és amíg az ember nem tudja betéve, addig nem ér el hozzá a vers. A régi nagyoknak a verseit tanuljuk az iskolában, vagy olvastuk ötször, százszor, tudjuk kívülről, azt el lehet mondani. De a Pilinszky vagy Nemes Nagy Ágnes verseit először hallja az olvasó, a rádión keresztül hallgatva nem tudja igazán átélni magáévá tenni, teljes egészébe felfogni. Szóval a valódi irodalom, a nagy irodalom hátrányban van, rossz helyzetben van az élő szóval való közvetítéssel.
0: Megemlít olyan műsortípust, amely a mai összeállításnak felel meg, és itt például azt is írja, hogy a zene és az irodalom találkozásának is van útja. Ezt ma már úgy nevezik, hogy összeállítás.
1: Jó, hát valamiben beletaláltam. A többiben is lehet sok igazság a mondatokban.
0: Ezek akkor íródtak, amikor már Csészabó László került az irodalmi osztály élére. Idéznék ebből a cikkből. Az erőszakos, irredenta nem lehet műfaj a rádióban. Sürgeti az irodalom importját. Fordítás ciklusok, rendszeres rádiókritika. A magyar nyelvé legyen a rádió. Csészabónak van egy hasonló írása, ami a magyar önismerettel foglalkozik. Ezzel vonnám én párhuzamba ezt a cikket.
1: Hát nyilván azért voltunk hasonlóak Csészabóval, mert ő is egy épeszű utcai járókelő szemével nézte a dolgokat. A hivatalos irredentával szembefordulni, ez már a nyugat. Tényleg a nyugatnak szigorú követelményei közé tartozott. A legnagyobb költőink is, Babits, Kosztolányi, nagy tapintattal nyúltak Trianon témájához, holott nekik aztán igazán rettenetes fájdalom volt az országnak ez a szétdarabolása. De éppen az olcsó irredenta versektől való megkülönböztetés olyan természetes követelmény volt, amit Csészabó épp úgy, ahogy én is, bárki bizonyos rangon felül író ezt írta volna.

0: felső egy novella volt, amit rádióban felolvastam. Rengeteg pénzt fizettek, nem tudom, 30 pengőt, 40-et. A Nyugat az talán fizetett 8 pengőt, de befutott híres írók fizettek volna 100 pengőt a Nyugatnak, ha közli a novellájukat.
1: Hogy éreztem magát a mikrofon előtt?
0: Ott jól éreztem magam, igen. Teljesen otthonosan éreztem magam mindig. Lehet, hogy összekeverem a későbbivel, amikor már munkatárs voltam. Bement az ember az udvarra, át a főépület kapuaján, és szembe találta magát ezzel a kisebb, talán egyemeletes, pagoratetős épülettel. A felolvasó szoba, ahol az irodalmat felvették, az a pagodában, ha bemégy balra, aztán jobbra, két kis keskeny szoba volt mikrofonokkal, és magadra hagytak. A bemondó bejött, piros lámpa, bemondta, hogy ott lé, Géza felolvassa, mit tudom, milyen novelláját, kisettenkedett, én felolvastam, utána rendszerint telefonáltak, akik hallgatták. Az még kint volt már a pagoda portája mellett a telefon, integettek, hogy hívják magát, hívja valaki. Emlékszem például egy hívásra, Vigília szerkesztője Lovas Gyula hallgatta a novellámat, ez már egy későbbi volt, a Vegyészek című. Én nem ismertem Lovas Gyulát, gratulál, megkér, hogy engedjem át a Vigíliának, hogy közölhetik-e. Mondom, hogy a fenében-e, de hát másodközlés lesz, nem baj. Szóval nem baj, azt mondja, ez olyan jó novella, hogy szívesen lehozzák másodközlésbe. Hát ez mind a pagoda. Aztán telefonáltak, volt a Dansz Színház című novella, azt a színházi magazin kérte el. 45-ben az egyik ilyen kis felolvasó szoba lett az én szobám. Aztán csinált az ember ilyen irodalmi összeállításokat valamilyen témára. Őszi, tavaszi, téli, nyári valamilyen ürügyet csinált az ember jó versekből összeállítást, adtak hozzá színészt, aki mondja a verseket.
2: Verses összeállítások ma is szerepelnek a rádió műsorában. Hallgassunk meg mai felvételről egy Kosztolányi verset. Csatakos virradat. Reggelre minden ferde lesz, és széttörik ezer darabbá. Ó, költők, hol van ki az éjt tündéri tükrét összerakná? Csak köt kísért most is halál, a kávéház égboltja szürke, s mint egy kialudt égi test, úgy bámul üresen az űrbe. Megy színű sejme is fakó, szívembe fáj bitang magánya, de nézz reá és gazdagodj, az éj s a szív a bánya, bánya. Egy ember ballag csöndesen az éjszakától megveretve, s viszi, viszi a bánatát föl az ötödik emeletre. Görnyed, mint egy tehervivő, baljós szeme meredve pillant, bámulja a hideg falat, a piszkos lépcsőházi villanyt. Egy kocsi megy a körúton, batárja éjjel gyászmenetnek. Ki a halottja? Nem tudom. Hullaköd, tülkölnek, temetnek. Hol vannak most az angyalok, a színésznők, s más annyi csillag? A téli aszfalt peremén a lányok hosszú ingbe sírnak.
0: Írtam egy hangjátékot is, 46-ban, amit Cserés Miklós belevett a rádió hangjáték dramaturgiájába, Valencia keringő címmel. De nem ez volt a címe, hanem Valencia rejtély. Tulajdonképpen krimi akart lenni, mondjuk egy természettudományos krimi. Az én matematika, fizika szakos egyetemi éveimnek a hangulatát próbáltam belevinni. Ez nem került műsorra soha, mert én közben 47 elején kimentem Svájcba, a PEN klubnak volt egy nagy nemzetközi kongresszus, utána meghívtak a Római Magyar Intézetbe, és ősszel, mikor visszajöttem 47 őszén, akkor már megváltozott a helyzet, és már a rádióba bemenni se volt kedvem. Nemhogy még arra számíthattam volna, hogy ezt valaha is előadják. Viszont fordítottam már előbb néhány hangjátékot, amolyan népszerű amerikai, francia rádiójátékokat szedtek össze cserésék, és rám bízták, hogy fordítsam le, anélkül, hogy sokat tudnék angolul. A franciául még valamicskét tudtam. A francia szerzőt úgy hívták, hogy Roger Richard. Annak volt egy Szibéria című hangjátéka, azt többször is adták. Aztán volt egy amerikai, egy öreg tengerészről, amolyan Hári Jánosról, aki az unokájának mindenféle kitalált kalandokat mesél, ezt is előadták, sőt, még elő is vették később. Öreg Rozmár volt a címe. Polgár Tibor írt nagyon kedves zenét hozzá, mint az öreg tengerész mesélő, hogy őt a tengeri sellők, hableányok hogy csábították, mint Odysseus Nausikája, bűvös énekkel, de ő ellenállt neki. És ez a najádoknak ez a dala volt, amire a Polgár Tibor olyan jó zenét csinált, hogy sláger lett belőle. Tengerész, ó, szívem tengerész, hagyd a tengert, légy kissé merész. Aztán volt Zsiródunak egy bájos, egyfelvonásos, a L'Apollon Belac címmel, Ladányi Apollónak fordítottam. Ez örökre elveszett, nekem sincs meg. Mire visszajöttem Rómából, többé szóba se hozták. Mire hazajöttem, már a könyvkiadójuk is megszűnt. Ugyanis 46-ban a rádió csinált egy könyvkiadót. Tulajdonképpen úgy dobtak ki a dramaturgiáról, hogy áttesznek a könyvkiadójukhoz irodalmi vezetőnek. Az igazgató Rublecki Géza lett. Ebből annyi maradt, hogy az első vagy második könyvének a kiadónak, Roosevelt amerikai elnöknek a háború alatti beszédei, hát fordítsam le, hát lefordítottam, megjelent. Felejtsük el, rendkívül jelentéktelen szónoklatok, közepesek. Én még a Kossuth Lajos jó szónoklatait sem szerettem soha. Ez nagy veszély az írónak, a szónokiasság. Az ember hajlamos rá, le kell küzdeni. A retorika a valódi prózának halálos ártalom. De ne felejtsük el, Rublecki Gézát letartóztatták és meghalt a börtönben.

0: szereti felolvasni a saját művét?
1: Hát igen, igen, amikor még jobb hangon volt hozzá. A rádióban szerettem felolvasni. Engem 45 őszén vettek fel, ez érdekes korszak volt, november, december, volt egy hajóhíd a Petőfi téren, mi a Riadó utcában laktunk a Pasarét végében, onnan kellett bejárnom gyalog, és olyan infláció volt, hogy felvette az ember a fizetését, mindenki rohant ki a Sándor utca végén, volt egy utcai cigarettaárus, valamivel odébb sültököt árultak, cipőpertét, tehát gyorsan felvásárolta az ember a havi fizetését. Aztán 3 nap múlva kifizették a dupláját. Aztán 5 nap múlva kifizették a 10-szeresét. Tehát iszonyatos, elképzelhetetlen volt ez az akkori infláció.
0: Én megnéztem az archívumban, megmaradt a 25 év magyar irodalma előadás sorozat szöveganyaga. Nagyon magas színvonalú előadások voltak ezek. Ezt szerette csinálni?
1: Ahhoz is nagyobb hozzáértés kellett volna. Olyanokkal kezdtem, akiket nem csak hogy nagyra becsültem, hanem szerettem, olvastam is. Ezt könnyű írni. Ezt bele kellett venni egyet-kettőt, olyat is, aki nyilvánvalóan nagy költő, de még akár mennyire becsülöm is, nem sokat tudok róla mondani, hogy teljes, komplett lista legyen egy ilyen 25 év irodalom története.
0: Hogyan szerkesztette ezt meg, ha vissza tud emlékezni erre a sorozatra?
1: Hetenként kellett megírni, azt hiszem, 2-3 profilt vettem be hetenként.
0: Néhány címre emlékszik? Ezeket színész olvasta fel?
1: Nem, én olvastam fel egészen addig, amíg elutaztam 47 májusában.
0: Ez az egész rádiózás, vagy rádióra írás mondjuk ennél a sorozatnál, ez valami más írói követelmény volt?
1: Hát az ember próbálja számításba venni, hogy ez a nagy közönségnek, rádióhallgatóknak szól, legyen lehetőleg egyszerű és közérthető. De én regényt is úgy írok, hogy lehetőleg egyszerű és közérthető legyen, szóval ez nálam nem olyan nagy különbség.
0: Az írói munkáját nem veszélyeztette, nem vont el sok időt, mert azért ezek elég komoly írások voltak, és elég sok időt vehetett igénybe ennek a sorozatnak, most a 25 év magyar irodalma című sorozatra gondolok, a megírása.
1: Ez jó kérdés, mert tényleg 46-47-ben hetenként kellett szállítanom, mégpedig hetenként 6 flekket, lehet, hogy 8 flekket. Én közben először is regényt kezdtem írni, azon kívül sok novellát írtam. A novelláimnak nagy része 45-46-47-es. Emlékszem, sokszor úgy jöttem be, Gödöllőn laktunk, úgy jöttem be, hogy majd a Vas Pistáéknál befejezem a holnapi felolvasás szövegét. Amikor a Terész körúton laktak, náluk aludtam.
0: És saját maga választotta ki, vagy adtak erre a sorozatra megbízatást?
1: Nem, én választottam. A megbízás az volt, hogy a két háború közti magyar irodalomról csináljak egy sorozatot, akikről én jónak látom. Hát lehet, hogy kimaradt valaki, aki nem tudom. Lehet, hogy igazságtalanul kihagytam valakit, aki nagyon sokat ér. Nem emlékszem rá. Tulajdonképpen félbeszakadt a sorozat, amikor 47 májusában elutaztam. Ez az igazság, félbeszakadt, hogy minden félbeszakad.

0: Most kérdezte az előbb, hogy én nem szeretek interjút adni. Hát az egyszerűség kedvéért mondjuk azt, hogy nem szeretek, jó? Miután nem kértek 30 évig, vagy nem tudom meddig. Hát aki kért, mondjuk a Bayerische Rundfunk, a Müncheni televízió, a francia, az újvidéki, annak adtam. A BBC, a londoni, annak minden alkalommal. Az egyik interjú Csér Szabóval megnyerte az év legjobb interjúja díját. Csér kapott érte pénzt is, én nem.
1: Én úgy tudom, ennek ellenére, hogy öntől nagyon sokan kérnek, kértek, jelentkeznek, de mindig elzárkózik előle.
0: Bizonyos fokig elzárkóztam. Ennek van egy józan, reális oka is. Ha az ember vállalja, hogy ismeretlen maradjon, a közismertségben teljességgel nem létező legyen, hát akkor nagyon furcsa elkezdeni egy interjút. Ki kíváncsi rám? Ma már a helyzet más, és hogy nem vagyok annyira ismeretlen, azt kizárólag egyetlen kiadónak, a magvetőnek, Kardos Györgynek köszönhetem, aki sűrűn kiadja a könyveimet. Tehát az elzárkózás egyik oka, hogy lehetetlen helyzetbe kerül az író, aki nem létezik a nagy közönség számára. Hát most szerénykedjen, hamis dolog, legyen 72, nagy hangú, még kellemetlenebb. Egyszerűen nincs hangja az embernek. A német, a frankfurti, müncheni vagy a kölni rádió, akkor jelent meg az iskola határon német kiadása, és aktuális volt, minden abban írtak róla, hát ott akkor író voltam. Egyszerre író lettem, beszélhettem a magam hangján.
1: Úgy hallottam, hogy az iskola a határon című könyvből film készül.
0: Nem készül. A Gotár Péter nyert Nájadiat Japánban, arra a célra, hogy megcsinálja az iskola határon, de az összeget megosztották három részre, és ez kevés rá.
1: Az előbb beszéltünk a Valencia rejtély, a Valencia keringő című hangjátékáról, amit jó lenne hallani a rádióban, de nekem említette, hogy ebből talán tévéfilm készül. Jobban érvényesülne a tévében ez a volt hangjáték?
0: Hát inkább képek segítségével lehetne valamit csinálni belőle, de hát előbb nekem kell megcsinálni papíron, fekete betűkből.
1: Térjünk vissza a rádió előadásokra, mint említette, nagyon szeretett felolvasni, és nagy gonddal írta ezeket az előadásokat. 44. március 13-án is volt egy rádió előadása a nagy stúdióban már, Pesti Képeslapok címmel.
0: Pesti Képeskönyv. Mert ilyen összeállításokat csinált az ember, ebből kettőnek megmaradt a felolvasó példánya. Az érdekesség a keltezésükben van. Az egyik, ahogy mondja, 44. március 13-án ment le, a másiknak Csillagszólók az éjszakák volt a címe. Ami közben lezajlott, az ennek a Pesti Képeskönyvnek már a bevezető soraiból elég egyértelműen kivehető. Ez a Pesti Képeskönyv így kezdődött körülbelül. 1241. áprilisában érkeztek a tatárok Pest alá a sajói csata után, és a várost lerombolták, felgyújtották. Meg kellett várniuk a telet, hogy a befagyott Dunán átkelhessenek Budára folytatni művüket. Éppen 300 esztendővel ezután, 1541-ben sikerült Szolimánnak csellel bevenni Budát. Hasonlóan járt el a tatárokhoz. Kifosztotta és kiűzte a lakosságot, a városok nagy része romba dőlt. Jött olyan idő, hogy Pestnek 300 lakósa maradt. 1849. májusában, újabb 300 év múltán, megint csak összedönti a belvárost Henci tábornok, Buda várában körülzárva görgei seregeitől a pesti partot bombáztatja, elpusztul a Redut, a Lipót templom, a Stratner Károlyi ház, az angol királyné szálló. A szép új vásártér füstölgő romokban hever. De már készen áll a híd, Széchenyi hídja, és Henci hasztalanul kísérli meg a felrobbantását. Sértetlen marad. Vele együtt sértetlen marad a kettős város életereje, mohó növekedési akarata. A reformkor és a szabadságharc nagy nemzedéke lehelt rá Pest-Buda köveikre. A város egyszerre féktelen kedvel kezdett nőni, emelkedni, nagyobbodni. A 100 000-ről egyenesen a milliós számot vette célba. Minden leégett, összelőtt ház helyett nem 10 újat, hanem 110 újat építenek. A következő hasonló összeállításom a már elfogadott, sőt műsorra tűzött Pesti Képeskönyv 2. március végén már nem hangzott el a magyar rádióban. A szövetségesnek mondott nemzeti szocialista Németország 20-án lerohanta és megszállta az országot. A magyar írók elnémultak. Az idegen katonai megszállás alatt sem a sajtóban, sem a rádióban nem szólalt meg egyikünk se. Ami ezután következett, az úgynevezett történelem, háború, elhurcolások, gestapó, nyilasok, ebből Budapest ostroma részben kiolvasható az 1945-46-ban írt hasonló verses összeállításomnak az összekötő szövegéből.

0: 1946. október 9-e.
1: Rádió Budapest 1. 18 óra 40 perc. Csillagszórók az éjszakák. Ottlik Géza összeállítása.
2: Ki ismeri a csillagokat? Én nem. Még azt is Juhász Gyulától tudtam meg, hogy ősz felé tisztább az ég. Több csillag látszik. Melyik a fias csúk, melyik a kaszás csillag, meg nem tudnám mondani. Legfeljebb, ha Göncöl szekerét ismerem fel, ami csekély szakértelem, pedig én még olyan szép nevű csillagászati előadásokat is hallgattam, mint fényelektromos asztrofotometria. A csillag jelkép a költészetben és a közfelfogásban is. Jelképe az elérhetetlennek, a magasztosnak. Egy szóval felköszöntők, ünnepi szónoklatok kedvelt kifejezése, de cipőkenősöt vagy mosóport is szívesen neveznek el róla az emberek, ha azt akarják értésünkre adni, hogy a gyártmány fényben, tökéletességben felülmúl minden hasonlót. A jelképes csillag tehát eszme, irány, magasztos szuperlatívusz, de a valóságos csillagok alatt közönösen mászkáltunk gyerekkorunkban, és közönösen mászkálunk később is mindenféle dolgunk után. Nem törődve a jelképessel, nézzük meg egyszer a valóságos csillagokat. Kis fénypontocskák össze-vissza szórva. Szépek vajon? Egy tűzi játék minden esetre látványosabb. Egy esti légitámadás elhárító tűzbe mutatósabb dolog. Szép a tánc. Szép a muzsika. Szép a Karnaki templom. De mi szép lehet a fekete vásznon szétpotyogtatott világos pontokon? A csillagok varázsa költőiségükben rejlik vajon? Azt hiszem inkább ellenkezőleg prózaiságukban. Közönyös és hűséges egyszerűségükben. Szilárdak, megbízhatóak, örökkévalóak. Nem idegesek és szenvedélyesek, mint a vers vagy a szép szeretünk, hanem unalmasak és prózaiak, mint anyánk, feleségünk. Igazán létezők. Egy éjszaka felpillantottam az égre, és megláttam az unalmas csillagokat. Ötödik hete szóltak az ágyuk, géppisztolyok körülöttünk. Ötödik hete nem tudtam, éle az a két ember, aki hozzám tartozott, és mi lesz a sorsa a harmadiknak, aki a másik szobában aludni próbál. Nem látszott valószínűnek, hogy a túlsó parton még éljenek, és hogy a közeli velem együtt elkerülhesse a megaláztatást, a gyalázatot, talán a halált sem. Amitől megkímélt az elmúlt negyed óra, mindazt hozhatja a következő fél perc. Így éltem ötödik hete, százféle dologtól rettegve, ezerfélét remélve. Másodperc telt másodperc után, és ezen az éjszakán idegességem már olyan fokú volt, hogy fejfájásomat sem éreztem tőle. Hogy ne lássák nyomorult állapotomat, átmentem az üres szobába. Kinyitottam az ablakot. Kibámultam a téli éjszakába. Egy csomó csillag látszott az égen. Meglepődtem, elhűltem, bámultam. Aztán majdnem nevetni kezdtem rettenetes örömömben. A csillagok közönösen, unalmasan, prózaian pislogtak a Jánoshegy fölött. Józanságukkal észre térítettek, mint gyerekkoromban anyám. Ha kétségbe esve valami szörnyű, nagynak vélt baj miatt futottam hozzá, ő unottan és részvétlenül vette tudomásul. Jó, annyi baj legyen. Kérsz paradicsomlevest? És már is semmivé vált a nagy baj. Mit mondtak ezek a csillagok? Tudom is én. Mintha elfújták volna minden nyugtalanságomat, gondolataim félőrült ide-oda ugrálását. Az akarat és a félelem kettős rabságát oldották le rólam ezek a tétova fénypontocskák az égen. Amit akar az ember, és amitől fél, az a változás. A csillagok végtelen állandóságukkal arra figyelmeztetnek, hogy lényegében úgysem változik semmi, hogy mindaz, amit remélünk, s mindaz, amitől félünk, alapjában lényegtelenek és mulandóak. Aztán meg, amitől igazán rettegünk, az az, hogy talán mi magunkban változik meg, romlik el valami, valami képesség, vagy boldogság, vagy tisztaság, ami gyerekkorunkban a miénk volt. És hogy ez nem veszett el, hogy ma is önmagunk vagyunk. Ezt mondják a csillagok, ha felnézünk rájuk rossz éjszakákon, és úgy tudjuk őket látni éppen, mint valaha. Visszanéznek hű, közönyös fénnyel, és azt mondják, az vagy, aki voltál, ne idegeskedj. Csillagszórók az éjszakák, figyelmeztet Adi Endre a véres s ostoba feneségek között nagy erejű ditirambikus versében. Intés az őrzőkhöz.
3: Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Csillagszórók az éjszakák. Szent János bogarak a kertben, emlékek elmúlt nyarakon, Florence nyarán, s összekeverten búcsúztató őszi lídónak emlékei a hajnali párás díszkócos tánci termen. Történt szépek, éltek és voltak, kik meg nem hallhatnak soha. Őrzött elevenek és holtak, szívek távoli mosolya reátok néz, aggódva árván. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Őrzők, vigyázzatok a strázsán. Az élet él és élni akar. Nem azért adott annyi szépet, hogy átvádoljanak most rajta véres s ostoba feneségek. Oly szomorú embernek lenni, s szörnyűek az állathős igék, s a csillagszóró éjszakák ma sem engedik felettetni az ember szép beszőt hitét, s akik még vagytok őrzőn, árván, őrzők, vigyázzatok a strázsán.
4: Petőfi, Juhász Gyula, Nadány Zoltán, után Karint és Kosztolányi a hajnali részegségeiben, ahol fejeződött be ez az összeállítás, szájtátva álltam, és a boldogságtól felfel kiabáltam. Azt írtam, hogy többé-kevésbé valamennyien átéltük Kosztolányi kalandját a csillagokkal. Igen, mi akkor a város 44-45-ös ostroma alatt Pest és Buda polgárai többé-kevésbé valamennyien átéltük. Pest és Buda mondom, mert a Székes főváros szétszakadt megint a két szabad királyi városra. Budán hosszú volt, 6-8 hetes az ostromzár. Kimerült az ember reménykedve rettegésre való képessége, elfogyott, és csillagos éggel, vagy más módon kikapcsolt benned a szakadatlan félelem. Ezt az 1944-es szilvesztert fogságban töltöttem, egy elegáns idegen lakásba bezárva, egy napos hadifogságban, egy magamban. Egy évre rá, 45 szilveszter éjszakáján véletlenül ugyanígy egy magamban voltam. A rádió pagodának beszélzett Sándor utcai épületében tánclemezeket rakosgattam a széles dupla vagy tripla gramofonra. Egy árva lélek sem volt rajtam kívül az épületben. 45-ben ugyanis felvettek a rádió irodalmi osztályába munkatársnak, a szilveszter estét mindenki a családjával szerette volna tölteni. De valakinek, legalább egy embernek bent kellett maradni a szilveszter éjszakai tánczene közvetítéséhez. Rám ez sehogy se tartozott, de vállaltam helyettük mindenki örömére. Nem jóságból, nem nőzetlen kartársi szolidaritásból. Egyedül akartam maradni. Ez jól sikerült. Az egyik gramofonra több lemezt lehetett egyszerre felrakni, sorba rakva. Kongott az épület az ürességtől. Teremtett lélek sehol. Játszottam a tánczenét a magyaroknak. A talpalávalót. Egy szál cigány. Vén cigány. Vén 33 éves egy szál cigány. Ha egyszer velem húzatták. Jó volt. Hogy miért volt jó? Csak. Hallgatni volt kedvem. Magamra maradni. Végül okosan tettem, kiderült. Jó volt. Jó keserű, mint az epe. Ezt egy magamba kellett meglágni, elfogyasztani, nyelni a tangók, rumbák, kariókák, kopogó, lüktető, vágtató hangjaira. Lehetett. Ettől volt jó.

0: hangzott az Éteren át. Írók, költők, rendezők a rádióról. 10. rész. Ottlik Géza. A műsort összeállította és az íróval beszélgetett Salamon István.
1: Közreműködött Kertész Péter, Körmendi László, Török Anna Mária és Usztics Mátyás. Munkatársak voltak Csillag Judit, Kádár László, Köteles Mari, Szűcs Ferenc.
0: Zenei munkatárs Molnár András. Szerkesztette Simon László. Rendezte Szabó Kálmán.
2: Az előbb elhangzott műsort 1986-ban rögzítették, és utoljára ugyanabban az évben, június 15-én hallhatták a Magyar Rádióban. Hamarosan egy Ottlik művel folytatjuk műsorunkat.

amit az elmúlt 16 évben nem hallhattak. Egész nap tiltólistára tett hangjátékok hallhatóak a Kossuthon. A Kossuth Rádió frekvenciáin már újra a Kossuth műsora szól, de megváltozott műsor struktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsor struktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák akár éjféltől éjfélig a kicenzúrázott hangjátékokat.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsorában a vallási műsorok szokott idejükben kerülnek adásba. Minden délben más-más templom harangja szól. Az egyházi félórák hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig, mise vagy istentisztelet élő közvetítése minden vasárnap 10:04-től hallható a Kossuth Rádióban.
1: 67,5% az minden mai válasz.
2: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
1: Mi a határidő?
3: 20 év.
1: 20 év! Ez lesz a mi jó válaszom. Bravo!
2: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40-kor az M5 műsorán.
0: Műsorajánlót hallottak.
4: A pontos idő 16 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó napot kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is, a bemondó Beslin Bettina. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladó plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke sehol sem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október

0: meg akarja adóztatni a nyugdíjakat. A MOL szerint nem kell extra kőolajtartalékot felhalmozni, mert elegendők a hazai stratégiai készletek. Az olajipari társaság hangsúlyozta, kőolajból és az abból készült termékekből az unió 90 napnyi készlet meglétét írja elő. Ez három napi mennyiséget leszámítva a rendelkezésre áll. A fennmaradó részt termékcserékkel megoldják. Hozzátették, hogy a hazai üzemanyagárak a régiós átlagnak megfelelőek. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. A daganatok növekedését gátló molekuláris kapcsolót azonosítottak az ELTE kutatói. Vizsgálataik szerint, ha gátolják egy bizonyos enzim működését, az leállíthatja a tumorsejtek növekedését. A kutatók úgy vélik, hogy az eredmény új lehetőséget nyithat egyes daganattípusok kiegészítő kezelésében. Az eredményeket egy rangos nemzetközi tudományos folyóiratban publikálták. Elhalasztották a szombatra tervezett Balaton átúszást. A Hungaromet előrejelzése szerint szeles idő, erős hullámzás várható, ezért a szervezők a balatoni vízirendészeti rendőrkapitány egyetértésével úgy döntöttek, hogy nem tartják meg a rendezvényt. A tervezett pótidőpont jövő szombat, erről jövő csütörtökön döntenek majd. Híreink végén a várható időjárásról. Egyre több felé kisüt a nap, és már csak elszórtan lehet egy-egy záporzivatar. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Hírekkel legközelebb 18 órakor jelentkezünk.
1: Archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Jakobi március elején érkezett meg, tehát 2 héttel korábban, mint okvetlenül szükséges lett volna, a híres európai nagyvárosba, ahol gyerekkorát töltötte, s amely most 50. születésnapjára aranyhegedűvel tüntette ki. Napokon át csatangolt az utcákon, délelőtt, délután, este, keresett valamit. Bejárta mind a városrészeket, amelyekhez valaha köze volt, de tulajdonképpen semmire sem ismert rá, idegen volt neki minden. Nyugtalannak látszott, sovány volt, sokat fogyott az utóbbi időben. Magas, sovány, nyugtalan ember volt, ha magára maradt egy szállodaszobában. Ha látták, akkor mosolygós képet vágott, ráncait átalakította derűsre, kellemesre. A repülőgépen azonban érkezésükkor elszótlanodott. Az alattuk elterülő város kivehetetlen körvonalait nézte a gép ablakából. Könnyű nyári ruhát viselt.
1: Itt még majdnem tél van. Nincs több 10 foknál.
0: Jakobi az útikönyvet érképét nézte, és próbálta összehasonlítani a tájjal odalent.

0: Csak a folyó szalagját lehetett jól látni. A napfényben háromszögletű folt csillogott a folyón túl, szerette volna tudni, hogy mi lehet. Amikor a légi kisasszony tovább ment, Jakobi ledobta az útikönyvet az újság csomójára. Nem udvariatlanságból hagyta őt válasz nélkül, nem is a megindultságtól szótanodott el. Enyhe szédüléssel érkezett a gyengesége első hulláma. Az ismerős múló rosszul lét. Két apró csepp felejtéket letörölt a halántékáról mutatójával. Az újságok közül kihúzott egy képes hetilapot és odaadta útitársnőjének. Aztán észrevétlenül előszedte zsebéből a gyógyszerét és bevett egy tablettát.
1: 40 évi távollét után ismét...
0: A hetilap egy oldalas cikket közölt róla.
1: Aki időközben meghódította hegedűjével a világot.
0: A cikk egy csomó fényképből állt inkább. Szövege rövid volt. Jakobi frakban, Jakobi fürdőnadrágban, Einstein társaságában. A windsori herceg és hercegné, Jakobi nélkül. A város 40 évvel ezelőtti képei. A főpolgármester, aki átadja majd neki az aranyhegedűt. A városi zeneiskola homokzata és egy modern gyerekjátszótér egy új lakónegyedben. Nevetett a cikken, és halkan, idegen nyelven, vigyorgást erőltetve az arcára, mondott valamit az ideges nyakú, szép, 30 év körüli nőnek, aki mellette ült. 30 éve nem látta a várost. Bár csak ugyan 11 éves korában költöztek el végleg, de később még másfél évet töltött itt.
1: És ami a világ meghódítását illeti...
0: Egymás után két koncertjét mondták le a tengeren túl. Ezért tudott két héttel korábban jönni ide. Az úti könyv térképén a vasútvonal nyomán megtalálta a déli pályaudvart. A valóságban azonban nem látszott a vasút, akárhogy igazgatta a térképét. Letette maga mellé és behunyta a szemét. A nyomás fokozódott a fejében, az enyhe szédülés nem csökkent.
1: El fog múlni.
0: El fog múlni, de előbb teljesen bezárja, befalazza őt a tehetetlen ürességbe. Egyelőre csak készülődött benne az üresség. Ilyenkor még kilátott, ha homályosan is ebből a gyengeségből. Harminc éve hagyta el a várost egy reggel. A déli pályaudvar csarnokára emlékezett. A lány, akit nem vett feleségül, esőkabátban sétált vele fel alá az üvegkupola alatt.
1: Váratlanul jelent meg.
0: Váratlanul jelent meg a vonatjánál. Már elbúcsúztak egymástól régen, örökre. Jakobi megmondta neki, hogy nem szereti.
1: Meg, hogy mikor utazom.
0: Jakobi gyötrelmesen zavarban volt. A lány nem csinált jelenetet, de talán várt valamit.
1: Egy jó szót legalább.
0: Jakobi kínban volt. Félszegs utaságokat adogott, csak majdnem ellenségesen, minden esetre részvétlenül. Aztán nem sokára azt írta neki valaki, hogy a lányt baleset érte az utcán.
2: Maga nem hallott róla? Baleset érte az utcán?
1: Előtötte egy gépkocsi, halálra gázolta a villamos, vagy levágta a lábát. Öngyilkos akart lenni, vagy meggyógyult.
2: Maga nem hallott róla? Baleset érte az utcán?
0: Jakobi sohasem tudta meg, hogy pontosan mi történt vele, és mi lett a sorsa.
3: Maga nem hallott róla? Baleset érte,
0: baleset érte az utcán. A kép a lány összetört vagy szétroncsolt szegény teste, amelyet ismert, évekig, évtizedekig üldözte. Nyíltan vagy orvul, ébren vagy álmában annyiszor tört rá, hogy megszokta, megunta. Bosszankodva lökte félre az ostoba gondolattal együtt, hogy ő taszította a villamos alá. Legújabban azonban, amióta felmerült a saját halála lehetősége, szerette volna mégis valahogy helyre igazítani azt a rettenetes pályaudvari beszélgetést. Valamit mégis kellett volna mondania.
4: Nézd, ki a fene hívott? Menj innen a pokolba, az Isten szerelmére kérlek.
1: Vagy...
4: Gyere hát velem. Éljünk együtt, örökké. Szeressük egymást, mint halálig.
1: Vagy annyit legalább.
4: Nézd, várjuk meg, amíg elindul a vonat. És humorjunk a mozdony elé mindketten. Ne nyavajogjunk itt.
1: Nézd, ne nyavajogjunk itt.
0: Megrázta a fejét, végig simította a homlokát. A mellett ülő szép nő kérdezett valamit éppen, halkan beszélt a gép zúgása és tompította is idegen nyelven. UNESCO, Beethoven. Ezt a két szót értette csak a nő. és Jakobi lefordította neki a rövid, pontatlan kis cikket.
5: Jakobi Péter, akit egy magas UNESCO megbízatással kapcsolatban sokat emlegetnek, látogatása fontosságát növeli az a tény, hogy a tengeren túli országgal, melynek 20 éve állampolgára, fokozni kívánjuk kereskedelmi és kulturális kapcsolatainkat. Múlt évben nyert el a Nemzetek nagydíját lemezsorozatával, Beethoven 10 hegedű zongora szonátájával.
0: Egyetlen hazai hangversenyén azonban sajnos egyiket sem maradjuk majd, mint hogy a művész nemrégiben megvált állandó zongora partnerjétől.
5: Ezt az utolsó félmondatot Jakobi nem fordította le. Utitársnője mégis a legfelső fényképre pillantott. Jakobi frakban állt a dobogón, mellette, jobbra lent, egy félig háttól ülő, hosszú hajú lány lehajtott nyaka látszott.
0: A heti lap legalsó fényképén egy csomó gyerek futkározott, és az egyik apró lány észvesztve rohant a házból, a fatörzsétől felemelve fél karját.
1: Nem ér a neve.
0: Legalábbis Jakobinak ez jutott az eszébe. Egy másik, kevésbé éles fénykép alatt ez állt. Az egykori szénapiac, a mai Delános Fejcer tér 1915-ben. A bal parton laktak az Új Világ utcában. A hosszú, széles, 5-6 emeletes nagyházakból álló utca beletorkolt a szénapiacba. Kutatott az emlékezetében. A fényképen látható régi villamos kocsik közül melyik mehetett az ő utcájukba?
1: 171-es, vagy NB, vagy MI jelzésű? Hogy is hívták a kis meredek kereszt utcát, amely a mozi mellől kanyarodott fel a domboldalra? És a nagy tükörablakos kávéházat szemközt? Metropol? Municipál? Mintha egy M betűt ki lehetne venni a fényképen. Café.
0: A szénapiacon túl volt egy játszóterük. Egy lejtős, nagy réta villák alatt. Emlékezett egy kislányra, aki nagyon sportszerűtlenül haladta, hogy már úgy is megelőzték, hogy utolérték, mindig ezt kiabálta, a varkocsát ide-oda rázva, magas felmelt kézzel.
6: Akkor menj haza!
7: Miért jött most haza tulajdonképpen?
0: Az utasok kioldozgatták magukat. Egy kopasz férfi furakodott melléje, rázogatta a kezét, szintén idegen nyelven hadarva. Ideges nyakú utitársnője rúzsozta a száját. Jakobinak eszébe jutott, hogy a hangversenyirota értesítette, kint lesz a repülőtéren a televízió és a sajtó. Odahajolt az ablakhoz, csak ugyan elég sokan nyüzsögtek már a gép körül, fényképészek, filmiradósok, újságírók. Hóna alá vette a hegedűtokot, és gyakorlott mosolygással bukkant elő a gép ajtajából. Intett a kalapjával valamennyiük felé, s a lencsékkel szembenézve, nem a lába elé, óvatosan, de biztonsággal lépegeti kezdett lefelé a lépcsőfokokon. Jakobi mosolya könnyed volt és kellemes, belső derűből fakadt, átsugárzott rajta elmélyült komolysága. Azonban nem őt fényképezték, későn vette észre. Egy kövérkés, 40 éves férfit fogtak közre a tudósítók, fényképészek. Újra szédülni kezdett, s lassan besétált az egyik épületbe, és leült az első padra. Bevett még egyet az orvosságából. Mozdulatlanul ült. Lehet, hogy elég sokáig, de lehet, hogy néhány perc volt az egész. Semmire sem gondolt, és semmire sem figyelt. Fejébe, mintha a repülőgép zúgással együtt visszatért volna egy csomó beszélgetés foszlány is, és értelem nélkül pergetnék újra oda-vissza az idegen szövegeket. Nem figyelt rá, elengedte a figyelmét mindenestől, és tényleg ugyanúgy zúgott, pergett tovább fejében a kusza hangszalag, mint a tőle teljesen független forrásból eredne.
8: Erre parancsoljon, uram!
0: Ide-oda irányítgatták, végül egy külföldi útlevelek feliratú folyosórészen egy kopár kis szobába került. Egy civil ruhás férfi ült egy íróasztalnál, és intett neki, hogy ne odaüljön, hanem a másik oldalra. Az ablaknál álló íróasztal elé.
9: Hogy hívják? Mennyi időt kíván ebben az országban?
10: Mi célból?
9: Miért éppen jövő szerdáig? Milyen polgármester?
10: Tudja ezt igazolni?
1: Van-e munkavállalási engedélye?
9: Milyen szavatosságot tud nyújtani, hogy elhagyja az országot?
0: Jakobi feleletei határozatlannak tűntek. A férfi előről kezdte a kérdéseket. Majd beleszólt a telefonba, s a gépírónak, aki rögtön belépett, lediktálta a két első kérdést és a hegedűs válaszait. Egy darabig folyt tovább a diktálás, végül a tisztviselő felnézett Jakobira.
10: Nem adhatom meg önnek a belépési engedélyt.
0: Jakobi nem felelt. Úgyhogy hosszú szünet támadt.
1: Tilos a bemenet.
0: Már amikor a gépből kiszállt, bénulni kezdett megszokott idegen szavainak érrendszere. Bekerítette, mint ellenséget az anyanyelvre.
1: Kiárat.
0: Feliratok, falragaszok, hangosan beszélő, kapusok, filmesek, szülők, gyerekek, rendőrök, telefonba hangszórón át, közönösen, mellékesen, hányavet ilyen, magától értetődően mindenki ezt a nyelvet beszélte itt. Kalandos, hajmeresztő összeesküvés. Jakobit részegségben ringatta, hogy itt az anyanyelvén beszélnek vele, és gépbe diktálják a válaszait anyanyelvén. Szívesen harmadszor is előről kezdte volna a civil ruhással. Ebben a tilos a bemenet feliratú szobában Jakobi már az első kérdése is, hogy mi a neve, azt felelte, amit 3 éves korában.
11: Jakobi Péter, Újvilág utca 27.
1: Jakobi Péter, Újvilág utca 27, második emelet.
0: Az íróasztalnál ülő férfi nem szólt közbe, hozzá volt szokva mindenféle furcsaságokhoz. Az aranyhegedű ügyét azonban sokáig firtatta, s az állandó lakhelyére is kétszer visszatért.
9: Nincs.
10: Nincs állandó lakóhelye?
9: Nincs.
10: De hát az útlevélbe be van írva.
9: Az volt, már nincs.
10: Nincs.
9: Nem többé, pardon, nincs többé. Nincs meg többé.
10: Úgy érti, hogy már nem az állandó lakóhelye?
9: Úgy értem, hogy nincs már meg.
0: Az ablakhoz. Ablak. Finestra. Window. Fenêtre. Hálószoba ablak. Ottóék ablakai. Konyha ablak. Tavasszal nyitott ablakok. Ablak. Ablak. Ablak.
10: Ekkora aranyhegedűt kap? Azt mondja?
9: Nem, nem.
10: Hát mekkora?
9: Egy kicsikét. Miniatűr. Apu. Parányi. Csöppet. Egy icipici kis hegedű. Egy irinyó-pirnyó kis aranyhegedűt. Egy csöpp kicsi parányi apró icipici.
10: Tehát emiatt jött ide?
9: Nem.
10: Talán szándékában áll újra letelepedni az országban?
9: Erre még nem gondoltam.
10: Nem gondolt rá, hogy itt marad?
9: Talán igen.
0: Talán.
9: Talán gondoltam rá.
0: Talán. Talán ez nem volt jó felelet.
9: Noha talán csak azért felelt így, hogy a talán szót használassa.
0: Igazában azonban már nem ezt gondolta Jakobi. A civil ruhás úgy látszik elvesztette a türelmét, legyintett bánja is ő, lediktált 2 nyilatkozatot és szavatosságot kért a hegedűstől valamire. Ennél fogva Jakobi azt gondolta igazában, hogy akkor már tudnia kellett olvasni, amikor a kelmefestő kirakatában öröktől fogva meglevő hosszúkás háromoldalú falsában feltűnt neki egy új szó.
1: Az üzlet egy sarkon volt, néhány házzal odébb, mint ahol laktunk. Nem volt különösebben érdekes, de a kirakat közepén, elől, egy politúrozott háromszögletű hasáb volt lefektetve, és ez állt rajta.
12: Milner H. és fiai...
0: Talán hallotta már a szavatosság kifejezést előbb is, de nem tudta, mit jelent. Még később is, amikor másodszor, harmadszor találkozott írásban ezzel a szóval, és próbálta összebékíteni a gyanított tartalmait, eltérő vonatkozásait, még később is homályos
1: tétokat. Sátorponyvát hirdettek az újságban egyszer, mint szavatoltan vízhatlant. A szavatolás tehát valami ismeretlen tímár vagy takács eljárás is lehetett. Cserzés, pácolás, átítatás egy különleges festékanyaggal, vagy sírral, vihasszal, vagy kártolás, fésűs fonás.
0: Ennek ellen mondott egy varrógép, melyet a hídon túl az egyik körúton talált. Rá volt írva az ára is az, hogy 2 évi szavatossággal. Elejtette azt a lehetőséget, hogy a csillogó fémmasinát cserzőkádakban, rokkán vagy szövőgépen, vagy akár kemencében szavatolták 2 évig. De ahogy tovább szaporodtak a szó jelentései, az újabb árnyalatok rendre rárakottak az elsőre, visszakapcsolódtak Milner Háj és fiaihoz. Az egyik könyvében volt egy kép. Préri, távolban vízesés, sziklafokon a szereplők, s ez állt alája írva...
13: Szavatolok a lédi biztonságáért, mondta a derék indián.
0: A szokatlan szóhasználat, noha nyilván csak az ifjúsági regény fordításbeli utasága volt, valódi varázslattal és nagy erővel keltette életre az idegen világot, a messzeséget. Innét, máshonnét, a kelme festő szavatosságában minden esetre beleívódott, cserződött, pácolódott, fonódott és szövődött sokféle jelentés, kalandos és vitéz értelem árnyalat.
14: Salvus conductus, kezesség, kitartás tűzön vizen át, férfi becsület, adott szó.
0: Vagy kézzel foghatóbban.
13: Menekülés a kordillerákon keresztül, robogó gyors vonat a szakadék fölött, a hajó törött is elveszett édesatya megtalálása egy lakatlan szigeten.
0: A bátor indián nem volt többé elválasztható Milner Háj és fiaitól. S ahogy ő a képen, mesztelen bronz felsőtesttel, fegyvertelen laza eleganciával feltette a lábát a sziklafokra, Jakub is megszokta, hogy ha néha megállt barátjával a kelmefestő kirakat előtt egy percre, ám bár ez ritkán történt meg, mert majdnem minden egyéb dolog érdekesebb volt ennél, de ha mégis megálltak, talán csak puszta szórakozottságból beszélgetésbe merülve, megszokta, hogy a jobb lábát feltegye a kirakat alatti lépcsőfokra a GPS mozdulattal.
10: A nemes fém kivitel korlátozás alá esik. Munkavállalási engedélyre van szüksége. Itt írja alá ezeket.
0: Jakobi felállt. Az órájára nézett. Közben a székét támlájánál fogva félretolta, és feltette rá a jobb lábát. Aztán előrehajolva, fél lábával a széken, aláírta az elébe tett papírokat. Magas, sovány, nyugtalan férfi volt magára maradva a szállodaszobájában. Ruhástól feküdt az ágyán, mozdulatlanul a falnak fordulva már jó ideje. A szoba nagy volt, előkelő, kellemetlen. Üresnek érezte. Szétdobálta a holmiát, hogy mindenhová jusson valami, de így is üres maradt a szoba.
15: Tessék! Igen, én? Nem, dehogy! Úgy látszik, elvesztettük egymást a repülőtérre. Semmi baj! Ma nem érek rá. Semmi esetre sem. Holnap! Holnap! Kérem!
1: Ennek a szobának még ablaka sincs, csak üvegből van az egyik fala.
0: Sálat vett, kabátot, sietni kezdett, mint akinek csak ugyan dolga van. A portás átadott neki
16: egy levelet. Le curie, monsieur.
0: Átment egy hídon, a középen megállt egy perc, hogy lenézzen a vízbe. Kivette zsebéből a kézzel címzett borítékot, felbontatlanul darabokra tépte, és beleszúrta a folyóba. A híd túlsó oldalán föld alatti villamoson folytatta útját, aztán megint gyalog. Sok minden megváltozott, de a kis teret könnyen megtalálta. Igaz, hogy csak egyenesen kellett menni a nagy sugárúton. Ott volt a lovas szobor, ott volt a Wagner
1: kávéház. A Máli utcafelé oldalon kell lenniük a biliárdasztaloknak.
0: Jakobit utolérte valamilyen felvonulás, amikor éppen át akart kelni az útteste. Táblákat vittek. Meglehetősen rendben folyt minden, de a járókerők közül sokan utána tordultak. És ahogy a menet túlhaladt a téren, és odajött a sugárút következő kereszteződéséhez, egy ház tömbben odébb, hirtelen lárma, kavarodás támadt, rendőrautók érkeztek, aztán szinte pillanatok alatt egyszerre, mint a kiürült volna a tér, az utcák, a sugárút.
1: Üresek az ablakok is, a nagy új házak is, belül mind üresek. A vendéglőkben, iskolákban, autóbuszokon sehol senki. A lakásokban nem laknak emberek.
0: Ilyen lakatlan városban, itt, a hajnali üres utcán futott egyszer előle az a láng.
1: Nyár volt.
0: Utolérte, húzakodtak, megint elszaladt.
1: Mi történt aztán?
0: A szobor alatt újra utolérte. Hevesen magyarázkodtak, könyörgött neki, de a lány elfordult.
1: Hogy volt?
0: Boldogan reggeliztek sokszor a Wagner kávéházban. Boldogtalanul is reggeliztek a Wagner kávéházban.
1: A Simoné című rumbát játszották egy szilveszter éjszaka a Wagner zenészek.
0: Hógolyoztak a szobornál kora reggel. Járták külön-külön a rumbát tovább a hóban. A biliárdasztalok nem voltak már meg. Különbejáratú eszpresszót rendeztek be a kávéháznak ezen a szárnyán. Az Újvilág utca 27 és 29-es számú házak helyén egy magas új irodaépület állt. A sarkon megvolt a kelmefestő üzlet, de a kirakata nem is hasonlított a régi, tartózkodóan ízléses, modern kirakathoz, mert a legújabb divat szerint volt berendezve századvégi stílusban, mint a nagyanyjáék ebédlője egykor. Nem találta azonban Ottóék házát.
1: Ottónak rég nyoma lesett.
0: Két-három kapu előtt is megállt tanakodva, de nem ismert rá egyikre sem.
1: Fiatalon halt meg.
0: Persze hiába találta volna meg, Ottónak rég nyoma veszett, fiatalon halt meg, a szüleiről is tudta, hogy már nem élnek. Nem őket kereste, nem is a saját házukat kereste, sőt, megkönnyebbüléssel látta az oda nem illő magas házat a helyén. Talán éppen erről akart bizonyosságot szerezni, hogy nyoma sincs a régi lakásuknak, egy porszem sem maradt
1: belőle. Egy porszem sem maradt belőle.
0: Egy gyerekhomlokú, gyengét kislány arcon töprengett,
1: Flóra volt a neve,
0: ami a Szibonéről jutott a leszébe.
1: Dóra? Bianca? Nem, mégiscsak Flórának hívták.
0: 15 éves volt, ő 20.
1: Vagy mind a ketten 10 évesek? Nem, nem, zongora szakos volt Flóra. Hová lett vajon? Mindegy.
0: A szénapiacot kereste és a nagy kávéházat. A tér idegen volt, akárcsak a képtelennek érzett új neve. A nagy kávéházat bajosan ismerette volna fel, mert egy szupermarket féle létesült a helyén. Jakobi bement az áruházba, végigsétált rajta, az emeleti könyvosztályon térképek közt válogatott, végül talált egy építészeti művet a városról, és megvette a régi fényképek miatt. A kis park a szénapiac fölött feküdt. Magasabban, mint az ő lejtős rétjük, ahol egyszer ráförmett a sportszerűtlen játszótársára.
11: Nem ír a nevem, nem ír a nevem!
16: Akkor menj haza!
11: Nem ír a nevem!
16: Ide figyelj! Ha megfognak, nem mondd azt, hogy nem ír a neved.
11: De mindig engem fognak meg.
16: Mert kicsi vagy.
11: Nem ír a nevem.
16: Akinek nem ír a neve, az nem játszik tovább.
11: Nem ír a nevem.
17: Hagyd, Péter!
1: Csak hogy a kicsike lány másnap megint ott volt a
0: Jakobi héten. Pedig harmadnap, noha már elcsüggett, hogy semmire sem ismer rá itt, vagy hogy ami ismerős, az is teljesen idegen marad neki, mégis abbahagyta a délelőtti próbát, és felment a domboldali kis parkba. A zongoristát, akit kapott, nem szerette. Darósznadrágos fiatal lány volt. Talán nem akarták durván megsérteni vele Jakobit, mert láthatólag nagyra tartották a lányt. És ő maga minden esetre nagyra tartotta magát. Hideg, kemény, magabiztos nő volt. Ráadásul késett a próbákról, más dolga volt délelőttönként. Így hát Jakobi a harmadik délelőtt ott hagyta egy óra múlva.
1: Bocsásson meg, fejezzük be már, el kell mennem.
0: Taxit hívott és átment a szénapiacra. Talán nem egyenesen lenézésből adták neki ezt a rideg, darósznadrágos nőt. Talán a jövő nagy reménysége volt. De a hegedűs tűrhetetlenül érzelgősnek érezte a játékát. Felment a domboldalon.
1: A rét eltűnt.
0: Minden be volt építve. A kis sétatér azonban, a lépcsőzetes park a templom alatt, váratlanul éppen olyan volt, mint a fényképeken. Mint régen.
1: Itt 40 éve semmi sem változott.
0: Még egy padot is talált a felső szakaszon, ahol sokszor lerakták a holmiukat. És még a kavicsok, füvek, virágok is ugyanazok voltak talán. Jakobi mégsem tudott visszaemlékezni semmire, senkire. Hirtelen végképp idegennek érezte magát. Majdnem futva kezdett menekülni.
18: Átnyújtom Jakobi Péternek, városunk szülöttének, aki hegedűjével meghódította a világot, városunk tiszteletének jelképét, az aranyhegedűt. Jakobi Péter most azért jött városunkba,
0: nem ezért jött,
18: játékával ismét elhűvöljön.
0: Hajótörött atyát jött megtalálni a lakatlan szigeten. Azért jött, hogy szavatoljon a lédi biztonságáért, bátor Indián. Egy lányt kellett volna átvinni a kordillérák szakadékaikhoz.
1: Semmiség.
0: Azért jött, hogy kinyomozzon egy régi-régi rejtét. Másnap, szerencsére, A darósznadrágos nő lemondta a próbát. Nem ezért jött. Nem ezért tanult meg járni. Nem ezért tanult meg beszélni az emberek
9: az
0: nyelvén. Kém volt ő közöttük. Idegen hatalom büntetekre. Jók voltak a papírjai. Utazott az Amatiával ide-oda, de csak megbízásból. Az angyaloknak kémkedett az emberi világban. És most mégis már elég régóta, már nagyon régóta baj volt vele.
9: Már nagyon régóta.
0: Az üresség, amit érzett, ha gyengeségi rohama elfogta, ő maga volt. Nem a betegsége tünete, hanem a játékáé. Nem vették észre, mert megtanult hegedülni az emberek nyelvén úgy, hogy ne lehessen észrevenni, hogy baj van vele. De nem ezért tanult meg hegedülni.
9: Úgy, hogy ne lehessen észrevenni.
0: És mennél üresebbre érezte a játékát, annál ingerültebb tiltakozást támadt benne, hogy a darósznadrágos lány ne töltse meg a maga érzelmeivel ezt a célborszonszatát. Testi ellenszegülés fogt el, majdnem öklendezett. A városi zenedében másnap szerencsére azzal fogadták, hogy a nő lemondta a próbát. Egy öreg zenedei tanár helyettesítette szívességből. Szemüveges, 60-65 éves férfi volt. Furcsán tartotta a fejét. Amikor egyszer hibázott, Jakobi lenézett rá egy fél pillantással elcsodálkozva, mert összehasonlíthatatlanul jobb zongorista volt a nőnél. És ahogy meglátta az öreg tarkóját, fiús nyakát, akaratlanul újra meg újra odalesett megint a hegedűje mögül. Vonzotta a tekintetét. Jól esett néznie öreg konfitársa nyakszirtjét. Ez volt az első ismerős dolog a városban.
9: Estella.
0: A vaksötét égbolton csillagként csak ugyan úgy gyulladt ki a lány neve, mint a szerelem.
9: Estellának hívták, nem Flórának.
0: Én. A városi zenede folyosóim kapujában leste mindig, hol bukkan fel gyerek homloka,
15: Estella!
0: Végtelenül gyengét kis arca.
15: Gyere már, Estella!
0: Az öreg zongorista megint hibázott. Jakobi különös módon ettől egyszerre valódi kedvet kapott a játékhoz. Nem csak a fiús tarkóját szerette, hanem a kétszeri melléütését is. Hónapok óta, talán évek óta nem érezte ilyen valódinak a zenét. Amikor befejezték a szonátát, az öreg mozdulatlanul ülve maradt a zongora előtt. Sóhajtott, felemelte a két kezét, lejtette tehetetlenül. Nem szólt semmit. Végre megmozdult, jobb kezével a hegedűs felé nyúlt, hogy megtapogassa. Jakobi csak most vette észre, hogy valami hiba van a szemével.
9: Alig lát, vagy
0: nem vak. Párás volt a szemüvege, hanem vastag szürkeüvegből való. Jakobi két tenyerébe fogta a finom öreg kezet. Megegyeztek. Az öreg zongorista vállalta a hangversenyt különösebb ellenkezés nélkül.
15: Emlékszik erre a névre Grineus Otto? 40 éve. Csoda gyerek volt. Itt is sokat játszott a zenedében.
17: Mindenki csoda gyerek volt.
0: Én nem.
15: Ottónak először a hallására figyeltek fel a szülei. Még nem érte fel a zongorát, amikor ütögetni kezdett, szinte a feje fölött a billentyűköt. És egyszer egy vendégük meghallotta, amint szokása szerint két kézzel, s egy-két hangot gyorsan utána ütve, leütötte a pontos akkordját egy kintről felhallatszó kurtazajnak. Autóduda, villamosikorgás, kiáltás vagy csengő, vízcsap, kutya, macska, bármiféle váratlan hangot hallott, odaszaladt a zongorához, leütötte összes felhangjaival együtt, és dolga végezette, ment visszajátszani.
0: Zeneiskolába kellett tehát járnia, amit ő nem nagyon bánt, de Jakobi sokszor egyedül maradt a legjobb délutáni órákban a zenede miatt, és ennél fogva végül kérésére őt is beíratták. Tűrhető növendéknek bizonyult, a hallásával nem volt hiba.
9: Ottóról azonban nem sokára kiderült, hogy olyan tehetség, amilyen nem minden száz évben szület.
0: Jakobi viszont unta a zongorát, és áttért a hegedűre. Ezzel csak az volt a baj, hogy vászontokban kellett hazahordania. Egyszer kicsúszott a kezéből. Egy kőkerítésen kellett átmászniuk, és leejtette a vászontokot. Otto elkapta, semmi baj nem történt. A nyerge kiugrott, a hegedű nem tört el.
16: Hű, öregem! Az anyja iskoláját.
0: Még egyszer átment az Új Világ utcába. A zsúfolt villamoson kapott egy ötletet egy kisfiútól.
19: Üljünk le, mama!
20: Csint, fiacska!
19: Üljünk le, mama!
20: Miért kell épp neked leülni? Mások is várhattak, öregebbek nem.
16: De nem akarok mindig a popó közt állni.
0: Ez szerencsés napja volt, Jakcsony Józsika. Látok végre egy jó lesően ismerős dolgot. Az öreg zongorista
15: csak már kettem tozunk a popó közt.
0: Folytathatott végre egy teljesen értelmes beszélgetést.
15: Engem Péter téged.
16: Lobas.
15: Én hegedűs vagyok. Nézd csak, ezt találtam a zsebemben. Ez egy hangfogó. Neked adom.
16: Ha hegedűs vagy, akkor nem fogadom el a hangfogót, mert akkor kell, neked.
15: Igen, de nekem még sok van.
16: Mennyi?
15: Sok-sok, meg sem tudom mondani mennyi.
16: Mégis, körülbelül.
15: 3 vagy 4.
16: Az nem olyan sok.
15: Nem olyan sok, de nézd, egyszerre úgyis csak egyet tudok feltenni a hegedűmre.
16: Az igaz.
0: Aztán megtalálta Grineus Ottoék házát. A kelme festő kirakat előtt leguggolt, mint a villamosban. Hiába nem ment fele semmire.
15: Rézlámpák,
0: szamovár, makarcsukor, kitüdömicsoda. Ez nem volt Miller H. és fiai, gyerek magasságból nézve sem. Némelyik kirakatnál mélyen lehajolt, mint a ki akarna betűzni valamit, árat vagy felírást. De észrevette, hogy a sűrűsödő forgalomban senki sem törődik vele. Leguggolt hát megint a kapuknál. Ülep magasságban. Így találta meg a házat, ahol a barátja lakott. Az egyik kapuboltozat oldalában ráismert egy kőre. A kapu bejáratot érdestre faragott szabályos nagy kockakövek borították. A széles Újvilág utca nyugati oldala és útteste már árnyékban volt, de itt a keleti oldalán a háza kumlokzatát megvilágította a lemenő márciusi nap. Tiszta volt ez az alkonyati napfény, de erőtlen. Szembesütött a kapuval, és ahogy surolta az oldalkövek szemcséit, bágyadtan, erőtlenül, mégis szinte fellángolt rajtuk. Hosszú, fekete tűket, éres árnyékszálacskákat, soha nem látott hevességű mintát rajzolt, felszikráztatva, életre keltve a köveket, mintha az érdességnek, durvaságnak rejtett, gyengét, soha nem ismert valódi lelkét lobogtatná fel. Jakobi egy liftajtó csapódását hallotta. Emlékezett a lépcsőház alakjára, fekvésére is. De a kőre ismert rá.
15: Nem a szemcséjére, árnyék mintáira, hanem a lényegére, a tartalmára, jelentésére, minden esetre a zenéjére.
0: Cémolban.
15: Istenem, jártam ezen a földön.
0: Állt ebben a kapuban egyszer este felé márciusban. Utazásra készülöttek, és eszébe jutott egy korábbi március, amikor a teniszpályáról jöttek Ottóval.
15: Vagy egy még előbbi március.
0: Ment haza vacsorázni. Látta a várost törpenézetben, ülep magasságból. A villamoson ő is elmerült néha a felnőttek erdejében. Ő is nyugösködött néha az anyjával.
15: Nem a fenntartott ülőhely miatt.
0: Az elhagyatott idegenkert pedig, amelynek kőkerítésén keresztül kellett mászniuk, titokzatos, óriási őserdő volt. Sűrű, buja bokrok, elvadult, áthatolhatatlan növényzet. Nagyon féltek a kőfalon belül, de nyomozniuk kellett a rejtét, és szerettek félni különben is. Jakobi kifelé jövetejtette le egyszer a vászontokos hegedűjét a fal tetejéről, mint egy fellegvár bástyafokáról, amikor Otto elkapta.
16: Hűltek lefelé. Az anya iskoláját.
0: Megálltak a kirakatoknál, szivarok, képeslapok, műlábak, művégtagok, fűszeres, lépcsőház, gyerekszoba, s minden törpenézetben, fű és szőnyek közelben. Az utca páratlan oldala az ő világuk volt, az itteni gyerekekkel, boltokkal, domboldalra kapaszkodó kis mellékutcákkal. A páros oldal, a széles utca nyugati fele, más gyerekekkel, más üzletekkel, más keresztutcákkal, majdnem idegen volt, rejtélyes, ismeretlen kapuajak. Ott lakott valahol egy különös házas pár, akik asztal táncoltattak, szellemet idéztek.
16: Asztal táncoltattak, szellemet idéznek, öregem.
0: Egy lány, a zöldséges kislánya.
16: Egy szóra megmutatja magát, ha kérik, felemeli a szoknyáját.
0: És egy süketném a koldús, akitől féltünk egy időben. De Jakobi az Újvilág utca páratlan oldalán ment haza vacsorázni. Rúgdosta a havat a szénapiacon. Meg-megállt a kivilágított karácsonyi kirakatoknál.
12: Szivarok, képes lapok, műlábak, mozi, Milner H. és fiai, szavatossággal fest, tisztít.
0: A lépcsőn fél lábon ugrált felfelé. Felkötött karral, fél lábon, mangóval bicegtek, vagy rázták magukat, kezüket, fejüket, mint az idegsokkosok. Vakembert mémeltek, kicsavarták végtagjaikat, nem csúfolódásból, inkább irigykedésből.
12: Inkább irigykedésből.
0: Érmek is fityegtek a kopott katonozubonyokon. Az Újvilág utca végével, a túlsó oldalon, ült a járdán egy időben a süketném a koldús, akiről kiderítették, hogy szélámos.
13: Veszedelmes csaló, valószínűleg kéjó.
0: Katona zubbonyán táblalók.
13: 100%-os hadirokkan.
0: Csak húhogott a járókelőkre. Hú, vagy hú, ha szóltak hozzá, rázta a fejét, süket.
5: Kedves, fiatal, szemüveges feje volt.
0: Jakobi összeszedte a bátorságát és dobott egy krajcárt az ölébe. Félt, hogy a szokásos köszönő húhúval húhog majd rá, de a süketném a katona csak bólintott a gyereknek hangtalanul. Úgyhogy attól fogva mindig vitt neki egy-egy krajcárt.
5: Ő szólt, tél jött, a hóban is ott ült. Tavaszodni kezdett, a katona ott volt délutánonként, lapos kis ládáján, a fal tövében.
0: De Jakobiék akkor már nyomoztak utána.
13: Először is nyilvánvaló, hogy nem igazi koldus. Látszik az arcán, kezén, fülén, nyakán. Másodszor is érti a beszédet. Vagyis csak tetteti a süketnémát.
5: Fiatal nő jött érte este.
13: Ki lehet? Mi lehet az a katona? Kém, vagy valami nagyúr? Kalóz? Tábornok? Mesterlövész? Látni a botján öregem.
5: Hova megy a lányjal karon fogva?
13: A szellemidéző házaspár kapuján fognak befordulni. Nem. Tovább mentek.
0: Egyszer megijedt Jakobi. Messziről látta, hogy egy rendőr lép a katonához, elveszi az írásait.
5: Lelepezték.
13: Menekülj, ember! Egy ökölcsapással leteríteni a rendőrt és beugrani a száguldó gépkocsiba.
5: De nem. A rendőr visszaadta a papírokat.
13: Jó papírjai vannak. Nagy, nemzetközi kém.
0: Jakobi egy este a hegedű tokjával, 10 lépéssel a barátja mögött haladva, mintha nem ismernék egymást, nyomon követte a két embert, a karcsú nőbe karoló süketném a katonát, végig a hosszú útjukon. A szénapiacot is elhagyták. A nagy kávéház mögött befordultak a szűk mellékutcába. Csak annyit látott, hogy 2-3 egyforma bérkaszárnyok közül valamelyiknek a kapuján betértek, amikor futva a sarokra ért. Az is akadályozta a nyomozást, hogy este nem mehettek el egyedül. Sokszor Jakobi figyelme is elterelődött másra. Egyéb nyomozásokat sem tudott mindig befejezni, végigjárni emiatt. Így a szellemidézőket teljesen feladták. A zöldséges kislányok keserű csalódás volt, elpirult, pofon verte Jakobit és elszaladt, amikor a fiú emelgetni kezdte a szoknyáját. 40 évig gondolni sem volt hajlandó erre, mély eltemetett sebb volt, nemhogy folytatni tudta volna a dolgot. A kelmefestő sarkán egy este nagybetűs újság címet olvasott.
12: Történelmi órák. Megkezdték a tárgyalásokat. Holnap dől el a világ sorsa.
5: A könyv már elment. Az üresen hagyott állványra volt kirajszögezve a hírlap.
13: Tehát holnap. Ezt tudnom kell majd.
0: De másnap aztán, talán mert a Dumbledoron átmentek haza a kerülővel, talán mert más dolga volt és nem ért rá megnézni az újságos állványát, vagy talán mert egyszerűen elfelejtette az egészet, mégsem tudta meg, hogy mi lett a világ
5: sorsa. Az is lehet, hogy amúgy is egy múlt heti újság volt.
0: Elrejtették a süketném a koldúst is hamarosan. Egyszer még nekivágtak egy délelőtt, este nem tudtak menni, és megkeresték a házat, ahová Jakobi látta őket bemenni. Felgyalogoltak a legfelső emeletre, körüljártak a függő folyosókat. Konyhákba láttak, udvari szobákba.
5: Valamelyikből zongora szó hallatszott. Táncszámokat gyakorolt valaki, ami sem a házhoz, sem a délelőtti órához nem illett.
12: Gyerekek! Kerestek valaki?
0: Hazamentek csalódottság nélkül. Nem ez a ház volt, mégsem gondolták. Húsvét után, amikor Jakobi visszaérkezett, eltűnt a helyéről az ember.
5: Örökre eltűnt.
0: Elejtették a nyomozást. Ha nem láthatták, megszűnt létezni. tulajdonképpen csak az izgatta őket, ahogy a fiatal rokkant katona ott ült a járdán,
17: furcsa,
0: szép fejtartással, süketen és némán. Csak ez vonzotta Jakobit, mint a delejpatkó. És idáig terjedt a megbízatása is, ha jól meggondolja. Ezt kémkedte az angyaloknak, ilyesmi.
17: Van-e az emberek közt, aki például ilyen méltóságosan tartja a nyakát? Ilyen mozdulatlanul és ilyen szótlanul.
0: A többi nem volt fontos. A fiatal katona nyakszirtjét és hallgatását megjegyezte Jakobi megbízói számára, hogy aztán csináljanak majd vele,
17: amit akarnak.
0: Egyszer még jóval később felismerni vélte valahol.
17: Ősz volt.
0: Elvitték vacsorázni a Szénapiaci nagy kávéházba. Unta a felnőttek vacsora utáni hosszú beszélgetését, borozgatását, és körútra indult azzal, hogy a mosdót keresi. Az éttermi traktusból falépcső
17: vezetett le valahova.
0: Jakobi a kávéházhoz tartozó papagájmulató földszint alatt fekvő helyiségeibe tévedt.
17: Itt még minden üres volt. A folyosó helyiség vagy előcsarnok féle faburkolatán félmeztelen táncos nők fényképei voltak kifüggesztve. Még csak imittam ott égtek a villanyuk. Pincérek, bárnők civilben érkeztek. Egy takarítónő rendezte bent az asztalokat. Az üres terem tompa, piros bársony várokozó fényekkel homálott. Túlsó végében egy háttal ülő férfi zongorázott. Smokingot viselt. Halkan magának játszott.
0: Jakobi megállt az ajtóban és hallgatta. Várta, hogy megforduljon. A tarkója ismerős volt, és az egyik szám, amit játszott, szintén. De a zongorista nem fordult hátra, pedig Jakobi sokáig átcsörgött a terem ajtajában. Az érkező pincérek, konzumnők ügyet sem vetettek rá.
17: Siboné, ugyan, hol volt még a rumba? Hol Estella és hol a régi lány? Meg az üres hajnali sugárút és az indóház üvegcsarnoka. Az ádurban van mindez, meg cémol. És teljesen más a néven nem nevezhető dallama is. Ez alma, ablak.
0: Megy haza vacsorázni. Kint voltak a teniszpályán. Liftajtó csapódik messziről. Könnyű esti szél indul. Vörösbe hajlik a napfénye. Ez mind tiszta, tágas és elfogadható.
17: Istenem, jártam ezen a földön. Láttam érdeskövet horzsoló alkonyati napfényt. Mutattál nekem füvet, kavicsot, gyereket popók közt, és almát, ablakot. De mire ismertem rá ebben a kőben? Álltam egyszer ebben a kapuban, márciusban. Utazás előtt voltunk, és ráismertem egy előbbi márciusra. És most ráismertem erre a régebbi felismerésre, vagy valamire, aminek még a halmoz állapotára, még a mi voltára sincs szó az emberi nyelvben. Érzés, állapot, éghajlat, főnév, jelző, ige, határozó szó. Talán a teremtés egyetlen pillanata a maga néven nevezhetőség előtti teljességében, egyszerűségében. Megelőzi a nyelvet, a hegedű szót, hogyan jelentsem át az angyaloknak. Be kell érnem a pillanat megfogható parányi részecskével. Például, hogy kerül ide ez a fiatal rokkant katona? A megfoghatatlan pillanatok ez már elérhető, közölhető paránya volt. A fiatal katona némasága, nem rezzenő nyakszirtje.
0: De miféle zenével közölje a hallgatást?
17: Milyen táncol a mozdulatlanságot?
0: Ki jön a segítségére? A halott barátja jött a segítségére, meg egy kiagyalt történet. Az egyik valóság volt, a másik mese. Kinyomozott detektív regény. Nem ment be a házba. Amikor 19 éves korában visszakerült egy időre a városba, már csak Otto nagynénje, Grineusz konzul vénkisasszony húga és a két régi cselédjük lakott.
17: Otto valahol külföldön járt, szülei már nem értek.
0: Jakobi egyszer-kétszer meglátogatta az idős hölgyet, cegről végről rokonuk is volt, meg a dadát, meg mindent, ami itt maradt a lakásban. Ottóról azonban nem sokat tudott meg ettől a Matild nénjétől sem.
19: Senkinek nem ír levelet soha. Könnyű különös fiú lett belőle.
0: Elválások után néhány évvel Jakobi egyszer még találkozott vele, de erre nem szívesen gondolt. Sutának, merevnek látszott a barátja.
17: Különcnek. Mi tagadás? Egyszerűen butának. Viselkedését, véleményeit nehéz lett volna másképp felfogni. A barátját azonban mégsem fogadja fel az ember együgyű félnótásnak.
0: És még mindig vonzó, kedves arca volt.
20: Ha Otto buta vagy nem normális, hát én is az vagyok. Azóta nem lettem sem okosabb, sem talpra esettebb, sem bátrabb, valódibb indián, mint amilyenek voltunk Ottóval ketten.
0: A nagynényétől kapott egy címet, és írt egy levelet, majd egy lapot a barátjának. Egyikre sem érkezett válasz. Jakobi beletörődött, hát, hogy megszakadt minden kapcsolatuk. Később hallotta valakitől a halála hírét. Azt is hallotta, hogy
17: Grinausz konzul annak idején öngyilkos lett a felesége halál után, és tönkre is ment a nagy válságban.
0: De miből élt Otto, ha nem maradt semmiük? Miből élt a nagynéni, a dada, a szakásnő, a régi lakás, amit változatlan rendben talált Jakobi 30 évvel ezelőtt, úgy emlékezett? Nem ment be a házba. Egy hét múlva mégis bement a kapu alá. Két nappal voltak a hangverseny előtt. Az ügynök kétségbe volt esve.
21: Üres lesz a terem. Hallatlan balszerencse. Hát ki megy ilyenkor koncertre? Hogy épp most kellett ennek jönnie.
0: Minek? Mi történt?
21: Hát az események.
0: Milyen események?
21: Úristen, nem olvas újságot, maestro.
0: De igen, szoktam.
17: Szokott régebben. Akkor sem rendszeresen. Olvasta egyszer, hogy holnap dől el a világ sorsa. Aztán a folytatását elmulasztotta megtudni.
21: Arra az estére tette az elnök a rádióbeszédét. Korábban kell kezdenünk valamivel, hogy idejébe hazamehessenek az emberek.
0: Nem volt üres a terem, de alaposan foghíjas.
22: Még sokan belógnak majd fiatalok az utolsó percre.
0: Jakobi most látta először Fraggart.
15: Megtaláltam a barát.
0: És nem tudott megelni a nézésében.
15: Tegnap előtt, este felé.
0: Bement a kapu alá, tegnap előtt este felé.
15: Kit tetszik keresni?
0: Semmi, csak itt lakott valaha egy barátom.
15: Kicsoda?
0: Mindegy.
15: Hát hogy hívták? A barátja az úrnak. Talán tudja a nevét.
0: Grinausz Otto.
15: Első emelet balra.
0: Nem lehetett meghátrálni. A lakásban 3-4 idegen család is lakott, névjegyek egymás alatt. Jakobit valaki bevezette a régi gyerekszobába, vagyis inkább kinyitotta előtte az ajtót, résnyire betolta őt, aztán rácsukta az ajtót kívülről. Már erős félomály volt a szobában, de senki sem jutott villanyt. A baloldali és jobboldali nagy szárnyas ajtók el voltak torlaszolva bútorokkal. Balfelől piros mahagóni ruhás szekrénnyel, szorosan a szekrény oldalához szorítva Grinausz konzul íróasztal állt. A szekrényen túl beékelve a sarokba egy bevetett rézát. Az ágyon hárman ültek örbetett kézzel, egy iparos külsejű férfi, egy ilyet idősebb asszony és egy fiatalabb nő, akinek jámbor, bájtalan arcáról még megközelítőleg sem lehetett leolvasni a korát. Bórintottak, bókoltak Jakobi felé és mutatták, hogy üljön le. A karosszék, amire mutattak, elferdült Jakobi súlya alatt, megindult, hogy összerodjon, de aztán egy ponton mégis megállapodott. A zongora betöltötte a szoba jó részét. S Jakobival szemben, az ablakhoz szorítva háttal, Grinausz Otto merev, kellemetlen billentéssel, majdnem bántó zajjal Chopint játszott a vendégeinek. Nem nézett fel Jakobi belépésére. Vagy ha felnézett, vak pillantással újra visszamerült a tekintete a billentyűkre, de azokat sem nézte. A válla látszotta, hogy görcsösen mozog, időnként felemelte a fejét, hátra szegte a nyakát. Az ablak keletre nézett, a kertekre. A világos keretben éresen kirajzolódott a zongorázó férfi magas, domború homloka, csontos, kiúró sasorra. Ahogy szállt le a nap és sötétedett a szoba, egyre éresedett ez a sovány árnykép.
17: Egy kopaszodó aggastyán sziluettje a fényes üvegre rajzol.
0: Sokáig, sokáig tartott ez a zongorázás. Zúgás a fejében, bent, a nagy zaj kint. Jakobi nem tudta elhinni, hogy nem lidérsz nyomás ez az egész. Végre, nagy sokára mindenki felállt.
23: Elnézést,
0: a vendégek tiszteletudva kiáltak.
23: Talán úr, olyan szíves, ugye, szokott nekünk játszani, tetszik tudni.
24: Szoktam nekik játszani.
15: Hol a villanykapcsoló?
17: Mégsem olyan
2: itt,
17: öreg.
2: Itt, majd én...
17: És megvan még a meleg vonzó mosolya.
2: Na, várj csak, szólok a dadának. Elállna, vagy a tetés. Becsület szavamra.
17: Ismerem a bútorokat, a képeket mind. Grineusz konzul íróasztala. A mahagóni ruhás szekré. Le kellene kuporodni a szőnyegre, megnézni közelről a mintáit.
2: Dada, képzeld öregem a jó dada. 70-en felül van, de jön, megy. Olyan egészséges, hál' Istenek, mint a makk. Hát, most már csak ketten maradtunk a dadával. A jó Viki szakácsné már 10 éve, hogy meghalt. Jó Matil néni meg még előbb. De a lakás megvan. Az megvan. Pedig nehéz idők jártak. Iszol egy kis likört? Hát... Rosszit.
17: Egészség. Csak lepírjam nyelni ezt a ragacsos vacakot.
2: Rágyújtasz?
15: Köszönöm, itt a cigarettám.
2: Nem, azt nem engedem. Na, várj csak, Péter. Várj csak.
15: Hagyd a fenébe, Otto, gyere, ülj vissza, nincs sok idő.
2: Nem, hát ez meg kell annak lenni. Várj csak. Nehéz volt tartani a lakást, öregem. Ezt te nem érted. Aztán... Beteg is lettem egyszer. Hát megijedtünk. Rábeszéltem a dadát. Hát, ugye, ha meghalok, hát mi lesz vele? Kiteszik a lakásból, nem vitás. Se nyugdíj, se semmi. Tudod, mit csináltam? Na, látod, hogy megvan. Kaptam.
17: Nem tudja felni.
2: Külföldi.
17: A rossz végén gyötri tépi.
15: Na, add ide, fölbontom.
2: Nem, hagyd csak. Tudod, hogy mit csináltam? Házasságot kötöttünk. A jó dadával, képzeld. Most megvan a biztonsága. Övé marad a lakás. Nyugdíj jár utána. Városi tanulciskolában vagyok, zenetanár. Hiszen én... Úgysem váltunk volna el egymástól. Ezt jól csináltuk.
17: Ezt jól csinálták. Bolondát tették a nyugdíjpénztárt, megvan a biztonság. A lakás ugyan már csak a cserédszobából, és ebből az eltorlaszott gyerekszobából állunk látszik. A többiben vadidegenek laknak.
2: Tessék, gyújts rá.
17: Hát ezt jól szétmarcoltam.
15: Nem sérült meg a kezed?
2: Nem. Dehogy. Miért?
15: Semmi. Csak hát ezt a cigarettát alaposan elintézted, öregem, nézd.
2: Csak ilyen. Sohasem voltam nagy dohányos, tudod. Te, Péter, a koncertezést nem bírtam. Tönkrementünk, a szüleim meghaltak külföldön, vidéken. Egyre kisebb helyeken kellett koncerteznem. Inkább akármi mást. Még zongora hangoló is voltam. Később minden. A koncertezést nem bírtam. Becsület szavamra. Te ezt nem érted. Péter, napról napra, városról városra. Ugyanazt csinálni. És még tanulnom kellett volna. Ezt úgysem érted.
15: Nem értem. Hát én hegedülök, te hólyag.
17: Csoda gyerek.
15: Híres hegedű művész vagyok, ember.
17: Mindenki csoda.
2: Gratulálok, Péter. Híres nagy művész vagy. Öregem, ez az. Kitűnő. Még ilyet a jó Péter.
0: Olyan őszinte volt a lelkes öröme, hogy Jakobi akaratlanul is lefegyverezve elkezdett valamit mondani egy tavaly előtti hangversenyéről. Aztán a mondat közepén elharapta a szót. Nyilvánvaló volt, hogy a barátjának erőfeszítésbe került odafigyelni.
17: Őszintén örült a dolognak, de rögtön elfelejtette. Később sem tért vissza rá.
0: Mintha fel sem tételezné Jakobiról, hogy a kelleténél nagyobb fontosságot tulajdonít a hegedű művészetének. De ez nem csak félszeg, hanem kínos, bántó is volt.
17: Rossz álom.
15: De Otto...
17: Emlékszel arra a süketném a koldúsra, akinek jártunk a nyomában?
3: Nem.
17: Voltunk egyszer a szénapiac mögött, egy csúf bérházban.
3: Nem emlékszem. De azért csak mondd.
17: A barátja rázogatta a fejét. De ahogy Jakobi tovább kérdezgette, sőt, elmondta az egész elméletét, teljes figyelemmel hallgatta, erőfeszítés nélküli figyelemmel, még ha eleinte nem is emlékezett semmire. Látta, hogy Jakobi komolyan beszél. Végül rátukmált a barátjára a szétnyomorított

0: Öreg.
1: Meg. Becsület szavamra.
0: Erősödött a nyomás a fejében. Az utcán egy pillanatra megtántorodott. Másnap fel sem kelt, csak késő délután. Járt egyet, helyet hozott utcára a szobájába, visszafeküdt. Hajnalban ébredt, mély álomból. Fél hat volt. Alig értette, mi történt vele. Leszakadt róla minden teher. Semmit nem érzett. Lefoszlott róla kézzel foghatóan minden nyomás, bénaság, rossz üresség. Tiszta, könnyű, jó üresség volt benne. Mint az ablakban a tiszta, könnyű, beíratlan, készülődő virradat. Elég üres volt a terem. Nem gondolta azt, hogy fene bánja. Hogy ne bánna, elég baj, tudta jól. De ezt sem gondolt.
2: Majd még sokan beszögdösnek, persze jegy nélkül, fiatal.
0: Az öreg frakban volt, ami olyan természetesen állt rajta, mint a végre levetette volna összes áruháját. Jakubi le nem tudta venni róla a szemét. Inas, barna nyaka a fehér gallérban végtelenül lágy volt, és mégis sérthetetlen, elpusztíthatatlan. Egy törékeny kisfiú,
1: derék
0: és egy rettenetes férfi angyal.
1: Szavatol a világ biztonságáért.
0: A barátom.
2: Persze.
0: Délelőtt egy újságcímben olvasta Jakubi ezt a kérdést.
1: Ki szavatol a világ biztonságáért?
0: A dobogón is csak az öreg zongorista tarkóját nézte a hegedűje mögül. Tegnap előtt elmondta Ottónak, hogy ráismert.
1: A fejtartását, a fiús nyakszirtje.
0: Ottó éberen figyelt. Erre végig figyelt. Arra is odafigyelt, hogy Jakubi Péter világhírű hegedű művész, de szemmel látható erőfeszítéssel. Őszintén megörült neki, aztán rögtön másra terelte a szót. Nem is tért vissza rá többé. Mintha magától értetődőnek tartaná, hogy Jakubi sem tulajdonít a kelleténél nagyobb fontosságot ennek a dolognak. A hegedűs sem tért vissza rá többé. Jegyet sem kínált neki, meg sem említette, hogy hangverseny lesz. Pedig ezen a estén most jól játszott. Hosszú, lelkes tapsokat kapott, mint mindig. Megegyeztek előre, hogy ott maradnak a dobogón, kivárják a tapsot végig, hogy ne kelljen a vakembernek kibejárkálnia. A taps nem szűnt, Jakubi végre felállította az öreget. De a vakzongorista mielőtt meghajolt volna a közönségnek, finom tétob a kezével megsimogatta a hegedűs fejét.
2: Édes fiam.
1: Mintha egyedül volnánk. Mintha egy lakatlan szigeten lennénk.
0: Tegnap előtt elmondta Ottónak, amit kitalált.
1: A fiatal szemüveges katona, aki egy időben ott ült délutánonként az Újvilág utca járdáján, nem volt süket néma.
0: Muzsikus volt. Mind a két szemére megvakult a háborúban. Fiatal felesége jött érte mindig. Délelőttönként jazz számokat gyakorolt otthon, amíg állást nem kapott a mulatóban. A fejtartásáról is látni lehetett, hogy világtalan. Meddig volt a papagáj bár zongoristája, ki tudja? Talán tanult tovább délelőttönként, már nem táncszámokat. Talán első rendű pianista lett belőle. És zenei főiskolai tanár öregségére, ki tudja?
3: Ja, ez igaz. A rendőrnek is jó papírokat tudott mutatni.
4: Veszedelmes csaló.
3: 100%-os hadirokkant. Becsület szavamra.
0: Csak hogy vak volt, nem süket néma. Inkognitóban koldult. Hallgatni volt kedve.
1: Az öreg zongorista se sokat beszélt eddig. Mindenfélét mondtak már Jakubinak. Káprázatos volt maestro, mennyei, utoléretetlen, nem lelek szavakat. Édes fiam, ezt nem mondták soha.
0: Álltak a pódiumon elhagyatottan. Még néhányan tapsoltak, inkább csak az ajtókban. Kifelé tódult a közönség. Nem kértek ráadást.
1: Kezdték oltogatni a világítást. Jakubi öreg konfitársához fordult hirtelen.
0: Emlékszik erre a számra, tanár úr?

az a 8-10 fiatal zenei főiskolás, lányok, fiúk, aki még ott lebzselt a kívült teremben, az első pillanatban azt hitte, a művész csak hangolja a hegedűjét. De aztán álmélkodó megrökönyödéssel volt kénytelen tudomásul venni, hogy Jakobi Péter és az öreg vak zongoraművész szinte fegyelmezett összetanultsággal, lendületes ütemben

Minden megvan. Ottlieb Géza elbeszélésének rádióváltozatát hallották. Az írót és Jakubi Pétert Gábor Miklós személyesítette meg. Közreműködött Agárdi Gábor, Andai Györgyi, Andai Kati, Beregi Péter, Fáj Györgyi, Demján Éva, Dömsödi János, Gáti József, Gellei Kornél, Jávor Zsófi, Kátai Endre, Láng Balázs, Majlát Mária, Mózes József, Nagy Ferenc, Orci Terész, Pogány Margit, Rajna Mária, Regős Péter, Rosti Magda, Sebestyén András, Stefán Zoltán, Sugár László, Szakácsi Sándor, Táncsics Mária. A felvételt Pap Tibor és Jónás Tibor készítette. A zenei munkatárs Szigeti István. A rendező munkatársa Bódog Pál és Bognár Mónika volt. Dramaturg Katona Imre. Rendezte Varsányi Anikó.

A kisregény rádió változatát 1983-ban vették föl, és 2005. október 5-én hangzott el a Magyar Rádióban.

0: Fehér László festőművésszel Rádai Eszter beszélget.
1: Székesfehérváron születtem 1953-ban. Anyám elbeszélése alapján egy borzasztó nehéz szülés volt. Akkor már anyám másik napja vajudott, és én már teljesen kék voltam, és nem is sírtam föl. És mindenki megijedt, és akkor a víz alá tartottak, és akkor abban a pillanatban sírtam föl. Dégen egy kastélyba kerültem mindjárt a megszületésem után.
2: Az egy nevelőintézetnek
1: az egy nevelőintézet otthon, volt. Ez a Festetics grófoknak a kastélya volt Dégen, és az 50-es években politikai menekült görög gyerekeknek volt a nevelő intézete. Apám Tácon volt tanító, és jöttek ezek az 50-es évek, és azt lehet mondani, hogy politikai okokból helyezték. Idézőjelbe egy ilyen számüzetésbe, mert egy eldugott Istenháta mögötti falu, de valahol tulajdonképpen minden rosszba van valami fantasztikusan jó, és úgy érzem, hogy nincsenek véletlenek az életben, minden eleve elrendeltetett. Beleszülettem egy olyan csodába, ami annyit jelentett, hogy a fák, az erdő, a kastély és egy csodálatos mesterséges tó volt a közepén ennek a parknak, és a mesterséges tó közepén volt egy kis sziget, ahol a grófa teheneit tartotta, mégpedig azért, mert azt mondták, azt hiszem a nővére volt tüdőbajos, hogyha alulról a teheneknek a párája fölmegy, az segíti a légzést, és a tüdőbajt javítja. És ezért is holland mesterekkel építették fel ezt a házat holland stílusban, és holland teheneket hozattak ide alulra, fölül pedig egy kis lakosztály volt.
2: Ez volt a gyerekkorának a színhelye.
1: Igen, ez volt tulajdonképpen 13 éves kor, amíg a színhely.
2: És ezeket az oszlopokat lehet aztán látni a képein, igen, és igen, azt a kis mesterséges tavat, annak igen, a igen, partján ül a különös 50-es évekbeli fürdőruhában az a bizonyos hölgy.
1: Nagyon sok kép története játszódik itt Dégen, ezekkel az oszlopokkal, a kővázákkal. Azt lehet mondani, hogy zenei pályán indítottak el, zongorázni tanultam, az életem volt Bartók, szinte csak azokat szerettem játszani, Bartóknak a műveit, rengeteg versenyt nyertem, nagy tehetségnek tartottak, azt mondták, hogy nem mehetek más pályára. De 6 éves voltam, amikor Dégre került egy festő. Ugye az 50-es évek vége fele küldtek ki művészeket Pestről, hogy tanulmányozzák a vidéki átalakuló szocialista mezőgazdaságot, és ezért ilyen 2-3 hetes turnusokba valamelyik gépállomáson egy rossz kis lavorral és egy vödör felszereléssel ott volt az ő műtermük. Na most ez úgy történt, hogy láttam messziről, hogy rengeteg gyerek vesz körül valamit, és hát közelebb mentem, és láttam, hogy egy ember fest. Én odaálltam, és figyeltem. Már a gyerekek el is párologtak, csak egyedül maradtam, és ezt csak ösztönösen megszólaltam, hogy tessék csak jobban megnézni, ez a ház tetej nem olyan vörös, és a fűzöldje meg a fáknak a zöldje is más.
2: Nem találta elég reálisnak a képet?
1: Nem az, hogy reálisnak, valami egész mást éreztem én akkor hirtelen, mint amit az ember festett ott előttem. És ezzel kezdődött egy, én magam se tudtam akkor mi, de úgy érzem, hogy akkor váltam abba a pillanatba festővé, reggeltől estig. Én, aki ugye nem szerettem korán kelni, de már ugye a festő 6-kor kelt. Már 6-kor tulajdonképpen már kint volt a földeken az emberek között, és rengeteg képet festett. Úgy hívták, hogy Sajó Péter.
2: Az előbb azt mondta, hogy akkor vált festővé.
1: Igen.
2: Azért,
1: igen,
2: mert figyelte, igen, ezt, a, igen, ezt a festőt, vagy pedig maga is próbálkozott?
1: Nem, adott nekem egy papírt, és az adott hozzá egy kis darab rötlit és egy gyúrható radírt.
2: Rötlit?
1: Igen, egy kis kréta, ami számomra egy szent dolog volt. Hát én hazavittem, és csak néztem, és nem mertem hozzányúlni ezt a gyönyörű fehér papírt, hogy tönkre tegyem, és egy más rajzlapra kezdtem rajzolni a macskát, az ajtót, a mindent, ami...
2: Addig nem is rajzolt?
1: Nem rajzolt. Hát úgy, mint egy többi gyerek, körülbelül annyit, és akkor, mint egy megszállott, már ott ültem hajnalba a küszöbön, vártam a festőt, indultunk ezeknek a hatalmas túráknak, több kilométer gyalogoltunk, bement az istállokba, nekem az volt akkor a feladatom, hogy a legyeket hajtsam rólam, és rengeteget beszélgettünk.
2: És mindig a képekről, vagy a munkáról, a festészetről?
1: Minden, az egész élet, az élet minden területéről.
2: Végül is mit rajzolt arra a lapra? Vagy ez még mindig fehéren van?
1: Sokáig vittem magammal, napokig vittem magammal, és egyszerűen nem mertem rá rajzolni, és ott ültem a teniszpálya sarkán, és egyszer csak jött ott egy nagyobb fiú, ez nem mit csinálsz itt? Hát mondom, nézd meg, itt vagyok ezzel a fehér papírral, és nem merek ráhúzni. Azt mondja, mi az, hogy nem mersz rá? Na, add ide! És gyorsan kitépte, föl se ocsuttam, kiveszi a kezemből, valóságot kitépte, krétával együtt, és elkezdte rajzolni a futballpályát, az erdőket. Valami hihetetlen rajzkészsége volt ennek a fiúnak, ma is nem tudom, már nem emlékszem a nevére. Egy nevelotthoni fiú volt, és ugye az óram előtt ott volt ez, egy csodát műveltett a gyerek, valóban egy kiváló készségű rajz volt, és úgy teli rajzolta a papíromat. Hazavittem, sokáig azt hiszem meg is volt ez a rajz, és a Péter bácsinak mutattam, és mondja, hogy hát nem rossz rajz, nem rossz rajz, mondom, de nem én rajzoltam. És azt mondja, hogy, hát nem mertem, mondom, annyira tiszteltem ezt az egész papírt, hogy nem mertem hozzányúlni. Azt mondja, na fiam, ezt felejtsd el, nyugodtan rajzolt csak, és utána adott megint egy csomó papírt, és akkor már gátlástalanul elkezdtem rajzolni mindent.

0: Magáról mindenki tudja, aki ismeri a képeit, hogy az igazi mestere Kukas Ignác volt, az ő osztályába járt a főiskolára.
1: Igen, hát tulajdonképpen két mesterem volt. Amikor bekerültem 18 évesen a főiskolára, Szent Iványi Lajoshoz kerültem. Fantasztikus két év volt, amit nála töltöttem, hisz tulajdonképpen a művészet történet közepébe kerültem Szent Iványi. Volt kint többször Franciaországban, találkozott Matisszal, sőt Picasso-val is, és olyan órákat tartott, amikor az ember érezte, hogy a 20. század művészete és művészet története karnyújtásnyira, vagyis megfogható. Úgy kezdődött az óra, hogy a portás beszólt, hogy gyerekek, megjött a mester. Ugye ő egy ilyen vastag talpú cipőbe járt, gyermekparalízises volt valamikor, és úgy nagyon nehezen két bottal tudott csak, ami annyit jelentett, hogy akkor ki kellett menni el, és akkor két növendék besegítette hónalat fogva. Sose felejtem, mert mindig, mintha egy elesett madarat fogna meg, olyan könnyű volt, meg lehetett érezni a csontját a mesternek, és akkor mindig besegítettük, és akkor az volt az első, hogy benyúlt a zsebébe, és akkor azt mondta, hogy Laci, itt egy 100-as, hozzad a Skenderbeit. A Skenderbej egy liter konyak volt, és akkor egy ilyen vizes poharak voltak kitéve, és mindenkinek egy kicsit remegő kézzel teli lötykölte a poharát, és akkor megittuk, de akkor is már beszélgettünk, és akkor azt mondta, hogy na akkor induljunk, gyerekek. És akkor lementünk, és ez egy szertartás volt, és mindenkit végig korrigált. Mindenkinél leült, és akkor...
0: Tehát modell után rajzoltak olyan.
1: Rajzoltunk, hát első éves voltam, fantasztikus korrektúrái voltak, nagyon élveztem. És ugye ő váratlanul halt meg, még előtte is két héttel kint voltunk nála, soha nem felejtem el, napokba tellett, mire visszanyertem a színemet is, és egyszerűen nem tudtam magamon uralkodni, rossz állapotban voltam napokig. Na mindegy, hát tulajdonképpen sajnos az élet ezt hozta, de talán nincsenek véletlenek, mert lehet, hogy másfele sodródik az ember a pályán. Így viszont mesterek jöttek a főiskolára, pontosabban mestereket lehetett választani. És akkor mondom, hát akkor ki közül lehet? Azt mondja, most jön be a főiskolára a Kukas Ignác festőművész. Mondom, akkor tessék engem azonnal fölírni oda. És a többiek jöttek hozzám, azt mondja, te hova jelentkeztél? Hát mondom, hát kihez? Hát mondom, a mostani legjelentősebb festőhöz, Kukas Ignáchoz, én láttam a munkáit, és fantasztikus új hang, és egy más világ, mint amit most itthon a képzőszet képvisel. Te ehhez jelentkeztél? Akkor mi is? És akkor mindenki kijelentkezett a már fölírt névtől, és átjöttek, és akkor így, nem tudom, valami 7-8-an kerültünk a mesterhez, és hihetetlen évek következtek, annyit tanult az ember, mai napig is lehet élni ezekből az órákból. Azt mondta, hogy mindenféleképpen vállalt önmagad, még a börtön árán is, és legyen program. Mindig ezt kérte számon, és természetesen ugye a mesterségbeli tudást. Szóval itt egy óriási robbanás következett be akkor a főiskolán. Egy új szellemiség jutott be ezekbe a zárt falakba, és egy másfajta gondolkodási módba lépett az ember, és fölszabadítólag hatott.
0: Magának újdonság volt ez a program, vagy ez a felszólítás, hogy vállald önmagad? Szóval amúgy igen, ehhez nem lett volna hajlama, vagy ehhez nem lett volna kedve?
1: Nem, mindenféleképpen alakult volna ez a dolog, mindenféleképpen, csak itt az első évek a Szent Iványinál az alapozás évei voltak, amikor nem azon törtük a fejünket, hogy programunk legyen, hanem az, hogy minél jobban megcsináljunk mondjuk egy fejet, egy aktot. Itt viszont a mesternek, Kukas mesternél már egy egészen más szituáció volt. Itt már egyfajta művészi programot próbált belőlünk kicsiholni, vagy világra hozni, és hát ezek óriási ütközéssel is jártak, mert az ember, ha nem 18 vagy 20 évesen akarja a világot megváltani, akkor soha. És akkor már kezdett mozogni ez a fotorealista, konceptualista látásmód, és ugye a mesterbe is egy adag értetlenséget váltott ki, hisz azt mondja, hogy úgy tudsz festeni, mint a Velázquez, és akkor te itten fotót máshoz. Szóval nem értette pontosan a koncepciót. Itt már viszont
0: akkor
1: nekünk...
0: tényleg magyarázza meg, hogy mi lehetett ebbe. Én is tőle hallottam egy interjúban, hogy mennyire meg volt azon döbbenve, hogy az, akiről ő azt gondolta, hogy mindenre képes, amire ecsettel, vagy ceruzával, vagy szénnel, vagy krétával vállalkozni lehet, hogy az egyszer egyszerre csak elkezdte redukálni önmagát, hogy fényképeket kezdett másolni. Tényleg mi lehetett ennek az oka? Mit gondol most így utólag?
1: Hát ez egy óriási fordulat volt akkor nálam. Azt mondták, hogy ott valaki a harmadik emeleten megőrült. Számomra ez egy nagyon erős kihívás volt, hogy egy olyan korszerű hangon megszólalni, egy olyan szituációba, ahol az ember valamit akar megmutatni, hiszen az egész brigád kirándulás, a szürke, monoton villamosok, szóval mind erről szóltak, amit minden nap megélt, áttért az ember a szakadt fotó hatásával. Valahol, ahol nem mi voltunk szakadtak igazából, hanem az idő szakította ki ezeket az ügyeket. Ez egy nagyon nagy aszkézis volt, szóval, hogy lemondjak azokról a festői gesztusokról, mozdulatokról, vagy arról az örömről, amit akkor mondjuk egy szín fölrakása jelent egy festő életébe, de itt most már másról volt szó, mint ahogy egészen más a művészet funkciója, feladata és a szerepe most az ezred vég fele. Hát tulajdonképpen már akkor is ugye 70-es években inkább már kifele tartottunk, hogy egy olyan hangon szólaljon meg az ember, ami többet tud mondani, vagy többet tud nyújtani, mint mondjuk az a fajta hagyományos látásmód, amivel az ideig ember rendelkezett. Ez egy folyamat, kiérlelődik az ember, és egy óriási vállalás, hogy az addigi dolgokat hátrahagyja, és egyszerűen szembe fordul mindennel, egyszerűen azt képviseli, amire valami nagyon erős belső késztetés mozdítja, és mindenféleképpen arra a környezetre reagál, arra a korra reagál, amivel benne él. Valami fajta emberkép megmutatása.
0: Az emberről többet lehet megmutatni, ha néhány kontúrt mutatsak belőle, ha az árnyéka elevenebb ennek az embernek, mint maga az emberrajz.
1: Az egész létezésünk valahol egy olyan törnyi idő, mint a szempillantás, és ez alatt az idő alatt lejátszódik minden. Valahol az egész létezés is ezt mutatja, és valahol ezek az átrajzolt figurák egy jelek, az egész létezésünk jelei, amit átjár a nap, a víz, a szél, a felhők, az a környezet, amiben benne létezünk, minden működik tovább, minden megy a maga útján, csak a jelek változnak. Pontosabban az emberek helyébe lépnek újabb emberek, és aztán ez az idővel mindig változik. Nem ugyanaz a levél esik rá a fáról minden évben, de az évszakok ugyanúgy váltakoznak. Szóval valahol...
0: Hogy az idő örök.
1: Igen.
0: És benne igen. Itt mi csak vendégek vagyunk rövid időre.
1: Tulajdonképpen lehet így is fogalmazni.

0: tudom, hogy már házas ember volt, már családos ember volt, és még mindig abból tartotta fenn magát és a családját, hogy dobolt egy vendéglőben vagy egy étteremben. Ez hogy volt?
1: Ugye a főiskola után azonnal elvittek katonának másfél évre, ami nem volt egy kellemes dolog mindjárt pályakezdésnek így indulni.
0: Főiskola után másfél évre? Miért?
1: 26 évesen. Többször is jött már mindig behívó főiskolás koromba. Akkor festettem ezeket a szürke brigádképeket, a törött aluljárókat, szürke villamosokat a főiskolán, és akkor ez egy ilyen revelációként hatott, és ez nagy ellenkezést váltott ki, valahol nagyon erős társadalomkritikát éreztek benne, és emlékszem rá, amikor megkértem a 6. évet, akkor kiszállt egy bizottság, és hát sokáig a törött aluljáró előtt álltak, és hát azt mondták, hogy nem kapok művészképző tovább, és azonnal elvittek katonának szinte könyörtelenül. És igazából azt lehet mondani, hogy 84-től kezdett ez oldódni körülöttem, akkor kezdtek vásárolni állami vásárlásokon, addig nem vettek az állami vásárlásokon se képeket.
0: Márpedig akkor az állami vásárlásból lehetett megélni.
1: Pontosan, pedig én vittem be ezeket a hiperrealista képeket, amik ma már nincsenek az országban.
0: Magának van néhány belőle.
1: Igen, pár darabban, és akkor a Nemzeti Galéria, most is a Nemzeti Galériát kérték, hogy hát azokból, hát mondom, akkor kellett volna venni, amikor ezeket én fölvittem.
0: Elkanyarodtunk egy picit, igen, a dobolástól.
1: Ez úgy adódott, hogy hát mivel nem volt rendszeres ez az állami vásárlás, sokáig vagy 10 évig nem is volt, valamiből meg kellett élni. Igazából tanítani nem mentem el, mert ott volt a szüleimnek a pályájának a kép előttem, akik ugye 40 évet tanítottak, és minden energiájukat ezt fölemésztettem. Ha valaki jól akar valamit csinálni, vagy tanítani, akkor ahhoz abszolút ember kell, teljes ember, és akkor a művészet az valahol elsiklik, és marad egy rajztanári szinten vasárnapi festőként való létezés. És akkor az öcsém is akkor kezdett építkezni, hát ő a konzervatóriumba járt Lehotka tanárúrhoz, és ott szerzett diplomát, és azt mondja, hogy akkor álljunk össze, és csináljunk egy zenekart, ebből talán tudunk egy kis pénzt csinálni. És valóban jó volt az ötlet, hisz hát ugye ő is képzett zenész volt, én meg közben, hogy ne legyek ott kontár a zenekarba, a Kovács Gyulához kezdtem járni dobolni, mert az ember csinál valamit, akkor azt maximalista módon kell megcsinálni, mert annélkül nincs értelme. Még hogyha az emberek szórakoztatásra is csinálja, szerintem azt is csak a legmagasabb fokon lehet. És akkor a Kovács, sose felejtem, a Kovács Gyulához jártam már a Limanova térre, akkor ez volt a neve, egy ilyen bérházba föl, és sokszor már előbb beállítottam, mint a megbeszélt idős a mester ott a pizsamában még reggelizgetett, és öregem, ilyen korán jött, hát mondom, nem tudtam, de nem baj, itt a gyakorlódom, addig ütögessél rajta. És aztán szereztem egy B kategóriát, rendesen levizsgáztam az OSK-ba, és egy B kategóriás jazzdobosi képesítést is szereztem, és aztán ezzel jártuk a tanyákat, falvakat.
0: És közben mindig reménykedett abban, hogy egyszer majd csak a saját hivatásának szentelheti magát? Vagy ezt azért viszonylag derűvel viselte ezt az életet?
1: Azt lehet mondani, hogy mindent próbáltam nagyon optimistán megélni. Ez egy teljesen beépült az ember életébe, hogy hát ebből finanszírozom a festészetet. Viszont azért nem volt könnyű megélni ezt. Rendszeres látogatója voltam a 8. kerületi STK-ból az ideg részlegnek. A divat főorvoshoz jártam, ő kezelt, és hát állandóan az összeomlás szélén voltam. Sokszor fulladásos rohamok jöttek rám, így rettegtem, és teli voltam mindenfajta szorongással, őrületes szorongással. És ha most visszakanyarodok a dégi élményekhez, most eszembe jut egy történet. Akkor is ültem ott a vízparton, és jött a Boda Miklós bácsi, és a tó közepére lerakott mindig varsákat, és ő varsákból szedte ki halat. Azt mondja, na fiam, üljünk be csónakba, gyere segíts varsát szedni. És ahogy bement a csónak ott a torzsák között, odaértünk az egyik varsához, kiszedtük, és teli volt combóval, akkor ilyen kárászokkal. Ezt tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy kicsit olyan vadhalakkal, és mindegyikben volt egy csuka. A csuka az ilyen üveges szemmel kereste napot, sose felejtem el, be volt homályosodva a szem, és az merev, meg volt merevedve, és el volt, elpusztult. Míg a többi halak ficánkoltak, és élvezték ott az életet, és mindig úgy magamba fölmerült ez, hogy hát itt van, tulajdonképpen még vadásznia se kell a csukának, hát csak kitátja a száját, és eszik. Meg talán majdnem, hogy meg se kellene mozdulnia. És a víz is ugyanaz. Tulajdonképpen az életteréből csak bezárják. Semmi más nem történik, csak bezárják. És amikor a harmadik varsát is szedték fel, és ott is ugyanúgy megmerevedett egy csuka, akkor megkérdeztem a Miklós bácsit. Mondja már meg Miklós bácsi, hogy ez mitől van? És azt mondja, ja fiam, a csuka az szereti a szabadságot. Az nem tud a szabadság nélkül élni, inkább elpusztul. És valahogy, amikor jártam ezekre a kezelésekre, nagyon erős gyógyszereket kaptam, akkor mindig ez merült föl, hogy valahol bennem is ezek a dolgok játszottak le, amikor ott voltam a vízparton, valahol totális szabadságban, gondtalanul léteztem, és most itt vagyok, és amikor az ember megvalósítja önmagát, akkor az tulajdonképpen úgy szól egyfajta közösségbe, mint hogyha ez egy testidegen dolog lenne, mint hogyha az akár egy gyalászkodó dolog lenne, mint hogyha ez egy hamis tézis lenne, és mint hogyha nem lenne joga igazából lélegezni, nem lenne joga igazából az utcán ugyanúgy járni, mint a többi embernek. Ezek félelmetesen erős depressziókat váltottak ki belőlem, ez a fajta belső szabadság igény. Sokszor fölmerült, hogy elmegyek innen, hisz a Scheiber professzorék is többször mondták, hogy meg van szervezve az utad, akár kimehetsz, megcsináljuk, de nem tudtam fölvállalni azt, mert én ebben közegben születtem, és úgy éreztem, hogy itt kell megvalósítani egy olyan dolgot, amire hivatott az ember. Hisz nem csinálhat más, csak amire megszületett, és amit tud, amit őrületesen szeret, és amivel van közölni valója ennek a világnak.
0: És ezt a szabadsághiányt, ezt a légszomjat, a siker vagy az elismertség hiánya okozta? Tehát az, hogy nem vesznek tudomást, vagy nem veszik komolyan, nem, mint festőt?
1: Nem, hanem az a fajta politikai légkör, ami szorította az embert, az a fajta tudat, hogy nem akkor léphet ki az országból, amikor akar. Igazából semmi más problémán nem volt, csak a totális szabadság hiányát éreztem. És attól a pillanattól kezdve, hogy én nem akkor utazok, amikor akarok, és nincs az az útlevelem, ami azonnal szól arra, hogy most én megnézem ezt, vagy azt, vagy kimenjek ehhez, vagy ahhoz, attól a pillanattól kezdve én szorongok, mert be vagyok zárva, és úgy tartanak, mint egy karámba. Hát ne tartsanak úgy, mint egy karámba.

0: az egész életem úgy zajlott, azt lehet mondani idáig, hogy soha nem merült föl bennem az a lehetőség, hogy valami nem úgy történik, ahogy az ember szeretné, vagy ahogy megszületett, amire született. Például, amikor a képzőművészeti gimnáziumba jelentkeztem 14 évesen, akkor sem merült föl bennem, hogy nem vesznek föl.
1: Soha nem kételkedett magában?
0: Ezek a kételyek állandóan ott vannak, hát természetesen. Ha valaki valamit produkál, és azt valami magas színvonal akarja tenni, a kételyek állandóan ott mozognak. Dehogyis nem, hát ezek őrítő dolgok. Sokszor a depresszióig, de ezek egyébként a leggyönyörűbb pillanatok.
1: A depresszió pillanatai.
0: Igen, igen, mert abból van az igazán fölépülés. Akkor az ember akkor át tud ugrani, idézőjelbe téve ezt az ugrást a műveken keresztül, hogy újabb periódust is indíthat el, mindig ezek az óriási kételyek, lezuhanások, és utána fölállások.
1: De hogy van az, hogy kételkedik egészen a depresszióig, lezuhan, aztán föláll, és közben mégis mindig bizonyos volt saját magában, a saját tehetségében.
0: Ezt nem tudom. Ez olyan dolog, hogy ami az ember számára elrendeltetett, azt végrehajtja. Arra szeretnék visszautalni, ahogy, amit már az elején a beszélgetésbe említettünk. Sokszor az az embernek az érzése, mintha nem is létezne. Ezt nagyon őszintén mondom. Különös sokszor erőt vesz az emberen egy olyan érzés, mintha nem létezne ezen a világon. Mint hogyha megfoghatatlan lenne minden számára.
1: Hogy nem létezik, hogy csak egy feladatot hajt végre, és
0: nem,
1: csak...
0: a saját fizikai létem, szóval nem létezik. Ez csak valami visszavert tükörkép, valaminek a tükörképe, valami olyan esemény játszódik le, ami tulajdonképpen nem az ember irányít, mint ahogy amikor a tóparton üldögéltem, és a víz belezuhanó fény eltűnt valahol. Valahol az egész létezésünk is ez a belezuhanó fény eltűnése a megfoghatatlan. Az a megfoghatatlan fény, ami átjár a fákon, átjár az erdőn, átjár a házak ablakán, és akkor valahol megtalál bennünket, megtalálja kabátunk hajtókáját, és valahol beleszorul utána a szívünkbe, és igazából nem tudjuk megfogni ezt a fajta érzést. Szóval ez az, ami az egész létezésünket mozgatja, hisz az ember az egyedüli olyan lény, aki igazából a haláltudattal együtt tud élni. Valahol, ha most egy német művészt idéznék, a Joseph Beuys, aki a 20. századi német művészet egyik meghatározója, ő azt mondja, hogy a haláltudattal teljesedik ki az ember, hisz egy új dimenzióba kerül a halállal, és egy új értelmezést nyer az addigi létezése, és egy új dimenzió indul el. Hát szóval valami olyan különös ez az egész létezés. Tulajdonképpen sokszor az ember érzése, mintha egy komputerként létezne az ember, aki végrehajtja azokat a programokat. Itt mindenkinek az élete különböző programokból áll. Mind ahogy úgy képviseljük az igazságot, ahány ember annyi fajta igazság, de valahol a mi igazságunk részigazság.
1: És ki az, aki a komputert kezeli, vagy irányítja, vagy úgy is kérdezhetném, hogy ki az, aki elrendelte, amiről az imént azt mondta, hogy tulajdonképpen éppen csak egy programot hajt végre. És azt is mondta, hogy minden eleve el van rendelve.
0: Számomra az abszolút igazság, ami nem más, mint Isten. És Istennek az energiája az, ami mozgatja ezt a végtelennek tűnő véges valamit, az egész létezésünket. Sokszor az ember behunja a szemét, úgy érzi, hogy egy távoli fehér pontot lát, és valahol az ember e felé a pont fele közeledik, egy fényfele. Fényfele, ami maga a szeretet, maga a mindent átjáró, mozgatni tudó energia.

0: Most amikor erről a távoli fehér pontról beszél, és erről az elrendelésről, hogy fér ezzel össze az, amit hallottam magáról, az a hihetetlen jó tájékozódási képesség az életben, a realitások között. Az, hogy például ahogyan a kollégái között, vagy a művészvilágban ezt mindenki tudja, maga remek menedzsere is önmagának, kiváló üzletember is. Ez hogyan fér össze?
1: Ez nem egy újdonság, hisz ha Tizian, Tintorettot, vagy a többieket megnézzük, mind kiváló menedzserek is voltak, de egyébként a 20. században különösen fontos ez a fajta képesség. Kialakult tulajdonképpen a 19. század végén egy romantikus kép a festőről, a bohém negyedről, a párizsi bohém tanyákról, az ivós Modigliani és a többiekről, a nagy dáridókról, és hogy a művészet az a nyomorból születik. Míg ez aztán a 45 után egy teljesen más fordulatot vett, 40 éven keresztül súlykolták itt az emberek, be, ami tulajdonképpen sokszor odáig is fajult, hogy a művész csak egy élősdi valami az állam testén, és az igazi feladat az, amikor valaki barkácsol, vagy krampácsol, vagy nem akarok senkit megsérteni, vagy bányászkodik. Szóval az igazi munka, ez az ember értelme. A többi az, ami az értelmiség csinál, az egy nulla. A művész állami kiszolgáltatottságba került, és az elmagányosodása és a visszavonultsága azoknak a művészeknek, akik erre nem voltak hajlandók, hozták aztán ezt a fajta képet, hogy ugye visszahúzódó és a nyomorból fest, holott igazából én mindig azt tartom, hogy attól a pillanattól kezdve, amikor mondjuk 88-ban megkaptam az útlevelet, és kitárult előttem a világ, és elkezdték vásárolni a képeimet, egy fantasztikus megújulás kezdődött az egész művészetemben, többek között akkor festettem a balkont, akkor indult be a sárga periódus. A 70-es évek elején, ugye amikor festettem ezeket a hiperrealista képeket, számtalan gondolatom volt, de ezt a farost lemez se tudtam megvenni. Egyszerűen az, hogy ilyen kevés mennyiség került ki a kezem közül, ennek egy oka volt a nagyon nagy szegénység. Tehát én megfordítanám a mondatot, hogy a nyomorból nem valószínű, hogy a művészet megszületik, mert igazából a művészet a totális szabadság.
0: Szabadság. És anyagi szabadság is kell,
1: szabadság...
0: hogy ne kelljen azon gondolkoznia, hogy arra az egy darab faros lemezre éppen melyik képét fesse a sok közül, ami a fejében, vagy az agyában, vagy a szívében megvan, hanem mindegyiket megfestheti.
1: Az megint érdekes dolog, hogy ez a művészetben hogyan jelentkezik. Például az útlevél megkapása után elég sokat utaztunk aztán Európába, és kint találkoztam Münchenbe egy kiváló kollégával, Ugo Dossinak hívják, ő tanít a Müncheni Akadémián, és egy nagyszerű művész, bent van az európai vérkeringésben, és ott éjszaka, egy ilyen vernisszázs után ott aludtunk nála a műteremben egy kollégával, magyar kollégával, és hajnalig beszélgettünk. Kecskeméti Barackpálinkával kínált bennünket, Mária Kállász tette fel a CD-re, és kis kokót kellett szívni nekünk a kezünkre hintve életemben. Az volt az első és utolsó is, hihetetlen élmény volt, de minden esetre szabadságra visszatérve, hogy kérdezte, hogy most mivel foglalkozol. És akkor pont az a periódus volt, amikor volt egy Domus Aurea nevű kiállítás, ahol a zsarnokság és a művészet és a szabadság különös viszonyáról szól, de azelőtt előtt is, amikor festettem az ünnepsorozatot, a pászkát, az egyiptomi rabszolgaságból szabadulást, és ezeket az egész ünnepsorozat, ez is mind a szabadságot járta körül, hisz ez egy olyan elérhetetlen virág volt az ember számára, a totális szabadság, ami csak mint egy illúzió lebegett, és mint egy művészi program működött az emberbe. Na most akkor ezekről elkezdtem beszélni, és azt mondja, mi az, hogy szabadság? Azt mondja, hol élsz te? Hol élsz te? Azt mondja, ez nem lehet a művészet programja, mert eleve a művészet úgy, ahogy van, szabad. És ez a szabadság. És akkor az ember elgondolkodott ezen. Ő egy egészen más szférába, másfajta minőségű társadalomba élt, ahol ezek az alapvető dolgok föl sem merültek. És hogyha az...
0: Illetve talán másféle szabadságok, nem a politikai szabadság,
1: igen,
0: hanem ezerféle más szabadság.
1: Teljesen más, egészen más, az élet egész más minőségbe zajlódott náluk, míg nálunk egy fizikai értelembe vett élni akarás, hogy meglegyen az embernek a kajája, hogy a gyereknek tudjon tejet venni, addig ez nem merült föl, ez egy természetes dolog volt, hogy ez a művésznél ez nem merülhet föl. Ott az merülhet föl, hogy most mennyivel többért adja el a képet. Na most visszatérve még a menedzselésre, ez is úgy jött magától. Ez egy nagy iskola az ember számára, amíg ezt végigjárja. Emlékszem, a 80-as évek elején jött egy svájci galerista. Hát nagyon sűrűn akkor nem fordultak meg nálam, mert általában államilag volt ez szétszórva, hogy kihez mehet, hogyan, mint. Ő speciális témát is keresett, és valahol láthatott képemet, mert eljött hozzám, és úgy mondta, hogy pakoljam ki a dolgokat. És úgy kérdeztem, hogy hát a melyik tetszik. Mondta, hogy ez is, hogy mégis melyiket venném meg. Azt mondja, ne törődjek vele, csak pakoljam. És akkor azt mondja, jó, hát akkor mennyibe kerül? Hát mondom, melyik kép mennyi? Azt mondja, hát nem darabozunk, az egészet megvenni. És úgy teljesen magam alá kerültem, ez hihetetlen, hogy megvenné, és valami bagatell összegére nem tudtam akkor az árakat, és itt magyar viszonylatban egy óriási árnak tűnt az, amit fizetett képenként, és ahogy később megtudtam, ott egy képért kapott annyit, mint amit nekem az összes képért fizetett.
0: Szomorú most, vagy bánkodik-e miatt?
1: Nem vagyok szomorú, csak a helyzetet próbálnám érzékeltetni, hogy indult ez az egész. Pár évvel ezelőtt voltam a galériájában, és valóban igaz lehetett a történet, mert hitetlenkedtem, de most akkor kint voltam nála, és nagyon közepes művek, művészektől 60 000 dollárról indult fölfele. Szóval 60 000 dollár alatt nem volt kép.
0: Nem érzi az ember ilyenkor úgy, hogy mennyi pénz lehetett volna az a nem tudom én 15 vagy 20-szor 60 000 dollár, nem. Vagy csak 50 000 dollár. Nem. Szóval nem sajnálkozik ilyenkor?
1: Nem foglalkoztam ezzel a kérdéssel, megmondom őszintén, mert az a pénz akkor arra jó volt, hogy a WC számlát, mert akkor ez volt, megnyithatta az ember, és ezzel már tudott a művészeti alapon keresztül kiutazni, egy-egy ilyen meghívó levelet tudott kieszközölni, mondjuk egy galeristától, vagy egy múzeumigazgatótól, és arra adtak egy ablakot. Szóval ez egy kiskapu volt, hogy kicsit sűrűbben tudjunk kimenni, mint 3 év. És ez nagyon fontos volt, nagyon fontos volt.

0: hogyan történt, hogy valamikor a 80-as évek vége felé elkezdett külföldön kiállítani, és ma már a képeit úgy vásárolják meg külföldön, hogy itthon nem is tudja bemutatni, vagy megmutatni őket. Egyébként sokan nem ismerik magát, vagy nem merték magát kiállítani, arra kérni, hogy adjon képeket kiállításra, mert annyira tudott dolog, hogy maga nagyon híres és nagyon nagy presztízzel rendelkező galériákban állít ki külföldön.
1: Igen, ezt én is éreztem, ezt a fajta kicsit olyan félős magatartást, vagy távolságtartó magatartást. De hát ez úgy indult, hogy különösen 80-as évek végén, amikor jöttek ezek a nagy változások, volt olyan galerista, külföldi galerista, aki egy kamionnyi anyagomat vett meg. Ez nem túlzás, ennyi volt. Magam is megdöbbentem, rengeteg képet vitt el az országból, teli főművekkel, amit azóta is sajnálok, és a külföldi kiállításokról is megvásárolt képek soha nem tudnak visszakerülni, hiszen például egy érdekes jelenség, hogy sokszor nem tudja az ember, hogy kihez kerül a kép, mert csak a közvetítő jön oda, és azt mondja, hogy ezt a képet szeretnék megvásárolni, csak annyit tudok közölni uram magával, hogy mit tudom, Mannheim környékére kerül a kép, de hogy kivásárolta meg, és milyen gyűjteménybe, ez szigorúan titkos, mert olyan a gyűjtemény, hogy ezt nem engedélyezi a tulajdonos.
0: Akkor hogyha, így maga odaadja a képét?
1: Hát odaadom, mert hogyha ilyen referenciák vannak mondjuk a gyűjteményről, az nem lehet akármilyen gyűjtemény, és ezt védik a legjobban.
0: Azt mondják egyébként, hogy azért is olyan bátortalanok magával a galériások, mert olyan nagyon meg van győződve a saját nagyságáról, hogy egy kicsit fennhéjázó.
1: Én nem tudom, bárki eljött hozzám, vagy beszélgetett velem, azt mondják, te jó is, tehát ezt nem is mertünk idejönni, hát mondom, nem tudom, hogy mi okozta ezt a fajta aurát, ami így körülvesz, én mondjuk ezért nem tettem semmit, és én nem tudok így különbséget tenni mondjuk egy magyar galerista, vagy egy külföldi galerista között, hisz nagyon sok külföldi galériát is visszautasítottam évekig, mert egyszerűen nem tudtam fizikailag elvállalni. Itt semmi másról nincs szó, se fennhéjázástól, vagy nagyképűségről. Egyszerűen a fizikai képességeim meghaladják azt, hogy annyit fessek. Van egy bizonyos fok, amit bír az ember, és amíg még nem devalválódik el a dolog. És általában a külföldi galériák majdnem, hogy mind remek művet igényelnek. Szóval őt nem lehet mellé nyúlni, vagy nem lehet azt mondani, hogy na most a másik vonalat adja az ember, vagy a raktári anyagot, mert egyszerűen nem kell, és abban a pillanatban a külföldi múzeum, vagy a gyűjtő is ráérez erre. És csak a maximális teljesítményt szabad nyújtani, és akkor vállal kell kiállítást, hogyha egy-egy ilyen anyagom összejön.
0: Maga nagyon gyorsan fest, ahogyan én tudom. A pályája a második szakaszának a kezdete is egy ilyen különös nap volt, amikor egyetlen nap két képet festett. Délelőtt megfestette a záróképét mondjuk így az előző szakasznak, és igen, délután megfestette a balkont, igen, azt a híres képét, igen, amivel elindult ez az új pályája.
1: Itt a manualitás az egyszerűen adottság. Aki mondjuk egy ilyen hiperrealista időszakon fölnőtt, vagy egy olyan rajzkészséggel rendelkezik, mondjuk ami nekem adatot. Szóval a formai problémák nem okozhatnak gondot, egyszerűen nem okoznak gondot. Itt, ami a fölkészülési idő az, hogy agyilag hogyan készül fel az ember a képre, ami kigondolja, amit festeni fog, szóval amíg megérik benne. Sokszor az viszont 2-3 év is. Az, hogy ez a pár óra, amíg megcsinálja, az már tulajdonképpen az elmúlt idő lereagálás egy pár pillanatba. Ez igazából, ami izgalmas, az a fölkészülési idő, amíg az ember ráérez, hogy na most van az a pillanat, amikor ezt a dolgot meg kell csinálni. Itt ez a nehéz. Az hasonló ahhoz a történet, ez a kínai császár történet, ez amikor a kakast rendel a nagy, nem, már nem tudom pontosan melyik nagy festőtől, és megy a festőhöz, és akkor ott van az állványon egy gyönyörű kakas pár vonallal, de valami frappáns, zseniális mű, és azt mondja a császár, ez ilyen drága, ez a pár vonal, és akkor azt mondja a festő, na jó, jöjjön akkor császár, jöjjön felsége, jöjjön be akkor a másik szobába, és százával állnak ott a vázlatok és a rajzok és a művek a kokosról, és azt mondja, látja, ezt kell megfizetni, amíg az ember ehhez a pár vonalhoz eljut.

0: Miközben én láttam magát nagyon jellegzetes kalapot viselni, és nagyon jellegzetes öltözékekben megjelenni. Olvastam magáról, hogy a zsidó vallást tulajdonképpen felnőtt korában vette fel. Méghozzá olyan előzmények után, hogy az édesanyja katolikusnak született, az édesapja pedig reformátusnak.
1: Ez megint egy olyan kérdés, hogy visszakanyarodjak az előzőekhez, hogy nincsenek véletlenek, hogy minden valahol sorsszerű. 60-as évek eleje, elsőéves általános iskolás vagyok, elindul a hittantanítás, és én bent maradtam a hittanórán.
0: Katolikus hittan?
1: Nem, református hittanom volt ez, és fantasztikusan élveztem. Nem küldött ki a pap, nem jelentkeztem hittanra, hát a többiek mondták, hogy na, mondom, érdekes óra lesz, akkor én ezen bent maradok, nem megyek haza. Hát fantasztikus volt, ugye Mózesről hallottam mindjárt az elején, Ószövetség, hát lenyűgözött, és mindjárt könyvjelzőt is kaptam a válaszokért. És amikor a második óra eljött, egyszer csak kopogtattak, és apám lép be, kézen fogott és kivitt. És én nem értettem, és elkezdtem sírni. És akkor mondja, hogy de hát értsd meg, hogy nem lehet, mert az igazgató helyettes fia nem járhat hittanra, mert abban a pillanatban ugye az apját menesztik.
0: Ez a 60-as évek eleje?
1: Igen, 60. Utána szinte mániákusan kerestem ezt a fajta érzést, ami akkor elindult bennem. És ehhez még hozzájátszott az is, hogy ugye nagymamáméknál sokat nyaraltam Tácon, és ott ilyen gerendás szobák voltak akkor még, és földes volt a szoba, a faágyak, szalmazsákok. Ebbe közegbe került a kezembe egy olyan kalendárium a századfordulós évekből, ahol orosz zsidókat láttam ebbe kalendáriumban, és írtak róluk. Ott álltak kaftánba, kicsit rongyosan, kicsit megtörve ugye pogromoktól, és le volt írva a nyomoruk és szegénységük, és a tekintetükből valami olyan erő sugárzott, és a képeknek olyan volt az aurája, ami azóta is felejthetetlen, és úgy éreztem akkor, hogy totálisan én vagyok, azonosulni tudok velük. Én az ő szemükkel látok, és ők úgy totálisan bennem vannak. És utána meg is festettem. Ketten ott állnak, már egy kicsit ugye áttételbe, mint egy munkaszolgálatos, vagy az öreg rabbi. Egy ilyen olajkép volt papírra festve, és akkor bevittem Fehérvárra szakkörre, és megmutattam ott a tanáromnak. És a tanár nem rossz indulatúan azt mondja, ki ez, ez meg a Belfegor, mert akkor ment a tévébe. És akkor éreztem, hogy egy teljesen idegen közeg, és nem értenek belőle semmit, és akkor mondtam, hogy nem, ez egy rabbi. És akkor csönd lett. És akkor nem volt semmi kritika, semmi megjegyzés rá, és mai napig is érzem ezt a csöndet utána. Ők abszolút jó indulatú, nem tudták, hogy miről szól ez a kép. Aztán ez úgy 18 éves koromban aztán végképp eldőlt, amikor azt mondtam, hogy vagy vállalom a megtalált önmagamat és a megtalált hitemet, ami talán évezredek óta bennem lakozik, vagy pedig nincs értelme az egész létezésnek, mint ahogy a festészet nélkül se tudok létezni, pontosan nem tudok létezni nélkül a hit nélkül se. Mert úgy éreztem, hogyha ehhez a hithez kapcsolódom, pontosabban a hit legősibb formájához, akkor mindenféleképpen közelebb kerülök Istenhez. Mindenféleképpen közelebb akartam kerülni, tisztába akartam lenni önmagammal, az érzéseimmel, a világlátásommal. Szóval egyértelműen akartam tenni azt, amiről szólnak a képeim, és az, ami bennem van. És akkor szüleimmel is elbeszélgettem erről, és azt mondták, hogy fiam, nagyon nehéz útra lépsz, ezt most megmondjuk, de ha te ezt vállalod, mi mindenbe segítünk. És amikor ez formálisan is megvalósult, abban a pillanatban egy fantasztikus nyugalom áradt szét körülöttem, és úgy éreztem, hogy egy egész más dimenzióba kerülök, valahol azok a hullámok, amik ugye az emberbe mozogtak idáig, és örökké hol fölcsapódtak, hogy elültek, most valahol olyan szintre kerültek, mint egy csodálatos tükör, aminek nincs horizontja, és a végtelen is hiába keresi az ember, a végtelenen túl is létezik valami. És számomra ez egy nagyon fontos lépés volt, és aztán rendszeresen eljártam a templomba is, szombatonként, vagy péntek este, és nagyon erősen megtartottam mindent. Még azt is mondhatom, hogy volt olyan periódus, hogy szombatonként még villamosra se ültem. Volt egy ilyen fázisa az életemnek, és ami megdöbbentő, sima fekete kabátba jártam és kalapba, tulajdonképpen ugyanaz voltam, mint az előtt. Isabella utcában laktam, albérletbe, és akkor leszállok a trolliról. Ez egy alapélmény, sose felejtem el. A hajam, ugye volt egy kis pályaszom, hosszabb volt, és a szakállam is nagy volt, és akkor jön velem szembe egy viszonylag jól öltözött ember, és úgy rám néz, és utána köp egy nagyot, és azt mondja, hogy föl kell akasztani a zsidókat. És akkor éreztem, hogy tulajdonképpen ugyanaz az ember vagyok, aki azelőtt, és most ettől a pillanattól kezdve, hogy egy kalap van a fejemen, és esetleg hosszabb a szakállam, akkor köpnek utánam. Valami különös érzés volt, és akkor úgy éreztem, hogy még inkább helyes volt a döntés, mert még inkább igaznak érzem egy olyan csoporthoz való tartozást, aki világ életébe az Isten szeretetből táplálkozott. Valahol ez, ami örökké eldöntötte azt, hogy én ide akarok tartozni.
0: Ez a maga számára egy akarás volt, egy vállalás, egy vállalt identitás, egy vállalt közösség, vagy egy újra feltalált, újra megtalált közösséges identitás?
1: Itt nem lehet annyira külön választani ebbe az országba a népeket, népcsoportokat, vagy lebontani, mert azt lehet mondani, hogy szinte minden család valami módon érintett. Akár ha végignézzük a történelmet, hát számtalan náció vonult végig az országba, és ezek mindenféleképpen valahogy beolvadtak, hisz ez a többfajta érintettség eredményezi azt, hogy egy rendkívül izgalmas gondolkodásmód és egy friss szellemiség tud mindig életben maradni.
0: Akkor én válaszolok maga helyett. Ez egy vállalt.
1: Igen,
0: identitás,
1: igen,
0: egy vállalat közösség.
1: Igen, mindenféleképpen. Számomra olyan természetes vállalás, mint ahogy festővé váltam. Fontos állomás volt az, hogy 81-ben megismerkedtem feleségemmel, Geisler Edittel, Elvitt családja körébe, ahol még a széder egy fantasztikus esemény volt, mindenki még ott ült az asztal körül.
0: Hát széder az micsoda?
1: Tulajdonképpen a széderi Haggadának az olvasása, az egyiptomi rabszolgaságból való menekülés vagy szabadulásnak az ünnepe, a kovásztalan kenyér ünnepe, pászka kerül az asztalra, semmiféle kovászos dolog nem kerülhet akkor a házba, előtte nagyon alaposan kitakarítják a házat, és utána kezdődik a Haggada végolvasása. Na szóval a lényeg az, hogy ezek az esték fantasztikusak voltak, ezek a széderestek, akkor még a nagymamája is élt, aki tulajdonképpen 7 nyelven beszélt, perfekt volt, és Przemyśl mellől, Galiciából, ez a lengyel-orosz határon van, onnan érkeztek ők a századforduló után Magyarországra, és az egy óriási élmény volt, amikor ezek a széderestékre el tudtam menni, hisz azt lehet mondani, hogy tulajdonképpen a 6000 évnek a történelme ott sűrűsödött össze. És akkor a megismerkedésünk után én is elvittem egy-két körbe az Edittet, ahol ő viszont nem járt. Ilyen volt például, amikor amerikai ortodox zsidók jöttek Magyarországra. Valami oknál fogva engem mindig meghívtak ezekre a kis összejövetelekre. Na, Srámlis, kaftános, pályaszos, igazi brooklyni haszid zsidók voltak, és fantasztikus délutánokat töltöttünk velük. Ütötték a ritmust az asztalon, úgy énekelték ezek a több ezer éves dalokat, amit még az Edith se hallott igazából. Tulajdonképpen én is tudtam valamit nyújtani abból a körből, ahol én forogtam.
0: Amikor Istent keresett, vagy hitet keresett, vagy vallást keresett magának, miért éppen a zsidó vallást találta meg? Mert lehetett volna más is, hát az édesanyja vagy az édesapja egyházához is csatlakozhatott volna, vagy bármi más vallást választhatott volna?
1: Tulajdonképpen én nem voltam orientálva egyik vallás felese. Köszönet nekik, hogy egy nagyon pozitív nevelési forma volt, ahol tulajdonképpen én döntöttem a saját életem felől igazából, és soha nem történt rajtam egy olyan erőszak, hogy már pedig fiam, vagy egy olyan súlykolása egy-egy gondolatnak vagy eszmének, hogy már pedig ezeket magamévá kell tenni. Tehát önállóan döntöttem, és ahogy ezt már többször elmondtam, hogy nincsenek véletlenek, mint ahogy az se volt véletlen, hogy kezembe került a kalendárium, ahol találkoztam azokkal a tekintetekkel. Szóval ez egy megfogalmazhatatlan dolog, én talán azt tudnám mondani, ez egy olyan, mint egy érintés. Valahol az embert megérinti, és nem tud tőle szabadulni. Kibogozhatatlan igazából a kezdete, pontosan nem lehet tudni az időpontot. Ez éppen olyan, mint a születés, hogy egyszerűen megszületünk, és ez alakul az egész életünk. Ez valahogy velem született ez a dolog. Én is többet gondolkoztam rajta, meg többen föltették meg ezt a kérdést, igazából soha választ nem tudtam adni. Ez körülbelül olyan, hogy hát miért hiszel Istenbe? Hát azért hiszek, mert hiszek és szeretem.
2: Az előzőekben elhangzott beszélgetés 1997-ben készült. Utoljára ugyancsak 1997. szeptember 14-én hallhatták a Kossuth Rádióban. Műsorajánló.
3: 67,5%
4: az minden mai válasz.
5: Az online tesztet kitöltő legjobb 10 játékos, akik a pénzügyi tudatossággal kapcsolatban mérik össze tudásukat.
4: Mi a határidő?
6: 20 év.
4: 20 év. Ez lesz a mi jó válaszunk. Bravo.
5: Nagy diák teszt. Vasárnap 17:40 az M5 műsorán.
7: Mesés sorozatok a Csukás Mese Rádióban. Új mesesorozat a Csukás Mese Rádióban. Minden hétköznap este 7 órától. Nyári szünidő a nagyszülőknél. Fűszermesék. Csukás Mese Rádió. Rádió egyfejűeknek.
2: Műsorajánlót hallottak.
8: A pontos idő 18 óra. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A bemondó Beslin Bettina, hírek következnek a Kossuth Rádióban. Az ukrán parlament kinevezte az új kormányfőt. Szerhij Korecki eddig a Naftohaz állami energetikai vállalat vezérigazgatója volt. A szavazás előtt mondott beszédében a legfontosabb feladatnak az ország védelmét, a gazdasági stabilitás megteremtését és az uniós integrációt nevezte. Szerhij Korecki az Ukrajna elleni orosz katonai támadás kezdete 2022 óta az ország harmadik miniszterelnöke. Nem valószínű, hogy a közeljövőben újraindulnak az ukrajnai béketárgyalások, jelentette ki a Kreml szóvivője. Dmitrij Peszkov ugyanakkor azt mondta, Moszkva továbbra is nyitott az egyeztetésekre. Hozzátette, a kijevi kormány átalakítása önmagában nem változtat a helyzeten, amíg Ukrajna nem hoz a békés rendezés szolgáló lényegi döntéseket. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Feljelentést tett a gondos óra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az Integritás Hatóság. Közölték, hogy emellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál. A 2022-ben kezdődött gondos óra projekt

0: az, hogy a non-profit vállalat, amelynek Orbán János Dénes szakmai vezetője volt, megvásárolta az író műveit 400 millió forintért. Akadozhatnak a digitális állampolgárság és az ügyfélkapu szolgáltatásai a hétvégén karbantartás miatt. A kormány tájékoztatása szerint időszakosan több e-közigazgatási szolgáltatás sem lesz elérhető. A budapesti 13. kerületi központi kormányablakban szombaton és vasárnap csak elkészült okmányokat lehet majd átvenni. A többi ügyintézés szünetel a hétvégén. A normál működési rend várhatóan hétfőn áll helyre. Végül a várható időjárásról. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd délutántól az északi középhegységben és a Dunántúlon, késő estétől pedig már a középső területeken is lehetnek záporok, erős széllel helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka általában 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Holnapig még fokozódik a kánikula, majd a hétvégén egy hideg fronthoz enyhülést. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 20 órakor jelentkezünk.
1: Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Téblábnyomok a hóban.

0: 5 évre ítéltek titeket, fellebezés után lett ebből 3, és akkor 2. A többieket se verték meg? Nem bántalmazták?
1: Nem.
0: Ez nagy szerencsé.
1: Nem, tudok róla, egy-egy pofon, persze elcsattant, segbörugás elfél, hát még szép, de kínzások, verések, ilyesmik nem. Nem, hál' Istennek, ezt megúsztuk.
0: És hova vittek? Hol ültétek le?
1: Az első 7-8 hónapot részben a Securitate föld alatti fogdájába.
0: Az hol volt?
1: Ez a Majális utcába volt.
0: Erről nem tudott se.
1: Méghozzá a szülőházam szomszédságában.
0: Melyik a szülőházad?
1: A szülőházam az a 25 szám, és a Securitate az a 23 szám volt. Amikor a Securitate oda költözött, akkor fölötte, hát és alatta, ez egy ilyen meredek utca, Kolozsváron a Bázsongárba, és fölötte és alatta kiürítettek 8-10 házat. Alatta, nem alatta, vagy 5-5, azt hiszem.
0: Tehát a környékén is?
1: Igen.
0: Kilakoltattak mindenkit?
1: Kilakoltattak mindenkit.
0: Egyébként ez egy villanegyed, még azt is tudni kell, gyönyörű, szép, elegáns villák, és a környező utcák is, egyik legszebb negyede Kolozs.
1: Innen kilakoltattak, hát a házat államosították, és a kerítést lebontották a házak között. Úgyhogy előállt az a vérfagyasztó helyzet, hogy amikor a bűntényt rekonstruálták, visszajátszották velünk, az, hogy szórtuk a röpcédulákat, akkor kivezényeltek a Securitate kertjébe, ami hát azonos volt azzal a kerttel, ahol én a gyermekkorom legszebb játszóéveit eltöltöttem. Hát ugyanis a kerítést lebontották, hát a házak között. Ez egy emelkedő utca volt, a gesztenyefák még álltak, meg a juhar, de fönnebb sokat kipusztítottak. Itt egy ilyen fél füves, nyomosodó terület volt. Látszott rajta, hogy az utóbbi időkben itt nem gyermekek mászkálnak tornacipőben, hanem inkább csizmás kandúrok.

0: Szóval oda vezényeltek ki, és a gyerek korom színhelyén kellett, ott fel alá rohangáljak, és mint a szántóvető ember, hát az ölemből így hintettem a repcédulákat, és ők ezt lefényképezték, illetve filmezték az egészet. Hát mit mondjak, nem valami nagy lelkesedéssel csináltuk ezt, hát újra az egészet, mert akkor már tudtuk, hogy ezért körülbelül hát 5 év jár. De szép október volt, sütött a nap, és örülhettünk, hogy 2 hónap pince után kivittek a levegőre. Na, innen átkerültünk az ügyészségi fogdába.
1: Hol volt?
0: Ez Kolozsváron a törvényszék
1: épületéhez
0: csatlakozott a városi börtön. Ez már olyan klasszikus börtönépület volt, jó régi, és azt hiszem legalább 100 éves, a megfelelő hangulattal, szagokkal, minden.
1: Mit jelent szagban?
0: Hát szagban, hát az a kübli szaga, ami benne van ugye a cellába, amellett, hogy egy nap 2-szer, hát reggel és este kivezényelték a társaságot az illemhelyre és a mosdóba is, de hát az mondjuk kevés volt a napi szükségletek elvégzésére. Meg hát a börtönnek szaga van.
1: Petróleum?
0: Fertőtlenítő tetű, por, és hát a megalázott ember szaga, az teljesen egyforma. A sajátját az ember nem érzi, de aztán hát egy idő után biztos, hogy az is olyan. Meg a kellékek, a pokróc, a szalmazsák, a faanyag, hát az ajtó, meg ez mindennek megvolt a szaga. Na, innen aztán az ítélet kihirdetése után Szamosújvárra kerültünk.
1: Hát az nehéz börtön volt.
0: Igen. Nehéz is volt.
1: És mondd, és az, hogy fiatalkorúak vagytok, fiatalkorúakra kiszabható volt az akkori törvények szerint ekkora büntetés?
0: A törvények szerint nem tudom, volt viszont...
1: Mert erről úgy tudom, hogy általában gyerekeket javító intézetbe küldtek, nem börtönbe.
0: Volt egy ilyen hát rendelkezés, hogy politikai bűncselekmény esetén 15 éves kortól fogva nagy korúnak tekinthető az elkövető. Így fordult elő, hogy találkoztam Szamosújváron még nálam fiatalabb politikai elítéltel is. Ez egy 15 éves paraszt fiúcska volt, egy román gyerek, valahol Kolozsvár környéki dombvidékről származott, aki telefon vezetékeket szakított le, mert sárkányt akart eregetni. Nem lett volna jó, mert a húzal az nehéz, tehát megnövelte ő volna a sárkány önsúlyát, hát és egyben alkalmatlanná tette, de játék céljára ez a szerencsétlen leszaggatott telefon húzalokat, hát 5 évet kapott érte, azt hiszem, mint szabotás akció. Ráadásul teljesen egyedül volt, nem találtak senkit, aki sugalta volna neki. Hát ennyire működött ez. Na aztán 2 év után mégiscsak szabadlábra helyeztek. Egy olyan napon, amikor ezt tudni kell, Szamosújváron mi dolgoztunk. Tehát
1: hol?
0: Műhelyekbe dolgoztunk egy ideig.
1: És te milyenbe?
0: Én sok helyet voltam, én lakatos is voltam, hát esztergályos, gépi asztalos, legvégül pedig játékfestő, hát és autó.
1: Mert ott egy nagy bútorgyár is van, ugye, a Szamosújvári börtön?
0: Annak idején lőszeres dobozokat gyártottunk ott, főleg.
1: És végig együtt tudtatok lenni, tehát azok...
0: Igen. Hát érintkeztünk egymással, akik egy műszakban dolgoztunk, mert hát éjszaka is volt. Hát én a nappali műszakban dolgoztam mindig, ami reggel 6-tól hát este 6-ig terjedt, a másik este 6-tól hát reggel 6-ig. 20 perces pihenő volt az étkezés, és idő ennyi. Egy idő után valamilyen oknál fogva feszüntették a munkát. Ennek politikai okai voltak, még az is elképzelhető, hogy külső nyomásra történt. A kényszer munkát megszüntették Szamosújváron fokozatosan. Le is szerelték a berendezések egy részét. Na már most én, mint festő, mint volt festő, egy Szőcs nevű börtönőr jó voltából, aki egy széki ember volt.
1: Voltak magyar börtönőrök?
0: Voltak, igen. Különösebben sok jót nem nagyon mesélhetek róluk. Jobbára székiek voltak mind.
1: Közel van Szamosújvár.
0: Igen. Azt hiszem, hogy ez hagyomány volt, hogy a széki fiúk egy része elszegődött foglárnak Szamosújvára. Nem tudom, nem a székiek legjobbjai voltak ezek, ezt állítom. Csupa kellemetlen magyar ember turbáskodott ott velünk. Nem szerettük őket. Kivéve volt egy-kettő, ez a csodálatos Szőcs őrmester, aki még úgy beszélgetett is velem. Ő szoktatott rá a dohányzásra, úgyhogy szipkába tett egy cigarettát, rágyújtott, szívott belőle egyet, utána kivett a szipkából, letette a munkaasztalom szélére, és elment. Jelezve, hogy hát az enyém. Egyébként a szenvedélyes dohányosok azok csík szedéssel szerezték be a napi dohány szükségletet, ami egyébként nem csík szedés, hanem csík vadászat volt, mert lesték ugrásra készen, hogy a fegyőr mikor hagyja abba a füstölést, és amikor eldobta egyszerre 10-15-ön ugrottak a csíkre, néha már csak egy-két szippantás volt benne, de meg lehetett oldani, mert drótot ki lehetett hegyezni, ilyen tűszerűvé, és az ember ilyenkor feltűzte rá a csíket, mert ujjal már nem lehetett úgy megfogni, hogy abból szívni is lehessen, de így a tű végén még alkalmassá vált. Megint el
1: ehhez
0: kalandoztunk.
1: Képest kaptál egy egész cigarettát.
0: Igen, néha.
1: Tehát amikor ezt lebontották a műhelyeket, akkor ennek az őrmesternek a jó voltából.
0: Ő volt az egyébként, aki elhelyezett engem a festődébe, ami jóval könnyebb munka volt, jobbára játékokat festegettünk ott, és hát együtt voltam Palocsai Zsigmonddal, a későbbi költővel, ami óriási dolog volt, hogy egy helyen dolgozni valakivel, akivel egy ügyben kerültél a ősre. Hát a vége az lett, hogy a Szőcs nevű őrmester jó voltából, amikor leállt a munka, és a rabokat a cellákba tartották, akkor én kijárhattam egyedül, és még a karbantartó személyzettel, hát ez egy néhány ember volt, mert én festettem fel a berendezésre, a munkaeszközökre, és akár az elszállítandó, vagy az ott maradó képekre a leltári számot. Rengeteg ilyen volt, én pedig szándékosan is lassan dolgoztam, és óriási gyár volt tulajdonképpen a falakon belül, és hát óriási készlet volt ott mindenből, úgyhogy amíg elláttam volna leltári számmal mindent, az hosszú hetek, hát hónapok könnyű munkáját jelentette volna. Na már most eljött a szeptember 3-a, egy ilyen melankolikus időszak, mindig véget érnek a rekkenő napok, de azért felült az idő, és hát az embert elfogja egy, hát az ősszel együtt érkező bágyadság és szomorúság. Emlékszem, hogy a műhelye szembe, ahol én teljes egyedül egy hát hodályba ott pingáltam fehér festékkel a számokat a berendezésre, szembe ott sárgán pakított a napsütötte börtönfal rajta az ablak sorok által alkotott szintén rácsos szerkezettel, és megszállt valami iszonyatosan reménytelen hangulat, hogy Úristen, innen soha az életből ki nem szabadulok. Néha az életemben működött bennem előérzet, konkrétan hát egy néhány esetben, de itt pontosan az ellen hát előérzetről beszélhetünk, mert végére se értem a porongós hangulatomnak, amikor felrohant az egyik sorstársam, azt hiszem Terbács Endre volt. Egyáltalán már hát az lepett meg, hogy hát őr nélkül jött, lihegve, hogy azonnal szedjem össze a holmimat. Az furcsa volt, hogy ketten ott szabadon utána végigsétáltuk a börtönudvart, ők kíséret nélkül.
1: Ez elképzelhetetlen volt? Egyik
0: hát igen, hát szóval zárt hely volt ez is, fallal körülvéve, de a belső kapun kívül. A belső kapunál már ilyen megenyhült arcú foglárok vártak. Már útközben, amíg odaértünk, azt mondta nekem ez az Endre, hogy te azt hiszem, hogy megyünk haza. Mondom, na ne hülye, hagyjál, hadd arab, hagyjuk a rabló mesét.
1: Szeptember hány?
0: Szeptember 3.
1: Azt mondja, 54?
0: 54, igen. Te azt mondja, úgy néz ki, hogy megyünk haza. Tényleg úgy nézett ki, mert elvittek a fodrászhoz. A fodrászhoz addig egyszer se vittek, hanem a fodrász jött be időnként a cellába, és nullás géppel kopaszra nyírt mindenkit. Én rajtam akkor csinosítani való nem nagyon volt, de azért a nyakamból gondosan kinyírtak. Ebből azért már sejteni lehetett, hogy itt történhetett valami. Ugyanis a szabaduló rabokat nem volt szokás kifürdetni, meg borotválni, meg megnyírni, hanem kilökték, úgymond a kapun, hogy menjen Isten írével. Adtak neki egy útilaput, meg vasúti jegyet, azt lehetett. De itt nagy volt a sürgés forgás, kikaptuk a ruháinkat is, és átvittek a börtönigazgatóság épületébe, ahol viszont újra megmotoztak, és sajnos tőlem elvették a csíkos rabsapkát, amit emlékbe el akartam tulajdonítani a kincstártól, és zsebre vágtam egyszerűen. Bizony, hát örülnék neki, de sajnos elvették akkor. De abból, hogy ebből nem csináltak potrányt, újra csak azt szűrtük le, hogy tényleg itt valami komoly fordulat állott be a sorsunkba. Nem sokára belépett a börtönigazgató. Ez egy Kojcsú nevű ezredes volt, egy szadista vadállat. Most ragyogó arccal, kitárt karokkal megállt az ajtóba, és azt mondta, hogy gyermekeim, szabadok vagytok, és fáradjunk át a tanácsterembe. A tanácsterembe személyesen az ország fő ügyésze, azt hiszem Augustin Alexa volt a neve, egy ilyen széles arcú, széles testű, seszínű hajú, egy ilyen szőkés ember volt, ült az asztal végébe tábornoki hát egyenruhába.
1: Az ügyész?
0: Igen, személyesen a bukaresti főügyész volt az, aki felolvasta a szabad lábra helyezésünkről szóló elnöki rendeletet, a dekrétumot. Még akkor este kiderült, hogy ez valahogyan a Palocsai Zsigmond édesapjával függ össze ez az egész dolog. Teherautóra raktak, holdfényes este érkeztünk meg Kolozsvára, a bíróság épületébe, ahova beidézték a szülőket. A szülők előtt a főügyész felolvasta a szabadlábra helyezést elrendelő dekrétumot, államtanácsi rendelet volt ez, és ünnepélyes keretek között átadtak a szülőknek. Na már most megpróbálom felidézni, hogy itt mi történt. Augusztus 23-a a román nemzeti ünnep alkalmából Palocsai Zsigmond édesapjának, Palocsai Rudolfnak, aki egy országos hírű növénynemesítő volt, gyönyörű szép virágokat alkotott, termesztett gyümölcsöket, hát a kertjükből. A Békásban ott volt egy óriási nagy kertje, amit kineveztek kísérleti telepnek.
1: Mai napig Palocsai kertként emlegetik a kolozsváriak.
0: Hát igen, érthető. Na, szóval a Palocsai Rudolfot felterjesztették állami díjra, és lerendelték Bukarestbe. Palocsai Rudolf, a Zsiga édesapja, azonnal kihallgatást kért György Utéstől, és konterhelten bejelentette neki, hogy köszöni szépen a kitüntetést, de nem áll módjában elfogadni. Ugyanis a fia politikai fogoly, és éppen büntetését tölti. Nem hiszem, hogy ez különösebben jó hír lett volna György Udés számára, hogy ilyen őrületes melléfogás történt.
1: Hogy nem figyeltek oda erre?
0: Hát ez az éberség csődje, hát aztán hát ilyen esetekben ükapáig visszamenőleg mindenkit leellenőriznek, hogy ki fia borja az, aki a kitüntetést kapja, és egyáltalán méltó arra nem. Hát de nem nagyon engedhette meg magának, ugyebár, hogy itten meginogjon, hát és azonnal azt mondta Palocsai Rudolfnak, hát semmi baj, hát hónap szabad a fia. Itt ez látszott akkor az egyetlen megoldásnak. Mire az öreg azt mondta, hát nem úgy van az, mert sajnos nem egyedül van. Hát hányan kérdezte György Udés, mire az öreg kivágta, hogy hát tulajdonképpen 35-ön.
1: 35-en voltatok gyerekek?
0: Eredetileg igen, de jó részük olyan alacsony büntetéssel, hogy volt, aki 7, illetve 9 hónap után szabadult a másfél éves büntetésekkel, mert a fellebbezés is még csökkentette. Jó részük akkor már szabadlábon volt. Tehát akik akkor szabadultunk, mi a súlyosabb büntetésűek voltunk.
1: És hányan voltatok?
0: Nem sokan, akkor hát a vezérkar volt, azok, akik 7 és 5 éveket kaptunk, vagy 8 és 5 éveket, azok voltunk benne, vagy 7-8-an, akiknek egyébként még egyéb lett volna hátra. Na, és erre György Udés lehet, hogy bele szédült az ügybe, de kicsit töprengett, arca egyre gonterhebbé vált, de a végén mégiscsak azt mondta, hogy próbálunk akkor csinálni valamit. És csináltak is. Ő felismerte azt, hogy azt nem lehet most megtenni, hogy a palocsai fiút kiengedi hónap reggel, a többi marad. Itt működött valami nagy vonalúság, mert ő megtehette volna, meg kegyelmet gyakorolni bármikor lehet, szóval hát a legfelsőbb hatalomnak nem volt szokás elszámolni a kegyeivel és a kegy gyakorlásának a módozataival és a mértékével. Egész biztos, hogy kiderült, hogy kiskoruként kerültek börtönbe, úgyhogy könnyű volt azt hiszem úgy dönteni, hogy itt akkor tesznek valamit. Úgyhogy szeptember 3-án szabadlábra helyeztek egy olyan dekrétummal, ami azonnali hatállyal visszahelyez jogainkba, sőt, megsemmisíti az ítéletet is.
1: Tehát ez egy rehabilitáció is?
0: Hát nem. Hát éppen ez az, hogy a szövegből az derült ki, hogy megsemmisíti az ítéletet, logikus következménye ennek a teljes fokú rehabilitáció lett volna. Én akkor már tudtam, azért úgy sejtettem, hogy hol élek, milyen helyen, és azonnal, amíg ez az ügy még meleg volt, én kértem az ügyészségről, és nem csak én, hanem valamennyien, kértünk erről egy papírt, egy igazolást. És ebben szó szerint az áll, hogy stens in criminaria factor, tehát, hogy törölték a vádat.
1: Ez igen, tulajdon... a bűnvádi bűnvád.
0: Hát igen, azaz nem tekinthető bűncselekménynek a tett, mert a tett az ott van, de hogy a tett nem tekinthető bűncselekménynek. Ezek után a társaság természetesen különböző iskolákra, főiskolákra került.
1: Mehettetek egyetemre bárhova?
0: Igen.
1: De hát nem is érettségiztetek. Hogy volt ez akkor?
0: Hát közben hát elvégeztük. És aki volt, aki elvégezte, volt, aki érettségizett volt már közöttünk. Hát én utána esti liceumban, hát én egy évvel, hát ő később 55-ben kerültem a teológiára. Aki más egyetemekre ment, a Pólyaira, vagy Műegyetemre, orvosira, ide-oda, mindenkit felvettek, és egy fél év után mindenkit kirúgtak. Minden egyetemről, kivéve Palocsai Zsigmondot a Zeneakadémiáról, ahol hegedű szakot tanult, és azokat, akik a teológiára mentünk, ez Kozsma Zsolt volt, Bustya, Dezső, és én. Veres Zoltán, hát önként elment a teológiáról, de mondom, a teológusok maradhattak. Másokat, akik mind évfolyam elsők voltak, kiváló képességű diákok, hát ezeket mind kirúgták. Fel alá rohangáltak, lobogtatva ezt az igazolást. Mindenütt hát elutasítás volt azzal az indoklással, hogy hát igen, igen, de hát a bűncselekményt elkövették akkor, hogy utólag ez más értékelést nyert, az senkit sem érdekelt. Természetesen ez a hatalom intézkedése volt, ugyanaz a szerv, amelyik minket szabadlábra helyezett, ugyanaz természetesen a kegyei alól mentesített hát egy idő, tehát feloldozta a kedvezményeit, illetve minket oldozott fel a kedvezményei hatája alól. Ez benne volt a játékban. És kérdő évekbe utána következetesen, hát azt írtuk be mindenüvé, hogy büntetlen előéletűek vagyunk, és mindig behívattak utána káderosztályokra, személyzeti osztályokra, szekuritátéra, útlevél kérvényekbe se írtuk be, és mindenük megmondták, hogy ezt ezt igenis tessék beírni, mert ez így történt. Ezek után kértük a, illetve egyesek kérték a rehabilitációt is. Nekem sártott, mert soha sem tudhattam, hogy a küldési jogommal mi történhet. Ügyvédismerősök tanácsolták ezt, hogy ezt föltétlenül ne hanyagoljuk el. Egyeseknek elfogadták, megtörtént a jogi rehabilitáció, lefolytatták a procedúrát. Az én esetemben visszautasították a keresetet. Mint megalapozatlant. Mindmáig ez tisztázatlan ügy, elutasították azzal, hogy nincsenek együtt azok a feltételek, amelyek a jogi rehabilitáció iránti kérést indokolnák tennék. Ezek után nem volt egy ügyvéd az országban, aki meg tudta volna nekem mondani, hogy ezek szerint én rehabilitáltnak tekinthettem magam, vagy annak, aki még csak nem is folyamodhat rehabilitációt.
1: És ezekről az évekről később azokkal, akik együtt voltál, tudtál beszélni?
0: Hát az egykori szervezet egyes tagjai között barátságok is szövődtek. Másokkal pedig egy életre megszakadt a kapcsolat.
1: Azt szerint, hogy a börtönben hogy viselkedtek?
0: Azt szerint is, meg hát eleve alkatilag nem voltunk alkalmasak arra, hogy hát érintkezzünk egymással. De hát egy néhányunk között tartós, hát és életre szóló barátságok alakultak ki, ezek tartanak mind a mai napig. Felkeressük egymást. Közöttünk mindvégig, ez hát 5-6 ember, akikkel mindig föl tudtuk idézni a börtön élményeit, és óriásiakat bírtunk röhögni. Másokkal, akik ugyanabba a börtönbe ültek Szamosújváron, soha nem tudtam. Hát én azt hittem, hogy a legtermészetesebb, hogyha kiderül, vagy hát tudjuk egymásról, hogy ott voltunk, akkor ez valahogy téma lesz, mert ha az élmények nem is közösek, de a hely, ahol
1: a szenvedés,
0: ahol borzasztó fontos dolgok történtek, akkor hát arról el lehet beszélgetni. Kiderült, hogy nem lehet. Nem lehet egyáltalán.
1: Miért?
0: Beszélgetni. Hát én nem tudtam Páskándi Gézával. Ő igaz, többet ült, ő mint én. Egyszerűen a börtönről nem volt hajlandó. Néha úgy tűnt, hogy nem heverte ő azt egészen ki. Mintha élt volna benne valami kis polgári előítélet a börtön viseltsége szemben. Ez borzasztó, nem csak benne, ez másokon is éreztem. Ahelyett, hogy félig meddig idézőjelbe téve hősnek tekinteni magát, vonakodott ezt felemlegetni, ő soha magától, soha szeméremmel kezelték ezt a kérdést. Biztos ennek mélyebb okai is voltak, de például, hogy Páskándinál hát maradjunk, biztos, hogy nem volt semmit akargatni, vagy sőt, szégyenkezni valója az ott töltött évek miatt. A másik az Bergel Ér is a karmester, akivel egyszer találkoztam, és felemlegettem neki, hogy egy börtönbe ültünk, mintha kígyó marta volna meg azonnal. És utána is sokakkal.
1: El akarta felejteni?
0: Igen, ezt megértem, hogyha ezt mindenki a legmélységesebb magánügyének tekinti, én nem. Én szívesen emlékszem társaságban, jó ideig állandóan meséltünk. Történt ott ugyanis egy csomó baromság csomó humoros dolog. És valahogy úgy élt az egész múltunkba és a tudatunkba ez, hogy nagyon jó volt, hogy akkor mi oda bekerültünk, mert megúsztuk tulajdonképpen majdnem mind teljes integritásunkba, sőt, sokkal gazdagabbak szerettünk ezáltal.
1: Motivumokban, helyzetben, vagy egyszerűen, mint létalaphelyzetben állandóan visszatér az írásidba, tehát a mélyén ennek a rengetegféle vonatkozása és vetülete ilyen-olyan-olyan formában mindig előbukkant, mint egy ilyen fontos és kiemelt helyzet jelenik ez meg, mint általában emberi alaphelyzet, mint egy létparadoxon, tehát tulajdonképpen ez a kiindulás, hogy ez megtörténhet, és ehhez képest lehet jónak vagy rossznak lenni.
0: Igen, és valószínű, hogy ez a rezignáltság, ami azért jó részt áthatja az alakjaimat, ez ennek a nagyon zárt közösségnek az emléke és kivetülése társadalmi szintre is. Valószínűleg ez innen táplálkozhat.
1: Tehát volt ez az álrehabilitáció. Elvben visszamehettél volna a református fiúgimnáziumba befejezni a tanulmányaidat? Vagy,
0: igen,
1: vagy el kellett menned dolgozni amiatt, hogy nem volt miből megélnetek? Vagy miért kellett neked estiben érettségizned?
0: Itt egy csomó minden közre játszott. Néhány héttel a letartóztatásom előtt engem kizártak az ország összes iskolájából. Mégpedig azért, mert apám akkor a Márton Áronféle per elítéltseként 5 éves börtön büntetését töltötte az árulás címén. Emiatt engem akkor már kizártak minden iskolából. Tehát ha engem akkor nem tartóztatnak le, én akkor is valahova elszegődtem volna munkásnak. Úgyhogy a szabaduláskor apám még mindig ült.
1: Ő hányban szabadult?
0: Hát 55-ben.
1: Utánad egy évvel.
0: Igen. És a család súlyos anyagi gondok közepette élt, hát ezért én nekem el kellett menni dolgozni.
1: Tulajdonképp miből éltetek, édesanyád? És úgy tudom, édesanyám, hogy van egy lánytestvéred.
0: Képelt, hát írógéppel is élt akkor a család. Kiadó számára szövegeket vertek egész nap. Hát anyám meg a nővére. Úgyhogy én szabad tulásom után, hát egy héttel már elszegődtem a Technofrig gépgyárba, a Szerszám gép műhelybe, egy fogaskerék narógéphez. A szamosvővári műhelyekben már dolgoztam szerszám gépeken, úgyhogy valamennyit az egészhez már konyítottam. Amellett ez a bizonyos fogaskerék marógép automata volt, tehát be kellett állítani egy könyvecske táblázatokat tartalmazott, tehát hát attól függően, hogy milyen méretű és milyen fogazattal ellátott fogaskerékre volt szükség, be lehetett állítani, hát a gépet is az legyártotta. Úgyhogy mondjuk nem volt annyira bonyolult, mint egy eszterga, amit szintén elsajátítható könnyűszerrel, úgyhogy azt hiszem, hogyha ide adnak egy műszaki rajzot, 40 év után le tudok egy nem nagyon bonyolult darabot esztergálni.
1: Na, ott... Sikerült fölverekedned magad a munkásosztályba.
0: Igen, igen, sőt, még egy jutalom könyvet is kaptam egy május elsőjei ünnepség alkalmával, amiben az áll, hogy pentru un aport teosebit in construire a socializmului, ami szó szerint lefordítva azt jelenti, hogy a szocializmus építésében tett rendkívüli hozzájárulásáért, vagy valami ehhez.
1: És milyen könyv volt ez?
0: Román nyelv és valami a mozgalmi hősi harcok idejéről szólt.
1: Nincs
0: valami.
1: Meg?
0: Valahol egész biztos ő megvan, hát elég rég láttam, az az igazság. Itt dolgoztam hát egy évig, és közben az esti liceumban Irlinge érettségiztem. Nehezen, megvallom őszintén, nem, egyszerűen nem tanultam. Én akkor azt hittem, hogy a tanulmányaim véget értek. Mint ahogy véget is értek, épp hogy átcsúsztam az érettségén, egyszerűen nem tanultam semmit. Matematikából puskáztam, átmenő jegyig valahogy össze-össze eszkabáltam a feladatnak azt a hányadát, hogy átengedjenek. Fizika, hát vegytamból például kipipáltam a tételeket, fordított népsorral folyt a vizsga, én voltam az utolsó előtti, úgyhogy tudtam a végül, mi marad nekem két tétel, azt ott, amiután kihúztam, és az volt, ott még belenéztem a könyvbe, szemérmetlenül kitettem magam elé, hogy a vizsgáztatók egész biztos nem fogják feltételezni rólam, hogy ott másolom ki a tankönyvből, de ez így volt. Magyar irodalomból azt hiszem, hogy Juhász Gyulát húztam, meg sem mukkantam.
1: Miért?
0: Mert nem tudtam. Milyen volt szőkessége. Azt kérdezte a Tanár, aki egyébként nem a kedvenceim közé tartozott, be volt mindig egy kicsit rúgva, egy szerencsétlen pacák volt. A végén, amikor látta, hogy itt nagy baj van, azt mondja, de hát milyen volt szőkességed, ezt kiírta, mondom, ezt írta, mondom, Jézus. Azt mondta, köszönöm szépen. Úgyhogy...
1: Áttuszkolt az érettség.
0: Igen, igen.
1: Levert voltál? Tehát rossz kedved volt? Ezért gondtad véget értek? Tehát
0: nem.
1: Az volt, hogy kijött...
0: Untam, elviselhetetlenné vált számomra, hogy ott végig kell nekem órákat hallgatni, már a...
1: Munka után?
0: Napot. Igen, és hát ott este üldögélni, iskola padba, két év börtön után, ez nekem marhaságnak tűnt, és egyszerűen nem voltam hajlandó foglalkozni. Hát az órák este voltak mindig, én este a korzót szerettem volna inkább. Szóval nem ment ez a dolog nekem.
1: És akkor hogy lett ebből református teológia?
0: Hát úgy, hogy valahova el kellett vonulni. Én felismertem azt, hogy más egyetem felé most nem mehetek, mert semmi esélyem sincs.
1: El tudtad képzelni, hogy lelkész leszel, református lelkész?
0: Nem, ez meg se fordult. Az agyamba engem a humán tudományok, ezek a disziplinák azért érdekeltek. A teológia volt az, ahol ezek tulajdonképpen érintetlenül még hozzáférhetőek voltak, és időhúzásra rendezkedtem be. Tudtam, hogy ezzel nyerek 5 évet. Hát 5 évig vagyok egy helyen, valamivel telik az idő, tanulgatok, és aztán majd kialakul, és hogyha végzek, akkor meglátom.
1: Valahol egy interjúban azt mondtad, ez egy olyan szellemi menedékhelynek is tűnt.
0: Úgy van ez. Hát az is volt. Ez kifejezetten egy menedékhely volt.
1: Voltak tanáraid, akiket tudtál nagyon szeretni?
0: Kiváló tanárok.
1: Mondjuk.
0: Voltak annak idején, hát európai hírű professzorok, akik a személyiségük erejével is gazdagították ezeket a tanulmányokat, hát amelyek önmagukban is szépek, szóval fel kell fedezni. Hát a laikus számára Hébert tanulni, az lehet egy nagy marhasság, de tulajdonképpen a Héber nyelv, és főleg a nyelvtan tanulása során, ami egy borzalmas dolog.
1: Nehéz.
0: Iszonyatosan nehéz a nyelv szerkezet, és de akiben egy csepp hajlam működik, bennem úgy látszik, hogy működött is, az felfedezi a nyelv funkcióját, a dimenzióit, egyáltalán a történelembe és a társadalom, hogy micsoda őrületes struktúra, és mi mindent hordoz. Hát egy ilyen nyelv, mint a héber vagy a görög. Engem a héber ragadott meg, akadtak ennek megszállottja is, mert valóban a művészethez hasonlítható struktúra ez. Például a héber szóalkotás, szavak képzése, hát az igeragozás a neveknek, az őrület koncentrált tartalma jelentése. Mindezek olyan típusú humán, hát érdeklődésű fiatalember, tehát amilyen én voltam, fantasztikusan gazdagítottak. Ráadásul a Nagy András személyében egy olyan professzorom volt, akiből annyira sugárzott a tudás és ennek az anyagnak a szeretete, amikor egy órán például egyetlen egy héber szóról beszélt, és eljutott az 5000 év előtti állapotoktól a 20. századig. Ez mint lehetséges gondolkodás mód, mint szemlélet, mint a tudomány szemlélet, a művészeté, és az életé, az ilyesmi óriási mértékben hatott rám, valószínűleg azért, mert fogékony voltam rá. Ennek ellenére nem tartoztam az eminens hebraisták közé. Volt társaim közül viszont Kozma Zsolt, igen, ha jól tudom, azóta Ószövetség, és a héber nyelv professzor a kolozsvári teológia. Az egyház történet ürügyén tulajdonképpen világtörténetet tanultunk ott. Magyar egyház történet ürügyén magyar irodalom történetet. Működött az akkori professzorok között egy ilyen különös szeretetteljes gond, hogy juthassunk hozzá azokhoz az értékeinkhez, amihez most már másút alig lehet. Én remélem, hogy ez máig így van a teológián. Éppen ezért én ezt az intézetet és ezt az intézményt mindmáig nagyon-nagyon tisztelem, amellett, hogy bizonyos értelemben teljesen eltávolodtam őtőle.
1: Mi ez a bizonyos értelem? Ezek a hitbeli vonatkozások?
0: Persze, igen. Egyrészt az, azon kívül, én eminens előmenetelő diák voltam, figyeltek rám, és kilátásba helyezték, hogy ha végzek, akkor az egyház kerülethez kerülök, levéltárba vagy kutató munkára, és ennek érdekében felvételiztem is volt egy 3 éves továbbképző magiszteri kurzusra, doktori cím elnyeréséért.
1: Kolozsváron?
0: Igen, igen, amivel aztán tudósként távoztam volna az egyház berkeiből, és a felvételim ragyogóan sikerült, kivéve az oroszt, ahol...
1: Egyházi főiskolán oroszt?
0: Igen, igen, kötelezően benne volt az anyagba, ahol üresen adtam vissza a papírlapot, és ezen nem lehetett egyszerre segíteni. Utána a tanár maga fejvakarva és mentegetőzve elismerte, találomra osztott ki szövegeket. Valami elképesztő, ő se értette, azt hiszem, a végén, olyan volt valami, azt hiszem, hogy politikai tudományokkal foglalkozó. Nem értettem belőle egy árva mondatot se. Üresen adtam vissza a papírt, és mivel a teológián azért becsületes emberek ítélkeztek ilyen dolgok felett, egy üres papírlapon nem volt mit menteni. Igenis, az nem nyerhette el az átmenő jegyet. Bizonyos kétségbeesést éreztem én akkor rajtuk. És másodszor ennek a vizsgának aztán már hát nem mentem neki.
1: De ettől még maradhattál volna az egyházban?
0: Maradtam is. 3 évig levéltárnokként működtem, váltakozó lelkesedéssel. Egyrészt az a fegyelem is hiányzott belőlem. Túlságosan fiatal voltam, 21-néhány éves. Hát egyebben járt az eszem. Kiránduláson, nőkön, hát ebből én azt hiszem ez érthető.
2: Kedves hallgatóink, a Bodor Ádámmal készült 8 részes életinterjú második részét hallották. Az íróval Balla Zsófia beszélgetett. A műsort Diósi Sarolta, Jósvai Lídia, Simonyi János és Varga Károly készítette.
3: Az iménti életút interjú 1997-ben készült, és 2011 első hó 8-án hallhatták itt utoljára a Kossuth Rádióban. Ön a Kossuth Rádió műsorát hallgatja.
4: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 4. rész. Koka Mavrodin neve.

0: Pulyuborcsán ezredes temetésére készülöttünk. Erdőbiztos volt. Illetve, hogy én, mint az erdei gyümölcs betakarító központ egykori diszpécsere, ápolt külsővel jelenjek meg. Kiporoltam a vattakabátomat, gumicsizmám leáztattam a patakban, majd fölkerestem a törpe Gábriel Dunkát, hogy stuccolja meg egy kicsit a hajamat. Hamarosan kiderült, kár volt a sietségért. Az ünnepségből nem lesz semmi. Izolda Mavrodin ezredes minden gyülekezést jó előre eltiltott.
1: Borcsán ezredes a hegytetőn marad. Ott, ahol a láz leterítette. Hozzá nem merjen nyúlni senki. Ez a parancs.
0: Még akkor sem, ha netán kezdi körül udvarolni néhány arra tévedt borz vagy róka?
1: Ez koka parancsa. Nem bánja, ha kokának becézik, állítólag a Mavrodin csak az álneve. Az igazi? Mahmudia.
0: Akkor a teljes neve Izolda Mavrodin Mahmudia koka.
1: És igaz, hogy kitessékeltek az irodából?
0: Üzenget nekem.
1: Talán csak próbára akar tenni.
0: Tévedés mondja. Nem is tudja, ki vagyok.
1: Bizonyosra vehetett, hogy csak próbálni, bosszantani akar. Egy napon majd az igazi szándékát is elárulja, ha nem is nyíltan. És akkor majd égen földön kerestetni fog a hegyi vadászaival, a kutyáival. Amióta megjött a katonai terepjáróján, a kocsi nyomában Dobrin Citynek kesernyi és orvosság szaga van. Vagy még inkább olyan szerű illat, mint az eltaposott bogaraké. Érezted már?
0: Bogárszagot éreztem.
2: Koka Mavrodin Mahmudia még aznap csak úgy pofára kiválogatott maga mellé vagy 15-20 falusit. Merő véletlenségből mind hosszú nyakú, golyófejű, gombszemű, színtelen fiatalembert. Darócaikat eldobatta, valamennyien szürke öltönyt, hegyes orrú fekete félcipőt, ezüstösen csillámló nyakkendőt kaptak. A hasonlatosságra a falubeliek is fölfigyeltek. Az átvedlett szomszédokat mindjárt elnevezték szürke gúnároknak. Bár kiképzésükre idő sem lett volna, maguktól kitalálták, mi lesz a dolguk. Az első pillanattól fogva szigorúan hordozták körös körül tekintetüket mindenfelé.

0: az app részér gombászkodás ideje lejárt. A diszpécserség is. Legjobb, ha távozik. Eddig sem volt szükség erre. Itt nem maradhat.
1: Azért én, ha lehetne, mégis maradnék.
0: Nem a levegőbe beszélek. Nincsenek meg az iratai. Tessék, itt a dossziéja. Andrej Bodor. Ez az álneve. De nem létezik, teljesen üres. Mintha nem is léteznék. Lehet, hogy valaki eltüzelte az iratokat. Vagy eldobta, vagy talán maguktól megsemmisültek, de nincsenek meg. Maga itt nem maradhat.
1: Itt van a nyakamban a dögcédulám. Bújjuborcsán ezeredes annak rendje módja szerint törzskönyvezett. Ezzel mégiscsak igazolom magam.
0: Ha itt maradna egyszer, majd az is kellene. De akkor sem addig, amíg életben van.
2: Alacsony, görbe és fakó nő volt Koka Mavrodin Mahmudia. Köpenye szárnyai közé süppedve gubbasztott, mint egy matt éjjeli lepke. Szeme is, mintha bőrből lett volna. Nem pislogott, csak ült előre szegezett orjukakkal. Fénytelen nemezes hajából és a fülében hordott sárga vattákból bogárszakpár állott.
1: Ha lehetne, én mégis maradnék itt. Bármit vállalok. Pályaőrnek is ezért jelentkeztem a kis vasúthoz.
0: Ezekről értesültem. De ősz végén, ha lehull a hó, a kisvasút leáll. És nem is biztos, hogy tavasszal újraindítom. Maga itt előbb-utóbb bajba keverednék, hiszen még neve sincsen. Menjen el innét idejében, távozzék, amíg elengedem.
1: Értem. Ez világos beszéd. Hát akkor ennyi.
0: Na álljon csak meg! Erről nem köphet. De én úriembernek hittem.
1: Nem jól látta. Nem is köptem.
0: Az más. Akkor mégiscsak úriember. És mindjárt meg is kérhetem egy szívességre. Van itt egy hágó, Baba Rotundal neve. Szeretném, ha oda kísérne. Nincs sok kedvem ezekhez a bölcs hegyi vadászokhoz. Hegyi terepen idáig nem igen mozogtam, délvidéki vagyok. Örülnék, ha egy ilyen civil forma igazítana el, akit aztán úgy se látok többet.
1: Nem utasítom vissza.
2: A bejárat előtt egy padon egymás mellett ültek a szürke gúnárok. Gombszemük csillogott az őszi verőfényben. Pihéik fölött olcsó illatszer szaga lebegett.
0: Ő az illető jó madár. Holnap reggel majd a körzet határáig kísérik, és megvárják, amíg felröppen is elszáll.

0: A Baba Rotunda hágóra 8-9 szerpentinnel vezetett föl a kátyútól csillogó, vízmosta árkoktól szabdalt régi földút. A tetőn Zoltán Marmorstein útkaparó háza állt. A környező tisztásokon néhány tanya, szürkére fakult boronaház.
1: Az ott szemben a Dobrin.

0: Áfonya, szeder, berkenye. A medve imádja a szedret. Ezért hajtottam áfonyára, szederre. Tudja, a rezervátumnak szállítottam.
1: A gyalogszeder nálunk Dobrudzsában is megterem. Mifelénk ritkán havazik. És ha havazik is, a dombok, halmok, télen-nyáron fehérek, a sótól.
0: Érdekes lehet.
2: Most, hogy ez a nő elbocsájtott, nem sok kedvem volt az ilyen udvariassági beszélgetésekhez. Igen-igen bosszantott, hogy el kell költöznem a területről. Pár évem csak úgy a semmibe röppen. Azt terveztem volt, ha rátalálok fogadott fiamra, megszöktetem innen. Vagy, ha neki nem volna kedve, hát megszöktetem Aranka Westint. És most jött ez a nő, Izolda Mahmudia, és eltanácsol a körzetből.
1: És mondja, Andrej, fogalma sincs, hova lettek a papírjai?
0: De. Igen. Azt hiszem, ő urasága zsebében maradtak.
1: Miféle ő uraságében?
0: Pulyú Borcsán ezredesében.
1: Ez pech. Eszébe ne jusson a zsebében kotorászni. És ne is nevezze már őt ezredesnek. Azt mondják, ragályos beteg volt. Majd tüzet gyújtatok alatta.

0: Azok ott mik a réten?
1: Dolmányos varjak.
2: És a kutya?
1: A kutya Severin Spiridon kutyája.
2: És az kicsoda?
1: Severin Spiridon a neve. Majd Kegyed is megismeri. Úgy tudom, a hegyi vadászok régi embere.
2: Megsúgom, nem kedvelem a hegyi vadászokat. Egytől egyik hiú szarvasok. És most mit csinál ott az az ember?
1: A hegyi vadász távcsövével kémlel körbe-körbe.
2: Jöjjön, fiú, kerüljünk egyet. Beszélni szeretnék a távcsöves emberrel.
3: Mire odaérkeztünk, a tanya környékén már nem látszott sehol Severin Spiridon. Mondom, odaérkezve csak a levetett csizmáját találtuk meg, szépen egymás mellé helyezve a kapuban. A sárban mezítlábas nyomok a pajta felé vezettek. A kutya szűkölése a csukott konyhaajtó mögül hallatszott.
2: Elbújt. Akkor most megkeressük. Itt várjon. Én megyek be a pajtába.

0: Van egy kése?
1: Van. Itt a gombavizsgáló bicsakom. Tessék.
2: Én nem érem fel. Menjen csak maga.
0: Vágja le szépen.
2: Imbolyog. Még a távcsövet is a nyakán felejtette.
0: Siesse, még azt hiszi, valaki én tettem.
3: A pajta homályában valóban Severin Spiridon kötélen függő árnya imbolygott. Nyakán a távcsövével. Mezít láb volt. Ernyett lába körül érződött a gumicsizma szaga. Fölkapaszkodtam a jászol peremére, és nyisz, levágtam. A szénával borított padlóra puffant. Úgy tűnt, szája még kissé gőzölög.
0: Arra kértem, vágja le! Nem pedig arra, hogy csókolózzék vele. Hogy jut ilyesmi az eszébe?
1: Csak megpróbáltam.
2: De hát föltámasztotta.
3: Fújtam, szívtam, fújtam, szívtam. Beleadtam a lelkemet. Addig folytattam, amíg éreztem, Severin Spiridon is belém köhög. Amikor szeme héja is rebdesni kezdett, hoztam egy vödör vizet. Arcát, nyakát megöntöztem, és

0: ott hagytam, hogy majd találja maga mellett.
1: Bármi is történjék, most rágyújtok. Ha a kegyet siet, ne várjon meg. Majd elboldogulok magam a hazatéréssel.
2: Gyakran tesznek itt ilyesmit az emberek.
1: Még nem kaptak rá nagyon.
2: Annyit mondok, nehogy nekem még egyszer halotthoz nyúljon.
1: Ha maradhatok, megígérem. Ha nem, nem állok jót magamért.
2: Vésse az agyába. A halottnak az a dolga, hogy többet ne mozduljon. Azért fura, hogy pont most tette. Éppen most, hogy erre felé jártunk. Kissé fura.
1: Valamikor meg kellett, hogy tegye.
0: A motorházon könyökölve pöfékelten. Onnan láttam, Severin Spiridon már hasonfekve könyökölget pajtája küszöbén. A nyála még az arcomon feszült.
2: Ha fölépül, kihallgatom, hogy mégis mi a fenét bámult olyan nagyon a távcsövével.
1: Azt fogja mondani, semmit. Vagy azt, hogy minket. Ismerem én ezeket.
2: Én is ismerem ezeket. Az egészet csak azért tette, hogy bosszancson. Na, indulás. Gurulunk le a hágóról.

0: Ahogy gurult a kocsi a sok kátyú között lefele a Babarotunda hágóról, Koka Mavrodin félkézzel tekergette a kormányt, másik kezével a fülében turkált. Biztos javában pukkant, pattogott neki a dobhártyája. Ezek szerint nem hazudott, először járt magaslati utakon. Az ajban átnyúlt előttem, saját kezűleg nyitotta ki az ajtót.
1: A szürke gunnárok, ahogy maga nevezi őket, reggel a körzet határáig kísérik. Menjen, felejts el az egészet.
2: Kár. Reméltem, változtatni fog az elhatározásán. Csak átkozni tudom magam, amiatt a bizonyos halügy miatt.
1: Miféle halügy?
2: Minden bajom abból származott. Borcsán ezredes egy halat keresett rajtam. Azt hitte, rejtegetem előle.
1: A halott ezredes nem ezredes.
2: Legutolsó estémet Dublin Cityben, Sinistra körzetben, Aranka Westinnél töltöttem. Volt neki egy fából faragott régi kárgya, amiben még akár fürödni is lehetett. Megtöltöttem langyos vízzel. Egy-egy adag itókát is kevertem, denaturált szeszt, gyantát és vizet. Iszogattunk. Fölkészültem, megmondom az igazat, órákon belül örökre eltávozom. Addig is iszogattunk. Egymás vállán pihentetve a lábunkat, ketten is elfértünk a kádban. Az éjszaka kellős közepén találtak rám a szürke gunárok. Kissé szeszesen, pecsétektől jeges alsóban támolyogtam ki a terepjáróhoz. A szeder színű sötétségben Koka Mavrodin Mahmudia arca világított. Kiabálnia kellett, mivel a közelben harsogott a Sinistra vize.
1: Hát meggoldoltam magamat! Maradhat itt egy darabig! Amíg én jónak látom, maradhat! Majd kitalálunk magának valami szép új nevet! Egye fene! Maradhat a régi is! Az sem az igazi.

0: Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A negyedik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Horváth Sándor. Zenéjét összeállította Kakó Gyula, technikai munkatárs Baska Gabriella, a rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
1: Bodor Ádám regényének rádióváltozata 1992-ben készült, és 2021. február 11-én hallhatták utoljára itt a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

Sinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. 5. rész. Mustafa Muckermann kamionja.

0: abban az időben, amikor fogadott fiam Béla Bundázia nyomait keresve Dublinban éltem, az egész erdőkerületben egyetlen fényképész működött. Valentin Tomoyoaga, maga is ezredes. 7 számra az erdőt járta, és a terület burkus medvéit fényképezte. Tartottak belőlük vagy 130-140-et a kormányzati nyilvántartás számára. Valentin Tomoyoaga ezredes protekciósan kapott is különféle védőoltásokat, mégis a Tunguznátha végül őt is leterítette.
1: Hamarosan elérkezett a nap, amikor a fényképész ezredest helyettesíteni kellett. De nem valamilyen rejtett objektum körül a rezervátumban, hanem az ukrán határon, ahová egy külföldi kamionost vártak. Az illetőnek nem állhatott valami jól a szénája, ha fényképésszel készültek elébe. A húsfuvarozó Mustafa Muckerman lett volna az, aki ezüstfényű, színes alakokkal telepingált kamionjával gyakran el-elrobogott a Dobrint elkerülő észak-déli országúton.
2: Kedvelem, Andrej, hogy maga olyan pontosan olvassa és követi a névre szóló idézőket. Most egy kis munkáról volna szó. Ismeri a fényképezőgépeket?
0: Nem nagyon.
2: Nem baj. Ez itt egy Konica. Ez meg itten egy Mordai Canon. Nem kell érteni hozzájuk különösebben. Ezek szinte maguktól mindent elvégeznek. Csak kell egy megbízható, érzékeny ember, aki kézben tartja őket, nyomogatja a gombokat, és időnként kicseréli a filmet. Magának ez menni fog, Andrej.
1: Koka Mavrodin ezredes már a húzatos hágóra öltözötten, csukjás hegyi vadászköpenyben gunnyasztott a parancsnoki székben. Fülét a légvonat ellen sárga vattával tömte tele. Körülötte savanykás kesernyi és bogárszak terjengett. Úgy hír lett a mi az más delta vidékről. Az óriás harcsák, gödények vészterhes világából került ide, a rideg éjszakra.
2: A fényképezőgépeket nyakba kell akasztani, Andrej. 2 éltűvel megyünk. 2 fiatal emberrel és 2 dobbermannal. Maga mellém ül. És majd én jelt adok, mikor mit kell fényképeznie.
0: Azt is, hogy melyik géppel?
2: Az majd a keresőből amúgy is kiderül. A Beszkidek felől érkezik. Mindig csütörtöki napon. Déli órákban lép be az országba. Rakomány, fagyasztott birka. Úti célja a Balkán legdélibb csücske.
3: Az illető nemzetközi fuvarozó?
2: Állítólag, de a legkevésbé sem hétköznapi lény. Szabályos óriás.
3: Úgy hírlik, a súlya meghaladja 600 kilót.
2: Igen. Mustafa Muckerman félig török. De úgy hírlik apai, azaz Muckerman ágon, félig meddig német. Szabályos óriás.
3: A rakományt is átkutatjuk?
2: Az az időtől függ. Testi motozással kezdjük.
3: 600 kilós. Akkor valahogyan meg kell osztoznunk az oldalain, a hatalmas végtagjain.
2: Majd a Dobermann kutyák is besegítenek.
3: És tudjuk, mit kell keresnünk?
2: Azért keltünk útra, hogy találjunk nála valamit.
1: A határállomás Komisz húzatos hely volt. Fuvolázó szirtekkel, vén szakázuzmótól lobogó szürke fenyőkkel. Túl a völgyvágásán, a távoli áttetsző égbolton már éjszak nyugtalanító színei villóztak. Mire elérték a tetőt, elromlott az idő. Előbb tüskés eső kopogott a 2 éltű bádogján, a plexi üvegen, aztán hirtelen minden elcsendesült. Tollú nagy pelyhekben hullani kezdett a hó. A tél homálya mélyén, a határőrök sapkáin vörös csillagok izzadtak. Mavrodin lassan előre sétált a sorompóig. A dobermanok a két éltő alá heveredtek. Az ezredes kisasszony egész hóesés alatt a kék-sárga vasrúdra könyökölve várakozott. Nehogy elmulassza azt a pillanatot, amikor a túloldali szerpentineken átderengenek Mustafa Muckermann fényszórói a havazás kárpitján. Csak az arca elől időnként ellobbanó pára jelezte. Posztóba csavarodva egy lény gubbaszt, szemben a tüskés, ellenséges széllel. Szép lassan hó rakódott rá, mint a homokos ládára, mint a sorompó bakjára. Prémsapkája fölött kicsi örvény kavargott. A végén szinte észrevétlenül a vállára szállt egy madár. A dobermanok ásítozni kezdtek. Mindenki tudja, ez náluk a figyelem jele. A kamion, telefagyasztott birkával, már a közeli kaptatón járt. A két kutya füle kihegyesedett, farkuk csonkja megrebbent. Előbújtak a fáradt, olajtól csöpögő kétéltű jármű alól. Koka Mavrodin ismerte kutyáit, olvasott a nyakukon végig hullámzó szőrből, és nyomban kiegyenesedett. Vállán megrepedezett a rárakódott hó. Puha tömbökben hullott le róla. Megbillent, felborult a vállán nyugvó madár is. Mereven, jeges szárnyakkal hullott a hóba. Úgy látszik, már csak meghalni szállt oda. Azt mondják, a Tunguz náthába maga a madár is belehal. Mustafa Muckermann érkezésekor csend lett. A szél elült, a hópelyhek megálltak a levegőben.
2: Ő lesz az, rajta munkára. Exponáljon, Andrej, nyomogassa a gombokat.
3: Letekeri az ablakot. Az a hatalmas zsákszerű, kerek, csupasz valami a karja. Nem jó előjel.
2: Az az üdvözlés jele. Na munkára.
3: Kiszállítsuk.
2: Fölösleges. Kiemelkedik ő magától is onnan. Andrej, jól lát kicsiben a kereső mat üvegen.
0: Telepingált kamion, sofőr, a kisasszony két embere, két Doberman kutyával.
1: Az ezüstösre festett kocsi falat tele volt pingálva mindenféle badarsággal. Bíbor ég alatt kék pálmák, zöld majmok égtelenkedtek rajta. Egyik falát egyetlen, mélyen lecsüngő magányos női mell díszítette.
0: Vörös overall, hatalmas gömbölyű húsok, remegő hájas bőrlebernyegek.
2: Ha villocik a lámpa az ujja alatt, filmet kell cserélni.
4: Ez az első ilyenszerű fogásom. Eddig a langyos délen állomásoztam, pelikán farmon dolgoztam.
0: A jó Isten meg fogja segíteni.
5: Leszedjük a záról a plombákat.
4: Fölösleges! Ne töltsük az időt.
1: Mustafa Muckermann közelében a levegő is remegett. A hó szemlátomást olvadásnak indult körülötte. A szürke gúnárok és a Doberman kutyák közrefogták.
3: Testi motozás. Kérjük itt a helyen, ahol áll, vetkőzzék le. Ez a parancsnoknő kérése. Ne értse félre, a parancsnokunk hölgy. Hölgy létére vonakodik kimondani.
5: Ez csak természetes. Nem lenne jobb bent az őrházban?
3: Az őrházban sincs melegebb. Maga úgysem férne oda be. Rajta, vetkőzzön.
5: Természetesen. A legnagyobb örömmel.
4: Hol tanulta meg ilyen jól a nyelvünket?
5: Hogy hol? Ó, hát csak úgy átutazóban. Bejön az a levegővel az ablakon.
4: Sajnálom, hogy ilyesmire került sor. És pont magával szemben Mustafa, akit annyira tisztelünk.
5: Engem kellemesen érint a dolog. Amúgy is megszerettem volna mutatni maguknak a pucámat.
2: Andrej, mi nem hallottunk semmit.
1: Mustafa Muckermann, mintha csak erre várt volna, hasa fölött végighúzta a vörös overall cipzárját. Különleges, az ő testére szabott kezes lábast viselt. Alig, hogy megnyitotta, s megrázta magát, az nyomban lehullott róla. Amint kívánták tőle, már is ott állt teljesen csupaszon, remegő hájakkal az ezüstös hópelyhekben.
4: Exponál, André.
6: Igen, kisasszony.
4: Ne higgye, hogy szívvel, lélekkel teszem. A mesterségem nem ez. A mesztelen embert pedig különösen utálom. De kaptam a lengyel elvtársaktól egy fülest, hogy ez a személy a hája közé dugva készül átcsempészni valamit. Hogy mit, azt sajnos nem mondták meg.
1: Mint valami lankadt szárnyak, Mustafa Muckermann válláról, lapockájáról, derekáról, remegő húsok, lebernyegek csüngtek. Már ha azokat bárki még válnak, deréknak merné nevezni. A két dobbermant noszogatni kellett, hogy a sofőrt végig szaglásszák. Hiába. A két dobbermant Mustafa Muckermann nem érdekelte.
4: Legjobb lesz, ha önként előadja. Azzal mondhatni, már is túlestünk a dolog nehezén.
5: Én nem sietek.
4: Pedig nem hinném, hogy arra vágyik, hogy az embereim matassanak magán.
5: Miért ne? Amikor a tökömet vakargatják nekem, én azt nagyon élvezem.
1: A két szürke gúnár nekilátott a testi motozásnak. Csak úgy kutakodtak a hús fodrai redői között. Mustafa Muckermann feneke két pofáját is félrelebben tették, nagy komoran beletekintettek. Megringatták a herezacskóját, benne az álmos galuskákat. Dolguk végeztével alig mertek egymásra pillantani. Nem találtak semmit. Az meg csak állt, szétvetett lábbal terpezben, mint aki sajnálja, hogy az egész ilyen hamar véget ért.
4: Maga is úgy találja, hogy vigyorog. Andrej, de hát mi az ördögöt vigyorog?
5: Egyrészt, mert szeretek jól kinézni fényképeken. Azon kívül én ezt az egészet megálmodtam. Azért most sajnos nincs is nálam az, amit maguk keresnek.
4: Na elég! Magam részéről a kiküldetés befejezetnek tekintem.
1: Mustafa Muckermann tekintete jósággal, szeretettel, bársony emberi meleggel volt tele. Karját nyújtotta, hatalmas mutató ujját hivogatóan begörbítette. A kesztyűtartóból egy csomag kentet, egy kicsi celofánzacskó Haribo gyümölcszelét vett elő, végül valahonnan még egy kinder tojást is előhalászott. Ezen az imankós délelőttön, a hegyszorosban, a tél érkezése ünnepén egy anyaszült mesztelen török megajándékozott.
5: Figyelj! Egyszer bizonyára ezt az egészet megunod. Csak szólj! Szívesen magammal viszlek a Balkánra, Szalonikibe, a Dardanellákra, vagy éppen Rodostóba. Bedúlok hátul a húsok közé, nem lesz meleged. De te majd jól felöltözöl, hogy senki sem talál meg.
0: Kérlek, hallgass.
5: Szerez magadnak idejében egy jó vastag és meleg subát.
0: Nem hallottam semmit.
5: Minden csütörtökön erre haladok el. Olajat veszek a kútnál lent, az észak-déli országúton. De leinthetsz menet közben is. Csak ne essen az eső azon a csütörtöki napon. Ázottan, vizes ruhában nem ülhetsz be a jeges húsok közé a fagyba.
0: Fogalmam sincs, miről beszélsz.
5: Na jó. Most menj. Allah veled.
0: Abszolút nem hallottam semmit. De azt meg kell adni. Tényleg ismered a nyelvet.
5: Ugyan. Csak betanult szöveget mondok.

0: Még mindig ott áll a hóban, mesztelenül, utánunk bámul.
1: Legközelebb majd meglepem, de nagyon. Kiereztem a kerekeiből a levegőt például, vagy valami ilyesmit. Kifordítom neki a gumibelsőket. Menjen el tőlünk örökre a kedve.
0: Még hogy megálmodta a behemót, szerintem a lengyel elvtársak minket szánt szándékkal átvertek.
1: Azt ajánlom, hallgasson! Gondolom magát meghívta a Balkánra, a görög tengerpartra, az olimpiára.
2: Megpendítette.
1: Azért ilyen tervekkel mostanság ne izgassa magát.
2: Nem. Nem.
1: Megizzadt a homlokom. Andrej, igazítsa meg a sapkámat.
2: Parancsoljon.
0: No, már ott viharzik a pálmafákkal, majmokkal.
1: Elég.
3: A tél azokban az órákban ereszkedett lefelé a Pop Iván lejtőjén a Sinistra völgyébe. Szerettem volna fölbontani az ajándékba kapott kinder tojást, hogy ugyan bizony milyen elmés kis apróság rejtőzik benne. De korán sötétedett. Ezeket a kellemes perceket másnapra halasztottam. A folyosó homályában már csak találomra merítettem csuprommal az erjedt gyümölcslevekből, amellyel italomat a vízzel kevert denaturált szeszt megézesítettem. Kuckomban egy kamra sarkában kuksoltam vackomon a sötétben. Nálam esténként a szesz belülről, az ereimben világított. Elalvás előtt még szokásom szerint az ablakba térdeltem és kivizeltem az udvarra. Ha esett, ha nem, mindig ezt tettem. De most nem a legjobb kor.
0: Ilyet máskor ne tegyen. Ha pisilnie kell, bármikor szívesen átkísérjük az udvaron.
2: Átkísérjük?
0: Mostantól valamelyikünket mindig a közelben találja.
2: Gondolhattam volna.
3: Igen, gondolhattam volna. Ettől a naptól kezdve Kuka Mavrodin bizalmasának számítok. Beleláttam egyik titkába. Ezentúl rám is vigyáznak majd a szürke gúnárok. Egyikük ott állt előttem, húgytól csatakosan.
2: Álmos lehetsz, ha feljössz, kerítek egy papírzsákot, amin elheverhetsz. Új nap kezdődik. Pihent ki magad.
0: Nem, nem. Maga idegen. Nem tudhatom, miféle fekhelyjel akar megkínálni.
2: Akkor tárgytalan a dolog.
3: Közeledett a reggel. A hegyoldalakon egyszer csak, mint ahogy a fény elönti a lejtőket, végig hullámzott a kutyaugatás. Aztán túl a patakon, az út mentén Géza kökémmel szobra körül sárgásan izzani kezdett a köd. Aztán megint csak a kutyák. Ha ugatásuk rövid időre kimaradt, a dermedt csöndben hallgattuk az erdő széléről Valentin Tomoyoaga fényképész vonítását. A fényképész ezredesét, akit egy napig én helyettesítettem, s akinek Mustafa Muckerman barátságát köszönhetem.
4: Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. Az ötödik részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Kismari, Újlaki Dénes, Kisjenő. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
5: A következő részt a zene után hallgathatják meg. Thank you.

Sinistra körzet. Bodor Ádám regényének rádió változata. 6. rész. Elvira Spiridon férje.

0: törpével találkozni reggel, azt tartják jó jel. Életem egyik szerencsés napján, amikor végül hozzám költözött a bársonyfenekű Elvira Spiridon, kora reggel Gabriel Dunkával találkoztam, a törpével. Dobrin Cityben, ahol akkoriban mindketten életünket tengettük, ő a kevesek közé tartozott, akik házukban ollót tarthattak. Ha tehettem, eljártam hozzá a nyesegetni valóimmal. Homokkal dolgozott. Műhelyében naphosszat egy nedves homokkal teli ládában taposott mezítláb. Kikezdte bokáját az egyhangú munka. Az épülő szinisztrai börtön szerződtette, a homok alatt üveglapokat homályosított az ablakokra. Lévén a körzet egyetlen törpéje, egyedül ő volt alkalmas a kényes feladatra. Könnyű teste alatt nem törött el egyre másra az üveg. Sebes, szederjes dagadt bokáját áztatta a patak jeges vizében. Nem állt szándékomban hosszasan eldiskurálni vele, egy darabig mégis nála ragadtam.
1: Láttál-e a töltőállomáson várakozni egy kamiont?
2: A húsos kamionra gondolsz? Hát nem is tudom. Talán már el is haladt. A bokámat lohasztó éppen. Valójában milyen nap van ma?
1: Csütörtök. Mustafa Mukker ma mindig csütörtöki napon halad át az észak-déli országúton.
2: Akkor csütörtök van. Bár az igazat megolva nekem inkább úgy tűnik, inkább a hétvége közeledik. A bokámról gondolom ezt, mert igencsak szederjes.
1: Igaz. Mégis valami azt súgja nekem, hogy ma csütörtök van. Nem stuccolnád meg egy kicsit a hajam?
2: Megstuccolhatom. Már egész rendesen meg vagy nyilatkozva.
1: Csak úgy frissebbnek tűnjön a frizura. Van ollód, nem?
2: Persze, hogy van.
1: Akkor csattogj vele egy kicsit. A fülem mögött. A nyakam körül.
2: Képzeld, megtörténhet, hogy kiléphetek a homokos ládából. Meggazdagszom. Nem sokan a gazdag ember leszek, és könnyedén. Jártak nálam a körzeti természetrajzi gyűjteménytől. A csontvázam felől érdeklődtek. Megvásárolnák jó pénzért egy majdani kiállítás számára. Ki akarnák állítani? Elküldtem őket a jó fenébe. De hát, ezek újra megkeresnek. Az ilyen vigécek alig hagyják fel a dolgot. És ha megint megjelennek, hát nem fogok nemet mondani. A pénz az pénz, akárhogy vesszük is.
1: Jó.
3: Maga volt a diszpécser?
1: Én.
3: Akkor szedelőzködjön. Koka Mavrodin ezredes hivatja a laktanyába, de tüstént.
0: Koka Mavrodin az irodában várt. Most is köpenyébe burkolózva gunnyasztott a természetvédelmi terület domborított térképe alatt. Mint mindig, most sem pislogott. Szeme, mintha bőrből lett volna. Fénytelen fakó volt a haja is, az ajka, a nyelve. Teljesen matt volt, mint egy éjjeli lepke.
4: Lakott a hágón egy útkaparó, valami Zoltán Marmostej nevű. Fene tudja, mi ütött belé. Elment, itt hagyott csapott papot. Üresen áll a háza. Azt szeretném, ha maga költözne belé.
1: Nem szívesen turnám ki a helyéből.
4: Nos, úgy néz ki, az illető egyén nem tér vissza. Ha hinni lehet az embereknek, nagy jelenetet rendezett az este. Kiméltóztatott ontani a belét. Nos?
1: Így már alig ha mondhatok nemet.
4: Az utászház szolgálati lakás. A maga ott léte majd bizonyos teendőkkel jár. Zoltán Marmonstein mi nálunk úgy mellékesen. A halott kém egyik helyettese volt.
1: Jól esik, hogy rám gondolt.
4: Nos?
1: Azt hiszem, etéren még vár rám egy más tanulnivaló.
4: Hát iparkodjék. A terepet ismeri.
1: És mi lesz a teendő odafönn?
4: Semmi. Csak ott fog lakni. Miközben nem is egyedül. Tessék. Itt vannak a fényképek. Válasszon. Természetesen egyelőre csak egyet.
1: Egy köteg fényképet vett elő, szétteregette őket az íróasztalon. A képek környékbeli asszonyokat ábrázoltak. Legtöbbük ismerős volt a gyümölcsbegyűjtőből. Áfonyával, szederrel, vargányával teli puttonyokkal a hátukon rendre megfordultak ott. Koka Mavrodin hol egyiket, hol a másikát tologatta a tekintetem előtt. Közöttük volt a szépséges berkenyemadár, Elvira Spiridon. A képen még csillogott az orra hegye, domború homloka, két nagy részkarika fülbevalója. Ő volt az. Elvira Spiridon, akinek a talpából egyszer fogammal szedtem ki egy tövist.
4: Válasszon nyugodtan. Szívesen magához költözik bármelyik. Akár még ez is.
1: Koka kisasszony túl jó hozzám.
4: Ne túlozzon.
1: Meg aztán ugye egyebek is.
4: Nyugodjon meg. Mert beszéltem a férjével, Severin Spiridonnal, elengedi. Szedje össze a holmiát. Terepjáróval fölviszik rövid szemrevételezésre.
1: A régi földutat, amelyen naponta egyszer a szinisztrai buszjárat is átdöcögött, inkább csak medvészek és a dobrini hegyi vadászok használták. A csendes őszi napok után most fölkerekedett a szél. Felhőket görgetett át a tisztásokon. A tetőn vízcseppektől elborítva állt az útkaparó háza kiugró üvegezett tornáccal. A hasadékokkal teli falak között ruhaszárító dróton Zoltán Marmorstein ott felejtett kapcái lebegtek. Elindultam új munkahelyemre. A halottas kamra a laktanya udvar egyik nyírkos szögletében állt. A helyettes halottkém teendője annyi, hogy ül egy kamrában a halottal, lesi, kémleli, megmoccane a műszak alatt. A nyírkos szürke kőasztalon a volt útkaparó, Zoltán Marmorstein feküdt, nadrágja telistele a belével. Nem moccant. Szikkadó kapcáit már is a magaménak éreztem.
0: Pillanatra még betérek hozzád, Gabriel Dunka. Látta valaki a töltőállomás körül várakozni a török kamionját?
2: Nem is láthatta. Ma hiába is várnád Mustafa Muckermant. Ma nem jöhetett a török.
1: Miből gondolod?
2: Amióta megstuccoltalak, közben kiderült, ma nem csütörtök van.
1: Ha nem?
2: Szerda. Legfönnebb szerda.

0: Az utászházban a kályhajtó három piros szeme világított. Az imbolygó repdeső fények között fülbevaló részkarikák csillogtak. Koka Mavrodin tehát nem áltatott. Már nem voltam egyedül.
1: Mostantól az úrnál lakom.
0: Isten hozta.
1: Megmondták. Az úr keveset beszél. Akkor majd én is inkább hallgatok.
0: Remélem magának sem lesz ok a panaszra. Zoltán már most egy elhagyott pricsén, most kerekre tömött párna hevert. Két frissen mosott rongyszőnyeg, melyekből még áradt az északi szél illata. Az asztalon régi fekete érclábasban egérszagú krumpli leves. Felét még egy másik ember ehette meg. És a hegyi vadász ezredesek kedvenc itala egy tele üveg szeder pálinka. Dugójába tűzve tündöklő csillag, egy aranyos ezüstös bába kalács.
1: Az uram küldi.
0: Az ura kedves. Biztos majd őt is megismerem. És most arra kérném, ne bőgjön.
1: Az uram Severin Spiridon, hiszen már ismeri félig meddig.
0: Hát így névről nem is tudom.
1: Volt egy buta kis esete. Akkor maga segítette ki a bajból. Nem akart élni, mire maga lelket lehelt belé.
0: Nem tagadom, rémlik valami. Akkor, ha jól emlékszem, van egy szép tarka kutyájuk is.
1: Igen, igen. És a kutyánk se felejtette el az urat.
0: Akkor most ezt a kapcát ledekerjük. Ezt az erekkel hálózott széna illatú langyos lábat már volt szerencsém ismerni. A ma bizonyos tövis ügy óta. Hát így. Egy ezredes akárhogyan is, de betartja szavát. És én még azt hittem, csak ugrat Koka Mavrodin Mahmudia, hogy a fennvaló ezerszer áldja meg.
1: Igen. Az ezredes nagyságos asszony kívánsága úgy szól, hogy mostantól az úrnál lakom. De ha elenged, néha hazamegyek.
0: Menjen, amikor csak kedve tartja. Végre van kihez. És most megint arra kérem, ne bőgjön. Kidugaszoltam az üveget, töltöttem Severin Spiridon ajándékából a két csuporba. A pritcs alatt egy lavort találtam, vízzel tele a kályhára készítettem, majd belekortyoltam a levesbe. A lavór eresztett. A forró kályhalapon szerte futó golyóbisokat figyeltem, közben az italt is megkóstoltam, és félkézzel integettem Elvira Spiridonnak. Rajta tessék, vetkőzzék. Elég rég nem hallottam ezt a fajta ruhasuhogást, amint az egymáshoz simuló csupasz karok, és főként a bársonyos combok neszelnek, amint a víz végig pereg a bordákon, ahogy a bőr szikkad. Tudja meg, én voltam az, aki egyszer megtalálta a tüskét a talpában.
1: Emlékszem.
0: Most megtaláltam a combján ezt az eret. A szerte ágazásnál elindulok rajta, a mutató ujjammal. Fölfelé.
1: Nem felejtettem el az urat.
0: Elmondhatom. Magamban azóta is berkenyének, madárnak. Berkenye madárnak hívom. Ahányszor eszembe jut, annyiféleképpen.
1: Nem értem pontosan, de azt hiszem, az úr most szépeket mond nekem.
0: És hogy folytassam. Hamarosan minden egyes porcikáját végig puszikálom. aztán ne érjék meglepetések.
1: Ott puszikál végig az úr, ahol akar.
0: Jóval később, már túl az éjszaka derekán, amikor a tüzet élezgetve mesztelenül guggoltam a kályha előtt, megint a magam dolgain gondolkodtam. Eszembe jutott Mustafa Muckerman, és persze Béla Bundázián, a fogadott fiam, akit már 4 vagy 5 éve nem láttam, pedig itt élt a közelemben, a rezervátumban. Talán egyszer együtt távozunk a Balkánra. Bizony nem a legjobbkor költözött hozzám ez az asszony, de most ott pihegett a közelemben. Térden állva a prics felé fordultam, és a takaró alá nyúltam.
2: Remélem, jó volt.
1: Nem volt rossz, uram.
2: Talán a jó Isten keze lesz a dologban. Ha mégsem, egy szép napon elmegyek innen. Van nekem egy másik életem.
1: Gondoltam. Ismerte az úr Zoltán Marmorstein urat? Ő is elment.
2: Nem. Nem volt szerencsém hozzá.
1: Lehet, hogy visszatér, mert az ő kapcái itt ezek.
2: Ha jön, itt lesz. Várjuk szeretettel. A szagáról még nem is beszéltem. Ezt például itt a kis nyakán nagyon kedvelem. Nem akárkire vall.
1: Mielőtt elindultam, az uram megmosdatott, bekent itt-ott mogyoróolajjal.
2: Szóval mogyoró. Ilyesmiről most hallok először. Mindenképpen szeretném megismerni a férjét.
1: De hiszen ismeri. Egyszer megmentette az életét.
0: Évek óta nem pihentem mesztelenül ronyszőnyegen, meleget árasztó kályha közelében. És úgy még soha, hogy közben könnyű mogyoró illat csiklandozzon. Mit akarsz még? Hiszen mindent elértél. Heversz elnyúlva Elvira Spiridon bársony fenekével az öletben. A tetőre érkeztél, fiam.
1: Még nem tudom az úr nevét.
2: Csak ugyan. Nem sokára, legkésőbb estére megmondom.
1: Mert ha úgy adódnék, néha-néha én is megszólítanám.
2: Igaza van, és kérem, legyen egy kis türelemmel. Nemrég elvesztek az irataim. A nevemet illetően sürgősen beszélnem kell Koka Mavrodin ezredessel. Addig sajnos nem nyilatkozhatom.
1: Csak... úgy gondoltam, ha majd a nevén szólíthatom, könnyebben megszokom az urat.
2: Amíg a ház szellőzött, egymás mellett álltunk szótlanul a nyitott ablak előtt. Kézfejünk egymáséhoz ért, lassan-lassan egymásnak is feszült, végül a két kéz megbékélve összekulcsolódott. Közöttük a titok kagylójában bizonyára ugyanannak az embernek a neve lapult. Azé, akinek a lábnyomai, mint a hűség kötelékei, tekerőztek körkörösen a falak mentén a hóban. A szemközti tisztáson egy tarka kutya sétált. A friss trágyarakások fölött a kavargó gőzben melegedve csonttolló madarak lebegtek. A közeli ház zsindelyfedelén hínáros indákkal lebegett a füst. Éjszakai portyája után Severin Spiridon már otthonában tetvett. 7 ágra sütött a nap. Hamarosan indulnom kellett új munkahelyemre. Látszott, asszony van a házban, mert zubbonyomat, amelyet azon nyomban elleveztem a helyettes halottként gúnyhájának, a kapura akasztva találtam. Nincs az a megáthalkodott szag, amit egy ilyen göncből a hágó szele egy éjszaka alatt ki ne fújna.
3: Szinisztra körzet. Bodor Ádám regényének rádióváltozata. A 6. részt hallották. Szereplők: Szakácsi Sándor, Balkai Géza, Tahi József, Kismari, Győri Franciska, Lukácsi József. Zenéjét összeállította Kakó Gyula. Technikai munkatárs Baska Gabriella. A rendező munkatársa Pataki Ági. Rádióra alkalmazta és rendezte Dániel Ferenc.
4: A folytatást holnap ugyanebben az időpontban hallhatják. Műsorajánló. Az amerikai kontinensen a tudomány, a kultúra és a történelmi emlékezés fontos magyar szereplői élnek. Világhírű magyarok, akik sokat tettek a magyar szellemi és kulturális örökség továbbadásáért. Csizmár Edina és Ancsics Csaba dokumentumfilm sorozata. Amerikában jártunk. Mestersége címere minden hétfőn 22 óra 35 perctől dupla részekkel a Dunavöldön.
5: Ez az ember tenkes kapitány.
6: Majd nagy veszedelem fenyegeti a szerelmedet.
7: Sok embert akasztott már a hóhér a szép lányok miatt.
8: Ne izgalj, tárul csak holnapig tart. Hajnalban lefejezik a kapitányokat.
4: A tenkes kapitánya. Vasárnap 16 óra 55 perckor. A Dunán.
9: A nepáli buddhizmus világa.
10: Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
9: Egy európai gyakorló szemével.
10: A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én mindig szoktam mondani, hogy nem buddhista vagyok, hanem gyakorló vagyok.
9: A Himalája árnyékában. Vasárnap 11 óra 5 perckor a Dunán.
4: Műsorajánlót hallottak. A pontos idő 20 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok, kedves hallgatóink, a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A mikrofonnál Beslin Bettina. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért rendezik meg az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány az ünnepség sorozatot jelentősen túlárazva 17,5 milliárd forintért szervezhette volna meg Balási Gyula cégével. Az összegből 8,7 milliárd forint előleget már ki is fizettek. A cégcsoport ellen folyó eljárások miatt a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség felmondta a szerződést, majd meghívásos pályázatot hirdetett, tette hozzá a kormányfő. Eltávolítják az aszbesztel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a holnap megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Parlamenti képviselők ellen is vádat emelt az Európai Ügyészség Görögországban agrártámogatási csalás miatt. Az uniós szervezet közölte, a 22 vádlott közül 4-en a jelenleg kormányzó Új Demokrácia párt képviselői. Őket még 2021-ben elkövetett hamis igazolások kiállítása, számítógépes csalási kísérlet és hűtlenkezelés miatt vonják felelősségre. Vádat emeltek az agrártámogatások kezelésért felelős szervezet volt elnöke ellen is, akit ötrendbeli hűtlenkezeléssel vádolnak. Az ügyben más szereplők ellen is nyomoznak. 32 vádlottat ítéltek el első fokon a 43 halálos áldozattal járó genovai hídomlás miatt. A legsúlyosabb börtönbüntetést 12 évet az olasz autósztráda társaság volt vezérigazgatójára szabták ki. További 25 vádlottat pedig felmentettek. Az ügyészségi szakértők szerint a 2018-as tragédiát az okozta, hogy korrózió miatt elszakadt a híd egyik tartókábele. A hídomlás a környező épületeket is sújtotta, több mint 560 embert kellett kilakoltatni, a lakóházakat lebontották, majd úgy hídat építettek. Őrizetbe vettek két turistát Isztambulban, miután a

0: akkor jelentkezünk itt a Kossuth Rádióban. Most következő műsorunk 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Mit nem teszek magammal? Nézi, nem nézi egy angyal. Ez ő roppant ténykedése. Ehhez jár létem kevése.
2: Count Confusionarius. Tandori Dezső hangjátéka.

0: És hol a híres szobor?
1: Szobor? Emlékkő. Confusionarius emlékköve csupán. És nem itt van a Kriauban az ügetőn, hanem a galoppon a Freidenauban.
2: Ferenc József akkorra már visszaengedte Bécsbe Szemere Miklóst. A jó magyar nagyúr Szemere Miklós, degenere Huba, értette a dolgát, megtalálta a módját, rendezte Stratkati szerencsejáték adósságait, megszerzett egy ritka Erzsébet királyné portrét.
0: És tudta, hogyan tálaltassa az ügyet.
1: És Potocki kifosztása a botrányos 2 milliós játék a Mágnás klubban feledve volt.
2: Na igen, Ferenc József császár maga is szívesen játszott, csak nem ekkora tétekben.
0: Topó, ki az a Joki?
2: Miki?
0: Nem Miki, hanem Joki. Valami nő. A noteszodban találtam a nevét. A telefonszám hozzá passzol?
2: Sárlen, már bocsáss meg!
3: Gyerekek, gyerekek!
4: Meglepet, hogy ők ketten így cívódnak. Persze, kik nem. De Sárlen Topó féltestvére volt. Nem értettem, miféle féltékenység ez. Ment viszont aznap a Kriauban egy Joki Attack nevű ló. Sárlen tisztára bosszantásul elkért Topótól egy nagyobb összeget. Elvesztette rajta. Topó a következő futamban Viki Attakon visszanyerte a pénzt. Szemere Miklós lovának, Confusionariusnak az emlékkövét később se találtuk meg.
2: Érdekes azért, hogy Potocki, akit szépen levett Szemere Miklós, hogyan végezte?
1: Nem levette. Szabályos kártyaparti volt.
0: Csak Ferenc József...
4: Ferenc József? Ezt Kellér Andor tudja igazán.
5: Nem csupán a tét miatt, de a császár, mikor meghallotta, hogy a Jockey Clubban ismét mértéktelen kártyázás folyik, és Szemere Miklós több mint 2 milliót nyert Potocki gróftól, vért látott.
2: Kellér úr írja, abban az időben 300 koronával házasította ki egy osztrák polgárleány.
0: Gyerekek! Itt ez a Radetzky!
4: A kicsoda? A volt hadvezér?
2: Fogalmam sincs, ezt neked kell jobban tudnod, Lízsé. De ez egy esélyes ló. 34 a 10-hez. Na, Sárlen, szent a béke, megjátsszuk?
0: Maga Ferenc József nem fut. Uralkodókról nem neveznek el lovakat?
2: Nem nagyon. Bár Napóleon talán megvan 4 lábúban. Vagy a foci herceg Maradona.
4: Vannak olyanok is, mint Prinz Rudolf.
0: Gyertek, benézzünk a kert vendéglőbe.
2: Helyes, indulhatunk. És kigyilkoltatta meg Rudolf főherceget.
0: És igaz, hogy Erzsébet királynő bele is volt zúgva egy kicsodába is? Te fordítottad az Erzsébet szerelmes verseit, Dizsé.

0: Igaz?
1: Nem tudnál egyet elmondani? No, Tizsé!
2: Töprengtem. Merjem-e elénekelni a Darmadár fenn az égent? De Topodazaré, aki koppenhágai születésű, mégis elég sokat élt itt a mamájánál, tud is valamicskét magyarul, így meséli nekem Charlène és Mauriek történetét. Bécsben Charlène-nek Maurival kellett volna találkoznia, aki már a férje is volt egy időben. De a dolog nem jött létre, mármint a találkozó. Ezért volt Charlène ideges. Mert most megint bele volt zúgva Mauriba. Másfelől szívesen kijött az ügetőre, és egész kis Szemere Miklós mániát kavartam. Bár Szemere az ügetőre csak közvetlen a halála előtt ment ki végül. A galopra járt.
1: Na, Tizsé!
2: Olyan nagy csönd lesz oda át. Csak el ne kiabáljam. Néma szívem szegény szavát, így súgja el hazátlan.
3: El kellett bujdosnia!
0: A szabadságharc miatt?
1: Ő is a szabadság hősök oldalán állt. A királynő.
2: Ez nem ilyen egyszerű. Hát nem volt boldog házasság, ha igaz. De ami a forradalmat illeti, Erzsébet királynő akkor még gyerek volt, és...
1: De Ferenc József császár itt áll az időtáblázaton, 18 évesen lépett a trónra.
2: Olyasmi. Ne haragudjatok, történelemből sose voltam valami jó.
1: Tessék, itt van, nézzétek. Radetzky győzelme Novaránál az olaszok felett, március akárhanyadika. Tudod ezt használni majd, Dézsé, a darabodhoz?
2: Hát... Persze, persze, bár ami azt illeti...
3: De ez a forradalom izé, a Ferenc Józseffel, az nem az 56 volt, igaz?
2: Jó pofák ők ezzel, de Maurit hallaná bárki. Bukarest, Budapest, ezeket összevisszázza. Leültünk a kert vendéglőben. A pincérrel Topó feladta a tipjét. Radetzkyt tette a következő futamban.
0: És tényleg érdekel a Zaherben a Szemere Miklós szobája? A Belzinger portás megmutatja. Lehetne ott aludni netán?
3: Topó! Hallod?
2: Topó 15 éves volt, mikor Charlène elcsábította. Nem hinném, hogy minden vágya ez lett volna. A Maurit hiába váró féltestvérével aludjon. Szemere Miklós, Zaherbeli szobájában.

0: Knoxville-ba lemezeket, DJ?
1: Ez menő, nagyon is, hogy a DJ itt így, DJ, disc jockey. Megy a nyelv, DJ.
2: Amennyi kell, de ma szabad vagyok. Most Wittgenstein szövegeket próbálunk rokkosított osztrák indulókra alkalmazni. A rokkosított osztrák indulók nagyon menők, és a Witti szövegei érdekesen ütköznek velük.
1: Vajon győz-e a Radecki?

0: rettegbáró kétségbe esetten szaladt a császárhoz.
1: Felség, felmondó levelet kaptam.
2: Nekem minden kijut. Mit szól maga ehhez? A Jockey Klubban megint milliós tétekben játszanak.
1: Felség, Szemre Miklós császári és királyi kamarás, és...
2: Ez az az ember, aki az operabálon a Gotter Halte helyett a Rákóczi indulót játszatta? És vállon vitték az egybegyűltek?
1: Felség, Szemere Miklós merőben magádember, és...
2: Az én ex-belügyminiszteremről se hittem ezt. Engem semmi, és senki meg nem kímél.
1: Felség, mire érti ezt?
2: Mire? Mire? Hogy 2.200.000 képes veszteni?
1: Kicsoda, felség?
2: A baron Potocki, egykori belügyminiszterem.
1: Felség, alázatosan, ez a Potocki nem az a Potocki.
2: Nem melyik Potocki?
1: Nem felséged ex-belügyminisztere.
2: Nekem így jelentették.
1: Értem, felség, de nem felség. Ez a József Potocki, a lengyel Jóska.
2: A lengyel Jóska? Viccel maga, kertek! Mi jut ki nekem megint?
1: Ez a Potocki nem Alfred.
2: Nem Alfred?
1: Nem Alfred, de Potocki. József Potocki.
2: Hát hány Potocki van?
1: Rengeteg, de most kettőről beszélünk.
2: Hát nem egyről.
1: De egyről, felség. József Potockiról, aki sohasem volt felséged belügyminisztere.
2: Nekem minden kijut.
1: Ez az a József, aki korábban egyszer Monte Carlóban vesztett, én nem tudom, 500.000-et, és táviratozott a kijevi banknak, de ott nem volt ennyi pénz. És a kijevi bank táviratozott a Szentpétervári banknak, és onnét kétségbe esetten érdeklődtek vissza. Mi van?
0: Megint a betétesek bizalma a rubelben. De a kijevi bank azt felelte vissza. Nem, nem. Csak József játszik.
3: József játszik, a Potocki játszik, az más. Ez evidencia volt.
4: Ez egy evidencia történet, ahogy a DJ szereti.
3: Voltak neked is evidencia történeteid? Így?
4: Hogy? Charlene, figyelj oda, ha valamit kérdezel.
3: Én csak úgy kérdeztem, nem akartam DJ-t megbántani. Dizsé, hogy mondta a Ferenc Jóska, hogy nekem minden kijut? Olyan menő, ahogy utánzod.
4: Nekem minden kijut.
5: Charlene alakja mindig tisztázatlan. Meg az egész. Sokan kérdik, milyen nyelven beszélgetünk.
4: Hát a Radetzky... Nem csak poroszkált. A mai nap legfölényesebb győzelme.

0: Te érted ezeket a történelmi dolgokat, Dizsé? A Sarad Katalin nagy szerencsejátékos volt.
1: Ferenc Jóska babája, mi?
2: Hát, nagy nem. De...
3: Ferenc József vaságyon aludt. Virginiát szívott, mint a nyugdíjas néptanítók. És este 8:30-kor, amikor nyugovóra tért, szeretett azzal a gondolattal elszenderedni, hogy népeit az a puritán szerénység hatja át, mint őt. Sarad Katalin mondta is Szemere Miklósnak.
4: Amikor a felség hajnali sétája után ismét íróasztalához ül, bizalmas jelentésekből gyakran értesül kártyacsatákról, tékozlásokról, botrányokról. Ilyenkor úgy érzi, cselekednie kell. Meg kell fékeznie családja indulatait, igen? Mert családfőnek érzi magát. Ő a népek atya.
5: De nem mondhatom neki, milyen más, ha egy generálisnak mondják, Fett was order, és milyen más, ha a lovakat indítják. Sules order. Ordre az is, de az istené. Egyébként, Katalin, a Monte Carlo-i dolgot, hogy úgy mondjam, rendeztem.
4: Az istenért, Miklós, nem lett volna szabad.
5: Ugyan, rendelkezzék velem bármikor. De most búcsúznom kell. Ő császári felségének rendelése szerint többé nem alhatom Bécsben. Kocsim előállt. Sulis order.
1: Már megint összetörtétek a WC-csészét, annak is én ittam meg a levit.
6: Mi ez egy kis piszkos ordinári kártyaadóság?
4: Miklós, csoda, amit odahaza mondogatnak, hajtogatnak.
5: Igen.
4: Hogy egyszer valaki magyar ember pénzt vitt haza Bécsből, és nem fordítva.
5: Ó, hát azért csak itt vagyok újra.
4: A kolbászt meghozta a császárnak, Miklós?
5: A paraszt kolbászt? Hmm? Meg, Kati. De hát kedvenc lovam neve is ez. Paraszt kolbász? A hűmén. És mondja a múltkori csak ugyanannyira ízlető felségének?
4: Nagyon is. Azt kérdezte, mi van Szemerével? Miklós, pár hetet sem adok neki, a Záherben lakhatik újra.
5: Boldoggá tenne, Katalin.
3: Derék viselkedés volt, Feri. Ezt mondta Szemere a fiatal paraszt gyereknek, Bonta Ferkónak, amikor megnyerte az első futamát. Elküldte Angliába. Tanuljon az ottani mesterek keze alatt. És hogy el ne hízzék a jó hazai töltött káposztán oldalason dagadón, kolbászon.
0: Igaz, hogy Mauri még mindig a napi másfél sült krumplinál tart, és a másodiknak a felét is elköpködi. És ha épp a tenyerébe nem tud kezet fogni.
1: Az isztendi balhét megúszta?
0: Kicsoda? Szemere?
1: Gondolod, majd Szemere épp az isztendre ment volna neked. Mauriról beszélek. Sulis order.
0: Ne keverj össze mindenféle topó. Hagyjuk most Maurit. Ez a Szemere dolog izgalmas. És mi lett aztán? Ha annyira fontos volt neki Bécs. Megjegyzem, értem én. Csak...
2: Kelly Randor erről azt írja, hogy Szemere két végén égette a gyertyát. Mert Erzsébet királyné számára megvett valami középkori bútorokat.
3: Szemere Erzsébet királyné képét vásárolta meg. Vagyis egy róla készült képet. A bútorokat a Sarad Kati kapta tőle.
0: És a császár egyből feloldotta a tilalmat? Jöhetett Szemere Bécsbe?
2: Jöhetett, aha. Ez volt neki a világ.
0: Mikor megy Londonba?
1: Igaz, hogy Londonban a szemere lovai nem értek el sikereket?
7: Nem Londonban, ott nem nagyon voltak versenyek soha, de Epsomban, Ascotban, Newmarketben és más színhelyeken. Nem ment neki az. Hiába tanította Angliában Bonta Ferit.
5: Na, Feri, milyen volt Angliában?
8: Hát, bár úr, de generóba...
5: De, hagyd most ezt, de milyen volt?
8: Hát, a parasztkóbász.
5: Mi van a parasztkóbásszal?
8: Azt mondták, nem jó.
5: Kik mondták?
8: Hát az angolok.
5: Mit tudnak az angolok a parasztkóbászról?
8: Hát velem volt bár úr, de generóba.
5: Amit én a felségnek.
8: Amit nekem. Hogy lovagoljam.
5: Ha? Nekem mindenki jut.
3: Szemere sohasem dühösködött. Magát emésztette. Csak senki sem látta, hogyan. Még a lovaknál volt az egyedül, hogy a szemere csak ugyan látszott egy kicsit kicsoda. Másút semmi sem látszott, csak egyedül volt. Örökké fázósan, állig gombolt teveszőr kabátjában. Sállal a nyakában, sápadta.
2: A Bonta Feri pedig majdnem megcsinálta neki a százat. Amire fogadott szemere, vagyis a 100 győzelmet egy évben. 99-et meggyártott.
3: De aztán elhízott a Bonta Feri. Fiatalon felhagyott a lovaglással, szemerétől szép végkielégítést kapott. Gazdálkodónak állt, pályára a lábát nem tette ki be többé. Soha életében.
2: Darumadár fenn az égen, hazafelé száldogál, vándorbottal a kezében, lallalegény, meg-megáll.
9: Ezt énekelt az Erzsébet királynő?
2: Nem tudom. Mondom, kicsit keverem a történelmet.
1: De aztán a forradalom leverése után, meg hogy az önkényuralom véget ért, jött a kiegyezés, és Magyarország igazi európai tényező lett. Végső soron a monarchia idején, Ferenc József uralkodása alatt.
9: Topóból előjön megint a royalista.
2: Igaz, ami igaz. Gyerekek, menjünk. Azok is értek?
9: Holnap megkeressük szegény konfúzionárius emlékkövét?
1: Meg! Csak az csak ugyan a galoppon lesz.
9: Tényleg a Sturlhof lépcsőnél laksz, Dizsé?
2: Aha.
9: Én csókolóztam ott egyszer. Valami vers van kivésve oda a lépcső tövébe.
1: Milyen vers? Dédé?
2: Azért én mindig elérzékenyülök az ilyentől. Isten rendelkezése alatt darumadár szerelme. Megyek le a Strudelhof lépcsőn, ki az ügetőre mondjuk, de nem ám léha gondolatokkal. Ennyi sok történelem. Ferenc Jóska, Sziszi Böske, Sratkati, világháború, az élet maga, amottan meg az irodalom. Kellér Andor, tessék, a Strudelhof lépcsőn kőtáblába vésve Doderer verse, és mintha hallanám Heimito hangját, Heimito von Dodererét. Strudelhof lépcső, az élet színpada. Este eljött ide a regény egyik másik szereplője, a főhős például a Strudelhof lépcső című regényből, és tanácsot kért a hely kicsi szellemétől, mit tegyen. Na nem az, hogy melyik lovat tegye meg. Azt a hely kicsi szelleme még a Szemere Miklósnak se súgta volna meg. De a kicsi szellem néma volt. Aludt, mint egy madárka. Kedves Dóderer, síri árny. Ott van a versed, kivésve. Én fordítottam, na. Hiába ez az író sorsa. Olyan elválaszthatatlanok, és egyek vagyunk, Dóderer hőse, a Meltzer hadnagyúr, meg én, hogy magam mondhatom a verset. Na. Pillanat.
0: Egységes és elválaszthatatlan.
6: Na, ez nem egy olyan Ferenc Jóska történet, mikor a hajó süllyed a háború végén, és a kapitány utolsónak marad, és mit kiált? Mi is volt ez a sztori?
1: Sállen, hagyd most, hadd mondja a verset.
2: Az író sorsa. Na, Sállen, az úgy volt, hogy az újságírók nem tudták, mit írjanak, mit kiáltott a kapitány. Fene nagy birodalma volt a Ferenc Jóskának.
6: Hé, Dizsé, most ne jázd meg itt a szemerét, ahogy a Bontaferének dumál.
1: Dizsé, az a hajó a Viribus Unitis volt, igaz?
6: Az süllyedt el a Ferenc Jóskával?
1: Nem tudom, a Dizsé tudja.
2: Gyerekek, meghülyítetek. Azt mondta a kapitán, tessék. Éljen az örökös osztrák, magyar császárság és királyság, az örökös tartományok, az örökös Galícia, Horvátország, az örökös Bosznia és Hercegovina.
6: Elég, elég! Ez volt a birodalom, igaz?
0: Ez süllyedt el.
1: Nem, a hajó süllyedt el. Nézzétek, de jó nő az ott, tisztára a stratkati.
0: Topó. Őrizd magadban az úriembert.
6: Dizsé! Tőled kapunk hülyét!
2: Hülyét az ember nem kap. A hülye adva van.
1: Ez egy evidencia történet. Szóval, mit mondott a kapitány?
6: És hány éves volt?
2: Azt mondta végül az újságírók szerint, hogy indivisibiliter et inseparabiliter. Na, tessék, ezt mondta.
0: Tiszta, szép, lónév.
1: Hát, nem is egy paraszt kolbász.
2: Na, a szépről jut eszembe.
0: A Dóderer vers.
2: Az hát. Már nem ismerem kérdezni a túlvilágot. Az imént itt nem valami szépen viselkedtünk.
1: Gúnyolódtunk szent dolgokon.
6: Semmi szent dolgok!
1: De gúnyolódtunk annyi szent.
2: Most akkor még a szerelmet is ki kell csinálnunk.
1: Más témára, gyerekek. Na, te tényleg a madarad miatt nem utaztál sehova, Dizsé? Még Bécsbe, ide se?
0: A Dizsének a Spéró madara volt az.
1: A Dizsének a Spéró madara volt az, ami a Szemere Miklósnak a konfuzionálius. Ez is szerelem.
2: Nagyjából. Na jó.
0: A derbi győztes ló. Az volt a konfuzionárius.
1: De csak osztrák derbi, osztrák.
6: És igaz, hogy Szemere mindig kétféle zokniban járt, mit tudom én, pirosban és feketében, kockásban és csikosban?
1: Nézd meg, Tízsé is abban jár.
0: A Mauri hét trikóban jár. Egy piros és egy sárga alul. Egy fekete garbó. Egy McEwen's Lager melegítő alsó.
9: Egy szél, Jackie. Külső...
1: Charlene, senkit se érdekelsz a Mauriddal.
9: All right. És igaz az, DJ, hogy egy konfuzionáriuszt Ascotban megtehettél volna?
7: Igen, de nem tettem. Szerencsére. De nagy cidri volt.
2: Gondoltam, hát ha a hagyomány is átszól nekem, üzen valamit.
9: És az Péro sokszor üzen?
2: Jó. Már a Nessundorma történetemet mindenki unja.
7: Még ha Karl Kraus írta volna, talán Doderer.

0: Nekem minden kijut.
1: Elmúlt bánatunkra annyi minden, és a szép, mintha csak futna innen.
2: Akkor szőke volt a haja, leoldottam a szalagot, a József azt mondta, nagyon helyesen nézek.
3: Milyen József? A Potocki József?
4: Topó ezt nem akarja elhinni nekem, hogy egy Potocki Józseffel jártam 5 éve itt Bécsben.
2: Elerett az orrom, nem volt nálam zsebkendő, a Józsefnél is csak használt zsebkendő volt.
4: De egy British Airways kölnis kendő volt nála, egy ilyen tokos papír zsebkendő. Ezeket én mindig el szoktam dobni.
2: Zörgő műanyag zacskóban volt a cucc. A József azt mondta, nézzétek, itt a tábla, a Doder Airways, tessék, meg is érkeztünk.
3: És a szép, mintha csak futna innen.
1: A konfuzionárius hirtelen halt meg. Drámaian.
3: Aznap Szemere Miklós elfelejtett 2 féle zoknit húzni.
5: Nem. Elfelejtett szekvit tűzni a gombjukába.
4: És a Ferenc Józsefen mi volt közben? Az Erzsébet királynőt meg a Rudolf főherceget már megölték?
5: Könnyebbet kérdez, Sárlen. Szemere járhatott Bécsbe.
1: Más bajai voltak. A galoppájával szemközti háza elé valami tornyot építettek, hogy ne tudja kukkolni az edzéseket.
5: De aztán ő cselezte ki őket.
2: Igaz, hogy te Párizsban a Longchamp pálya mellett láttad egyszer bringázni a Belmondót?
3: A nagy Belmondót? Vagy a kis Belmondót, az autóversenyszőt.
1: Mindenből és mindenkiből van nagy és kicsi. És elegem volt belőlük. Mint Godónak Esztragomból és Vladimirből. Pirandellónál a szerzőnek a hadszerepből. Szerettem volna visszatérni Ferenc Józsefhez. Legalább, hogy visszafelé göngyölítsem a szálakat. Ahogy az indivisibiliter et inseparabiliter jelszava elmerült. Egységes és oszthatatlan.
4: Igaz, hogy a te papád még Ferenc József katonája volt?
3: Persze, Charlene. A világháborúban, mint a Meltzer hadnagy Doderernél.
2: Harcolt Eisenhower ellen, meg minden! Monty ellen!
3: Charlene, a Dizsé papája az első világháborúban volt Ferenc József katonája. A világháború után a monarchia feloszlott. A császár meg valamivel előtte meghalt. Szépen eltűnt innen.
1: Jaj, gyerekek! Erről jut eszembe. Még nekem is van egy adósságom.
2: Szól ez orr. Rajta.
3: Egy grandom sincs, nem tudlak kiváltani.
1: Hülye. A Doderer vers.
2: Mondom, szól ez orr. És... rajt!
1: Nem lesz művészi produkció.
2: Fő az, hogy célba érj.
3: Mint a monarchia.
1: Ha én lennék a hely kicsi szelleme, most duzzognék és hallgatnék. De a vers olyan szép. Takarója hultán leveleknek, öreg lépcsőfokok őszt lehelnek. Visszajár, mi rajtuk járt időtlen. Most ezt nem tudom. Szóval ketten állnak itt, súlyos láb és könnyű párja, lebbenő, meg a mohos váza. Rímel is.
3: Ne hűíts! A lényeget!
1: A vers lényege? A vers lényege az utolsó 2 sor. Elmúlt bánatunkra annyi minden, és és a szép, mintha csak futna innen.
4: Azt meséled, mikor nem engedtek föl a rendőrök.
3: Az mi volt?
1: Ne, semmi olyan személyes, mint a szemerének a császárral. Csak...
4: Sok léhaság.
3: Melytől a sors nem áll el azért. Egységes és oszthatatlan.
1: Süllyedj el. Na, hát egyszer... Egyetlen egyszer felejtettem el, hogy rápillantsak a kőtáblára a versre. És mi lett? Jövök haza. Itt szoktam lakni, ugye?
4: Hol lakna ő, ha nem ott, ahol a hely kicsi szelleme alszik?
1: Szóval, rendőr áll a lépcső tövében.
3: És a háta, a széles háta épp eltakarja a verset, a táblát.
1: Viccelsz? Így volt. De a lényeg az, hogy nem engedett föl. Kiderült, a francia követség is itt van. És tüntettek előtte a Greenpeace ügyben. Atomrobbantás, meg minden.
4: Meg minden. Ugyan mi a Tandori Dizsének egy kis atomrobbantás?
1: Lejárat, Charlene. Nem értek a történelemhez, ennyi az egész. De aztán a másik irányból felmentem, ott a becsületes arcom miatt egyből beengedtek, igazolni se kellett magam.
3: A becsületes arca miatt.
1: Sajnos. És hallottam a tüntetést. Egy lány beszélt. Azt akarta kimondani, hogy revolucionalizálni, ebből lett revolucionalizálni, revolucionizálni, és minden.
4: De jó vicc! Ez most úgy találtad ki, igaz? Mint az újságírók, az egységest, meg az oszthatatlant.
6: Egyre lejjebb züllöttek az állapotok. Itt már csak a lóverseny segíthetett, ezt érezte a pesti nép. Szemerét hamarosan bálványként imádták.
1: Topó, figyelsz te még egyáltalán?
7: Mi? Hát persze, hogy figyelek.
4: Olyan fáradtnak látszol, hogy alig ismerek rád.
1: Tényleg? Mintha megváltoztál volna.
7: Annyi minden változik körülöttünk. Na. És aztán mégis fellendültek a dolgok Magyarországon. Mostanság nem tudsz ilyet elképzelni?
1: Fogalmam sincs.
4: A 19. század emberei, ezt mondta József, mindent tudtak, csak egyet nem. Hogy a 19. századra a 20. század következik.
7: Csak ezt nem a József mondta, hanem Stanislav Lem.
4: Tudom, valami lengyel. De hogyan értsem ezt?
7: Charlene, a Dizsének mennie kell összerakni a zenét holnapra. A bécsi rádióban lesz valami rockkatona indulós műsora.
4: Igaz, hogy Tipperaryben azon a pályán, ott Írországban épp a papád szülinapján futott egy doktor Lloyd nevű ló, és a papád doktor is volt, meg hadnagy is, lejtnant.
1: Aha.
7: De nem merted megtenni. Mi?
1: Nem. Ez nem mindig egyforma. Mikor a Spiro halálának a napja volt, az az éjszaka, és virrasztottam. Másnap jött a Nessun Dorma nevű ló, és meg is tettem.
4: Senki nem alhat.
8: Nem tudja senki meg.
1: Olyasmi. De ez nem jön be mindig.
4: Mauri most már elhiszi, hogy a Jacques Guibert fel is akaszthatta, és főbe is lőhette magát a Canal Saint-Martin hídján. Topó, a Spirónak tényleg Martin volt a neve. Dizsé, a Topó ezt mondja!
7: Charlene, kicsit megártott neki.
4: De tényleg, hogy működött ez?
1: Arra céloz Charlene, hogy Ferenc József feleségének Erzsébetnek valami arcképet szerzett meg szemere, Ferenc József barátnőjének Sratkatinak bútorokat, meg a kártyaadóságait is kifizette.
4: Tényleg volt egy parasztkolbász nevű lova is szemerének?
7: Charlene, neked megártott. Te megártasz saját magadnak, kislány.
4: Volt? Nem volt? Vagy Ferenc Józsefnek volt?
7: Parasztkolbászt Ferenc Józsefnek, a Sratkati által Szemere Miklós küldött, hogy a császár visszaengedje őt Bécsbe.
5: És Mauri, már elhiszi Jacques Guibert halálát, hogy öngyilkosság volt?
7: Igaz, hogy te ennek az írónak a sztoriát mesélted? Kiét is?
5: Kelly Randorét.
6: Dovin felé, azon az éjszakán az országúton, József Potocki, aki rég túlélte Ferenc Józsefet, Szemerét, számot vetett életével. Tudta, ha legalább vagyon a maradékát a fiaira akarja hagyni, végeznie kell magával. Ezért neki szalasztotta a gépkocsiját, megcélzott vele egy fát, és revolverével megcélozta saját halántékát. Így leltek rá hajnalban.

0: Nézzétek a DJ újságjában, mi ez Sporting Life, ez a lóverseny újság, igaz? Itt van Omar Sheriff, ez a hapsi a képen, az Omar Sheriff, igaz?
1: Miért?
0: Ez egy riport vele. Egyrészt, amióta csak 10-20 fontba fogadok, sokkal jobban élvezem a versenyek sport jellegét, ami mulatságos, és magyarázat arra is, miért telepedtem meg francia földön, érdemben Deauville közelében. Nos, rettentő megalázó volt mindig, ha vesztés, nagyobb vesztés után olyan hosszan tartott a hazaút a pályáról. Ám ez így egészen más. Egy-kettőre ott vagyok. Otthon megiszik az ember egy korty konyakot a saját palackjából, leül egy bridge feladványt szerkeszteni. Minden azonnal otthonos.
1: Hát akkor, gyerekek...
0: És nálatok, Bukarestben, vagy Budapesten, mi mindig a Ferenc Józsefféle békeidőket sírják vissza. Amikor 3,60 volt a kenyér, 4 forint a sör.
2: Charlene!
1: Olyan nagy csönd lesz odaát, mint egy dalmadárnak.
0: És mit írjak akkor a lapomba? Neked a Spiro madarad olyan volt, mint a Szemerének a konfúzionárius. De amikor te láttál Aszkodban egy konfúzionáriust, nem játszottad meg, hiába vitte a 10-szeres champion zsoké, a Lester Young.
2: Lester Pigott, Charlene. Nem Lester Young.
3: Ezeket a dolgokat kb. Megírhatod.
0: És az Omar Sheriffot is?
3: De mennyire? Kell ez az újság?
0: Á, megjegyeztem. Potocki Deauville-hez közel telepedett meg, mert ahogy a... Nem, inkább add ide a Sporting Life-ot.
2: Fénymásoltatom holnap az anyagot. A lapot visszajuttatom neked, DJ.
0: Gyerekek, az egész dolog olyan zavaros. Lehet, hogy ezt azért Józsefemet nem is hívták Potockinak. Csak föl akart vágni. Ha ezek a Potockik ennyire híresek voltak. Ez egy ilyen kis zsoké mazsola volt. Egy lépcsőfokkal feljebb állt, mint én. Itt, ennél a táblánál. Ahol a vers van.
3: És a szép, mintha csak futna innen.
2: Még valamit, Dizsé. Ferenc Józsefnek is van emlékköve.
3: Nyilván, nem is egy. Csak épp nem tudom hol. Nem foglalkoztam vele.
1: De se baj, holnap felteszem a kérdést, ezzel lehet megszerezni az egyik nyereményt.
3: Bár szerintem, ha valaki felől nyugodtak szeretnénk lenni, ne a történelmi alakokat válasszuk, hanem például Szemerét.

0: azért ez jó pofa, hogy te a bécsi rádióban egy ilyen Ferenc József játékot vezetsz?
1: Ferenc József és az osztrák induló muzsika.
2: Na, azért ne túlozzatok, erről így szó sincs.
0: De arról sincs, hogy a császárnak olyan szép szöveget véstek volna fel a kövére, mint amilyennel Szemere Miklós állított emléket a konfúzionáriusnak, mikor a bokáját törte, és kiírtották.
2: Hát, nem tudom, de nem. Aligha.
0: Viszont a konfúzionárius kövét nem találtuk meg. Végül se.
2: Hát nem. De...
3: Konfúzionárius. 1916. július 23-a. Szárnyas angyal volt, spártai nervussal, galambszelíd, holtig hű.
0: Nem fordítva van ez, galambszelíd, és akkor, hogy spártai nervussal, nem?
1: Gyerekek, én egyszerre annyira ébren vagyok, tök felébredtem. De a Dízsének le kell feküdnie. Holnap egész nap ezt a Ferenc József dolgot állítja össze, és még sehol se tart.
0: Ugyan? Egy egész csomó minden összejött. Vagy nem? Számomra tiszta a kép.
2: Egy kicsit konfuzionárius azért.
4: Kicsi konfuzionárius. Kicsi szárnyas angyal. Hát... Ez lett nekem Bécs. A császár visszaengedett. Ez is meglett. És akkor ez lett nekem Bécs.
2: Szemere Miklós még 3 évet élt. A végén a Kriahoba is kiment, az Ügetőre, ahová addig szinte soha. Aztán a galopp hol lett rosszul, mikor meghalt?
0: Ferenc József hogyan halt meg?
2: Fogalmam sincs. Utána fogok nézni.
0: Á, nem érdekes. De azért nagy fej volt, igaz?
2: Hát... Ezt nem lehet így mondani, csak...
0: Na, igen vagy nem? Mit írjak majd róla? Szemere tiszta. Ő fej volt. Menő.
2: Ő igen. Szemere Miklós fej volt.
0: És a császár?
1: Gyerekek, maradjunk ennyibe.
0: Na, de vele ért véget valami.
2: Vele. Vele. Ez így is mondható.
0: És a monarchia külügyminisztere, gróf Julius Andrássy. Hallottam a minap. Gyerekek, tökében vagyok, hirtelen. Mondom, kár, hogy nincs éjszakai ügető, mint New Yorkban. Ez a gróf Andrássy, aki amúgy a Maurinak valami anyai ágon rokona, fej volt szintén. A 10 legnagyobb külügyminiszter közé rangsorolják a 20. században. Gondoljátok meg, az Erzsébet királynő, a Szemere, az Andrássy, a Rudolf herceg, de még a Srat Katalin is, meg a Dízsé papája, Doderer, ezek meg a katonái voltak. Ez egy központi figura valami mód ma is nem lehet megkerülni.
2: Hát nem. Ha valami egyszer így összekavarodik, az ember teljesen elveszett lesz, és nem lehet megkerülni. Mentem fölfelé, mintha a múlt rétegein hatolnék át a Strudelhof lépcsőn. Muzilnál van ez. Mikor már össze-vissza, teljesen meddően és elveszetten tanácskoznak, kitör a világháború. Mert valaminek történnie kell. ennyi különbség lehetne. Ferenc József alatt kitört, most meg, hogy tulajdonképpen én nem tudom, ki is, mi is az úr itten Bécsben, meg főleg odahaza, de még Londonban a Major is hol tart. Szóval, hogy semmi ki ne törjön, az ember azért törik be, hogy ne törjön ki. Akkor már ne legyen az, hogy...
5: Nekem minden kijut!

0: Und Confusionarius. Tandori Dezső hangjátékát hallották. Szereplők: Tandori Dizsé, Végvári Tamás, Charlene, Básti Juli, Topó Dazaré, Ivánka Csaba és Pap Zoltán, Kellér Andor, Dunai Tamás, Szemere Miklós Degenere Huba, Szakácsi Sándor, Első Ferenc József király és császár, Rajhona Ádám, Srat Katalin, Próka Janna Mária, Kertek Báró, Izsóf Vilmos, Bonta Feri, Schneider Zoltán. A hangfelvételt Borlai Kinga és Maksai Helga készítette. Zenéjét összeállította és előadta Nagy Árpád. Zenei munkatárs Takács György. A rendező munkatársa Rovó Rézi. Dramaturg Mesterházi Márton. Rendezte Pap Zoltán.
1: Ezt a hangjátékot 1996-ban készítették, és utoljára itt a Kossuth Rádióban 2010. július 4-én sugároztuk.

0: Műsorajánló.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Anyai örökség. Új sorozat. Minden hétköznap 18 óra 55 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak.
3: A pontos idő 21 óra. Hírek következnek a Kossuth Rádióban. Jó estét kívánok a hírszerkesztő Fehérvári Petra nevében is. A bemondó Beslin Bettina. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. A hatóságok elsősorban a belvárosi, kiemelt forgalmú szórakozóhelyek, valamint rákos rendező környékét ellenőrzik, közölte a miniszterelnök. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Eltávolítják az aszbeszttel szennyezett zúzott követ a szombathelyi Oladi plató útjairól, hangzott el a kormány szóvivői tájékoztatón. A beavatkozást azért rendelték el, mert ezen a területen a legnagyobb kiterjedésű a szennyezés. A kormány szóvivő ugyanakkor azt mondta, hogy a szennyezés mértéke nem haladja meg az egészségügyi határértéket. A munkálatok mintegy 12 kilométernyi közutat és körülbelül 1500 ott élőt érintenek. A kormány tárgyalt arról is, hogy január 1-én beszüntetnék a kettős vezetést a szakképzési centrumoknál. Október végéig kérják a pályázatot az új főigazgatói posztokra. Feljelentést tett az oktatásban használt kréta rendszer ügyében a Tudományos és Technológiai Minisztérium. Tanás Zoltán tárcavezető elmondta, miután átnézték az elmúlt évek szerződéseit, megállapították, hogy az előző kormány a versenyhelyzetet mellőzve hozta helyzetbe a szállítót, az állam számára nagyon előnytelen feltételekkel. 2019 után több mint 100 milliárd forintot fizettek ki a Kréta és a Neptun, valamint a közigazgatásban használatos iratkezelő Poszeidon rendszerre. A beszállítókról Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón azt mondta, hogy Fausz Zoltán és Palkovics László volt miniszteri érdekeltségi körébe tartozó cégekről van szó. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT-készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Visszahelyezték a budapesti Városháza felújított óratornyát, közölte a főpolgármester. Karácsony Gergely emlékeztetett rá, hogy a decemberben leemelt toronyban találtak egy időkapszulát, amelynek a helyére a felújításkor újat tettek. A kapszulába egyebek mellett a felújítás tervei, két országos napilap választások utáni száma, diákok üzenetei, és egy szleng szótár is került. A Városháza óratornya Budapest egyik legrégebbi tornya. Az időjárásról. Holnap kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd egyre több felé lehetnek záporok, erős széllel helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható. Késő estére 19 és 26 fok közé hűl a levegő. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, hírekkel legközelebb 22.

0: Kettőn mai vendége Rost Andrea operai énekes, akivel az utóbbi időkben, hát még csak nem is az utóbbi hetekben, hanem hónapokban, még annál is többet foglalkoznak újságok, rádiók, tévék, mint az ezt megelőző években, ugye?
1: Hát igen, ez tényleg így van. Hát nehezen. Nehezen, mert amikor egy nap kétszer kell riportot adni, utána másnap esetleg valami tévéfelvétel, vagy még egyszer valami másik újságtól keresnek meg, és megint valami riport.
0: Általában szóval, ugyanazt kérdezik, ugye?
1: Általában igen, de vannak azért nagyon ügyesek, akik egészen szokatlan tudnak kérdezni, és ez olyan jó.
0: Szóval ennek örülök. Egy ügyes újságíró az milyen? Először is udvarias, ugye kedves?
1: Hát...
0: Vagy nem feltétlenül?
1: Nem feltétlen.
0: Lehet határozatlan
1: menős? Hiszem, hogy az is lehet. Tehát teljesen mindegy, csak jól dolgozzon. Szóval én azt szeretem,
0: hogy... Jó kérdéseket jelenti?
1: Jó kérdés. Hát nekem az, hogy ne azt kelljen megint 80-szor elmondanom, amit már 80-szor elmondtam már. Hát mit tudom én, hogy családban ugye nem voltak zenészek, akkor Én hogy kerültem erre a pályára, mikor határoztam el, hogy operaénekes leszek, meg ilyenek. És aztán, amikor végre valaki egészen mást kérdez, például most előfordult, hogy a Demokrata című újságtól volt nálam egy fiatalember, és például megkérdezte, hogy éreztem én magam a főiskolán, a Zeneakadémián, és hogy mi az, amit most így visszanézve nagyon jónak tartok, mi az, amit utáltam. Szóval nagyon-nagyon jó pofákat kérdezett, és ez teljesen szokatlan volt. Szóval az olyan kérdések jók, amik utána elindítanak bennem valami gondolatot, és hogy elkezdek én is gondolkozni róla, hogy hát igen, az életemnek azt a részét én hogy értékelem, mi volt abban jó, mi volt rossz, ahogy legalábbis most látom.
0: Nem jelen, jól fogja érezni magát ebben az órában, de azt nem tudom megígérni, hogy ilyet egyáltalán nem kérdezek, mert hát abból a feltételezésből is ki kell indulni, hogy hát nem ismerik magát eléggé ide-haza. Hát ennek oka van, hát nem énekel itthon annyit, mint Bécsben, vagy a Szkálában, nem lehet magánról kritikákat olvasni, hiszen előadások nincsenek, amiben Rost Andrea énekel, a legnagyobb ritkaság.
1: Igen, sajnos.
0: Úgyhogy hát nem fogom ezt erőltetni persze, mert én is azt szeretném, hogy itt jól érezze magán, de azért ezt egészen megkerülni majd nem fogjuk tudni. Egyébként, amikor újságírók zaklatják olykor, amikor már fáradt, akkor is azért muszáj, szóval van egy menedzser, aki előírja, hogy most 7-től 8-ig válaszolni kell a kérdésekre, vagy előadás után, mondjuk a Forma 1-es autóversenyzők beülnek egy külön terembe.
1: Mondjuk ez tényleg hozzátartozik, tehát például valami előadás után, vagy koncert után azért ezt hozzá szokott tartozni, hogy azok, akik ugye lelkesen megvárják az embert, például előadás után, azokkal azért úgy az ember elbeszélget, autogramot kérnek, megkérdezik, hogy mikor énekelek. Hát ez Bécsben szokott előfordulni, meg...
0: Hova tudnak bemenni autogramot kérni? A színész bejáróhoz?
1: Igen, a művész bejárónál szoktak megvárni, és akkor ott van egy kis asztal, már ez direkt ezért van oda megszervezve, hogy szék, asztal, és akkor le lehet ülni, kicsit el lehet tényleg a közönséggel beszélgetni
0: vannak
1: utána.
0: Vannak visszatérő kuncsok?
1: Vannak, igen, és ez nagyon jó. És van például egy néni, aki hát nem tud járni, és ilyen rokkant szék, tehát ebben a
0: tolókocsiban
1: hozzá került mindig az előadásra, és ő mindig eljön, amikor én énekelek Bécsben. Hm. És borzasztó aranyos, és az egész családja jön, és szóval nagyon jó érzés.
0: Mennyit énekel Bécsben egyébként? Van egy kötelező előadás szám, amit teljesíteni kell?
1: Hát van egy szerződésem, amiben benne vannak a dátumok, hogy mikor, milyen előadás, milyen szerep, és hát akkor ezekre megyek. De ez idén azt hiszem, hogy olyan 15 előadás maximum, nem is több.
0: És azt tudja, hogy mennyit énekel ugye átlagban egy hónapban? Milánóban, New Yorkban, Bécsben?
1: Nem, én úgy szoktam, hogy évente nézem, hogy mennyit.
0: És mennyi?
1: Hát maximum 40 előadás az, amit énekelek. 45-re szokott fölmenni, de akkor már úgy vagyok, hogy annál több ne legyen.
0: Akkor átlagban majdnem hetente egy.

0: Hát igen, így lehet tulajdonképpen mondani, de van, amikor aztán ez sűrűbb, mint egy héten egy, tehát mit tudom én, van olyan, hogy csak egy szünet nap van a két előadás között. Ez eléggé kellemetlen tud lenni, mert hát az ember ugye előadás után nem tud aludni, nem tud olyan hamar aludni menni, és akkor másnap délig alvás, és akkor utána megint egy nap előadás, szóval ez nem igazán jó.
1: Lehet készülni, trenírozni, hogy mi van olyankor, amikor
0: ilyen sűrű,
1: kell kelni, és többet gyakorolni, beénekelni, vagy hogyan?
0: Én nem szoktam korábban kelni, én inkább későbben szoktam olyankor kelni, hogyha sűrűn vannak az előadások, mert akkor nem beszélek, ami nem jó a hangszalagoknak, mert én legalábbis nem tudok úgy beszélni, ahogy jó lenne a hangszalagjaimnak, hát sokkal föntebb kéne beszélnem, nem ilyen rekett hangon. Tehát, hogyha beszélek, az nem tesz jót az énekhangomnak. És hogyha alszom, akkor nem tudok beszélni, úgyhogy ezért inkább alszom.
1: Ez a biztos.
0: Ez a biztos.
1: Ez általában a nőknél ugye ez a biztos.
0: Igen.
1: Andrea, itt ebben a műsorban mi zenélni is szoktunk, és most, hogy belehallgassunk egy kicsit abba, hogy hogyan énekli Susanne áriáját a Figaro házasságából. Egy kicsit azért... Egy rövidke kis történetehez tartozik, mert ezt a férje rögzítette, és nem is teljesen természetes módon. Szóval ez egy kalóz felvétel.
0: Hát így van.
1: Hogyan készült ez a Staatsoperben készült
0: történetesen? Igen, ez nem is olyan régen. Ez május 26-án azt hiszem éppen, vagy 22-én készült. Hát szegény ilyenkor fogja a kis készüléket, ami egy ilyen 12x10 centi, vagy 14x10 centi mérete van, és akkor azzal szépen...
1: Kis
0: datmagnó, az zsebre teszi. Igen, és akkor bemegy ugye az előadásra, leül, és amikor elindul az előadás, akkor előveszi a kis mikrofont, és megcsinálja a felvételt, ami azért nagyon jó, tulajdonképpen azért is csinálja, hogy én vissza tudjam hallgatni. Mert az egyik legjobb tanár tulajdonképpen egy ilyen felvétel. Tehát amikor az ember már nem teheti meg éppen az utazások, meg az elfoglaltságai miatt, hogy rendszeresen énektanárhoz menjen el, akkor ezek a felvételek nagyon jók arra, hogy visszahallgassam, hogy akkor mégis mit éreztem akkor, amikor ezt csináltam, tehát lehet, hogy sokkal jobbnak éreztem, csak éppen aztán visszahallgatom, és hoppá, hát azért itt ez nem volt olyan jó. Szóval az ember a hibákat rögtön vissza tudja hallgatni.
1: És egyedül hallgatja, vagy mondjuk a férjével, vagy van valaki?
0: Igen, a Miklós férjemmel szoktam visszahallgatni, de van, amikor egyedül. És akkor ez tényleg nagyon jó.
1: De olyat is meghal benne, ami tényleg jó, hogy utólag is úgy ítéli meg,
0: igen,
1: hogy ez...
0: Igen, hát azért a jót is kell tudni értékelni.
1: Hát akkor hallgassunk bele egy kicsit ebbe a kalóz felvételbe.

0: Tehát ez egy nézőtéri felvétel volt, ugye a Staatsoperben. Rendben volt vele minden, amikor így visszahallgatta, akkor meg volt elégedve?
1: Nem, volt két, három hang, ami nem tetszett, de hát ez előfordul, hát ilyen van, de hát ezt tudom, hogy ezen dolgozni kell. És érdekes, mert egyik szerepet se lehet azt mondani, hogy na, ezt most már megtanultam, ezt már tudom. Meg lehet tanulni, tehát memorizálni lehet persze, de hangilag ez állandóan változik, mindig van rajta valami, amit már most másképp oldanék meg, és akkor azon lehet dolgozni, és akkor egyre...
0: És mindig újabb dolgokat optimális. Meg is lát benne, gondolom, meg attól hát, is függ, hogy ki a rendező, meg a karmester,
1: annak
0: is vannak kívánságai.
1: Így van. Tehát állandó mozgásban van egy ilyen szerep, állandó változásban.
0: De különben meg unalmas lenne.
1: Így van.
0: Szóval azt nem nagyon tudjuk megkerülni, meg nem is akarjuk. Egy néhány percet szenteljünk arra, Andrea. Maga ugye 89-ben debütált az Operaházban, még főiskolásként.
1: 88-ban debütáltam, méghozzá szeptemberben a Britten Albert Herring című darabjában. És Emmit énekeltem, az egyik kislányt, amit annak idején a Házi Erzsébet énekelt, és azt eljött csak a Júlia, úgyhogy nekem a debütálás.
0: A Gomes Júliájából.
1: Igen.
0: És eztől kezdve, hát eltelt, nem is tudom én, 3-4-5 év, de úgy 93-94-re már, hát igen. Nem akarok én bombasztikus kifejezéseket használni, de világsztár lett. Szóval itt egy ilyen 3-4-5 év alatt egy főiskolás lányból a világ opera színpadjain, méghozzá nem is akármelyeken keresett énekesnővé lett. Holott azt megelőzően, ugye, hogy ezt is elmondjuk, hogy ha van még talán, aki nem tudja, felvételizett operett tanszakra, színművészetén.
1: Így van.
0: Nem vették föl. Azt megelőzően még az érettség után dolgozott STK-ban,
1: orvosírnokként. Így van. Szóval eléggé varga szóval betűk voltak. Igen.
0: Nem csoda gyerekként kezdte, nem 10 éves korában énekelt már koncertpódiumokon.
1: Nem, bár én mindig énekeltem, szóval azért is kerültem tulajdonképpen a zenével kapcsolatba. Igaz, hogy későn, de azért mégis erre a pályára, mert kórus énekeltem az általános iskolában, gimnáziumban.
0: És az akkora élmény volt?
1: Nekem nem annyira.
0: Nekem a gyerekek szeretik azt ugye elblicelni a énekkart.
1: Nekem nem annyira, de azért amikor szólókat kaptam, akkor azt nagyon szerettem.
0: Ez volt az egyetlen motiváció, hogy énekesnő legyen, hiszen nem tanult zenét gyerekkorában.
1: Igen, meg hát a rádió volt még, ugye, hogy egy kicsit most a rádiónak is reklámot csináljak, bár nem kell.
0: Nem kell neki, mert...
1: Nem kell neki, mert ez így...
0: Nem szorul rá, ugye?
1: Így van. Tehát állandóan a rádiót hallgattam, és a slágerek, amik 60-as években a rádióból kihallatszódtak, én azokat énekeltem, tehát én inkább csak ilyen zenei előképzést kaptam, és hát én Kottát sem tudtam olvasni 14 éves koromig.
0: Melyik volt az a pillanat, amikor valahogy elhatározta, hogy énekesnő lesz? Vagy volt egy ilyen konkrét eset, amikor elgondolkodtam?
1: Én mindig ez akartam lenni. Tényleg? Majdnem mindig.
0: És hogy képzett, hogy opera énekesnő?
1: Nem. Először én tánccal énekes akartam lenni.
0: És akkor énekelgetett otthon dalokat?
1: Így van.
0: Tükör előtt?
1: Igen. Egész pici koromban állandóan a tükör előtt ültem. És
0: ült? Nem igen. Állt, hanem ült?
1: Igen, leültem, mert mit tudom, én nagymamám mondta, hogy ezt a mackósajtot most meg kell lennem, és akkor leültem a tükör elé, mert utáltam a mackósajtot, mert mindig megszáradt a széle. És akkor ott ültem előtt, és akkor ott énekelgettem, és aztán rákentem a tükörre a mackósajtot, és szóval ilyen
0: szóval így kezdődött.
1: Igen.
0: Aztán
1: én azt hiszem, hogy a zenével a kapcsolatom az tényleg 14 éves koromtól, tehát amikor én elkerültem egy énektanárhoz, és elkezdtem szólfést.
0: De hogy került el énektanárhoz?
1: Úgyhogy az általános iskolai énektanár, aki a kórust is vezette, ő mondta, hogy hát nekem kéne hogy zenét tanulni, mert hogy könnyen tanultam meg ugye hallás után azokat, amiket a kórusban énekeltünk, a darabokat, illetve hát, hogy a hangom olyan volt, hogy mindig picit kihallatszódott, és hát mondta, hogy hát akkor neked kéne.
0: Azért, mert erős?
1: Igen, vívő erős volt, szóval más, meg szép színe volt. Tehát volt egy természetes színe, bár akkor én teljesen torok hangon énekeltem, de volt egy olyan szép meleg színe, amire azt mondták, hogy ez olyan különleges, és akkor én menjek el énekelni, tanulni.
0: És attól kezdve nem volt semmi kitérő énekesnő lesz, ezt tudta?
1: Hát a lelke mélyén igen, de hát azért az élet nem olyan egyszerű. Tehát azért voltak nehézségek.
0: De azok rövid ideig tartottak.
1: Hát...
0: Hát a két-három év,
1: igen. Hát hogyha az rövid, hát rövid tulajdonképpen.
0: Attól kezdve hosszabb is lehetne. Nagyon gyorsan évelt fölfelé.
1: A főiskolán sem voltam ám én olyan egyértelműen kimagasló az elején legalábbis. Mi például miért? Nem is voltam ötös énekből.
0: Rossz technikával énekelt még, vagy mi miért?
1: Igen, nem volt még egy kiforrott technikám, és énekhangom sem volt még elég érett. És hát olyan gyerekhangon énekeltem, szépen tisztán, de hát semmi különös. Tehát abból még rossz is lehetett volna, tehát nem igazán volt benne ez, ami most hallható.
0: És akkor mi kellett hozzá, Bende Zsolt, aki tanította?
1: Igen, én azt hiszem, hogy tényleg ő kellett végső soron ahhoz, hogy én ne csak úgy énekelgessek, hanem tényleg nagyon megalapozottan, nagyon határozottan tudjam, hogy mit csinálok, amikor énekelek. Tehát egy nagyon biztos technika kellett azért, hogy tényleg ez ne csak egy olyan kis inci-finci hang legyen, hanem tényleg egy operai hang legyen.
0: De ahhoz, hogy ilyen világkarriert fusson be, ahhoz ugye ki kellett lépni Magyarországról. Az hogy történt? Mi volt az első momentum, amikor mondjuk Bécsben, és onnan aztán Párizsba, Milánóba? De mi volt az első, amikor
1: a legelsők azok az énekversenyek voltak, amik még főiskolás koromban zajlottak, tehát még onnan utaztunk ki.
0: Azt szerette a versenyeket?
1: Nem. Igazából nem. Viszont arra volt jó, hogy tényleg az ember lássa, hogy nemzetközi porondon hol áll. Uh-huh. Tehát, hogy ez a megmérettetés, hogy néz az ki, hogyha külföldön van az ember. És megtapasztalni azt, hogy nyelvet kell tudni, hogy nyelveket kell beszélni, mennyire hozzátartozik ehhez a pályához. És az, hogy mennyire komolyan kell venni a munkát.
0: És mit, olaszt, németet?
1: Igen, és angol azt hiszem, hogy az egy, hát a világnyelv, ugye azt kell.
0: Na jó, persze, de gondolom az operák többségéhez olaszul, az olasz, németül
1: igen,
0: kell tudni.
1: Igen,
0: meg is követelik a szép szöveg ejtést német
1: hát
0: operában,
1: fontos,
0: meg az olaszokban?
1: Fontos, nagyon fontos, és meg kell, hogy mondjam, hogy az éneklésben is segítségére van az embernek, tehát egy jó plasztikus szövegmondás jót tesz a hangnak, tehát jó helyre kerül tőle, rezonancia dús lesz, tehát mindenképpen segít az énekesnek.
0: Jussunk el azért legalább a milánói szkáláig, jó? Mikor volt az első fellépése?
1: 94 májusában volt a Rigoletto premier.
0: Gildát énekelt.
1: Igen.
0: És hogy emlékszik vissza erre? Nagyon izult előtte?
1: A próbákon én mindig sokkal idegesebb vagyok. Hát aztán az előadáson pedig az első 5 percben, szóval amíg ugye be kell jönni, tehát ott úgyis be kell robbannia ennek a kis hölgynek ugye a színpadra, és de viszont nagyon jó volt, hogy olyan partnerem volt, mint a Renato Bruzon, akihez tényleg úgy tudtam oda szaladni, mint hogyha az apámhoz szaladnék, tehát annyira jó partner kapcsolatban voltunk, tehát zeneileg, hogy tényleg nagyon jó érzés volt vele a színpadon lenni, és akkor odaértem hozzá, és akkor megnyugodtam, hogy na hát azért rászámíthatok. Szóval ez egy jó érzés volt akkor, utána már.
0: Ez volt 2 éve, és azóta igen. Visszahívják Milánóba, hívják New Yorkba, Párizsba, Bécsben igen. Van, hát nem tudom, hogy állásban, de minden esetre szerződéssel a Staatsopernél,
1: ugye? A tagja vagyok a színháznak, igen.
0: És hol a legjobb énekelni? Már erről szeretném egy kicsit többet beszélni, és most valamit zenélni is fogunk, de mondjuk így.
1: Én azt hiszem, hogy mindig attól függ, hogy az ember mit énekel.
0: Igen.
1: Tehát az, hogy...
0: Bécsben Mozartot.
1: Nem, szóval én nem kötöm így helyekhez, hogy hol melyik szerepet a legjobb, hanem nekem melyiket a legjobb énekelni. Mert tényleg úgy vagyok vele, hogy a színpadon addig tart nekem, amíg a zenekar járok van, és akkor utána már oly mindegy, hogy most éppen Milánóban vagy Bécsben vagyunk, vagy vagyok.
0: A zene, amit most hallgatunk, az egy Beatles szám, maga kérte, mert hát ugye a műsorunkban vendégünk kérésére szólnak a zenék. Free as a bird.
1: Igen.
0: Szabadon, mint a madár.
1: Igen.
0: Amit maga azért... elmondhat magáról, ugye?
1: Hát nem tudom, de lényeg az, hogy illetve a tény az, hogy tényleg szoktam azt álmodni, hogy repülök én is, és ez a szám, ez valahol tényleg az az érzés, amikor az ember azt álmodja, hogy repül. Ez egy fantasztikus érzés, és én ha azt álmodom, hogy repülök, akkor többnyire tenger felett repülök, és ez fantasztikus.

0: míg hallgattuk a Beatles-t énekelni, álmairól is mesélt Andrea, azért azt nem bánnám, hogyha nem volna ellenére, hogy elmesélje ezt a lépcsős álmot, ahogy megy fölfelé.
1: Igen, ez egy visszatérő álom, és nagyon, hát ez én rémálomnak mondom, mert végső soron nagyon kellemetlen érzés.
0: Mi történik benne?
1: Ugyanis az történik benne, hogy még ahol Csepelen laktunk, az egy 4 emeletes ház volt, és a 2. emeleten laktunk a szüleimmel, és hát én elmegyek ugye reggel iskolába, és szépen lemegyek a lépcsőn, és amikor jövök haza, akkor egyszer csak nem tudok fölmenni, mert a lépcső egy idő után megszűnik, tehát nem egy folyamatos lépcsősor fölfelé, hanem az egyik lépcsőforduló után nincs lépcső, csak a másik egy fél emelettel föntebbről
0: folytatni. Tehát látszik, hogy megy fölfelé.
1: Látszik, tehát látom, hogy van lépcső,
0: de nem
1: tudok fölmenni, és akkor borzasztóan kétségbe vagyok esve, hogy de hát én szeretnék hazamenni, és akkor most én hogy fogok itt átmászni, vagy hogy, és hogy létezik az, hogy én lejöttem, és most nincs visszamenő út, szóval...
0: És mióta álmodik ilyet, ha ez egy visszatérő álom?
1: Na, ez nagyon régóta.
0: És az utóbbi időben is? Olykor, olykor?
1: Ezt most nem tudom, hogy most utoljára mikor álmodtam, ezt nem tudnám megmondani, de biztos, hogy nem olyan régen. Uh-huh. Nem olyan régen.
0: Mert hát, hogyha nagyon egyszerűen akarná az ember megközelíteni, akkor természetesen ez ugye azt kell, hogy jelentse, vagy azt is, hogy hát maga egyre följebb akar jutni, és tudja, hogy hova. Csak néha aggódik, hogy sikerül-e, hogy megtesz-e mindent érte, vagy...
1: Igen, ezt nagyon sokféleképpen férjemmel is beszélgettünk erről, hogy ez milyen érdekes. Szóval azért, mert hogy ennyire visszatérő, biztos, hogy jelent valamit. Tehát ez a folyamatosságnak a hiánya. Tehát, hogy valahol megszakad valami. És tényleg az, hogy látom, hogy hova kéne eljutnom, és tudom, hogy oda el kell mennem, de mégis közben úgy érzem, hogy megoldhatatlan problémák és feladatok várnak.
0: És a valóságban is pontosan tudja, hogy hova kell eljutnia? Tehát mondjuk, ha azt kérdezném, meg lehet fogalmazni a választ arra, hogy mit tart maga a karrierje kiteljesedésének, hogyha azt kellene megfogalmazni, hogy mi a csúcsa, ahol föl kell jutni.
1: Igen, én évekkel ezelőtt sem mondtam volna erre azt, hogy Metropolitan, vagy Milánói Scala. Én azt mondtam volna, azt hiszem, évekkel ezelőtt is, meg most is úgy érzem, hogy egy teljes élethez szeretnék eljutni. Tehát, hogy mire fölérek a végére, vagy elérek a végére, nem biztos, hogy föl, szóval a végére jutok, addigra úgy érezzem, hogy ebben az életben nagyon sok minden megtörtént. Tehát sok minden tartalmazott.
0: És ezt nem csak az éneklésre érti?
1: Nem, mindenféle. Tehát egy teljes élet az nem csak maga nem csak a szakma, hanem a magánélet, és az, hogy az ember belülről is olyan értékessé, nem, ez nem is jó szó, nem is értékessé, hanem sok minden, sok színűvé tudjon válni, tehát sok mindent a magamévá tudjak tenni.
0: Van erre ideje?
1: Kell, hogy legyen.
0: Mármint arra, hogy mondjuk olvasson, vagy filmeket nézzen, amiket szeret.
1: Igen, nem azt mondom, hogy állandóan moziba járok, vagy állandóan színházba, de ami érdekel, azt igenis kell, hogy időm legyen rá. Mert akkor ugye nem lesz ugye teljes az élet, tehát ugyanúgy hozzátartozik. Nagyon sok minden hozzátartozik az élethez. És ugyanúgy a sportok hozzátartoznak, a kirándulások hozzátartoznak, egy jó könyv, a főzés, az is egy élvezet tud lenni, hogy olyat főz az ember, ami jól esik másoknak.
0: De mikor van ideje sportolni? Komolyan.
1: Hát én nem úgy értem a sportolást, hogy na most aztán mit tudom én 500 métert úszok, vagy 5 kilométert, hanem például elmegyek a gyerekekkel biciklizni, az is sport, vagy elmegyek futni a gyerekemmel egy kört, vagy 3 kört, egy ilyen nagyobbat, nem csak úgy benne a szobában. Súlyzózók. A lányom is erőteljesen tornászik, és akkor együtt tornászunk.
0: Eleget van a gyerekekkel?
1: Hát igyekszem. Hát ugye amennyit itthon vagyok, abból azért igyekszem elég sokat velük lenni.
0: És mennyit van itthon?
1: Hát ebben az évben egy kicsit kevesebbet, mint fél évet. De általában úgy szokott lenni, hogy egy fél évet itthon vagyok. És az a másik fél év is úgy elosztva, tehát nem egyfolytában vagyok el fél évet, hanem 3 hetet, 1 hónapot, 10 napot, szóval ez teljesen változó, kicsit rendszertelen.
0: Lenne többet itthon, ugye, hogyha mondjuk volna több alkalma a Budapesti Operaházban énekelni, vagy Szegediben, vagy...
1: Igen, igen.
0: De nincs. Még mindig ez a helyzet, mert én olvastam az újságokban 1-2-3 évvel ezelőtt, hogy panaszkodott. Változott a helyzet azóta?
1: Ugye elindult most valami, de most már az a helyzet, hogy 99-ig úgy tele van a naptáram, hogy már talán nem is lesz. De én azt hiszem, hogyha 3-4 előadást énekelek itthon, akkor az már részemről tényleg egy teljesítmény, mert máshogy sem énekelek olyan nagyon sokkal
0: van.
1: Többet. És legalább jelen vagyok, és van egy folyamat, és mégiscsak az itthoni közönséggel is van egy kapcsolatom. De hát koncertek azért itthon vannak, meg lesznek. Úgyhogy Budaörsön is csináltunk koncertet az óvodának a javára, hová gyerekeink jártak, mert most már mind a kettő kinőtt belőle. Úgyhogy azért ott is énekelek.
0: Azt mondta egyszer, hogy a Milánói Szkálának különleges hangulata van. Azt úgy meg tudná fogalmazni, hogy miben mutatkozik az meg? A közönség élénkebben együtt él az előadással, vagy mi miatt?
1: Hát ezt így talán nem is mondanám, mert Bécsben is elképesztően reagálnak, és borzasztó.
0: Közbetapsolnak Bécsben is?
1: Igen. És például az előadás után, tehát a végső meghajláskor, hát borzasztó lelkesek felállva tapsolnak. Szóval ez Bécsben is így van. Talán annyi lehet a különbség, hogy ugye a Szkála az a Szkála, tehát egy énekesnek az egy olyan, mégiscsak ugye a Kallas énekelt ott, az összes olyan nagyon nagy énekes, akik hát példaképek kell, hogy legyenek valamennyire. Nem, én úgy vagyok vele, hogy mindegyiktől lehet valamit tanulni, de hát másolni senkit nem érdemes. Tehát inkább azt hiszem, hogy ez a nagy hírneve a Szkálának az, ami tényleg úgy kicsit bearanyozza.
0: De hírneve a New York-i Metropolitannek is van.
1: Igen, de az már egy kicsit abban a nagy városban, szóval az nekem már egy olyan megbojdult hangya bolyra emlékeztet, mert tényleg borzaszt. Egyszer már voltam ott előénekelni, és hát bizony, én 2 vagy 3 órát voltam ott New Yorkban, de azt mondtam, hogy atya úristen, gyorsan menjünk innen, én ezt nem bírom, olyan zaj, olyan tömeg, annyi ember, nem igazán.
0: És mikor volt ott előénekelni? Hát most már azért, hogy úgy mondjam, maga túl van azon, hogy előénekelni.
1: Igen, ez régebben volt, ez még 93-ban volt. Hát előéneklés, hát szóval ott voltam Baltimore-ban, és akkor hát, hogy meghallgatnának. Igen. És akkor elvonatoztunk a férjemmel, és akkor énekeltem 1-2 áriát.
0: Most már ugye, hogyha valóban hívják, hát akkor jó ajánló legyél, ugye Szkálában bemutatókon énekel, igen, meg visszahívják.
1: Meg Covent Garden, az is egy fontos állomás volt. A Susanna, illetve a Traviata, Violetta szerepet, szóval ezek most már referencia anyagok. Ilyen rontán fogalmazva.
0: Azt észreveszi, hogy amikor nevet, akkor közelebb van az ének hangjához, mint amikor beszél?
1: Igen, igen. Hát ott kéne beszélnem, ahol énekelek, de hát az szerintem borzasztó lenne.
0: Mert azt egyetlen énekes sem csinálja.
1: Van, aki.
0: Igen?
1: Egy kicsit föntebből beszél, hát és attól van.
0: Komikus.
1: Hát az komikus, szóval azt hiszem, hogy nem, én nem szeretnék így beszélni.
0: Akkor most énekelni fog, jó? Violettát a Traviátából fűződik ez valami kis történet. Ez is egy ilyen férje által a széksorokból fölvett kalózfelvétel, ugye?
1: Igen. Hát talán olyan nagyon sok történet ehhez nem kapcsolódik. Talán annyi, hogy amikor Salzburgban énekeltem a legelőször ezt a szerepet, és hát ott nincs súgó. Mint például a londoni Covent Gardenben. És hát én bizony elfelejtettem a recitatívónak a szövegét.
0: És mit csinált?
1: Hát én álltam megkövülten. Először néztem a karmesterre, hát mert ugye neki ott van a partitúra, és megnézhetné, hogy ez a szerencsétlen énekes éppen mit felejtett el, de ő sem igazodott ki. lakottában, és akkor szerencsére azért a súgó ott volt a színfalak mögött, és akkor berohant baloldalra, és akkor mondta a szöveget, hogy szárja permészentúra. Hát akkor, de nekem ez a 3 másodperc, ez olyan borzasztó hosszúnak tűnt, hogy én azt hiszem teljesen leizzadtam, szóval ez borzasztó rossz, teljesen lemegy egy ilyen fekete függöny, se kép, se hang.
0: És azt hiszi, hogy itt a világ vége.
1: És teljes világvége, pánik és minden rossz volt. Először nem is értettem, hogy mit mond a súgó. Szóval ez borzasztó rossz volt, de aztán, mert ugye ezt is fölvette a Miklós. És akkor visszahallgattam, és mégsem volt olyan borzasztó nagy űr.
0: De most nem azt halljuk, ugye?
1: Most nem, most a londoni következik.

0: Nem csodálom, hogy majdnem megőrülnek. Hol volt a legnagyobb sikere, azt úgy visszaemlékszik rá? Hogy
1: ezzel a szereppel, vagy hát, egyáltalán?
0: Talán Bécsben, hát gondolom, mert ott már sajátjuknak tekintik, ugye a Bécsi.
1: Igen, azt hiszem, hogy Bécsben. Bár Milánóban is. Nem tudom. Az a helyzet, hogy az ember nem tudja ám ezt úgy lemérni.
0: Akkor hirtelen,
1: mert még benne van a szerepben.
0: Van, akik mérik stopperrel, hogy hány perces taps volt a végén, meg ilyeneket biztos nem tud.
1: Szerintem ez csak olyan tudja megcsinálni, aki teljesen hideg vérrel és hideg fejjel.
0: Olyankor.
1: És akkor viszi magam stoppet. Szóval én erre nem vagyok képes. Vagy ahol akkor kell valakit megkérni, hogy te.
0: Igen.
1: De hát de azt hiszem, hogy ez nem is ez a lényeg, hogy most hány perces a taps.
0: Azt úgyis tudja magától. Vagy legalábbis akkor, amikor biztos, hogy jó volt, akkor azt érzi is, hogy ez most jó volt, nem? Lehet, olykor bizonytalan, de amikor jó volt, azt érzi.
1: Valamennyire tényleg érzi az ember, de hát ugye se nem tudunk kilépni magunkból, tehát az ember mindig elfogult önmagával, tehát mindig jobbnak érzi azt, amit csinált, de vannak olyan pillanatok, amikor tényleg azt mondja, hogy na, hát most ez biztos, hogy nagyon jó kellett, hogy legyen, mert én is úgy éreztem, hogy jó volt. És aztán persze ezt gyorsan el kell felejteni, ezt az elégedettséget, mert hogyha az ember így marad, akkor legközelebbi alkalommal már kicsit úgy csinálja, hogy hú, hát ezt már én már úgy tudom, meg már olyan jó megcsináltam, és akkor jönnek be mindig a hibák.
0: De szóval osztással mindig kell észnél. Egyébként élni? Már úgy értem, hogy tudnia kell azt, hogy mikor, milyen szerepet lehet elénekelni. Később, majd, amikor 40 éves lesz, akkor mit kell?
1: Igen.
0: Van egy terv, vagy van, aki segít ebben magának? Van egy ügynökség, van egy menedzser?
1: Hát azt hiszem, hogy a legelső tanácsadó ez a két kis hangszál, mert hogy mit bír el, és mit mutat, tehát mi esik jól. Azt hiszem, hogy ez a legelsődleges.
0: Érezte már, hogy meg vannak erőltetve?
1: Volt rá példa a Traviátával kapcsolatban éppen, hogy az első felvonásban túl sokat adtam hangerőben, és bizony az megbosszulja magát, és nagyon kell vigyázni, szóval borzasztóan észnél kell lenni, hogy az ember mit művel a színpadon.
0: Meg hát nem csak hangjával, a hangszalagjaival, hát erőlétileg is bírni kell valami, azért talán éppen a Szuzanne, amit hallottunk is részletet a Figaro házasságából, majdnem végig ott van a színen.
1: Így van. Én azt szoktam mondani, hogy a Szuzannát nem is hangszalagokkal, hanem lábbal kell bírni. Mert ott viszont annyi rohangálni való van, hogy, és hát fejjel, tehát hogy a szövegek miatt végigkövetni, meg tudni, hogy melyik ajtón ki, melyik ember, most hova rohanok, most honnan rángatom elő a kerubint, szóval ott meg azt hiszem, hogy ez a nehéz. Tehát az, hogy tényleg a Szuzanna mozgatja az egészet jóformán, nagyon észnél kell lenni, de erre oda lehet figyelni. Szóval tényleg koncentráció.
0: És a hangjára vigyázz nagyon? Mert vannak énekesek, akik mániákusan
1: ilyen bugyolálásra gondol?
0: Bugyolálásra,
1: nem,
0: különféle csodaitalokra, hideget, fagylaltot, nem.
1: A következőt tartom be, éneklés után soha nem iszok hideget, és nem eszek fagylaltot. De beéneklés előtt, vagy illetve hát éneklés előtt hideg sör, hideg fagylalt, mindent lehet.
0: Szokott is?
1: Persze.
0: Jó kis hideg söröket éneklés előtt?
1: Londonban például teljesen topzottam, mert hát bementem a közértbe, ilyen idézőjelben a közértbe, szupermarketbe, és akkor ugye hát a Guinness meg a nem tudom, 15 féle sör, egyik jobb, mint a másik, hát szóval azért az nem semmi.
0: Na, nem közvetlenül előadás előtt itta meg.
1: Nem, de hát előadás után nagyon jól tud esni, akkor már nem hidegen, akkor egy kicsit langyosabban, de a köztes napokon azért nagyon finom, és nincs benne annyi szénsav, úgyhogy nagyon jó.
0: Mondta, hogy 3 évre előre a naptárja meg van töltve. Nem kívánom, hogy ezt elmondja, hogy mik kell, de úgy a fontosabb állomások a közeljövőben.
1: Hát igen, a Metropolitan ugye most decemberben az egy nagyon fontos állomás, és most először megyek oda énekelni. Adinát fogok a Szerelmi Bájitalban. Párizsban most már, mint visszatérő énekes megyek, most fogok június 19-én egy premiért énekelni, Donizetti, Lamermuri, Lucia címszerepet. illetve szeptemberben Rigolettóban Gildát fogok, az szintén egy premier lesz.
0: Valamit ki ne felejtsünk, azért lesz július.
1: És hát persze, hát július, én csak most a színházakban voltam persze. benne, és hát mondjuk stadionban még nem énekeltem, és hát ez
0: most
1: lesz az első.
0: Magának mi a véleménye, mikor úgy magában van, úgy, és nem hallja senki, szóval van ennek respektje a szakmában, ennek, ahogy névstadionban ilyen végül, és azért nem akárkikkel énekel együtt még.
1: Hogy igen, én azt hiszem, akkor... hogy épp erről van szó. Tehát két ilyen tenorral nincs olyan, egy olyan darab, amiben együtt énekelhetnék. Nincs egy olyan színház, aki meg tudná egyszerre fizetni mind a kettőt. Tehát nincs lehetőség máshol, mint egy ilyen alkalom, hogy két ilyen tenorral együtt énekeljen.
0: De azt mondom, hogy ennek még szakmailag is lehetnek tanulságai, akkor is, ha a Népstadionban van.
1: Én azt hiszem, hogy mindenképpen biztos, hogy fogok tanulni tőlük hozzáállást az ilyen koncertekhez. Tehát én azért nagyon-nagyon örültem ennek a felkérésnek. Vannak ezek a negatív vélemények, amiket én úgy szoktam azért megemészteni, hogy milyen jó a popsztároknak. Ők teljesen nyugodtan kiállhatnak egy ilyen helyre, ilyen helyzetbe, és szeretik őket, és lelkesednek értük.
0: És
1: akkor miért ne? Szóval mi miért maradjunk ki minden jóból? Ott voltam az Illés koncerten, hát milyen jó volt. Hát isteni volt. Utána bementem hozzájuk, hogy megköszönjem az estét, mert tényleg, hát amikor megszólalt a Goodbye London, hát akkor lerohantunk a lányommal, és hát ugyanúgy csápoltunk, ugye elől meg ugráltunk, szóval most akkor mi ebből miért maradjunk ki?
0: És ezért hallgatjuk meg most ezt az Illés dalt,
1: igen,
0: Goodbye
1: igen,
0: London,
1: igen,
0: hogy fűződik
1: igen.
0: is magának valami élménye Londonban, hát ez amikor minden... eszébe juttál?
1: Nem is annyira London talán, de hát mondjuk az is, amiket elmondanak ebben a számban. Hát az, hogy én is voltam ott, és nekem is ugye el kellett búcsúzni Londontól, mert most hát nem tudok visszamenni egy jó pár évig, mert bezárják a színházat.
0: Hát úgyhogy... akkor búcsúzzunk ezzel.
1: Igen.
0: Rost Andreától és Londontól, aztán találkozunk júliusban a Népstadionban, jó?
1: Jó.

Az imént elhangzott beszélgetést 1996-ban rögzítették, és még abban az évben, június 8-án hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban.

0: Műsorajánló. A Kossuth Rádió megváltozott műsor struktúrájában egy ideig hangjátékok hallhatók. Jórészt olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben önök nem hallhattak, mert az alkotókat nem kívánatosnak ítélte a hatalom. A cenzúrázott darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is műsorra tűzünk. A művekről részletek a mediaclick.hu oldalon találhatók. Hallgassanak akár éjféltől éjfélig hangjátékokat a Kossuth Rádióban.
1: 1981-ben 4-1-re nyert a magyar labdarúgó válogatott Norvégia ellen, és így csoportelsőként jutottunk ki a spanyolországi világbajnokságra. Azt a feledhetetlen 90 percet örökíti meg az egykor nagy botrányt kavaró klasszikus portréfilm a szőke szikla szemszögéből. És Mésző Kálmán, a kapitány. Vasárnap 23 óra 5 perctől a Duna World-ön.
0: Műsorajánlót hallottak.
2: Huszonkét óra van, jó estét kívánok. A mikrofonnál a hírszerkesztő Naményi Krisztina. Nagy-Britannia 300 millió euró támogatást nyújt Ukrajnának Gripen harci repülőgépek beszerzéséhez. Ezt Keir Starmer leköszönő brit miniszterelnök kijevi látogatásával egy időben jelentették be. A finanszírozási csomag tartalmazza ukrán katonai pilóták és repülőgép szerelők kiképzését, valamint szimulátorok, alkatrészek és egyéb eszközök beszerzését is. További korrupció ellenes és jogállamisági reformokat sürget Magyarországon és Spanyolországban az Európai Bizottság, írja a Politico a holnap megjelenő idei jogállamisági jelentés tervezete alapján. A bizottság hazánkkal kapcsolatban előrelépést említ a vagyonnyilatkozati rendszer reformjában és a civil szervezeteket érintő intézkedésekben, ugyanakkor további igazságügyi és korrupció ellenes reformokat vár az új magyar kormánytól. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért megrendezik az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte a miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. Magyar Péter hangsúlyozta, az Orbán kormány az ünnepség sorozatot jelentősen túlárazva 17,5 milliárd forintért szerveztette volna meg Balási Gyula cégével, az összegből már előleget is fizettek. A cégcsoport ellen folyó eljárások miatt a Nemzeti Rendezvény Szervező Ügynökség felmondta a szerződést, a rövid idő miatt meghívásos pályázatot hirdetett, amit már el is bíráltak, tette hozzá a kormányfő. Feljelentést tett a gondosóra program beszerzései miatt több bűncselekmény gyanújával az integritás hatóság. Közölték, hogy emellett szabálytalansági eljárást kezdeményeznek az irányító hatóságnál. A 2022-ben kezdődött gondosóra projektet tavaly óta vizsgálja az integritás hatóság, miután Hatházi Ákos volt parlamenti képviselő túlárazásra hivatkozva feljelentést tett az ügyben. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. Ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezések a budai fonódó villamos hálózat második ütemében. Erről egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a BKK vezetőivel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 32 milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló beruházás során új villamosvonal épül a Szentgellér tér és a Kopaszigát környéke között. A tervek szerint az új szakasz 3 év múlva készülhet el. Jelentős denevérkolóniákat fedeztek fel Pécsen. A Dunadráva Nemzeti Park tájékoztatása szerint 300 fokozottan védett csonkafülű denevért, valamint több mint 900 közönséges denevért találtak. A szakemberek szerint a felfedezés reményt ad a csökkenő állományú fajok hosszú távú fennmaradására, aminek érdekében megkezdik a szálláshelyek védelmének előkészítését. Kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd egyre több felé lehetnek záporok, erős széllel, helyenként jégesővel kísért zivatarok. Éjszaka 15-21, napközben 30-36 fok várható. A Balaton 23, a Velencei tó 25, a Tisza tó 26 fokos. Kedves hallgatóink, híreket legközelebb éjfél után 2 perccel hallhatnak itt a Kossuth Rádióban.
0: Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.

Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a jadrám melletti történethez.

0: előttünk az élet, vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben, vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint az előtt.
1: Harmadik rész.
0: Lehetett volna időben dönteni, elmenni. Valamivel mondjuk úgy 60-70 évvel a megszületésem előtt. Ugyanis én alkalmatlan vagyok erre. De különösen azt viselem nehezen, ha bármi befolyásolja a döntésem, a saját kedvemen kívül. És nekem nem volt kedvem elmenni. Nem így terveztem. Igaz viszont, hogy az ország, ahol éltem, mindent elkövetett, hogy meghozza a kedvem. De a kedv az nem úgy jön. Vagy jön, vagy nem. Elmenni viszont szokott. El is ment a kedvem, hogy ott éljek, ahol. De ez nem azt jelenti, hogy megjött volna ahhoz, hogy elmenjek. Így aztán nagyon kedvetlenül éltem. Szégyenben, félelemben. Így. Mint sokan. Szerintem a maradás akkor is ott kezdődött, amikor az apai nagyapám, P., aki eljátszotta apai és nagyapai jogait azon a napon, amikor a házat a szeretője nevére írta, beleegyezett abba, hogy az összes föld és a tanya visszakerüljön a nagyanyja nevére. Nem volt körültekintő és előrelátó. Akkor kellett volna. Neki kellett volna elmennie. Mondjuk Amerikába. Nagyon messzire. Akkoriban ugyanis Spanyolországban polgárháború dúlt, Magyarország politikáját éppen Gömbös határozta meg, szorgalmazva a szegedi gondolattal szimpatizáló tisztek előtérbe kerülését. Két évvel korábban megölték Sándor királyt, mellesleg a francia külügyminisztert is. Így nem került sor a szerbek felé való közeledésre. Horthy szerint ez a közeledés anélkül is lehetséges, hogy bele kellene pirulni. Szóval a helyzet egyáltalán nem volt olyan, hogy megengedhető lett volna a nagyapai végrendelettel ellentétesen cselekedni, mindenről lemondani, és maradni. Belekeveredni a történelembe. P. félig bunyevác volt, és 4 éves korától félig árva. Anyja, Blesics Mária volt a legnagyobb hangú kofa, egészséges, piros arcú asszony, éppen megfelelő feleség a bővérű Ignác számára. A halálát is a bővérűség okozta. Nem akarta megszülni a 3. gyereket. P. volt 4, A. 2 éves. És az angyal csináló asszony vérmérgezést okozott a testében. Ennyi a családban a bunyevác vonal. 5 évig tartott. Éppen elég ideig ahhoz, hogy egyik tanárom az egyetemen kijelentse. Magában van valami bunyevác. Svábot úgy látszik nem vette észre. Blesics Mária halála után P. a nagyszülőkhöz került, Tamáshoz és szüléhez. 90 évig élt, és minden reggel rumot ivott a kávéhoz. A pedig Ignác húgához. A-t elkényeztették, bent élt a városi házban. Az iskolában csak zacskósnak hívták, mert tanulni nem szeretett. Így Franci minden bizonyítványosztás előtt egy zacskó pénzt vitt az osztályfőnöknek. A magyar katona lett. 1921-ben, amikor P. nagyszüleihez került, semmi nem volt biztos. Csak az, hogy mindent mégsem vehetnek el. Ha az országot igen, akkor a földeket nem. Ha az országot nem, akkor lehet, hogy a földeket. Senki nem tudta, melyik volna jobb, de Kun Bélát nem szerették. Vidéken az idő lassabban múlik. Ezért lehetséges, hogy 1921-ben, amikor Bethlen már a trianoni béke revízióján gondolkodott hosszú távú, türelmes stratégiával, akkor a bácskai tanyákon még mindig hideglelősen köptek egyet a kommunista szó hallatán. A történet minden bizonnyal bonyolultabbá válna, ha akkor nem csak a soproni kérdést sikerül megoldani. A lényeg tehát, hogy amikor Blesics Mária meghalt, kisfia a kisradanováci tanyára került, Magyarország pedig belátta, hogy túl sokat nem tehet. Nem látta be, az ilyesmit nem lehet belátni, csak belenyugodni lehet és meghalni, mint tette Károly király nem egészen 1 évvel később. Az élet normális kerékvágásba került, a kétnyelvűség addig sem volt idegen, azt pedig, hogy a hivatalok

mit kívánnak, a verandán tanyázó gazdát és a szántóföldön dolgozó parasztját egyként nem érdekelte. Bizonyosan hiányzott belőlük az a kifinomultság, ami a monarchia belsőbb tájait meghatározta. Kafkát szülte, és igen sok értékes gondolatot eredményezett. A bürokrácia, ami diktatúrákban még élesebb erővonalak mentén körvonalazódik, valahogy nem jutott be a bácskai tanyákon lakók lelkébe. Tán a homok, a por nem hagyott neki helyet. Süket kopárföldnek kiáltok, poros hazám szegény fia, mert nem veri már vissza versem a Kárpát és az Adria. Ezt Kosztolányi gondolta. A tanyákon élőket nem érintette meg. Mulatságos is lett volna. Kárpát és Adria, a maghetesi kocsma legföljebb. Miért is folytatódott normálisan az élet? Éltek ott, ahol, ugyanúgy, mint addig. Természetes. A föld, az anyaföld nem beszél. Minden más lényegtelen. Van egy ilyen álláspont. Különbözik a nyafogásomtól. Pének a szolgálók fényesre csúszmolták csizmáját, befogták a lovakat. Vasárnap a piros bársonyülés került a homokfutóra, hétköznap a fekete, a földek teremtek, a jószág szaporodott. Nagyapja pedig úgy végrendelkezett, hogy a tanya és a földek élvezete a feleségét, tulajdonjoga pedig Pét az unokáját illeti. Tekintettel arra, hogy minden gyereke ki van elégítve városi házak és földek dolgában. Aztán 1936-ban meghalt. Ha az európai helyzetet tekintjük, nem jókor halt meg. Önkéntesek hada harcolt a spanyolországiakkal, később mint partizánok lettek, melléknevük Spanac. Hozta magával a forradalom eszméjét. Augusztusban Horthy találkozott Hitlerrel. Sztálin bíróság elé állíttatta és kivégeztette a régi leninista gárdát, és mintegy 10 000 kommunistát, egyébként ehhez 2 évre volt szüksége. Bizonyára még sok más fontos dolog is történt, de ennyiből sem volt nehéz megérezni. Háború lesz. És ha háború lesz, akkor nyomor, nincstelenség, halál vár ránk. Vagyis gyorsan kell élni. Valami ilyesfajta meggyőzés vette kezdetét P. nagyapjának halálát követően. Szülét, aki már igen öreg volt, Francinak sikerült meggyőznie arról, hogy legjobb lesz, ha a tanyát és az összes földet visszaveszi a saját nevére, és beköltözik hozzá. Franci ügyesen érvelt. Ráadásul ő nevelte föl A-t, a kisebbik gyereket. Hát komolysága, lelkiismeretessége felől nem voltak kétségek. Szüle leült a 19 éves P-vel. Ott dölt el a sorsom. 1936-ban egy kis radanováci tanya konyhájában. Jó volna, fiam, ha nem csak az élvezet volna az enyém, hanem a tulajdonjog is. Te itt maradnál, én meg bemennék a francihoz. Jó van, mondta P. Hát, ezt nem helyeslem. Ezt a könnyű jól vant. Hogy miért nem kérdezte meg legalább? Minek? Igaz, belátom, aki mineket mond, az forradalmár vagy depressziós. Miért nem kérdezte meg legalább minek? Mert akinek mindene van, az képtelen elképzelni, hogy másként is lehet. Nem törődik vele. Így mondja P. fia, hogy ne keveredjek már magam is össze, ő az apám. Jól van, mondja, tiszta tekintettel és naív egyszerűséggel, és eszébe sem jut, hogy előfordulhat, nem lesz minden. Az, hogy nem az övé lesz, valóban nem volt lényeges. A családban mindig is a miénk szó volt az elfogadott, de ez már jóval későbbi szó, ez a miénk, olyan 80 évvel későbbi. 1936 környékén nem lett volna szabad asszonyokra bízni a vagyont. De hát P. nem volt sem depressziós, sem forradalmár. Így nem kérdezte, minek. Rájuk bízta, szülére és Francira, ami a valóságban csak utóbbit jelentette. Akkor kezdődött az aranyvégű cigaretták és a Riekáról hozatott minden reggel frissen pörkölt kávék ideje. A cselédként dolgozó szomszédasszonyok úgy szimatoltak, akár a macskák csirkevágáskor. Rummal? Természetesen. Mire véget ért a háború, P-nek csak Blesics Mária utáni öröksége maradt meg.
Tamás nagyapa földjeit, tanyáját az utolsó barázdáig sikerült eladni. Azokon áll most a nagyradonováci templom és óvoda is. Hiába, a gyors élet áldozatokat követel. Gondolom, így sóhajtott fel Franci. P. egyáltalán nem sóhajtott fel. Nem volt rá ideje. Boszniában igen sűrű volt az élet. Egymást követték a bevetések. A jugoszlávok vitték el katonának. P. Tito hadseregének lett a katonája. Oda vitték. Része volt a partizánosztagok harmadik hadműveleti térségének. Része volt, vagyis ott büdösödött, tetvesedett és félt. Végig remegte az offenzívákat. Legalábbis úgy gondolom, hogy minden más, úgy, mint hős, bátor és rettenthetetlen, az Richard Burton volt a Drvári offenzíváról szóló filmben. Amikor hazaérkezett, A már javában itthon bujkált. Félő volt, hogy azokat, akik magyar katonák voltak, egyenesen a bolmáni csatatérre viszik, vagy csak ide a zentai úti temető mögé. A túlélés esélye mindkét esetben minimális volt. A háború után A hálás volt. Hálás volt Francinak, hogy fölnevelte. Zacskókkal kiiskoláztatta. Bújtatta, és adott neki egy szobát. Abban a házban, ami különben az övé lett volna. Hálás volt a sorsnak, hogy nem lőtték agyon. Megelégedtek azzal, hogy leszolgálja a katonaidőt a néphadseregben is. A feleségének is az volt, hogy visszaszerezte a házat. Bizonyos mennyiségű földet és birkát. Hálás volt a kórházi ágyán Belgrádban is, hogy senkinek nem okoz gondot betegségében. Koporsóban történt hazaszállításának gondjáról már nem tudott. P. nem volt hálás. Ő borác volt. Pontosabban azt csináltak belőle. Az pedig egy olyan emberfajta, aki derekasan kivette a részét a háborúból, ezért a társadalom különösen megbecsült tagja lehet. Az 1945 utáni Jugoszláviában a partizán szinonimája. A forradal már ennél bonyolultabb. Úgy lett valaki különösen megbecsült, ha borácként életben maradt, hogy kötelezően pártiskolába járt. P. azonban annyira berúgott a zentai állomáson, hogy nem jutott el a művelődési házba, ahol az oktatás folyt. De nem történt nagyobb baj, mert a szabadkai rendőrfőnök Franci fia volt, aki elrendezte, hogy P-ből rendőr legyen. Lova is volt. Télen azon járt. De soha semmiről sem kérdezte meg. Minek? Minek nekem a fegyver és az egyenruha? El is veszítette állandóan. Mire kiózanodott, ami mindig 3 napot vett igénybe, egyáltalán nem emlékezett arra, melyik kocsmában hagyta. Ilyenkor aztán kiment az apja tanyájára, az egy másik, aki az ő birkáit is legeltette, és mondta, eresszünk meg egy birkát. Így aztán az 50 majd 25 birkából 2 év alatt 2 lett. Igyekszem hát megérteni, hogyan is, miként is maradt itt 1936-ban, amikor lógott a háború, mint az esőlába, amikor foghatta volna a pénzét és futhatott volna. Akkor aztán nem kritizálnám finnyáskodva, ráhárítva minden felelősséget, és nem néznék ki az ablakon, a születésemtől ismert ablakon, a születésemtől ismert utcára. Nem lennék, bizonnyal. És a fiam lenne? Hát nagyon utálom a történelmet. Az már ennyiből is kitetszik, hogy családunkban a sorsot igen kevéssé rendeljük alá az aktuál politikai helyzetnek. De az is igaz, hogy a 48 körüli időszakról csak is ennek ellentéte mondható el. Az aktuál politikai helyzet úgy tud beleszólni az egyén életébe, hogy örökre meghatározza. Megcsonkítja, sebzetté teszi, betegessé. Röviddel a tájékoztató iroda határozata után a pártszervezetekben megkezdődtek a viták a helyzet magyarázására és elfogadására. Mivel Sztálin úgy gondolta, hogy Titót az egészséges erők belülről fogják megsemmisíteni, az UDBA Állambiztonsági Igazgatóság azt a feladatot kapta, hogy ezeket az egészséges erőket kíméletlenül írtsa ki. Túl sokat nem kellett tenni ahhoz, hogy bárki goli otokra kerüljön. Még csak egészségesnek sem kellett lennie. A módszer mindenütt egyforma. P. tulajdonképpen igen szerencsés csillagzat alatt született.
Gyerekkorában legfeljebb az akácfák csúfolódtak vele, ha fújt a szél, ő meg csendességre vágyott volna. De ezt még ki lehet bírni. Egy-két háború állítólag minden itteni életbe belefér. Mégiscsak úgy viselkedett, mint egy forradalmár. Az életével szemben volt az. Mintha az életére mondta volna. Milek? A Blesics Mária után maradt két földdarab sorsáról van szó. Pontosabban csak az egyikről. A másikból lett a telek, ahol fölnőttem. Egészen pontosan sokkal több föld maradt. Jó részét akkor adta el apám, amikor vissza kellett venni a szeretőre írott házat. A történetek mindig jóval bonyolultabbak. Tehát Blesics Mária a nagyhangú kofa után P. többek között olyan földet is örökölt, amelyiknek egyik vége az erdőbe nyúlt, a másik pedig a kis radanovácot át meg átszelő apró erecskék vált a mocsarak egyikének a végében. Ettől aztán igen értékes területnek számított, különösen a 60-as években, amikor a hétvégi házak építésének, a fácán vadászatoknak is elérkezett az ideje. P. el is adta, az árát pedig díszesen mulatta el, úgy, mint három asszony tartott. Csak hogy a földet nem lehetett átírni. Az új tulajdonos nem kapott engedélyt az építkezésre, mert nem volt nevén a föld. P. bólogatott, igyekezett, de nem sikerült megszabadulnia a földtől. Jó van, mondta. Használod még két évig, aztán újra az enyém lesz. A megfáradt vevő beleegyezett. P. azonban nem tudott belenyugodni abba, hogy neki még van eladható földje, és ne adja el, ne szabaduljon tőle. Újra eladta. Megkötötték a szerződést, de a földet csak nem lehetett átírni. Az újabb vevő nem jött vissza P-hez, de nem is építkezett, nem történt a földdel semmi. Így aztán P. a maghetesi kocsmában, ahol sok időt eltöltött, a mocsárba nyúló részt bérbe adta a vályugverőknek. Azok verték a vályokat, P. meg a kocsmában arról tartott előadást, hogy ettől az átkozott földtől képtelenség megszabadulni, csak hozza rá a rontást. Kikaparják a sarat, nekem fizetnek érte, én meg itt fogok megdögleni. Átkozott egy hely ez a kis radanovác. Nem enged! Belefulladok a homokjába, sarába. Egyébként a szíve miatt fulladt meg, és az ágyában. A földet apámék megörökölték 1987-ben, amikor P. meghalt. Odaadták a féltestvérüknek. Az elmúlt évtizedben sokat gondoltam arra könnyed, könnyelmű jól vanra. Úgy képzeltem, hogy a reggeli kávé és rum mellett összeülő családi tanács megállapítja, nem lesz ennek jó vége. Spanyolországban polgárháború, Horthy is rossz irányba megy, Sztálin gyilkos, és itt is megalakult a kommunista párt. Adjunk el mindent, és menjünk Amerikába, Portugáliába, Argentínába. És akkor hajóra száll az egész család, majd Texasban gazdálkodásba fog. És nekem semmi gondom. És valaki, aki helyettem születik, elmélázik kicsit, amikor 1999-ben a CNN bemutatja Stipánt, akinek kis radanováci házára tévedésből ráhullott a bomba. Hazaértem a földről, éppen a bablevest kanalaztam a kiskonyhában hátul, hát ez volt a szerencsém, mert a házból aztán semmi nem maradt.

szégyen és félelem, amelyben az itt maradás ideje múlt, időnként oldódott. Nem olyan tökéletesen, mint a vörös bor a Kloroxban, de azért fehéredett a lélek. Ilyen oldódás, amikor az óriási tömeg nem énekest vár, nem foci meccsre igyekszik, hanem megkívánja dönteni a diktatúrát. 11 év alatt többször. 1989. március 8-án is tömeg volt a fővárosban. Egyetemisták tömege. Jöttek a tankok, lőttek a rendőrök. Meghalt egy fiú. Akkor kezdődött. És 1996 telén is komoly volt a helyzet. Amikor sikerült megsemmisítetni a helyhatósági választások meghamisított eredményeit. 1999 után nem tűnt úgy, hogy lehetséges volna bármiféle döntögetés. És éppen ezért a következő évi választások előtti nyáron már nagyon úgy tűnt. Ez valamiféle effektus. Olyan, mint amikor a fáradt gyereknek azt kell mondani, hogy el ne aludjon, és már horkol is. 2000 szeptemberében is ebben az effektusban volt a tömeg. Minden este máshová sétált. Meglátogatta a hatalom bástyáit. Elhömpölygött a televízió elé, a szocialista párt irodája alá. A nemzetközi utat, a korzót, a központot, mindent elzárt, betöltött a tömeg. A Rukovet szerkesztője a lámpaoszlopnak dőlve bámészkodott. Összesodródtunk, aztán szét. Dolgoztunk. Éltük a forradalmárok komoly életét. Sétánk végeztével a Beer & Co. nevű sörözőben ittunk egy sört, aztán hazasétáltunk. Azt, hogy forradalmárok voltunk, onnan tudom, hogy délután 4 és 5 között mindig telefonáltunk. Arról beszéltünk, bemenjünk-e. És mert előző este semmi nem történt, a diktatúra még mindig állt, lábaink nyoma nem ingatta meg csöppet sem, azt mondtuk, minek? Rákérdeztünk. Nem úgy, mint P., aki soha nem tette meg. Minek? Pénteken, amikor a tömeg már délelőtt 10-kor összegyűlt, és fel sem oszlott, az autóbuszok minden irányból Belgrád felé indultak, a börtönből kiengedték az Otpor ellenállás vezetőit és az ellenzéki tanárokat, a korzó lévő párthelységek ablakaiból égő zászlók és iratok lobbantak az októberi estében, majd a tévé képernyőjére kiírták, hogy szabad rádió és televízió. Akkor már nem kérdeztük, hogy minek. Felmentünk a Napilap szerkesztőségébe, igen sokan voltunk, székekre, szőnyegekre telepettünk, tévét néztünk, majd hazamentünk. Ennyi volt a forradalom. 2000 októberre valóban jó érzés volt. Mint egy gyerekkori emlék, álomemlék, amikor arra ébredtem, hogy az utcánk végén ott volt kicsi tengerem, valamelyik képeslapom kékje. Oda igyekeztünk a barátaimmal az augusztusi hőségben, ami mégiscsak nagy butaság, de talpamban még éreztem a kavicsokat, orromban a rózsaszín műanyag szandál szagát, kezemben meg 2 almát. Nem volt bennünk semmi igyekezet, múlattuk a nyári színidő napjait. Műanyag szandálunkba kavicsokat raktunk, abban tipegtünk, akárha magas sarkúban. Blúzunk alá 2 nyári almát tettünk, lenne mellünk. Megyünk a strandra, kicsi tengerünk füves partjára. Jöttök, fiúk? Ez a hülye körbeharabdálta a bal mellemet, amíg bementem a kukoricásba pisilni. És felmutatta a körbe rágott nyári almát. Mindenki elnémulva nézte kicsi tengerünket. Döbbenten a mondat okozta édes borzongástól, amiről évekig azt hittük, kicsi tengerünk okozta. És igyekeztünk, amilyen gyakran csak lehetett, leutazni a Jadrán tengerpartjára.

0: Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.
1: Az imént elhangzott felvételt 2008-ban készítették, és a következő év január 7. napján hallhatták utoljára a Kossuth Rádióban. A következő részt a zene után hallgathatják meg.

0: Lebegni sokkal kellemesebb, mint tempózni. Megbeszéltük, hogy lefényképez, ahogyan lebegek a vízen. Az nagyon jó lesz. Oda teszem majd az íróasztal fölötti polcra, hogy könnyebben visszataláljak a Jadrán melletti történethez. Ősztől csak ezzel akartam foglalkozni. Kicsi tengeremmel. De már olyan távol kerültem az első nekifutástól, hogy szükségem lett volna segítségre. Mint a kék vízen lebegő test. Konkrétan én.
1: Kijárat az Adriára. Lovas Ildikó regénye részletekben.
0: Nagyon el akartam volna mesélni, hogyan is vannak a dolgok. A kicsi dolgok, mert csak azok számítanak, bármekkora is körülöttünk az élet. Vagy a halál. Néha undorítónak tartottam azt, amit láttam, amiről hallottam, amiben meg kellett kapaszkodni, hogy valamit írhassak is róla. Nem gondoltam, hogy kívülről, felülről szemlélődhetek. Lebeghetek a Jadrán tengerben. Vagy éppenséggel otthonosan. Éppen úgy, mint azelőtt.
1: Negyedik rész.
0: James Bond miután kiúszott a partra, a nőt már nem találta ott. Elismeréssel gondolt rá, mert nem is akarta ott találni. És egyszerűbb volt így elbúcsúzni, mint magyarázkodni. James Bond nagyon élvezte a Casablanca című filmet, amelynek bemutatóján sikerült ott lennie. Sajátjának tekintette, de nem kívánta eljátszani Bogart szerepét. Azon gondolkodott, mi történhetett abban az országban, amiről ő nem tud, amit nem vett észre, amelynek olyan nagyszerű emberei voltak, mint Kertész Mihály, a Casablanca rendezője. Vagy az a másik, Molnár Ferenc egyik színdarabjában látta Ingrid Bergmant, hogy ennyire furcsán viselkednek benne az emberek. Pedig inni nagyon tudnak, és szeretni is. Nagyszerű dolgokhoz értenek. A legfontosabb dolgokhoz. Miért rontják hát el a politikában? Duskó Popov, ahogyan a legritkább esetben nevezték, egyre fontosabbnak érezte, hogy utána járjon ennek. Nem mellékes, hogy alakulnak ott a dolgok. Erről sikerült is meggyőznie feletteseit. Így vonatra szállt, és Budapesten keresztül megérkezett arra az állomásra, amelyért néhány hónappal később ádász küzdelmet folytattak a partizánok, az egyik legkiválóbb sportoló ott halt meg a fekete-fehér kövezetem. 1944. júliusa volt. A néhány napos fiumei kikapcsolódás alatt meghatározó dolgok történtek, de ezekről Bondnak nem volt közvetlen tudomása, mert szabadság ideje alatt hanyagolta a brit titkosszolgálattal való kapcsolattartást. Július 20-án merényletet kíséreltek meg Hitler ellen, ami miatt elhalasztották a Vis szigetén tartózkodó legfelsőbb parancsnokság elleni támadást. Ennek pedig döntő befolyása volt, ha nem is a világháború kimenetelére, de a térség jövőjére nézve mindenképpen. Hiszen, mint Bond egyik amerikai kollégájától megtudta, amerikai közbenjárásra, angol felügyelet alatt Tito és Subasic, a Londonban székelő emigráns kormány képviselője, Vis szigetén tárgyalóasztalhoz ültek. Arról azonban nem tudtak, hogy az angol és szovjet körök már megállapodtak a Balkán befolyást illetően. Bond amerikai kollégája elmondta, hogy Halifax washingtoni angol nagykövet május 30-án azt kérdezte a külügyminisztériumtól, milyen állást foglalnak el az Anglia és Szovjetunió közötti megegyezéssel kapcsolatban, amelyben az oroszok ellenőrzést kapnának Románia, Anglia viszont Görögország felett. Októberben a helyzet annyiban változott, hogy Eden és Churchill moszkvai tartózkodásakor 75-25, illetve 80-20 arányban a Szovjetunióé lesz az irányítás Bulgáriában, Magyarországon és Romániában. Jugoszláviában pedig 50-50 arányban osztanák meg befolyásukat. James Bond és amerikai kollégája igen sokat ittak beszélgetés közben. Valahogy nehezükre esett elhinni, hogy ennyi lesz a győzelem. Hoci nesze. Sajnálták, hogy az a vadállat életben maradt. Bond megemlítette, Eva Braun bizonyára ideges és még inkább magába zárkózó lett. Örültek, hogy nem indult újabb támadás, de kétségeik voltak afelől, hogy Közép-Kelet-Európának ilyen felosztása jó irányt ad a békének. Aminek közeledtét már mindannyian érezték.

Az idő múlásával azt a legnehezebb megérteni, hogy van olyan állapot, helyzet, amikor már nem számít, van-e igazság egyáltalán. Az, hogy a félelem, ami bekúszik a kapuk alatt, az eszme, amit elhinni nem kell, de követni annál inkább, mekkora fájdalmat tép ki a lélekből, nem számít. Nem számít. Felejteni és élni kell. Jó leső amnézia, amiről szó van. És éppen annyi ideig tart, amennyi ahhoz kell, hogy ne bolonduljon meg, akinek a férje hadifogságban, akinek a fia elesett, akinek a szerelmét főbelőtték, akit megerőszakoltak, akinek a kisgyereke belehalt a vérhasba. Ilyesmi az élet. Csak mondom, hogy el ne felejtsem magam is. Mert annyiszor és annyiféleképpen sikerült majdnem elfelejtenem. Miközben valami távoli célt kezdtem el szeretni. Megtanultam, hogy a célt szeretni kell. Ezért túl sok kompromisszumot kötöttem a mindennapokban. Holott semmiben, de semmiben sem. Csak kialakult bennem ez a kettősség. Lakom, de élni majd azután fogok. A lemondás fikarcnyi gondot nem jelentett. Egészen a védekező vidékiességig jutottam. Az utcán gyakran köpködnek, ráköpnek a cipőmre. Undorral nézek, hallom a kérdést. Erre felé nem szoktak? Lesütöm a szemem, bocsánat. Rezes banda a központban, laza csávók a szökőkútban. Döbbenten nézek, hallom a kérdést. Valami nem tetszik? Lesütöm a szemem, bocsánat. Erre felé. Arra felé. Ha kell, bocsánatot kérek bárkitől ezért a városért, hogy olyan, amilyen. És gyakran kell. Mert senki sem biztos abban, hogy az övé. Hányszor nyerhetjük vissza, amit elveszítettünk? Gondolom, nem azért döbbenek meg a szökőkutas fürdőzéstől, a rezes bandától, a köpködéstől, mert azt bizonyítják, hogy én elveszítettem valamit. Gondolom, ők nem azért ugranak a kérdéseikkel a tekintetemnek, mert azt bizonyítják, megnyertek valamit. Egy várost. Mert egy lófaszt van így. Noha pontosan így van. Ez mindannyiunk részéről rendkívül vidékies magatartás. Rómában mulattak a szökőkútba ugrott fiatal férfiakon. Majd jött a rendőre, és rendet tett. Mindenki bizonytalan, ezért sértődött vagy agresszív. Bizonyára azért, mert ez a vidéki város nem Róma. Sokkal inkább egy szecessziós stílben készült útjelző tábla, észak-dél felirattal. És ha azt mondom, hányszor nyerhetjük vissza, amit elveszítettünk, mindenki a saját győzelmére gondol. Különösen, ha éppen háború van körbe-körbe. Nem akarok arra gondolni, hogy itt élek. Csak itt lakom. Ez a kompromisszum. Útjelző tábla alatt jó lenni. Lehetőség, lehetőség, lehetőség. Mindenkié.

James Bond semmiképpen nem tartotta jó ötletnek, hogy úgy osztanak fel országokat, ahogyan a csirkéket kötik párba a piacon. Ott hever két pár összekötött láb. Két pár szárny verdes eszeveszetten és értetlenül. Indulna két törzs ellenkező irányba. Ilyesmit látott a bácskai piacon James Bond. Mondta is azon a részeg éjszakán amerikai kollégájának. Iszonyú látvány két összekötözött csirke. Pontosan nem lehet tudni, hogy a nyugati és keleti befolyás nevezi-e így, vagy az újonnan alakuló országot, de az nyilvánvalóvá válik a jelentéseket olvasva, hogy Bond legalább annyira szívügyének tekintette ezt a területet, amennyire három évvel korábban azért is mindent megtett, hogy vegyék komolyan Pearl Harbor megtámadását jósló jelentését. Talán személyes sorsa alakulásában is szerepet játszik, hogy felettesei mindkét esetben mellőzték a Bond jelentéseket. Nem vették egészen komolyan. Mert ahogyan az lenni szokott, nem csak a kémek készítenek jelentést, hanem róluk is készülnek jelentések. Ezért dolgozik olyan sok ember ezeknél a szolgálatoknál. És a Bondról szóló jelentések mindegyikében komoly szerepet játszanak a nők. Azt senki nem vette komolyan, amikor Bond hivatalból udvarolt. Vegyük például Eva Brownt, hiszen a bugyival együtt sokszor fontos információ is a birtokába került. Azzal sem igen törődtek, amikor Párizs mulatóiból többet magával távozott, és a társaságban ő volt az egyedüli férfi, hiszen erről kapta a becenevét. Egy triciklitőr senki nem várja, hogy egyetlen nővel szuszmogjon a Savoyban. Két eset azonban megülte a felettesek gyomrát. Az elsőt Violet Szabónak hívták. Egy angol férfi és egy francia nő lánya volt, akivel Bond a Brixtoni középiskola előtt ismerkedett meg. Violet 9 évvel volt fiatalabb a kémnél, és rövid élete végéig szeretettel gondolt vissza rá, hiszen neki köszönhette azt, hogy két dologban is megtanult hinni. Az egyik önmaga volt, a másik pedig az, hogy lehet és érdemes tenni a fasizmus ellen. Rövid kapcsolatuk alatt Bond igen elhanyagolta munkáját, és mentségéül még az sem szolgálhatott, hogy akkor 1939-ben még nem vették állományba, mindössze informális beszélgetésekre hívták különböző londoni klubokba, ahol a Playboy életmódjáról közismert férfi amúgy is sűrűn megfordult. Ezeken a beszélgetéseken a közép-európai adatokat pontosította, és rádiófelvételeket fordított angolra. Gyors esze és nagyfokú alkalmazkodó képessége miatt a brit titkosszolgálat nem kis mértékben számított rá. Violet Szabót akkor még Bashelnek hívták, és 18 éves volt. Bonddal igen gyakran látogatták a mozi előadásokat, de a filmhíradót átcsókolózták, pedig Bond abból is sok adatot merített, amit kombinatív elméjében feldolgozva tálalhatott, nem ritkán lekörözve a hivatásos kémeket. Ilyen a szerelem. Elvakít a világ dolgai iránt. Mint arról a brit titkosszolgálat sokat tudott, Bond szülőhazájának szomszédságában, Magyarországon igen furcsa, azt még nem mondták ki, hogy iszonyúan rossz irányt vett a politika. Hiszen Horthy a német Ausland organizáción igazgatójával folytatott beszélgetésében hangot adott a franciákkal szembeni ellenszenvének, mocskos nemzetnek nevezve őket, majd az angol fiatalok körében tapasztalható dekadencia felett sajnálkozott. Végül kijelentette, hogy el van számva, hogy jóban, rosszban kitart Németország mellett. A szolgálat embereivel folytatott megbeszéléseken Bond elhesegette annak lehetőségét, hogy Magyarország képes volna ilyen őrültségre. Inkább azon viccelődött, hogy ha a magyar kormányzónak módja lett volna egy félig angol, félig francia lányt megismerni, amilyen Violet, bizonyára másként beszélne. James Bond szerelmes volt akár egy fajt kakas. És más sem csinált, csak a valóban kivételes szépségű Violettel foglalkozott. Mivel azonban szerelmeskedni sem lehet megszakítások nélkül, a szünetekben pedig valamit általában beszélgetni illik, Bond jártasságát fitoktatva részletesen elemezte Violetnek az európai helyzetet. Nem számított arra, hogy a lánglelkű franciaság kerekedik felül a lányban, de így történt. Amikor Violet Európába hívta Bondot, az nemet mondott. Így aztán a fiatal és antifasiszta eszmékben mélyen hívő lány egymagában ment Párizsba, ahol összeismerkedett Etienne Szabóval, a szabad francia hadsereg tisztjével, és 1940. augusztus 21-én hozzá is ment feleségül.
Hát ezért utazott Bond 1940 nyarán Portugáliába, ahol hagyta magát az Abwehr által beszervezni. A kettős ügynökökre leselkedő veszélyektől nem félt. Antináci beállítódása még a szerelmi csalódásánál is erősebb volt, de mivel a brit titkosszolgálatot nem értesítette előre terveiről, eleinte kétkedéssel kezelték jelentéseit. Így fektették el a Pearl Harborra vonatkozót is. És figyelték, nem esik-e újra szerelembe, hiszen akkor kiszámíthatatlanná válik. Ezt tudták róla. Violet Szabó életéről nem sok adatunk van. Kevéssel azután, hogy megszületett a kislányuk, akit Tanyának nevezett el, megtudta, hogy férje elesett El Alameinnél. Hirtelen felidéződött benne mindaz a szépség, gondtalanság és remény, amivel elhagyta Londont és James Bondot. Eszébe jutott minden terv, vágy és boldog remegés, amivel férjétől búcsúzott. És eszébe jutott az is, hogy életében minden szép pillanatot és minden boldogtalanságot egyetlen dolog köt össze. A háború. Lánglelkű francia lány volt, és boldogtalan özvegy anya lett belőle. Nem gondolkodott azon, tehetne-e mást is azon kívül, hogy csatlakozik a Szóihez. A jelentésekben ezt írták róla. Vérmérséklete miatt alkalmatlan erre a munkára. A terepen veszélybe sodorhatja mások életét. A Szói francia részlegének vezetője, Maurice Buckmaster ezredes, mégis kiképezte, és terepre küldte azzal a feladattal, hogy tapogassa ki az ellenállás lehetőségeit Rouen körzetben. Annak ellenére, hogy egy időre a rendőrség letartóztatta, a munkát sikerült elvégeznie. 6 héttel később Angliába utazott. Bonddal már nem találkoztak többet, néhány baráti hangú levelet váltottak, az egyik ilyen levélben küldte el esküvői fényképét is, amit Bond attól kezdve mindig magánál hordott. Az útjába kerülő nők jó része nem tudta, kit ábrázol a fotó. Úgy gondolták, talán Bond húga lehet a ballonkabátos, kalapos, vidámmal mosolygó fiatal nő, aki egyik kezében fekete kézitáskáját és kesztyűjét szorongatja, balját pedig szorosan a mellette álló egyenruhás férfi karjába fűzi. Még Eva Braun is csak annyit mondott, amikor a kém tárcájában meglátta a fényképet, hogy irigyli ennek a mosolynak az áradását. És nem kérdezett semmit. Féltékenységnek nyoma sem volt a tekintetében. Mintha nem látta volna, hogy az egyenruha francia volt. Vagy nem is látta. Csak a boldog mosolyra figyelt. Van ilyen. Violet Szabó 1944. júniusában tért vissza Franciaországba. Jacques Dufourral, a francia ellenállás egyik tagjával álltak lesben, amikor a német járőrök rajtuk ütöttek. Violet tüzet nyitott, lehetőséget adva Dufournak a menekülésre. Őt viszont letartóztatták, és előbb Limoges-ba, majd Párizsba vitték. Miután a Gestapo megkínoszta, a németországi Ravensbrückban lévő koncentrációs táborba szállították. Ez időtájt Bond Fiumében nyaralt. Megismerkedett Mayer Ottmár özvegyével, akibe bele is szeretett. A tengerpartról Bácskába érkezett. 1945 tavaszán, miközben a szövetségesek szinte már bejutottak Németországba, Violettet kivégezték. Posztumusz megkapta a Croix de Guerre-t és a George Cross-t.

0: Asztalost kellett keresnem, hogy ablak kerüljön az új falba. A közelben kerestem, hogy ne legyen bonyolult és drága a szállítás. Boszniából került a kertvárosba az asztalos, ezt rögtön tudtam, ahogy beszédbe elegyedtünk. Nem volt egyszerű megértetnem vele, merre és hogy nyíljanak az ablakok. Pergett a nyelve, forgott kezében a ceruza. Bukjon és táruljon, ezt akartam. A megértés reményével hagytam rá. Egy kevés ideig azért elmerengtem azon, hogyan is van, hogy kitört ablakok, szétlőtt házfalak közül jött, és most legalább egy hétig azért fog dolgozni, mert én ott akarok élni, ahol lakom. És ezzel ő sincs másként. Ő is ott akar élni, ahol lakom. Egy kicsit tehát mégis másképpen van, de nekem jó, közel van, és meg tudom fizetni. Otthon. Ahol születtél, bazeg, az az otthon, úgyhogy siessé hazafelé, kisanyám! A kommunisták és a nacionalisták, valamint a részeg hajléktalanok és a liftből pitbullal kiszálló volt házmesterek mellett azokat sem kedvelem, akik ilyeneket mondanak. Mert finnyás vagyok, no. Közben érni kezdett a barack. A múzeumban dolgozó történésztől kaptam egy kosárnyit. Óriásira nőtt barackok voltak. Büszkén mesélte, hogy az egyik új szomszédja tanította meg arra, hogyan kell óriás barackot növeszteni. Minden ágon csak egy-két virágot szabad hagyni. És újra elmesélte a szomszéd történetét. Érzékeny lelkű, hát nem szóltam, hogy már mesélte. Inkább figyeltem, ahogy a reményé nő benne a történet. Hitté terebélyesedik, hogy lehet még rendes életünk. A szomszédja Nyugat-Hercegovinából érkezett, a Neretva jobb partján fekvő szerb faluból, amelynek lakói megbeszélték a szomszédos falu horvát lakóival, hogy nem bántják egymást. Alakuljon bárhogyan. Egyik éjjel felfegyverzett horvát kopogott az ablakon, hogy azonnal induljanak. Ne várják meg a reggelt. Izgatottan vártam az ablakaimat, de két nappal későbbre kellett halasztani a beépítésüket, mert a fővárosba kellett utaznom. A forradalmárnő nem keserű, hangzott el, pedig ahonnan jössz, ez természetes is volna. Elakadt a lélegzetem, hogy most gúny tárgya vagyok. Építem az életem, mondtam, mert most már ott fogok élni, ahol eddig csak laktam. És hát nagyon jó élni, nyitott fal mögött elaludni, jól nyitódó ablakokra várni, még ha forradalmárnőként is. Talán egy városban a nyitott ablak lehet a legtöbb, amit elérhetünk. Több forradalomra pedig nincs időm. Mostanában az történt, hogy másik országba kerültem, másik nevűbe. Álltunk a müncheni repülőtéren az útlevél kezelő előtt. Honnan jöttek? Mondjuk. Az hol van? Szerbiában. Akkor miért Budapestre akarnak repülni? Mert közelebb van.
1: Közelebb?
0: Igen.
1: Hát jól van, egyeznek bele. Becsukják az útlevelet, aztán megtorpannak. Ketten vannak az útlevélkezelők.
0: Mit ír itt? Mutatnak az útlevélre.
1: Jugoszlávia. Leheljük.
0: Van olyan ország?
1: Bizonytalankodnak.
0: Nem, már nincs. Jópofáskodunk, és nem értjük, hogyan kerülhetünk egyáltalán be 4 nappal ezelőtt a pontos és tévedhetetlen Németországba.
1: Jó szándékú útlevélkezelők, kedvesek, a jegyek is rendben, a malév csak ránk vár, tudják?
0: Mindössze a biztonság kedvéért végigfuttatják a számítógépben a nevet.
1: Jugoszlávia.
0: Semmi. A gépben nincs ilyen adat. Kérdik, milyen pénz nem van nálunk forgalomban.
1: Dinár.
0: Kuvaiti?
1: Nem.
0: Beírják a rubrikába, ahogy diktáljuk. YUD.
1: Semmi.
0: Az útlevélkezelők 25 évesek, tanácstalanok, a sor morog. Mondjuk próbálkozzanak a másik névvel, a mostanival. Megtehetik persze, de fölösleges, mert nem azt írja az útlevélen. Annak kell passzolnia. Ha csak úgy keresgélnék az országneveket a gépben, és nem passzintanák az útlevélhez, hova jutna a világ?
1: Még majd hozzánk jutna, és belátjuk, ezt nem akarhatjuk.
0: Iván is hevíts, mondom.
1: Bazd meg, szól a főnököm, az horvát.
0: Hát akkor mondjál te valamit, amiről elhiszik, hogy van az a hely, ahova vissza akarunk menni.
1: Hága. Az útlevél kezelők megintenek mutatójukkal. Das ist Niederland, mondják.
0: Ismerik James Bondot? A 007-es? Ja, ja. Na, az ott született. Duskó Popov.
1: Sóhajtom, mert a határon mindig nagyon ideges vagyok. Really? Natürlich. És rámutatok a számítógép billentyűzete mellett heverő újságra, amelyen ez áll: Sean Connery, Duskó Popov, The Jugoszlávise Playboy.

Kijárat az Adriára. Írta Lovas Ildikó. Felolvasta Jordán Adél. Rádióra alkalmazta Németh Gábor. A hangfelvételt Táncos Tamás készítette. A műsor zenéjét Kakó Gyula állította össze. Szerkesztő-rendező Zoltán Gábor.

2008-ban készült az imént elhangzott felvétel, amit utoljára 2009. január 8-án hallhattak itt a Kossuth Rádióban.

0: mikor olvastad utoljára a nemzeti dalt?
1: Nem, meglepő módon nem olyan régen, körülbelül fél évvel azelőtt, mert valahogy foglalkoztam. Pont Petőfinek ez a, itt egy kubacban van a dicsőséges nagy urak, hát hogy vagytok, meg a nemzeti dal utána a 48, 15. március 48. Azt foglalkoztatott, hogy ezekben a nagyon sűrű, politikailag nagyon sűrű történések idején Petőfi elképesztően asúrban van az eseményekkel. Szóval ez egy nagyon ritka, aztán egyedülálló pillanat a világirodalom történetében, hogy egy nagy költő nagy verseket írjon, amik közvetlenül történelme formáló hatások, hiszen hát a nemzeti dalt azt aznap, a két nappal 13-án írta, és 15-én már kinyomtatták, és a múzeum kertben torvalak volt.
0: Azt nyomtatták ki, mert nem voltak a tétlen.
1: Hogy hozzávető olyan.
0: Igen.
1: Ezt nem is tudtam.

változás. Nem úgy van, amint volt. A földön minden mindegyre változik. Múltam s jelenkorom két testvér, és egymást tám meg sem ismerik. A tenyeremben hordtam egykor szívem, barátsággal tele. Nem volt szükség, hogy kérjék tőlem. Magam kínáltam mást vele. Mostan, ha kérik szívemet, sem adom. Nem adom senkinek. Azt hazudom, ha jönnek hozzám, nincsen szívem, eredjetek! Egykor a szerelemre gyúltam. Plátói szerelem vala. Oly szentül hittem, hogy minden hiány a mennyországnak angyala. Azt hittem. Most tudom, hogy inkább ördög, mint angyala leány. S nem sírok, hanem kellek egynek. Akad helyette akarhány. A hazaszeretet napom volt, mely melegíti lelkemet, s mi mostan? Holdvilág, mely sárga, hideg sugárt arcomra vet. Egykor, ha a világ megbántott, kívánkozám a sírba le. Most éppen, mert bánt, élni vágyok, dacolni van kedvem vele. Agyag voltam, híg, engedékeny, egy ujjal is átszúrható. Márvány vagyok. Ki rám lő, rólam rá visszapattan a golyó. Fehér bor, szőkejány, fényes nap hatottak egykor lelkemig. Vörös bor, barna jány, sötét éj. Kedvem most bennetek telik.

Che condona, che mondanaoi, ehi, csata tér. Hogy néhány rövid hét előtt itt folyt el annyi vér. Itt harcolánk, itt vett körül az ellenség hada. Elől halál, hátul halál. Ez rémes nap való.

Az a legleverőbb, hogy lehetett volna belőlük akár egy jó kezdő csapat is. Jó időben született újszülöttek. Egy új történet első mondatai. A tiszta lap, amelyen nem dereng föl a diktatúra vízjele. Nem lettek sem azok, sem ezek. Rókafiak nyomakodtak elő a rókalyukakból, rókaagyakba való eszmékkel, hogy a történelmet góra játsszák, a vesztes pedig a legjobb sárba taposni. Akkor legalább nem sokat pofázik. Rendőrállamban nőttek föl, szabadságnak azt gondolták, hogy mától fogva a rendőr nekik tiszteleg. A népről meg azt, hogy vasreszelék, melyet egy mágnes vas

Polc rollopott koronát olcsón megszámítunk. A szellem páncélja új, a módszer a régi, ahogy a végkifejlett is. Szerte szét a színe, hullák számolatlanul, gyümölcsei kutyaszar, megégett könyvlapok.

ki gondolná, ki mondaná, hogy e hely csatatér. Hogy néhány rövid hét előtt itt folyt el annyi vér. Itt harcolánk, itt vett körül az ellenség hada. Elől halál, hátul halál. Ez rémes nap vala. Akkor miként a férfi gond mogorva volt az ég. Most, mint a kisgyermek szeme, szelíd és tiszta kék. Akkor, mint aggasztján feje, hófehér volt a föld. Mostan, miként az ifjúnak reménye, olyan zöld. A légben akkor itt zugó golyók röpültek el. A légben most, fejem fölött, pacsirta énekel. Láttunk itt akkor a sikon véres halottakat. S hol a holtak feküdtenek most ott, virág fakad. Ki gondolná, ki mondaná, hogy e hely csatatér? Hogy néhány rövid hét előtt itt folyt el annyi vér?

0: Magyarország.
1: Te sem termettél ám szakácsnak, Magyarország, édes hazám. A sült egy részét nyersen hagynád, és elégetnéd más oldalán. Míg egyfelől boldog lakóid megfúlnak a bőség miatt, hát másfelől meg éhhalállal megy sírba sok szegény fiad.

miért vagy oly kevés, te palota? Uradnak fényében kevékede? Azért van rajta gyémánt, hogy szívem ezítelenségét takarja el. Szakítsd le a cafrangokat, mit rászolgálja aggatott, s nem ismersz Isten munkájára. Oly nyomorúság maradott. S hol vette gazdát ama kincseket, míg semmiből őt mindenné teszik? Ott, hol a héja a kis madarat, mit szétszakít,

A héj a vígan lakomáz, s szomszéd bokornak fészkiben madárfiú szokognak, várván anyjukra, mely meg nem jelen. Fitogtasd csak, te gőgös palota, az orzott kincsek ragyogásait, ragyog csak, úgysem ragyogsz már soká, megvannak már számlálva napjaid, s kívánom, hogy minél elébb láthassam omladékodat, s hitvány lakóid összezúzott csontját az omladék alatt.

tiszt vagyok. Ha lát a közlegénység, tisztelkedve megyen el mellettem. Én pirulok, gondolván magamban, nincs igazság. Nincs igazság ebben. Nekünk kéne köszönteni őket, mert mi nálunk sokkal többet érnek. Tiszteljétek a közkatonákat. Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. Ők az elvet hírből sem ismérik. És a haza? Kemény mostohályok, izzadásuk díjában nekik csak kenyeret vet, s rongyokat dob rájuk, s zászlajához, hogyha odaállnak, nyomorért csak új nyomort cserélnek. Tiszteljétek a közkatonákat. Nagyobbak ők, mint a hadvezérek. És mit tudják ők, mi az a dicsőség? S ha tudnák is, mi hasznuk van benne? Nincsen lap a történet könyvében, ahol nevök följegyezve lenne. Ki is győzné mind fölírni, akik tömegestül elvérezének. Tiszteljétek a közkatonákat, nagyobbak ők, mint a hadvezérek. Ha megtérnek csonkán a csatákból, koldusbotot áld a haza nékik, s ha elesnek, a felejtés árja foly sírjukon s neveiken végig. És ők mégis neki mennek bátran az ellenség kardjának tüzének. Tiszteljétek a közkatonákat. Nagyobbak ők, mint a hadvezérek.

Igazság. Alszol? Igazság. Alszol? Vagy meg is halál? E férfi méltó volt rá, hogy nyakáról aranylánc függjön, s íme ahelyett ő függ a hóhér kötelén. S ennek nyakában aranylánc van, pedig hóhér kötélen kéne függnie. Igazság. Alszol? Vagy meg is halál?

Süvölt az ivatar a felhős ég alatt. A tél ikerfia eső és hó szakad. Mi gondunk rá? Milyenk a konyha szöglete? Kegyelmes jó urunk helyeztetett ide. S gondunk éterre sincs, ha gazdánk jól lakék, marad még asztalán, s milyenk a maradék. Az ostor az igaz, hogy pattog némelykor, és pattogása fáj, no de ebb csont befor. S harag múltán urunk ismét magához int, s mi nyaljuk boldogan kegyelmes lábait.

hát e falak közt hangozának nagy szavaid, ó kölcsei. Ti emberek nem féltek éppen e szent helyet így nagy mértékben megszentségteleníteni. Nem, ő a sírt el nem hagy angya, de len sírjában nem hiszem, hogy könnyei ne omlanának éretted, te az aljasságnak sarába süllyedt nemzetem. Mi szolgaság, milyen hizelgés, s mindig tovább mennek, tovább, s ki legszebben hizelg, az boldog. Ha már kutyákká aljasodtok, miért nem jártok négy kézláb? Isten, küld e helóta népre földed legszörnyűbb zsarnokát, hadd kapjon érdeme díjába kezére bilincset, nyakába jármot, hátára kancsukát.

Vannak hamis proféták, akik azt hirdetik nagy gonoszan, hogy már megállhatunk, mert itten az ígéretnek földe van. Hazugság. Szemtelen hazugság, mit milliók cáfolnak meg, kik naphevében, éhen-szomjan kétségbe esve tengenek. Ha majd a bőség kosarából mindenki egyaránt vehet, ha majd a jognak asztalánál mind egyaránt foglal helyet, ha majd a szellem napvilága ragyog minden ház ablakán, akkor mondhatjuk, hogy megálljunk, mert itt van már a Kánaán.

0: A szájhősök.
1: Meddig tart ez őrült hangzavar még? Meddig bőgtök még a hon nevében? Kinek a hon mindig ajkain van, nincsen annak, soha sincs szívében. Mit használtok kofa nyelvetekkel? Évről évre folyvást tart a zaj, és nem ott te, ahol volt a nemzet, nincs-e még meg minden régi baj? Tenni, tenni! Ahelyett, hogy szóval az időt így elharácsoljátok, várva néz rég, s oly hiába néz az Isten napja, s a világre játok. Nyújtsátok ki tetre a kezet már, s áldozatra zsebeiteket. Tápláljátok végre a hazát, ki oly sokáig táplált titeket. Áldozat, s tett. Ez a két tükör, mely a valódi honfiút mutatja, de ti gyávas, önző szívek vagytok, tetre gyávák, s önzők áldozatra. Hiszem én, hogy mint a fák tavasszal megifjódnak a vén nemzetek, de ti hernyók új lombot nem adtok, sőt a régit is leesitek. S ó, mi vakság, fölemelte még a népszerűség őket pajzsára, az elámult sokaság, míg éppen megváltóit karjaiba zárja, megváltók, ők a hon eladói. Elveszünk ez ordítók miatt. Róluk tudja ellenünk, hogy félünk, mert a félénkebb mindig ugat. Én ugyan nem állok a sereghez, mely kíséri őket ujjongatva, és ha egykor közibök vetődöm, nem egyébért lépek-e csapatba, csak azért, hogy fölfordítsam majd ez álnagyobb győzelmi szekerét, s haragomnak ostorával vágjam arcaikra a bitó jelét.

Miért vagytok ti kiváltságosok? Miért a jog csupán ti nálatok? Apáitok megszerzék a hazát, de rája a népizzadás csorog. Mit ér csak ekép szólni, itt a bánya? Kéz is kell még, mely a földet kihánja, amíg föltűnik az arany ere. S e kéznek nincsen semmi érdeme. S ti, kik valljátok olyan gőgösen, milyen ka haza, és milyen ka jog, hazátokkal mit tennétek vajon, ha az ellenség ütne rajtatok? De ezt kérdeznem, engedelmet kérek, majd elfeledtem győri vitézségtek. Mikor emeltek már emlékszobort a sok hős lábnak, mely ott úgy futott? Jogot a népnek, az emberiség nagy szent nevében adjatok jogot, s a hon nevében egyszer s mind, amely eldől, ha nem nyer új védoszlopot. Az alkotmány rózsája a tiétek, tövéseit a nép közé vetétek, ide a rózsa néhány levelét, s vegyétek vissza a tövis felét. Még kér a nép,

bányában. Ezer őrre vagyok idelen a föld ölében, hol az ősi örök éj tanyázik vadsötéten. A kis lámpa reszkető sugára félve néz az ordonéi arcára, mint a sasra a galamb. Ezer őrre a virágoktól s a napvilágtól. Ezer őrre, tám már a pokol sincs innen távol, vagy már benn is vagyok a pokolban. Benne, mert a sátán háza ott van, ahol az aranyterem. Bánya szellem, sátán, kincs királya, mit adsz érte? Mennyit adsz, ha szívemet tenéked eligérem? Alkudjunk meg, jössz te bánya szellem, most ez egyszer volt leülni, kedvem, vagy látsz többé, vagy soha. Vártam, vártam, és hiába, mert a kincs királya bennmaradt a sziklák tömegében. Ki nem áll? És miért nem állt ki? Miért nem jelent meg? Csak azért, mert tudta, hogy enyelgek, hogy szívem nem eladó. Ne, szívem nem eladó. E szívnek nincsen ára. Nem megy az be a hatalmasoknak kincstárába. Széjjelasztal él a szegénységnek, egy kunyhóban és útfélen élnek. Köztök ingyen osztom szét.

tudjuk, hogy játék kell a gyermekeknek. Midőn a népek gyermekek valának, maguknak cifra, ragyogó játékszert, biborkarszéket, s koronát csináltak, s rányomták ezt egy fajankó fejére, s felülteték-e fajankót a székre. S itt a királyság, ezek a királyok, s ők, ahol ülnek, ahol fejük szétül, azt gondolják a kábító magasban, hogy uralkodnak Isten kegyelméből. Csalatkozásban éltek jó királyok, nem uraink, csak bábjaink valátok. De nagykorú lett a világ, s a férfi nem gondol többé gyermekjátékával. Lehát a biborszékekről, királyok, és fejetekről le a koronával. Ha nem teszitek azt le fejetekről, leütjük, s majd a fej is felegördül. Egy rengeteg lesz a föld kereksége, s rengetegben vadak a királyok, kergetjük őket, és fegyvereinket szilajt gyönyörrel sütögetjük rájuk. S vérökkel fogjuk ezt az égre írni, hogy nem gyermek már a világ, de férfi.

a magyar politikusokhoz. Lenézik a szegény költőket ez elbízott kevély urak, kik a megyék s ország gyűlésén fényes szerepet játszanak. Pusztulja az útból, jó fiú, ki kopottan ballagsz ott, gyalog, mert eltiportat ezen úr, ki hintón melletted elrobog. Azért vannak tán olyan nagyra, hogy őket paripák viszik, s míg a költő tengődik éhen, az ő szolgájuk is hízik. Vagy ami még szebb? Azt gondolják talán, hogy fontosabbak ők az emberiség mérlegén, mint a haszontalan verselők. Ti, kik úgy fölfúvalkodátok, tudjátok-e, mik vagytok ti? Az apró napi események mulandó pásztortüzei. Éjenként lát a vándor, amint föl-föllobogtok magasan, s reggel felé a nagy tüzeknek már csak hideg holdhamva van.

az országgyűléshez. Sokat beszéltek, szépet is beszéltek, jót is, de ebből a hon még nem él meg. Mert nincs rendében eljárásotok. Ti a dolog végébe kaptatok. Hiába minden szép és jó beszéd, ha meg nem fogjátok az elejét. Ha a kezdetnél el nem kezditek. Sajtószabadságot szerezzetek. Sajtószabadságot. Csak ezt ide. Ez oly nagy, oly mindenható ige a nemzetben, mint az Isten legyenje, amellyel egy mindenséget teremte. Hol ez nincs meg, bár másképp mindenek eláradó bőségben termenek, s bár az utolsó szolga és a por zsebéből aranyat marokkal szór, azon nemzetnek még nincs semmije, azon nemzetnek koldus a neve. Haladni vágyunk, de haladhatunk. Én Istenem, milyen golyhók vagyunk. Lábunk szabad, de a szemünk bekötve. Hová megyünk? Meglássátok. Gödörbe. Szemünk bekötve, fogva szellemünk. Az égbe szállnánk, s nem röpülhetünk. A szellem rab, s a ronda légbe full, mely dögvészes már önön átkitúl. A szellem rab. Mint a hitvány kutyát a ház végére láncba szoríták, s láncát harapva tördeli fogát, amellyel védni tudna a hazát. A szellem rab, s mi föntartjuk nyakunkat, s szabad nemzetnek csúfoljuk magunkat. Szolgák vagyunk. Rabszolgánál szolgábbak. Megvetésére a kerek világnak.

A Munkácsi várban. Itt tűzé föl piros zászlaját a szabadságnak Zrínyi Ilona. A szabadság hősének tanyája íme, íme most rabokhona. Semmi más, mint dönthetetlen kőfal, semmi más, mint lánc sörömpölések. Bátran tudnék a vérpadra lépni, ó, de ez a börtön, ettől félek. Föls alá jár magas büszke fővel ott a sáncon egy ifjú fogoly. Messze szállott láng tekintetével vajon hol jár gondolatja? Hol? Lépte gyors még, új vendég bizonnyal. Erejét az éj, s lánc nem töré meg. Bátran tudnék a vérpadra lépni, oda ez a börtön, ettől félek. Ott a másik sáncon egy öreg rab, nem tekint sem ide, sem oda. Lassan hordja könnyű, száradt testét, nehezebb már lánca, mint maga. Tört szeméből holt sugár búvik ki, mint a sírból a kísértő lélek. Bátran tudnék a vérpadra lépni, oda a börtön, ettől félek. Oda a börtön, ettől félek. Föld alól halk nyögés jön, mint a köszörült kés meci szívemet. El innen, fönn vagyok, és mégis környéked már-már az őrület. Hát még ha len volnék, ha ott len híznék rajtam testi, lelki féreg. Bátran tudnék a vérpadra lépni, ó, de ez a börtön, ettől félek.

azt adok, mit vaj mi ritkán kaptok, ti királyok. Nyílt, őszinte szót, ahogy tetszik, köszönjétek meg, vagy büntessétek a felszólalót. Áll még munkács, áll az akasztófa, de szívemben félelem nem áll. Bármit mond a szemtelen hizelgés, nincsen többé szeretett király. Szeretett. Ha ezt a szép virágot tövestül kitéptétek ti rég, s kidobtátok azt az országútra, s ott átment rajt a szekérkerék, amely megtört esküvésitekkel megterhelten világszerte jár. Bármit mond a szemtelen hizelgés, nincsen többé szeretett király. Csak tűrnek már titeket a népek, csak tűrnek, mint szükséges rosszat, s nem szeretnek. Odafönn az égben megszámlálták napjaitokat, majd halljátok a nagy ítélet szót attól, aki mindenkit bírál. Bármit mond a szemtelen hizelgés, nincsen többé szeretett király. Nem lázítok, mert nincs erre szükség. Miért ráznám meg erőszakosan azt a fát, amelynek a gyümölcse már túlérve rothadásba van? Ha megérik a gyümölcs, fájáról magától a földre hull alá. Bármit mond a szemtelen hizelgés, nincsen többé szeretett király.

itt a nyilam, mibe lőjjem? Királyi szék áll előttem, belelövöm bársonyába, hogy csak úgy porzik kínjába. Éljen, éljen a köztársaság. A korona nagyon drága, nem való az a királyra, ugyan minek szamáron a bársonyereg. Éljen, éljen a köztársaság. Ez egyszer csak annyit mondok, jó soká voltunk bolondok, legyen egy kis eszünk végre, mászunk a király képére. Éljen, éljen a köztársaság.

0: Édes hazám, Magyarország, mi a bajod? Bús az orcád. Az orcád bús, a könnyed hull. Alig vagy a fájdalom túl. Mi volna más bajom nékem, mint hogy a királyi széken ember helyett vadállat ül, uralkodik kegyetlenül. Zsigmond király, te vadállat, ne nyomjad úgy a vállamat, alig bírja már a lában, el kell dőlnöm itt hosszában. Azért tettelek királynak, világ első királyának, hogy így csúffá tégy engemet, kiszakítsd az életemet. Én Istenem, hova nézzek? Mindenütt csak bús enyészet. Minden tagom zsibbad és fáj. Átkozott légy, Zsigmond király. Lelkem, testem nagyon beteg. Gyermekeim, segítsetek. Hol vagytok ti jó vitézek? Merre jártok? Merre késtek? Szegény haza, fiaidat hasztalanul hívogatod. Az egyik rész gaz áruló, a másik rész földön futó. Bakony erdő sötétsége zsiványoknak volt a fészke, de most benne űzött vadak laknak, igaz hazafiak.
1: Süvölt az ivatar a felhős ég alatt. A tél iker fia eső és hó szakad. Kietlen pusztaság ez, amelyben lakunk. Nincs egy bokor sehol meghúzhatnók magunk. Itt kívül a hideg, az éjség ott belül, e kettős üldözön kínosz kegyetlenül, s amott a harmadik, a töltött fegyverek. A fehér hóra le, piros vérünk csepeg. Fázzunk és éhezünk, s átlőve oldalunk, részünk minden nyomor, de szabadok vagyunk.
0: Gaz király volt Zsigmond király, de nem gazabb társainál. Csak neveik különbözők, mind egyformák lélekben ők. Meddig tart még beteg világ? Meddig tart még anyavajád? Királyfene rágja tested, agyon rág, ha ki nem metszed.

Nem megyek én innen sehol. Nem megyek én innen sehol. Noha sorsom itten mostoha. Hát, ha volna még mostohább is, nem maradnék-e így tovább is. Nagyon kedves nekem ez a hely. Elmegy majd a tavasz. Menjen el. Elmehet a nap, a csillagok. De én nem még én itt maradok. Fa vagyok én. Lelkem a gyökér. Gyökér nélkül a fa meg nem él. S hogy téphetném azt ki földéből, ide való mátkám szívéből? Azért nem még innen sehova. Noha sorsom igen mostoha. De ha volna még mostohább is, megmaradnék itten tovább is.

Vesztett csaták, csúfos futások, bármerre nézek, más nem látok. Miként a sár, amelybe követ hajítanak be, úgy fecsen szét. A harcok mezejéről, ó nemzetem, képedre a gyalázat. S a hit már-már sokak szívében gyérül, hogy mindörökre jármodat lerázod. Ki ismer engem csükkedőnek? Kis lelkűséggel engemet kivádol? De aggodalmak néha rám is jönnek most. A jövő rejtélyes távolából jönnek, miként az éjjé denevérek, s el-elvisítják itten magukat, hogy rá szívemben hidegséget érzek, és lélegzésem szinte elakad. Hazám, hazám, magyar haza, elátkozott föld vagy hát? Ki volt, ki így megátkoza, hogy rajtad a szabadság örökké csak földön futó legyen, ki pillanatra hozzád menekül, de amint jön, megint megyen, elűzik, kérlelhetlenül. Hányszor kelénk fel 300 óta lerázni hősleg a bilincseket? S kardunk mindig behult a vérfolyóba, mely meghasított keblünkből eredt, s ájulva, amint a földön feküdtünk, kacagva tombolt a zsarnok fölöttünk. Most talpon állunk újólag. Azért állottunk volna fel, hogy újra a földön sújtsanak. Nem, nem, most győzni vagy meghalni kell. Csatára, nemzetem, halál vagy győzelem. Föl, föl!

Nyugat-keleti díván. Ki gondolná, ki mondaná? Petőfi Sándor verseit Derzsi János, Eszenyi Enikő, Gálfi László, Gera Zoltán, Gobbi Hilda, Görög László, Kaszás Attila, Kézdi György, Kútvölgyi Erzsébet, Mácsai Pál, Máté Gábor, Törőcsik Mari, Vallai Péter és Víg Mihály mondta el. Orbán Otto, a dán királyfi főszámvevő jelentése a Fortinbras and Fortinbras cég átvilágításáról című versét Kézdi György mondta el. A műsor elején részlet hangzott el Kisbali László Petri Györggyel készített interjújából. A műsort Hortobágyi László és Turay Tamás készítette.

Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Éjfél van.

Éjfél múlt 2 perccel híreket hallanak a Kossuth Rádióban, a mikrofonnál a szerkesztő Naményi Krisztina. Töredékáron legfeljebb 4 milliárd 400 millió forintért megrendezik az augusztus 20-ai ünnepségeket, közölte Magyar Péter miniszterelnök a kormány szóvivői tájékoztatón. A tűzijáték rövidebb lesz, de kiegészül fényjátékkal és drónsóval is. 30 napos fokozott közbiztonsági akció kezdődik Budapesten. A belügyminiszter azután döntött erről, hogy a lakosság és több kerületi polgármester is egyre romló helyzetről számolt be. Az akcióba a szociális és egészségügyi ellátórendszer munkatársait is bevonják. Magyar Péter beszámolt arról is, hogy társadalmi párbeszéd kezdődik a közlekedés biztonságról. Az egyeztetés célja, hogy még idén olyan intézkedések léphessenek életbe, amelyekkel visszaszorítható a sok balesetet okozó gyorshajtás, utcai versenyzés és felelőtlen rolleres közlekedés. Ismét SMS-ben terjedő csalásra figyelmeztet a rendőrség. A csalók közlekedési jogsértésre hivatkozva küldenek egy a bírság befizetéséhez szükséges linket, amelyen keresztül megszerezhetik az áldozatok személyes és bankkártya adatait. A rendőrség azt kéri, hogy aki ilyen SMS-t kap, ne kattintson a linkre, hanem törölje az üzenetet. Felülvizsgálja és újra tervezi a gondos óra programot a kormány, válaszolta a Szociális és Családügyi Minisztérium a Telex kérdésére. Az internetes portál felidézte, hogy a 2022-ben uniós forrásokból indított programot pártpolitikai célokra is használta az előző kormány. Beüzemelték a Székesfehérvári Kórház új CT készülékét. Az intézmény közölte, a berendezés csökkentheti a várakozási időt és gyorsabb betegellátást tesz lehetővé. Az új készülék mesterséges intelligencia segítségével készít jobb minőségű felvételeket kisebb sugárterhelés mellett. A CT különösen az onkológiai, neurológiai és sürgősségi ellátásban jelent előrelépést. Ősszel kezdődnek a közműkiváltási munkák, jövőre pedig a nagyobb építkezések a budai fonódó villamos hálózat második ütemében. Erről egyeztetett Karácsony Gergely főpolgármesterrel és a BKK vezetőivel Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter. A 32 milliárd forint uniós támogatásból megvalósuló beruházás során új villamosvonal épül a Szentgellért tér és a Kopaszigád környéke között. Drónokkal figyeli majd a MÁV a nagyobb vasúti területeket. Hegyi Zsolt vezérigazgató szerint az intézkedésre azért van szükség, mert megszaporodtak a belépések a tiltott vasúti területre, és egyre többen másznak fel a szerelvények tetejére, ami életveszélyes. Az Alföld egyes részein tovább súlyosbodik az aszály, közölte a Hungaromet. Az ország nagy részén alig hullott csapadék, vagy egyáltalán nem esett. A száraz meleg időben alacsony a kalászosok termés átlaga, az öntözetlen területeken kívül a kukorica sem fejlődik megfelelően, tették hozzá. Végül az időjárásról, kezdetben mindenütt napos idő lesz, majd egyre több felé

0: megváltozott műsorstruktúrával, hangjátékokkal. Olyan műveket játszunk le, melyeket az elmúlt 16 évben nem volt szabad leadni, mert vagy a szerző, vagy a hangjáték alkotói voltak nem kívánatosak a hatalom kultúrpolitikájában. Magyar írók, rendezők, dramaturgok, színészek nem juthattak el a magyar közönséghez. A Magyar Rádió így nem látta el törvényi kötelezettségét a nemzeti kultúra és identitás fenntartásában. A nemzeti kultúra a hiteles tájékoztatással együtt tiltólistára került 2010 után. A megújuló Kossuth Rádióban tiltólisták helyett minőségi szempontok lesznek. A korábbi tiltólistás darabokon kívül legendás hangjátékokat, életútinterjúkat és dokumentumjátékokat is hallhatnak majd bármely napszakban. A Kossuth teljes megújult műsorstruktúrájának indulásáig a hírek elhangzásának ideje a déli híradás kivételével alkalmazkodik a hangjátékok hosszához. A művekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket az elektronikus műsorújságban, a mediaclick.hu oldalon. Újra szól a déli harangszó, éjfélkor a himnusz és az egyházi műsorok is szokott idejükben, hétköznap délután 13:30-tól 14:00-ig hallhatóak. Hallgassák, akár éjféltől éjfélig, a kicenzúrázott hangjátékokat. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Emlékszaj. Garaci László, Plastik, 1985, Turai Tamás műsora.

Előfordul, hogy az ember szórakozottan kezébe fog egy pakli magyar kártyát. Középen körkörös felirat, plasztik játékkártyagyár. Ujjai ügyes, egyengető mozdulatával a kikandikáló lapszéleket eltünteti. Szoros tömböt képez a kártyacsomagból. Plaszt.

Mak király. Előfordul, hogy az ember szórakozottan kezébe fog egy pakli magyar kártyát. Középen körkörös felirat, plasztik játékkártyagyár. Ujjai ügyes, egyengető mozdulatával a kikandikáló lapszéleket eltünteti. Szoros tömböt képez a kártyacsomagból. Úgy, hogyha valaki még sohasem látott kártyapaklit, díszes dobozkának gondolhatná. Bár felkelthetné gyanakvását, hogy az egyik sarokban jól kivehető törés látszik. És a gyűrődések, koszolódások, hajszárepedések inkább papírszerű matéria képzetét keltik. Azt a feltevést látszanak igazolni, hogy a szelence nem fából, elefántcsontból, netán műanyagból készült, hanem papundekliből. Ugyanakkor a tubákos szelencék szinte mindig fából vagy elefántcsontból, esetleg műanyagból készülnek, és szinte sohasem papundekliből. Az illetőnek, ha csak nem akar ellentmondásba keveredni, le kell mondani a dohány szelence még oly tetszetős teóriájáról, és más irányba kellene tapogatóznia. Ám mivel feltételezésünk szerint a leghalványabb elképzelése sincs arról, hogyan néz ki egy szorosan elegyengetett kártyapakli, melynek az éle, a vastagságra olyan megvesztegetően sima és egyenletes, minden további kísérlete kudarcra van ítélve, és csak idő kérdése, hogy mikor unt bele a feladatba, és áll odébb.

előfordul, hogy az ember szórakozásképpen latolgatni kezd, felvett bizonyos lehetőségeket, majd valami érthetetlen önkénynek engedelmeskedve elveti őket. Mindeközben előfordul, hogy az ember ügyel rá, hogy a nagy bőrfotelben való gondtalan ücsörgés esélyei egy jottányit se csökkenjenek, nem hagyja magát befolyásolni, eltántorítani. Létének minden vonatkozásával a parányi, széthullani igyekvő tárgyra összpontosít, a kezei között tartott kártyacsomagra. Tudatának egyetlen ingerült mozdulatával lerázza magáról azt a bonyolult és nyüzsgő hang-illat-látvány-hő komplexumot, amely még az elsötétített és könyvekkel kibélelt szobában is körülveszi, körülzsongja. Megfeledkezik a bőrfotel puha érintéséről, arról a finom és adakozó dialektikáról, ahogy egymást nyomják a fotellel. A szekrényben pattogó szárasságról, megfeledkezik a falban feszülő pugyborékoló és nyiszogó csövekről, a kábelekről, a szomszéd fürdőszobájában zobogó vízről. Tudatának egyetlen ingerült mozdulatával megszűnik tárgya lenni ezeknek az apró cseprő eseményeknek. Útját állja annak a veszélynek, hogy kibontakozzanak, hogy incidensekké fejlődjenek, hogy hevenyészet tereket és időket hozzanak létre, hogy engedetlenkedjenek, pimaszkodjanak, hogy feldújják a lelki békéjét, hogy a fejére nőjenek és rábizonyuljanak.

tárgyalap sarkának betörése, megrepedezése, a hosszú használat eredménye, és az igazat bevallva, nem csak a pakli oldala fénylik olajos zsírosan ott, ahol a három ujj megtámaszkodik, hanem a felső, megfakult felületet is sárgás-szürke elszíneződések tarkítják. Vannak épp, és vannak betöredezett, megszaggatott kártyalapok, és akkor még jó indulatú az ember a bőrfoteljében, ha nem tételez fel tudatos rongálást, ügyetlen kis körmök cudar munkáját, abból a célból, hogy bizonyos lapok hátulról is felismerhetők legyenek. Előfordul, hogy az ember, mikor idáig ér vizsgálódásaiban, arra gondol persze csak szórakozásképpen, hogy elég is lesz már ennyi, és arra, hogy mégiscsak történnie kell valaminek, és lehet, hogy ekkor az ember megfordítja a legfelső, törött sarkú lapot, és megpillantja a mag királyt az ő stilizált lován. Kiderül, hogy amíg a lap fonákja tele volt izgalmas lehetőséggel, addig ugyanez nehezen mondható el az ag királyról, az ő stilizált lován. Nem hiába nevezi a népnyelv a kártyát az ördög bibliájának.

de az ember meg nem azért ember a bőrfoteljében, hogy ne tudna létének minden vonatkozásával a parányi mozaikként széthullani igyekvő képre koncentrálni, tudatának egyetlen ingerült mozdulatával lerázva magáról, mint kutya a vizet, környezete parancsoló és követelő jelenlétét, és ne venné észre, ne látná meg a két nyurga árnyékot. Lefelé trappolnak a platánok tűzdelte budai utcán, ne kölcsönözné bizalmát rögtön a magasabbiknak, ne tölteni előtt végtelen kíváncsisággal, hogy ki ez a sápadt szemüveges fiú, míg a másikról elégnek gondol annyit tudni, hogy Gézának hívják, ne tartaná végképp érdektelennek, hogy miről beszélnek olyan vidáman, és ne tartaná kínzóan érdekfeszítőnek, hogy mi az, amiről nem beszélnek. És végül ne veszíteni el önuralmát, és ne feledkezne meg az illemről, és ne kukucskálna be a fiú koponyájába, magas homloka mögé, hogy kifürkésze a gondolatait, és ne találná ott ezeket a szavakat. Láthatatlan illeszkedés a láthatónál erősebb. Fityegő lapszél.

Tök ász, nyár. Avagy Puszkó kapitány, aki feltöri a pecsétet a női szíveken. Versikéket kezdtem hadarni, hogy eltereljem magamról, ideges szorongásomról a figyelmet. Mátyás király gömörbe, beleszart a vödörbe. Csak néztek az észtek, mikor lettek. Felhám sérülés és repedés keresztben. Nem gyúlt halvány pír az arcán. Mikor rágyújtott, nem esett ki a kezéből a gyufa közös riadalmat okozva, nem válaszolt kapkodó gyorsasággal vagy tettetett közönnyel, mozdulatai visszafogottak és természetesek voltak. Gondoltam, akarsz valamit. Úgy mentél, mintha pórázon húznának. Kuncogni kezdett, mint aki olvas a gondolataimban, arcát a vállamhoz nyomta. Megtorpantam, mintha láthatatlan falnak ütköznék. Úristen, bármit megtehetsz. Megérintetem hátulról a vállát, törékeny csontszerkezet a kezem között, dús, gesztenyebarna haját, elemelem a tarkójáról, előrehajtom az arcára, nyelvemmel végig simítok a bőrén. Bizonytalan mozdulatot tesz, ígéretesen mély sóhaj, szaporán szedi a levegőt. Behúzom egy kapu a sötét barlangjába, a portásfülke mellett kapaszkodunk össze. Senki nem jár ilyenkor az Aradi utcában, csak a macskák üzekednek valahol lenn a pincében. Fél füllel hallom, hogy valaki az egyik lakásban fangokról szónokol. Édesanyálam, boldog vagyok.

Zöld tízes. Hétfő reggel. Görcsbe rándul a lábam. Matyi mama megyereszti a vizet. Tehetetlenül és mozdulatlanul fekszem, a fenyegetettség érzet nem szűnik. Elzárja. Annál kínzóbb a berregés. Behozza a telefont. Molière recsegő hangját hallom, és az elmaradhatatlan kérdést a Marseille összekötőről. A gyanakvás és a bizonyosság között félúton jár, de még nem mer kockáztatni a nyílt vádaskodással. Úgy kell tennem, mintha nem lenne rejtegetni valóm. Holott tényleg nincs. Matyi mama elmegy dolgozni, én lebicegek a gyógyszertárba, egy égszínkék gracidines fiolát csúsztatok a zsebembe. Szimatom csalhatatlan. A nagy beporzások ideje közeleg. Lenyelek egy Géza bácsit, felnyomom David Bowie Rock'n'Roll Suicide-ját, és vadul unatkozni kezdek. Fel alá sétálok a lakásban. A falat és a kopott radiátort csapkodom egy sárga műanyag válfával, amire kiderítetetlen okból azt írták, Tobi a család öröme. A lakás üres és kihalt, és az italokhoz bonyolult módon jutok hozzá, mert a kulcsok szakaszosan, láncszerűen vannak elrejtve. Szekrények, táskák, persejek, mindegyikben a következőnek a kulcsa, míg a sublód után, melyben egy vietcong alussza az igazak álmát, a kombinált szekrényben megtalálom a bár szekrényét is, Matyi mama cédulájának társaságában. Te gazember, te renegát Kautsky! Olyan ez a keresés, mint az úttörő akadályversenyek a vászon vörös nyakkendőnek a nejlomba való átmenetele idején. Az emlékek, ha nem vigyázunk, felélik a jelent, mondom David Bowie-nak, és hálát érzek, mikor nem válaszol. Tücsök ciripelés vagyok a Niagara tövében. Time takes a cigarette.

Mag felső, Tell Vilmos. Péntek este, buli egy nagy terézvárosi lakásban. Másnapos vagyok. Egy íróasztalnál ülök. Tárgyak kusza és ígéretes sokasága az összekaristolt üveglapon. Alatta igazolványképek. Megfigyelésem tárgyai legyenek a fülek. Ne, megfigyelésem tárgyai legyenek a szájak. Az ajkak húsossága. Ha sorba raknám őket ajak húsosság alapján, felfedezné-e a gyanútlan szemlélő különös szempontomat? Ez a lány például valamiért nagyon szomorú. Ha különös szempontom a szomorúság lenne, azonnal az ére törne. Ovális, hosszúkás arc, súlyos szempillák, fáradtan eltökélt tekintet. Dac, de akaratosság vagy kihívás nélkül fáradt Madonna. Ha különös szempontom a fényképek sorbarakásánál a fáradt madonnasági fok lenne, utca hosszal nyerni a versenyt. Alig lepődök meg, mikor hirtelen meglátom a kép eredetiét. A fal mellett áll, sápadtan, mint minden egyéb létezéstől eloldott vizualitás. Nem messze tőle a vörös egy kanapén. Látványtól független, folyamatos és provokáló jelenlét. Igen, ugyanaz a szomorúság, és ennek a nyers szomorúságnak immár igényei vannak. Nógatni kezd, belebeszél az életembe. Most olvadok át a képzeletből a valóságba.

A felső test súlypontjának áthelyeződésével a csípő finoman elfordul, a fenék igéző íve magasságot, feszességet, alakot vált, az egyik láb lazán, hányavetin megyereszkedik, most a másik tartja kecses pillérként a törzs súlyát, a combok kissé megnyílnak, hogy kedvem támad elképzelni, amint fázós ujjaimat közéjük csúsztatom. Az íróasztalon a tárgyak kusza és ígéretes sokasága, az én édes kis birodalmam, mintha órák telnének el. Egy üveg golyót gurigatok ide-oda a megfagyott arcok fölött. A megbabonázott tekintetek látványa ilyen mennyiségben elviselhetetlen. Felnézek. Még mindig ott van a falhoz simulva. Egy másik lánnyal beszél, aki szintén a falhoz dől, de nem figyel rá, ébren álmodik. Szomorúság, levert mélabú, melankólia, nem kapkodó, hanem szelíd, adakozó bánat. A körmemet rágom, sós íz, mint Edith tarkója. Úristen, micsoda gazdagság!

zöld hetes. Reggel 6-kor érek haza. Pólom megszikkadt a hűvös hajnali szélben, de ez a szárazon ragacsos állapot kellemetlenebbnek tűnt, mint előtte a lucskosság. Úgy-úgy motyogtam, és lehuppantam a küszöb elé. Hogy azonnal kinyissam az ajtót, képtelen ötletnek tetszett, ami érthetetlenül felbukkan ugyan az ember agyában, de amire illő komolysággal csak legyinteni lehet. Ugyan, ha csak a kulcsot vesszük, a zár humortalan intézményét, az unalmas tengely irányú elforgatásokat. Arra a kedélytelen elképzelésre jobb nem gondolni, hogy Matyi mama számára már ez a kvázi hazaérkezés sem maradt észrevétlen. Puha léptekkel kioson a kis szobából, arcán lágy, álomi mézek, de keblei súlyosan inognak. Szeme lármás, süt belőle a harci kedv, hogy szinte átégeti az előszoba ajtót. Dicstelen vég, szusszantom a lépcsőn gurnyasztva. A hajnal tele van veszélyérzettel, a küszöbnek fénylő, szőrenő, kulcszörlés. Nincs erőm menekülni. Mentségemre legyen mondva, kis juhászbojtárnak se képzelem magam. A küszöbnek fénylő, szőrenő, és a megtört lapszélen ismeretlen eredetű és célú firkálás, ákom-bákom.

0: Mag 7-es. Az íróasztal másik oldalán ül, csöndje üvegyen túli, mint a fényképeké. Célba veszem az asztallapon nyugvó kis kezet. Pöckölök. Az üveg golyó surranó hangja. A golyóban lévő színes szirmok szürkévé bolyhozódnak. Hajszárepedések hálója. Nem érdemellek meg. A fürdőkádban ülünk. Matyi mama a barátnőjénél alszik. A nagy, piros húsú cseresznyék alá merülnek, és a fürdőkád fenekén a forró habszigetek alatt különös alakzatokba rendeződnek. A cseresznyehal ikrái, mondom. Tenyerembe fogok egy kocsonyással remegő fehér habrögöt, és belefújok. Egy foszlány épp rózsaszín melbimbóján landol. Milyen melegek, mondja, és kiemel néhány cseresznye ikrát a tengerfenékről. Hallatszik, ahogy szaggatják fogai a gyümölcs feszes húsát. Melbimbóján pusztul a hab, és a lágy szövetek felveszik egymás ritmusát. A hosszas lubickolás a forró vízben hallá változtatja az embert. Cseresznye hallá.
1: Miért mondod ezt?
0: Mert nem is nem. Nem érdemellek meg. Sérült felhám. Én egy váratlan antropológiai fordulat vagyok. Cseresznyehal ember. Az ívási időszak kezdetét a hab megszűnte jelzi a cseresznyehalak számára. A kádnyi víz kiszámíthatatlanul rángó, édes koloncá válik rózsaszín haltestünkön. Szemérmesen háttal állt tusolás közben. Én az ajtóban törülközöm. Feneke sejmes gömbjébe cseresznye mag nyomódik, és mikor lepottyan, parányi rózsaszín luk marad a helyén.

Piros 9-es. Elővettem a nadrág zsebemből Géza bácsit, és megkérdeztem, hogy mi erről az egészről a véleménye. Fuldokolt a dütöl, pofon akart vágni, úgy kellett lefogni fonnyat karjait. Sírva fakadt, bő könnye, mint langyos harmat permetezett a nadrágomra. Aztán lassan, kényszeredetten odabújt hozzám, kicsi nyősz fejét a hónom alá fúrta, és szívfacsaró hüppögésbe kezdett. No, ne sirálj! Hirtelen elszunnyadt. Óvatosan összehajtogattam, bebugyoláltam, rácsavartam a kupakját, és visszatettem a zsebembe. Megfordultam. Cseresznyehal madonnám épp az összetekeredett zuhanyzsinórral, a gégecsővel viaskodott. Modern és szomorú női laokon. Mindazonáltal a popsik hibátlanul fénylettek, mint két világítós földgömb.

Piros hetes. Aznap már egyikünk se tudott hazamenni. Matyi mama csak megkapaszkodott az ajtó félfában, zihálva csüngött róla, mint valami megelevenedett népi csendélet, kövér moly a szemöldökfán a mécslánk bugdácsoló fényénél. Az invenciózusan elszimulált szívelégtelenség után rekett kiáltásban tört ki. Takarodj innen, te parazita! Nem akarlak látni többé. Legalább nem kellett rendet rakni. A lakás romokban hevert, a fürdőkád tele cseresznyemaggal, ilyenek. Még hogy parazita. Vettünk a pénzen egy szatyor rágógumit, egy doboz kemelt, és egy kis üveg skót viszkit. Éljenek a paraziták! Üvöltöttük a rózsadombi éjszakába. Szemünket összecsippentettük, bólogattunk mindentudón, mint a vakbányalovak. Cseresznyehal madonnám egy villanypózna tövében ült, és úgy nézett maga elé, mint Szűz Mária fél órával az angyali üdvözlet után. Azon filózok, hogy lehetne jó kedvre deríteni, mondta példány, és az ujja körül csavargatta aranybarna fürtjeit. Hirtelen odaugrott. A nevem Libnár, oroszlán vagyok, és mindent felfalok. Ami az utamba kerül. A helyzet ellenőrizhetetlenné vált. Példány négy kézláb a kerítéshez mászott, és a gondosan ápolt buxusok alól a fogával egy Mária Lilium tövet próbált kihúzigálni, mikor a buxusok mögül egy mély és recsegő hang hallatszott. Hagyod? Példány úgy ugrott el onnan, mint aki darás csípet megy. Mikor a Szemlőhegyi útra befordultunk, akkor kezdtünk igazán röhögni. Hagyod? Ordítottuk, és fenékbe rugdostuk egymást.

tök király. Másnap Példány szerelembe esett egy BKV ellenőrnővel. Életében először esett szerelembe BKV ellenőrnővel, és rögtön úgy látszott, hogy nem tetszik neki ez a szerelem, mert a nyakát nyújtogatta és esdeklően pislogott felénk. Ez hát a szerelem, mondta délután a kistéren. Kavicsokat dobált a vízbe. Döbbentem figyeltük, sose csinált ilyet. Feljött a hold, dünnyögte. Kész őrület, néztünk egymásra cseresznyehalmadonnámmal. Feljött a hold. A vágy titokzatos trágya, mondta később. Kész őrület. A délelőttöt a Vidám parkban töltötte újdonsült kedvesével. Hol? A mesecsónakban. Ott csónakáztunk édes kettesben. A barlangosban. Annál a résznél, amikor Alibabáról pattogzani kezdett a festék, összeszedtem a bátorságom, és halkan elordítottam magam. Beesteledett. Menjünk, mielőtt elevenem bekakilok. Vidáman trappolt mellettünk, és láthatóan minden igyekezete arra irányult, hogy ő szerelmes. Azért mi is meg voltunk illetődve. Hol lakik a kaki, mielőtt kipottyan? Kérdezte cseresznyehalmadonnámtól. Szerintem a popsiban. Nem igaz. A popsiban a popsi tündérek laknak. Na, és mit tesznek? Hát, kakimakit. Másnap a szerelem véget ért. A BKV ellenőrnő felszívódott. Példánya miénk lett újra. De nem lehetett ugyanott folytatni. Elhatároztuk, hogy disszidálunk.

0: Emlékzaj. Garaci László, Plastic, 1985. Előadta Vajdai Vilmos. Zene David Bowie, Karabé, Kispál és a Borz, KLF, Iggy Pop. A felvételt Kosárszky Péter és Maksai Helga készítette. Turay Tamás műsora hangzott el.
1: Ezt a rádiókompozíciót 2005-ben rögzítettük, utoljára pedig 2013. október 20-án hallhatták itt a Kossuth Rádió.

0: Híres történetek, nagy egyéniségek. Zoltán Péter sorozata.
1: Gyere, Karolinkám, gyere.

0: Egon kis, menjen a tanáriba! Az igazgató úr hivatja!
1: Ervin kis úrnak Prága, Málasztráma 3. Délután 3-kor okvetlen legyen a szerkesztőségben. Palicska főszerkesztő.
2: Egon Ervin kis hadapró!
3: Jelen!
2: Kihallgatásra a főhadnagy úr!
4: Melyik maguk közül Egon Ervin kis?
3: Én vagyok.
4: Piszok bajkeverő, bolsevista ügynök. Vége a játéknak, velünk jön!
5: Mr. Kis, önnek nem áll jogában Ausztrália földjére lépni. Ha mégis megkísérli, letartóztatom.
6: Kezdhetjük, szenyor. Neve, születési helye, foglalkozása?
3: Már megint újabb kihallgatás.
6: Elnézést, szenyor. Mexikó semleges állam. Tudnunk kell, kit engedünk be az országba.
3: De hát önöknek már mindent tudniok kell rólam.
6: Tudunk is mindent, szenyor. Ön az utóbbi 20 évben bebarangolta a világot. Még felsorolni is hosszadalmas. Prága, Berlin, Bécs, London.

0: Jöjjön közelebb, Egon kis. Jöjjön. Tudja, miért hivattam?
1: Nem tudom, igazgató úr.
0: Gondolkozzék. Hát, ha mégis az eszébe jut.
1: Igenis, igazgató úr.
2: Ezt is hallgass meg, Egon kis. Mennyi, de mennyi nemes büntettet követett el Babinski, a rablóvezér, amíg elfogják és tömlözbe vetik. Ott kell sínylődnie kezén lábán jéghideg lánccal. És akkor látogatója érkezik egy hölgy lépbe, Szűzi kedvese. Babinski a rabló felfedi előtte valódi kilétét, hogy tudnilik ő a rabló Babinski, amit pedig a kisasszonynak tudnia kell, máskülönben hogyan látogathatta volna meg. Mire a kisasszonyka holtan rogy a földre? És?
0: Egon kis, maga nem figyel rám?
1: Figyelek, igazgató úr, parancsára. Elgondolkodtam.
0: Helyes. Mire jutott?
1: Hát, hogy...
0: Na, majd én emlékeztetem. Ez ugye a maga kézírása?
1: Az enyém, igazgató úr.
0: Olvassa fel.
1: Igen. Nagyon nagy titkom van. Neked írom meg, kedves naplóm. A vak Metódius mesél és énekel időnként az udvarunkban. Balladaféleségeket énekel. A kapuaj, mely az udvarunkba torkollik, széles, tágas, boltíves, ugyan mégis csupa sötétség. Jobbra és balra vasajtók zárnak négy pincét, ahová soha senki nem teszi be a lábát. A pince bejáratnál vasgyűrű himbálódzik. Rajta titokzatos lánc maradványa. És odalent, a pincében... Bizonyos, hogy nagy lovagterem van. Oldaltermekkel, amelyekből hajdan két folyosó vezetett a föld alatt a városházához és a Tin templomhoz.
0: Maga ezt honnan tudja?
1: Magától, a vak Metódiustól.
0: Persze, persze, persze. Folytassa.
1: Igen. Ha majd nagyok leszünk, feltárjuk ezeket a régi, eltömődött járatokat. Fegyveresen végiglopódzunk rajtuk, és valami nagy tettet hajtunk végre. Efelől semmi kétség.
0: No, persze, efelől semmi kétség. De hát elárulna nekem, ki az a vak Metódius, aki mesél és énekel magának?
1: Hát, egy kedves öreg ember. Már az ismerettségünk kezdetén is nagyon-nagyon öreg volt. A vak Metódius a házunkbeli kokoska késes segédje, de nem itt lakik, hanem a vakok intézetében. Vastag, szürke intézeti ruhát hord, rajta hatalmas szarugombok. És este, amikor hazaindul, karvastagságú kétméteres bambuszbottal tapogatja maga előtt az utat. A boton csengőcseng. A konfrisok megállnak, bevárják, amíg átmegy az úton. A gyalogosok pedig utána néznek, mintha veszélyes vizeken úszna. De nem tudják, hogy az öreg a mindentudó vak Metódius. És ő sem vesz észre semmit ebből a figyelemből. Azt sem sejti, hogy én titkon meghallgatom a dalait, meséit, balladáit.
0: Ez az. Ezért hivattam Egon kis. Magának túlságosan élénk a fantáziája. Nem létező alakokat, valószínűtlen történeteket talál ki. Maga betegesen képzelgő. Beszélnem kell az édesapjával.
1: De hát nem követtem el semmi rosszat.
0: A tanárai nem győznek panaszkodni magára. Nem figyel az órákon, illetve úgy tesz, mint a figyelne, tekintetét az előadó tanárurak arcára szögezve. De valójában messze kalandoznak a gondolatai. A minap is szekundát kapott kémiából és matematikából. Mi akar lenni maga tulajdonképpen? Ezt egy 15 éves diáknak már tudnia kell?
1: Tisztelete jelentem, újságíró.
0: Na, kikérem magamnak ezt az ostoba tréfálkozást.
1: Én nem, ez nem tréfálkozás, én igazán publicista akarok lenni.
0: Úgy? Akkor már ez is teljesen világos. Ezt a vak Metódius balladája című verset maga jelentette meg a Prager Tagbladban, Ervin kis álnéven.
1: Nem álnéven.
0: De hát a maga neve Egon, nem pedig Ervin.
1: Tetszik tudni, az úgy volt, hogy a versemet így írtam alá. E. Kis. Engem is meglepett, hogy Ervin kis névvel jelent meg. Amikor bementem a szerkesztőségbe, hogy felvegyem a honoráriumot, Palicska szerkesztő úr tudtomra adta, hogy nem szokás a keresztnevet rövidíteni. Úgy gondolt, hogy az E. Ervint jelent. Hát azóta is Ervin kis aláírással közli a verseimet.
0: Tehát maga...

0: Dalának ez nem az első verse.
1: Az ötödik. És már több rövidke cikket is írtam.
0: Bravo! Szabadna tudnom, mennyit kap azokért a versekért és cikkecskékért?
1: 6-8 koronát.
0: Tehát maga eltökélt a szerencsétlen fiam, hogyha leérettségizett, ilyen apró cseprő honoráriumokból fog majd megélni.
1: Igen. Mint már mondottam, újságíró akarok lenni.
2: Pincér, egy pilzenit és túrót hagymával.
3: Igenis, szerkesztő úr.
2: Jó napot kívánok, igazgató úr. Megismer?
0: Ez? Micsoda? Hát maga az?
2: Megtisztel, ha az asztalonnál foglal helyet.
0: Köszönöm. Nem láttam magát az érettségi óta. Egon Kis.
2: Egon Ervin Kis.
0: Csökönyös ember. Csak nem mondott le ifikori regeszméhéről. Emlékszik, egyszer kihallgatásról rendeltem a tanáriba, és alaposan megdorgáltam. Hány éve is már annak, uramisten?
2: Pontosan 15, igazgató.
0: Maga azóta is rejtély számomra. Bevallom, élvezettel olvasom a cikkeit a Tagbladban, a presszében. Különösen tetszik a Bohémiában indított sorozata, a prágai barangolások. Hadd mondjam meg, mint némileg hozzáértő, ezek már nem is cikkek, valóságos esszék, novellák, írói alkotások.
3: Egy ső, túró hagymával.
2: Megengedi. Legyen a vendégem igazgató úr a viszontlátás örömére. Ugyanezt kérem még egyszer.
3: Értem.
0: Ilyen jól megy magának?
2: Már régóta nem a 6-8 koronás honoráriumokból élek.
0: Jó néhány újságírót ismerek Prágában. Csécsapok, bohémek, felületesek. De már régóta az a véleményem, hogy maga más. Sokkal külön náluk.
2: Jól esik, de nem illet meg a dicséret.
0: Na, ne, csak ne szerénkedjék. Minden embernek más korában nő be a fejlágya. Az enyém úgy tűnik mostanában 60 felé. Valahányszor elolvasom egy-egy cikkét, a lelkiismeretem újra meg újra rádöbbent, nagy mulasztás terhel magával szemben. Végül is a prágai császár és király német reáliskolában én voltam irodalom és történelem tanára. De talán éppen azért voltam akkor olyan merev és bakafántos. El sem tudtam képzelni, hogy az újságírás igényes mesterség, mi több, olyan komoly hivatás lehet, mint például egy irodalom-történelem tanári. Ezt a véleményemet maga porba döntötte a munkásságával. Valóságos új iskolát teremtett.
2: De igazgató ez.
0: Ez az igazság, ne szabadkozzék. Legyen inkább őszinte egykori öreg tanárjához. Igaz, már régen nem áll jogomban, hogy kikérdezzem.
2: Csak bátran, igazgató úr. Remélem, hogy tudok felelni.
0: Az a súlyos pedagógiai mulasztás terhel, hogy nem ismertem fel időben a maga rendkívüli képességét. És most az foglalkoztat, mi lehet ennek a talentumnak a titka, a mozgatója?
2: Különös. Még senki nem tette fel nekem ezt a kérdést.
0: Ennek ellenére a felelet ott él magában, a céljaiban, az elképzeléseiben. Bizonyára van valamiféle újságírói arszpoétikája.
2: Igen. De ezt még soha nem írtam le magamnak. És mégis létezik. Ez irányítja a tollam, a tintaceruzámat, a lépteimet, a tekintetemet. Bárhová is sodor a véletlen, az a hely hamarosan megfigyelő állomásommá válik. Biztosítja ezt tulajdonságaim legmóhóbbika, a kíváncsiságom. Temetőket kutatok át ismerős nevek után. Közömbös embereket faggatok ki az életükről. Szokatlan utcanevek arra készítetnek, hogy az okád lejjem, miért hangzanak így meg így. Minden lomtárat, minden papírhalmat a legszívesebben átkutatnék. Minden belépni tilos tábla belépésre csábít csak azért is, és minden titoktartás kötelezettsége a titok kikutatásának kötelezettségét jelenti nekem.
0: A különleges, páratlan dantei kíváncsiság.
2: Igen. Ez a különlegességem nem csak különbség, de szégyen is. És aligha tennék ilyen leplezetlenül hitet mellette, ha épp e tulajdonságom nem adott volna módot rá, hogy meglétét Dantenál is felfedezzem.
0: Persze, persze. Dante kíváncsisága erősebb, mint a borzadája. Végig kell néznie mindazt, amit az emberiség régmúltjából a jelenig átélt és bűnként elkövetett, valóságosan vagy akár képzeletben. Végig kell néznie a mitológia, a teológia és a történelem szörnyűségeit, a kínzások valamennyi elképzelhető válfaját.
2: Dante ezt a pokoljárást korán sem érzi pokolbéli kínnak. Ahol Vergilius megkímélné őt valamely részlettől, ahol Vergilius egy átkozott mellett szó nélkül elhaladna, ahol Vergilius fáradni látszik, Dante minden részletet tudni akar, Dante sehol nem kíván szó nélkül elhaladni, Dante sehol nem fárad el.
0: Jeles, jeles, maga kitűnően ismeri Dantét.
2: A titkomat akarta tudni. Megkíséreltem feltárni. Talán még summázatul annyit. Goethe írja a Faustban. Nyújj bele az élet sűrűjébe, bármit ragadsz meg, minden érdekes.
0: Újságíró címerébe illő, páratlan motto. De mondja csak, mi van a vak Metódiusszal?
2: Köszöni, jól van. Ma is találkozom vele az utcák szögletében, a kapuhajakban, a temetők szögletében, a poros irattárakban. Megjelenik gyakran álmomban, vagy láthatatlanul ott áll előttem dolgozó szobámban, és megsúgja csodálatos történeteit. Bár jóval idősebb nálam. A vak Metódius dalolni fog életem végéig. Úristen, háromkor jelentkeznem kell a redakcióban. Berendelt kihallgatásra a főszerkesztő.
0: Igazán kellemesen eltársalogtunk. Remélem nem tartottam fel.
4: Második kihallgatás.
5: Prága, 1913. május.
6: Magas körök kérelemmel fordultak hozzánk, hogy ezt a mindenekelőtt katonai körökben elterjedt híresztelést megcáfoljuk, miszerint a prágai hadtest vezérkari főnök Alfred Réd lezredes, aki tegnap előtt Bécsben öngyilkos lett, katonai titkokat árult el a korábbiakban. Kémtevékenységet folytatván Oroszország javára. A Bécsből Prágába küldött bizottság, mely egy ezredes vezetésével tegnap vasárnap délután báró Gizl hadtestparancsnok jelenlétében Rédl ezredes szolgálati lakását, a szekrényeket és az asztalfiókokat feltörette, és 3 órás házkutatást tartott, egészen más irányú mulasztások ügyében nyomozott.
7: Hivatott főszerkesztő úr.
6: Na végre. Reggel óta 100-szor elolvasta már ezt a cikket, és nem értem, hogy lettem én Jan Palicska, aki 20 éve szerkeztem a Bohémiát, olyan gyanútlan, ostoba barom, hogy beugrottam a maga szenzáció hajházó blöfjének. Micsoda botrány keveredett belőle.
2: Mint minden hírből, mely féltve őrzött titkot kiszivárogtat.
6: Fel tudja fogni egyáltalán, hogy mit művelt? Mit emelékszik meg a tárca rovatával? Mi a fenének ártja bele magát a politikai ügyekbe?
2: Mert ez a monarchia a legnagyobb erkölcsi botránya. Egy homokos főtiszt, hogy fiú szeretőit pénzelni tudja, eladja egy idegen nagyhatalomnak Ausztria-Magyarország katonai felvonulási tervét. Helye, ez az igazság. Azért botrány, mert kitudódott. Ha majd fény derül a részletekre is, akkor lesz csak igazi kravall az udvarban.
6: Kis maga teljesen megbolondult. Csalhatatlan inspirátora, a vak Metódius, ez esetben alaposan félrevezette. Olvass el a kabinetiroda hivatalos kiadványát.
2: Hivatalos helyen az elhunyt Rédl vezérkari ezredes úr semmiféle mulasztásáról tudomással nem bírnak. E híresztelések az elhunyt fethetetlen jellemével szöges ellentétben állnak. A hadügyminisztériumnak nincs tudomása vizsgálóbizottság prágai útjáról, így módon tehát csak kincstári hagyatéki leltár felvétel történhetett az elhunyt Rédl ezredes szolgálati lakásán.
6: Na, ehhez mit szól Egon Ervin kis?
2: A főszerkesztő úr nem mai csirke. Tapasztalhatta, a hatalom, ha az érdeke úgy kívánja, nem retten vissza a legotrombább hazugságoktól, a legszemérmetlenebb hamisítástól.
6: Ezt magának kell bizonyítani, a barátom. Kitől tudja, hogy mi történt Rédl ezredessel? Nevezze meg az informátorát.
2: Nyugalom, főszerkesztő. Egy szivart?
6: Köszönöm, nem kérek.
2: Tüzetesen elmesélem. Tudja, hogy én nem csak újságíró vagyok, hanem mint szenvedélyes focista, a Sturm FC elnöke is. Vasárnap délután meccsünk volt az Union Holesovicével. Nagy tétről volt szó. Bejutunk-e az első osztályba? Nem jutottunk be. 7-5-re vesztettünk. Azért, mert védelmünk bástyája Wagner előzetes bejelentés nélkül nem jelent meg a mérkőzésen. De másnap felkeresett a szerkesztőségben.
8: Bújj be! Azért jöttem, hogy bejelentsem. Tegnap nem tudtam pályára lépni.
2: Vettük észre. Kopj le!
8: Tehát csak ugyan lehetetlen volt. El kellett...
2: Nem érdekel már, hogy mit kellett.
8: De már fel is öltöztem, hogy megyek a pályára. Hát jön egy katona a műhelybe, és azt mondja, valakinek azonnal vele kell mennie a testparancsnokságra feltörni egy zárat.
2: Nekem nem esély. Az ilyesmi 5 percig tart. Mi viszont kerek 1 órát vártunk rád a kezdőrugással.
8: 3 óra hosszat tartott. Igen. Fel kellett törnöm előbb egy lakást. Aztán minden asztalfiókot és szekrény sorra. Ott volt ugyanis 2 úr Bécsből, az egyiket ezredes úrnak szólították, valami orosz papírok után kutattak, meg tervek fénykép másolatait keresték.
2: Kinek a lakásán?
8: Nem tudom, de többször hallottam ezt a nevet, hogy Rédl. A prágai hadtestparancsnok úr emlegette, aki szintén ott volt.
2: És megtalálták, amit kerestek?
8: Azt hiszem, igen. A bécsi ezredes urak egy nagy kötek iratot, tervek, meg levelek, fénymásolatait tanulmányozták az asztalon. Miközben a hadtestparancsnok úr sóhajtozott, hogy borzasztó, borzasztó, kitte volna.
2: Honnan tudod, hogy az a 2 ezredes Bécsből jött?
8: Hát, maguk mondták, hogy még az este vissza kell térniük Bécsbe. Azt hitték, nem értek németül.
2: Aha.
8: A hadtestparancsnok úr mindig csehül tolmácsolta, hogy melyik zárat kell kinyitnom. És az a legfurcsább, hogy a lakás, mintha egy hölgyé lett volna. Pipere holmik, meg hajsütővasak hevertek mindenütt, aztán meg illatos levelek, meg fiatal emberek mesztelen fényképei.
2: Hát ennyi, főszerkesztő úr. Még aznap éjfél előtt leadta a császári és királyi távirati iroda a szűkszavú hivatalos jelentést, mely szerint Alfred Rédl ezredes, a nagy tehetségű tiszt, aki nagy karrier előtt állt, az utóbbi időben rendkívül álmatlanságtól szenvedett, pillanatnyi elmezavar állapotában. Bécsben, ahová szolgálati ügyei szólították, öngyilkos lett. Temetéséről a későbbiekben, stb.
6: Világos. És mégis veszedelmes darásfészekbe nyúltunk.
2: Tudom, de hát nem ez a dolgunk.

0: Harmadik kihallgatás.
1: Béper 122-es tábori posta, 1915. május.
2: Karolinkám, gyere, Karolinkám, gyere, vár ránk az üderét, ott minden oly csodaszép, csodaszép, csodaszép, csodaszép.
3: Jó van, öreg. Itt sem hagytál el. Igazad van. Üde a rét, és minden csodaszép. Az a legszebb, hogy még mindig élek. És ez az akna sem engem talált el. Kotródjatok, pokol arsonái. Hagyjatok végre dolgozni. Minden nap fel kell valamit jegyeznem. Végre is ez a mesterségem. Az újságírás, mondják sokszor, bárhová elvezethet, ha ott hagyjuk. Én 1914-ben hagytam ott az újságírást, hogy katona legyek, és ugyan hová vezetett el engem? Szerbiába, ebbe a tetves, nedves fedezékébe, a kacskaringó sehová nem vezető lövészároknak. Belekerültem hát én is a nagy kalandba. 8. hónapja ások, hasalok, lövök, s futok az ellenség elől. Tegnap rohamot intéztünk a kolubrai töltés út ellen. Több, mint a fele emberünkbe került. Ultak körülöttem a fiúk, akiknek minden gondolatát, minden mozdulatát ismertem. Miért? Miért? Mert Szerbia az ellenségünk. Ezt maga Ferenc József király és császár jelentette ki. És ezt nekünk el kellett hinnünk. Az Istenit! Minden nap feljegyzem gyorsírással, mi történt velem. Mit gondoltam, így módon, hogy mi történt százezrekkel, s hogy ők mit éreznek, mit gondolnak. Órákon át irkálok jegyzett füzetembe, ha éppen nem kell ásnom, feküdnöm, lőnöm, rohamra indulnom. Bajtársaim csúfolkodnak, így évődnek német, cseh és magyar nyelven. Schreib das auf Kis. Napisz du Kisi. Ezt írt fel Kis. És Kis felírja. Ha ostoba parancsal, halálba küldenek egy szakaszt, ha vér freccsen a csajkákon, ha egy haslövéses utolsó üzenetet küld az anyjának, hugának, kedvesének. Felírok sok olyasmit, amit újságíróként sohasem tudtam volna meg. És van, amit felírok, bár újságíróként sosem írhatnék meg. Nincs újság, amely kinyomtatna ilyesmit. De talán majd egyszer, ha vége lesz, s a végét megélem.
4: Egon Ervin kistizedes. Kihallgatásra parancsnoki barakba. Berseny főhadnagy úrhoz.
5: Igen.
4: Vigyázva, mert újra megkezdődött a csetepati.
5: Főhadnagy úr, Egon Ervin kis, hadapró tizedes, kihallgatásra alázatosan jelentkezem.
6: Adjuk a formaságokat, hadapród, magunk között vagyunk. Tessék, foglalj helyet.
5: Köszönöm, főhadnagy úr.
6: Van egy kis dugi konyakom.
5: Ó, köszönöm. Prosit.
6: Prosit. Ugye tudod, hogy én nemrég kerültem ide?
5: Tudom.
6: Büntetésből küldtek a frontra.
5: A legkegyetlenebb fajtája a büntetésnek a háború, mindnyájunk számára.
6: Azért, mert Rédel ezredes irodájában dolgoztam.
5: Igen? És?
6: Csak nem haragszol rám ezért az őszinteségért.
5: Azt hittem, hogy a háború végleg fájtlat borított arra a disznóságra. Szabad megtudnom, most mit akar tőlem? Miért hivatott kihallgatásra?
6: Hogy kezed szorítsak Egon Ervin kissel, a monarchia egyetlen újságírójával, aki megmerte írni az igazságot. Mindig is becsültem az egyenes, bátor, elszánt férfiakat. Amikor cikket nyomán kitört a botrány, nem én voltam az egyetlen fiatal tiszta hadtestnél, aki elégedetten mosolygott. Végre! Azaz áruló disznó elnyerte méltó büntetését. De én ezt nem átallottam a vizsgáló tiszteknek is a szemébe vágni. Látod? Így hoz össze a sors két idegen embert a háború poklában. Schreib das Aukauf, kis. Ezt is írt fel, kis.
5: Ja. Majd ezt is felírom. Köszönöm, főhadnagy úr.
6: Mit gondolsz? Megnyerhetjük ezt a háborút?
5: Megnyerjük? Elveszítjük? Engem nem ez foglalkoztat.
6: Mit mondasz? Nem értelek.
5: Megmagyarázom. A Mannlicher csövét naponta rácélzom ismeretlen emberekre, akik nekem soha nem ártottak. Nem is ismerem őket. Csupán azért, mert azt parancsba kaptam. Azon töprengek tehát, arra a kérdésre keresem a választ, mely a háború kezdete óta a front mindkét oldalán velem együtt milliónyi katonatársamat foglalkoztatja. Hogyan lehetne úgy átalakítani a világot, hogy háborúk, szörnyűségek, igazságtalanságok nélkül forogjon tovább?
6: Ugyan. Inkább így áll. Csillapítsd lázas fantáziádat.

0: újra itt vagy a közelemben. Szellemi társam, csapongó képzeletemnek ihletője, öreg barátom, Methodius. Most én mesélek neked rém történetet, vagyis inkább komédiát, nem is olyan régen múlt időkből, a háború vérezivatarából. Ha nem tudnád, a háborút elvesztettük. A dicsőséges monarchia darabjaira hullott, és most a fegyverek helyébe a háborús emlékiratok kerültek. A magamét én is éppen most írom. Egykori bajtársaim buzdítására ezt írt fel kis címmel. Történetemnek ott a kezdete, hogy a világégés alatt elkerültem Orsovára is, mely akkor Magyarországhoz tartozott. Úgy alakult a forgandó hadi helyzet, hogy hosszú időn át nem sok harcolnivalóm volt. Visszatértem tehát mesterségemhez. Cikkeket, esszéket küldözgettem a prágai lapoknak. Arról például, hogyan rejtették el a magyar szabadságharcosok 1849-ben akkori szállásommal szemben a Bozótban Szent István koronáját, mielőtt átkeltek volna a Dunán. Egy nap a szolgálatos altiszt megkeresett a szálláshelyemen, és felszólított, hogy kövessem a vezérkari irodára.
1: Negyedik kihallgatás.
2: Orsova, 1917. június.
3: Százados úr, Egon Ervin Kis, hadapród őrmester, alázatosan jelentkezik.
4: Nos hát, meg kell kérdeznem, maga gabonaszállítmányokkal foglalkozik, hadapród úr?
3: Soha, százados úr.
4: Vagy legalábbis takarmánymaggal?
3: Soha, százados úr.
4: De azt csak meg tudja mondani, hogy mi az a magcikk?
3: Fogalmam sincs, százados úr.
4: Úgy, rendkívül érdekes. Hát akkor mit jelentsen ez a távirat? Ma érkezett az ön nevére, Tihóról Stein írt, elküldjem a magcikket Bricknek, Paul. Most már meg tudja mondani, hogy mi az a magcikk?
3: Igenis, százados úr. Itt sajtóhiba esete forog fenn. A magcikk helyesen Max cikket jelöl. Egy újságcikket, mely Max Brod íróról készült.
4: Úgy, az a Paul, aki a táviratot küldte, az kicsoda?
3: Prágai író és újságíró.
4: Érdekes, maga ugyancsak író és újságíró, ugyebár?
3: Igenis, százados úr.
4: És miért táviratozott magának ez a bizonyos Paul úr, író és újságíró?
3: Azt közli velem, hogy Max Brod íróról már egy bizonyos Stein úr cikke is befutott, és azt kérdezi tőlem, elküldje a cikket Brick úrnak.
4: Ugyancsak író és újságíró?
3: Így igaz, százados úr.
4: Na világos. És miről szól a cikk?
3: Tiho de Brachéról.
4: Aki szintén író és újságíró.
3: Csillagászati író a 16. században.
4: Úgy, róla írnak manapság cikket, na világos. A 20. században, a háború kellős közepén. Korábban nem értek rá?
3: Max Brod, az író éppen most jelentetett meg egy regényt Tiho de Brachéról.
4: És miért táviratozott az a Paul úr éppen magának?
3: Mert a cikket, melyet tovább akar küldeni, én írtam.
4: Maga? Hát hadapród úr nem tudja, hogy katonai személyeknek semmilyen körülmények között nincsen megengedve, hogy cikkeket állítsanak össze újságok számára. Főképpen olyat, mint ez is. A levél cenzúra főcsoport juttatta el hozzám fegyelmi eljárás indítása véget. Első kérdésem. Miért éppen a budapesti német nyelvű Pester Lloydnak címezte firkálmányát?
3: Mert a témája elsősorban őket érdekli. Ugyanis a romantikus Dunai szigetről, Ada Kálléról írtam, melyet Jókai Mór híres regényének, az aranyembernek egyik színhelyévé tett. A regény megjelent német nyelven is. Olvasta, százados úr?
4: De ugye tudomásul, hogy egy katonatiszt nem olvas romantikus regényeket. Maga elégikus hangú cikkecskéjében nem átallotta leírni, hogy a háború kezdetén ezen a szigeten állomásozó 8. királyi honvéd gyalogezred katonái milyen fegyelemsértéseket követtek el azáltal, hogy idilli kapcsolatokat kezdeményeztek a helyi lakosság leányaival és asszonyaival. Tudja, mi ez, hadapród?
3: Tárca novella, százados úr.
4: Egy fenét! A hadrend elárulása. És firkálmánya alkalmas arra, hogy hamis képet fessen a hadseregben folyó szolgálat mikéntjéről, és eszköz arra is, hogy nevetségessé tegye a hadsereg tisztjeit és legénységi állományát. Ezért a levelét elkobzom. hogy ne tehesse közzé semmiféle sajtótermékben. Egyben megparancsolom, hogy hagyjon fel minden írásos tevékenységgel. A háború idején súlyosan érintheti mind a tisztikart, mind pedig a legénység harci lelkesedését. Végeztem, leléphet.
0: Igenis.

0: Ötödik kihallgatás.
1: Prága, 1925. szeptember.
2: Egon, kis újságíró úrnak. Kérem, ha ideje engedi, jelenjék meg kihallgatásra a lakásomon bármely időben. Most már mindig itthon vagyok, régi híve és tisztelője, Emil Kokoska, nyugalmazott reáliskolai igazgató. Itt vagyok, drága igazgató úr, hívására. Uramisten, tolószék?
3: Bizony, bizony. A sors nekem ezt juttatta. Szklerózis duplex. Mindkét lábamra megbénultam. 3 év óta szinte ebben a székben élek. Üljön le mellém az íróasztalhoz. De azért valójában nincsen okom panaszra. Lakásom ablakából megfigyelhetem az újjáélet Prága lüktetését. Alattam a város, aranyos tornyai, gírbe-gurba utcái, vaskos falai, és a falak közül eljut hozzám is a rengeteg kalandos, misztikus történet Lővrabiról és a Gólemről, a Károly híd alatt lesben álló Perun Istenről, Libuse haláláról, a Begina hazajáró lelkéről. Bevallom magának, Egon. Már én is hajlamos vagyok hinni a vak Metódius létezésében, aki örök idők óta itt él Prágában, nem csupán a maga képzeletében.
2: Köszönöm, tanár úr.
3: Bevallom, bizonyos előnye is van a bénaságomnak. Mióta bezárt a szobámba, jobban tudok figyelni a külvilágra, az emberekre. Magára is, száguldó riporter. Egyébként, hová tűnt el a háború végén? Éveken át hírét sem hallottam.
2: Tettem egy kis varga betűt. A leszerelés Bécsben ért, a háború poklában gyakran foglalkoztatott, s egy kérdésre kerestem választ. Hogyan lehetne úgy átalakítani a világot, úgy, hogy háborúk, szörnyűségek és igazságtalanságok nélkül forogjon tovább? Amikor Bécsben is kitört a forradalom, egyik alapító tagja lettem az osztrák kommunista pártnak. De aztán a tanár úr is tudja, hogy mi történt, ugye?
3: Igen. Nem könnyű dolog gyökeresen megváltoztatni a világot.
2: Aztán a nyakamba vettem a világot. Egy berlini lapnak küldtem tudósításokat, tárcákat Londonból, Párizsból. 2 év óta ismét Prágában élek.
3: Gördülő kalodámból nyomon követem száguldozásait. Minap a lányom meghozta a legújabb könyvét, a száguldó riportert. Tudja, az öreg embernek végül is nem marad más kincse, mint az emlékek és a hiúsága. Időnként felkeresnek pályatársaim és az egykori tanítványok. Szeretnék magával büszkélkedni. Ott a kötet az íróasztalon. Beleírna valami ajánlásfélét?
2: Készséggel, tanár úr. Parancsoljon. A száguldó riporter cím nem éppen szerencsés. Aki száguldozik, nem képes a megfigyelésre, az elmélyülésre. Pedig ennek alapvető szükségességére egykori kedves irodalomtanárom Emil Kokoska tanár úr hívta fel először a figyelmem. Köszönöm neki.
3: Ó, ez igazán kedves. De hát, ha ez így van, miért engedte kinyomatni, magára aggatni ezt a fellengős jelzőt?
2: Bonyolult dolog az irodalom élet, kedves tanár úr. Aki írásból akar megélni, alkalmazkodnia kell a körülményekhez. Az olvasó kíváncsi érdeklődését elsősorban a feltűnő, megkapó, vagyis blikfangos címek keltik fel. Práger úr a kiadóm leleményes ember. Ő találta ki ezt a címet. Van a tarsójában újabb néhány eljövendő riporter köteteimhez. Hajtóvadászat az időben. vakmerőségek szerte a világon. Utazás Európa körül 365 napban, vagy szenzáció. Még csak nem is tehetek szemrehányást Prager úrnak, sőt, hálásnak kell lennem, mert engem nem támogat semmilyen szerkesztőség, intézmény vagy világcég. Könyveim és cikkeim honoráriumából fedezem utazásaim és megélhetésem költségeit. Ez biztosítja függetlenségem. Bizony, nem kevés pénzre van szükségem. Tervbe vettem, hogy a következő években elutazom Amerikába, Afrikába, Ázsiába, néhány szovjet köztársaságba, valamint Kínába.
3: Tehát végig száguldja a világot.
2: Nem száguldok. Sokféle világot bejárok, de olyan lassan járok kelek, amennyire szükséges, hogy mindent pontosan megfigyelhessek, megérthessem és feltárhassam a jelenségek kapcsolatát. Tanár úr már jól ismeri írásaimat. Tudja tehát, hogy viszolygok a frázisoktól, a romantikus leírásoktól. A tényeknek vagyok fanatikus híve. Nincs izgalmasabb, megdöbbentőbb dolog a pőre igazságnál. Nincsen egzotikusabb a környezetünknél. S bár bebarangolok kontinenseket, tudom, hogy semmi sincs szenzációsabb a korunknál, amelyben élünk, és az embereknél, akik a korunkat formálják.
3: Amen. Köszönöm a látogatását. További sikereket, kedves barát.

0: Hatodik kihallgatás.
1: Berlin, 1933. május.
2: Nicsak, az ezt írt fel kis. Hát nem különös az élet. Újra nálam van kihallgatáson.
3: Nicsak, Donner császár és királyi százados úr. Ön itt Berlinben, az SA kaszárnyájában? Ez is különös, nem de?
2: Semmi oka a kedélyeskedésre, kis. Inkább szégyelje magát. Német létére egy követ fúj a birodalom ellenségeivel.
3: Tévesek az információi. Nicsak. Előre rukkolt. K.U.K. századosból SA őrnagy lett. Én csak beszélek és írok németül, de a cseh köztársaság állampolgára vagyok, és az is akarok maradni. Nem úgy, mint ön. Gondolom, Hitler jól fizeti a renegátokat, az árulókat.
2: Vegye tudomásul, hogy én a nemzeti szocializmust már 7. éve szolgálom. Német vagyok. Reichsdeutsch lettem, büszke vagyok rá. És semmi közöm a csehekhez. Genug! Nem azért hozattam ide, hogy össze-vissza fecsegjem. Maga 1921 óta, miután, mint felforgató elemet kitoloncolták Bécsből, több-kevesebb megszakítással itt él Berlinben, mint...
3: Mint számos napilap itteni tudósítója.
2: És itt van most is, minek után...
3: Minek után? Mi történt?
2: Minek után tegnap a Reichstag épületét a kommunisták felgyújtották.
3: Mi közöm nekem ehhez a cirkuszhoz?
2: Azért van itt, hogy ezt megtudjuk. Én már régen figyeltetem magát.
3: Megtisztelő az irántam való figyelme, őrnagy úr.
2: Hallja? Hamarosan magának is a gatyájába száll az iróniája. Itt végül is mindenki válaszol kérdéseinkre.
3: Soha nem voltam a durva erőszak híve. Azt hiszem, meggyőzött felügyelő úr.
2: Mert gyáva lesipuskás, mint azok, akik a Reichstagot felgyújtották. Moszkva ügynökei, a kommunisták.
3: Rossz irányban keresgél, őrnagy úr. Én tegnap éjjel még Hamburgban voltam. Tehát hiteles alibim van.
2: Nem számít. Magának túlságosan is sok van a rovásán.
3: Például?
2: 3 éve megjelentetett a Prager Tagbladban egy cikket, amelyet aztán átvett a világsajtó. Azt igyekezett bizonygatni, hogy a Führer nem jogosan viseli az első világháborús vaskeresztet, mert nem vitt végre semmilyen hősi tettet. Ez szemen szeret hazugság.
3: Máig sem bizonyították be hitelesen ennek az ellenkezőjét.
2: Vége a zsidó plutokrata liberalizmusnak. Új rend következik. Maga éveken át arra használta fel Berlint, hogy a munkás írók egyletében bújtogasson. Innen indult el Moszkvába, New Yorkba, Pepinbe.
3: De hát ez miért bűn? Nyilván tudja rólam, hogy én vagyok a száguldó riporter.
2: Tudja mi maga? Liberális, bolsevista ügynök. Azt hiszi, nem tudjuk, hogy miket ír. Begyűjtöttem a könyveit. Tessék, a száguldó riporter 1925, cárok, pópák, bolsevikok 1926, utazás Európa körül 365 napban 1929, bemutatom Amerikát 1930.
3: Kína titkai 1932.
2: Igen, itt van ez is, és mindközül talán ez a legpibaszabb. Bárhol ütöm fel. Tessék, a nankingi kormány bukása a kínai szovjetek győzelmét jelenteni. Ma már 60 millió kínai él szovjet igazgatás alatt, és legalább ugyanennyien rokon szenveznek velük, mert végrehajtották a földosztást, betiltották az ópiumot, és megvesztegethetetlen tisztviselőkkel dolgoznak. A Chiang Kai-shek most megbukik, kommunista lesz Kína. Ezek tendenciózus jóslások.
3: Ezt láttam, ezt tapasztaltam Kínában. Ez a valóság, ezek a tények.
2: Ó, és miért nem írja meg a tényeket, a valóságot Németországról?
3: Hogyan tehetném? Hiszen most is azért vagyok itt, mert néhány cáfolhatatlan tényt már megírtam, a világ tudomására hoztam a nemzeti szocializmus valóságáról. És ez azért van, mert nem szimpatizálok a maguk nemzeti szocializmusával. Akár csak ott bent, az a szerencsétlen.
2: Hamarosan maga kerül a helyébe.
3: Nem tehetik.
2: Ugyan miért nem?
3: Mert még annyira nem erősek. Tekintettel kell lenniük a világ közvéleményére. Ezért is keresnek bűnbakot egy alattomosan kitervelt provokációhoz. Ki gyújtotta fel a Reichstagot? Hát persze, hogy a kommunisták. Ezt akarják bebizonyítani, hogy ezzel csapást mérjenek rájuk, s velük együtt a német munkás osztályra, s minden antifasisztára. Ezt akarta tudni? Bevallom. Az vagyok én is, mint minden humanista gondolkodású ember a világon.
2: Adja maga még alább is a spandaui börtönben. Na, Most hirtelen miért lett ilyen csendes és nyugodt?
3: Mert nekem a felinduláshoz nyugalomra van szükségem. Bizonyos, hogy hamarosan szabadon engednek, mert én, mint külföldi állampolgár, nem tűnhetek el nyomtalanul egy náci börtön mélyén. Engem ismernek az egész világon. Moszkvában, Londonban, New Yorkban, Budapesten és Párizsban. Barátaim vannak minden földrészen, akik majd megkérdezik a világ minden újságjában és rádiójában. Mi történt Berlinben Egon Erwin Kissel, a száguldó riporterrel? És ez nem lesz az önök számára kellemes kérdés.
1: Híres történetek nagy egyéniségek sorozatában Zoltán Péter hangjátékát hallották.
0: A szereposztása következő volt. Egon Erwin Kiss, Sinkó László. A 15 éves Kiss, Rudolf Péter. Emil Kokoska, reáliskolai igazgató, Benkő Gyula. A Vak Metódius, Suka Sándor. Palicska főszerkesztő, Harkányi Endre. Wagner Lakatos, Horesnyi László. Bernstein, K&K főhadnagy, Nagy Attila. Donner, K&K százados, később S.A. őrnagy, Kautsky József.
1: Közreműködött még Dávid Sándor, Galgóci Imre, Kőméves Sándor, Vajk György és Varga Károly. Zenei munkatárs Demjén Erzsébet. A felvételt készítette Németh Zoltán és Kónya Csaba. A rendező munkatársa Merkei Kornélia. Rendezte Varga Géza. Most Kristó Nagy István irodalomtörténésszel beszélget Zoltán Péter.
4: A hangjátékban Egon Erwin Kiss gazdag életútjából tulajdonképpen csak 1933-ig jutottunk el, amikor is kiutasították a fasiszta Németországból. Mi minden történt vele ezután?
5: Még 15 évet élt, és ez alatt nagyon sok minden történt vele, tulajdonképpen a legizgalmasabb dolgok. Prágába költözött, az ősi városba, ahonnan származott, és ahol a hajdani centrál kávéházban már fiatal korában olyanok körébe fordult meg, mint Rilke, Kafka, Broch, Hasek, Csapek, Reinhardt, Meyrink, Werfel, Zweig, Roda, és a többi. Most akik még ebből a társaságból ott voltak 33 után, azokkal természetesen találkozott, de nem túl sokat volt ő Prágába. Folyton utazott, ugye elment Harkovba, elment Sydneybe. Sydneyben nem akarták engedni, hogy partra szálljon, ezért mit csinált? Azt csinálta, hogy amikor a hajó elég közel volt már, vagy még a rakparthoz, akkor valami 6 méterről leugrott.
4: Ezt írta meg Ime Osztália című riportregényében.
5: Eltört a lába, hogy aztán kénytelenek voltak ott tartani. No, így aztán el tudott tölteni pár hetet, míg járóképes lett Ausztráliába. No, de aztán még nagyobb ugrás következett, részt vett tudnélik a spanyol polgárháborúban, ahol folyton az élete kockáztatásával írta izgalmasabbnál izgalmasabb riportjait. Nagyon jellemző apróság, hogy egyszer például megtörtént, hogy arról írt egy riportot, hogy a madridi állatkert állatai hogy reagálnak a folytonos bombázásra. Némely különben nagyon jó szándékú és pártos kollégák megrótták. Hát miért nem azt írod meg, hogy az emberek hogy reagálnak? Azt mondja Egon Erwin Kiss. Hát azt már annyian megírtátok, de gondolj az amerikai olvasóra. Az amerikai olvasót ez izgatja, mert ez egy új szempont. El is kell tudni adni a riportot.
4: Ebben nagyon igaza volt, és ha már a riport műfajánál tartunk, elmondhatjuk-e róla, hogy ő volt tulajdonképpen az irodalmi riport műfajának a megteremtője.
5: Nem csak, hogy az irodalmi riportnak a megalapítója vagy megteremtője volt, hanem az elkötelezett irodalmi riporté, ami azt jelenti, hogy ő nagyon is tudta, hogy mit, mikor emel ki, mit kelt a szigorúan tárgyiasan megírt riportjaiban, érzelmi tekintetben is az olvasó számára.
4: És hogy visszatérjünk még élete folyásához, azt hiszem nem hagyhatjuk ki belőle mexikói éveit, ahová miért is muszáj volt elmennie?
5: Hát azért, mert Prágából menekülnie kellett, mert oda is mentek a németek, akkor elment Párizsba, pontosabban Versailles-ba, és a Versailles parkba üldögélt, közben mellesleg ott gyerekeket szórakoztatott bűvész mutatványokkal, mert remek kézügyessége volt, csak hogy a németek oda is betörtek, épp hogy el tudott menekülni Mexikóba, ahol antifasiszta német lapot szerkesztett. Mexikó után aztán természetesen újból Csehszlovákia következett, már a felszabadulást követőleg 1945-ben. Kevés riportot írt már ekkor, egy nagy művön kezdett dolgozni, Marxnak a csehszlovákiai vonatkozásait igyekezett összegyűjteni. Ebből el is készült Marx Karlovy Varyban. Sajnos csak ennyivel lett meg, az egész munka nem készült el, mert 48-ban meghalt. Még egy feladata lett volna, ő lett volna Csehszlovákiának, ha jól tudom, a chilei követe. Nem foglalhatta el már ezt a pozíciót.
4: Egon Erwin Kiss riportkönyvében, az Írd fel Kissben ez a buzdítás magyarul is szerepel.
5: Igen, ő folyton együtt volt magyar bakákkal, tudnék, eleve hősi magatartás volt az, hogy érettségizett ember lévén megillette őt a hadapródi rang, de ő közkatonának vonult be, hogy közelébb legyen az eseményekhez. Magyar bakákkal volt együtt, és azok magyarul is mondták neki, hogy írd fel. Aztán meg Gyulára került, egy évet, és azt hiszem még 3 vagy 4 hónapot töltött Gyulán, ami számára az Isten háta mögötti hely volt, de remek megfigyeléseket eszközölt, és ezekről nem annyira riportokba számolt be, mint levelekbe, amiknek egy részét úgy tudom, még máig se adták ki.
4: Azt hiszem, e kalandos sorsú, kalandos életű és nagy tehetségű újságíróról még hosszan beszélhetnénk, de a rendelkezésünkre álló időben én azt szeretném megkérdezni az irodalomtörténésztől, hogyan foglalná össze ennek a nagyszerű újságírónak egész életművét? Milyen szerepe van a 20. századi irodalomban?
5: Ő maga azt mondta, a tárgyilagosság fanatikusa vagyok. Tehát szigorúan tárgyias eszközökkel írt, az ő elkötelezettsége, mondjuk jó ügyek iránti elfogultsága az mindig leplezve jelenik meg. Meghökkentő az, hogy milyen fölkészültséggel dolgozott, hogy nem csak a rendkívüli alapműveltségével és nyelvtudásával él, de minden riportnak a tárgyába beleásta magát, hallatlan pedantériával és fölkészültséggel. Megint nem érződik az, amit a mai újságíró nagyon sokszor mellőtt, nehezen műgonddal dolgozott, tehát a könnyedségért is meg kellett dolgozni, és ő ezt megtette, képes volt egy-egy oldalt 5-6-szor átírni. Ennek nyoma sincs az írásokban, de ez az igényesség, ez talán a legszebb erénye.
4: Köszönöm a beszélgetést.
1: Kristó Nagy István irodalomtörténésszel beszélgetett Zoltán Péter.
6: Ezt a hangjátékot 1985-ben rögzítették, és utoljára 2011. március 13-án hallhatták itt a Kossuth Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Archívfelvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából.

Rómeó és Júlia. Shakespeare tragédiája. Személyek. Escalus Verona hercege. Párizs ifjú gróf a herceg rokona. Montagu és Capulet. Két egymással vetélkedő család feje. Rómeó Montagu fia. Mercúcio a herceg rokona, Rómeó barátja. Benvolio Montagu unokaöccse, Rómeó barátja. Tibált Capuletné unokaöccse. Lőrinc barát franciskánus. Montaguné Capuletné. Júlia Capuleték leánya. Júlia dajkája, polgárok, szolgák, rokonok.

A szép Verona tárul itt elénk, hol két jeles család vetélkedett. Ős gyűlölségük új csatákon ég, és polgárvér szennyez polgár kezet. Vadvérükből egy baljós pár fakadt, gonosz csillagzatok szülöttei. E két szerelmes sírja lesz a hant, mely a csaták vasát elföldeli. Szerelmük eljegyezte a halál, mert szüleikben lángol a harag, s le nem lohad, míg el nem vész a pár. Erről regél e két órás darab. Néző, kérünk hibánkra most ne néz, így lesz az is, mi csonka még egész.

0: kardot rántanak? Ezt nem nyeljük le szó nélkül.
1: Nem is vagyunk kardnyelők.
0: Bolond beszéd. Azt mondom, hogy elhúzom a nótájukat.
2: Te húzod a nótájukat, ők meg fütyülnek rád.
0: De ha én egyszer fölindulok, helytállok, falhoz szorítom a montáguk egész háznépét.
2: Kivált az asszonyokat, ha milyen nagy legény vagy.
0: Az is legénynek való munka, asszonyt falhoz szorítani. Ha már a férfi nép beadta a derekát, következik a fehér nép dereka. Majd kárpótolom őket tehetségem szerint.
2: Csak aztán ne keveseljék a kárpótlást.
0: Ilyen marha erős embertől, mint én.
2: Marha erős az ökör is. Mégse kell a tehénnek.
3: Elő! Elő a békanyúzót! Ott jön!